0: magyarul művészi termékeket, művészi gondolatokat is kipróbáljon, ahogy itt vezérigazgató úr mondta, minden napra egy újdonság herennek, és erre Sammel Imrét, alapító tagunkat kérték föl, aki az ő zsenialitásával és tehetségével megalkotta azokat a karneváli figurákat, amelyeket a kézműves szaktudással ki tudtak festeni azokkal a mintákkal, amik erre egyébként tányérokra, csészékre és egyéb dísztárgyakra alkalmaznak. Tehát ő alapanyagként, szellemi alapanyagként tekintett arra a több száz éves szaktudásra, ami Herendet jellemzi.
1: Hol találkozik Herenden a kézműves hagyomány, a művészeti alkotás és a korszerű innováció?
0: Az egyik az az állandó megújulás, tehát ez a kísérletezés, ha azt mondom, hogy minden nap egy-egy új művészeti termék, az természetesen nem azt jelenti, hogy ezek sorozatgyártásba is kerülnek, de Herend nagyon-nagyon komoly forrásokat fordít arra, hogy meghívjon művészeket, hogy újakat találjon ki, amiről pontosan tudjuk, hogy ennek pár százaléka, ami valójában meg fog valósulni, nem azért, mert ne lennének jók, hanem mert a piac nem biztos, hogy mindegyiket respektálja. Tehát Herend egy nagyon jó egyensúlyt tart a régi megszokott minták és termékek, illetve az új innovációk között. És az új innováció egy olyan tárgyegyüttesbe, amit hát valljuk be, főleg Magyarországon, de azt hiszem, hogy a világban is elszoktak az emberek attól, hogy ilyen elegáns és egyébként ilyen értelemben sérülékeny is termékeket használjanak. Nem úgy nőttünk föl, hogy Herendiből ittuk reggel a kávénkat, ugye? Tehát ezekhez a tárgyakhoz való viszonyunk az már kicsit múzeumi tárgy, kicsit olyan arisztokrácia persze, de hát ezeket lehet használni, tehát egy Herendi az 200 évet is kibír, mint ahogy egyébként a példa mutatja, és egyszer ki kell próbálni, milyen Herendiből teát inni, vagy kávét inni. Egy picit más. Egy picit jobban idomul a kézhez, egy kicsit jobban simul a lélekhez.
1: A Herendi porcelán mögött, ahogy ön is mondta, generációknak a tudása és a közösségi munkája áll. Milyen üzenetet hordoz ez a mai társadalom számára, a mai fiatalok számára, azon kívül, hogy teázhatnak benne?
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, hogy ez az üzenet átjön-e. Egy olyan világba, amelybe a zsebünkbe hordjuk a világot, amelybe minden másodpercben új és új benyomás él bennünket. Amikor én a Herenden kezdtem el dolgozni 30-33 éve, akkor naponta mondjuk egy átlagos embert ért 150-200 kép, ma 10 000. A szomorú az, hogy ebből egy sem marad meg. Tehát valójában tudatosan szinte egy sem marad meg. Ez a világ azt sugallja, hogy minden nap érdekesnek kell lenni, minden nap izgalmasnak kell lenni, minden nap valami stimulálónak kell lenni, és aki nem ilyen, az nem menő, az avid, az ciki, ez egy csapda. Ez egy olyan csapda, amelyre az életünk mehet rá. Ehelyett a Herendén azt gondolom, hogy igen, majdnem, hogy azt mondom, hogy középkori módszerrel, nagyon sok tanulással, hisz egy festőnek a betanítása közel 10 év, de azt üzeni szerintem, hogy az innováció mellett tessék elmélyülni abba, amit csinál az ember, és tessék a mély felé ásni, mert a mélyen van az a dolog, ami maradandó, amit a túlsó partra át lehet vinni, ami az elegancia valójában. Ez Herend.
1: Az előbb említette Makovec Imrének a nevét. Milyen szerepet játszott Makovec Imre Herend megújulásában, és mi az ő legfontosabb öröksége a manufaktúrának a történetében?
0: Én magáról az igazgató tanácsban végzett munkájáról csak áttételesen, akár tőle, de lényegét tekintve áttételesen tudok. Tehát a legfontosabbnak tartom ezt a fajta tulajdonosi szerkezetváltásnak a levezénylését, hisz azért emlékezzünk, hogy a 90-es években azért sorba álltak a cukorgyárainkért, a hűtőgépgyárért, és a nagy európai csatlakozásnak ugye a piacok megnyitása volt az egyik feltétele, amiből tényleges az a piac piacok nyíltak meg, ezek a gyárak bezártak. Itt piacot vettek az urak, és nem pedig működő gyárakat. Herend megúszta ezt, boldogan vette volna meg a konkurencia Herendet, hisz kézműves, kézzel gyártott porcelánból, hát talán a két kezemen meg tudom számolni, a világon mennyi van. Az összes többi, csak a hallgatóknak mondom, az úgynevezett matricázott termék, tehát az nem így működik. Na most ennek a végigvitelét tartom én a legnagyobb tettnek, amelyet Makovec Imre és társai megtettek, de ebben együtt, amit én föl tudtam fogni ebből a dologból, az az építészeti megújulás volt, hisz egy óriási diskrepancia volt a termékek eleganciája, és a között, hogy ezek hol és milyen körülmények között készülnek. És ez az akkor berobbanó például japán piacnál, ez konkrétan elhangzott, hogy hát a japánok szerették volna látni, hogy mégis hol készül ez a nagyszerű és fantasztikus dolog. És amikor meglátták ezeket a 70-es években épült mezőgazdasági gépgyártó csarnok szerű épületeket, indokolatlan belmagassággal és vezetékekkel a falon, akkor hát vezérigazgató úréknak komoly rábeszélő erőre volt szükség ahhoz, hogy ne forduljanak ki az ajtó. Tehát sürgősen meg kellett ezt újítani, és ezt úgy tudta megtenni Herend, hogy ez saját tőkéből, ők kitermelték ezt a pénzt, nem sorba álltak se EU-hoz, se a magyar költségvetés, hiszen azt mondták, hogy innentől kezdve most mi arra fordítunk, amit nem jövünk rendbe, addig kérem szépen ezt csináljuk, ezt a dolgot. És hát Turányi Gábornak a porcelániuma, amit én azt állítom, hogy a 90-es évek egyik meghatározó és legfontosabb magyarországi épület, ez példát mutatott nem csak Herennek, hanem az egész magyar építészetnek is.
1: Ön, mint építész is kötődik Herendhez. Mit jelentett egy ilyen nagy hagyományú helyszínnek a fejlesztésében részt venni?
0: Alapvetően megtiszteltetést, és ahogy a beszédemben mondtam, nem tudom elfelejteni azt a bizalmat, amit a herendiektől kaptam. A hétköznapi munkában is, és egyáltalán a megbízásokban, ahol mindig tulajdonképpen a kortalanság, és ilyen értelemben a minőség volt az egyetlen kritérium. Nem az volt az érdekes, hogy 10 évig, 20 évig kitart, hanem ahogy a herendi kitart. 200 évig, úgyhogy hát ez is minimum 200 évig kell, hogy kitartson.
1: Mit láthatnak majd a látogatók a Herend 200 kiállításon, ami túlmutat a porcelángyártáson és a porcelán szépségén?
0: Porcelán egy rejtett arany, a fehér arany. Tudás, titok, innováció, kitartásból születő elegancia. És csak ismételni tudom azt a dolgot, és Makovec Imrét idézni, ki azt mondta, hogy tudod, fiacskám, talán az elegancia fejezi ki a legjobban azt a tartalmat, amit majd átvihetünk a túlsó partra.
2: Turi Attilával, az MMA elnökével a 200 éves herendi porcelán múltjáról, jelenéről és jövőjéről Kovács Éva Rebeka beszélgetett. A herendi porcelán manufaktúra csúcs darabjai megtekinthetőek a Herend 200 című kiállításon, amely augusztus 30-áig várja az érdeklődőket. További információt az MMA weboldalán találhatnak.

0: Július 1-je óta várja ismét látogatóit Magyarország leggazdagabb és Európa egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye. A késő középkori magyarországi festészet legkiválóbb azonosítatlan mesterének, Emes mesternek a titokzatos alkotásai a hazánkban egyedülálló és Európában is ritkaságnak számító úrkoporsó, egy izgalmas étkészletbe rejtett lőfegyver, valamint több mint 1000 műtárgy várja a látogatókat a megújult Keresztény Múzeumban. Az Esztergomi Keresztény Múzeum új állandó kiállításának koncepcióját Sarkadi Nagy Emese egyetemi docens és Koncsek Ildikó, a múzeum igazgatója dolgozta ki. Utóbbit kérdezte először a helyszínen Tóth János András.
1: A Keresztény Múzeum megújult, egy nagy generális felújításon esett át az egyébként 151 éve alapított múzeum, úgyhogy először talán a fizikai paraméterekről szóljunk. Ki támogatta ezt a felújítást, mire fókuszáltak, hogyan lett ilyen gyönyörű ez a tér, mi az, ami fontos változás itt műszakilag az épületben?
2: Kész szinten helyezkedik el az esztergomi prímási palotában a Keresztény Múzeum. Hagyományosan eredetileg is ide tervezték, 1882-ben nyitott meg itt, már korábban egy másik kiállító helyen voltak láthatók az akkori gyűjtemény egyes darabjai. A mostani felújítás az egy nagyon fontos lépés a múzeum történetében, mert 1973-ban fejezték be az előző, a mostanihoz mérhető nagy felújítást. Akkoriban ez egy modernizálást jelentett, most igazából a modernizálást egy picit visszaforgattuk az épület történeti értékeinek, a neoreneszánsz palota értékeinek a megmutatására, de ezen történeti, az örökségvédelem szempontjából is fontos környezetben mi egy modern múzeumot szerettünk volna megvalósítani. A műtárgy környezet az műszaki szempontból nagyon fontos, hiszen ezeknek a tárgyaknak fénytől, páratartalomtól függő az az állapota, amelyben mi meg tudjuk őket őrizni, de ezzel együtt be kell ide sok látogatót is engedni, láthatónak kell lenni ezeknek a tárgyaknak, úgyhogy műszaki értelemben a nyílászárók felújítása, a padló felújítása, a világítási rendszernek az átalakítása, illetve egy kicsit a klímaberendezés korszerűsítése mind egy-egy fontos lépés volt a tekintetben, hogy a mai értelemben is egy jól használható kiállító tér jöjjön itt létre. Mindösszesen 1000 négyzetmétert érintett most ez a felújítás a két emeleten. Az emeleti termek, amelyek az állandó kiállítást fogadják be, azok önmagában 800 négyzetmétert tesznek ki, és itt igazából minden egyes lépésen valamit változtatnunk kellett, és a felújítás az Esztergom Budapesti Főegyházmegye támogatásával valósulhatott meg, kizárólag a fenntartói támogatás összegéből tudtuk megvalósítani most az álmainkat.
1: Tehát a fenntartó az érsekség.
2: Igen, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye, az Esztergom érsekség a múzeum fenntartója, és az ő bruttó 300 millió forintos támogatásából valósítottuk meg ezt a felújítást.
1: Külső füllel ez nem is egy olyan nagy összeg ahhoz képest, hogy itt gyönyörű új beltéri ajtók készültek el, úgyhogy megidézik a 19. századnak a látványát, új parketta van, tényleg ki van festve az egész, nagyon jó a képek megvilágítása, vagy a szobroké, az árnyékolás technika az ablakokon, tehát ugye lift már volt ugyan, de új vizes blokk, tehát rengeteg minden történt itt, és akkor nyilván egy ilyen új kiállító tér, az egy művészettörténésznek, pontosabban, bocsánat, két művészettörténésznek beindítja a fantáziáját, hogyha az állandó kiállítást újra kell gondolni, 10 egysége van ugye a gyűjteménynek, 12.-13. századtól napjainkig ölelik föl mindazt, ami kapcsolható a kereszténységhez.
2: Valóban a rendelkezésre álló összeg az szabott határokat a gondolatainknak, az elképzeléseinknek, de köszönhetően annak a lelkes csapatnak, azoknak a tervezőknek, azoknak a kivitelezőknek, illetve a múzeum dolgozóinak, köztük elsősorban a projekt vezetésével megbízott műszaki vezetőnknek, hogy sikerült ezt a pénzt a lehető legjobban felhasználni, csak célirányosan ezeket a feladatokat, amelyeket kitűztünk magunk elé, azokat hajtottuk végre.
1: A koncepcióról akkor szóljunk pár szót. A második emeleten vagyunk a kiállító térben. Mi most azt hiszem talán a harmadik teremben ülünk, vagy a másodikban. Azért itt eléggé átlettek

0: mint belépett a múzeumba. Most az itáliai anyag az, ami legelőször látható, egy ilyen képtárszerű elrendezésben a falakon. Valóban a korai időszaktól, a 13. századtól kezdve egészen a barokkig mutatunk be műalkotásokat. És ennek a cserének részben az volt az oka, hogy a legnagyobb termünk, ami a harmadik terem, az pedig egy elég nagy teret biztosíthasson, hát egyrészt a magyarországi, a német és osztrák alkotásoknak, hogy ezeket összefüggésben tudjuk bemutatni, egymás összefüggésében.
1: Tehát ezek párhuzamosan futnak egymás mellett a magyar alkotások, illetve osztrák, német.
0: Igen, igen, úgy szeretem mondani, hogy így összeszőve mutatjuk meg őket, hogy jól látható legyen a látogató számára, hogy ezek hogyan kapcsolódnak, stílusuk szempontjából is hogyan kapcsolódnak, illetve hogy mi zajlott abban az időszakban Magyarországon, amikor Bécsben vagy délnémet területen valami teljesen más, tehát ez így szépen áttekinthető. Másrészt a garamszentendreki bencés kolostornak a berendezését tudjuk így egy központi helyen megmutatni egységében.
1: Hát gyönyörű, ugye ez van a harmadik terem közepén egy úrkoporsó fából, gondolom ez igazi ritkaság. Ez az egyik büszkeségük lehet.
0: Igen, ez így van, a garamszentbenedeki úrkoporsó egy olyan szent sír típushoz tartozik, ami valóban fából készült, az alsó része az egy ilyen szarkofágra emlékeztető domborművekkel díszített rész, és fölötte egy ilyen áttört gótikus kápolna architektúrára emlékeztető szerkezet található. Ilyen típusú fából készült szent sír építmény 4 van összesen Európában, tehát rajtunk kívül 3 ismert még, német területen, Chemnitzben, illetve Zwickauban látható, őriznek egyet-egyet, és Salzburgban található még egy harmadik. Tehát valóban egy kifejezett ritkaságról van szó itt Garamszentbenedeken. Ráadásul nyilván ezzel valamiféle divatot követtek, de ez helyi műhelyekben, tehát bányavárosi műhelyekben készült.
1: Ami ugye a 10 gyűjteményi egységre vonatkozóan nekem felszínesen első bepillantásra feltűnt, hogy különböző arányokban jelennek meg a kiállító terekben. Tehát például numizmatikai gyűjteményből nem igen láttam itt semmit. Nem tudom, most kihez forduljak. Koncsek Ildikó.
2: Igen, a numizmatikai gyűjtemény az egy nehéz falat. Nagyon sok ezer tárgyunk van. Már elkezdtük ennek a feldolgozását. Tavaly előtt már láthatott a közönség időszaki kiállításon ilyen tárgyakat, de jelenleg nem fért még bele a koncepcióba. Az a feladatunk persze, hogy ezeket a tárgyakat minél nagyobb arányban és részletesen bemutassuk. Erre szolgál az új online katalógusunk, amelyet szintén a mai naptól tettünk közkincsé. Ebben pont a numizmatikának egy része fog majd most szerepelni, körülbelül 200 darab tárgy, ami a szent évekkel hozható összefüggésben. Már időszaki kiállításon korábban bemutattuk, ezt most a nagy közönség is folyamatosan vizsgálhatja majd, és bővíteni fogjuk ezt a kínálatot. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy látogasson el a honlapunkra, keresse meg az online fület, és ott válogathat olyan tárgyak között is, nézelődhet, amelyek nem szerepelnek az állandó kiállításon.
1: Itt a sajtóbejáráson az is elhangzott, hogy ez egy új állandó kiállítás, de vannak olyan termei, amit még lehet variálni. Tehát ha például az ortodox gyűjteményből egy-egy darabot ki szeretnének rakni, vagy néhány grafikát, amiből szintén aránylag kevés van, az megoldható egy-egy projekt keretében.
2: Igen, az emeleten 2 olyan terem van, pontosabban ezek közül egyik az egy folyosó, ahol változó kiállításokat is szeretnénk majd a jövőben minden évben rendezni, de a földszinten ugyancsak erre van lehetőség, ahol most is lesz egy időszaki kiállításunk, ott is alkalom lesz akár a saját anyagból is olyan részeket megmutatni, ami egyébként ritkábban látható.
1: Az újra nyílt Keresztény Múzeumnak az első időszaki kiállítása Atlasz Gáboré, aki a munkájával az eucharisztikus kongresszuson is részt vett, de azért térjünk még vissza az állandó kiállításra. Ugye vannak itt nyilván olyan darabok, amik korábban is láthatóak voltak, mert olyan alapvetőek, tehát a alapító Simor János vagy a Ipoly Arnold püspök anyagából jó pár dolog korábban is itt volt. Mi az, ami bekerült, mi az, ami nagyon régen szerettek volna már, hogy itt legyen, és

0: most végre itt lehet.
1: Nehéz erre példát mondani, pedig több is van. Nem hírességekről beszélünk, tehát nem tudom azt mondani, hogy MS Mesternek egy eddig nem bemutatott táblaképét tudtuk most a kiállításba behozni.
0: De azért azt elmondhatjuk, hogy MS Mester az hangsúlyosabban van itt, egy új koncepciót kapott ő is.
1: Kétségtelen, MS Mester teljesen új elrendezésben szerepel most, új környezetben mutatjuk meg, igazodva a friss kutatási eredményekhez. És hát arra törekedtünk, mivel a tereink nem nőttek meg, nem változott meg a Keresztény Múzeumban rendelkezésünkre álló tereknek a mennyisége, hogy az eddig kiállított tárgyakból néhányat most kiemeltünk, és behoztunk a kiállításba olyanokat, amelyek korábban raktárban voltak, amelyekhez mondjuk új kutatási eredmény kapcsolódik. A németországi anyagban például látható olyan oltárszárny, ami több is, ami a korábbiakban nem szerepelt az állandó kiállításban. Az ereklyetartók közül is megmutatunk most olyat, ami jobbára raktárban volt, esetleg csak rövid időre került ki kiállításba az elmúlt időszakban, és az olasz anyagban is az a helyzet, hogy egy ilyen cserére került sor. Vannak olyan tárgyak, amelyek most kikerültek az állandóból, és találkozni fog a közönség olyasmivel, amit nem láthatott az elmúlt időszakban.
0: Ami szintén nagyon fontos, hogy most már legalább fél évszázada, ugye a Keresztény Múzeumnak van egy kortárs gyűjteménye, ami időközben van, mondhatjuk inkább, hogy modern, hiszen azok közül is rengetegen meghaltak. Sajnos legutóbb ugye Somogyi Győző, akinek szintén van itt képe. Tehát, hogy van egy összefüggés, és ezt is nagyon szépen tudja fémjelezni a Keresztény Múzeum, tehát nem csak a gótika vagy a középkori gyűjtemény jelentős itt, hanem ez a kortárs kapcsolódás, és ez is helyet kapott az állandó kiállításban.
2: Az alapító Simor János célja is az volt, hogy a régi művészeteket azért mutassa meg, hogy ezzel nevelje a szemlélőknek a készségét, a tekintetben, hogy a művészi minőséget felismerjék, a művészi tartalmakkal találkozzanak, és a művészek szempontjából a régi művészet megismerése azért is fontos, hogy amit tanulnak a múltból, azt a saját korukban meg tudják valósítani. És ez nem csak a művészekre, nyilván a művészetet befogadó néző seregre is vonatkozik.
0: Erre is kapnak itt a látogatók lehetőséget, van pár szép példája.
2: Igen, a 19. századból, most Simor korából egy kicsit kevesebb darab került az állandó kiállításra, a 20. századból, 21. századból egy kicsit talán több, bár összességében itt is a teremnek korlátozottak a lehetőségei, hogy hány képet tudunk kitenni, de a válogatás szempontjai azok kiterjedtek arra, hogy különböző ábrázolásmódokat jelenítsünk meg.
0: A kiállítás a nyári időszakban is már a legkíváncsiabbak előtt nyitva áll. Lesznek esetleg programok vagy tárlatvezetések, vagy azzal megvárja Koncsek Ildikó az őszt, a tanévkezdést, mik a legközelebbi programok. Azon túl, hogy van egy új online katalógus, mik a közeljövő eseményeit Esztergomban.
2: Levegőt kell most majd vennünk, de folyamatosan nyitva lesz a kiállítás. A tárlatvezetőink most már megtanulták az új kiállítást, és lehet igényelni ilyen tárlatvezetéseket. Nem csak csoportoknak, hanem egyéni látogatóknak is tudunk ilyen lehetőséget biztosítani. Múzeumpedagógiai kínálatunk is megmaradt. Gyermekeket is, fiatalokat is várunk folyamatosan. A városban lesznek fesztiválok, művészeti fesztivál, zenei fesztivál, amelyekhez fogunk csatlakozni általában kortárs művészeti programokkal. Az őszön majd csatlakozunk az Árszakra Fesztiválhoz, aztán lesz a Művészetek őszi fesztiválja, és mi is szeretnénk majd saját előadásokkal, akár koncertekkel is jelentkezni. Ezeknek a pontos időpontját azt majd a honlapunkon, illetve a meghívóinkban fogjuk közölni.
3: A megújult Esztergomi Keresztény Múzeumban Sarkadi Nagy Emese egyetemi docenssel és Koncsek Ildikóval, a múzeum igazgatójával, Tóth János András beszélgetett.

0: Fennállásának 50. születésnapját ünnepli a Kiskörösi Úttörténeti Múzeum. A jeles évforduló alkalmából időszaki kiállításon mutatják be a közúti szakgyűjteményként induló intézmény történetét, az alapító Lévárdi Imre munkásságának kezdetétől a múzeumot közel 30 évig irányító Szászi András tevékenységén át egészen napjainkig. A tárlat része lett a múzeumok éjszakáján megnyílt kortárs festészeti válogatás is, amelyben Rainer Márk alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. A Kiskörösi Úttörténeti Múzeum időszaki kiállításán Turán István múzeumvezetővel Tóth Zsófia sétált végig.
1: Évente hagyományosan két nagy rendezvényünk van, az egyik a múzeumok éjszakája, ami ugye az országos rendezvényhez próbálunk vele csatlakozni, a másik pedig helyi jellegű, inkább itt Kiskörös környéken, ez az őszi születi napok kapcsán, ott általában egyfajta gépbemutatót szoktunk az udvaron tartani, és minden évben van egy vagy kettő időszaki kiállítást is nyitunk. Ez a múzeum 50-et bemutató időszaki kiállításunk, ez már tavaly november óta nyitva van, hiszen akkor ünnepelt az 50 éves fennállást, és akkor jelent meg egyébként a múzeumunknak a sorszám szerint 7. évkönyve. Általában 5-7 évente adunk ki valamilyen hasonló kiadványt, ennek egy része múzeumtörténet, másrészt pedig szakmatörténeti tanulmányok találhatók benne. Na most ez egy ilyen jubileumi kiadvány volt, ugye az 50 év kapcsán összefoglaltuk az addigi történéseket, és ab urbe condita kezdetektől fogva igyekeztünk elmesélni a múzeumnak a történetét, kisebb részben pedig a szakmának a történetét. És ez alapján állítottuk össze ugye ezt a kiállítást is, itt padlómatricák, illetve kártyaként elhelyezett tablók segítségével mutatjuk be ezt az 50 évet.
2: Igen, ez egy egészen érdekes megoldás, hogyha belépünk ebbe a térbe, akkor a plafon felé fut fel ez a talajon induló kiállítási rész, ami egy újságlap is lehetne akár, amelyen számos újságcikk található, ami az Úttörténeti Múzeumhoz kapcsolódik. Milyen szempontok alapján válogatták éppen ezeket a képeket és ezeket az írásokat?
1: Ugye az évkönyv kapcsán azt fontosnak tartom kiemelni, hogy az évkönyvnek a szerkesztője ugyan én vagyok, de az összes kollégám, mind a 13-an részt vettünk ennek az évkönyvnek a megírásában. Nyilván mindenki a saját szakterületét emelte be, és kreatív szempontok alapján döntöttünk a végső forma mellett. Na most nekünk van grafikusunk is, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az egyik múzeumpedagógusunk, ő egyben grafikus is, úgyhogy a nyomdai szerkesztési munkálatokat is meg tudta csinálni, és az ő kreativitására bíztuk rá magunkat. Kis Anitának hívják egyébként, a szabad említeni a nevét, kiváló kolléga és kiváló látásmóddal is rendelkezik. Itt például az első tablón, hogyha megnézzük, itt a múzeum megalakulása, és hát az évkönyvben, amik képek találhatók, azokat igyekeztünk csoportosítani. Itt még látszik a régi épület, mert nyilván a látogató, aki ma érkezik hozzánk, az eredeti régi épületből tulajdonképpen nem lát semmit, hiszen a négy falát ugyan meghagytuk, 2011-ben épült ez az épület, de a régi épületnek a négy fala, az ma a büfének a négy fala. Beépítettük az épületbe, ennyi igazából.
2: Sétáljunk közelebb egy kicsit, hogy akkor én is láthassam ennek az épületnek a képét. Itt van a közúti szakgyűjtemény új épülete, ugye? És akkor a régi útmesteri telep helyén épül a közúti szakgyűjtemény, ez a két cikk, amit itt látunk.
1: Ugye tudni kell, hogy nekünk a leánykori nevünk, ma ugye úttörténeti múzeum vagyunk, de a leánykori nevünk az a közúti szakgyűjtemény. Ez minősítés tekintetében ugye múzeum, ahhoz, hogy múzeum legyen egy intézményezés, sokkal több feltételnek meg kell felelni, és mi 2017 óta rendelkezünk múzeumi ranggal, azóta részei vagyunk ugye az országos múzeumi hálózatnak tematikus múzeumként. Előtte hosszú évtizedeken át közúti szakgyűjtemény volt a nevünk, és hát itt látszik ugye az eredeti útmesteri épület, ami aztán átalakításra került, és ott nyílt meg a közúti szakgyűjtemény. De itt mellette például egy másik fotón még látszódik, Lévárdi Imrének, ugye az alapítónak az egykori mini múzeum abban a kis épületben ott volt berendező.
2: Hát egy egészen kis ajtó látszik egyelőre ebből ezen a képen, de hát ugye itt az épületen belül is kaphatunk ízelítőt abból, ami Lévárdi Imre gyűjteménye volt eredetileg. Lépjünk tovább, ugye a rendszerváltás korszakáról is egy külön kártyalapnyi tabló emlékezik meg.
1: Ugye itt láthatjuk a felújítási munkákat, láthatjuk ugye a területbővítési munkákat, illetve láthatjuk a nagy gépeinket, amik a 80-as években, jellemzően a 80-as években kerülnek ide a múzeumba. Például egy életképet láthatunk, társadalmi munka. Ugye társadalmi munka a 90 előtti világban ez egy elég hagyományos dolognak számított, és a kiskörösi üzemmérnökségnek, illetve az ott dolgozók családjai végezték mondjuk a gépeknek a fenntartását, újrafestését, állagmegóvó festését ebben az időszakban.
2: Igen, és itt éppen egy hölgy végzi ezt a festést, hogyha jól látom ezen a képen.
1: Igen, elég veszélyes munkát végez, mert ha jól látom, valamikor nyáron készítette, ez egy bitumen melegítő üst egyébként, amit éppen festeget, amit rettentően szeretnek a darazsak, úgyhogy óvatosan kellett vele bánni.
2: Micsoda kulisszatitkokat tudunk meg, hogy melyik az a gép, amit bizonyos rovarok előszeretettel látogatnak.
1: Hát ugye a darázs a meleget szereti ugye a szaporodáshoz, és hát a bitumen melegítő az jellemzően fekete, úgyhogy még szívja is magába a napot, vasból is van, úgyhogy első rangú célpont a számára.
2: A Keszthelyi kiállítás 1988-ban feliratú kép az, ami előtt most állunk. Ugye ez egy konferenciához kapcsolódik.
1: Így van, ugye a mi múzeumunk, mint említettem, ugye a Magyar Közút Nonprofit Zrt., illetve a közút kezelőnek a fenntartásában működik, és működött. Ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk szakmai rendezvények vannak bárhol az országban, akkor mi nagyon sokszor viszünk oda időszaki kiállításokat, sőt olyanok is vannak, hogy valamelyik gépünk állandó kiállításként le van telepítve. Ilyen van Szegeden, van Miskolcon, van Budapesten is, és hát ezen a Keszthelyi kiállításon itt éppen a Magyar Aszfaltútépítésnek a 125 éves fennállását ünnepelték, erre készült egyébként Tóth László múzeumvezető jóvoltából egy kétkötetes kiadvány, illetve egy időszaki kiállítás is.
2: És hogyha tovább sétálunk, akkor láthatjuk azt is, hogy ugye Szászi András vált a gyűjteménynek a vezetőjévé, aki utána, hogyha jól számolom, akkor 30 évig vezette a gyűjteményt.
1: 28 évig egészen pontosan, nem sok híja volt neki, és az az érdekesség egyébként, Szászi András, az alapító Lévárd Imrének az unokája volt, úgyhogy őt ilyen családi kapcsolatok miatt találták meg először, de hát ő egyébként közlekedésmérnökként végzett, úgyhogy teljesen szakmába vágott neki a feladat. Tóth László Laci bácsi már a 90-es évek derekán nagy beteg volt, úgyhogy gondoskodni kellett az utódjáról, és akkor vette föl ugye a társaság Andrással a kapcsolatot. Ő 1996-ban érkezett ide. Az akkori új kiállítást 95-ben azt még tulajdonképpen tematikailag Laci bácsi állította össze, de már András idejében nyitották meg. Illetve András idején rengeteg infrastruktúrális fejlesztés valósult meg, ugyanis mi azt mondjuk, hogy úttörténeti múzeum vagyunk, de ez mellett, hogy muzeális gyűjteményt mutatunk be a látogatóknak, nekünk van egy több mint 14 ezer kötetet számláló szakmai könyvtárunk is, ami ugyan nem nyilvános, de bárki, általában kutatók szokták, bejelentkeznek, keresnek valamit, kifejezetten úthídépítés történetében. Könyvtár és irattár is tartozik hozzánk, úgyhogy ilyenben is lehet gondolkodni. Illetve itt látszik az egyik képen, ugye Ópusztaszeren, a Nemzeti Történeti Emlékparkban, ugye a millennium idejében épült egy útkaparóház, ami a mai napig a mi fenntartásunkban működik. Ez azért érdekes, mert amikor ugye az osztrák-magyar monarchia idején először elkezdenek hosszabb, nagyobb utakat építeni. Az első ilyenre egyébként 1894 és 99 között kerül sor. Bajától indul, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, utána Csongrád, Szentes, Gyula és Erdélyig, Kisjenőig tart ez az első alföldi transzverzális kövesút. Szóval itt épültek ennek mentén például ilyen útkaparóházak. Ma ugye nyilván a közutas kollégák kimennek és fenntartják az utat, akkoriban ez egyértelmű, hogy nem így működött, és úgynevezett útőröket, útkaparókat alkalmazott az akkori állam, akik számára lakást is biztosítottak. Tehát mondjuk 5-8, inkább 8 kilométerenként ilyen kettős útkaparóházakat építettek, ami azért volt fontos, mert egy útőr jellemzően a társadalomnak az alsóbb osztályaiból, szegényebb rétegeiből került ki, tehát érdekében állt pályázni erre az állásra, nyilván a feladatot ellátni, hogyha eltudta, az egy fontos szempont volt, de innentől fogva neki nem csak rendszeres jövedelme, hanem a lakhatása is biztosított volt.
2: Sétáljunk tovább, az új múzeumról is láthatunk terveket, illetve képeket, ez amiben már most is állhatunk, illetve a szakgyűjteményből Múzeum Fókuszban a rendezvények című tabló is számos érdekes képet rejt.
1: Igen, ez már ugye az utóbbi időszaknak a bemutatása, itt egyrészt Andrásnak a nyugdíjba vonulása, illetve a Covid-válságnak az időszakai, ami bizony, hát azt hiszem nem túlzás, minket is nagyon súlyosan érintett, nem csak az ország többi intézményét, hosszú időre be kellett zárni. Annyi előnyünk volt egyébként, hogy itt van ez a másfél hektáros parkunk, szóval amikor engedélyezték ezeket a szabadban tartott rendezvényeket, akkor mi ki tudtunk nyitni, mondjuk nyári időszakban táboros gyerekeket tudtunk fogadni, ez azért sokat számított, de például a rendezvényeink látogatottságát tekintve, hát 24-re talán visszatornáztuk magunkat a 2019-es szintre.
2: Ebbe energiát is kellett tenni, tehát hogy nem magától jött vissza ugyanaz a látogatószám, hanem számos újításra volt szükség.
1: Fogalmazunk úgy, hogy éles volt a kontraszt mondjuk egy 2019-es év, meg egy 22-es év között, hogy mennyi munkával és mekkora látogatószámot tudtunk produkálni. Valóban embert próbáló munka volt.
2: És hát ennek az időszaki kiállításnak egy egészen kivételes része is van, ahol festményeket láthatunk, méghozzá modern, kortárs festményeket, közlekedési eszközökről.
1: Igen, vannak itt sportautók, vannak itt kerékpárok is. Ez Rainer Máté, budapesti festőművésznek a gyűjteménye, az ő alkotásai. És ugye említettem, hogy a Múzeumok Éjszakáján minden évben azért igyekszünk valamilyen időszaki kiállítással kedveskedni a hozzánk betérőknek. Idén az ő gyűjteményét mutattuk be. Egyrészt a gyűjteménynek már magánkézből került vissza, szóval ezek nyilván értékesítés alatt állnak, ő piaci körülmények között dolgozik, de igyekezett ezt a tematikát újra összegyűjteni, és aki mondjuk ismerősénél voltak a festmények, azokat addig kölcsönözte, hogy itt egybe láthassa a közönség nálunk.
2: Egy kicsit mutassuk be, hogy milyen képek vannak még itt, ugye különböző személyi gépjárművek, kerékpárok, illetve kicsit szürreális megoldások is.
1: Annyiból kifejezetten szürreális, ő a megnyitón azt említette, hogy nyilván igyekezett olyan gépjárműveket, gépkocsikat megjeleníteni, akár grafikaként, akár festményként, amik emblematikusak, mondjuk ez a Rolls-Royce, vagy ez a Ferrari, vagy ez a Mercedes sportautó, ezek kivétel nélkül mindegyik egyedi darab. De aztán ő is rájött, hogy hát önmagában a képen a gépkocsi az azért nem annyira mutatós. Úgyhogy igyekezett mögé rajzolni, mögé megfesteni valamilyen olyan hátteret, ami szervesen kapcsolódik ez a gépjárműhöz. Például a Ferrarihoz azt a bizonyos versenypályát, és ott a versenypályát meg azért festette pirosra. Nyilván a Ferrari lenne piros, de ő ezt mint művészi eszközt alkalmazta, hogy a versenypálya legyen piros, a Ferrari pedig szintelen, de ott legyen a versenypálya a háttérben.
2: És hát olyan járművek is szerepelnek, amelyek hát nem is annyira a mai kornak a darabjai.
1: Hát szerintem ők kifejezetten a 30-astól mondjuk a 70-es évekig meg lehet ezeket nézni, és még egyszer mondom, ahogy ő említette, az elsődleges szempont az volt, hogy a megjelenés is különleges legyen, meg maga a gépjármű, maga a gépkocsi is valamilyen egyedi darabról legyen szó.
0: A Kiskörösi Úttörténeti Múzeum 50. születésnapja alkalmából nyílt időszaki kiállításon Tóth Zsófia beszélgetett Turán István múzeumvezetővel. A tárlat augusztus 31-ig látogatható. Kulturális magazinunk az Akvarell ezzel véget ért, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes és a szerkesztő Csút Judit nevében is köszöni a figyelmüket, a műsorvezető Lázár Csaba. Kedves hallgatóink, most Olgyai Gábor, a Varga János projekt és Vedres Csaba egy-egy felvétele következik.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy Édó szonátájának első tétele hangzott el. Előadta Benjamin Friess.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Architektúra. Barangolás az épített világban. Két héttel ezelőtt a Hausmann Alapítvány tevékenységéről és a budapesti kisképzőben folyó szépműves mesterségek oktatásáról beszélgettünk. A folytatásban az iskolában látható évvégi tárlatokon elsőként fabútor szakosok kiállításán jár körbe a szerkesztő, Gyarmati Dóra.
3: Elszánt emberek jönnek ide, akik szeretnék ezt a szakmát megtanulni, elsajátítani, és valóban nagyon dolgoznak, és odafigyelnek minden szavamra, mondatomra, és akkor így fel lehet építeni ezt a szakmát.
4: Kakocs Miklós szakoktatóval beszélgetünk.
3: Két év alatt, hogy megtanulja valaki ezt a szakmát, nagyon oda kell figyelni. Mert ugye itt, ami a bútorban van, szerkezeti kötések, intarzia, fafaragás, felületkezelés, sőt, esztergálás, még a kárpitosságot is érintjük, és akkor így állnak össze ezek a szép díszdobozok, amit az első esek az év végére, tanév végére ugye elkészítenek.
4: Menjünk is oda, nézzük meg, jó? Tehát ez az első osztálynak
3: munkája? Igen, a 13-osoknak ezek a díszdobozok, ugye, ami intarziás, de először is ugye összeállítjuk, amit már gyakoroltunk. Ilyen kávakötéssel áll össze ez a doboz, ugye fecskefar fogazással, utána táblásítunk anyagot, és úgy fedjük le aját tetejét. Elkészítjük az intarziát, ráragasztjuk, és utána ugye vágjuk el a dobozt, és akkor így lesz a teteje egy kis pánttal. Többféleképpen lehet ezt rögzíteni, ugye a felső részét. És akkor itt látható ugye a végeredmény, hogy milyen gyönyörű dolgok készülnek, ilyen díszdobozok, ami a jövő nemzedék számára is egy öröm. És hogyha vigyáznak rá, akár több száz évig is használhatják ezeket a díszdobozokat.
4: És tulajdonképpen a fázisokat is láthatjuk itt.
3: Így van, tetszik, lehet, itt kezdjük el. Először is ugye a megmunkálással, méretre való gyalulás, ugye, és utána elkezdjük a lapolással, ugye, sarokkötés lapolással, keresztkötés lapolással, T-kötés, és akkor utána jönnek ezek a bizonyos kissé bonyolultabb ollós csapok, aztán a szakállas vésett csap, és nem beszélve a káva kötésről, a nyílt és félig takart fecskefark fogazás, úgy. Ugye a fiókok többnyire ugye így készülnek, de nagyon sok helyen ugye a faiparban, az asztalosságban használjuk ezeket a kötéseket. Ezek az alapjai a szakmának. Az első fél évben ugye ezekkel foglalkozunk, a második fél évben ugye elkezdjük az intarziát gyakorolni, és akkor mindenki megtervezi a saját dobozát, és kivitelizi, és utána meg felület kezeli. És akkor ugye a második év, az amikor 14-esek, akkor kezdik el ugye a faragást. Elég feszített a munka mellett, mert nagyon oda kell figyelni, minden percet értékesen kell felhasználjunk.
4: Mert itt is ugye mindenki iskola ez, tehát hogy nem egész héten
3: nem
4: itt vannak
3: bizony,
4: a diákok.
3: Nem bizony, három délután vesz az igénybe, de emellett ugye művészettörténet, rajz, és maga a gyakorlat, meg anyagismeret is természetes benne van, elméleti órák is vannak, úgyhogy ez mind kéz a kézben jár, ugye a kollégákkal megbeszélve, és ez ilyen formában működik, és így építjük fel ezt a szakmát.
4: És akkor ez azt jelenti, hogy ezeket az asztalokat, amik itt vannak, kis fiókkal, intarziás berakással, az elejétől a végéig egy tanuló készíti el?
3: Így van. Általában ők hozták az anyagot, ugye már mind a tanulók, de például itt van ez a cseresznyefa asztal, a fiatalember a kertjében kiszáradt a cseresznyefa, azt szépen felszeletelte, és itt van, tessék, a végeredmény. És egy örök darab, örök emlék.
4: Itt van egy már végzett tanuló, János Iné Cságberényi Nagy Ágnes.
5: Igen.
4: Folyamatban van még?
5: Igen, holnap lesz a vizsgánk.
4: Akkor még sok sikert kívánok először is, de hát azt hiszem, hogy a siker az már garantált kell, hogy legyen, így félve nézek a tanár úrra, mert hát csodálatos ez az asztal, amit készített. Hogyan készült?
5: Az intarzia volt az alap, mert az áll közel a szívemhez, és a népi minta nagyon vonzott, hogy ez lesz a témám. És a forma, az egy francia szecessziós forma, és hát ez egy feladat volt, hogy összehangoljam a faragást az intarzia mintájával. Minden, amit tanultunk, benne van, a csapszerkezetek, az intarzia, a faragás, felületkezelés, összeállítás, mindent választottam, amit itt tanultam hozzá, diófából készült. Néhány éve már kerestem szakmát, hogy szeretnék szakmát tanulni, és az interneten találtam teljesen véletlenül. A középiskolába, művészeti szakközépiskolába jártam, és hogy így volt előképzettségem, igen.
4: Diákok többsége, az hogyan érkezik? Milyen motivációval érkeznek? Miért jönnek ide?
3: Szeretnénk a fával dolgozni, mindig is többen nyilatkoztak, hogy ez álmuk volt, hogy egyszer valamit készítsenek fából, ugye van, mi maradondod, és akkor ilyen formában, mert legtöbb tanulónak ugye nincs előképzettsége.
4: Hányan végeznek most bútorszakon?
3: Most gyakorlatilag az első évesek 6-an vannak, és a másodévesek 5 személy végez. Hát ugye nagy kihívás ez, ugye, mert mindenki munka mellett és család mellett végzi ezt a munkát. Most mondom, itt van elmélet, gyakorlat, így tevődik össze a szakma, és hát itt kell lenni, hogy ne maradjon le senki, és jönnek és csinálják így a munka mellett, család mellett, és valóban itt van az eredmény, ami önmagáért beszél.
4: Kijöttünk a folyósóra, Szűs Tibor igazgató úrral.
6: Itt az üvegszépműves munkákat látjuk, mind az elsői folyamosok, mind pedig már a végzősöknek a vizsgaremekeit. És itt is ugyanazt tudjuk hangsúlyozni, hogy az építészethez kapcsolódó üvegművészet és annak kivitelezési technológiáját tanítjuk meg. Természetesen a fő irányvonalat az olmozott üveg, az ólomüveg képviseli, hiszen az épületeken legfőképp ezek a domináns építészeti elemek, de ennek kapcsán és ezzel párhuzamosan, és ez is egy nagyon komplex folyamat, hiszen azért nyilván az üvegvágást meg kell tanulni, az ólomsíneknek az előkészítését, a mintatervezést, mindent, ami ezzel kapcsolatos háttérmunka, és ehhez kapcsolódik szorosan az üvegfestés technikája és művelete, ami így ránézésre nagyon egyszerűnek tűnik, hogy hú, de szép kis kaligráfia, ott egy ilyen szép P betűt látunk. Ugyanakkor azt például érdemes tudni, hogy ezek nem közönséges festékek, tehát ez egy ilyen nagyon nyúlós, ragacsos, olajos festék, tehát ezzel külön meg kell tanulni bánni, hiába van bárkinek már komolyabb festészeti gyakorlata, ez akkor is külön meg kell tanulni. És mert ugye ezt utána magas tűzön beleégetik az üvegbe, és emiatt egy ilyen sajátos, speciális állagú festékről van szó. Nem véletlen, hogy azért a nagyon neves üvegfestők és üvegművészek, ugye azokat tényleg magas rangú művészi pozíciókban kezeli azért így a művészettörténet, hiszen ez valóban sok-sok éves elmélyült gyakorlatot igényel, hasonlóképpen, mint mondjuk az üvegfúvás is. Ugye, tehát most meg lehet tanulni üveget fújni, de azért kell utána még egy 10-15 év gyakorlat, mire abból aztán az lesz, ami. Igen, és hát ez tulajdonképpen az üvegfestés és a ólomüveg készítéshez is hozzátartozik. Tehát itt is azért is látszik, hogy először csak egyenes vonalakra épülő formák, utána jöhetnek a kerek, illetve utána az organikusabb formák, és ugyanígy szépen is ehhez kapcsolódik, hogy a üvegfúvás, mint kiegészítő technika, illetve a homokfújás technika, ami, tehát például ott azok a kerek is, amiket bucninak hívnak, ugye a középkori üvegművesség készített ilyeneket, tehát a középkori
4: ablakok. Koncentrikus körök lenni.
6: Igen, és ez azért volt, mert így tudták a fújómesterek kipörgetni ezt a formát egy ilyen fa lapon. Mellette, ahogy látunk ilyen matt felületeket az üvegeken, az pedig ugye a homokfúvás, tehát amikor ugye egy nagysebességű finomszemcsés homokkal fújják az üvegre a mintákat. Valójában ugye létezett az a technológia, amit üvegmaratásnak hívtak. De azt ma már nem igazán tanítják, és nem is szívesen tanítanánk, mert az egy nagyon-nagyon veszélyes vegyszerekkel dolgozó szakma.
4: Közben azért itt zajlik az élet, bár véget ért a tanítás, de hallhattuk azt, hogy vizsgákra készülnek.
6: Igen, hát azért nyilván folyamatosan a vizsgák is történnek, de az is egy nagyon nagy hagyomány, közel 200 éves hagyomány az iskolának, hogy a diákok kiállítanak a tanév végén. És természetesen a szépműves diákok is ugyanígy ilyen beszámoló kiállítást építenek ilyenkor, és ezek nyilvános kiállítások, tehát ezek reggel 10-től este 6-ig diákok őrzik szépen a helyszíneket, a műtermeket, és az egész iskola átalakul egy hatalmas kiállítótérré. Tehát itt
4: jönnek most... Jönnek rokonok, ismerősök.
6: látni. Tehát ennek a, hogy mondjam, a komplexitáshoz ez is hozzátartozik, hogy diáknak meg kell szokni, hogy a nyilvánosság elé kerül az, amit csinál.
4: Ez csak az egyik része az alapítvány munkájának, egy nagyon fontos része. A Hausmann Alapítvány kapcsán Jánoszky Tamással, tudományos és oktatási főmunkatársal beszélgetünk. Rendezvények, kiadványok, és nyilván ugye ebben az évben, a Hausmann 100-as évben még extrán, még különlegesen is Hausmann Alajosra, illetve a Hausmann Alapítványra is hárul a figyelem.
7: Az alapítvány Hausmann Alajos halálának 100. évfordulója tiszteletére egy tanulmánykötetet tervez megjelentetni, amely az elmúlt év őszén tartott tudományos konferencia az ott elhangzott előadások anyagát szerkesztett formában foglalja össze. Az alapítvány minden évben két tudományos rendezvény szervezésében vesz részt. Az egyik az úgynevezett Hausmann konferencia, amit az előbb idéztem, a másik pedig a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel közösen tartott szépműves szimpózium, ahol az oktatással foglalkozó, azt kutató, a régi szakmákat, a régi mesterségeket, a régi művészi igényű kivitelezést megkövetelő tevékenységeket kutató, azokat oktató szakemberek számolnak be eredményeikről. Hát ezek szakmódszertani előadások szoktak lenni zömmel, de vannak például történész intézménytörténeti anyagok is. A Hausmann emlékévet idén márciusban hirdette meg az alapítvány, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy két olyan jelentős partner intézménnyel együtt végezzük ezeket a munkákat, mint a Magyar Képzőművészeti Egyetem, illetve a Magyar Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Ők is tartottak egy nagyon színvonalas, érdekes és informatív konferenciát, de az alapítvány is készül még más programokkal, ilyen például egy Hausmann Alajos legjelentősebb épületeit és életrajzát bemutató vándorkiállítás, amelyeket oktatási intézményekben, művelődési intézményekben, könyvtárakban szeretnénk majd bemutatni, meghívásos alapon, várjuk a meghívásokat erre vonatkozóan. Tervezünk egy középiskolai országos tanulmányi versenyt, ami szintén Hausmann Alajos munkássága, az ő korszaka, a századforduló, a historizmus, az építészet, az életmód a legfontosabb elemeit tartalmazná, ezt őszre szeretnénk megvalósítani. Ezen kívül még készül az alapítvány a kisebb gyerekek számára Lego építő versennyel, illetve lesz még egy fotópályázatunk is. Illetve valamikor ősszel még nem tisztázódott az időpont, Hausmann Alajos síremléke előtt szeretnénk tisztelegni a Fiumei úti nemzeti sírkertben. Az év lezárása legfontosabb eseménye pedig a Hausmann konferencia lenne, amely novemberben lesz megtartva.

0: folyosó másik végére érkeztünk, ahol az egyik oldalon a festő, másik oldalon pedig a szobrász alkotások.
1: Ezek itt a vizsgamunkák, amik előtt állunk. Természetesen elsősorban a falfestészeti technikákat tanulják meg a tanulók, hiszen ez köthető legközvetlenebbül az építészethez és annak a díszítéséhez. Ja, vannak alapvető technikák, mint ami előtt éppen állunk itt, hogy színes vakolat rétegeket vakolnak egymásra, és utána még a friss vakolatot visszavakarják rétegenként, és így alakul ki tulajdonképpen a mintázat. Ugye ezt hívják graffitó technikának, és nyilván ehhez azért elég komoly előtanulmányok kellenek, mind az ornamentika szerkesztés, mind pedig ekkorra már azért ismerni kell a falfestészeti technikák mindegyikét, a szekkó, a freskó technikákat is, ahhoz, hogy utána a vakolattal és a színes vakolatokkal magabiztosan tudjon bánni a tanuló. Ez a kültéri épületdekoráció egyik nagyon gyakran alkalmazott technikája. Minden évben egy picit változtatjuk a vizsgamunkáknak a technológiáját, tavaly freskó volt, ugye a nedves vakolatra való festés technikája, most pedig olyan technikát alkalmaznak, és nem véletlenül mutatja itt is, hogy itt egy ilyen egyiptomi hatású fríz ornamentika előtt állunk, vagy ott egy szecessziós ornamentika, még arrébb egy neobarokk vagy reneszánsz hatású ornamentika, mert hogy ezek pedig mind úgynevezett kazein, mézkazein festés alapanyagokkal készültek. Az egy nagyon ősi technika, nagyon meglepő, ugyanis oltott meszet és sovány tehéntúrót kevernek össze, és ebből egy olyan sajátos kötőanyag alakul ki, ami ugyanúgy használható, mint egy vizes bázisú temperafesték vagy akvarell, de ha megköt, akkor az úgy megköt, hogy azt soha többé nem lehet igazán visszaoldani. És ezt már az ókortól kezdve ismerték, ezt a idézőjelbe teszem trükköt, de azt vállalták így a tanulók, hogy akkor ezzel a technológiával készítik el a vizsgaremekeiket.
0: Téma adott volt?
1: A téma az mindig félig adott, ugyanakkor az nagyon fontos, hogy létező épület, vagy valamilyen létező ornamensnek vagy a reprodukciója, vagy kiegészítése, rekonstrukciója, vagy újragondolása a feladat. Tehát mindig kötődik a feladat a tényleges, valódi munkaterülethez és az ott végzendő feladatokhoz. Hát pontosan ezért is történik az, hogy tavaly, például a tavalyi elsőseink az Aquincu Múzeumban már élesben festészeti feladatokat végeztek el, és idén is a Pestújhelyi templomnak a díszítő festészeti munkálatait már megkezdték. Ugye a templomszentelés, az a 100 éves templomszentelésnek a jubileuma mindjárt érkezik, és akkor a mi tanulóink vállalkoztak, hogy akkor ott helyrehoznak bizonyos festészeti feladatokat. Tehát mindig arra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy nincs, hogy mondjam, ilyen kamu munka, minden élesben azonnal lehetőség szerint életszerű legyen, és valós, ha lehet, valós munkadarabokon dolgozzanak.
0: Átlépünk a szobrász vizsgamunkákhoz.
1: Igen, és a szobrász vizsgamunkákon is hasonlót látunk, hogy ezek mind meglévő épületeknek a gipsz ornamentika, gipsz díszítményezése, és van olyan is, ami tényleg egy létező, tudom, egy itáliai reneszánsz épületről való, vagy egy szecessziós épületről való, és hát ugye ennek az újra rajzolása, ugye a kiviteli terv elkészítése, eleve az öntőformák elkészítése, tehát ezek nagyon-nagyon komplex munkák. És hát nem véletlen, hogy főleg már a végzősök ténylegesen olyan méretben is dolgoznak, amit a tényleges épület ornamentika méret, tehát látszik, hogy ezek nem ilyen kis zseb darabok, hanem bizony ezek 40-50-80-100 kilós munkadarabok is akár, amiket már eleve úgy is készítenek el, hogy a hátsó vas szerkezet is benne van, hogyha szükséges, akár akkor az adott munkára, vagy adott munkaterületre ki is helyezhető biztonságosan. Természetesen az egyetemek is érdeklődnek már a diákjaink után, hiszen olyan előképzettségük van, hogy mondjuk egy restaurátor szakot már bátran el tudnak velük kezdeni egy egyetemi szinten. Itt is már van olyan elképzelés, hogy az egész csapat megpróbál bejutni az egyetemre, mert hogy...
0: Együtt tudjanak maradni?
1: Igen, így van, így van, így van. Természetesen nagyon jó a kapcsolatunk a Képzőművészeti Egyetem restaurátor tanszékével is, de nem ez a képzés alapvető célja, hanem ténylegesen az, hogy ezzel a tudással kivitelező szakemberként esetleg tényleg próbáljanak meg egzisztenciát építeni.
0: Kimaradt még a fém szakirány.
1: A fém. Itt vagyunk a fém megmunkás, vagy a fém vizsga remekek előtt. Ez már egy hosszas-hosszas előkészületi és képzési folyamat vége. És valahogy mindig a végzős diákjaink annyira elkötelezettek, és annyira megszeretik a kihívásokat, hogy kvázi ténylegesen majdnem extrém kihívások elé állítják magukat. Tavaly például kilincseket, épületkilincseket rekonstruáltak, vagy öntöttek újra olyan épületekben, ahol vagy elpusztult az adott kilincs, vagy ugye hiányos, és újra kell gyártani, és akkor így neogót, reneszánsz, barokk kilincseket készítettek, ami azért egy nagyon-nagyon komplex munka, mert ahhoz nyilván tudni kell esztergálni a hidegfém megmunkálásoktól kezdve a fém különböző típusú fém öntés technológiák előkészítése, kivitelezése, és hát hasonló itt is a feladat, most ilyen kopogtatókat gondoltak, hogy készítenek, ami azért egy nagyon komoly szakmai kihívás. Látszik is, hogy ott az öntőformák, de hát nyilván mire egy öntőformához eljutnak, ahhoz először meg kell csinálni magát a magot, a formát, meg kell mintázni, vagy ki kell faragni, vagy akár sokszor többféle anyagból kell tudni összeapplikálni azt, hogy utána ezt a szilikon, ezt a speciális öntőformát

0: kiváló kísérletek ma Magyarországon, hogy például a fémművességnek ezeket a területeit felélesszük és működésben tartsuk.
1: Azt hiszem, hogy ez tényleg hiány, és kell, hogy maradjon, megmaradjon nem csak a fém, hanem az összes többi szakma és szépműves oktatás is.
0: Mi nagyon bízunk benne, hogy folytatni tudjuk, utánpótlás igény az volna. Piac oldaláról is, a érdeklődés is, a leendő tanulók oldaláról is, és maga az iskola pedig mindenre felkészült. Tehát itt vannak a műhelyeink, 100-120 éves eredeti műhely környezetben tudnak dolgozni a diákok. Itt van a könyvtárunk, itt van az archívumunk, ahol ténylegesen 10000-ével őrizzük a korabeli diákoknak a munkáit, amik ők maguk meg tudnak nézni. Tehát ezek olyan inspirációk és olyan inspiráló környezet, amit mi nyilván szeretnénk fenntartani a jövőben is.
2: Elhangzott az architektúra. A Hausmann Alapítvány tevékenységéről és a budapesti kisképzőben folyó szépműves mesterségek oktatásáról Kakucs Miklós szakoktatót, János Iné Csákberényi Nagy Ágnes tanulót, Szűcs Tibort, a kisképző igazgatóját és Jánoszki Tamást, a Hausmann Alapítvány tudományos és oktatási főmunkatársát kérdezte a szerkesztő, Gyarmati Dóra. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes volt.
3: Az architektúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

0: József Haydn D-dur szimfóniájának harmadik tételét a Magyar Kamarazenekar játszotta. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Megismételjük korábbi műsorunkat. Szentek nyomában.
2: Negyedik Béla elsőszülött leánya, Árpádházi Szent Kinga, aki a lengyel Boleszló herceggel kötött házassága révén krakkói fejedelemasszony és Szandec úrnője volt. Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Werner Eszter nevében is. Nagy György András vagyok. Szent Kinga július 24-i emléknapjára készülve mai műsorunkban szó lesz történelmi alakjáról, lengyelországi és hazai tiszteletéről, és arról, hogy a 21. században mit tanulhatunk életpéldájából. Elsőként Hámori Kinga kollégánkat kérdezte Pozsgai Nóra.
3: Kinga, milyen kapcsolatod van a saját neveddel? Egyáltalán mikor tudtad meg, hogy a nevedhez szent is tartozik?
4: Azt gondolom, hogy nagyon szeretem a nevemet. Gyerekkori emlékeimből is vissza tudom ezt eleveníteni, hogy nagyon szerettem a nevemet, és olyan különlegesnek tartottam, mert nem volt, azt hiszem, rajtam kívül olyan sok ember az iskolában, vagy ebben a környezetben. Szerintem az egész identitásomat is meghatároztam, és nagyon sajnálom azokat, akik nem tudnak azonosulni a saját nevükkel, mert tudom, hogy van ilyen, én is ismerek nem egyet, nem kettőt. Nehéz lehet, és ezért azt gondolom, hogy nekem így könnyebb volt önmagamra találnom, vagy a személyiségemet meghatároznom ezáltal. Én emlékszem, hogy főleg amíg édesapám élt, mindig, amikor köszöntöttek névnapomon, én megköszöntem a nevemet, hogy ezt a nevet kaptam. Pontosan ezért, hogy önmagamra találtam általa.
3: Mikor ismerkedtél meg a hozzátartozó magyar Árpádházi szenttel?
4: Azt édesanyám már rögtön így gyerekkorom óta mondta, hogy akkor még Boldog Kinga, Árpádházi Szent Margit testvére volt, és a nővére volt, és én is mondjuk így a legnagyobb vagyok a családban, tehát ez is egy kicsit úgy segítségül jött, de egyébként választottak nekem egy másik utónevet is, és akkor mindig azt mondta anyu, hogy azért, mert Kinga még nem szent. Tehát, hogy boldog volt akkor még, mert ugye 1999-ben volt az ő kanonizációja, tehát szenti avatása. Valamennyit tudtam, de inkább Szent Margitról tudtam többet. És akkor a háttérben volt ugye egy nővér, és hát az édesapa sem akárki, egy negyedik Béla, tehát el tudtam képzelni, hogy egy fantasztikus családban nőhetett fel ő, tehát Boldog Jolán is az ő testvérük volt. És akkor eljött a szenti avatás, és akkor hát fontos volt ugye második János Pál pápa számára, és ugye a lengyel pápa számára, és akkor inkább itt kezdődött az én figyelmem úgy Lengyelország felé, és a lengyel-magyar kapcsolatok felé orientálódni, és aztán pedig a munkám során már egyre jobban tudtam olyan, főleg a búcsú ünnepe felé közeledve, olyan szakértőkhöz is fordulni, vagy kutatókhoz, akik többet tudtak Szent Kinga életéről.
3: Téged érdekelt a neve is, hogy mit jelent, hiszen van egy műsor, ahol mindig elmondod az aktuális napi szentnek a nevét is.
4: Igen, nagyon érdekes, ugye a Kinga az germán eredetű név, és a Kunigundából származik. Egyébként még gyerekkoromban vannak emlékeim, amikor anyukám is így, Kunigunda vagy Kuni így szólított, és ha ezt így szétszedjük, akkor a névnek a jelentése a nemzetség és harc, és ennek így, hogy akik ezt a nevet viselik, azok hagyományosan a család harcosai, vagy a nemzetség védelmezői. Valamennyire én ezt érzem az én életemben is fontosnak, tehát ezért is tudom jól viselni a nevemet, mert azért én azt gondolom, hogy egy ilyen hát édesanyaként is, meg most már nagymamaként is, feleségként is, eléggé a család, hát nem harcosa, de valamilyen központi figurája azért vagyok, és ezt így érzem.
3: Szoktál-e imádkozni a védőszentethez?
4: Hát ennyire konkrét kapcsolatom, bevallom, nincsen vele. Én hoztam egy pár könyvet most ide magammal, ezek mind tulajdonképpen 3-ból 2 az róla megjelent történelmi, illetve regény formájában megírt könyvek, amelyeket én névnapomra kaptam édesanyámtól. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy még van dolgom azzal, hogy egy ilyen személyesebb kapcsolatot is kialakítsak vele. Azért nehéz ez, mert az ő életállapota meg az én életállapotom nagyon különbözik, és most próbálom ezt akkor így észrevenni, hogy mégis legyen hasonlóság, azért van, mert ugye ez a keresztény, hazáját szerető és elkötelezett nő, ebben igen, hasonlóak vagyunk, de hát ő ugye nem élt olyan családi életet, mint én, bár házasságban élt, de Szent Józsefi házasságban élt, tehát hogy teljesen más az életmód, amit ő élt, meg én, de próbálom keresni vele a kapcsolatot. Viszont volt már egy olyan püspök, ahogy meghallotta, hogy ez a nevem, aki kérte, hogy imádkozzak Szent Kingához, ő érte. Tehát ez már egy ilyen feladat számomra, azt hiszem egy misszió, hogy akkor nem véletlenül kérhetett föl erre, úgyhogy igyekszem.
3: Nagyon sokat köszönhet neki kis Lengyelország. Lengyelországnak a védőszentje is lett. Ellátogattál-e az ő helyeire, ahol ő nagyjátette azt a környéket, oda Krakó környékére?
4: Ez is volt egy vágyam, hogy valamikor, akkor, amikor az ő búcsúja van, tehát július 24-én látogassak el oda, mert itt Magyarországon nem találtam olyan nagy kultuszát, tiszteletét. Tehát elvétve van egy-egy szobor, egy-egy freskó, egy-egy templomban, de hallottam, hogy ugye Lengyelországban nagyon tisztelik, és megismerkedtem egy a lengyel-magyar kultúra iránt érdeklődő és sokat tevő tisztelővel, Rostetter Szilveszter orgona művésszel egyébként, aki ő maga Veszprémből vezetett egy zarándoklatot Ószandecbe, persze még följebb Krakkóba, Częstochowába, de mindenképpen Szent Kinga búcsúra érkeztünk oda, és az egész családommal elmentünk oda akkor, úgyhogy teljesült ez a gyerekkori vágyam, vagy ez a ifjúkori vágyam, hogy lássam, hogy hogyan van ott a tisztelete, és teljesen megdöbbentem. Tehát egy pénteki nap volt, nem hétvége, gyakorlatilag az emberek szabadságot vettek ki, és ott voltak ezen a búcsún. Clarissa kolostor körül rendezték meg ezt a szabadtéri szentmisét, rettenetes sokan voltak. Tehát én megdöbbentem, hogy hát itt nálunk ilyet nem találtam volna, csak vasárnap.
3: Milyen jeleit láttad még ott a Kinga tiszteletnek? Mondtad a szobrokat, hogy Magyarországon milyen kevés ábrázolása van. Ott láttad-e, és láttad-e az embereken, vagy beszélgettél-e, hogy nekik mennyire fontos, akár mint Lengyelország egyik fő alakja?
4: Igen, hát beszélgetni azért mondjuk a nyelvi problémák kapcsán nehezen tudtam, de mégis volt segítségem, Rostetter Szilveszter, aki tolmács is. Kértem, hogy vezessen el a kolostor vezető apácához, és hát az is egy fantasztikus élmény volt, hogy ő, mert ugye ezt az Ószandeci kolostort Szent Kinga alapította, miután megőzve gyűlt, akkor apáca lett. És egy ilyen, tényleg ez a szigorú klauzúrában élő szerzetessel találkoztam, aki a rácsok mögül nyilatkozott nekem, tehát ez is egy nagyon különleges élmény volt, soha előtte is azóta sem találkoztam ilyennel, de nagyon nyitottan. Tehát, hogy tulajdonképpen ő ezt így vállalja, hogy ő itt van, itt él, ebben az életformában, de képviseli azt a több száz éves tiszteletet, ami Szent Kinga óta itt Ószandecben él, de nyitotta a társadalom felé, tehát beszélget velük, és el tudom képzelni, és erre irányultak az én kérdéseim is, hogy mai korban Szent Kinga mit tenne, vagy ugyanaz-e a feladata egy mai Clarissának, mint akkor?
5: Szent Kingát nagyon szeretik Lengyelországban, segítségül hívják különféle szükségben. Az emberek sok kegyelmet kapnak itt, így aztán igen népszerű. Az ünnep, Szent Kinga ünnepe emberek tömegét vonza ide, amit különben látni az ünnepet megelőző ima kilencet folyamán. Nagy látogatottság volt a napi két misén, 9-kor és délután 6-kor, melyhez külön Szent Kinga imádságok, elmélkedések, lelki gyakorlatok csatlakoztak. Mindez nagyon ünnepélyes itt a Szandeci vidéken, egyházmegyénkben, de egész Lengyelország számára, illetve Kinga tisztelőinek számára világszerte, ahol őrzik Kinga ereklyéit, még a Fülöp-szigeteken, Szaúd-Arábiában is. Tehát nagyon fontos és kedves ez az ünnep számunkra.
4: És a nővérek életében ez mekkora ünnep?
6: Nasza święta.
5: Szentünket nem csak az anyánk névvel illetjük, hanem annak is érezzük kolostorunk alapítóját, aki ott hagyta szülőföldjét, Magyarországot, gondoskodott nemzetünk jólétéről, kiállt férje Boleszló mellett, amikor szükség volt rá a tatárjárás után az ország újjáépítésében. Számunkra valóban anyánk, a szentség példája, a hazaszeretet példája, a szegények szeretetének példája, az imádság példája. Életének életünknek minden szakaszában példaképünk, nagyon szeretjük és különféle módon tiszteljük.
7: Ugyanaz a feladata ma is a nővéreknek, mint Kinga idejében, tehát tartják azt a karizmát, vagy a modern kornak mást üzennek?
5: Nos, Szent Kinga óta eltelt több mint 7 évszázad, az idők folyamán voltak ugyan változások, de az alapvető dolgok nem változtak. Igyekszünk fenntartani Szent Kinga lelki örökségét, a Krisztus szeretetet, Isten akaratának szeretetét, a mély, de egészséges hazaszeretetet, melynek példáját adta. Azon fáradozunk, hogy kegytemplomunk környezete méltóképpen képviselje ezt a helyet, hiszen itt vannak Szent Anyák erekjéi, itt imádkozunk őnála, fejezzük ki tiszteletünket, s ő általa fejezzük ki hódolatunkat Isten iránt.
7: Amikor hivatást választott, amikor a Clarissa rendbe lépett, akkor Kinga életéből, vagy Klára életéből mi az, ami megtetszett, nem itt szeretne folytatni?
5: Már az általános iskolában kezdett körvonalazódni ez bennem. Érdekes, hogy eleinte nem is hallottam Szent Kingáról, noha olyan közel volt, viszont olvastam Szent Ferenc virágait, s fiatalként megtetszett, hogy Ferenc éppen a teremtményen keresztül akarta Istent imádni. Ferenctől lassanként Klára felé fordultam, ami azzal végződött, hogy jelentkeztem ide, a Szent Kinga kolostorba. Így ismertem meg Szent Kinga életét, aki valóban nagyszerű Clarissa volt.
2: Az elmúlt percekben Hámori Kinga kolléganőnk idézte fel Maria Teresa Izvorska Clarissa apátnővel készített beszélgetését, melyet 2015-ben Ószandecben a június 24-i Szent Kinga búcsúban rögzített.

0: Küngösön, a Veszprém vármegyei településen 2013. november 9-én szentelték fel Magyarország első és egyetlen Árpádházi Szent Kinga tiszteletére emelt templomát. A lengyelországi Ószandeszből kapott Szent Kinga csonterekje őrzési helyét Szent Mise keretében Márfi Gyula akkori veszprémi érsek áldotta meg. A II. János Pál pápa által szentté avatott Árpádházi királylány magyarországi és különösképpen küngösi tiszteletéről a templom építését kezdeményező és azt koordináló Beke Zsolt atyával 2013-ban beszélgetett Hámori Kinga.
1: Ugye a Szent Kingáról a hagyomány szerint van elnevezve a község. A leírások szerint ugye a Kingus névből eredezteti a falu a nevét, a Küngöst, és a falu címerében is található Szent Kingára szép utalás, érdemes megnézni is. Aztán bejövünk a faluba, a falu kezdeményezésére tették ki a táblát, hogy üdvözöljük Küngösen Árpádházi Szent Kinga falujában. Kötődnek hozzá, mert végső soron a magának a falunak egy szép történelmi alapot ad Szent Kinga, és hogy az ereké mit jelent, tehát nem csak az emléke, nem csak az, hogy el vagyunk róla nevezve, hanem ő is, most idézőben mondom, lakója lett a falunak, Küngösnek. Nem mindegy, hogy valahol csak az emlékünk van, vagy mi is ott vagyunk, és együtt élünk a közösséggel. Ez a faluban szép erekje tartó, és tudva, hogy onnét van, ahol az ő, hát mondhatnánk ugye második hazája, mert ugye Magyarországról származott, Ószandec van, és onnét kaptuk, és abból a kis urnatartóból, vagy koporsóból, ami az ő erekét őrzi, ez egy külön is megtiszteltetés, hogy megkapta az egyházközség. Meg hát ez a szép erekje tartót a kedves nővérek, ami Szent Kingának a vonásait, az Ószandeci kolostort tükrözi, sőt a magyar címer is szépen bele van foglalva az erekje tartóba.
2: Hogy zajlott az erekje hazahozatala, illetve hát ez a földi születésnaphoz kapcsolódó ünnepség?
1: Az egyik kedves volt tanárom, és most is jó barátom, Rostetter Szilveszter tanár úr karnagy úr, a Budapesti Szent Kinga kórus karnagya. Ő vetette fel az ötletet, elhívott egy zarándoklatra a Szent Kinga nyomában, és akkor elmentem velük Ószandecba, és a Szilveszter tanár úr és a Piotr Stefaniak történész úr, akinek volt az ünnep előtt Veszprémben egy szép könyvkiállítás, a Szent Kinga ábrázolásait gyűjtött össze a történész úr, volt kapcsolatuk, és segítették ezt a vágyunkat, mert már volt tervünkben, hogy jó lenne Szent Kingából egy kis erekét kapnunk, és ők közben jártak, és onnét indult el ez a szép kapcsolat, és akkor az érsek atya ajánló levelével, a Tarnovi püspökség engedélyével a kedves nővérek adtak egy szép erekje tartót, amiben most az erekje el van helyezve, és ugye most értesültem én is róla, hogy az országban 4 helyen van ilyen szép erekje, és az egyik akkor a Küngösi templom lehetett.
0: Beke Zsolt atyával 2013-ban beszélgetett Hámori Kinga. 2 évvel ezelőtt Szent Kinga születésének 800. évfordulóján Kerengő című műsorunk vendége volt Efromhányi Beatrix régész történész egyetemi tanár és Entóth Ágnes művészettörténész. A riporter Posgai Nóra.
3: Beatrix, vázoljuk fel egy kicsit ezt a 13. századi történelmi kontextust.
4: Amikor Kinga megszületett, akkor még éppen a nagypapája ült a trónon, II. András, és 2 évvel vagyunk az aranybulla után. Magyarországon ez egy hektikusabb és sok konfliktussal terhelt időszak, aminek a közepében ráadásul ott van a tatárjárás. Ebből hát a magyarországi részéből Kinga történetesen kimaradt, de a lengyelországi részéből nem maradt ki. És hát nem véletlen az, hogy IV. Béla igyekezett a kapcsolatokat olyan módon is kiépíteni, hogy hát főleg itt Közép-Európában úgymond szétszórta a gyerekeit, Lengyelországba konkrétan 2 jutott belőle.
3: Ágnes, ebben a kontextusban milyen volt konkrétan az élete Szent Kingának?
5: Esztergomban született, ugye 1224-ben, nagyon hamar elkerült Lengyelországba. Kinga életében nagyon-nagyon fontos szerepet játszott Szalómea, lengyel hercegnő, aki Kálmán hercegnek volt a felesége, és az ő hatás egész életében végigkövethető. Kis Lengyelországban tulajdonképpen második anyjaként tekint Kinga Szalómeára.
3: Kálmán herceg ki volt Kingának?
5: 4. Bélának az öccse volt. 10 éves korában került ugye Lengyelországba, Tehát a család az Árpádok dinasztiája meghatározó volt, és a bizánci örökség, tehát a nicai császárnak az unokája volt, Laskaris Mária bizánci hercegnőnek a gyermeke, óriási műveltség volt, tehát minden bizonnyal már itt a magyar királyi udvarban is erre szert tett, és aztán az egyéb ténykedései, ami egész életében végigkövethető, akár ugye később, jóval később, már az élete vége felé az Ószandeci kolostorban egy egészen egyedülálló műveltséggel és nagyon komoly mély hittel bíró különleges személye volt nem csak a magyar királyságnak, hanem kis Lengyelországnak és a fejedelemségnek.
3: Mikor került Lengyelországba?
4: Nagy valószínűséggel 1239-ben történt meg ez a házasságkötés. Kinga 15 éves volt.
3: Ki volt a férje?
4: Boleszláv krakói fejedelem, és ez talán az első olyan házasság, ahol tényleg igazolható az, hogy úgynevezett József házasságban éltek. Amikor több fiú van egy uralkodói családban, a kelet-európai öröklési jog szerint mindegyik örököl valamit, és akkor tulajdonképpen úgy oldják meg, hogy ez ne aprózódjon már még tovább, hogy bizony vannak olyan házasságok, amelyek ilyen értelemben terméketlenek maradnak, és hát ez tulajdonképpen egyik oldalról egy praktikus megoldás, a másik oldalról azért egész biztos, hogy ott volt Kinga és Boleszló esetében valóban egy mély hit és elkötelezettség, és úgy egyébként ők minden uralkodói kötelezettségüknek eleget tettek. Kezdve az ország védelmétől, az ország fejlesztéséig, a telepítések, ugye néppel ellátni a megfelelő területeket, hát rendkívül aktívak voltak, bőven volt feladatuk, mert ahogy mondtam, 1241-ben ők is átélték a tatárjárást, és ott ez nem egy egyszeri esemény volt, hanem úgy átlagosan 10 évente jött egy ismétlés.
3: Ági, milyen szerzetes közösség volt, ahova Szent Kinga belépett?
5: Az Ószendeci Clarissa apácáknak a kolostor, és 1279-ben Szemérmes Boleszló elhunyt, megözvegyült Kinga, és ő korábban már ezt a területet, a szandeci területeket megkapta a férjétől, hiszen óriási hozománnyal távozott a magyar királyságból, és amikor többszörösen ugye a mongolok állandóan támadták kis Lengyelországot, Sziléziát, de konkrétan Kinga hozománya hozzájárult ahhoz, hogy újjáépíthessék kis Lengyelországot, illetve Krakó újjáépítésében is óriási szerepet vállalt. Ez délkelet Lengyelországban van Ószandec, a kolostort 1280-ban alapítja. Valójában Clarissaként életének az utolsó pár évében élt, de őnek egy nagyon-nagyon mély hite volt, Mária tisztelete, amit hát egyrészt a magyar királyi udvarból, illetve Bizáncból is hozott. Nem sok ábrázolás maradt fönt arról, hogy milyen volt ez a tisztelet, tehát ő hogyan élte meg a hitét, milyen volt a vallás gyakorlata, de néhány korai ikon megmaradt, például Krakóban egy csodaszép közbenjáró Mária ikon, ami Szalomeának az ikonja volt, és a feltételezések szerint Laskaris Máriától kapta. Egészen korai ábrázolásai nem maradtak meg, pecsétek maradtak meg, és ez is pontosan kapcsolódik a Mária tisztelethez. Két pecsétről tudunk. Máriához imádkozik, illetve olyan, mint egy városfal fölött egy ilyen paládium, egy ilyen védő istenanyához imádkoznak a férjével. Kinga legkorábbi ábrázolása igazából jóval későbbi, tehát a késő középkorból származik. 20 évvel a halála után a csodákat összeírták, és egyértelműen a kislengyelországi régióban és a szepességben Dunajec, Tarnów, Szandomír környékén tisztelték, és vannak adatok, hogy például Sáros vármegyéből is elzarándokolnak, és csodák hatására Kinga sírjánál, ugye erről nem beszéltünk még, hogy Kinga erekjéi sírja a Clarissa apácáknál van.
3: Milyen csodákat kötnek Szent Kingához?
5: Hát nagyon sok gyógyulás, és már életében is sok csoda történt, egy ferences szerzetes írta meg az életrajzát, és ott is olvasható például, hogy 1282-ben, ha jól emlékszem, Pál krakói püspököt fogságba ejtették, ugye állandó belviszályok voltak a fejedelmségen belül, és a börtönbe Szent Klárához imádkozott, és Klára megígérte, hogy segít, Szent Kinga érdemeiért, és szabadon bocsájtották a püspököt, azt hiszem segédpüspök volt inkább, és aztán fölkereste Kingát, és hát persze Kinga erről nem tudott, de maga ez a kis történet is rávilágít arra, visszatérnék egy picit az ábrázolásokhoz, hogy nagyon-nagyon szoros az összefüggés Klára és Kinga között, mivel a Klariszák alapítóját tiszteljük Assisi Klárában, és az ábrázolásoknál is nagyon gyakran egymás pandantjai. Kingát nagyon-nagyon későn avatták boldoga 1690-ben, 8. Sándor pápa, illetve II. János Pál pápa szenté avatta, tehát az ábrázolások, a források is arról vannak, hogy többször megindult a kanonizációs eljárás, és megszakadt. Tehát ilyen egészen korai, mondjuk 14. századi ábrázolásai nem maradtak fent, viszont a késő középkorból, a 15. század talán közepe tájáról fönt maradtak ábrázolások. A Szandomiri Múzeumban van egy csodaszép táblakép, amin egy Klarissa apáca római Szent Ágnessel és Szent Mártával látható, és egy nagyon különleges attribútum van előtte, egy kirügyezett fa, és ez a legendában is szerepel, illetve egy bot vagy egy oszlop. Jan Dlugos történetíró 15. századi életrajzában van erre egy passzus, ami talán utal arra, hogy Kinga, amikor a Dunajec folyó kiszáradt, akkor a földbe szúrt egy botot, és az csodák csodájára másnapra kirügyezett. Tehát tulajdonképpen élet fakadt Kinga nyomában. A legreprezentatív ábrázolás 20-án maradt meg, az úgynevezett Mária kápolnában, ma ezt úgy hívjuk, hogy Kinga kápolna, és ott van egy középkori faszobor, 1470 körül keletkezett. Eredetileg feltehetően ez egy szárnyas oltárnak volt a középső szobra. Ez is nagyon érdekes, hogy ez a szobor ez nem úgy maradt meg, hogy egy az egybe intakt érintetlenül, hanem az attribútumai megújítottak, de mégis ez a legkorábbi ábrázolás, például lábai alatt egy óriási korona van, tehát hogy lemondott a világi hatalomról, és Krisztust választotta, mint szerzetes élete végén. Ugyanakkor a kezében ott van egy 17. századi kormánypálca, a jobb kezében pedig az Ószandeci kolostornak a modelljét tartja, és a Klarissa apácák évszázadokon keresztül az ő kultuszát, ugye annak ellenére, hogy nem avatták sokáig boldoggá szenté, mint egy öltöztető madonnát magát, ezt a középkori szobrot is ruhával öltöztették. 1490 körülről a Tarnovi Múzeum őriz egy csodaszép kis szárnyas oltárt, és annak a két szárnyán, az bal szárnyon Szent Kingát, a jobb szárnyon meg Klárát látjuk, és azért különleges, mert a Glóriában ott van a felirat. Tehát biztosan tudjuk, hogy Kingát ábrázol, és nagyon érdekesek az attribútumok, mert egyes források szerint apátnő volt, de valójában ő nem volt az Ószandeci kolostor apátnője, de itt, mint apátnő jelenik meg, apátnői bottal, a Klarisszák habitusában, szürkés-barnás viseletében. Feltehetően egy nagyon sajátos jogállása volt, tehát egy előkelő fejedelemasszony volt, aki ugyan belépett a Klarissa kolostorba, de hát, hogy ő a kolostor gazdasági, anyagi helyzetét bizonyára, így talán szabadabban is, intézhette, de mindenképpen úgy tekintettek rá, mint máterre, mint a kolostor hát alapítójára és legfőbb jótevőjére.
3: Ági, bejártad ezeket a szent helyeket, ahol Kinga élt és működött.
5: Hát ami leginkább megérintett, az az Ószandeci kolostor, ahol valóban ugyanaz szerint az életforma szerint Klarisszák élnek még ma is, teljesen elzártan. Tehát maga például a Szent Kinga sírját sem nézhetjük meg. Én is a rácson keresztül láthattam, hogy ez a Kinga kápolna azért érdekes, mert a klauzúra része elzárt, de hogy mégiscsak rálátunk magára Kinga tumbájára, tehát 16. századi sírjára, ami lényegében ma üres, és az a bizonyos középkori szobor alatt van egy szarkofág, egy kis ezüst láda, és abban vannak a maradványai.
3: Mit üzen nekünk ma Szent Kinga? Nektek személyesen mit mond Beatrix?
4: érezhetően egy modern nő volt. A maga korában modern, és ez a Szent Erzsébet kultusz például önála nagyon erősen érződik. Legmeghatározóbb példaképe volt, és tulajdonképpen Erzsébet is, ő is ugyanazt az aktív női ideált testesíti meg.
3: Ágnes?
5: Egyrészt egészen mély hite, Mária tisztelete, ami követendő, és ugyanakkor az, hogy mindig újra tudta kezdeni az életét, az építkezéseket, az újrakezdés szentje számomra.
0: Efromhányi Beatrix régésztörténész egyetemi tanárral és Entóth Ágnes művészettörténésszel Pozsgai Nóra beszélgetett. Mai műsorunk ezzel véget ért. Az összeállítást készítette Pozsgai Nóra és Hámori Kinga, közreműködött Kozák Anna Mária. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes és a szerkesztő Werner Eszter nevében is búcsúzik a műsorvezető Nagy György András.
6: Elhangzott a Szentek nyomában. Mai műsorunk kibővített hosszabb változatát a Spotify és az Apple Podcast Szentek nyomában csatornáján hallgathatják meg.

0: Ludwig van Beethoven B-durvonós négyesének részletét hallották. Előadta a Bartók kvartett. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Sinkovics Andrea szerkesztésében. Ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
3: Közélet. Délelőtti magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. A 200 éves fennállását ünneplő Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudomány éve 2025-26 alkalmából elindította a tudománybarát település mozgalmat. A mozgalom célja, hogy a települések polgárai a tudományos ismereteket és kapcsolatokat mind jobban felhasználják a maguk, a családjuk és a lakóhelyük javára, a települési közösségek fejlesztésére, hagyományai ápolására és tudománybarát kisközösségeket, társadalmat és nemzetet alkossanak. Műsorunkban kis új szállásra látogatunk. Kérjük, tartsanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, aki a Kisújszálláson működő tudománybarát település helyi munkacsoportjának a vezetője. Korábban már volt egy beszélgetésünk erről a tudománybarát településekről, hogy Kisújszállás is csatlakozott hozzá. Idén 2026. május 29-én pedig a Magyar Tudományos Akadémián megvolt ennek a tudománybarát település mozgalomnak a nyitó konferenciája, ahol Tibor is előadott és bemutatta a kisújszállási példát, gyakorlatot. Ez most a beszélgetésünknek az apropója, de arra szeretnélek kérni, hogy kezdjük a kezdeteknél. Tudománybarát település, hogy miért csatlakozott Kisújszállás ehhez, eleve hogyan jutott el hozzád a településhez ez a felhívás, ez a lehetőség.
1: Én is köszöntöm a rádióhallgatókat. Igen, 2025. augusztus 20-án Balatonfüreden az MTA akkori elnökei, már leköszönt elnöke, Frany Tamás hirdette meg ezt a mozgalmat. Széchenyi szellemében, hiszen az akadémia 200 éves fennállásának ünnepe a tavalyi év, illetve az idei év, és ennek kapcsán, hogy a nemzetnagysága a kiművelt emberfők sokaságában látszik, bár én ezt feltételes módba tudnám csak tenni, hogy látszhatna, ha volna, és ennek a szellemében hirdette meg az MTA, hogy igazából szerintem, aki nem foglalkozik vele, a legtöbb embernek a tudomány az egy elefánt csontoronynak tűnik, ahogy ülnek benne különböző elvont figurák, és akkor ott valamit vagy kotyvasztanak, vagy írnak, vagy mind a kettő ilyen vagy olyan módon, de igazából nem jut el a tudomány, nemhogy az eredményei, de szerintem még a kérdései sem az emberek legnagyobb részéhez, már ez érdekel ugye akárkit is, vagy bárkit, és ennek kapcsán, hogy ez az információs káoszban, kavalkádban, amit rajtunk van a média zajban, hogy érjen már el a tudomány, vagy szólítsunk meg minél több embert, települést, hiszen ugye alapvetően mégiscsak az emberek településeken élünk, és ennek kapcsán hirdette meg az MTA akkori elnöke a mozgalmat, és hogy a településeket bevonandó, kezdjük el ezt a munkát, és ennek kapcsán, hát Magyarországon ugye van több mint 3000 település, majdnem 3200, mint most a konferencián kiderült, 504 településnek, vagy 502 településnek a vezetőjét keresték meg értelemszerűen. Szerintem olyan annak mentén válogathatott az akadémia, ahol potenciálisan legalább a lakosság nagysága. Tehát nyilván senkit nem kirekesztve, csak van, ahol nehéz ennek teret adni és teret nyerni, és őket megkereste levélben az akadémia elnöke, és ennek kapcsán, ez tavaly októberben történt, és hát körülbelül abban a pillanatban, hogy polgármester úr elolvasta ezt Kisújszálláson, ezt a levelet, ugyan azzal a lendülettel továbbította nekem, mint talán az egyedüli Kisújszálláson élő tudománnyal foglalkozó embernek, akinek szívügye ez, egyébként is, meg amúgy is, és én akkor elkezdtem gondolkodni, felhasználva 10 éves a polgármesteri tevékenységemet, mert ha valamiben, akkor adminisztrációban rémületesen gyenge vagyok és bürokráciában, de felidéztem az emlékeimet, hogy csinálja a jegyző meg az aljegyző, hogy ennek jogi vagy annak tetsző formája is legyen, úgyhogy én ennek mentén indultam el, mert azt azért jegyezzük meg, hogy Kisújszálláson a tudománybarátság az messze nem most kezdődött. Tehát azért, hogyha tágan tekintjük ezeket a dolgokat, ha már csak az irodalomnál, akkor ott tanított Arany János, ott tanult és érettségizett Móricz Zsigmond, ott született és töltötte gyermekkorát Csukás István, nálunk nőtt fel tőzsgyökeres kisújszállásiként, ott járt általános iskolába, középiskolába, és ott érettségizett Karikó Katalin, és még a jövő reménységei, akik majd pár évtized múlva lesznek Nobel-díjasok, Pardi Norbert, meg Szabó Gábor Tamás, és még nyilván említhetnénk a mai élők Tóth Albert-től kezdve Duca Lajoson át, akik helyben, illetve a térségben nagyon jó szakembereknek számítanak, tudós embereknek, helytörténésznek, biológusnak. Tehát nálunk már nagyon régen elkezdődött ez, de örültünk neki, hogy ez országosan is így kezdeményezést kapott, illetve figyelmet nyert. És hát én bocsinálta jogászként készítettem szervezeti és működési szabályzatot, készítettem alapítóokiratot, megnéztem, hogy kik lehetnek a potenciális alapítótagok, természetesen a helyi döntéshozók benne kell, hogy legyenek, de mindenki, aki alapvetően a tudomány közelébe kerülhet, iskolaigazgatók, ahogy mondtam, helytörténész, érdeklődők, olyan tanárok, akikről tudtam, vagy megkérdeztem, úgyhogy végül 18-an lettünk alapítótagok, másfél tucat ember, és Miután ezeket a jogi háttér anyagokat elkészítettem, utána összehívtam őket, és megalapítottuk ezt a tudománybarát település mozgalmat, a kisújszállási munkacsoportot, és elkezdtük a munkát. Úgyhogy igazából ennek olyan jó visszhangja volt, hogy nyilván ezek folyamatos kommunikációban voltunk az akadémiával, és utána jött egy levél egyszer csak februárban egy településről, Magyarországon szintén egy meghatározó hajdúbihari kisváros, hogy az MTA minket ajánlott jó példaként, jó gyakorlatként, hogy segítenénk-e nekik az ottani munkacsoportot megalakítani, és természetesen segítettem, minden anyagot elküldtem az aljegyző úrnak, illetve minden segítséget megadtam, úgyhogy már a kisújszállási minta kapcsán máshol is van erre példa, illetve mi segítettünk létrehozni az ottani munkacsoportot, és érdekes, hogy mi benne voltunk az első 20 településben, amely megalapította a helyi tudománybarát vagy TUBA munkacsoportját, és mostanra ez oda jutott ez a szám, hogy 62 település. És valóban így zárójeles megjegyzésként egyetértek abban polgármester úrral abban is, hogy amikor az MTA lépcsőn jöttünk lefelé, ő így feltette a kérdést, hogy és vajon a többi 440 polgármester, aki megszólítatott, az hol van? Ők mit gondolnak?
0: Milyen feltételeket kellett teljesíteni kisújszállásnak, hogy csatlakozhasson ehhez a tudománybarát mozgalomhoz?
1: A településekre egyaránt érvényes az, hogy a tudománynak helyt kell adni, a tudományt terjeszteni kell, a tudományt el kell vinni az emberekhez közérthetően, nagyon fontos. Alapvető fontossága az iskolákkal való kapcsolattartás. Nagyon fontos most, hogy a digitális világban az, hát nem tudom, hogy fogalmazzak finoman, a rádióban talán nem is tudom megfogalmazni elég árnyaltan és szofisztikáltan, de most már mindenki hozzászólhat mindenhez, és mindenki szakért mindenben. A futballtól elkezdve a vírusokon át, az oltásokon keresztül, a politikán, a jogon mindenhez mindenki ért. Sokszor magyarul próbálnak írni, de a gondolataikat nem tudják kifejezni. Szóval az álhírek, az áltudományosság, a mindenféle Istentől elrugaszkodott elméleteken keresztül ezek ellen való küzdelemben, tehát hogy a tudomány eredményeit megismertessük az emberekkel és a tévhitekkel pedig azért igyekezzünk szembeszállni. Bár ez is relatív, tudjuk, ami 500 éve esetleg azt mondták, hogy akkor tudományosként állították be, de aztán harcoltak ellen, hogy tévhitek, meg tévegés, aztán mostanra bebizonyosodott, hogy igaz, tehát majd 500 év múlva meglátjuk, hogy mi az, ami tévhit, és mi az, ami igaz. Minden esetre az akadémia természetesen fontos elvárás, tehát a tudomány terjesztésén az emberekhez helybe vinni a tudományt, illetve nagyon fontos abszolút a politikamentesség, a pártsemlegesség, az önkéntesség, díjat nem szedünk, tehát teljesen pénz nélkül és mindenféle anyagiaktól mentesen csináljuk, csak is lelkesedésből, helyi lelkes önszerveződésből ezeket a dolgokat, és ez mindenhol elvárás. Tehát ez nem csak kisújszálláson, ez az általános elvárás mindenkivel szemben.

0: Az elmúlt fél évben milyen programokat szerveztetek kisújszálláson ennek jegyében?
1: Az MTA egyik kezdeményezés, hogy a tudományfáját elültetni a településen. Mi ezt megtettük 2023-ban, tehát mi proaktívak voltunk, akkor elültettük polgármester úrral, aki akkor még nem volt polgármester, Karikó Katalin tiszteletére a hásfát a könyvtár előtt, tehát nekünk már 2023 ősze óta van tudományfája, és hát ennek kapcsán a tavalyi évben volt egy olyan kezdeményezés, nálunk van évtizedek óta egy ösztöndíj alapítvány, ami a felsőoktatásban tanuló kisújszállási diákokat támogatja. Annó egyébként még az elmúlt évezredben én is részesültem ebből ösztöndíjból, és most kiterjesztettük az új polgármester javaslatai alapján, jócskán kinyitottuk ezt, úgy hozzájött ehhez még a sport ösztöndíj, aztán hátrányos helyzetű, de jól tanuló gyerekeknek ösztöndíjat biztosítani, és ami a legnagyobb lépés, én szerintem egyébként is objektíve, meg szubjektíve is, az a kisújszállás kutatója, díj és ösztöndíj megalapítása. Nagyon örülök neki, hogy ezt a kezdeményezésemet, ötletemet elfogadta polgármester úr és felkarolta, és ő már úgy vitte tovább, hogy erről Karikó Katalint is tájékoztatta, aki teljes mellszélességgel mellé állt, és hát ennek kapcsán tavaly először ezt meg is ítélte a bizottság, az ösztöndíj alapítvány kuratóriuma, és egy debreceni kutató, dr. Vasvári Máriát részesítette ebben, úgyhogy még az is a szépsége a dolognak, hogy novemberben kapta meg Mária ezt a díjat, és hát sikerült megszerveznünk azt, hogy egy női kutató, az első női Nobel-díjasunktól, Karikó Katalintól vehette át ezt a díjat, és a vele járó nekünk legalábbis szép összeget. Úgyhogy amit a kutatásokra lehet szánni, fordítani. Amikor állítottuk össze az év elején a rendezvény naptárat, most talán valami 170 rendezvény van kisújszálláson, és közvetve vagy közvetlenül abban egy olyan 20-30-ban benne van a tudománybarát település, van, amit magunk főszervezőként, és van, amit társszervezőként. Már azzal kezdtük az évet, az egy erős nyitás volt, hogy januárban van Karikó Katalin születésnapja, és mivel a szombatra esett, előtte pénteken szerveztünk egy tudománykommunikációs ismeretterjesztést és egyben kutatást. Dr. Vasvári Mária volt az, aki ezt a januári rendezvényt megszervezte, és erre a két középiskolánk főigazgatóit, illetve rajtuk keresztül a diákokat invitáltuk meg, úgyhogy 30 fölötti létszám jött össze, leginkább diákok, de ott voltak a tanáraik, főigazgatók, akiket mondtam a tudománybarát település mozgalomnak jó néhány tagja, és hát ez egy kutatás is volt, a gyunktus asszony készített szenzációs feladatokat, ezeket megnéztük, négy csoportra voltunk osztva, eredetileg színekkel elnevezve, de aztán a tudomány objektivitása miatt kérték tőlünk, hogy inkább ABCD legyünk, jó, úgyhogy ez is megtörtént, és utána ezeket, tehát attól kezdve, hogy ki az, akit ismernek kisújszállási kutatóként, hogy milyen témakörök érdeklik őket, milyen súlyozással, ez mind benne volt, úgyhogy erről már készül is egy tanulmány. Úgyhogy reményeink szerint ezt már hamarosan majd a közvélemény elé tárhatjuk, angolul is, és utána magyarul is. És hát ez volt az első rendezvényünk, és utána természetesen volt a Geonight, abban is azt is én már évek óta rendezem otthon. Most ezt kisújszállás kutatója Vasvári Mária szervezte az ottani kolléganőkkel egyetemben, úgyhogy ott pedig geototó volt és szabadulószoba, parádés volt, mi is részt vettünk, 30 perc volt rá, és a kollégámmal 29 perc alatt sikerült megfejteni. Már nem mi voltunk a legjobbak, de legalább kiszabadultunk, úgyhogy már ez is megnyugtatott. A kezdetek kezdetén azért kétségbejtő volt a helyzet, úgyhogy a segítségnyújtást, azt a pici lökést elfogadtuk akkor a hölgyektől. Aztán februárban volt egy orvosi konferencia, amit a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Rendezett meg, egyébként egy fantasztikus konferencia volt. Ott is az egyik előadást a tudománybarát település mozgalomról én tartottam ennek az orvos csoportnak. Aztán P-napon is részt vettünk, akkor is ugye bemutatkoztam az iskolákban, a középiskoláinkban, mind a kettőben közösen szerveztük, és ők is ezt már évek óta szervezik, tehát ezt közös szervezésben csináltuk. Aztán ugye ez március 14-e, aztán Süsü családi fesztiválon is tartunk, elsivatagosodás kapcsán játékot, illetve totót, illetve gyerekeknek, hogy mégiscsak gyerekkorba kellene elkezdeni a környezeti nevelést, ami nem nagyon megy, úgy látom, az országban, de hát ha egy-két fecske majd csak csinálja a nyarat, és most minden elismerésem azoknak a kevés iskolának és szülőnek, amelyik valóban komolyan veszi a környezeti nevelést, mert itt megint talán nem is zárójelben, ahogy Ferenc pápa mondta, nagyon meg kellene fontolni laikusoknak és nem laikusoknak is azt, amit mondott a pápa, hogy Isten mindig megbocsájt. Az emberek néha megbocsájtanak, néha nem, de a természet soha nem bocsájt meg. Én ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy kezdjünk el gondolkodni, feleim, mert ez nem a holnap, ez már a ma. Tehát erre is felhívni a figyelmet. Aztán lesznek városi rendezvények, ott is mindig van zöld sátor, kitelepülések, tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy most egy nagyon szép formát adtunk ennek, és köszönet az MTA-nak is ezért a kezdeményezésért, de nálunk ezek már évek vagy évtizedek óta mennek. De most már legalább van arca, ja igen, terveztem neki egy logót is, nyilván az AI segítségével 4 verziót állítottam elő, hát suták, de én ehhez nem értek, de így is legalább egyet abból elfogadtunk, úgyhogy hivatalos logónk is van. Ezek is ott szerepelnek, és hát az a jó a kisvárosban, hogy mivel ismerjük egymást, tudjuk, hogy kire miben számíthatunk, és így én is jelzem, meg ők is jelzik, hogy miben lehetne megjeleníteni a tudománybarátságot, vagy a tudománybarátság hol jelenhet meg.

0: A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kishújszállás is bemutatkozott a Magyar Tudományos Akadémia Tudománybarát Település Mozgalom konferenciáján Budapesten. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, a kishújszállási Tudománybarát Település Mozgalom munkacsoport vezetőjével. A május 29-i konferencián a Magyar Tudományos Akadémián miről adtál elő, és kik voltak még a települések, akik ott előadtak és bemutathatták a jó gyakorlataikat, illetve hogy ti azokból tudtatok-e tanulni?
1: Délelőtt voltak a plenáris előadások, ez a díszteremben, a meseszép, gyönyörűen felújított díszteremben volt, úgyhogy nekem volt szerencsém, azt hiszem eddig 2 vagy 3-szor adtam elő az akadémián, és innen is nagyon nagy hálás köszönetem professzor dr. Szlávik Jánosnak, aki érdemesnek tartotta arra, hogy engem ott összehozzon tudósokkal, és hogy én előadásokat tarthassak az akadémián, de ez egy más műfaj volt, és a délelőtti plenáris előadások után, egy pazar ebédet követően a nagy terembe mentünk át, és ott voltak a települések bemutatkozása, mindössze 4 települést kértek fel, ebből a 62 résztvevőből, de egyébként érdeklődőket, tehát még nem tagokat is meghívtak, és ha jól tudom, akkor 90-en voltunk, úgyhogy az egy elég jelentős létszám, és Tab, Bonyhád, Miskolc, illetve Kisújszállás voltak a bemutatkozók, hát a 3-ból 2 az egy település kategória, nagyjából Bonyhád és Kisújszállás, Tab az ugye 4000-valahány fővel az kicsit kisebb, Miskolc meg egyetemváros. Így aztán én azt mondanám, harag, részrehajlás és elfogultság nélkül, hogy szenzációs előadásukat hallottunk mindenki részéről, lenyűgöző volt mindenki részéről az elkötelezettség, az elhivatottság, annyira jó látni, amikor vannak emberek, akik olyan terheket hordanak a vállukon, hogy egész közösségeket egymaguk hurcolnak és hordanak, és ők, én nekem úgy tűnt inkább, ők nem is közvetlenül feltétlenül a tudományból jönnek feltétlenül, vagy nem az a mostani elsődleges fonala az életüknek, vagy vonala. Egy szép átfogó városmarketing, település marketing előadásokat hallhattunk, hogy milyen rendezvényeik vannak kultúrával, tudománnyal kapcsolatban. Miskolc egy más kategória, ott az egyetem szemszögén, szemüvegén keresztül láthattuk, és a tudománybarát település mozgalomról, kisújszállási vonatkozáséről beszéltem én.
0: Tehát akkor ott tulajdonképpen bemutattad ezeket a programokat, az eddigi tevékenységeteket?
1: Bemutattam, igen, egy idővonalon, ahogy megérkezett a levél az MTA elnökétől, a polgármesternek, aki rögtön továbbította nekem, aztán az én szervező munkámat, ahogy felépítettem SMS-től alapítókiraton át, tagok felderítése, utána meghívása, az ülés megtartása, megalakulás, formalizáltuk ezt a tevékenységet, és utána pedig, ahogy a bekapcsolódtunk, illetve magunk kezdeményezzük az éves programokat.
0: És ahogy mondtad, hogy akkor a többi település inkább városmarketing szempontjából adott elő, de tulajdonképpen Kisújszállás településnek a marketingje szempontjából is pozitív hatást generálhat az, hogy a Tubát ti létrehoztátok és működtetitek tartalommal, valódi tartalommal megtöltitek.
1: Így van, ez teljesen nyilvánvaló, ez pontosan így van. Mondom, tehát abszolút elismerve, én úgy éreztem, hogy is az akadémia szelleme miatt is, hogy ott nagyon el akartak mindent mondani. Teljesen érthető módon, tehát ezzel semmi gond nincsen, én úgy érzem, és le a kalappal megsüvegelendő ez az elhivatott.

0: és lelkesedés. Nyilván 10 percbe vagy 15 percbe belesűrítve az ember mindent szeretne elmondani a településéről. Azért az nem egy mindennapi lehetőség, hogy a Magyar Tudományos Akadémián beszélhetsz a településedről. És én meg is értem, hogy minél többet ebbe beletenni. Én igyekeztem, mert én azt tanultam életemben, hogy amit kérnek, azért arra koncentrálj. Tehát én arra igyekeztem koncentrálni, de nekünk csak a tudomány kapcsán van, és most tényleg minden szerintelenség nélkül egy 10 000 fős kisvárosnak, hogy szerintem ez párját ritkítja. Nyilván ez véletlenek sorozata is lehet, de a tudatosságnak is mellette kell lenni. Tehát ez teljesen biztos.
1: Ahogy már említetted a beszélgetésben, hát Karikó Katalin nevét már mindenki ismeri, és ismerheti is, mint az első magyar Nobel-díjas nőt, aki Kisújszállásról származik, és azért készítettetek ti is egy fotót, ami tulajdonképpen a város marketinghez is hozzájárul.
0: Igen, ez pontosan így van. Még volt egy olyan lehetőség a délelőtti plenáris előadások után, és az ebéd előtt vagy helyett, és a délutáni szekció előtt, ahol a délutáni szekcióban mi voltunk, ugye mi adtunk előtt a 4 település, hogy egy kiállítást megnézzünk ott, egy szakszerű, nagyon profi vezetés mellett nézhettük meg, a szózat kéziratától kezdve Széchenyinek a művét, tehát olyan műveket, olyan eredeti kiadásokat, akár néhány papírlapot, de könyveket, eredeti nyomtatványokat, hogy a hideg futkos az ember hátán, és nyilván ott van kiállítva Karikó Katalinnak is, amit ugye az akadémiának ajándékozott az eredeti Nobel-díj, az érem és az oklevél is, úgyhogy természetesen hát kisújszállásiak szerintem eléggé el nem ítélhető módon kicsit álságos lett volna, és álszerénység, ha úgy megyünk el emellett, hogy ja, nézzétek, ott van, és akkor jó, menjünk tovább. Tehát nyilván polgármester úr pedig a kommunikáció területéről jön, úgyhogy meg a marketing, úgyhogy ő ezt teljesen érthető módon használja és alkalmazza, és hát az a nagyon jó ebben, hogy kiváló kapcsolatot ápol a polgármester úr és Karikó Katalin, úgyhogy ez nem egy olyan dolog, hogy mi arcátlanul felhasználjuk ezeket a dolgokat, hanem ezek mondjuk úgy, hogy teljes jóváhagyással is történnek.
1: Említetted a fiatalokat, hogy diákokat céloztok meg, hogy kifejezetten ők a célcsoportotok egyébként?
0: Én igazából azt mondanám, hogy mindenki a célcsoport. De ugye az időből, a korból, a korosztályokból fakadóan én nagyon örülök, hogyha szenior korosztály vagy szenior plusz korosztály jön el, vagy a középkorúak, de igazából, hogyha akarunk jövőt magunknak, és legalább ilyen jövőt, de talán még egy kicsit jobbat is, mert emberek vagyunk, álmodunk mindig, és akár egy jobbat is álmodhatnánk, hogyha azt cselekvő módon akarnánk megvalósítani, tetszik, nem tetszik, a fiatalokra kell ezt valahogy bízni, és minél hamarabb meg kell őket fogni, én úgy érzem. De szerintem mindenben így van, tehát az olvasást, ha a gyereknek nem mesélnek, onnan el is van kapálva a dolog a jövőre nézve. Nem olvasnak neki, nem beszélgetnek vele, Magyarország pedig ugye a 7 perces gyerekek hazája, tehát azért volna mit tanulni, meg volna mit egy kicsit felzárkózni, bár ez nem az én szakterületem, de ez jó pár évvel ezelőtt meghűlt a vér bennem, amikor ezt olvastam, hogy naponta egy átlag magyar családban átlagosan egy gyerekkel 7-es percet beszélgetnek, foglalkoznak a drága szülők, azért az egy kicsit szerintem, és ez egy átlag. Tehát, hogy ez nem tudom azóta mennyit változott, lehet, hogy ez már 7 óra hossza, tehát akkor visszavontam ezt a kijelentésemet, de nem gondolnám, és hát őket kell megfogni, és az iskolának ebben nagy szerepe van, nem levéve a kedves szülők válláról a felelősséget, mert azért alapvetően mégiscsak az ő elsődleges felelősségük lenne az, hogy értelmes, nyílt, szívű és tekintetű fiatalokat neveljenek, de az iskolának is meghatározó szerepe, és hát kiváló kapcsolatokat ápol a város, illetve én magam is a két középiskolai főigazgató úrral, ők vevők erre, és hát ők is érzik a maguk felelősségét, meg szerintem az, hogy az ő nevük, meg Isten nevének a dicsőségére is, hogy a fiatalokat be kell vonni, és ezért volt ez a január közepi már általam említett beszélgetés, kutatás is nagyon fontos, mert igen, elmondták a diákok, hogy mire lennének kíváncsiak. A mentális betegségektől kezdve a daganatos betegségeken át, a környezetvédelmen át nagyon sokat felsoroltak, mi ezt táblázatba szedtük, és ezt szerint szeretnénk menni. És azért van például most ez az elsivatagosodás is. Tehát, hogy ez nálunk, különösen Magyarországon, és azon belül különösen az Alföldön, és még ezen belül különösen a Nagykunságban, tehát tragédia, tragédia, tragédia, és hogy ennek kapcsán, úgyhogy ezért igyekszünk és szeretnénk minden fórumon megszólítani őket. Van már új jelentkezőnk is, város egyik köztiszteletben álló fiatal orvosa, házi orvosa, tehát ő rajta keresztül majd igyekszünk az orvoslást is behozni. Ne legyünk szemellenzősek, a kapcsolatokon nagyon sok múlik. Mindenkinek a személyes kapcsolatán, ki kit ismer, a tudomány, a szakma, a gyakorlat területéről őket be kell hozni, be kell vinni az iskolába, és ott a diákok által kiválasztott témákban, ami őket érdekli, beszélni. És nem csak beszélni, hanem úgy, ahogy őket érdekli. Egyébként szerintem ez a legnehezebb. Viszont az nagy örömömre szolgált, hogy, mint kiderült, nem elég a digitális tartalom, nagyon fontos a személyesség. Nem megy az sem, hogy egy sablonra mindenki, tehát ez a one size fits for all, tehát hogy ez az egy méret mindenkire, ez itt nem megy, ez teljesen biztos. És a csoportokból is nagyon jól kijöttek, hogy kit mit érdekel, tehát voltak társadalomtudomány, orientáltság, természettudomány, és mindegyik érdeklődési területet másként kell megszólítani.
1: Igen, pont ezt akartam még mondani, hogy végülis a tudománynak nagyon sok területe van, tehát hogy ez arra kell fókuszálni, ami tényleg itt a fiatalokat, vagy a helyieket érdekli, itt most jelenleg Kisújszállás esetében.
0: Így van, pontosan így van, tehát nekünk ezt monitorozni kell, folyamatosan érzékelni, hogy mi az, amire szeretnének fókuszálni, mi az, ami érdekli őket, és nagyon fontosnak tartom, hogy hiteles, jó nevű embereket vonjunk be. És én úgy gondolom, hogy azért én is ismerek jó pár embert, aki azt mondja, hogy itt van a tudása, és mégsem úgy hasznosul feltétlenül a köz érdekében, ahogy annak kellene, vagy ahogy ő szeretné. És szerintem jó páran vannak, akik megmozdíthatóak, hogyha jön az a kérés, hogy akkor most szeretnénk, ha jönnél.
1: Igen, és még végül erre a személyességre reagálva, hogy gondolom az azért is fontos a diákoknak is, hogy ők tudjanak kérdezni, mert ugye egy monitortól nem tudnak kérdezni.
0: Így van, pontosan, és én azt már egyetemi oktatói évszázadaim alatt is szomorúan tapasztaltam, hogy én nekem már szinte sokszor provokálni kellett őket, aztán akikkel több évig voltam együtt, örömteli fejlődés ment, tehát eleve volt, aki mehet kérdezni, de ez nagyon kevés. Én úgy gondolom, hogy még mindig nem sikerült 30x év után nagyon sok helyen oda eljutni, hogy partnernek tekinteni a diákot, és hagyni kérdezni. Nem győztem mondani a hallgatóimnak, hogy mikor ezzel kezdték, hogy tanár úr, ez hülye kérdés lesz. Mondom, ezzel ne kezdjem, mert nincs hülye kérdés. Tehát azért vagyunk ott, és különösen már egyetemen felsőoktatásban, hogy kérdezzünk és vitatkozzunk. Győzzük meg egymást is, hogyha meggyőzzük egymást, az nagyon jó. És lehetnek eltérőek a véleményeink. Virágozzék 100 virág.

0: ahogy már fogalmaztunk, tehát ez, hogy a kisújszállásról létrejött a Tudománybarát Települések Mozgalom, csatlakoztatok ehhez a mozgalomhoz, a város marketing szempontjából és a város jövője szempontjából is fontos. A város vezetése, a polgármester úr, akkor gondolom támogat benneteket, hogyan fogadta ezt az egész kezdeményezést?
1: Azt hiszem, itt ragadtuk meg a lényeget, hogy marketing szempontból nagyon fontos, de a város jövője, ami mindennél fontosabb, mert nincs más esélyünk, én úgy gondolom, tehát lehet itt azon vacillálni, meg Facebook posztokat kiírni, hogy de teremtsen a polgármester munkahelyeket, ez a világ nem így működik már, fel kéne ébredni, tehát a legtöbben benne ragadtak a 70-es években, és azt hiszik, hogy azokkal a módszerekkel, azzal a tudással ráadásul most lehet, bár nem lehet. Nem lehet, a tudás naponta változik egyre gyorsuló ütemben. Ezt kellene felfogni, de hát magyarok vagyunk, a tanult tehetetlenség és az, hogy jaj, ha rossz is, akkor is inkább nem változtatunk, mert azt legalább ismerjük, így nehéz előre jutni, de polgármester úr és a város vezetés ezt felismerte, amellett, hogy ezt is, bocsánat, már megint annyi minden felötlik bennem, meg így a gondolatok, ahogy egymásba öltik, hogy arról beszélünk mindig, hogy akár az ország, de egy-egy térség, azon belül különösen nagykunság, hogy erőforrás hiányos. Nem így van. Amit mi is kutatásokat csinálunk, egyre világosabb, hogy egyáltalán nem erőforrás hiányos, nem tudja az ott lakó nép rendesen ezeket az erőforrásokat kihasználni. A legnagyobb gond a humán erőforrásokkal van. Igen, a humán erőforrásokkal. És utána majd ezután jöhet a kövezés. Úgyhogy polgármester úr ezt és a városvezetés ezt nagyon fontosnak tartja, és ahogy mondom, nyilván a marketing ma minden, tehát sokszor ma már a terméket eladni fontosabb, mint maga a termék, pedig ez nem így kéne, hogy legyen, de itt abszolút az működik, hogy a város jövője, és az nem lehet más, csak a tudás. És most itt senki ne csak az akadémikus tudásra gondoljon, de arra is. Azért most már, ha csak a mezőgazdaságra gondolok, mert nálunk azért az elég hangsúlyos, aki még mindig ott tart, hogy majd nagy táblás, kukorica, meg búza, meg mit tudom én, feldolgozatlanul csak learatva, majd abból megélünk, nagyon rosszul gondolja. Tehát, hogy ezeket a tudást, akár a precíziós mezőgazdaság 3.0, 4.0, de mondhatnék bármit a vízgazdálkodástól kezdve, az egészséges életmódon át a termálvízig, a gyógyvízig, és így tovább a klímaváltozásig, új kártevők megjelenéséig, a városokon belül, hogy most is szentségtörést követek el, hogy minél kevesebb legyen az aszfalt, minél több aszfaltot feltörni, valódi városközpontokat, hogy a hőszigeteket minimalizálni, hogy kisújszálláson is, ahogy átmegy a négyes, hogy egyszer, én nekem ez az álmom, hogy egy normális városközpontot, ahogy ezt már akár Kopenhágában Jangél megcsinált évtizedekkel ezelőtt, hogy amit régen lebetonoztak, hogy az autóké legyen, vissza kéne adni az embereknek a város, nem az autóknak építeni. Felejtsük már el ezt az amerikanizált őrületet. És igenis, kisújszálláson is. Én ezt megmondtam is most a rádió nyilvánossága előtt, hogyha ez elhangozhat. A Rákóczi utca, a Szabadság utca és a Piac utca között lezárni, teljes mértékben kitiltani a forgalmat, feltörni az aszfaltot, és élhető közösségi térré tenni, ahol sétálni lehet, kerékpározni lehet, ahol az emberek találkozhatnak, ráadásul több iskola is van, tömény életveszélyben vannak a gyerekek, kamionok száguldoznak, motorosok száguldoznak, aranyifjak száguldoznak a luxus autóikkal, amikor ők úgy gondolják. Nem gondolom, hogy ennek a pár tucat embernek az érdekei fontosabbak, mint több száz emberé, és különösen abban a gyerekeké. Valamint az ott lakóké, tehát, hogy folyamatos zajterhelés, rezgés, pollenek, por, én nem tudom micsoda, a teherautók, a közlekedés által, el se lehet mondani, hogy mennyi kár okozás folyik, és nem csak Kisújszálláson, hanem sok más településünkön is. Ugye amikor régen annak örültek, hogy attól fejlődik a település, ha majd jön be a forgalom, hát most ennek elértük az ellenkezőit. Szóval, hogy ezek eljussanak az emberekhez, nyilván itt a divatos érzékenyítés szükséges, el kell mondani nekik, el kell magyarázni, hát ha 151 ére megértik, és így tovább, tehát ezek nagyon fontosak is. Én úgy gondolom, hogy a nyilván anyagiakból mindig hiányt szenvedünk, de már az erkölcsi támogatás is az egy nagyon fontos dolog, úgyhogy ezt a város vezetése részéről abszolút érzékeljük, és úgy, hogy a kölcsönös előnyök alapján. És hát ugye nyilván itt még a marketingben mindig csak azt értjük az átlag tudásban, hogy hát akkor mi kerül ki a Facebookra, az Instagramra, akár a médiába, én nem tudom. Azért ne felejtsük el, hogy mi amellett, hogy kutatunk, és ugye itt kifejezetten Vasvári Mária kolléganőmre is most rá, magamra gondolok, hogy mi angolul és magyarul cikkeket jelentetünk meg, kutatási eredményeket jelentetünk meg, konferenciákra járunk itthon és külföldön, és mi is végezzük a marketinget. Tehát ez is egy marketingje a városnak, amit mi a tudományon keresztül művelünk.
2: Kisújszállásról, mint a tudománybarát település mozgalom tagjáról, küldetéséről beszélgettünk dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, a Kisújszállási Tudománybarát település munkacsoport vezetőjével.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
1: A nap imája.

Könyörgöm, édes Jézusom, adj békét a kereszténységnek, adj elegendő termést minden keresztény országnak. Tartsd meg, Uram, barátaidat szent szolgálatodban, térítsd meg ellenségeidet, s fékezd meg gonoszságaikat. Könyörgöm, Uram, királyok királya, az egész világ uralkodóiért, egyesítsd őket a te szellemedben, hogy soha se vezessenek gonosz háborút akaratod ellenére és a lelkük kárára. Könyörgöm, édes Uram, minden szükséget szenvedő keresztényért, hánykolódjanak bár a tengeren, sínylődjenek betegségben, börtönben, nyomorban vagy gondban. Szolgáljon vigasztalásukra a te kegyes jóságod, s ne veszítsék el kegyelmedet soha. Könyörgöm hozzád, égi Atyám, minden keresztény lélekért, akik ma válnak meg a testüktől. Mentsd meg őket, irgalmas Istenem, s légy kegyes hozzájuk az ítéletkor.

0: Mai összeállításunk munkatársai Németh Tamás, Sinkovics Andrea és Somosvári Eszter Anna nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.

0: Wolfgang Amadeus Mozart D-dur hegedű versenyének első tétele hangzott el. Előadta Pauk György és a Liszt Ferenc kamarazenekar. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra. Templom térkép.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Bodó Zoltán plébános úr a beszélgető társam. Mosonmagyaróvárnak a magyaróvári részén vagyunk. Két plébánia Mosonmagyaróvár, ez a magyaróvári. Kedves plébános úr, gyönyörű szép templomuk van.
3: Hát maga a templom az ugye a török hódoltság után épült, az 1623-as évben, akkor készült el, mert ennek volt egy elődje itt a templom mellett, egy Szent László templom, ezért is vagyunk a Szent László téren, és utána ugye, amikor ez Habsburg családhoz tartozott ez a rész, később építették ezt a templomot, ez pedig Szent Gotthárd templom, ez is egyébként így ritka Magyarországon a Szent Gotthárd templom, és legújabban pedig Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd templom, de ez csak a 20. században kapta ezt a nevet.
2: Szent Gotthárd, tudjuk, hogy van Szent Gotthárd hágó, meg van Szent Gotthárd város Magyarországon, a Szombathelyi Egyházmegyében. Szent Gotthárd, ő ki?
3: Hildesheim püspöke volt, előtte bencés szerzetes, és ő vette át a hildesheimi püspökséget, és ott a püspökségen apátságokat is alapított, illetve úgymond rendbe tette azt a püspökséget, és hát végül is utána szentté avatták, és szentként tisztelik egyébként Szent István királyunknak a kortársa, mert körülbelül ugyanabban az időszakban élt, és sőt, még a szentté avatása is valahogy, tehát, illetve az életük az összekapcsolódik ilyen szempontból, hogy egy korban éltek, ugyanabban a korban.
2: Az ország egyetlen Szent Gotthárd titulusú temploma, vagy talán Szent Gotthárdon van szintén egy Szent Gotthárd?
3: Szent Gotthárdon, ha jól tudom, ott Szűz Mária titulussal van a templom, tehát ott csak
2: igen, mert a ciszterci alapítás, azok mindig szűzanya titulust viselnek.
3: Igen, ha jól tudom, Magyarországon ez az egy van, bár nem, ezt nem tudom pontosan.
2: Egy nagyon gazdagon díszített egyhajós barokk templom. Szózaik is, a főoltár is csodálatosan szép. Büszkék lehetnek rá.
3: Igen, ez az a szépség ebben, hogy egyébként ez egy egységes barokk, tehát hogy nem úgy külön-külön festegették. Igazából érdekes, mert ugye maga a templomnak a festése az az 1777-es évben fejeződött be, azt itt fönn a szentélynél el is lehet olvasni.
2: Pont az az esztendő, amikor a Szombathelyi Egyházmegye megalakult, kiválva a Győri Egyházmegyéből, meg azt hiszem, hogy a Fehérvári Egyházmegye is akkor alakult meg abban az évben.
3: Igen. Tehát akkor készült el teljesen a templom, mert ugye a török, amikor ment Bécs felé, akkor sajnos lerombolta, utána megépítették, és visszafelé szintén kárt szenvedett a templom. Tehát igazából a templomnak az újjászenteléséről nem nagyon tudunk, de azt tudjuk, hogy 1623-ban már kész volt a templom, majd ugye megint kárt szenvedett, és a újjászentelésről nem tudunk.
2: Miatt bekapcsoltam volna a magnót, említette, hogy Szent Krisztina erekjéjük van, tulajdonképpen egy csontváz, amit kaptak ajándékba a templom szenteléskor. Mi a történet ennek?
3: Nem a templom szenteléskor, hanem ugye amikor Albrecht és Krisztina, ugye Krisztina volt Mária Teréziának a lánya, ők házasságot kötöttek, akkor úgy emlékszem, 6. Pius pápa nász ajándékként küldte. Abban az időben ez szokás volt, hogy ilyen ajándékokat adnak. Kicsit furcsa talán, meg ma már talán egy kicsit ilyen morbidnak érezzük, de hogy ez nász ajándék volt, és ezt a két úgymond csontvázat itt őrizzük a templomban, ami hamarosan egy kiállítás része lesz, tehát hamarosan megtekinthető lesz itt a templomban.
2: És hát ez az a Krisztina valószínű, Mária Terézia lány, akinek a nász ajándéka volt ez, akiről Buda felszabadulása után a Krisztina várost elnevezték, ez ugyanaz a Habsburg, és hát az énekkar, aki ma vendégszerepel, templomi énekkar, az a budai felsőkrisztusvárosi templom, tehát ilyen szempontból az énekkar tagjainak egy külön érdekesség, meg egy ajándék, hogy többet megtudnak Krisztináról, és hogy Szent Krisztina is volt, azt is most már tudjuk.
3: És örülünk annak, hogy itt eljött, hogy itt vannak, és eljött, és ezen a mai szentmisén együtt lehetünk ebben a templomban, és hát ezzel meg különösen örülünk annak, hogyha ez egy ajándék a kórusnak, hogy minden Krisztina körül forog.
2: Minden Krisztina körül forog.
3: Mert még a kántor is Krisztina.
2: A szentéről szóljunk, tehát a titulust említettük, gyönyörű szép alakokat látok a faragott oltáron, három hatalmas ablakon ömlik be a fény a szentély félkő apszisából, egy ilyen hegedű test vagy tok alakú ablak van fölül, és két nagy ablak.
3: Az a felső ablak ugyanolyan, mint ez, csak ott az oltár a kövezete az, ami változtatja innét, tehát azért látszik így. Igen, ez tehát ott legfölül látható Szent Gotthárd, középet a püspök, ott látszik is a pásztorbot, illetve egy infula. Mellette ott van Szent Péter és Szent Pál apostolok, ők vannak két
2: ott a párkányon
3: oldalon.
2: Állnak fönt, igen.
3: Legfölül van a Mária monogram, és ahogy lejövünk, ugye itt van a fő szobor, a Szűz Mária gyermek Jézussal, mellette Szijjénai Szent Katalin, illetve Szent Domonkos, ugye a Habsburgoknak a domonkosok ilyen kedvelt szentjeik voltak, illetve hát, mint ahogy nagyon sok helyen, de Szent Flórián, ott pedig Szent Lipót, ugye szintén a
2: Habsburgoknak.
3: Igen. Tehát ők vannak itt a főoltáron.
2: És a látok egy jelenetet, ahol talán egy pápa látszik, egy ilyen fekete-fehér vagy szürke-fehér nagy festmény, vagy olyan, mint egy grafika.
3: Mindkét oldalon megtalálható egy-egy ilyen kép, és igazából ezek jelenetek Szent Gotthárd életéből. Tehát Szent Gotthárd. Az egyik oldalon ott látszik, hogy nagyon érdekes, ott van ilyen csontváz, illetve hogy többen jönnek. Ugye a régi korokban, még mielőtt, mikor még nem volt úgymond fülbegyónás, akkor tehát a nyilvános bűnösöket ugye föloldozták. Ez egy ilyen kép, és hogy azért érdekes az a csontváz, mert hogy még a halottak is Szent Gotthárdra előjönnek, hogy bocsánatot nyerjenek. Ezen az oldalon, itt a másik oldalon vele szemben pedig egy másik kép van, ahol egy nemes elveszítette az ő fiát, tehát meghalt az ő fia, és az ő barátja mondta neki, hogy imádkozz Szent Gotthárdhoz, és föltámadt a gyermek, azt jelképezi, illetve az van itt megfestve.
2: Nagyon szépek az ablakok is, ólomüveg ablakok is. Háborúban nem sérült ez meg? Ezek túlélték a második világháborút, ezek az ablakok?
3: Igen, ezek az 1908-as, 10-es években készültek, és hát Istennek hála így megmaradtak ezek az ablakok. Tehát, hogy valóban van belőlük, ugye mindkét oldalon 4-4 ilyen ablak van. Ezek szintén a helyi, tehát egyrészt a helyi jómódúak ajándékai, mert például Szent Julianna van, tehát ilyen házaspárok, akik fölajánlották, és a védőszentjüket ábrázolják, de másik oldalon ott van magyarok nagyasszonya üvegablak is, tehát azok már másfajta ablak.
2: Nagyon-nagyon szép. Az orgonájuk is igen impozáns, jól szól?
3: Az orgona nemrégiben, illetve bocsánat, hát most már mit nevezünk nemrégiben, de 2006-ban lett teljesen felújítva, és éppen most volt egy ellenőrzés az orgonán, tehát hogy apró hibák kijavítása, úgyhogy bízunk benne, hogy most jól szól majd az elkövetkezendőben.
2: Mióta van itt, atya?
3: 13 éve.
2: 13 éve. Aztán néha váltani kell, most éppen váltás előtt van.
3: Igen, igen. Most augusztustól egy másik helyen Vámosszabadi, Nagybajcs és Kisbajcs, illetve Szőgye községek plébánosa leszek, illetve püspök úr fölkért, hogy mint pasztorális helynök segítsem a munkáját.
2: Igen, Nagybajcs híres, hát szigetközi falvak Esztergomhoz tartoztak 93-ig, és nagyon jeles papok szolgáltak ott, meg származnak a szigetközből, csak Nagybajcsot említsük meg, két jeles esztergomi egyházmegyés, Ladzsi Gáspár püspök, és
3: Écsi Gábor, aki a Karitásznak volt a vezetője, igen.
2: Egy ilyen patinás, rangos városból elmenni három faluba, ez visszalépés, vagy előrelépés, vagy felszabadítja az idejét, hogy a pasztorális helynökséget jobban tudja csinálni?
3: Igen, tehát ugye most is azért azt tudni kell, hogy Óvárhoz még plusz 6 falu tartozik, tehát hogy itt a környéken Levél, Hegyeshalom, Bezenye, Rajka, Dunakilit és Feketeerdő, ezek mind ide tartoznak, egy káplánatya segíti a munkámat, tehát vele dolgoztunk eddig így, és szolgáltunk itt együtt. Tehát igazából a munka nem hiszem, hogy túl sokban fog változni, mintha hogy kevesebb lenne, mert ott ugye két felé oszlik meg, egyik ez a helynökség, amit szeretnék jól jól csinálni, illetve hát ott a közösségeket is muszáj vezetni, és én szeretném is, mert azért teljesen nem lehet kilépni a pasztorációból, furcsa lenne, a pasztorális helynek pont nem pasztorálna.
2: Ezek szerint öné lesz az a falu, ahonnan a Duna ered, Fekete Erdő.
3: Fekete Erdő volt, de hát ugye ez másik Fekete Erdő, tehát nem lesz, hanem ez eddig volt, ide tartozom, mert Dunakilitinek a, szintén ugye sziget közben van, Dunakilitinek a filiája volt, és most mellette, mint
2: tehát nem a németországi, nem a németországi Fekete Erdő.
3: Nem a németországi Fekete Erdő, de nagyon helyes kis falu egyébként, és hát igazából most végül is mondhatnám azt is, hogy a Szigetköznek az egyik végéből a másik végébe fogok átköltözni.
2: Hova való adja?
3: Én felvidéki vagyok, én Somorjáról, illetve hát igazából Vajkáról származom, tehát itt nem is olyan messze a Duna túloldaláról, tehát én itt Dunaparton is maradtam ilyen értelemben papként is, és később, amikor, tehát onnit származom, de 4 éves korunkban költöztünk Somorjára, és akkor a vízlépcső építése miatt is, és itt Somorjainak tartom igazán magam, mert hát amióta úgymond az eszemet tudom, azóta Somorjai vagyok.
2: És a teológiát már Magyarországon végezte?
3: Igen, teológiát már Győrben, tehát amikor elvégeztem az egészségügyi szakközépiskolát, akkor utána én rögtön ide jelentkeztem a győri szemináriumba, és Pápai Lajos püspök úr fölvett, aztán 6 év után pedig pappá szentelt.
2: Mikor?
3: 2002-ben.
2: 2002-ben, akkor ha jól számolom, jövőre lesz.
3: Ezüstmisés lesz, igen, tehát 25 év lesz jövőre. Értem. Pont.
2: Mi a munkamegosztás a két plébánia között? Meg valamikor Moson és Magyaróvár két külön település volt, ugye?
3: Igen, és az 1930-as években egyesítették, ugye akkor volt Szatler, aki a polgármester volt, úgymond, és egyesítette a két részt. Gyakorlatilag nagyon érdekes, mert amit most városközpontnak nevezünk, az igazából panelházaknak a tömkelege, mert hogy ugye Óvár és Moson között szántóföldek voltak, és az lett beépítve, és így lett Moson-Magyaróvár. Hát körülbelül a felénél van egyébként ott a határ, tehát hogy az egyik fele ide tartozik, a másik fele pedig Mosonhoz, de hát Moson is bővelkedik még falvakban, úgyhogy ott is Mária Kálnok, Darnózseli, Kimle, ott van Horváth Kimle, Magyar Kimle, tehát hogy így van itt a lelki pásztori ellátás.
2: Hitélet. Most elkezdődött a nyár, már a Tedeum gondolom megvolt, vasárnapi miserend is szűkült egy misével, de az ország legvallásosabb része ez a nyugat Dunántúl. Mi az, ami jellemzi az önök egyházközségét, plébániáját?
3: Ugye ez azért nagyon nehéz így megfogalmazni, mert mindegyik közösség más. Tehát nagyon érdekes, hogy ugye itt van mondjuk Magyaróvár, ez egy teljesen egy városi közösség, ebben érezhető is, hogy például van olyan, hogy igen, vannak olyanok, akik mindig ugyanarra a szentmisére vennek, de van olyan, aki hol ezen a szentmisén, hol azon a másik szentmisén.
2: Válogat, mazsolázik.
3: Igen, még itt, tehát a plébánián belül is, de aztán minden falu más, mert ugye például németek laktak, ugye különösképpen is, például Rajka, az német nemzetiségi település volt, vagy Hegyeshalom, illetve Levél, akkor, ahogy mondtam, egészen más a Szigetköz, Dunakiliti, Fekete Erdő, és teljesen más mondjuk Bezenye közössége is, ahol horvát anyanyelvű híveket szolgálunk.
2: Ennek a templomnak a látogatottságára mi jellemző, illetve a templom köré szerveződő közösségekről mit tud elmondani?
3: Azt gondolom, hogy azért tehát a látogatottság, mondhatnám így, hogy tehát mint az országos átlag, sajnos itt is fogyunk, tehát hogy az idősebbek ugye meghalnak, fiatalabbak pedig olyan intenzitással nem jönnek, bár én azt mondom, hogy itt még hálát adunk, mert amikor mondjuk a gyerek mise van, akkor gyakorlatilag tele van a templom például. De hát most ugye nyár van, szünidő, és hát sajnos a szünidő az azt is hozza, hogy már nem biztos, hogy a gyerekekkel tele lesz a templom, úgyhogy ezért is van az, hogy ilyenkor ez a 11 órai szentmise nincs.
2: Gondolom, hogy igen népszerű a piarista iskola itt a közelükben. Annak a diáksága egy piarista templomban vasárnapozik, vagy pedig együtt vannak?
3: Ez változó, de piarista templom, illetve piarista kápolna, iskola kápolnája van, viszonylag nagy kápolna, ott vasárnap ugyanúgy 9:30-kor van szentmise, tehát minden vasárnap biztosítanak szentmisét, és akik olyan teljes piarista szellemiségben élik az életüket, úgymond, akkor ők oda mennek leginkább. De itt is vannak piarista diákok ezeken a szentmiséken a szomszédban, mert gyakorlatilag egy 100 méter választ el bennünket a két templom, illetve a kápolna között annyi van.
2: Gondolom, hogy a szülőföldjével, a Duna túloldalával tartja a kapcsolatot. Hasonlóságok, különbségek, mit tapasztal így az egyház lehetőségei, egyház által kínált ajándékokkal való élés? Van-e különbség, vagy pedig most már hasonló, amit ott tapasztalnak a papok, meg amit itt?
3: Azt gondolom, hogy minden egyes közösségnél azért az is fontos, hogy ki a közösség vezetője, vagy a közösség vezetője, hogy viszonyul a közösséghez. Én ugye Somorjáról származom, és ott egy nagyon-nagyon élő közösséget tapasztalok, akár mondjuk nagyon ritkán jutok haza, de hogy amikor tehát ismerem ugye még a régieket is, a újakat már annyira nem, de hogy ott nagyon élő közösségek vannak, és nagyon jól működnek. Itt is egyébként, mert is vannak különféle csoportok, tehát van európai cserkészek, akik itt Moson-Magyaróváron működnek, mindkét plébánián, vagy itt a Csielle közösség is létezik itt a plébániánkon, énekkar is, tehát vannak különféle közösségek, ami talán itt Óváron most ilyen egy jó ideje működik, és ez nagyon jól működik közösségépítésként is, hogy a 9:30-es Szentmise után a plébánia udvarán agapé van. Tehát, hogy nem úgy mennek el az emberek egymás mellett, hogy nem ismerjük, hanem bejönnek, közösen kávéznak, sütiznek, és ennek az az eredménye, hogyha most már ugye ez több mint egy éve van, sőt már lehet, hogy kettő is, nem is emlékszem nagyon a kezdetre, de hogy az a eredménye, hogyha ők üzletben találkoznak, vagy a városban találkoznak, ott is megállnak, megkérdezik, na merre mész, mi van, hogyan vagy, mi van veled.
2: Tehát, hogy közösségszervező erő ez.
3: Igen, hogy valahol azért ez összetartó erő.
2: És van egy lelkes világi csapat, aki ezt nyilvántartja, szervezi, és minden alkalommal esetleg más a gazdája ennek, vagy hogy alakul ez?
3: Tehát igazából egy felelőse van, de minden hétre föliratkoznak ketten, akik biztosítják azt a hétvégét. Tehát, hogy nem az egy család, az egy szervező. Őnála csak az a papír van, amire föl lehet iratkozni, és egyébként aztán a kulcsot is továbbadják egymásnak, és mindent gyönyörűen megszerveznek, és minden szentmise után ilyen, tehát a 9:30-es szentmise után, nyári szünetet kivéve, de van találkozó. Aztán ilyenkor már inkább hidegebb üdítőkkel és hasonló dolgokat, télen pedig meleg teával, néha esetleg még forralborral is kínálják a megjelenteket. Tehát ez egy nagyon jó dolog.
2: Tavaly szent évet ült az egyház, zarándokoltak-e?
3: Minden évben szervezünk plébániai zarándoklatot, viszont nem Rómában voltunk, hanem tavaly Ciprus szigetén voltunk, és Szent Barnabás nyomában. De előtte már többször voltunk, tehát voltunk Rómában is, Szentföldön is, Lourdes, Fatima, tehát minden jelentős zarándok helyet ez alatt a 13 év alatt meglátogattunk, és idén is szerveződik egy út, az pedig igazából Csehország szentjei, Száztornyú, Prága és Csehország szentjei címmel.
2: Jövőre lesz ezüstmisés. Mi volt a szentelésekor a jelmondata az új misésnek?
3: Hát a Zsoltár idézet volt, hogy én pedig nevedet hirdetem nemzedékek végtelen során, hogy magasztaljanak téged a népek is századokon át örökkön örökké.
2: Ez kicsit hosszú. Ezüstmisekor is ez lesz a jelmondat, vagy még nem gondolkodott rajta?
3: Az még jövőre lesz, addig még sok víz lefolyik a Dunán.
2: A Mosoni Dunán.
3: Is.
2: Folyik a Mosoni Duna, vagy áll?
3: Hát ez a folyik a Mosoni természetesen. Igaz, hogy ez most tehát hogy új helyről kapja ugye a vizet a vízlépcső miatt, de folyik a Mosoni Duna, igen. De hát nekem mindegyik Duna-Duna, mert ugye úgymond a nagy Duna, mert a Duna-Kiliti az nagy Dunához is közel van, és hát most Nagybajcs pedig már ott lesz a nagy Duna partján, és hát a nagy Duna partjáról is jövök, ugye Vajka, Somorja, mint a nagy Duna partja. Csak átjöttem a másik oldalra.
2: Pasztorális helynök. Idén volt szentelés, ugye a Győri Egyházmegyében?
3: Sajnos nem volt szentelés. Tavaly volt három fiatal pap szentelése. Idén sem diakónus, sem pap szentelés, és nem túl jó a helyzet, mert egyetlen egy kis papunk van, aki most Rómában tanul, és jelen pillanatban, ha jól tudom, jelentkező sincs.
2: Győri Egyházmegyének a szeminárium átalakult kollégiumá, illetve hitványi főiskolaként továbbra is működik civilek számára, ugye?
3: Igen, tehát itt tudományi főiskola működik, és most is vannak jelentkezők, akik hitoktató, illetve egyéb szakokra, és kollégium, középiskolai, illetve egyetemi kollégiumként működik fiúknak. De van érdeklődő, mert hát ugye ez egy nagyon színvonalas, nemrégiben teljesen fölújított épület. Ideiglenesen zártuk be, igaz, szűnt meg, mint szeminárium. Legalábbis nagyon reménykedünk abban, hogy hamarosan azért talán valamilyen változás lesz. Ezért is próbálunk mindent megtenni az Egyházmegyében. Itt például az Esperesi kerületben minden hónap második csütörtökén papok vándorolunk, zarándokolunk az Esperesi kerületen belül, és szentmisét mutatunk be, mindig más templomban, hivatásokért. És ez egy nagyon, nagyon szép, hogy a hívek is jönnek velünk, és akkor mindig valamelyik templomban, ez előre megvan egész évre, és akkor ott találkozunk, hogy imádkozzunk hivatásokért. Én hiszek az ima erejében, és bízom abban, hogy tudom, hogy mást is kell tenni, de hát elsősorban az Úr hív meg minden fiatalt. Mi meg azért próbálunk még imádkozni, hogy valahogy azok a fiatalok meghallják azt a hívást. És ezt nem szabad elfelejteni, hogy az Úr mindig kellő mennyiségű szolgát hív meg. A kérdés az az, hogy a hívek milyen sokan vannak.
2: Meg hogy meghallják-e a hívást, aki részesül a hívásban.
3: Igen, ez elengedhetetlen, hogy a halló fülekre is kell, hogy találjon ez a belső hang, ez a belső hívás.
2: Nagyon szép. Most a sekrestyébe ülünk, mert az énekkar próbál, aztán nem sokára kezdődik a mise, így visszaadom atyát a készülődésre. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és élményekben gazdag nyarat kívánok a híveknek is, meg a lelkipásztornak is, pihenést is.
3: Nagyon szépen köszönöm, igen, hétfőn kezdődik számomra a szabadság, úgyhogy jön a pihenés.
2: Bodó Zoltán, magyaróvári plébánossal beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a templom térkép.

0: Kodály Zoltán szonatináját Perényi Miklós és Kocsi Zoltán játszotta. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm hallgatóinkat. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós pénzek hazahozatala elől, írta Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, 3 hónap kőkemény munkával sikerült megszerezni az EU-s milliárdokat, amelyet hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének és vízellátásának fejlesztésére fordítanak. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnökség az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, hogy a javaslat értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz, emelték ki. A trieszti magyar kikötőberuházás is téma volt, Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. A magyar külügyminiszter annak alkalmából tárgyalt Rómában, hogy részt vesz a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésen, amelyre most első alkalommal hívták meg Magyarországot. A Balatonfüredi Kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség Kék Hullám zászló díjkiosztó rendezvényén. A Kék Hullám zászló elismerést a legjobb minőségű, legtisztább és legbiztonságosabb balatoni strandok kaphatják meg a Balatoni Szövetség által koordinált minősítési rendszer szerint. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség idén 23. alkalommal hirdette meg a versenyt, amelyen 42 strand üzemeltető vett részt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara működtetésében országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztói jogviták rendezésében, írja közleményében a testület. A kamarai hálózat testületei 2026 első fél évében összesen 6100 ügyet zártak le, ez 6%-kal több, mint a tavaly lezárult ügyek száma. Az eljárások több mint harmada egyességgel ért véget a felek között. A legtöbbször cipőkkel, szolgáltatásokkal és közlekedéssel kapcsolatban kezdeményeztek eljárást a fogyasztók. A legtöbb migrációs útvonalon csökkent az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma. Az idei első fél évben 37%-kal kevesebben 49 ezeren próbáltak átjutni az EU külső határain, mint tavaly ilyenkor, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége a Frontex pénteken. A varsói székhelyű uniós ügynökség jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációs adatok csökkenése a partnerországokkal folytatott együttműködést és a migráció kiindulási országaiban hozott megelőző intézkedéseket tükrözi, adta hírül az MTI. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Másutt csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. Az északkeleti megyékben ennél hűvösebb, csak 25-26 fok valószínű. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Péter megkérdezte: Nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvérét, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Ezek az evangélium

Szent Máté evangéliumának 19. fejezetéből a 27-től a 29. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

0: Antonio Vivaldi B-dur koncertó hegedűre és cellóra című szerzeményének harmadik Allegro molto tételeit hallották. Előadta a Szenthelyi Miklós és Faludi Judit. 5 óra 40 perc van. A Vatikáni Rádió tegnapi adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Szent Szék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggá avatási eljárása. Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháború által erősen sújtott Kalai egyházmegyében.

0: 14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Július 8-a és 11-e között zajlik az erbili Káld katolikus főegyház megyében az ankavai ifjúsági találkozó, amelyre a Szentatya videóüzenetet küldött. Arra buzdítja az Irak minden részéről érkezett fiatalokat, hogy ne féljenek a világ világossága lenni, tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről. Osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét, és bízzanak az Úrban, aki nem hagyja magukra őket a nehézségekben sem. A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbil keresztények lakta negyedében az ankavai ifjúsági találkozón.
1: And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another.
0: A pápa azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és egymással. Az ifjúkor olyan életszakasz, amelyben nagy dolgokat szeretnének végrehajtani, megváltoztatni a világot. A Szentatya örömét fejezte ki, amiért az idei találkozó témájául a missziót választották. Az egyház alapvető küldetése az, hogy szolgálja a világot, Krisztus világosságát terjesztve, az embereket szeretett közösségre vezetve Istennel. Ti részt vesztek ebben a küldetésben, és én számítok rátok, hogy segítsétek átalakítani az egyházat és a világot az elkövetkező években, mondta videóüzenetében a pápa, majd hozzátette, a fiatalok nem csak az egyház jövője, hanem jelene is. Nem mindig könnyű a világ világosságának lenni. Az iraki fiatalok hivatása jelenleg az, hogy sugározzák ezt a fényt a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is. Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést, és a pápa is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet. Ne féljetek, és ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban. Én veletek vagyok, az egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba. Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy ő vezessen benneteket, biztatta az iraki fiatalokat a Szentatya. A világosság alapvetően fontos az életben sok mindenhez, ebből a pápa hármat emelt ki a küldetéshez támpontként. Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem egy automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel. Sokkal inkább a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogy Isten lát. Ezt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem láthatjuk.
1: The way you live must also bear witness to your faith, so that others can see in you the truth.
0: A fiatalok életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amire ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban. A fény második tulajdonsága, hogy hőt tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében. Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt. Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust, és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos minden nap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szent áldozás révén. Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában. Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek ráépíteni az életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét, és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel. Végül pedig a fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe, folytatta gondolatmenetét 14. Leó pápa. A szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, hogy egyesítsék a körülöttük lévő embereket, és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézniük, de mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon. A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk, és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az új Jeruzsálemet. Kedves fiatalok, soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyi őtök élete számára. Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőit Mária, az egyház anyja anyai oltalmába is vezetésére bízza.
1: I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
0: Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.
2: Szentszék, az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Az afrikai országok támogatásának túl kell terjednie a rövid távú intézkedéseken, és támogatnia kell a hosszú távú fejlődést a szegénység okainak kezelése érdekében, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 8-án kiadott nyilatkozatában. A szegénység, különösen a mély szegénység, a legjelentősebb globális kihívás áll a nyilatkozatban. Tartós jelenléte sokféle dimenziójában továbbra is milliókat, különösen nőket és gyermekeket foszt meg a megfelelő élelemhez, tiszta vízhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és tisztességes munkához való hozzáféréstől. A szegénység súlyosan sérti az emberi személy Istentől kapott méltóságát. A nyilatkozat a 2026-os New York-i magas szintű politikai fórumon hangzott el, azon az ülésszakon, amely az afrikai kontinens legkevésbé fejlett országaiban, a tengerparttal nem rendelkező fejlődő országokban és a közepes jövedelmű országokban a fenntartható fejlődési célok elérésének felgyorsításával foglalkozott. A Szentszék állandó megfigyelő missziója kiemelte, hogy a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv határidejének közelettével kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen a fejlődés előrehaladását akadályozó kihívások kezelése érdekében. E tekintetben a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, a kevésbé fejlett országok és a közepes jövedelmű országok megújult és megerősített támogatása. Ennek a támogatásnak a fenntartható fejlődést gátló strukturális akadályokat kell kezelnie, és ez magában foglalja a kedvezményes finanszírozáshoz való hozzáférés javítását, a tisztességesebb kereskedelmi rendszerek előmozdítását, a technológia átadás elősegítését és az érdemi adósságcsökkentés előmozdítását. A Szentszék állandó megfigyelő missziója azt is megjegyezte, hogy a fejlődés felgyorsítása érdekében fontos figyelmet fordítani az egyes országok egyedi sebezhetőségeire, miközben szem előtt kell tartani, hogy a földrajzi korlátok, az éghajlatváltozás és a korlátozott infrastruktúra súlyosbítja az egyenlőtlenségeket sokak számára. A Szent Szék állandó megfigyelő missziója hangsúlyozta továbbá a család létfontosságú szerepét, mint a társadalom alapvető egységét, az elsődleges társadalmi jót és az ellenálló képesség kulcsfontosságú forrását. A nyilatkozat ezen túl kifejti, hogy a családokat erősítő politikák hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, valamint a társadalmi stabilitás és az átfogó fejlődés előmozdításához. Az ilyen politikákba való befektetés és azok előmozdítása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen minden ember kiteljesedésének biztosításához, a szegénység felszámolásához és az átfogó emberi fejlődés eléréséhez, zárul a szentszéki nyilatkozat.
0: Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggáavatási eljárása. Szeia szigetén szerdán jelentette be a Szentmise celebrálásakor az oszlói püspök a hírt, hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldoggáavatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt. Mintegy 100-an vettek részt a szertartáson a Szeia szigetén lévő kolostor romjainál július 8-án, amelyet Fredrik Hansen oszlói püspök mutatott be, a középkori ír származású vértanú hercegnő Szent Szuniva emlékére, akit Nyugat-Norvégia védőszentjeként tisztelnek. Az evangélium bölcsőjének tartott helyen jelentette be az örömteli hírt, hogy hamarosan megkezdődik az 1882-ben született és 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő Sigrid Undset boldoggáavatási eljárása. Számunkra ő sokkal több, mint Nobel-díjas írónő. A keresztény hit modellje. Példát mutatott az erényekről és az életszentség kereséséről, mely meghatározta az életét, állapította meg Hansen püspök szent beszédében. Sigrid Undset állandó és konkrét figyelmet tanúsított a szegények iránt. Teljesen leánya gondozásának szentelte magát, kiállt az élet és annak szent mi volt a mellett. Számos könyvén keresztül rengeteg hívőt szólított meg, arra ösztönözve őket, hogy Krisztusban éljenek, és tanúságot tett középkori szentjeinkről, mondta még az oszlói püspök. A főpásztor kifejtette, hogy megvizsgálta Undset életét, és megbizonyosodott arról, hogy nagy tiszteletnek örvend a hívek körében, ezért a Skandináv Országok Püspöki Konferenciája és Sigrid Undset életének szakértői elé terjesztette a kérdést. Ezután megkezdődött a munka, hogy hivatalosan megnyithassák ősszel a boldoggáavatási ügyet, miközben a híveket arra kérték, hogy imádkozzanak az egyházmegyére váró feladatért. Ahogy Szent Szuniva és társai, úgy Sigrid Undset is példa legyen számunkra a Krisztusban való életre, mondta. Szuniva kultusza Nyugat-Norvégiában terjedt el, fontos szerepet játszott az ország evangelizálásában. Bergen város patronája, a fiatalok védőszentje. Virágkoszorús fiatal lányként kezében sziklával ábrázolják. Ünnepét július 8-án tartják. Undset Dániában született, de 2 évesen családjával Norvégiába költözött. 1924-ben katolikus hitre tért és belépett a domonkos harmadrendbe. 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba kellett menekülnie, mert ellenezte a náci Németországot és a német megszállást, de a II. Világháború befejeztével 1945-ben visszatért hazájába. Legismertebb műve a Kristin Lavransdatter, egy modernista trilógia a középkori életről Skandináviában. A könyv a középkori Norvégiában játszódik, és 3 kötetben adták ki, 1920 és 22 között. A Kristin Lavransdatter egy nő életét mutatja beszületésétől haláláig. Undset ezért a műveért, valamint Olaf Adunsonről szóló 1925-ben és 1927-ben megjelent 2 könyvért irodalmi Nobel-díjat kapott.
2: plébániát szenteltek a mianmári polgárháborútól erősen sújtott Kalai egyházmegyében. Egy új plébánia felszentelése Mianmar északnyugati részén, a Kalai egyházmegyében reményt ad az ország híveinek a folyamatos humanitárius válság közepette. A Fidesz pápai missziós hírügynökség szerint több mint 600 katolikus, többségükben országon belüli menekültek gyűltek össze Kaikan Mio városában, hogy megünnepeljék a Szent Patrik plébánia történelmi felszentelését egy szentmise keretében, amelyet Felix Lian Ken Tang püspök mutatott be 12 papkon celebrálásával. A Kalai egyházmegye a Sagaing régió és Csin állam között fekszik, és a 2021. februári katonai puccsot követő polgárháború egyik legerőteljesebben sújtott területén található. A régió továbbra is súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A Mandalai érsekséghez tartozó szuffragáneus Kalai egyházmegye közel 60 ezer katolikust szolgál. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, míg egy kisebb része Csin államba nyúlik át. Kalai városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária székesegyháznak és egyben az egyházmegyei székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú Csin közösséget és más kisebbségi csoportokat. A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett Kalai térségében. A Fidesz hírügynökség szerint a régió továbbra is sokrétű válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik. A Fidesz hírügynökség arról is beszámol, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támadást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak Kalai területén.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus. 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm hallgatóinkat. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós pénzek hazahozatala elől, írta a Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, 3 hónap kőkemény munkával sikerült megszerezni az EU-s milliárdokat, amelyet hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének és vízellátásának fejlesztésére fordítanak. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnökség az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, hogy a javaslat értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz, emelték ki. A trieszti magyar kikötőberuházás is téma volt, Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. A magyar külügyminiszter annak alkalmából tárgyalt Rómában, hogy részt vesz a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésen, amelyre most első alkalommal hívták meg Magyarországot. A Balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség Kék Hullám zászló díjkiosztó rendezvényén. A Kék Hullám zászló elismerést a legjobb minőségű, legtisztább és legbiztonságosabb balatoni strandok kaphatják meg a Balatoni Szövetség által koordinált minősítési rendszer szerint. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség idén 23. alkalommal hirdette meg a versenyt, amelyen 42 strand üzemeltető vett részt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara működtetésében országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztói jogviták rendezésében, írja közleményében a testület. A kamarai hálózat testületei 2026 első fél évében összesen 6100 ügyet zártak le, ez 6%-kal több, mint a tavaly lezárult ügyek száma. Az eljárások több mint harmada egyességgel ért véget a felek között. A legtöbbször cipőkkel, szolgáltatásokkal és közlekedéssel kapcsolatban kezdeményeztek eljárást a fogyasztók. A legtöbb migrációs útvonalon csökkent az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma. Az idei első fél évben 37%-kal kevesebben, 49 ezeren próbáltak átjutni az EU külső határain, mint tavaly ilyenkor, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége a Frontex pénteken. A Varsói Székhelyi Uniós Ügynökség jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációs adatok csökkenése a partnerországokkal folytatott együttműködést és a migráció kiindulási országaiban hozott megelőző intézkedéseket tükrözi, adta hírül az MTI. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Másutt csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. Az északkeleti megyékben ennél hűvösebb, csak 25-26 fok valószínű. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

0: Johann Sebastian Bach D-dur zenekari szvittjének 5. tételét hallották a Liszt Ferenc kamarazenekar felvételéről.
1: 6:15. Az imádság iskolájában Román Ogvárdini könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A világegyház élete is kettős irányban épül ki. Megvan benne az életerős célra törés, amint az a kánonjogban, az egyház alkotmányában és a közigazgatásban testet öltött. Benne minden eszköz arra az egy célra irányul, hogy az egyház kormányzat hatalmas gépezetét mozgásban tartsa. Csak az a szempont mértékadó, hogy vajon az illető berendezés vagy rendelet az összcélt szolgálja-e, vajon azt a lehető legkevesebb erő és idő felhasználásával érje el. Ez a határozott célra törekvés az irányadó ebben a széles munkakörben. Az egyháznak azonban más oldala is van. Élete olyan területet is felölel, amely a céltól egy bizonyos értelemben eltekint. És ez a liturgia. Ebben is szerepet játszik ugyan a cél. Ez alkotja, mint egy a vázát, amely az egészet összetartja. Így például a szentségek feladata, hogy különleges hatásokat váltsanak ki. Ezek azonban megfelelő körülményeket föltételezve nagyon leegyszerűsített formában is elérhetők. A szükség esetén kiszolgáltatott szentségek olyan liturgikus cselekményképét mutatják, amely csak a célt tekinti. Azt ugyan még mondhatjuk, hogy a liturgiának s benne minden cselekménynek és imádságnak van valami célja, tudnélik, hogy lelkileg neveljen, de nincs előre elgondolt, szándékos pedagógiai terve. Hogy a különbséget megérezzük, hasonlítsuk össze az egyházi év egy hetének lefolyását Szent Ignác lelki gyakorlataival. Ezekben minden tudatosan kimért és biztos hatásra beállított. Minden gyakorlat, minden ima, sőt, maga a pihenés módja is az akarat pálfordulását célozza. Nem így a liturgia. Eléggé jellemző, hogy a liturgiának a lelki gyakorlatokban nincsen helye. A liturgia is alakítani akar. Azonban nem céltudatos nevelői ráhatás által, hanem egy helyesen felépített lelki környezetet teremt, hogy benne a lélek kiégje magát. Olyan a különbség, mint egy nyílt erdő és mező, meg egy sportpálya között, amelyben minden szer és minden gyakorlat ki van számítva. Itt tudatos kiképzés, ott a természetes élet növekedik, s éli a maga belső életét. A liturgia széles világot teremt, tele gazdag lelki élménnyel, hogy a lélek bennem megmozduljon és kibontakozzék. Az a sok ima, gondolat, cselekmény, az időnek egész rendje értelmetlenné válik, ha azokat a tárgyilagos és kimért célszerűség mértékével mérjük. A liturgiának nincs célja, legalábbis egyedül a cél szempontjából nem érthető meg. Nem eszköz, amit azért alkalmazunk, hogy egy bizonyos hatást elérjünk, hanem legalább bizonyos fokig öncélú. A liturgia nem csak egy rajta kívül eső cél elérésére törekszik, hanem az életnek egy önmagában nyugvó világa. Fontos, hogy ezt meglássuk, mert ha nem veszük észre, akkor könnyen kaphatók leszünk arra, hogy a liturgiában mindenféle nevelői szándékot keresgessünk, melyek noha valamiképpen belemagyarázhatók, de nem lényegesek. Pontosabb vizsgálat után rájövünk arra, hogy a liturgiának már csak azért sem lehet célja, mert tulajdonképp nem az emberért, hanem az Istenért van. A liturgiában az ember nem önmagára néz, hanem Istenre. Benne az ember nem magát neveli, hanem Isten dicsőségét keresi. A liturgia értelme az, hogy a lélek Isten előtt legyen, kitárja bensőjét, hogy az ő élete legyen benne, hogy az isteni valóságok, igazságok, titkok szent világában élje igazi életét. Két mély értelmű hely van a Szentírásban, amely választ ad erre a kérdésre. Az egyik Ezékiel látomásában található. Mély céltalanok azok a lángoló kerubok, akik éppen oda mentek, ahova a lélek hajtotta őket, és menés közben nem fordultak meg. Ide-oda mozogtak, mint a cikázó villám. Mentek és megálltak, és a földről felemelkedtek. Akiknek szánysuhogását olyannak hallottam, mint a nagy vizek zúgását, és akik, mikor álltak, ismét leeresztették szárnyaikat. Mi céltalanok ezek?
egyenesen elcsüggesztő az észszerű célszerűség rajongó ujjára nézve. Csupán csak hatalmas erejű, fenséges mozgás, amely úgy működik, ahogy a lélek irányítja, amely nem akar egyebet, mint a lélek belső életét kifejezni, a belső tüzet és erőt külsőleg megsejteni. Ez a liturgia előképe. A másik helyen az örök bölcsesség beszél, és azt mondja, ott voltam mellette, mint a kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött. Mindig ott játszadoztam színe előtt, ott játszottam az egész föld kerekségen. Ez a döntő szó. Az örök atyának gyönyörűség, hogy a bölcsesség, a fiú, minden igazság tökéletes teljessége. Kimondhatatlan szépségben ezt a végtelen tartalmat előtte kiárasztja. Minden cél nélkül, mert mi is lenne a célja, s mégis az értelem bőségében, tiszta lelki boldogságban játszik előtte. Ilyen a legfelsőbb lények, az angyalok élete. Titokzatos értelmű hajladozás, mozgás Isten előtt, bohó játék, röpke dal, minden cél nélkül, ahogy éppen a lélek hajtja őket.

0: a Tátrai Vonós 4-es muzsikált. Hamarosan kezdődik a hírtükör, hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink röviden. Jöhetnek az uniós pénzek, Magyarország újjáépítési terve megkapta az egyhangú jóváhagyást. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós pénzek hazahozatala elől, írta Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan lehetetlennek tartották, de végül 3 hónap kőkemény munkával sikerült megszerezni az EU-s forrásokat. Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett ebben az emberfeletti munkában, és hozzátette, az uniós milliárdokat hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének és vízellátásának fejlesztésére fordítják. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnökség az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, hogy a javaslat értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. Az NVVH a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz, emelték ki. A belső vizsgálat megállapítása szerint a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája állt az ellopottként kezelt kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügye mögött. A megállapításokról a honvédelmi miniszter számolt be pénteken Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus utalt rá, hogy a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek lopása ügyében indult nyomozást. A miniszter tájékoztatása szerint egy teljes MiG-29-es repülőgép és több alkatrész értékesítése már korábban jogszerűen megtörtént, és az értékesített tételek között olyan alkatrészek is szerepeltek, amelyeket később eltűntként, illetve ellapottként kezeltek. Az elfogadhatatlan mulasztás miatt az ügyért felelős vezetőt beosztásából eltávolították, írta a miniszter. Átfogó segítséget nyújt a gazdáknak a mezőgazdasági vízgazdálkodásban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A hivatalos szakmai állásfoglalások és ingyenes gyakorlati útmutatók a fenntartható vízmegtartást és a jogszerű vízhasználatot helyezik előtérbe, mondta el rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: Körülöttünk mind a légkör, mind a talajviszonyok változnak, és ez természetesen mind a légköri, mind pedig a talajnak a víz ellátottsága is ennek megfelelően változik. Ugye több-kevésbé azt mondjuk, hogy a klímaváltozás, de hogy valójában ez a mindennapokban mit jelent nekünk gazdálkodóknak, ahhoz egy kicsit mélyebb ismeretek szükségesek. Ehhez igyekszünk az ingyenes kiadványainkkal olyan információkat átadni, amik kicsit konkretizálják az adott kérdéseket. Nagyon beszédes az egyik kiadványunk címe, a talajvédelem 10 parancsolata. De ugyanilyen úgy erőt a termőföldnek című kiadványunk, ami már a talajjavítási megoldásokra is ad néhány irányvonalat. Értem ez alatt a talajvédelmi, a vízmegőrzési, és itt is természetesen a fenntartható gazdálkodási gyakorlatokat mutatja meg, iránymutatást ad ahhoz, hogy mit jelent a helyes tápanyaggazdálkodás és a tájléptékű vízmegtartás szerepe. És azért rendkívül fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, hiszen ezek többé-kevésbé általános, illetve helyspecifikus irányokat is igyekszünk ezekben mutatni az olvasónak, és ezek a kiadványok ezt komplexen igyekeznek megmutatni, tehát egymásra épülve támogatják azt a mezőgazdasági vízgazdálkodási gyakorlatot és ennek a megértését is. Fontos azt is tudni, és azért beszélek ennyit a klímaváltozásról, mert ugye ehhez alkalmazkodni kell. Mindenkinek a saját gazdasága szintjén kell alkalmazkodni, és ezeket az egymásra épülő információkat a saját gazdasági működésünknek, a gazdálkodóknak az üzemméreténk figyelembevételéhez, a gazdálkodási tevékenység miben létéhez kell igazítani. Tehát nem csak egy-egy kiadványjal tudunk prompt válaszokat kapni a kérdéseinkre, hanem adott esetben ezek a tájékoztató jellegű információk a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek összeállításra, és hát természetesen ehhez kell igazítani az öntözési gyakorlatunkat, illetve a vízgazdálkodási gyakorlatunkat a mindennapokban.
0: Süle Katalinnal bővebben a szombaton 24 perckor kezdődő A héten történt című műsorunkban beszélgetünk. A Rákóczi Szövetség 50 magyar származású izraeli középiskolást fogad július 8-a és 15-e között a Diaspora program keretében. A 2016 óta működő Diaspora program minden évben lehetőséget teremt a magyar gyökerű izraeli fiataloknak arra, hogy felkeressék Magyarországot és találkozzanak kortársaikkal. A diákok magyarországi időtöltésük során felfedezhetik Budapest nevezetességeit, valamint ellátogatnak az Emplénbe. A nyár folyamán a Diaspora program keretében összesen 24 országból közel 800 gyermek érkezik a Rákóczi Szövetség táboraiba, hogy erősítsék kötődésüket a magyar nyelvhez és a magyar kultúrához. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között. Tájékoztatta a szervezetet pénteken az MTI-t. A szerkesztő összefoglalóját hallják.
4: A Rákóczi Szövetség az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt vár. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpora közösségeiből is érkeznek. Így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Céljuk, hogy lehetőséget teremtsenek a pedagógusok számára tapasztalatcserére, szakmai továbbképzésekre és személyes kapcsolatok erősítésére. Mindemellett fontos szerepet kap a közösségépítés is a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A rendezvénnyel a megbecsülésüket akarták kifejezni azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő munkájukkal aktívan segítik a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak szervezését és a magyar fiatalok közösségének építését. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, és a jó gyakorlatok megosztására is, írta a szervezet pénteken kiadott közleményében.
0: Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si központban. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A liturgia után egy idegenvezetés lesz a Borgo Laudato Si ökológiai központban, amely egy mezőgazdasági és állattenyésztési célokat szolgáló mintagazdaság, majd pedig a legkiszolgáltatottabb emberek egy közös étkezésen vesznek részt a Szentatyával. A kezdeményezés 2025. augusztusában indult, amikor Leó pápa az albánói egyházmegye szegényeivel ebédelt, adta hírül a Vatikán News. Első alkalommal szerveztek katolikus ifjúsági találkozót a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye román ajkú fiataljai számára. A résztvevők július 2-a és 5-e között közösségi, lelki és kulturális élményekben gazdag napokat töltöttek együtt Brassó Polyánán. Az eseményen Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek is részt vett. A találkozó célja az volt, hogy a fiatalok számára lehetőséget biztosítsanak az ismerkedésre, a közösségépítésre és hitük elmélyítésére. A Főegyházmegye ifjúsági pasztorációs irodájának munkatársai mellett számos pap, előadó és önkéntes is hozzájárult a program sikeres lebonyolításához, írta meg a Magyar Kurír. A legtöbb migrációs útvonalon csökkent az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma. Az idei első fél évben 37%-kal kevesebben, 49 ezeren próbáltak átjutni az EU külső határain, mint tavaly ilyenkor, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége a Frontex pénteken. A varsói székhelyi uniós ügynökség jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációs adatok csökkenése a partnerországokkal folytatott együttműködést és a migráció kiindulási országaiban hozott megelőző intézkedéseket tükrözi, adta hírül az MTI. Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be Diana Buzoianu, román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető a Euronews Románia hírtelevízió csütörtök esti adásában elmondta, hogy a beruházás terve elkészült, és a műszaki, valamint árvízvédelmi munkálatok előkészítése is megtörtént. A beruházás célja a Korondpatak elterelése a sóbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyhoz hasonló katasztrófa. Az éjszaka Oroszország 137 drónt indított Ukrajna ellen, miközben ukrán dróncsapások több oroszországi üzemanyag és hadipari létesítményt is célba vettek. Nyíri Kata jelenti.
5: Az ukrán drónok az éjszaka folyamán több célpontot is támadtak Oroszországban. Dróncsapás érte a krasznodári határterületen működő Ilszki olajfinomítót, míg a rosztovi területen üzemanyagraktárakat, egy optikai-mechanikai védelmi üzemet Azov városában, valamint a tagarongi kikötő olajterminálját is találatok érték. Az orosz hatóságok megerősítették a támadásokat. Moszkva térségét szintén ukrán drón támadás érte. Szergej Szobjanin, Moszkva polgármestere szerint a légvédelem több pilót nélküli eszközt megsemmisített, a Vnukovo repülőtéren pedig átmenetileg felfüggesztették a légiforgalmat. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka 137 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek közül a légvédelem 114-et semmisített meg. A támadások során a Harkivi területen fekvő Valki városában egy ember életét vesztette, hárman megsérültek. Olekszandr Szirszki, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka azt közölte, hogy 2026 első felében az orosz előrenyomulás üteme több mint a felére csökkent. Hozzátette, az orosz hadsereg átlagosan havi 32 ezer fős személyi veszteséget szenved el. Az ukrán vezérkar napi jelentése szerint az elmúlt 24 órában további 1460 orosz katona esett el vagy sebesült meg. Ezeket az adatokat független források nem tudták megerősíteni.
0: Romániában újabb egyeztetésre hívta az államfő a volt koalíciós pártokat a kormányalakítás érdekében. Úgy tűnik, az egyetlen pont, amelyben mindannyian egyetértenek, hogy ne kerüljön kormányra a szélsőséges AUR. Gáspár Sándor tudósít.
6: Az eddigiekhez képest ugyan semmiben sem változott a politikai pártok álláspontja, de hétfőre mégis újabb kormányalakítási konzultációkra hívta Nikos Ordán államfő a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS vezetőit, mert az államfő szerint a parlamenti többség kialakítása a pártok feladata. A megoldásnak is a pártok vezetőitől kell érkeznie. Ismét kijelentette, nem nevez ki olyan miniszterelnök jelöltet, akinek nincs esélye megszerezni a parlamenti többség támogatását, vagyis esélytelennek tartja az eddig javasolt két kormányfőjelöltet, Soren Grin de Anu, szociáldemokrata pártelnököt, és Siegfried Murechen, liberális párti EP képviselőt. Az elnök ismét leszögezte, nem fogad el olyan többséget, amely a Románok Egyesülését Szövetség, vagyis az AUR szavazataira alapozna. Ebben a pontban egyetért az RMDS-szel, amely azt hangsúlyozza, hogy semmiképpen sem vesz részt az AUR legitimálásában. bár Kelemen Hunor azt is írta, azt a pontot kell megtalálni, ahol a pártok elképzelései találkozni tudnak. Tegyük zárójelbe a sértődéseket, és inkább a megoldást keressük. Kelemen Hunor arra is kitért, hogy az RMDSZ-ben a dolgok egyszerűek. Bármilyen felelős megoldásról tudunk beszélni a pártokkal, de a magyar ellenes áur szalonképessé tételében, legitimálásában nem veszünk részt, mondotta a szövetségi elnök. Pétri Sor Péjú, az áur szenátusi frakció vezetője, Facebook oldalán bírálta Nyikó Sordánt, amiért kizárja az áurt a kormányalakítási tárgyalásokból. Péjú úgy vélte, az elnök nem ideológiai okokból zárja ki az áurt, hanem azért, mert személyes kormányt és olyan parlamenti többséget akar, amellyel sürgősségre hivatkozva néhány óra alatt megszavaztathat törvényeket. Az áur politikusának véleményét ugyan több adat támogatja, de megoldást ez sem kínál. Közben ketyeg az óra a brüsszeli euromilliárdokat veszélyeztetve.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten ma délig lezárták a Hősök terét, az állatkerti körutat a Hundel Károly út és a Hősök tere között, valamint a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Ma 14 óráig lezárásra kell még készülni az Olofvame sétányon is a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, valamint a Verona Angyalai utcában. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták vasárnap 18 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt. Ma 7 órától vasárnap 3 óráig lezárták az első kerületben a Pala utcát a Bemrakpart és a Fő utca között rendezvény miatt. Időszakos és szakaszos korlátozásra készüljenek ma 10 óra 15-től 11 óra 15-ig az első kerületben a Szent Háromság tér, Tárnok utca, Dísztér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig vonulásos rendezvény miatt. Kovács Botond, PKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti megyékben elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Másút csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. De az északkeleti megyékben csak 25-26 fok várható. Főpilénk még egyszer, röviden. Jöhetnek az uniós pénzek, Magyarország újjáépítési terve megkapta az egyhangú jóváhagyást. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János volt.
8: Multidéző. Iványi Balást hallják.
9: 2026. július 11-e van szombat. Isten éltesse Nóra és Lili nevű hallgatóinkat. A Nóra az Eleonóra önállósult rövidülése, az Eleonóra eredete pedig vitatott, jelentésére több magyarázat is ismert. A Lili is több névhez köthető, a Karolina, az Erzsébet és a Júlia angol, illetve német becéző alakjából is eredeztethető. A hasonló hangzású angol Lili szó jelentése Lilion. Szent Benedek, rendalapító szerzetes, Európa védőszentjének ünnepe van ma. A 480 körül a közép-olaszországi Nurciában született Benedek Rómában folytatott felsőbb tanulmányokat, amikor azt abbahagyva remet énekelt, majd tanítványaival megalapította a Monte Cassinói kolostort, és ezzel életre hívta a bencés rendet. Élete vége felé megalkotta reguláját, amely azóta is a bencések alapszabályzata. Ma a bencés rend 371 kolostorában több mint 10 000 szerzetes él. 1964-ben a II. Világháborúban lerombolt, majd újjáépített Monte Cassinói apátságban 6. Pál pápa nyilvánította Szent Benedeket Európa védőszentjévé. 1819. július 11-én született Reguli Antal nyelvész, néprajzkutató és utazó, a finnugor nyelvek és a magyar nyelvrokonság kutatásának egyik úttörője. Pályáját jogászként kezdte, de finnországi utazása során érdeklődése a nyelvészet és az őstörténet felé fordult. 1843 és 47 között bejárta az Urál vidékét. Hosszabb időt töltött a vogulok, osztyákok, cseremiszek és mordvinok között, miközben jelentős nyelvi és néprajzi gyűjtést végzett. Az expedíciók azonban súlyosan megviselték egészségét, így összegyűjtött anyagának jelentős részét már nem tudta feldolgozni. Hatalmas gyűjteménye azonban a későbbi kutatók számára felbecsülhetetlen értékű forrásnak bizonyult. 1859. július 11-én szólalt meg először a londoni Westminster palota óratornyának nagy harangja, a Big Ben. A harang Händel messiásának néhány taktusa után ütötte el először az órát. A negyedórákat négy kisebb harang jelzi, még a Big Ben csak az egész órákat üti. A név eredetéről több magyarázat is ismert, de a legelterjedtebb szerint Sir Benjamin Hallról, az építkezés felügyeletével megbízott államférfiról kapta a nevét. A Big Ben hangja azóta London és a brit parlamentáris hagyomány egyik legismertebb jelképe lett. 1884. július 11-én jelent meg Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete, az úgynevezett elkeresztelésekről. A szabályozás szerint a vegyes házasságokból születő fiúk az apa, a leányok pedig az anya vallását követték. A rendelet előzménye az volt, hogy egyes katolikus papok a törvényes előírásoktól eltérően saját felekezetükbe keresztelték a vegyes házasságok gyermekeit. Trefort ezért utasította a hatóságokat a szabályok szigorú betartatására, ami országos egyházpolitikai vitát váltott ki. 1979. július 11-én visszatért a Föld légkörébe, és megsemmisült a Skylab, az Egyesült Államok első űrállomása. Az 1973-ban pályára állított 36 méter hosszú űrlaboratóriumban három legénység végzett tudományos kísérleteket és megfigyeléseket. Eredetileg azt tervezték, hogy az űrállomás még évekig pályán marad, ám a vártnál erősebb naptevékenység miatt a Föld felső légköre kitágult, ami felgyorsította a Skylab pályavesztését. A szerkezet végül darabokra hullva az Indiai óceán, illetve Nyugat-Ausztrália fölött semmisült meg. Végül 1995. július 11-én a boszniai háború egyik legsúlyosabb tömeggyilkossága kezdődött Srebrenica térségében. A Ratko Mladic vezette boszniai szerb erők elfoglalták az ENSZ által korábban védett övezetnek nyilvánított várost, majd a következő napokban több mint 8000 bosnyák férfit és fiút gyilkoltak meg. A nemzetközi bíróságok az eseményeket népirtásnak minősítették. A srebrenicai mészárlás a II. Világháború utáni Európa egyik legsúlyosabb háborús bűncselekményének számít.
8: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
10: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem. Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretett testvéreim, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje ünnepét tartjuk. Szent Benedek két szóval irányította és irányítja mind a mai napig az ő követőit, imádkozzál és dolgozzál. Most ebben a szentmisében imádságunkat ajánljuk fel elhunyt Margitért, elhunyt Józsefért, és kérjünk Istentől erőt mára munkánk végzéséhez. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Ámen.

0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján nősz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, Te Szent Benedek apátot az Isten szolgálat iskolájában kiváló mesterré tetted. Add, kérünk, hogy az irántad való szeretetet minél többre becsüljük, és szárnyaló szívvel járjunk parancsaid útján. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Fiam, ha megfogadod szavaimat és megtartod parancsaimat, ha füledet megnyitod a bölcsesség előtt és szívedet kitárod az okosság megismerésére, sőt, ha hívod is a bölcsességet és szívedet az okosságra hajtod, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és kutatod, mint rejtett kincset, akkor érted meg az Úr félelmét, és nyered el az Isten ismeretét. Mert csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából származik a tudás és az értelem. Kész üdvöt adni az igazaknak, védőpajzsuk azoknak, akik jámborul élnek. Védelmezi az igazság ösvényét, és örködik azok felett, akik hűek hozzá. Ha szívedbe fogadod a bölcsességet, akkor megérted az igazságosságot, a törvényt, a becsületet, a helyes utat. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal Péter megkérdezte: nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt: bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Testvéreim! Az a 70 esztendő, amit Szent Benedek itt a földön élt, az egyháznak viszonylag nyugodt, csöndes időszaka volt. A római birodalom, mint világbirodalom már összeomlott. Nyugaton már nincs császár, Róma már nem császárváros. Benedek 15-18 évesen kapja otthonról a pénzt, a lehetőséget: fiam, menj Rómába, tanulj, aztán majd hazajössz, és az őseink hagyománya szerint te is beállsz a hatalomért küzdő világba. És Benedek Rómában észrevette: ha én itt maradok ebben a világban, és elkezdek harcolni a hatalomért, nekem végem van. Engem annyira magához fog láncolni a világ, hogy amit én eddig az Úr Jézus Krisztusról hallottam, abból számomra nem lesz semmi gyümölcsöző. És akkor megtette azt a lépést, amit előtte már sokan megtettek, amint fölismerték: vagy Krisztus és az örök üdvösségem, vagy a világ és egy óriási kérdőjel az üdvösségem tekintetében. Benedek elhagyta Rómát, félbeszakította tanulmányait, elment egy félig szerzetesként élő papi közösségbe, Remetének Szubiákóba. És amikor a Remete társai megneszelték, hogy él a közelükben valaki, aki szentebb, mint ők, komolyabban veszi a remeteséget, mint ők, meghívták, hogy tanítsa őket. Gyere, és mutasd meg, te hogyan csinálod. De amikor kezdte megmutatni, szidni kezdték, mondván: te fölrúgod az eddigi nyugalmunkat. Meg is akarták mérgezni. Pedig Benedek csak elindult egy úton, és követte az Úr Jézus Krisztusnak a tanítását, meg a lelkiismeretének a szavát. Meg azt a hívó szót, hogy gyere utánam, és százannyit kapsz, mint amennyit elhagytál. Azután Monte Cassino hegyén megalapította a szerzetességnek azt a formáját, amit a világ mint bencés szerzetességet ismert meg. Óriási felfedezése volt Benedeknek, hogy a világ veszedelmeire kétféleképpen lehet reagálni. Amikor valaki fölismeri, hogy vagy az üdvösségem, vagy a világ, akkor vagy kimegy a világból, és a továbbiakban semmi köze a világhoz, vagy fölméri, hogy mi az, amit én a világból uralni tudok, és azzal elkezdek szolgálni. És mi az, ami számomra veszedelem, és azt megpróbálom kizárni. Benedek fölfedezte a munkát, mint a megszentelődésnek az eszközét, és ezért lett ő, az ő egész szerzetességének az alap fölismerése: ha üdvözölni akarsz, akkor imádkozz és dolgozz. Ora et labora. Amikor imádkozol, akkor az Istennél időzöl. Amikor dolgozol, az Isten világát szenteled meg. Ha kell, alakítod, ha kell, megműveled. Ez óriási dolog volt akkor, mert az egész ókori világ, főleg a római világ úgy gondolkodott, hogy a munka a rabszolgák dolga. Értelmes, nemes ember nem dolgozik. Benedek pedig tanítani kezdte a szerzeteseit, imádkozz és dolgozz. A kolostorai pedig iskolákat kezdtek nyitni. És a világba visszatérő embereket is megtanították, hogy merj dolgozni, és szeresd a világot. Ne csak élvezd, szeresd. Becsüld meg, és alakítsd a munkáddal. Ebből született Európa. Ezért lett Benedek Európának az első védőszentje. De igazából minden emberi életnek a kulcskérdése ez, hogy megtanul-e az ember különbséget tenni a jó és a rossz között, és van-e ereje ahhoz, hogy kizárja az életéből a rosszat, és munkálja a jót. Amen.

0: Kérjük testvéreim gondviselő mennyei atyánkat, hogy szent hitvallók példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útjait.
1: Segítsd kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől. Hallgass meg, Urunk! Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével rójuk le az irántad való szeretet adóját. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a betegek és szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy Margit és József testvéreinkkel és minden kedves halottunkkal szentjeid társaságában jobb ott felől állhassunk az ítélet napján. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mennyei atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hivatásunknak hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, tekints kegyesen erre az áldozatra, amelyet Szent Benedek apát ünnepénben mutatunk neked. Add, hogy példája szerint mi is téged keressünk, és a te szolgálatodban elnyerjük az egység és a béke ajándékát. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselése csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országukért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod. Így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepeljük.

0: Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára is isteni tanításán felbátorodva, így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük az örök élet zálogát. Kérve kérünk, hogy Szent Benedek apát tanítását követve szolgálatodban hűségesek legyünk, és testvéreinket buzgó szívvel szeressük. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. A Szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hálam.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 34 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós pénzek hazahozatala elől, írta a Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, 3 hónap kőkemény munkával sikerült megszerezni az EU-s milliárdokat, amelyet hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének és vízellátásának fejlesztésére fordítanak. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnökség az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a javaslat értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. Az MVVH a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz, emelték ki. A fővárosi vízművek szerint a következő napokban sem emelkedik 80 cm fölé a Duna vízállása Budapesten. Ez azonban nem veszélyezteti a főváros ivóvízellátását. A társaság szerint az elmúlt 2 évtizedben egyre gyakoribbá váltak a szélsőséges vízállások, ezért rendszerüket folyamatosan a változó körülményekhez igazítják. Kiemelték, a víztermelés zavartalan, az ivóvíz minősége továbbra is megfelel az előírásoknak, a vízbázisokat pedig folyamatos monitoringgal védik. A Balatonfüredi Kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség Kék Hullám zászló díjkiosztó rendezvényén. A Kék Hullám zászló elismerést a legjobb minőségű, legtisztább és legbiztonságosabb balatoni strandok kaphatják meg a Balatoni Szövetség által koordinált minősítési rendszer szerint. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség idén 23. alkalommal hirdette meg a versenyt, amelyen 42 strandüzemeltető vett részt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara működtetésében országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztói jogviták rendezésében, írja közleményében a testület. A kamarai hálózat testületei 2026 első fél évében összesen 6100 ügyet zártak le, ez 6%-kal több, mint a tavaly lezárult ügyek száma. Az eljárások több mint harmada egyességgel ért véget a felek között. A legtöbbször cipőkkel, szolgáltatásokkal és közlekedéssel kapcsolatban kezdeményeztek eljárást a fogyasztók. A legtöbb migrációs útvonalon csökkent az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma. Az idei első fél évben 37%-kal kevesebben, 49 ezeren próbáltak átjutni az EU külső határain, mint tavaly ilyenkor, közölte a Frontex pénteken. Az EU varsói székhelyű határ és partvédelmi ügynöksége jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációs adatok csökkenése a partnerországokkal folytatott együttműködést és a migráció kiindulási országaiban hozott megelőző intézkedéseket tükrözi, adta hírül az MTI. A várható időjárásról: Szombaton napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 38 perc. Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten ma délig lezárták a Hősök terét, az állatkerti körutat a Hundel Károly út és a Hősök tere között, valamint a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Ma 14 óráig lezárásra kell még készülni az Olof-Palme sétányon is a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, valamint a Verona Angyalai utcában. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot, sáv elhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem jár. 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsóvasút állomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Lapszemle következik. Az Economics arról ír, hogy újra gondolták a klímatörvényt a magyar civilek, és javaslatokat tettek a kormánynak annak érdekében, hogy Magyarország ne csak formálisan, de érdemben is válaszoljon a klímaválságra. A 200 civil szakmai szervezet részvételével elkészült klímatörvény javaslatot a napokban sajtótájékoztatón mutatták be. A tervezetben három pillérre építik a klímapolitikát, a kibocsátás csökkentésre, az alkalmazkodásra és a rezilienciára, vagyis a természet ellenállási és felépülési képességeire. Tehát a javaslat nem csak azt mondaná meg, hogy hogyan csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása, hanem azt is, hogyan készüljön fel az ország a szélsőséges éghajlati viszontagságokra és a természeti rendszerek romlására. A civilek tervezetében nem kiegészítő környezetvédelmi szempontként, hanem a klímavédelem alapjaként jelenik meg a táj, a talaj, a víz és az erdők. A civil szervezetek remélik, hogy a kormány, amely maga is dolgozik egy új klímatörvényen, igényt tart majd az ő rendkívül átfogó és szakmailag megalapozott kerettörvény tervezetükre. Idén 30 éves a Nyíregyházi Állatpark, adta hírül a euronews.com. A Gajdos László élő környezetért felelős miniszter alapította állatparkot már háromszor választották meg Európa legjobbjának. Az állatpark sajátossága, hogy az ott élő állatok láthatóan jól érzik magukat, a látogatók pedig úgy élvezhetik a park nyújtotta szórakozást, hogy közben a környezetvédelemről is tanulhatnak, méltatja az állatkertet a páneurópai hírforrás. 30 éves története során a Nyíregyházi Állatparkot háromszor választották meg Európa legjobbjának, nem véletlenül. Az állatok jólétét különleges építészeti megoldásokkal biztosítják. Többek között ideális lakhelyet teremtettek a jegesmedvéknek és a pingvineknek, amennyire csak lehetett zöld energiával, de igyekeztek minél több olyan technikai megoldást is megvalósítani, ami leginkább hasonlít az állatok természetes élőhelyére. Az újdonságok megtették hatásukat, az állatpark felírta a Nyíregyháza nevét Európa térképére, így éves viszonylatban a látogatók száma 5-6-szorosa a város teljes lakosságának. A lapszemlét Bartók Szilvia készítette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 7 óra 50 perc, Perikópa.
1: Az évközi 15. vasárnap következik. A Szentmise olvasmányát felolvassa és hozzáfűzi gondolatait Antal Zsolt, kaposvári társplébános.
2: Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szól az Úr. Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz az én szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ez az Isten igéje. Kedves testvéreim! A mai napon az évközi 15. vasárnap olvasmányát olvastuk, amely az evangéliumhoz, a magvető példabeszédéhez kapcsolódik, és Izajás próféta könyvéből származik. Isten igéjéről szól, ami ahhoz hasonlít, mint amikor az eső és a hó lehull a földre. Nincs olyan helyzet, amikor az eső vagy a hó ne idézne elő változást a földön. Amikor nagy a szárasság, akkor minden cseppjét befogadja a föld, és az segíti a termés növekedését. Ám ha valamilyen akadály van a földön, az nem az eső hibája, hogy nem tud eljutni oda, ahova kell, ahova szánták, és nem tud hasznosulni a jótékony hatása. Ez a jövendőlés tehát, amit az előbb hallottunk, előkészíti azt a példabeszédet, amit Jézus a magvetőről mond. S talán Jézus is, amikor elmondta a magvető példázatát, gondolt arra az izajási jövendőlésre, ami arról szól, hogy az Isten igéje is olyan, mint az eső, amely lehull az égből, nem tér oda vissza, hanem gyümölcsözővé teszi a földet, és magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ez azt is jelenti, hogy nem csak várnunk kell, hogy történjen valami, hanem elő kell készítenünk a földet, meg kell munkálnunk, illetve olyan edényeket is használatba kell állítanunk, amelyek eltárolják a lehulló csapadékot, amelyet majd később fel tudunk használni arra, hogy megöntözzük a földet. Ehhez azonban használnunk kell a tapasztalatainkat. Előre kell gondolkodnunk, és együtt kell működnünk az esővel, és azzal, aki az esőt küldi. És ami talán a legfontosabb. Hálásnak kell lennünk ezért az ajándékért. Mert ezt kiérdemelni nem tudjuk, csupán hálásak lehetünk érte, illetve együtt működhetünk vele. S tudnunk kell jókor és jóra használni. Hiszen, mint mindent, ezt is lehet rossz dolgokra használni. Lehet visszaélni az erejével, és meg is lehet vonni valamitől. És ezzel károkat is okozhatunk. Mert az Isten igéjének megvonása valakitől tud károkat okozni az ember életében. Ahogy az Isten igéjének önkényes használata is. Az pedig, amikor Isten igéje nem hoz gyümölcsöt, azt jelenti, hogy valami vagy valaki akadálya annak, hogy elérjen oda, ahova szánták. Az évközi 15. vasárnapi Szentmise kezdő könyörgésében azt imádkozzuk. Istenünk, te megmutatod igazságot fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg mindazoknak, akik a keresztény hitet vallják, hogy elutasítsák, ami ellenkezik ezzel a névvel, és törekedjenek arra, ami méltó hozzá. Kedves testvéreim, most, amikor arról elmélkedünk, hogy az Isten igéje hogyan fejti ki hatását az életünkben, fel kell tennünk magunknak a kérdést. Én mennyit foglalkozom azzal, hogy hallgassam és olvassam Isten igéjét? Olvasom-e rendszeresen a Szentírást, és elmélkedem-e az értelmén? Keresem-e, hogy mi az, ami nekem szól belőle, és beépítem-e az életembe? Változtatok-e az életemen, szokásaimon, gondolkodásmódomon a Szentírás hatására? És figyelek-e a Szentmisében a Szent szövegekre és azok magyarázatára? És segítek-e másokat is, hogy meg tudják érteni, amit az Isten üzen nekik, és aszerint éljék az életüket? S mutatok ebben jó példát másoknak. Imádkozzunk azért a mai napon, hogy felismerjük, mit kell tennünk, s fogadjam el a felismerést, és bátran induljak útnak, és működjek együtt Isten igéjével, hiszen ez hoz jótékony változást az életemben. Amen.
0: A vasárnapi Szentmise olvasmányáról Antal Zsolt atya elmélkedését hallották.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! Mindig választhatjátok Krisztus békéjét, ezt üzente az iraki fiataloknak 14. Leó pápa. A vatikáni média beszámolója szerint Leó pápa videóüzenetet küldött a július 8-a és 11-e között az erbíli Kált katolikus főegyház megyében rendezett ankavai ifjúsági találkozóra. A katolikus egyházfő ebben arra buzdítja a fiatalokat, ne féljenek tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről, osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét. Az iraki Kurdisztán autonóm régió keresztények lakta negyedében az ifjúsági találkozón összegyűlt fiatalokat a pápa Mária anyai oltalmába ajánlotta. A trieszti magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integrációja is fontos téma volt. Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. A magyar tárcavezető tájékoztatása szerint a két kormány és a szakminiszterek közötti párbeszéd intenzívebbé tételéről is beszéltek. Péntek délelőtti posztjában a külügyminiszter jelezte, Rómában magyar diplomatákkal is találkozik, ez érinti a római nagykövetséget, a szentszéki nagykövetséget és a római magyar akadémián dolgozókat. Átadták a főváros 9. kerületében az Ecseri úti metróállomás fölötti felújított területet, új nevén a Mester Árpád teret pénteken délután. Az átadáson Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról beszélt, pénteken született döntés arról, hogy Magyarország megkapja a 10 milliárd eurónyi forrást, amiből elindítják a déli körvasút fejlesztésének újabb ütemét, ennek részeként pedig fontos elővárosi vasúti megálló létesül a Népligetnél, bővítve a térség közlekedési kapcsolatrendszerét, ezért regionális és országos érdek is volt a csomópont megújítása. Sporthírek következnek. A hajrában szerzett góllal 2-1 legyőzte a spanyol válogatott a belga csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság Los Angeles-i negyed döntőjében. A 2010-es aranyérmük óta először 4 közé jutott spanyolok, a keddi elődöntőben a 8 éve arany, legutóbb pedig ezüstérmes franciákkal találkoznak Dallasban. Egy arany és 2 ezüstérmet szereztek a magyar versenyzők a montreali kajakkenu világkupa pénteki döntőiben. A Magyar Szövetség oldalának közlése alapján az egyes pályáról aratott újabb nagyszerű győzelmet a csütörtöki nap után hajót cserélő Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor egységek kajak 500 méteren, Fejes Dániel óriási hajrával kenu egyesben 1000 méteren, Csikós Zsóka pedig kajak egyesben 1000 méteren végzett a második helyen. Aranyérmes lett Kokas Fanni 200 méter háton az ifjúsági úszók müncheni Európa bajnokságának pénteki napján. A magyar csapat 4 napot követően 4 medálnál tart. Jakl Vivien 400 méter vegyesen és 1500 méter gyorsan ezüstérmet, Antal Dávid pedig címét megvédve 200 méteres pillangó úszásban aranyérmet szerzett. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan emellett kisebb eséllyel a délnyugati, déli határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok lesz. Késő estére többnyire 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Jó hírünk van azok számára, akik Győr-Moson, Sopron vármegye térségében élnek, legyenek akár pedagógusok, vagy szülők, nagyszülők, illetve bármilyen szakmában emberekkel dolgozók. Szeptembertől Győrben a Széchenyi István Egyetem apácai Csere János karán számukra is elérhető lesz az organikus pedagógiai szakirányú továbbképzés, amelyre bárki jelentkezhet. Szakvezetője Uzsajné Pécsi Rita, aki egy keresztény értékrendű érzelmi intelligenciára alapozó szemléletmódot ismertet meg számunkra. A képzésben a közelmúltban Nyíregyházán végzett három hallgatótól Hámori Kinga érdeklődött arról, hogy mit adott számukra az organikus szemlélet.
1: Kisné Nagy Csilla vagyok, a Hajdúdorogi Nagyszent Bazil középiskolából érkeztem, vendégtéri szaktechnikus tanulóknak vagyok a szakmai oktatója, és volt lehetőségem eljutni Hajdúszoboszlóra Ritának a képzéseire, egy-egy pillantást tudtam vetni arra, hogy milyen is ez az organikus pedagógia, miről is van szó, és a jelenlévő kollégák voltak az inspirációk, hogy menjünk el együtt és hallgassuk meg, vegyünk részt ezen a képzésen, és rengeteg megerősítést kaptunk, hogy jól döntöttünk.
2: Mi volt az, ami megszólított igazán? Melyik volt ez a téma?
1: Ugye az oktatással kapcsolatban mindenképpen a gyerekeknek a fegyelmezése, a gyerekeknél a tekintély elérése, az, hogy egy kis közösséget hogy kell létrehozni, hogyan lehet a gyerekekben bizalmat ébreszteni, hogyan tudom elérni azt, hogy kötődjenek a pedagógushoz, mert ha kötődnek, akkor igenis szót fognak fogadni nekünk. Ezek voltak a legfontosabbak, amik engem motiváltak arra, hogy részt vegyek a képzésen.
3: Nagyné Józsa Beáta vagyok, én is a Hajdúdorogi Nagyszent Bazil középiskolából jöttem. Eredetileg magyar-angol szakos vagyok, de csak angol tanítok. A Rita-féle képzésről, az organikus pedagógiáról először Gödön hallottam a Búzaszem iskolában, amikor néhány évvel ezelőtt volt szerencsém ott iskola látogatáson részt venni, aztán pedig a televízióban egyszer riportalanyként volt jelen Rita Földi Kovács Andreának egy műsorában, aztán utána nyilván, mivel a név már ugye, meg amit elmondott Rita, ennek a tartalma vonzott, ezért utána rátaláltam előadásaira a tévécsatornákon, világhálón is. Először szerintem úgy hallottam a képzésről konkrétan, hogy indulni fog, hogy Verdes Miklós atya, aki a mi atyánk volt ott a iskolában, ő tanít a Szent Atanáz Hittudományi Főiskolán, és mondta, hogy ezt a képzést indítják majd 2024-25-ben a főiskolán. És akkor igaz, hogy közel 60 évesen, de mégis belevágtam ebbe, mert éreztem, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztés rendkívül fontos, és ugye azt éreztem, hogy a digitalizációval nem tudok olyan szinten szembe menni, hogy versenyre keljek vele eszközök nélkül, és ott pedig rengeteg olyan lehetőséget kaptunk, vagyis hát nem csak új dolgokat, hanem összeszedve hasznos területeket, amelyeket alkalmaztunk is, és az volt a nagyszerű benne, sokunk véleménye ez volt, hogy azonnal tudtuk alkalmazni a dolgokat, tehát hogy minden tényleg a gyakorlaton és a rendkívül átgondolt módszereken múlott.
2: Tehát akkor már van sikerélmény is? Tudtátok alkalmazni ezt, igen, a szemléletet?
3: Igen, én alkalmazom az angol órán is, mert ugye az organikussághoz azért a mostani nyelvoktatás nem annyira alkalmazkodik, mert azért a globalizmus elég rendesen minden leckében szinte tetten érhető. Ezért én ott úgy tompítok ezen, hogy a műveltséget, ami kapcsolódik mondjuk az angol nyelvterületekhez, és az irodalmat, művészeteket is segítségül hívom, meg amely nagy visszaigazolás volt, ezt a Búzaszemben hallottuk, és ugye vendég előadóként Horváth Szilárd igazgató úr is adott elő egyszer, és ő ajánlotta a személyes értékelést, és én ezt két év végén már megcsináltam, ehhez csatlakoztak mások is, és az a gyerekeknek rendkívüli élmény volt, és nagy hatás, tehát szinte katarzis, mert hivatkoztak rá szülők, diákok, hogy ez egy nagy megelégedettség volt a részükről.
2: Ez pontosan azt jelenti, hogy azért a bizonyítványban jegyet kaptak, de egy-két szóban, írásban, személyesen, rászabottan kap értékelést?
3: Így van, tehát a hivatalos bizonyítványt megkapja az osztályfőnöktől, és én pedig ugyanazon a napon, amikor a bizonyítvány osztás volt, mert én csak szaktanáruk vagyok, nem osztályfőnökük, az említett két csoportnak, odaadtam az osztályfőnökök kezébe ezt a borítékcsomagot, és akkor kiosztották egyenként, és volt egy visszajelzés, hogy a gyerekek nem a bizonyítványt nézték meg először, hanem feltépték a borítékot, mert hogy borítékban személyre szóló levelet nem kapnak, és ezért ez egy ilyen meglepetés, mint egy ajándékkibontás valójában. Úgyhogy örültem neki, mert ez egy nagyon jó visszaigazolás volt, azonnal használtuk.
4: Urbáni Pucsa Ildikó vagyok, én is Hajdúdarabról érkeztem, a Nagyszentbazil görögkatolikus óvodából, mert én óvónéni vagyok. Én Ritát először Hária Pucson hallottam egy lelki gyakorlaton. Igazából a képzésen úgy vettem részt, hogy a kolléganő tájékoztatott arról, hogy indul egy ilyen képzés. Engem kettő dolog érintett meg, Rita neve, illetve az érzelmi intelligencia, amit én az óvodában már alkalmazok a gyerekekkel, és már volt visszajelzés a szülők részéről is, hogy otthon is ezt kipróbálták a gyerekkel, és szobatiszta lett a gyerekük, és három gyerekes családról van szó, és ezt nagyon-nagyon nagyszerű dolognak tartják, mert így sokkal könnyebben boldogulnak otthon is a saját gyerekeikkel.
2: Ha nem titok, akkor ezt hogyan kell értelmezni a mindennapokban? Tehát hogyan fejleszthető a kis óvodásnak az érzelmi intelligenciája, hogy egy ilyen látható eredményt tapasztal a szülő?
4: Hát, hogy beszélgetünk a hat alapvető érzésről, illetve a gyerek elmondja, hogy miért érzi úgy magát. Ugye nagyon fontos óvodában az egyéni példamutatás. Tehát én is elmondom, hogy hogyan érzem magam. Igen, hogy én is szoktam mérges lenni, miért vagyok mérges, haragos, de hogy ez rossz, és igyekezzünk ezt összezsugorítani a szívünkbe, és örömöt a helyére. És akkor a gyerekek, az óvodás gyerek mindent másol, és ez már úgy kialakult, hogy nálunk lelki percek vannak az óvodában, gyertyát gyújtunk, és a lelki percek alkalmával itt minden gyerek elmondhatja, hogy hogyan érzi magát, aki szeretné. Ez igényük is a gyerekeknek, mert azt látom, hogy nagyon kevés idő van a szülőknek, hogy beszélgessenek a gyerekeikkel. Illetve a másik dolog, ami szintén itt a képzésen tanultam, a mese fontossága. Bajzát Mária is tartott nekünk előadást. Ez is nagyon nagyszerű dolog volt. Kaptam egy megerősítést is, hogy az élő mese fontossága, és ezt igyekszem a szülők felé is közvetíteni, hogy bátran meséljenek a gyerekeiknek. Ha könyvből olvasnak, az is nagyszerű dolog, mert az a meghitt együttlét a szülő és a gyermekkel csak az élő mese folyamán alakul ki, vagy valósul meg.
2: Azt mondják többen, akik ezen a képzésen részt vettek, hogy a végén örömmel készítenek szakdolgozatot, és sajnálják, hogy véget ért a képzés, mert többet kaptak, mint amit vártak. Most egy közösségi alkalmon veszünk részt, már túl a képzésen, szabad időben. És itt vannak nagyon sokan. Vajon miért? Ti hogyan látjátok ezt? Ti mit kaptatok?
1: Nekem minden alkalom, amikor mehettem a képzésre, egy öröm volt. Tehát tudtam, hogy a szabadidőmet áldozom rá, beültünk az autóba, és onnantól megszűntek a hétköznapi gondok, és teljesen átszellemülve tudtunk beülni az előadásokra, csak azt vettük észre, hogy már nagyon-nagyon sok órája ott ülünk, de a lelkünk az folyamatosan töltődik, és nagyon sajnáltuk, hogy vége volt a képzésnek. Különböző időben írtuk meg a szakdolgozatainkat. Én vagyok úgymond a legfrissebb, én majd egy évre a végzés után tudtam szakdolgozatot írni, és nagyszerű élmény volt újraolvasni a jegyzeteket, újra hallgatni az előadásokat, és mindezek által összeszedni azt, amit én már ott megtanultam, amit alkalmaztam, és rendszerbe újra végig gondolni. Úgyhogy csak ajánlani tudom.
3: Hát én is csatlakozom az előttem szólóhoz. Nagyon hamar eltelt ez a 6-6 alkalom, fél évre lebont, hogy nekem szerencsém volt, hogy mind a 12-re el tudtam menni. Tényleg sírtunk, nevettünk, meg voltunk hatódva, jó volt a szellemiség, és ugye Rita nagyon hitelesen képviseli azt, amit tanít. Tehát ez nagyon, nem volt meglepő számunkra, de tulajdonképpen ez nagyon segítette ezeket a szombatokat, hogy minden úgy volt jó, ahogy volt. Tehát semmi nem volt erőltetett, és valóban úgy volt, hogy a szakdolgozat öt öröm volt megírni, nyilván voltak nehéz pillanatok, nem esett nehezünkre, és tudtuk, hogy komoly segítséget kapunk hozzá, és én azt is elmondanám még, hogy a szakdolgozatomat hát néhány olyan embernek elküldtem, akinek fontos a véleménye számomra, és ők is nem csak a szakdolgozat jó oldalait fejtegették, hanem azt, hogy micsoda remek képzésen vehettünk részt, ha ilyen fontosnak tartottuk ezt így megfogalmazni, így átírni. Tehát, hogy egy új szemlélet, amely gyakorlatilag egyszerű és nagyszerű. Rengeteget gazdagodtunk általa, tehát Én már ugye 60 évesen nyilván sok-sok mindennel találkoztam egyebekkel, de abszolút nem nyögvenyelős, hanem egy végtelenül természetes dolog, amely kinyitott egy csomó olyan ablakot, amiről nem is gondoltuk, hogy ide tartozik például. Tehát sokoldalúbbak lettünk általa, illetve a sokoldalúságunkat, ami sok mindenkiben megvan, tudtuk alkalmazni.
4: Hát én azt mondom, hogy életem legjobb képzése volt. Nagyon sok megerősítést kaptam, visszaigazolást, hogy igen, ez egy nagyszerű dolog, és amit Rita hangsúlyozott mindig, hogy a legfontosabb, hogy az élmény, a tapasztalat és az azonosulás, hogy ez az óvodában nagyon-nagyon fontos. Tudom, hogy általános iskolában is, meg középiskolában is, mert a gyerekek így tudnak a leghatásosabban elsajátítani bármilyen ismeretet.
0: Frissen végzett organikus pedagógiai mentorokkal Hámori Kinga beszélgetett. A képzés szeptembertől Győrben indul, melyre augusztus 30-áig lehet jelentkezni az organikusegyesület.hu oldalon.

Egyházi lapszemle. A héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogat. Újabb fordulóponthoz érkezett a katolikus egyház és a Szent XI. Pius papi testvérület évtizedek óta tartó vitája. Az új emberben olvasható részletes elemző írásából annak hátterét ismerhetjük meg, hogy a katolikus egyház egyik legismertebb hagyományőrző közössége a pápai tiltás ellenére 4 püspököt szentelt, ami miatt a hittani dikasztérium megállapította a kiközösítés tényét. Görföl Tibor teológus segítségével az írás bemutatja az egyház szakadás történeti és teológiai hátterét, valamint azt, miért tekinti a Szent Cég a történteket az egyház egységét érintő súlyos kérdésnek. Az idén 90 éves Kalász, azaz a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetségének jövőjéről közöl interjút az Új Ember. A márciusban megválasztott új elnök Szilágyi Melinda arról beszélt a lapnak, hogyan kívánják a mai kor kihívásai között megszólítani a katolikus nőket, és miként szeretnék közösségekkel, képzésekkel és lelki programokkal erősíteni hitüket, családi hivatásukat és közösségi szerepvállalásukat. Az interjú személyes hangon idézi fel saját életútját és a Kalászhoz fűződő kapcsolatát is, miközben bemutatja a mozgalom 90 éves örökségét és a következő évtizedre megfogalmazott terveit. Az idei országos Roma zarándoklat eseményeiről is beszél.

0: érkezett roma zarándokokat. A gyímes felsőloki Szent András plébánia templomban mutatta be gyémánt miséjét, nemrég a papságának 60. évfordulóját ünneplő Berszán Lajos atya, az Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus líceum alapítója, nyugalmazott kanonok plébános. 60 éve Márton Áron püspök szentelte pappá, akinek papi hivatásról szóló útmutatása egész életében meghatározó maradt. Személyiségében együtt van jelen hivatása kezdetétől napjainkig a pap és a pedagógus. A gyémántmisés lelkipásztorról szóló portré a Keresztény Élet július 12-i számában olvasható. A Nagy László születésének centenáriuma alkalmából nyílt kiállításról közöl ajánlót a Mértékadó. A Petőfi Irodalmi Múzeum tárlata nem csak a költő verseit, hanem rajzait, grafikáit, faragott tárgyait és személyes dokumentumait is bemutatja, érzékeltetve, hogy a vizuális alkotás ugyanolyan fontos része volt életművének, mint a költészet. Az írás felidézi Nagy László pályájának fontos állomásait, műfordítói és szerkesztői munkásságát, valamint azt is, miként őrizte meg alkotói szabadságát a Kádár-korszak kulturális viszonyai között. A cikk bepillantást enged a kiállítás legérdekesebb darabjaiba, és felidézi a költő sokoldalú alkotói pályáját. A Reformátusok lapja az Abaújvári Lelkesítő Hét Fesztivál közösségteremtő erejét mutatja be összeállításában. Az írás arra keresi a választ, miért utaznak akár másfél ezer kilométerről is résztvevők a magyar-szlovák határmenti kisfaluba, ahol idén mintegy ezren gyűltek össze közös dicsőítésre, bizonyságtételekre és lelki feltöltődésre. A megszólalók személyes történeteken keresztül vallanak hitről, veszteségekről, újrakezdésről és szolgálatról, miközben a rendezvény központi témája az anyaság és a család is hangsúlyosan megjelenik. A riport azt is bemutatja, hogyan válik a Lelkesítő Hét sokak számára nem egyszerű fesztivállá, hanem olyan találkozási ponttá, ahol közösségre és lelki megerősítésre találnak. Akár Kárpátaljáról, akár Hollandiából érkeznek. Az evangelikus.hu folyamatosan tudósít a Sopronban zajló Szérózsa evangélikus ifjúsági találkozóról, amely ezekben a napokban több ezer fiatalt hív közös istentiszteletekre, beszélgetésekre és koncertekre. A helyszíni riportok bepillantást engednek a lehetőségek piacára is, ahol az egyház különböző szolgálatai és intézményei mutatkoznak be játékos, interaktív programokkal. A résztvevőket kézműves foglalkozások, közösségi játékok és számos beszélgetési lehetőség várja, miközben a rendezvény központi üzenete arra bátorítja a fiatalokat, hogy a mindennapok zajában is meghallják Isten hangját. A találkozó programjai között nagy érdeklődés kísérte Tar Zoltán miniszter és Prőle Gergely fórumát is, amely az egyház, a közélet és a keresztény közösségek szerepéről szólt. A most megjelent Evangélikus Élet pedig bemutatja 14. Leó pápa nemrég megjelent Csodálatos emberiség kezdetű enciklikáját, amely a mesterséges intelligencia, technológiai fejlődés és az emberi méltóság kapcsolatát vizsgálja. Az ismertetés szerint a pápai dokumentum arra keresi a választ, miként őrizhető meg az ember szabadsága, felelőssége és méltósága egy olyan világban, ahol a technológia egyre nagyobb szerepet kap. Az írás rámutat, az enciklika nem csak a katolikusokhoz, hanem minden jó akaratú emberhez szól, hiszen olyan kérdéseket vet fel, amelyek a mindennapi életünket és a jövő társadalmát egyaránt érintik. Az egyházi lapszemlét Iványi Balázs szerkesztette, és Lázár Csaba olvasta föl.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: A vadrépa bokor. Szicíliai népmese. Tusnádi Mária fordítása nyomán.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy család. Apa, anya és fiú. Bizony olyan szegények voltak, hogy sokszor még betevő falatjuk sem akadt. Egy nap az apa azt mondta a fiának, Vincenzónak. Menjünk, keressünk valami fűfélét a mezőn, amiből egy kis leveskét főzhetünk, hisz már semmink sincs itthon. El is indultak, és ahogy keresgélnek a réti füvek között, megpillantottak egy vadrépa bokrot. Húzd csak ki, Vincenzo, szólt az apa, ez bizony jó lesz az ebédhez. A fiú hozzá is látott, de bizony a vadrépa meg sem moccant. Akkor az öreg is neki veselkedett, együtt húzták, míg végül egy hatalmas rántással sikerült kihúzni a földből. És csoda! A répa helyén egy hatalmas lyuk tátongott, amiből folytó kénes bűz áradt. Az ámulattól még magukhoz sem térhettek, amikor a lyukon kiugrott egy sárkány, aki épp a sárkányok királya volt, és rájuk rivalt. Hogy merészeltétek megzavarni a nyugalmamat? Ezért meglakoltok! Apa és fia térdre vetette magát, úgy könyörgött, hogy szánja meg őket, hiszen semmi rosszat nem akartak. A sárkány király erre azt mondta. Meghagyom az életeteket, de Vincenzo velem marad egy évig, egy hónapig és egy napig. Azután, mondta az apának, visszakaphatod őt, de csak akkor mehet veled, ha felismered őt. És most? Rivolt a reszkető öregre. Hord el magad! A szegény apa sírva távozott. A sárkány meg egy szempillantás alatt csibévé változtatta Vincenzót, s levitte magával a feneketlen mélységbe. Len egy hatalmas kastély volt, s a kastély udvarán óriási ketrec, ahol számtalan csibe volt összezárva. Ezek közé dobta be Vincenzót is. Eltelt egy év, s amikor a sárkány által megjelölt határidő közeledett, Vincenzó apja álmot látott a fiáról. Ebben az álomban a fiú ezt mondta neki. Édesapám, a sárkány király csibévé változtatott, és neked sok más csibe közül kell engem kiválasztanod, akikkel együvé vagyok zárva. De ne félj semmit. Csak dugd majd be a kezed a rácson, s én az ujjadra szállok. Erről fölismerhetsz. Így is történt. Az apa könnyedén ráismert fiára. A sárkány király így kénytelen volt ígéretét betartani. Jól van, förmett dühösen a fiúra. Visszakapod emberi külsődet, és visszaadlak apádnak, de ezért keservesen megfizetsz. Apa és fia szedte a lábát, hogy minél előbb eltűnjenek a sárkány király udvarából. Hát, ahogy mendegélnek az úton hazafelé, megszólal Vincenzo. Nem mehetünk haza anyámhoz üres kézzel. Én most vadászkutyává leszek, s ha vevő akadna, csak ezt mond apám. 200 tallér a kutya ára, póráz nélkül. De el ne felejtsd ezt a pár szót, mert engem akkor többé nem látsz. A fiú jól tudta, mit beszél. Hála a tudománynak, amit a sárkány király udvarában szerzett, akármivé át tudott változni, s vissza is nyerhette eredeti formáját, de csak akkor, ha semmiféle kötelet nem tettek rá. Most egy szempillantás alatt csak ugyan kutyává változott, s alig telt el pár perc, már is fogott egy foglyot, egy fácánt s egy nyulat, s ezeket apja lába elé tette. Az vállára vetette a zsákmányt, s mendegéltek tovább hazafelé. Hát, ahogy mentek, összetalálkoztak egy úri társasággal, akik épp vadászni mentek. – Hé, te! – kiáltottak a szegény emberre. – Hogyan ejtetted el ezeket az állatokat? – A kutyámmal.
felelte ő. Nem adod el nekünk? Megadnánk az árát. Rendben van. A kutya ára 200 tallér, póráz nélkül. Az urak szó nélkül kifizették a tallérokat, az ember meg átadta nekik a vadászevet. Csak hogy az csupán addig ment engedelmesen velük, míg az öreg el nem tűnt. Akkor kapta magát, és elszaladt. Elbújt egy ligetben, és így kiáltott. Kutya vagyok, ember akarok lenni újra. S valóban az lett, aki volt. Vincenzo, a szegény ember fia. Békésen hazasétált a szüleihez. A vadászok bottal üthették a nyomát. Eltelt néhány nap, s a fiú ezt mondta apjának. Átváltozom lóvá. Vigyél ki a vásárra, s ha kérdik, mi az ár, mondd, a ló 400 tallér, kötőfék nélkül. De el ne feledd ezt a pár szót kimondani, mert különben elvesztem. Megérkeznek a vásárra, s hát egy fekete ruhás nemes úr rögtön odaszól Vincenzo apjához. Tetszik nekem ez a ló, mennyi az ára? 400 tal, még be se fejezhette az apa, a lovag elébe hajított egy erszényt 400 tallérral, és a ló hátára pattant, és keményen megsarkantyúzta. Várjon, uram, 400 tallér, de kötőfék nélkül! Késő, komám! A vásárt már nyélbeütöttük, kiáltott a lovag, és ösztökélte keményen a lovat. Az hiába akarta lelökni magáról új gazdáját. Az apa nem mondta ki a szükséges varázsszavakat, és a kötőfék is szorította. Így nem szabadulhatott. Amikor kiértek a városból, a lovag gúnyosan felnevetett. Nem ismersz meg, Vincenzo? Én vagyok a sárkány király. Eljött az elszámolás ideje. A palotámba viszlek, a föld alá. Dolgozni fogsz keményen, miközben sűrűn suhog majd hátadon az ostor. Így is történt. A sárkány király parancsba adta, hogy a kötőféket soha ne vegyék le az új lóról, és bánjanak vele a legkeményebben. Persze, jól tudta ő, hogy ha a kötőféket kioldják, a ló újból visszaváltozhat emberré. A szegény pára szenvedett, és napról napra soványabb lett. Az éhség, szomjúság és a kínzások miatt csak nem elpusztult már. De az egyik lovász nagyon megsajnálta. Szegény lovacskám, milyen szép voltál, s mennyire tönkretettek. Leviszlek a forrásra, hogy ihass eleget, s hogy megfürözthesselek. Így is tett. A forrásnál aztán leoldotta a kötőféket, hogy jobban megmoshassa a szegény párát. Abban a pillanatban ott termett a sárkány király. Ó, te szerencsétlen, kiengedte meg, hogy eloldozd! Azonnal tedd föl a kötőféket, vagy mindkettőtöket véresre ostorozlak! Ám mielőtt a lovász akár a kezét is fölemelhette volna, Vincenzo fölkiáltott. Ló vagyok, legyek angolnává! És átváltozva a vízbe csusszant. A sárkány király is fölkiáltott. Ember vagyok, compóvá legyek! S azzal az angolna után vetette magát. Angolna vagyok, sólyommá legyek! Kiáltott a fiú, és tüstént keringeni kezdett a levegőben. Compó vagyok, sassá legyek! Rikkantott a sárkány király, és űzőbe vette a sólymot. Csak nem utolérte, amikor a sólyom az alatta elterülő kertben megpillantott egy sétáló királykisasszonyt. A közelébe repülve elkiáltotta magát. Sólyom vagyok, gyűrűvé legyek! Azzal a lány lába elé gurult. A sas lecsapott, hogy elragadja a gyűrűt, de elkésett. A királykisasszony egy szempillantás alatt az ujjára húzta. A sárkány király nem árthatott többet. Dúlva-fúlva vissza kellett térnie a föld alá. Amikor eltűnt, Vincenzo fölkiáltott. Gyűrű vagyok, emberré legyek. Azzal visszanyerte valódi alakját. A királylány ámult-bámult, amikor megpillantotta. Amikor kicsodálkozta magát, Töviről hegyére kikérdezte a fiút a története felől.
Vincenzo olyan jó képű legény volt, és olyan ügyesen beszélt, hogy bizony a király kisasszony belé szeretett. Mit tagadjuk? A fiút is elbűvölte a leány kedvessége, jósága. De hát hogyan vehetné el egy ilyen szegény fiú egy király leányát, akárhogy szeretik is egymást? Teltek a napok, és a két fiatalt egyre jobban gyötörte a reménytelen szerelem. A királylánya szenvedéstől ágynak esett, és nem akart se enni, se inni. Lehúnyt szemmel feküdt az ágyán, ujján a szoros gyűrűvel, ami persze valójában Vincenzo volt. A király orvosokat, tudósokat hivatott, hogy lányát meggyógyítsák. Ezek között megjelent egy szigorú arcú, fekete ruhás ember, aki azt mondta. Annyi az egész, hogy le kell venni a kisasszony kezéről a gyűrűt, ami szorítja. A király közelebb tessékelte az ágyhoz, de mielőtt a lány kezéhez érhetett volna, az villámgyorsan ledobta a gyűrűt a földre. Gyűrű vagyok, gránátalmává legyek, hangzott Vincenzo hangja, s lám egy érett gránátalma gurult a padlón, mely megrepett és kiszóródtak piros magvai. Ekkor a doktor, aki valójában persze a sárkány király volt, fölkiáltott. Ember vagyok, kakas legyek, és rögtön elkezdte a magokat csipegetni. Mag vagyok, menyét legyek, kiáltott a mag, és azonnal menyétként vetette magát a kakasra, s abban a szempillantásban megfojtotta. Menyét vagyok, és emberré legyek, kiáltott végül Vincenzo, és ezzel visszanyerte Daliás külsejét. A király csak a szemét dörzsölgette, és semmit nem értett abból, amit látott. A fiú a lábához térdelt, és így szólt. Felség, szeretném a lányát feleségül kérni, de mielőtt igent mond, még egy kötelességemet teljesítenem kell. Azzal kiment a palotából, ment, míg arra a mezőre nem ért, ahol apjával a répát kihúzta. A lyukon lement a sárkány király palotájának udvarára. Kinyitotta az összes ketrecet, s ahogy szabadon engedte egykori fogolytársait, azok is mind visszanyerték emberi alakjukat. Volt öröm és hálálkodás. A sárkány király szolgái is boldogok voltak, mert ők is megszabadultak a terhes szolgálattól. Vincenzo pedig a sárkány király pincéjében fölhalmozott égkövek közül kiválasztotta a legfényesebbet, és magához vette, hogy elvigye jövendőbeli apósának. Előhozta a sárkány király hintaját és legszebb paripáit. Magához hívta a lovászt, aki megsajnálta, amikor még lóként sínlődött a sárkány király fogságában, s vele együtt hajtott vissza a király kisasszonyhoz és apjához. A király csak bámult a pompás fogat és a ragyogó drága kő láttán, és azt gondolta, igazán neki való vő ez. Már csak azért is, mert a lánya fülig szerelmes belé. Áldását adta hát a fiatalokra. Vincenzo az udvarba hívta szüleit, s a hét országra szóló lakodalom után boldogan éltek mind együtt, míg csak meg nem haltak.

vadrépa bokor. A szicíliai népmesét Merc Tibor olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Elromán Kata. A varázsdobozt hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Adj nekünk békét! Ezzel a címmel kezdődött a Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozója Gödöllőn, amelyet a premontrei apátsággal karöltve szerveztek meg, írja a Magyar Kurír. Az eseményt július 10-e és 13-a között rendezik meg, a Gödöllő városi rangra emelésének 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség sorozathoz kapcsolódóan. A kezdeményezés fő célja a szeretet hirdetése és a béke előmozdítása az emberek és nemzetek között közös éneklés és imádság révén. A találkozón 17 különböző ifjúsági kórus, köztük egy osztrák, egy lengyel és egy szlovákiai magyar énekkar gyűlik össze közös vesperásra, szentmisére és békeimára. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, tájékoztatta a szervezet pénteken az MTI-t. Azt írták, az eseményre mintegy 300, elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. Felújítják a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcai útátjárót július 13-ától 27-ig, ezért hétfőtől több villamos közlekedése is módosul, közölte a Budapesti Közlekedési Központ pénteken az MT-vel. Közleményük szerint a felújítás miatt módosul a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56-ás és a 61-es villamos közlekedése. A villamosok helyett Albert Falva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között 17-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik. Autonóm, decentralizált és szakmai alapú tehetséggondozó rendszer létrehozására van szükség Erdélyben, közölte az MT-nek küldött állásfoglalásában pénteken az Egyenlőbb Erdélyért mozgalom. A civil szervezet állásfoglalásában emlékeztetett, azáltal, hogy a magyar kormány megszünteti a Matthias Corvinus kollégiumot fenntartó alapítványt, augusztus 31-től az MCC Erdély is finanszírozás nélkül marad. A szervezet állásfoglalásával arra reagált, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség oktatásért felelős ügyvezető alelnöke Mihály Falvi Katalin a Krónika.ro-nak úgy nyilatkozott, az MCC erdélyi programjai hiánypótlók, ezért bízik benne, hogy továbbra is elérhetőek maradnak az erdélyi fiatalok számára. Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be Diana Buzuianu, román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető a Euronews Románia hírtelevízió csütörtök esti adásának meghívottjaként elmondta, hogy a térségben további munkálatokat is terveznek, melyek révén biztosítanák a lakosság számára a vezetékes ivóvizet. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati déli határ közelében egy-egy zápor zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok lesz. Késő estére többnyire 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra 4 perc. Következik a mesterfogás. A szerkesztő Posgai Nóra.
4: Egy akolitusnak feladata van abban, hogy újra növekedési pályára álljon egy egyházközség, hiszen egy közösség, hogyha csökken, és ennek nincsen objektív oka, akkor az beteg. Ott valamit változtatni kell.
5: Akolitus. Ez a görög eredetű latin szó kísérőt, követőt vagy szolgát jelent. A katolikus egyházban a szertartásokon szolgálatot teljesítő felavatott világiakat jelöli. A Váci egyházmegyében sok ilyen világi férfi szolgál a plébániákon, avatásuknak, komoly képzésüknek régi hagyománya van. Marton Zsolt megyés püspök júniusban találkozóra, közös töltekezésre, rekollekcióra hívta meg őket feleségükkel együtt. Több mint 130-an eljöttek. A lelki nap témája a Krisztusi tanítványság, a vendég előadó pedig Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök volt. A programban szerepelt még tanúságtétel, közös imádság és szentségimádás is. Hogyan értékelődik fel a szerepük a paphiányos egyházi valóságban, mi a feladatuk, és főleg miért szép ez a hivatás? Ezekről és a Váci jó gyakorlatról beszélgetünk a mai műsorban a résztvevő püspökatyákkal és az akolitus képzésért felelős Farkas László atyával. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.

0: lelki napon nagy figyelem és várakozás kísérte a Marton Zsolt megyés püspökkel tartott pódiumbeszélgetést, ugyanis a házigazdát a közönség is kérdezhette. Olyan gyakorlati kérdések is szóba kerültek, mint a papok áthelyezésének szempontrendszere, a jó kapcsolat kiépítése a mindenkori új plébánossal, a közösségépítés vagy az életvédelem. Marton Zsoltot a pódiumbeszélgetés után kérdeztem arról, hogyan látja az akolitusok szerepét a pap hiánnyal küzdő egyházban.
1: Nagy jelentősége van az akolitusoknak, nem azért, mert pap hiány van igazából, ez most sajátos módon előhozza a rájuk való figyelést, de valójában az egyházban, azért kezdetektől fogva, hogy kialakult az egyházi struktúra, a különféle szolgálattevőknek volt feladata és szerepe. A második vatikáni zsinat megint elővette ezt a témát, és hangsúlyt adott az állandó diakonátusnak és egyéb szolgálatoknak. Mi úgy látjuk, hogy a mostani világunkban nagyon fontos, hogy a papnak legyenek munkatársai, akikkel együttműködve a megnövekedett lelkipásztori feladatokat úgy el tudja látni, hogy az ő papi pásztori szolgálata az megmaradjon, hogy arra tudjon figyelni és arra tudjon koncentrálni, és ebben legyen egy együttműködés a különböző szolgálattevőkkel, így például az akolitusokkal, különösen az oltár körüli szolgálatban. És hát az akolitus házastárs, aki ott van a férje mellett, fontos szerepet játszik, hiszen ő ugyan nincs megbízva ezzel a szolgálattal, de hát mégis házastársként egységet alkotnak, és nagy segítője, támogatója lehet a férjének.
0: Dr. Farkas László, a Váci Egyház megye akolitusokért felelős lelkipásztora. Hány akolitus van a Váci Egyház megyében?
2: Körülbelül 500-an képződtek, de nem mindenki működik aktívan akolitusként, egy részük diákonus lett, van, aki már egy kicsit gyengült a szolgálatban vagy a hitében, és akik most aktívak és működési engedéllyel rendelkeznek, azok több mint 250-en szolgálnak egyházmegye szerte.
0: Ez soknak számít a többi egyházmegyéhez nézve, vagy átlagos?
2: Hát valószínűleg a Váci egyházmegyében szolgál a legtöbb akolitus.
0: Nagyon komoly képzést szerveznek az akolitusok számára itt a Váci egyházmegyében, 2 éves képzést. Mi mindent kell megtanulniuk?
2: 2 részből áll a képzésük. Az egyik a teológiai alapmodul, ahol hát sűrítve a teológiai alaptárgyakat tanulják meg, és abból vizsgáznak is. Ebben szerepel a dogmatika, a morálteológia, a biblikum, fundamentál teológia, vagy így is mondhatnánk, hogy apológia, mert inkább hitvédelmi kérdések kerülnek elő. Egy kicsi egyháztörténelmi ismeret és minimális pasztorális, illetve egyházjogi ismeret, amit egy világi szolgálattevőnek hasznos tudnia, hogyha plébánián szeretne segíteni a plébánosának.
0: Emellett van egy nagyon gyakorlati része is a képzésnek.
2: Igen, ez 5 hétvégéből álló képzés. Ezek bentlakásos hétvégék, ezt nagyon szokták élvezni. Az első az imaiskola, az imádság alapjai, az imádság módjai, kiegészítve a liturgikus alapképzéssel, a minisztrálás alapjaitól, hiszen valaki úgy érkezik, hogy megtetszett neki ez a szolgálat, nem tudja, hogy miért, de gyerekkorában nem minisztrált, és meg kell tanulja az alapokat. Vagy a legtöbben ugyan minisztráltak korábban, de szeretnék megtanulni, hogy mi lenne az általános iránymutatása az egyháznak a minisztrálásra vonatkozóan. A második hétvége pedig egy 4 napos Szent Ignáci lelki gyakorlat, csütörtök estétől vasárnap ebédig, teljes csendben. Mi beszélünk hozzájuk, és ők a lelki kísérővel beszélgethetnek egy nap 2-szer, hogy legyen idő megosztani azt, amit érintett bennük a Szentlélek. Ez szokott lenni a legkedvesebb része az egész képzésnek a legtöbb akolitus számára. Második évben pedig szintén bentlakásos hétvégék során képződnek. Ennek az egyik hétvégén a közösség építő technikák tanulása a témája, a másik hétvégén a liturgikus képzés, ez nagyon intenzív, és aztán ilyen liturgikus gyakorlások is belekerülnek a hétvégékbe, a záró hétvégén is, a küldetési hétvégéjükön is még gyakorolnak. Például áldoztatás vagy betegellátás rendkívüli esetben, ahol megkéri őket a plébánosuk, hogy ezt hogyan kell végezniük, hogy magabiztosak legyenek, hogyha hirtelen ilyen helyzetbe kerülnek. Emiatt azt is megtanuljuk, hogy hogyan kell vasárnap a pap távollétében elvégezni az Isten tiszteletet, hogyha mondjuk nem ér oda a plébános, vagy valahol akkor a papján, a püspök úgy rendelkezik, hogy az otthon maradt közösségnek, akik nem tudnak útra kelni, miséért idősek vagy kismamák, azért legyen helyben is ige Isten tisztelet áldoztatással, akkor ezt meg tudják tartani.
0: Két fiatal embert, egy házas párt szólítottam most meg itt az Akulitus Rekollekción. Egy bemutatkozást kérek.
3: Tóth Péter.
4: Tóth Fekete Éva.
0: Hol szolgálsz, Péter?
3: Turán. Áldoztatásban tudok segíteni, valamint szentségimádás végzésében és a minisztráns csoport vezetésében.
0: Fiatal emberek vagytok, téged Péter mindított arra, hogy ezt a szolgálatot vállalt, hogy belevágj egyáltalán.
3: Hittan történelem szakon végeztem Egerbe, és így az egyházba igyekeztem tevékenyen részt vállalni, és plébánosunk Paja János atya kérdezte meg egyszer, hogy mit szólnék hozzá, hogyha akuitus lennék, és akkor feleségemmel megbeszéltük, hogy hát amíg még picik a gyerekek, nem tudom vállalni. Eljött az az idő, amikor János atya azt mondta, hogy na és akkor most. És én igen mondtam, és belevágtam a képzésbe.
0: Mekkorák most a gyerekek?
4: A legnagyobb gyerkőcünk a 7. osztályos, a következő gyerkőc 5. aztán egy 4. lányunk és egy 2. kislányunk van.
0: 4 éve akolitus a férjed. 4 éve kezdte el a tanulást, már az is áldozat, hiszen hétvégéket is rá kellett szentelni, és 2 éve akolitus. Ez mit jelent családanyaként? Ez egy elkötelezettség.
4: Én úgy döntöttem azokon az alkalmakon, amikor Peti egész hétvégén nem volt itthon, hogy nyakunkba vesszük a lábunkat, és megyünk, kirándulunk, mert akkor talán túléljük mindannyian a hétvégéket, és élményekkel gazdagodunk. Úgyhogy azért nem volt mindig könnyű, viszont én igyekeztem a pozitív oldalát megfogni ezeknek a dolgoknak, és aztán mindig jó volt látni, amikor hazajött az apukájuk, hogy ugrolnak a nyakába egy hosszabb hétvége után, hogy milyen jó, hogy apa újra itthon van, és lehet töltekezni újra együtt.
0: A házasságotokhoz hozzáad ez valamit, hogy komolyabban szolgál az egyházban a férjed?
4: Igen, mindenképpen. Szerintem az önreflexiónk is sokkal tudatosabb, erősebb azóta, jobban figyelünk magunkra is, mint ahogy most itt a Kornél atya is sokat beszélt róla, hogy azért tényleg az ember megérzi azt, hogy ott van az emberek előtt, sokkal erősebben, mint előtte.
0: A gyerekeknek át tudsz adni valamit ebből, hogy jó az egyházban szolgálni, öröme az egyházban szolgálni, ezt látják-e rajtad?
3: Úgy gondolom, igen, mert a két fiú is minisztrál, tehát hogy a minisztráns csoport aktív tagjai, és jó látni, hogy Turán 20 minisztráns van, és misék előtt mindenki aktívan jelentkezik, hogy milyen szolgálatot végezhet, és amikor többen vannak, akkor kőpapírollóval le kell játszani, hogy akkor most. És a Bulcsú és a Buda is szeretnek nagyon minisztrálni, és szeretik azt a közösséget, hiszen ez a fontos, hogy egy keresztény közösség tagjai legyenek.

0: Fábry Kornél, az Esztergom Budapesti Egyházmegye segédpüspöke, a vendég előadója ennek az akolitus rekollekciónak. Hogyan lehet örömmel szolgálni az intézményes egyházban, ebben a világban, ahol egyre kevesebben járnak templomba, vagy kevesen tartják fontosnak, mindenki inkább a maga módján hisz? Az akolitus hogyan tud örömmel szolgálni?
1: Erről eszembe jut Djokovic, aki sokáig világ első teniszező volt, és akkor ellene drukkoltak, akkor annál inkább felspanolta magát, és annál inkább nyert. Úgyhogy a mai korban, amikor hát azt mondjuk, hogy egyre kevesebb a keresztény, egyébként önmagában nem is igaz világméretben. Lehet, hogy vannak egyházközségek, ahol van elnéptelenedés, de éppen ezért egy akolitusnak feladata van abban, hogy újra növekedési pályára álljon egy egyházközség. Hiszen egy közösség, hogyha csökken, és ennek nincsen objektív oka, akkor az beteg. Ott valamit változtatni kell. Mondom, lehet objektív oka, akkor nem ez az eset, de egy akolitus nagyon sokat tud segíteni abban, hogy a többi világi hívőt is bevonja a szolgálatba, ő maga is a szolgálattal, engedelmességgel tud segíteni és szolgálni, és ezáltal tud növekedni egy közösség. Az, hogy ezt örömmel tudja tenni, ehhez pedig elsősorban a legfontosabb, hogy Krisztushoz ragaszkodjon. Tehát ő nem egy szerepet vállal, hanem szolgálatot, és annyit, amennyit éppen adnak neki teret. Lehet, hogy ez kevesebb, mint amit ő ennél többet is tudna tenni, de ilyenkor meg ott van a kreativitás, hogy nem csak az oltár körül tud szolgálni egy akolitus, hanem közösséget szervezhet, imádkozhat, elmélyítheti a Krisztussal való kapcsolatát. Példa lehet sokak számára, és már ezzel is szolgál, amikor éppen nem az oltárnál van, hanem az életét éli, és azt mondja, hogy na, ő egy jó keresztény, nekem is így kellene élnem. Tehát az élet példájuk az elsődleges szolgálat, és emellett még az oltár szolgálatát is ellátják.
0: Nagyon nagy felelősség ez az élet példával tanúságtevés, azért ez ijesztő is lehet. Egy akolitustól még hatványozottabban várják, hogy hát ott áll az oltár körül, ott áll a pap mellett, akkor tessék szennek látszani.
1: És nem csak látszani, annak is lenni. Hát Jézus mit kritizált a farizeusokban? Éppen az, hogy kívülről úgy tűnik, mint a nagyon vallásosak lennének, de terheket raknak az emberekre, ők meg nem követik. És azt mondja, hogy ezt ne. Tehát a hitelesség az, amit tőlünk a világ vár. És hát nem azt mondom, hogy egy rajtszélgyőzelmet tudunk aratni ezen a téren, de törekednünk kell rá. Elbukunk? El. Bűnösök vagyunk? Bűnösök. Csak tudjuk, hogy hol van a bűnbocsánat, hol van az újrakezdés lehetősége. Tehát mi nem a tökéletesek klubja vagyunk, hanem azoké, akik tudják, hogy minden bűnünk ellenére is szeretjük Jézust, szeretjük az egyházát, és akarjuk, hogy minél többen találkozzanak Jézus szeretetével. Tehát az, hogy szentté váljunk, ez közös élethivatásunk. A Jóisten kegyelmén múlik nagyon sok minden, nekem pedig ezzel a kegyelemmel kell együtt működnöm. És ez pici döntéseken múlik, hogy most nem szólok vissza, hogy most szeretettel vagyok az iránt is, aki engem esetleg nem szeret. A nehéz emberemmel türelmes vagyok. És sorolhatnánk, hogy pici helyzetekben hogyan tudom megvalósítani ezt az életszentségre való elhívást. Nyilván nekem is kell töltődnöm az Isten kapcsolatomban, kikapcsolódásban, azért, hogy aztán tudjak tenni a másokért. A szentté válás az egy életprogram. Lehet, hogy szentként születünk bár az áteredő bűnben, de mondjuk a keresztelésünktől kezdve szentek vagyunk, aztán néha elrontjuk, néha újra kezdünk, de hogy a cél az, hogy a végére legyünk szentek. És hogy a nagy szentek között is látunk olyat, aki abszolút nem az első rajtkockából indult. Egy Szent Pál, egy Szent Ágoston, és sorolhatnánk, akik egészen más irányba indultak, aztán hirtelen kaptak egy találkozási lehetőséget Jézussal, és megváltozott az életük. Tehát ez a mi reménységünk is, és nem beszélve a jobb datorról, hogy az élete utolsó óráiban tudott Jézushoz fordulni, és Jézus őt szenté avatja, ő az egyetlen, akit Jézus maga avat szent, hogy még ma velem lesz a paradicsomban. Nem azért, mert annyira szent volt, hanem őszinte volt, megbánta a bűneit, hitt abban, hogy Jézus tudja üdvözíteni, és szerette Jézust. Ez a három, hogyha megvan, akkor mi is üdvözülünk, és ebben kell előre haladnunk. Az élet szentség nem azt jelenti, hogy nem követünk el hibákat, hanem az, hogy tudunk bocsánatot kérni, tudunk megbánni, tudunk engesztelni, tudunk segíteni másoknak, tudjuk jóvá tenni azt, amit elrontottunk, és akarjuk is mindezt, hogy minden tettünkben a szeretet legyen a legfontosabb. Hiszen amikor éppen senki nem lát, akkor is tehetek valamit szeretettel, vagy éppen nem. Amikor megterítek egy asztalt, akkor csak úgy levagdalhatom a tányérokat, vagy azzal a szeretettel teszem le, hogy ebből tudom, hogy ki fog enni. És ezt nem látja senki. Én szoktam mondani, hogy én pizsamában is pap vagyok, nem csak akkor, amikor látnak. Hanem amikor éppen senki nem lát, akkor is ugyanúgy vagyok az oltári szentség felé, ugyanúgy tisztelem, ugyanúgy imádkozom, amikor éppen senki nem lát, mert ez egy kapcsolat. És az akolitusoknál is fontos, hogy az Isten kapcsolatuk a helyén legyen. Ha nem imádkoznak, akkor az egész egy szolgálat helyett egyfajta színészkedés, egy szerep. Ha viszont az Isten kapcsolatból fakad a szolgálatuk, akkor az hitelessé is teszi.
0: Farkas László, akolitusokért felelős lelkipásztor. Az akolitus nem pap, meg nem pap pótlék, és nem is diakonus. Mi az, amit nem tehet?
2: Nagyon jó kérdés. Nem gyóntathat, nem misészhet, ugyanúgy, mint ahogy ezt a diákonus sem teheti meg, nem lelki pásztora az adott közösségnek, még hogyha óriási is a papjány, és nem lakik ott pap. Egyébként a diákonus sem a lelki pásztora a közösségnek, hiszen erre kifejezetten a püspök és a pap kap fölszentelést. Tehát elsősorban az oltár szolgálat, és azon belül is az oltár előkészítése, az oltár megterítése, és egyéb liturgikus szolgálatok. Például rendkívüli esetben, hogyha sok az áldozó vagy lelkipásztori ok van, mert egyik mise után a másik következik, akkor segíthet az áldoztatásban. És ugyanígy plébános megbízása esetén sajátos terület a betegek áldoztatása, amiben nagyon nagy szolgálatot tudnak ellátni. Különösen olyan helyeken, ahol sok beteg várja az első pénteki látogatást, és az atyának sokszor nincs ideje elbeszélgetni velük. Ezen kívül nyilván vannak még olyan rendkívüli szolgálatok, amit a megyés püspök saját hatáskörében úgynevezett lelkipásztori kisegítői megbízással rájuk ruházhat, például a temetés. És ami nagyon fontos mi egyházmegyénkben, hogy püspök atya kéri, hogy ne pusztán egy liturgikus funkcionáriusként gondoljanak magukra az akolitusok, hiszen ők Krisztus tanítványai, akik nagy szolgálatot tudnak tenni a plébánosoknak a közösségépítésben, lehetnek az ő munkatársai. Például ami sajátos akolitus karizma lehet, hogy házas csoportokat indítson, vagy ministráns képzést folytasson, vagy még Bár Miklós püspök atya idején elindult, hogy minden csütörtökön legyen minden templomban, ahol még van hívő közösség, szentségimádás, de már nem tudnak oda jutni minden templomban, minden csütörtökön a papjaink. De az akolitusaink stabilitása, hűsége biztosítja az állandóságot.
0: Készül egy könyv is arról, egy kötet, hogy mi mindent és hogyan tegyen az akolitus.
2: Világi szolgálattevők kézikönyve. Ilyen címen készítjük ezt.

0: istentisztelet, és nyilván első körben a hogyan fog megjelenni, hogy hogyan végezze a világi szolgálattevő ezeket a szertartásokat. Második körben pedig az egyházmegyei szabályozás, hogy mi az a szükséghelyzet, amikor egy közösségben ilyen istentisztelet tartható. Mert alapvetően azért a Szentszéknek az az instrukciója, hogy lehetőleg gyűjtsék össze a híveket egy közeli templomba szentmisére, de hogyha valakik oda nem tudnak eljutni, akkor ők sem maradjanak. Legalább az eukarisztikus áldozat gyümölcse nélkül.
1: Püspök úr, vannak egyházmegyék, ahol a nők számára is engedélyezik az akolitus képzést, akolitussá avatást. Itt a Váci egyházmegyében tervezik-e ezt, vagy nincs erre szükség?
2: Hát a Szent Atya megboldogult Ferenc pápa megengedte a hölgyeknek az akolitussá avatását. Elvileg ez lehetséges. Mi azért nem tervezzük, mert vannak más szolgálatok is, van animátorképzés, egyházközségi plébániai közösségszervezőképzés, van intézőképzés, akik az adminisztratív ügyekbe tudnak az atyák segítségé lenni, és jó részük főként hölgy. Az akolitus képzésnek van egy olyan szépsége, hogy mivel itt férfiak vannak, azért ez egy férfi képzés és férfi formáció, egy sajátos kincs és ajándék, hiszen a férfi embert nehezebb megszólítani, mint a hölgyeket. És nagy kincs, hogy férfi akolitusaink vannak. Ha esetleg komoly igény mutatkozik, hát nem mondom, hogy elzárkózunk, hiszen ezt az egyház engedi, de úgy gondolom, hogy itt nálunk a Váci egyházmegyében ez azért nem indokolt, mert animátorokat és intézőket képzünk, hitoktatóink jelentős része is hölgy, tehát a női szolgálattételre van bőven lehetőség.
1: Igen, és hát nagyon sok akolitus is van, itt is vagy 150-en vannak ezen a rekollekción résztvevők, és a fele se jött el, tehát nagyon sok akolitus van a Váci egyházmegyében. Mit lehetne mondani nekik, hogyha egy üzenetként kellene megfogalmazni, mi legyen a szolgálatuk mottója?
2: A tanítványság útja, ugye ez a mai napnak a témája. Ahogy annak idején Ferenc pápa mondta, hogy a püspök is tanítvány, hát így van, tehát mi is azok vagyunk, én is az vagyok. Ezt megtanulni, hogy ki a saját helyén legyen tanítvány, tehát hogy tud egy akolitus kapcsolódni a plébánusához, vagy ha ott állandó diakonus szolgálattevő van, ő hozzá, és a többiekhez, animátor, intéző, hitoktató, nagyon fontos szolgálatot teljesít, de a liturgiában például fontos egy kántor sekrestés, tehát az egész plébánia építésében hogy tud kapcsolódni. Azt kívánom, hogy merjenek tanúságtévő tanítványok lenni.

0: Kedves hallgatóink, a Váci Akolitus Rekollekción jártunk. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőriportert, Posgai Nórát hallották.
1: Elhangzott a Mesterfogás.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Háború, bizonytalanság és légiriadók árnyékában kezdték meg tanulmányaikat, most pedig történelmet írtak. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem mostani évfolyama már egyetemi diplomáját vehette át az egykori főiskolán. A végzősök szerint a diploma nem csak személyes siker, hanem annak a bizonyítéka is, hogy a kitartás és a szülőföld iránti elkötelezettség a legnehezebb időkben is meghozza gyümölcsét.
4: Egyetemi éveink a háború kitörésével egy időben, 2022-ben kezdődtek. Ez a történelmi törésvonal csendben, de nagyon is jelenvalóan végigkísérte mindennapjainkat. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy többszörösen nehezített körülmények között végzett évfolyam vagyunk, de hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy mi vagyunk az első olyan évfolyam alapképzésben, akik már nem főiskolai, hanem Rákóczi egyetemi diplomát vehettek át.
3: Fogalmaz Bacskai Dorina, aki szintén átvehette a Beregszászi Rákóczi Egyetem diplomáját. Orosz Ildikó elnök kiemelte, a friss diplomások jelentik a kárpátaljai magyar közösség jövőjét. Az előttük álló feladat nem csak a szakmai helytállás lesz, hanem az is, hogy a háborút követően részt vegyenek a magyar élet helyreállításában.
5: Több mint 300-an kaptak ma diplomát és különböző szintű diplomát, VSC és MSC szinten. Mi nagyon büszkék vagyunk rájuk, és úgy látjuk, hogy bennük van Kárpátalja jövője. Ők azok, akiknek majd ezt a régiót nagyon reméljük minél hamarabb bekövetkező béke után helyre kell állítani, nekik kell majd az itt maradottakba tartani a lelket, továbbvinni azt a hivatást, azt a folyamatot, amit mi elkezdtünk, amit a kárpátaljai magyarság előttünk lévők is elkezdtek, hogy az óvodától az egyetemig legyen egy teljes körű anyanyelvű oktatási rendszer, akik mindig adnak a közösség számára értelmiséget. Erre is hívtam fel a figyelmet, hogy az ő feladatuk lesz egyébként a háború után hidat építeni magyar-magyar és magyar-ukrán között is. Sokat kell dolgozni, hogy a háborús hangulat véget érjen, és valódi béke legyen Kárpátalján.
3: A Beregszászi Rákóczi Egyetem folyamatosan bővíti képzési kínálatát. A következő tanévtől már pszichológiai színművészet alapképzésre is várják a jelentkezőket, miközben a korábban indított szakok továbbra is elérhetők. Az intézmény célja, hogy minél több fiatal számára biztosítson korszerű, magyar nyelvű felsőoktatást Kárpátalján. Csernicskó István, rektor.
6: Minden egyes évben különlegesnek érezzük azt a kimenő évfolyamot, amely éppen elhagyja az intézményt. Most abban különleges az idei végzős társaság, mert először adhattunk át egy jó nagy kibocsátott évfolyamnak egyetemi okleveleket. Azok a fiatalok, akik ma diplomát kaptak, nem könnyű időszakban voltak diákok. De úgy gondoltuk, hogy nem tehetnek arról, hogy az országban háború dúl, nem tehetnek arról, hogy milyen körülmények között töltjük a mindennapjainkat. Ők most diákok, ők most szereztek a tudásukról tanúbizonyságot, egy oklevelet. Éppen ezért egyértelműen az a döntés született, hogy megtartjuk ezt a diplomatot. Az intézmény életében is, és a diplomát kapott fiatalok életében is meghatározó esemény az, hogy 300 fölötti hallgató, fiatal kárpátaljai magyar értelmiségi lép ki a mindennapokba. Egy közösség számára, egy kicsi közösség számára, mint amilyen a miénk, az ilyen napok jelentik azt, hogy van jövő, van kiért, van miért dolgozni, és ami nagyon fontos, van kinek is dolgozni. Összesen 34 képzésünk van, a tanévet 1584 hallgatóval zártuk. Minden éven az utóbbi 10 évben valamilyen új képzést, új szakot elindítunk. Most is a felvételi hirdetésünkben két új szak jelent meg. Az egyik a pszichológia alapképzés. Azt hiszem, hogy nem kell különösebben magyarázni, miért van erre a képzésre szükség. Olyan időket élünk, amikor az ember mentális egészsége is megsínli az országban dúló állapotokat. A másik képzésünk pedig a színművészet. A Beregszászi Színházzal közösen jutottunk arra a döntésre, hogy a színész utánpótlás a szükséges dolog, és éppen ezért együttműködve a Budapesti Színművészeti Egyetemmel, illetőleg, mint mondtam, a Beregszászi Színházzal elindítjuk ezt a képzést is. Ezzel is színesítve a képzési portfóliójunkat. Korábban elsősorban pedagógus képző intézmény voltunk, de talán érzékelhető az igyekezetünk, hogy a jól bevált tanárszakjaink, a jól bevált gazdasági képzéseink, a jól bevált mondjuk fordító tolmácsképzéseink mellett tágabbra nyitjuk ezúttal az intézmény kapujait, és mindenkit várunk, akár új, akár régi, akár már ismert, vagy akár most induló szakra szeretne hozzánk jönni.

0: Nagy értékben hozott tartós élelmiszercsomagból álló segélyszállítmányt a Nagydobronyi Gyermekotthonba a Pest vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezetnek már nem ez az első ilyen akciója. Korábban rendszeresen segítették a nehéz sorsú gyerekeket ellátó intézményt. Az Ungvidéken található Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon jelenleg 176 lakónak biztosít otthont és ellátást. Ez a létszám már jóval meghaladja az otthon kapacitását. Vereckei Zoltán, az adományt hozó Pest vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint épp ezért minden segítséget meg kell nekik adni.
1: A gyermekotthonnak az ügye az Magyarországon nem csak minket inspirálta arra, hogy támogassunk, hanem nagyon komoly összefogás keletkezett, ami nagyon helyes, hiszen itt olyan körülményekkel találkoztunk, ami mindenképpen érdemessé teszi ezt a gyermekotthont a támogatásra. Ugye 160-170 gyermek van, be kell lássuk azt, hogy ezen még nem sikerült sem a gyermekotthon vezetésének, sem az itteni adminisztrációnak, se a magyar támogatásoknak olyan mértéket ölteni, hogy az elhelyezésnek a kérdését, a bővítésnek a kérdését a gyermekotthon meg tudja oldani. Ezért most csupán egy nagyon szerény kis nyári csomaggal érkeztünk annak érdekében, hogy a mindennapok legyenek elviselhetőbbek, legyenek komfortosak.
0: A segély célba juttatását a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara segítette. Gelb Sándor elnök kiemelte, az elmúlt időszakban több kárpátaljai gyermekotthonnak is segítettek már.
2: Kaptunk két megkeresést Kárpátaljáról, a nagyszülősi gyermekotthontól és a munkácsi gyermekotthontól. Hát nagyon remélem, hogy sikerülni fog nekik is segíteni. Július elején voltunk Bátyúba, egy segélyszállítmányon alapelemet szállítottunk Bátyú gyermekotthonnak.
0: Az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon idén 30 éves. 1996-ban kezdte meg működését, kezdetben mintegy 80, elsősorban árva is nehéz sorsú lánygyermek befogadásával. Katko Andrea, igazgató.
3: Minden egyes adomány, minden egyes hozzájárulás a gyermekotthon működéséhez hatalmas segítség, akár ha mostani élelmiszeradományra gondolunk, vagy egyéb más fajta segítségre, ugyanis tovább is alakul a helyzetünk, muszáj lenne bővíteni, illetve most már elengedhetetlen a bővítés is, mert a gyerekek folyamatosan érkeznek, érkeznének most is, rendszeresek a megkeresések, jelenleg is 4 gyerek várakozik, hogy felvegyük őket, legalábbis hogy mikor. Egy kislányt már jövő héten hozunk el, de a helyeink azok nagyon megvannak számítani. És akkor tudunk újakat felvenni, hogyha valaki másik intézményben vagy családhoz kerül el tőlünk.

0: kárpátaljai humanitárius szervezetek munkája a nyári időszakban is töretlenül zajlik. Bár az adományozási kedv ilyenkor kissé visszaesik, a beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat és partnerei folyamatosan koordinálják a nemzetközi segélyszállítmányokat, különös tekintettel a gyermekélelmiszerekre és a krízishelyzetbe került családok támogatására. Legutóbb az osztrák HIP cég gyártmányaiból álló jelentős BP-ital szállítmány érkezett a régióba, amely egy kiterjedt nemzetközi összefogás révén juthat el a kárpátaljai és ukrajnai rászorulókhoz. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vállalta a gyermekélelmiszeradomány szállítását a határig, ahonnan a beregszászi önkéntesek és a Magyar Máltai Lovagrend tagjai juttatták célba. Makuk János, a járási szervezet elnöke kiemelte, a nyári időszak ellenére a szociális és fejlesztő programok, valamint a ruhaosztások is folyamatosak a térségben.
1: A beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálatnál most is dolgozunk, illetve természetesen vannak aktuális programjaink, projektjeink. Jelen pillanatban is érkezik Magyarországból egy élelmiszer adomány, pontosabban gyermek élelmiszer adomány a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével, amelyet igyekszünk szintén Kárpátalján és Kárpátalján túl kiszállítani és szétosztani. Természetesen nem csak ez az egy tevékenységünk van, hisz továbbra is mennek a fejlesztések, aminek nagyon örülünk, hisz egyre több gyermeknek sikerül meg a szüleinek lehetőséget adni, hogy a fejlesztésbe részt vegyenek, de természetesen a hetekben volt ruhaadomány az egyházak számára, történelmi egyházak így a híveik számára tudtak juttatni a családok számára ruhaadományt, és remélhetőleg ezek az adományok habár mostanában lassabban jönnek, hisz nyár van, ilyenkor az adományozó kedv is kevesebb, de továbbra is folytatódni fognak, ugyanúgy, ahogy a játszóbusz projektünk, étkeztetési projektünk és egyéb projektek, amelyekbe igyekszünk minél több embert bevonni.
0: A segélyprogram sikeres megvalósításához elengedhetetlen a különböző karitatív szervezetek közötti szoros együttműködés, hangsúlyozza Sumicki András, a Magyar Máltai Lovagrend lovagja.
2: Egy olyan összefogás nélkül, ahogy ez is működik, nem menne, mert valakinek el kellett hozni Németországból. Ezt megcsinálta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. El kellett, hogy jöjjön a határig a Magyar Máltai Logisztikai Központból, és innen pedig mi a beregszászi Málta önkéntesei, meg a Máltai Lovagrend tagjai áthoztuk Beregszászra, és innen reményeink szerint pár nap alatt ki is tudjuk majd szállítani azoknak az intézményeknek, azoknak a rászoruló családoknak, akik ezeket nagyon várják. És van egy nagyon fontos közbenső szereplő is, a Református Szeretetszolgálat, akik számunkra a lefő rakodást biztosítják. Ha ez nem lenne, akkor ezek nehéz feladat lenne számunkra. És ez az út összefüggésben van még azzal is, hogy van egy család, akinek most próbálunk segíteni, akinek leégett a szürtébe a háza, és ehhez is egy elég nagy nemzetközi összefogást igyekszünk csinálni, hogy ha már ez a szerencsétlenség megtörtént, akkor minél előbb a család újból érezze, hogy mögötte áll egy magyar közösség, mögötte áll egy máltai közösség, és nem hagyjuk a legrászorultabbakat cserben.

0: A tanév lezárásaként először rendeztek családi napot az Ugocsában található Tisza Péterfalvai Református Líceumban. A program célja az volt, hogy az iskola közösségét még szorosabbra fűzze, ne csak a pedagógusok és diákok közötti kapcsolatokat erősítse, hanem a tanárok és a szülők közötti együttműködést is. Ez a mostani háborús időszakban kiemelten fontos, hangsúlyozták a szervezők.
1: Nagyon tetszik ez az iskola, tényleg nagyon sok programok vannak, és nagyon hálás vagyok én is, hogy ilyen sok programot szerveznek, és hogy jól érezhetjük magunkat, és hogy a családainkkal tölthetünk időt, és Istenre is figyelünk, hálát adunk, és tényleg minden hétfőn Isten tisztelettel kezdünk. Nagyon tetszik ez az iskola, én minden csak jól tudok róla mondani.
0: Fogalmaz Teszlavics Angelina, aki a Tisza Péterfalvai Református Líceum 7. tanulója. Osztálytársa Pap Szofia szintén részt vett szüleivel a családi napon.
2: Nekem nagyon szuperül tetszik ez a családi nap, és szerintem szuper, hogy az iskolánk gondol arra is, hogy a családunkkal is kell időt tölteni. Én az anyukámmal és a tesóimmal érkeztem ide, nagyon jól érzem magam. Még egyszer nagyon hálás vagyok azért, hogy a liceum nem csak ránk gondol, és a tanulásra és a nevelésre, hanem arra is, hogy jól érezzük magunkat, és tudjunk időt tölteni a családunkkal is.
0: A csepei Fóris Sándor, aki szintén ebben az iskolában tanult, gyermeke is a Tisza Péterfalvai Református Líceum diákja.
3: Van egy 5. osztályos gyermekem, és nagyon örülök neki, hogy ilyen programokat szerveztek. Együtt lehet a család, játszhatnak a gyerekek a szüleikkel, és hogy ilyen sok érdekes programon vehetnek részt.
0: Pál Lászlóné Gál Irén református lelkész kiemelte, fontos, hogy a gyermekek iskolai tanítása a lelki fejlődésükkel és a hitbéli megerősödésükkel is együtt történjen.
4: Isten irgalmát és szeretetét mutatja az, hogy 1000 nemzedéken át gondoskodik, megbocsát, oltalmaz és vezet, hogyha figyelünk rá. Tehát a különbség, hogy mennyire értékes az, amit a világ ad és a virág szerinti, és mennyire az, amit Istentől kapunk és Isten ad nekünk, és mennyire fontos, hogy ezt adjuk tovább, ami maradandó. Vannak rossz minták, amelyeket örököltünk, és ezeket nem szabad továbbadni. Ezeket át kell írni, felül kell írni, ezeket el kell hagyni. Például, ha valaki egy alkoholista családban nőtt fel, akkor nem kell, hogy arról szóljon az életünk, hogy szenvedünk és iszunk, vagy megvárjuk a gyerekeket, mert minket így neveltek. Tehát nagyon fontos, hogy egészséges, jó, értékes mintákat adjunk tovább.
0: A gyermekek fejlődése és nevelése szempontjából a családoknak és az iskolának szorosan együtt kell működnie. Hangsúlyozza Páva Judit, a Tisza Péterfalvai Református Líceum igazgatója.
5: Nem egyszerű a gyermekeknek különféle programokat, rendezvényeket szervezni a légiriadók áramszünetek közepette. Minél jobban azon igyekszünk, hogy a gyermekek számára olyan programokat, rendezvényeket szervezünk, amely felkelti a gyermekek érdeklődését, de szeretnénk a szülőkkel való kapcsolatunkat még erősebbé, szorosabbá tenni, és ezt tápolni a jövőbe. A szülőket jobban megismerjük, és egy kötetlen beszélgetés mellett beszélgessünk a gyermekekről, az oktatásról, mik a javaslatok, mi az, amiben a jövőben tudunk változtatni, mert lehet, hogy néha mi nem látjuk azokat az eseményeket, gondolatokat, amelyek a szülők, gyermekek fejében röppennek fel, de ezzel a mi munkánkat tudják segíteni.
6: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Adj nekünk békét! Ezzel a címmel kezdődött a Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozója Gödöllőn, amelyet a Premontrei apátsággal karöltve szerveztek meg, írja a Magyar Kurír. Az eseményt július 10-e és 13-a között rendezik meg, a Gödöllő városi rangra emelésének 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség sorozathoz kapcsolódóan. A kezdeményezés fő célja a szeretet hirdetése és a béke előmozdítása az emberek és nemzetek között közös éneklés és imádság révén. A találkozón 17 különböző ifjúsági kórus, köztük egy osztrák, egy lengyel és egy szlovákiai magyar énekkar gyűlik össze közös vesperásra, szentmisére és békeimára. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, tájékoztatta a szervezet pénteken az MTI-t. Azt írták, az eseményre mintegy 300, elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. Felújítják a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcai útátjárót július 13-ától 27-ig, ezért hétfőtől több villamos közlekedése is módosul, közölte a Budapesti Közlekedési Központ pénteken az MTI-vel. Közleményük szerint a felújítás miatt módosul a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56-ás és a 61-es villamos közlekedése. A villamosok helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között 17-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik. Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be Diana Buzuianu, román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető a Euronews Románia hírtelevízió csütörtök esti adásának meghívottjaként elmondta, hogy a térségben további munkálatokat is terveznek, melyek révén biztosítanák a lakosság számára a vezetékes ivóvizet. Autonóm, decentralizált és szakmai alapú tehetséggondozó rendszer létrehozására van szükség Erdélyben, közölte az MTI-nek küldött állásfoglalásában pénteken az Egyenlőbb Erdélyért mozgalom. A civil szervezet állásfoglalásában emlékeztetett, azáltal, hogy a magyar kormány megszünteti a Matthias Corvinus kollégiumot fenntartó alapítványt, augusztus 31-től az MCC Erdély is finanszírozás nélkül marad. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati déli határ közelében egy-egy zápor zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok lesz. Késő estére többnyire 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk. 10 óra 4 perc, az iránytű következik.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. A szerkesztő jól teszi, hogyha a közbeszédben aktuálisan jelenlévő témát választ a műsorához. És én ennek megfelelően belehallgattam az éterbe, ahol labdák pattogására, stadionok morajlására, boldog és szomorú emberekre lettem figyelmes világszerte. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi díjas szakíró és sporttörténész. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
0: Mit érzel te most a levegőben?
1: Futballászt, ami azért is érdekes, mert bár sejteni lehetett, hogy előbb-utóbb eljön, azért az emberek többsége az én magamon is ezt, illetve magam is ezt éreztem, illetőleg az általam folytatott beszélgetésekből is ez derült ki, hogy olyan nagyon nagy VB-lázat nem éreztek előre, talán a mérkőzések időbeosztása is oka volt ennek, vagy talán az, hogy lehetett sejteni, hogy ez az új formátum, hogy világbajnokság, amelyen 48 csapat játszik, és lejátszanak a csoportszakaszban 74 mérkőzést a 104-ből, és a 74 mérkőzés lejátszása után ott tartottak, most már múlt időben mondjuk, ahol a katari VB elkezdődött. Tehát 32 csapat van versenyben. És azért azt lehetett sejteni, hogy ha csak valami óriási galiba nem történik, azok a csapatok, amelyeket reálisan az első mondjuk 16-ba vagy leginkább 8-ba vártak, azok nem tudnak olyan rosszul játszani, hogy a csoportszakaszból ne jössenek tovább. Talán az uruguayi válogatott lett az egyedüli kivétel. Úgyhogy most a torna a negyeddöntők derekánál tart, és nagyon ritka egyébként az olyan futball VB, pont gondoltam, egy-egy VB-kkel visszalépegetve gondolatban, hogy igazából, és most ugye azt már tudjuk, hogy a francia és a spanyol válogatott játsza majd az elődöntőt.
0: Az egyiket.
1: Az egyik elődöntőt, a másikat pedig, vagy Anglia és Norvégia, vagy pedig Argentina és Svájc. Tehát, hogyha abban az esetben, hogyha az angolok és az argentinok megnyerik a maguk negyeddöntőt, akkor azt mondhatjuk, hogy a torna előtt leginkább esélyesnek vélt négy csapat jut az elődöntőbe, ami azért igazán ritkaság. Egy-egy meglepetés csapat részben a sorsolásnak is köszönhetően beszokott surranni.
0: Hát fogunk még erről is beszélgetni, de most én azért kértelek meg, hogy gyere el ide a stúdióba, hogy megnézzük, hogy milyen összefüggéseik vannak az 1950-es évek labdarúgásának és az éppen zajló világbajnokságnak, és kiinduló pontunk lehet legújabb könyved, melynek címe az Aranycsapat másképpen. És még aktualitása most a műsornak, hogy a berni döntő évfordulója néhány nappal ezelőtt volt. Igen. Az 1954-es labdarúgó világbajnokság magyar-német döntőjének, amit ugye elvesztettünk 3-2-re. Ugye az aranycsapatról írtál, átküldted nekem a szöveget PDF formába, tehát úgy belenéztem, és azon gondolkodtam, hogy kezd valaki egy ilyen témához, amiről már azt hinné az ember, hogy mindent megírtak. Ugye számtalan, nagyon-nagyon sok könyv jelent meg magáról az aranycsapatról, magáról Puskás Ferencről, magyar is, külföldi is. Hogy gondolja az író, hogy még ebből érdekes könyvet tud letenni az asztalra?
1: Köszönöm, hogy nem úgy kérdezted, hogy veszi magának a bátorságot, hogy vélelmezi, hogy tud még újat írni az aranycsapatról. Amikor megjelent a könyv, én a különböző nyilatkozatokban és közösségi médiában is jeleztem, hogy ez a 100. megjelent futballtárgyú könyvem. Úgyhogy én magam is azért erről a korszakról is sokat írtam, és éppen ezért választottam ezt a címet Sisák Gábor szerkesztővel együtt, hogy az aranycsapat másképpen, mert próbáltuk azt megnézni, hogy melyek azok a csatornák, melyek azok a faktorok, amelyekről, hát azt nem mondanám, hogy még egy hangot nem, vagy egy betűt nem írtak, vagy egy hangot nem beszéltek, de hát mindesetre kevesebbet. Én ezt két vagy három aspektusból közelítettem meg. Az egyik nyilvánvalóan az, hogy a 1900 mondjuk 54 és 1990 közötti időszakban azért a szokásos retorika az volt az aranycsapattal szemben, és az aranycsapatról tulajdonképpen, hogy mintha az aranycsapat önmagától lett volna, és a hát mondjuk, hogy a Horthy rendszernek a futballkultúrája semmifajta táptalajt erre nem adott volna. Ez az én egyik legnagyobb fájdalmam, és ezt mindenképpen szerettem volna igazolni. Én annak idején írtam Szegedi Péter barátommal együtt egy könyvet a 38-as világbajnok ezüstéremről, ugye a magyar futball azóta sem felülmúlt sikeréről, hisz az 54-es VB döntő csak megismételte ezt, és már ott is igyekeztünk azt láttatni, hogy az aranycsapat játékosai, akik hát jellemzően és kivétel nélkül a 20-as években születtek, tehát a 30-as években voltak gyerekek, azok azon a futballkultúrán nőttek fel, amelyet a Sárosi Zsengellér, vagy amelyet az Újpest-Ferencváros Hungária klubtrió jelképezett.
0: Sőt, egy kicsit tágabb értelemben az akkori Klebersbergi kultúra, oktatás részeként a sport is
1: Trianon után különösen fontos volt a Klebersbergi konstrukció és a Klebersbergi elvek, a Klebersbergi álmok is, akár így is nevezhetjük, és azért ez nem csak a futballban kamatozott, gondoljunk csak a berlini olimpiára, amely 1936-ban a magyar sport addigi legnagyobb sikerét hozta, és a magyar sport azon az olimpián úgy szerepelt, hogy az Egyesült Államok és a rendező ország a Német Birodalom mögött harmadik lett az éremtáblázaton, tehát elképesztő sikert aratott. A futball speciál azon a tornán nem, hiszen amatőr szabály volt, és a futballban amatőr csapatot kellett, hogy Magyarország kiküldjön, de ez egy mellékszál. Szóval ez volt az egyik, hogy én azt szerettem volna igazolni mindenképpen, hogy az aranycsapat tudása, mitosza az igazából a 30-as évek futballjából gyökeredzik. A másik az az, hogy az én megítélésem szerint nekem sok kedvenc történelmi korszakomban egyébként a 30-as évek az első számú, de egyszer kérdezték egy interjúban, hogy melyik az a kor, amelyben legszívesebben visszamennék, és hát némi vacilálás után a 30-as éveket jelöltem meg, a vacilálás az csak abban volt, hogy vagy a 30-as évek, vagy az első világháború előtti boldog békeidő lenne az, amelyben egyébként Budapest szerintem a legnagyobbat fejlődte története során. Ugyanakkor ott volt a 45 utáni időszak, mondjuk a szovjet típusú átalakítás befejezéséig, az államos 48-49-es államosításig, a koalíciós idők
0: így neveztük. Egy kis reménység volt.
1: Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a kisgazdák megnyerték a választást.
0: Kétszer is.
1: Kétszer
0: elvesztették valójában.
1: Hát gyakorlatilag győztes-vesztes választás volt. Tehát a kisgazdák megnyerték a választást, de szovjet városparancsnokság volt és diktált. A kommunistáké volt a legfontosabb minisztériumok többsége. Ugyanakkor még kávéházakban lehetett jazz hallgatni, kávét lehetett inni nyugodtan, tehát a színházak még amerikai, vagy mozik még amerikai filmeket játszottak.
0: Budapest jobban élt, mint Bécs, ugye abban az időkben.
1: Sokkal, ugye az életszínvonal sokkal, sokkal jobb volt. Én elég sok ilyen futballista visszaemlékezést olvastam, amikor például 45-46-ban ment ki jellemzően a B-válogatott, de az A-válogatott is talán egyszer Bécsbe futballozni ilyen teherautókkal, és akkor mondták, hogy vittek élelmiszert, mert Bécsben nem volt itt, meg azért valamennyit már lehetett. Tehát hát ugye egyébként Bécsben is volt egy szovjet megszállási zóna, ami éppen olyan volt, mint Magyarországon, tehát ha mondjuk nézzük azt, hogy az 50-es évek elejétől kezdődően Magyarország és Ausztria fejlődése hogy alakult, akkor ezt is azért vegyük tekintetbe, hogy gyakorlatilag az 50-es évek közepén megszűnt a szovjet befolyás Ausztriában, és hát onnantól kezdve azért egy picibe más élet volt. De a futballra visszatérve még egy fontos szál volt, és ez is szerepel a könyvben, hogy az, hogy mi teljesen érthető módon, és egyébként tényekkel alátámaszthatóan hozsannázzuk az aranycsapatot, és a non plus ultrának tartjuk, benne van-e ebbe a mi magyarságunk, vagy a nagyvilág is ugyanígy értékeli ezt a csapatot? Egyébként több olyan nagyon jó elemzést, és egyébként nagy hírű futballistának a visszaemlékezését, vagy értékítéletét is ismerem. Például, bocsánat, hogy mondom, de Carlos Alberto Torres, a 70-es VB győztes brazil csapatkapitány, éppen Rióban beszélgettem erről egy szerencsés találkozás folytán, hogy ők például úgy tartják, hogy a futballtörténelemben két olyan válogatott van, amelyik nem nyert világbajnoki címet, de mégis a valaha volt legjobb válogatottak közé sorolandó. Ez az egyik a magyar aranycsapat, a másik pedig a 74-78-as holland válogatott.
0: És a saját 82-es csapatukat nem mondják? Hát, ez a Zico, Szokrátesz, Falcao. Hát én akkor voltam ilyen, éppen, hogy csak 10 éves, hát én ámbuldoztam, és amikor kiestek 82-be, talán még sírtam is.
1: Ez érdekes egyébként, mert pont amikor most a futball negyed döntőket kezdték játszani az amerikai világbajnokságon, és a franciák, különösen Mbappé kihagyott 11-ese után, szenvedtek a marokkóiak ellen. Aztán mondom, hogy a marokkóiak egy pillanatig is közelebb álltak a győzelemre, de szenvedtek a franciák, és a futball azért olyan, hogy ha 0-0, akkor bármi történhet, és akkor kezdtem azon gondolkodni, hogy annyira jól játszott eddig az a francia válogatott, hogy nehogy úgy járjon, mint a 82-es brazil, hogy visszacsatoljak ahhoz, amit te kérdezel, amely hát a legszebb futballt játszott, a fényévekkel szebbet, mint az első világbajnok olasz, vagy az ezüstérmes német csapat.
0: Hogyha mondod, ugye Puskás például, Di Stefano, Cruyff, vagy éppen a napjaink játékosai, Cristiano Ronaldo, azok a nagy klasszisok, akik ugye nem nyertek világbajnoki címet, és mondod, hogy ugye a nemzetközi kitekintés nagyon fontos, hát Pelé hányszor adta mindenki tudtára, hogy Puskás és a magyar aranycsapat számára tényleg egy hatalmas érték. A Puskás barátsága, hány fénykép van róluk, hogy Pelé szalad elé megölelni.
1: Abból a korszakból szinte minden nagy játékos tisztelget Puskás előtt. Eusebio különösen, Pelé különösen. Ugye Alfredo Di
0: Stéfano. Az angolok, a németek.
1: Alfredo Di Stéfanót azért nem említem külön, mert ők együtt játszottak. Valóban 94-ben éppen az előző amerikai világbajnokságon Lakatékáról üldögéltünk Chicagóban a FIFA kongresszus szállodájának a halljába, és tanúi voltunk annak, hogy bejött a lobbiba Di Stéfano, és a Puskás szájérte, szőke nyílt, szájérte, rubia volt a beceneve Di Stéfanónak, kiabált. A másik ilyen kedvenc történetem, Londonban voltam a 90-es évek közepén, egy ilyen futballkávéháznak a megnyitó, olyan Puskás Ferenc akkor még olyan állapotban volt, pedig a 90-es évek közepén voltunk, hogy el tudott jönni oda. És Dennis Law, a 60-as évek egyik legjobb játékos, a legjobb szélsője, skót válogatott, a Manchester United aranylabdása, egyszerűen meglátta Puskást, és odarohant hozzá, hogy megfogta a Puskásnak a kezét, és mondta, ez az egyetlen pillanat, hogy le tudom fogni Puskást az életben. Úgyhogy igen, szóval öcsibácsinak hihetetlen nimbusza volt.
0: Nemrég olvastam Daniel Entriajo, spanyol, illetve baszk szerző tollából Puskás második élete című regényt. Nem tudom, ismered-e?
1: Igen, hallottam meg.
0: És nagyszerű. Tehát korabeli magyarországi állapotokat, Kispest kerületét, hogy honnan indult Puskás, Trianont nagyszerűen leírja, Kolozsvár, Nagyvárad, ugye ott játszott először. Puskás Ferenc az első osztályban, ugye, tehát akkor ez neki fel kellett ezt térképezni. Micsoda, Magyarországon játszott, Nagyváradon is Puskás.
1: Igen, ez hogy van.
0: Kolozsváron. Egyébként Vitoriában született ez a szerző.
1: Baszkföldön.
0: És akkor csatoljunk a mostani világbajnoksághoz, a spanyol válogatott kapusa Unai Simon is ott született.
1: Így van, most Puskásra visszatérve, a könyv egyik kérdése, hogy azt bogozgattam, ugye, hogy kellett-e játszani Puskásnak a döntőben, vagy sem. Ugye ez akkor is megosztotta a magyar csapatot is.
0: Mert hogy az első meccsen játszott, ahol ugye 8-3-ra vertük a németeket, és ott lerúgták
1: szó szerint. Aztán az első második meccs volt, igen, és akkor ott Librich lerúgta, és akkor úgy nézett ki, hogy eltölt a bokája, biztosan nem játszott a tornán, aztán kezelték, és ezzel kapcsolatban két érdekesség van. Az egyik az, hogy játszik, nem játszik, ugye végeztek rúgás, próbarúgásokat, meg mindenféle teszteket a döntő mérkőzés előtt, és ő maga is azt mondta, hogy igen, játszik. Van olyan állapotban. A később Feleki László, aki tudósította a mérkőzésen, és volt akkori főszerkesztője, azt mondta, hogy szerintem Puskás 70%-os állapotban van, vagy volt, szerintem Puskás 70%-os állapotban is jó, hogy játszott. De hát én azt hiszem, hogy a legnagyobb csapda ebben az volt, hogy kikaptunk 3-2-re. Na most, ha Puskás nem játszik, és úgy kap ki a magyar válogatott 3-2-re, Puskás egyébként nem játszott rosszul, gólt is szerzett a döntőben.
0: Akkor, és meg nem adott gólt is.
1: És hogy meg nem adott egyébként szerintem szabályos gólt a felvételek szerint.
0: Azóta mindenki megállapította, hogy szabályos.
1: Na most, hogyha ő nem játszik, és úgy kapunk ki, hát akkor még az van, hogy miért nem játszott Puskás. A másik, amit egyébként ma már ugye az akkori sajtóban visszatekintve szintén olvasható, Feleki László ezt megírta 54-ben a Népszavában, de az én megítélésem szerint sem akkor, sem a következő, mondjuk, mit tudom, 40 évben nem kapott kellő hangsúlyt, hogy Feleki László elment a németek táborába a döntő előtti napokban, hogy egy edzésriportot, vagy egy táborriportot készítsen a döntős ellenfélről. és ott látott egy szerkezetet, amit egyszerűen én tangentornak neveznék, és a németek érdeklődtek arról, hogy milyen állapotban van Puskás. És azt mondták, hogy a magyarok vigyék el Puskást, mert ők meggyógyítják a víz alatti masszázsal, és javítják az állapotát, ami egyrészt szerintem egy hihetetlen sportszerű gesztus.
0: Hát azok után, hogy lerúgták.
1: Igen, és némileg ez lett volna a második része a mondatnak, hogy némileg lelkiismeret furdalása és utána. Hmm. De hát nyilván a magyar vezetés, azt tényleg nem tudom, hogy elízott-e a politikai vezetésük az engedélykérés, vagy Csebesék önmaguktól döntöttek úgy, hogy ebben biztos valami ármánykodás van, és akkor nemet mondtak erre. De ez nagyon érdekes, mint ahogy az is érdekes talán a könyv kapcsán, hogy a felvetődött később az, hogy a németek dopingoltak a világbajnoki döntő előtt, vagy a világbajnokság alatt. Nagyon gyorsan le kell azt szögezni, hogy ez egy etikai kérdés legfeljebb, hiszen semmifajta dopping szabály nem volt, tehát bárki bármit tehetett, azt szankcionálni nem lehetett. Ugyanakkor egy német orvosi, hiszem heti labban, de magazinban megjelent egy nagyon figyelemre méltó cikk néhány évvel ezelőtt, ami azt boncolgatta, hogy valamelyik német klubcsapat elment Dél-Amerikába túrázni, és ott látták azt, hogy bizonyos fajta injekciókat kapnak az ottani ellenfél játékosok, azt hiszem brazilok, és ezek után valóban kaptak a német játékosok injekciókat, valóban kaptak szereket, nem mondom, hogy tiltott szereket, mert nem volt tiltólista, és hogy ez a német heti lap a vizsgálatában később arra tért ki, hogy a világbajnokság utáni fél évben legalább 6 német játékos májbetegséggel és sárgasággal küszködött, tehát valóban megbetegedtek, és az véletlenül nem, tehát olyan véletlen egybeesés, vagy egyszerre 6 döntőbeli szereplő ilyen betegséget kap, olyan nincsen, és hogy még azt is kinyomozták, hogy Kohlmeiernek talán a halálában is ez szerepet játszott később. Szóval van egy ilyen szál, ami inkább azt hiszem, hogy csak érdekesség, tehát a döntőbeli vereséget nem magyarázza. A döntőbeli vereséget a nemzetközi sajtó szerint kizárólag a magyar csapat fáradtsága magyarázza.
0: Hát igen, mert az ugye az Uruguay elleni elődöntő.
1: És a brazilok elleni negyeddöntő.
0: Hát a brazilok elleni negyeddöntő, hát az is valami elképesztő mérkőzés. És hogyha már ezt említed, akkor még egy aktualitást behozok, hiszen az 1966-os világbajnokságon, július 15-én, tehát nem sokára lesz 60 éve.
1: Igen, hogy a Magyar-Brazil.
0: Magyarország 3-1-re legyőzte Brazíliát, és hogyha azt veszük, hogy az 54-es világbajnokság Magyar-Brazília és a 66-os Magyar-Brazil között ugye a brazilok 2 világbajnokságot nyertek.
1: És egyetlen vereséget sem szenvedtek talán ebből is következően.
0: Ez azt jelenti, hogy Brazíliának a futball történetébe biztos, hogy vastagon beírta magát a magyar labdarúgó válogatott.
1: Abszolút, és éppen ez a két adat, amit te elmondtál most, ez indított el később a gondolkodást is, mert nyilván értelemszerűen 66 után, hogy a 62-es chilei világbajnoksággal a magyar csapat egy ilyen fura vereséget szenvedett a csehszlovákoktól. Egyébként az 50-es évek közepétől nekünk 2 mumusunk volt, sőt ezt mondanám, hogy egészen 72-ig a csehszlovák és a szovjet válogatott, tehát ez a 2 válogatott ellen volt a legrosszabb a mérlőnk, amelyek ellen többet is játszottunk. Ugye most nem mondom végig, de 58-as évben a 60-as elvés elejtezőben a szovjetek ellen estünk ki, 62-es világbajnokságon a csehszlovákok ellen, 66-ban a szovjetek ellen estünk ki, 68-as elvés elejtezőben a szovjetek ellen estünk ki, 70-ben, mégiscsak végig mondom, a 69-es marseilli vereség ugye a csehszlovákok ellen, és 72-ben a szovjetek ellen veszítettük el az EB elődöntőt. Tehát gyakorlatilag ez a 2 ország volt a mumus, nyilván erre lehet bizonyos fajta teóriákat, amelyek nem politikai hátterű teóriák gyártani, hogy az 2 ország fizikális.
0: És még a 86-os VB-t nem is említettem.
1: Igen, de most csak arra a korszakra, persze az messzebb időszak, de így van valóban. Szóval az volt a teória, hogy mi kikaptunk 62-ben a chilei VB negyeddöntőjében a csehszlovákoktól. Attól a csehszlovák válogatottal, amelyik aztán bejutott a döntőbe, és a brazilokkal játszott. És innentől kezdve jön a teória, hogy ha mi akkor nyertünk volna a csehszlovákok ellen, és tovább lépünk, nekünk a tények azt mutatják, hogy a brazilok ellen
0: megvertük volna őket.
1: Lényegesen jobb esélyünk lett volna, persze, az egy dél-amerikai meccs volt Chileben, Santiago de Chileben, minden más, de hát elmerengeni rajta, jó.
0: Ha már itt a merengésnél tartunk, sporttörténész. edzőként megkérdezem tőled, hogy akkor mi lenne mondjuk a magyar labdarúgás történetében, amit ha módodban állna, akkor mondjuk megváltoztatnál?
1: Hát nézd, biztos, hogy ez egy több aspektusú kérdés, de a legegyszerűbb az a válasz, hogy nyilván a két elvesztett világbajnoki döntő, ami legjobban fáj. Én 94-ben még a Nemzeti Sportújságíróként megnyertem egy futball VB tárgyú televíziós vetélkedőt, amelyben kollégákkal versenyeztem, vetélkedtem, és három fős csapatok voltak minden szerkesztőség, induló szerkesztőség képviseletében. Egy sportújságíró, egy híres ember, és egy volt futballista, körülbelül így nézett ki.
0: És a te csapatod hogy állt föl?
1: Az én csapatomban Kereki Zoltán volt a korábbi válogatott labdarúgó, a futballista, és Sándor Mihály barátom, akivel aztán később több könyvet is írtam, a szurkoló. És megnyertük. Na, de ez most nem annyira, de ez nem emiatt érdekes, hanem hogy volt egy olyan jelenet, amit azt hiszem soha nem felejtek el, az 54-es világbajnoki döntőt egy jelenet,

0: hogyha megnyerik az 54-es világbajnokságot, nincs 56. Én ezt megmondom neked, szerintem szimplifikálja 56-ot ez a vélemény. Tehát én ebben nem hiszek. De az biztos, hogy valami óriási csalódás volt. Tehát nem másik, ugye a 38-as VB döntő, ami nekem szintén nagyon-nagyon kedves, de azért futballtörténészként azért nyilvánvalóan azzal tisztában vagyok, hogy...
1: Ott nem mi voltunk az esélyesek.
0: Hogy egyrészt nem mi voltunk az esélyesek. Ugye 17
1: éve... Címvédő Olaszország
0: 13
1: ellen.
0: Éve, ha jó számolom, már nem sikerült akkor nyernünk Olaszország ellen. Az olaszok címvédők voltak, stb. Más jellegű futballt játszottak, de Magyarország 54 tényleg esélyes volt, és tényleg a világ legjobbját. Megverte az előző világbajnokság két legjobbját, ugye az Uruguay volt a világbajnok, Brazília a második helyezett. Megvertük egy éven belül Londonban és Budapesten, sőt egy fél éven belül a VB-hez képest mondjuk ugye november és május a két dátum. Az angol válogatottat, a futball tanítómestereit, megnyertük a Helsinki olimpiát 52-ben, a római stadionavaton megvertük az olaszokat, szóval hát most nyilván...
1: Európa kupát nyertünk, ugye igen, a mostani Európa bajnokságnak az elődje. Hát, Grosi igen, Gyula bácsi, hallottam tőle, hogy Európa bajnok.
0: Igen, ugye imádjuk Gyula bácsit, ez egy regionális verseny volt, azért azt tegyük hozzá, egy közép-európai regionális verseny, ennyiben nem az Európa bajnokság elődje volt. Az kétségtelen, hogy a kor legerősebb válogatottjai közül ez ebben a sorozatban azért nagyon sok elindult, mondjuk speciál, éppen a britek nem, vagy éppen a németek nem, de igen, ugye az olasz, a csehszlovák válogatott, az olasz, a csehszlovák, az osztrák, ez mind indult, ugye.
1: Hogy akkor még keressünk párhuzamokat a mondjuk az 50-es évek és a mostani világbajnokság között, és arról beszéljünk, amit az előbb mondtál, hogy Puskás játszott a döntőben, nem játszott. Ha nem játszott volna, akkor biztos azért kaptunk ki, mert nem játszott. Hasonló lehet mondjuk Cristiano Ronaldo helyzete, és most nem, sok mindenben nem hasonlít, de most, hogyha mondjuk nem játszott volna mondjuk a portugáloknak a meccsein, többször elhangzott, hogy nem játszik, vagy csere lesz, vagy ilyesmi, hát akkor megeszik a szövetségi kapitányt, hogyha vesztettek volna.
0: Persze,
1: de hasonló
0: persze.
1: Helyzet.
0: Igen, azért Cristiano 41 éves, 42.
1: Azért mondom, nem minden, de bizonyos szempontokban.
0: De amikor most már csak korábbi szövetségi kapitány Roberto Martínez kinevezték a portugál válogatott élére, éppen napokbeli hír, hogy megvan az utolsó Jorge Jesus, hogy ő azt mondta, mert már ugye a katari világbajnokság után ez a Cristiano kérdés felvetődött, akkor elment Szaúd-Arábiába, és hát a katari VB utolsó mérkőzésein már Gonçalo Ramos kezdette a portugál válogatottba, gólokat is szerzett Cristiano csereként állt be. De Roberto Martínez azzal kezdte, hogy nála a portugál válogatott összetása az úgy kezdődik, vagy úgy néz ki, hogy Ronaldo és 10 másik játékos. Úgyhogy,
1: még a 41 éves Ronaldo esetében is.
0: Igen, de az kicsitelen, olvasgattam a portugál sportnapi lapokat a VB alatt, és tényleg ez egy létező kérdés volt, hogy játszon-e Ronaldo, ne játszon-e Ronaldo. Nagyon Ronaldo-centrikus-e a játék, ha ő játszik, vagy mennyiben hiányzik, ha nem. Hoztak statisztikákat is egyébként, ugye, hogy különösen egyenes kieséses szakaszban, de akár a VB-ken, hogy vagy beleértve az EB-ket, tétmecseket, hogy a nagy tornákon azért az utóbbi időben az ő hihetetlen gólérzékenysége azért egy picit csökkent.
1: Ott már nem elég hatékony a kieséses szakaszban.
0: Így van, ugye, értem a problémát, hogy Gonçalo Ramos egyébként tényleg hát a Paris Saint-Germainben is hasonló szerepet tölt be, mint itt a portugál válogatottban, hogy a Paris Saint-Germainben is van egy alapcsatássor, mondjuk vegyük azt, hogy Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, vagy Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia, és akkor Gonçalo Ramos jön, hogyha erre szükség van. Én azt gondolom, hogy Martínez-nek ez is lehetett a gondolata. Az más kérdés, hogy éppen a spanyolok elleni vereségnél nagy hibát követett el, mert hamar kimerítette a csere lehetőségét, és így elvesztette az esélyt arra, hogy amikor baj van, akkor jöjjön Ramos. Hozzáteszem, hogy talán ő arra számolt, hogy hosszabbítás lesz, és akkor kap még egy plusz csere lehetőséget.
1: Hát nagyon sok minden közrejátszott itt a portugál csapatnak a bukásában. Hát végig is bukás, hát a spanyoloktól kaptak ki, tehát végül is ez nem volt olyan meccs, hogy ezt mindenképpen esélyesként
0: ők nyerik.
1: Az egyiknek ki kellett esni, hát ők estek ki. Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi Díjas szakírő, sporttörténész, és hát labdarúgásról beszélgetünk az 1950-es évektől egészen napjainkig a mostani labdarúgó világbajnokságig, és kiindulásunk, alapunk egy könyv, amit most írt nemrég Dénes Tamás, az aranycsapat másképp

És ha már itt tartunk, akkor egy kis zene után majd azt kérdezem, hogy léteznek-e ma is puskás sztorik, van-e neked, hallasz-e napjainkban is Puskás Ferencről történeteket?

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi díjas szakíró, sporttörténész, és hát utána a remek Fenyő Miklós dal után folytassuk is Puskással, hiszen az ő neve is elhangzott, hogy az ő személyiségéhez hozzátartozik az őt körülvevő világhoz, hogy rengeteg sztori van róla itthon és a szerte a nagyvilágban. Neked vannak ilyenjeid?
1: Szerintem mindenkinek, aki egy bizonyos kort már megélt és szereti a futballt, megvannak a maga Puskás emlékei, Puskás sztoriai, és hát azért ugye most már 10 éve halott, tehát nyilván egy bizonyos korosztály számára ő már történelmi figura, és
0: 20 éve, nem?
1: Bocsánat, és igen, és bocsánat, 20 éve, 2006-ban halt meg, bocsánat. Egy új generáció nőtt fel azóta, és nem tudtam kivonni 2026-ból 2006-ot.
0: Lépjél túl ezeket.
1: És azok a történetek, amelyek róla megszület, tehát mindenkinek volt, és jellemzően magánjellegű története. Mert ugye, őt egy ideig nem nagyon lehetett emlegetni itthon, nyilván a szájhagyomány megőrizte, és ma már, hogyha visszanézünk a sajtóba, az akkori sajtóba, azért nincs jobb szó rá, elborzadva látjuk, hogy az a fajta pályafutás, amit ő ugye 1927-es születésű volt, és 57 után, 58 nyarán került a Real Madridhoz, és mutatkozott be. Egyébként érdekes módon Buenos Airesben, a Real Madridban, egy argentinai, dél-amerikai túrán.
0: És ugye ezért is lett Pancho.
1: Igen, igen. És
0: úgy becézték a Ferencet.
1: Így van, így van.
0: És már egy Ferenc volt abban a csapatban. Úgyhogy.
1: Francisco Gento. És szóval amit a Real Madridban csinált, arról mi gyakorlatilag alig-alig értek. Mi? Hát nyilván azért én 63-ban születtem, tehát elsősorban az előző generáció. Alig-alig értesülhetett, és én mindig azt mondom mindenkinek, most túl azon, hogy gondolja bele, hogy ő, vagy a tisztelt hallgatók gondoljanak bele, hogy van egy magyar futbolista, aki a 1960-as Glasgow-i Eintracht Frankfurt elleni 7-3-ra megnyert döntőn 4 gólt szerzett, csak azóta sem fölülmúlt rekord. Hát én nem tudom, külön újságokat jelentetnének meg, vagy külön számot, vagy én nem. Szóval, de, vagy az, hogy akár ugye volt olyan bekelő döntől a Barcelona és a Real Madrid játszott egymással, volt olyan klasszikó, hogy mind a két csapatban magyarok voltak. De hogyha nem akarok igazságtalanni a többiekkel, és nem csak Puskásról beszélek, akkor ugye a 60-as döntőt említettem, és a 61-est is muszáj, hogy említsem. A Bernivel Wangdorfban játszották ugyanott, ahol elveszett világbajnoki döntőt. Ott a Barcelonában 3 magyar játékos játszott egy backdöntőben, Kubla László, Tibor Zoltán és Kocsis Sándor, és a végül győztes Benficát pedig Gutmann Béla irányította. Tehát ilyen értelemben 4 magyar szereplője volt egy backdöntőnek. Hát nehogy azt itt, hogy mondjuk ez
0: bármi volt. Sportnak a címoldalán azért szerepelt?
1: A traktorok teljesítménye az szerepelt. Igen, szóval szerintem egészen elképesztő. És pedig hát most erre nyilván büszkének kellett volna lennie bárkinek, aki egy kicsit is szerette a magyar futballt, meg szerette ezeket a játékosokat. Ez nyilván politika, de mint önmagában az is politika, hogy ezek a játékosok, már mint az aranycsapat játékosa is, de jóre amatőr játékosok voltak, ezt nyilván érdemes hangsúlyozni, tehát senki nem gondolja, hogy nem a futballból éltek itthon, de jóre amatőr játékosok voltak.
0: Így indulhattak az 52-es Helsinki olimpián.
1: Ez pontosan így van, hiszen az amatőr szabálynak megfelelte. Most gondolj bele, hogy ők kimentek 57, tehát kimaradtak egyébként Grosics is, tehát ilyen értelemben 4-en, de Grosics is visszajött néhány hónappal később. Tehát kimaradtak Nyugat-Európában, majd a FIFA az MLS kérésére például Puskást majdnem 2 évre eltiltotta.
0: Ugye pedig 1 év volt a standard eltiltás.
1: De azt sem érted, hogy miért. Tehát valaki, aki amatőr, azt minek alapján tiltasz el egy munkavégzéstől, mint profi játékos. Tehát ezek abszolút értelmezhetetlen dolgok, és olyan kegyetlenségek is voltak benne, hogyha így lehet fogalmazni, hogy 58 februárjában történt a Manchester Unitednek a nagyon szomorú és drámai és nevezetes Münchenhez közeli légi balesete, és ezek után ugye a United elvesztette, ebben a balesetben elvesztette 6 játékosát, Duncan Edwards később kalt meg egy jó 10 nappal a kórházban, és akkor a Manchester United kérvényezte azt, hogy az eltiltott magyar játékosoknak adjon engedélyt a FIFA arra, hogy kölcsönjátékosként segítsék a Manchester United. És én arra azt mondom, hogy, hogy azért ennél humánusabb lépés nem nagyon lehetne, és a FIFA a magyarok kérdésére azt mondta, hogy nem. Nem.
0: Hát elképesztő dolgok ezek, és ezek után meg még Puskás Ferenc emberi nagyságát mutatja, hogy ő soha egyetlen rossz szót nem szólt a magyar politikumról, vagy a magyar közállapotokról.
1: Nem is volt egy homopolitikum, hát, hogy így azért, mondjam.
0: Egy mondatot sem mondott erről. Tényleg ez gonoszság volt, mondjuk itt.
1: Persze. De...
0: Akkor mondj Puskás sztorikát mondjuk napjainkban. Mit hallottál utoljára? Olyat, ami mondjuk nem annyira közismert, vagy van.
1: Tényleg,
0: hozzád kötődik, neked mondták valahol a világban.
1: Nézd, az egy bárhol jársz a világban, és némileg ezt most árnyalja Szoboszlai Dominiknek a hihetetlen népszerűsége, vagy a Premier League és a Liverpool hihetetlen népszerűsége, tehát én azt gondolom, hogy Puskás óta ő az első olyan magyar játékos, akit a nagyvilágban tényleg mindenütt ismernek, de az ő berobbanásáig bárhol jártál a világban, azt tapasztaltad, hogy ha azt mondod, hogy magyar vagy, akkor arra az a válasz, hogy Puskás. És igen, és ugye most ide jön mondjuk a Ferencváros ellen játszani egy külföldi csapat, amelynek van egy ausztrál vezetőedzője, és hogy gyakorlatilag az itt létének a nagyon jelentős részében leginkább Puskás ünnepli, és mondja azt, hogy ő mi mindent tanult.
0: Mert hogy játékosa volt neki Ausztráliában.
1: Így, mi mindent Postecoglou-nak hívják egyébként, ugye Ange Postecoglou-nak
0: görög
1: származású, és akkor Angelos, tehát az angolok Angének mondják. Na mindegy,
0: szóval... Mert Puskás ott az ottani görög csapatnak
1: így,
0: volt.
1: Így, és hát a Postecoglou még sofőrje is volt, és rendkívül jó kapcsolatban voltak. Szóval bárhol mész a világban, és ha van ember, van futballista, akire soha sehol senki egyetlen egy rossz szót nem mondott, az éppen Puskás Ferenc volt, és ez szerintem nagyszerű. A Real Madridban hihetetlen módon őrzik az emlékét, és gondozzák az emlékét, és persze az ember igyekszik az aranycsapatról úgy beszélni, hogy megadja a tiszteletet a többi játékosnak, nem csak a többi tíznek, tehát az aranycsapat alapcsapatának, hanem mindannak a holdudvarnak, amit a játékosok képeztek az aranycsapatban. De hát maga a játékosok is úgy gondolták, hogy azért Puskás az első, hát ő volt a csapatkapitány, ez nyilvánvaló, de ezek a játékosok világklasszisok voltak a maguk nemében. Tehát ha azt gondolod, hogy, és azt hasonlítod össze, vagy azt nézed, hogy a maga korában ez a válogatott, ez mit jelentett a világfutballnak? Hát azt jelentette, hogy 6 világklasszis játszott benne, tehát 6 olyan futbolista játszott ebben, ugye Grosics, csak szokták ide sorolni Bozsikot, illetőleg a belső hármast, Kocsis, Hidegkuti, Puskás és Cibor, a bal szélső, aki a maga posztján akkor szinte vitathatatlanul a legjobb ötben volt a világon. Én mindig megszoktam ott állni, hogy a legjobb ötben, mert most az, hogy voltál Argentinában éppen akkor, ugye nem volt se internet, se televízió, nincsenek igazából összehasonlítási alapok, vagy Brazíliában olyan játékos, aki vele felvette a versenyt, ne menjünk ebbe bele, hiszen nincs objektív mérce, de az, hogy a legjobb ötben ezek a játékosok benne voltak, hozzáteszem, Uruguayban voltam a 95-ös Copa Amerikán, és Schiaffinóval, az uruguayi válogatott egykori csapatkapitánya beszélgettem, és azt mondta, hogy ők például azt gondolták, akkor már a Milan játékosa volt az 50-es években, amikor Bozsik ellen is nagyszerűen játszott, hogy ők például azt gondolták, hogy ha egy játékost a magyar válogatottból elkérhetnének, kölcsönvehetnének, akár a Milánba is, akkor az Bozsik József lenne. Tehát ő is messze megelőzte a korát. De hát Kocsis ugye világbajnoki gólkirály volt, Kocsisnak a gól mutatója egyébként az 50-es évek elejétől 1956-ig az utolsó honvédos bajnokiáig jobbak voltak, mint Puskási a Honvédban. Szóval ez egy elképesztő csapat volt. Cibor az egyik, a két magyar játékos van, Cibor az egyik, aki elmondhatta magáról azt, hogy világbajnoki elődöntőben és világbajnoki döntőben 2002-ben is gólt szerzett, ez Tiszkos Pál 6-38-ban, és Cibor Zoltán pedig 1954-ben, az a Cibor, aki aztán megérte azt, hogy az 54-es a Wangdorfi stadionban elvesztett.
0: Is vesztett, ugyanazon elvesztett,
1: helyszínen. 2-0-ról, 3-2-re elvesztett VB döntő, utána megdöntőt hasonló körülmények között veszítette.
0: Ha már így az aranycsapat többi játékosáról beszélünk, akkor nekem egyetlen egy ilyen megőrzött fénykép, vagy aláírás, vagy ilyesmi van, sőt, ez nem is fénykép.
1: Relikvia.
0: Túlzás nélkül mondom, hogy látó és kéztávolságban voltam Messitől is, meg Ronaldótól is, meg a Forma 1-es futam, meg mindenkitől, soha senkivel nem fényképezkedtem, nem irattam alá semmi. Egy ilyenem van. Ez egy beszállókártya egy repülőgépre, 2003. november 25-e a dátum, Budapest-London járat, és két utitársammal, Grosics Gyulával és Buzánszki Előven is aláírattam. Kellő tisztelettel megfoghatod, ha gondolod, most ez itt van.
1: Ugye mondod a dátumot, 2003. november, tehát itt szinte november biztos, 25. november 25, tehát éppen a mérkőzés
0: aranycsapat
1: napja.
0: Londoni győzelmének 50. évfordulóján. Na most azért az a kor sportállapotáról is elég sok mindent elmond, hogy ezek az emberek nem Magyarországon ünnepelték azt a napot, hanem Angliába mentünk így néhányan, szerencsére, hogy én is ebben a társaságban lehettem, és ott ünnepelték ezeket az embereket, és nem Magyarországon volt 2003-ban egy valami elképesztő ünnepség sorozat.
1: Puskásnak egyébként különösen óriási.
0: Ő élt még akkor, de már nem volt abban az állapotban, hogy nem volt abban. Ők ketten voltak.
1: Igen. Nandi bácsi nem sokkal korábban halt meg, és hát Puskás szegény már nem volt abban az állapotban, hogy kimehessen, de őnek egyébként érdekes, hogy az ő pályafutásának, Puskásnak a pályafutásának milyen nagyon-nagyon fontos állomásai kapcsolódtak az Egyesült Királysághoz, vagy éppen Angliához. Azért mondom, az Egyesült Királyságot, mondjuk Glasgow-ban volt a megdöntő, de 63-ban Londonban játszott a világválogatottban, és aztán amikor a Panathinaikost világszenzációt okozva elvitte a megdöntőbe 1971-ben, azt a megdöntőt az Ajax-szal, Londonban játszotta
0: az említett ausztrál edző.
1: Igen. Szóval ezek óriási dolgok. Ezek óriási dolgok, és őt tényleg nagyon respektálták, úgyhogy hát ő biztosan a világfutball nagyon kevés zseniei közé tartozott.
0: Most mondok egy egészen friss történetet. Tavaly nyáron voltam Ceutában, ugye ez Marokkóban van, egy spanyol gyarmatváros, és egy kis halászfalu kis éttermébe bementem, és rendeltem, és kérdezték, hogy ki vagyok, mi vagyok, ez direkt egy ilyen távoli helyre mentem, nem ott a központban. És a magyar, hát akkor Puskás, rögtön Puskáshozni elkezdtek, és kiderült, nem tudom, én nem tudtam, lehet, hogy te tudod, hogy csapattársa volt a Real Madridban a 60-as évek közepén már Pirri.
1: Igen.
0: Aki Ceutában született. Igen, ott ezt rögtön nekem Puskás kapcsán levezették, és ünnepeltek. És ráadásul egy ilyen honvédos hátitáska volt nálam, és azt is tudták, hogy Puskás a Honvédban volt.
1: Igen, hát
0: tehát mindenhol belebotlik, a mai napig is az ember. Tehát sokan mondják, hogy hagyjuk már ezt az egészet, ne hagyjuk.
1: Ne, hát azért ez maga... Én egyébként nagyon régóta mondom és vallom, hogy azért a magyar futballtörténelem nélkül, az egész magyar történelem nyilván ugye a 19. század végétől, 20. század elejétől értelmezhetetlen. Tehát a magyar futballtörténéseivel lehet magyarázni a generális történelmi dolgokat is, mint ahogy azt is állítom, hogy a 20-as, 30-as évek futballja az épp olyan fejlett volt Magyarországon, és ebből azért nyilván elsősorban Budapestről beszélünk, hogy éppen uralkodó volt Európában, mint ahogy a magyar filmművészet, a magyar tudomány, a magyar színjátszás, a magyar filmművészet, ezek mind Európa legszűkebb elitjébe tartoztak.
0: Kedves hallgatóink, a futballról beszélgetünk, mi másról is ezekben a napokban. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi díjas szakíró, sporttörténész, és akkor egy kis zene után majd ismét visszatérünk napjainkra. Még egy-két gondolatot azért beszéljünk a most zajló világbajnokságról is.
1: Tegyünk így!

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi Díjas, szakíró, sporttörténész, és hát már ez a zene is közelített minket napjainkhoz. Zajlik a labdarúgó világbajnokság. Ugye már említetted, hogy az elején, hogy nem éreztél különösebb VB-lázt sem magadon, sem úgy országszerte. Mert hogy sok olyan meccs volt előttünk, amelyet nem éreztünk, nem gondoltunk érdekesnek. De azért voltak nagyon érdekes kis csapatok. Én például, te most itt említed, hogy Marokkó például nem tudott esélyesként fellépni, például ugye a negyed döntőben, de én nagyon szurkoltam Marokkónak, Egyiptomnak, Japánnak is, például Brazília ellen.
1: A japánok nagyon jól játszottak, és hát ugye elsősorban a Zöldfoki-szigetek.
0: Zöldfoki-szigetek, Angola.
1: És a Zöldfoki-szigetek ugye gyakorlatilag...
0: Milyen csoda volt.
1: Úgy esett ki, hogy döntetlenek sorát játszott, az, ami egészen elképesztő teljesítményt nyújtott, és ugye egyfelől ezeknek a tényleg nagyon idézőjelbe téve kis csapatoknak a vártnál talán jobb szereplése szolgáltatott a FIFA-nak némi indokot, vagy némi legitimációt
0: a 48 csapatra,
1: és egyáltalán mondjuk az, hogy felvetődik, hogy esetleg a következő világbajnokság 64 csapata legyen,
0: és megint Amerikában.
1: Az egy picit értelmezhetetlen, de mindegy, ők ezt így gondolják, nincs még végleges döntés. Igen, az jól látszik, hogy a futballban van egy nagyfokú kiegyenlítődés, és hogyha jó fizikai állapotban van egy csapat, az nagyon meg tudja nehezíteni az ellenfél dolgát. Na most a csoportszakaszban a legnagyobb válogatottak talán érthető módon, mert nagyon hosszú a torna, nagyon melegben futballoztak, stb. Nem játszottak még 100%-os állapotban, és ez ugye azt jelentette, hogy nagyon sok volt a szoros meccs, meg kell nézni, most fejből én nem tudom, de talán 3 vagy 4 olyan mérkőzés volt, ahol 3 gólosnál nagyobb különbség volt, de Kuraszán is kikapott ugye az első mérkőzésen 7-1-re a németektől, és utána szoros meccseket tudott játszani. Úgyhogy ez egy érdekes vonulat volt. Nekem sok minden tetszik a VB-n, sok minden nem tetszik a VB-n. Nyilván az Egyesült Államokat bár Mexikó, Kanada, vagy értelem, zárkózik mellé, de első mondja, az Egyesült Államokat mérkőzések többségét ott játszották. Én abban azért, amely nyilván jó házigazdának tartom, hogy szinte teltházas volt minden mérkőzés. Én azt láttam, hogy azért egy újfajta szurkolói kultúra, vagy az Egyesült Államok futballjára jellemző szurkolói kultúra dominált ezen a világbajnokságon.
0: Például én azt látom, hogy a szünet utáni sípszó pillanatában a fél stadion üres.
1: Hát már hosszú a sor a büfébe.
0: Hát ezért ezt elképesztő. Igen, több ezer dollár egy jegy, és képes hotdogért sorbálni, amikor ott játszanak a pályán. Szóval,
1: én azt a nagyon, nagyon régóta most már mondott tételt, hogy ugye a futball a szórakoztató ipar része, mert ugye ezt elég hosszú ideje mondjuk. Ezt itt az amerikai világbajnokságon maximálisan igazolni látom. Azért gondolja vele, hogy talán még a gólok sem váltottak olyan ovációt a nézőtőre, mint amikor mondjuk David Beckham feltűnt az óriás kivetítőn, vagy Shakira, vagy én nem tudom még milyen celebek. Szóval ez egy picit fura. Megmondom neked azért az, hogy Donald Trumpnak az intervenciója megtörtént, az egy kicsit azért rossz aspektus.
0: Hát, hogy az eltiltást visszavonatta.
1: Igen, gyakorlatilag az, hogy javasolta, mondjuk ezt, használjuk ezt a kifejezést, hogy javasolta.
0: Hát végül is az ő javaslata alapján. Ha nem mondta volna, akkor
1: ő azt javasolta, hogy vizsgálják felül. Hát nyilván...
0: és ezt a igazságtalanságot szerencsére felülvizsgálták, ugye ezt is mondta?
1: Igen, hát meg hát ő megítélte azt, hogy ez nem is volt olyan falt, úgyhogy nem kellett volna adni.
0: Ezek után meg a többi országa még szintén akkor azt kérte, hogy az ő sárga-piros lapját vonják vissza, ezeket nem vették figyelembe.
1: Én abszolút nem jogi szempont, ugye van ez a 25-es cikke, ami alapján gyakorlatilag azt csinál a FIFA, amit akar a szabálykönyvvel ellentétben is, vagy a versenykírás ellentétben is, de én ezek után azt mondtam, hogy abszolút nem jogászként, vagy nem a jogászi énemet előhozva, hogy szerintem a FIFA akkor lenne bölcs azért, ha legalább még egy hasonló ítéletet hozna.
0: De kinek?
1: Most hát akkor... ott lett volna, ahol hiszen visszavonja a sárga lapját. Az angolok kérték Jarrod Pánszának az eltiltásának a annulálást, ehhez képest két meccset kapott, úgyhogy nem, szóval szerintem nem volt jó. A hőség biztos, hogy rányomja a bélyegét a játékra.
0: Nagyon sok helyen meg behúzták a tetőt.
1: Hát ott...
0: Hát ezt Amerikában lehetett megcsinálni, sehol már a mexikai világbajnokságon, így 86-ban ezt nem tudták megcsinálni. Persze. Mostani mexikai meccseken sem.
1: De ez azt jelenti azért, hogy a játék üteme azért néha kívánnivalót, hogy maga után. Tényleg a legérdekesebb...
0: Ez ivó szünetekkel pláne.
1: A legérdekesebb meccsek nyilván azok voltak, ahol a végén milyen volt, ugye az argentinok ki voltak esve az egyiptomiak ellen, a belgák ki voltak a Szenegál ellen esve, és hát mégiscsak valahogy sikerült tovább jutni. Ugye születtek ilyen összeesküvés elméletek arról, hogy az argentinokat mennyire segíti a FIFA, és mennyire nem segíti.
0: És nem segíti? Hát Messit ki kellett volna állítani az argéliai.
1: Nyilván az összes...
0: Biztos, ezt mondja erre most egy igent, vagy nem.
1: Igen, ki kellett volna.
0: A második góljánál ugyanolyan szabálytalanságot követtek el, mint amiért az egyiptomiak gólját nem adták meg
1: argentinok ellen. Érdekes, hogy én maga, például azt hiszem a BBC-n olvastam, ami egyébként már régóta nem olyan, mint volt, de a BBC írta azt, hogy ha ez a 16-oson kívül történik az egyiptomi, tehát Szalahján szabálytalanság, akkor lefújják az biztos, most ilyen nincsen. Hát
0: ez szabálytalanság mindenhol szabálytalan. Úgyhogy azért érdekes dolgok ezek. Na még egyetlen egy gondolatot, hogy még van itt két negyeddöntő, lesz hát, meglepetés? Mert eddig az a meglepetés, hogy nincs meglepetés. Egy meglepetés lenne, persze a svájciak meg a norvégok tovább jutnának.
1: Tehát az mindenképpen meglepetés lenne, a svájciak tovább jutnának, szerintem ott az argentinok nyerni fognak. Az angol-norvég meccset én elég kiegyenlítettnek érzem. Nyilván azon múlik elsősorban, hogy Erling Haalandot tudják-e semlegesíteni az angolok, éppen klubtársai, ha játszanak a Manchester Cityből, vagy nem.
0: Hát ezt ma este meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm, vendégem volt a stúdióban Dénes Tamás, szakíró, sporttörténész, és az 50-es évektől egészen eljutottunk napjaink labdarúgásáig. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá.
1: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: Most Werner Eszter, Varga Ramona és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.

0: Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral legközelebb 1 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Mintegy 200 szegény nyelebédel Leó pápa július 11-én szombaton a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si központban adta hírül a Vatikán News. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A liturgia után egy idegenvezetés lesz a Borgo Laudato Si ökológiai központban, amely egy mezőgazdasági és állattenyésztési célokat szolgáló mintagazdaság. A kezdeményezés 2025. augusztusában indult, amikor Leó pápa az albánói egyházmegye szegényeivel ebédelt. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, ezzel a végső akadály is elhárult az uniós pénzek hazahozatala elől, írta Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő úgy fogalmazott, a 3 hónap kőkemény munkával megszerzett EU-s milliárdokat hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének és vízellátásának fejlesztésére fordítják. Benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot a kormány pénteken. A miniszterelnökség az MT-hez eljutatott közleményében azt írta, hogy a javaslat értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. Az intézmény a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz, emelték ki. Újabb tudományterületekkel bővül a Debreceni Egyetem és a Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem együttműködése, tájékoztatta a Debreceni Intézmény sajtóközpontja pénteken az MTI-t. A két intézmény az agrár- és élelmiszertudományok után műszaki és gazdaságtudományi területeken is szorosabbra fűzi a viszonyát. Az egyebek mellett oktató és hallgató cseréről, közös konferenciákról és kutatásokról szóló megállapodást csütörtökön írták alá. A nyári szünidő kezdetén idén is szervezett gyerektábort a Váci Egyházmegyei Karitász. A helyi karitás csoportok ajánlásával Vácról, Karancságból, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25, 8 és 16 év közötti gyermek, közölte oldalán a Váci Egyházmegye július 9-én. A Váci táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitásztábort az Egyházmegye területén. Új szankciót hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai pénzügyminisztérium pénteken. A közlemény szerint büntető intézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetője külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati déli határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, máshogy csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok lesz. Késő estére többnyire 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a hangulóban a Budapest Ragtime Band felvételeiből válogat a szerkesztő Varga Ramóna.

0: A Budapest Ragtime Band felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc. Következik az értékmentő.
3: Boglyok és emberek együttéléséről, a biodiverzitás felé vezető út apró lépéseiről, a természetvédelem új kihívásairól és a szelíd földhasználatról is beszélgettünk a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány ügyvezetőjével, dr. Klein Ákossal. Nevében is számít figyelmükre. A szerkesztő műsorvezető Pál Amanda. Miért pont a gyöngybagoly védelmére született ez az alapítvány? Nem lett volna egyszerűbb, hogyha minden magyarországi vagy éppen kárpát-medencei bagolyfajra kiterjed?
4: Nem lett volna egyszerűbb. Tehát a gyöngybagoly az egy olyan speciális, kitüntetett helyzetű bagolyfaja a többi bagoly közül. Magyarországon 10 költő bagolyfajunk van, aminek a problémái meg a megoldási lehetőségei is nagyon eltérnek a többi bagolyfajtól, mivel ez egy épületlakó bagoly, ami ráadásul a történelmi épületek egy jó részét használja költőhelyül most már sok száz éve. Tehát elsősorban templomokat, padlásokat, kastélypadlásokat használ, és ebből is származik az, hogy különleges bánásmódot érdemel.
3: Hát akkor több száz éve élünk együtt a gyöngybaglyokkal ezek szerint?
4: Hát vagy több ezer, de amióta ők épület, lakó épületköltő fajjá váltak, az mondjuk az Árpád-kortól elinduló lassú folyamat. Magyarországon volt egy olyan jellegzetes növénytakaró, amely a gyöngybagolynak nagyon kedvezett. Ők a zárt erdőt nem szeretik, tehát ők a sokkal nyíltabb, felnyíló élőhelyeken tudnak vadászni. Ezek az erdősztyeppes élőhelyek voltak azok a területek, ahol megfelelő laza állású és öreg fát találtak arra, hogy ott az odvakban költhessenek, és a fák körüli szabad gyepes területeken pedig vadásztak. Most ez a típusú növénytakaró kikopott Magyarországon,

0: Magyarországról, eltűnt, azt is lehet mondani, és ezzel párhuzamosan pedig elkezdte gombamód kinőni a földből, először fából, aztán kőből készülő épületek, ahol megtalálták a másodlagos költőhelyüket.
1: Az alapítvány 27 éve létezik, viszont a gyöngybaglyokkal való foglalatoskodás az most már lassan 30 éve, 3 évtizede. Hogyan vették észre, hogy baj van, hogy szükségük van a védelemre?
0: Sőt, más szervezetek, mondjuk a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület talán még nálunk is korábban kezdett a gyöngybagoly problémájával foglalkozni. 70-es, 80-as években lehetett azt tapasztalni, hogy a templomok modernizálása, elsősorban a harang húzás módja megváltozott. És addig a harangozó nénik húzták minden alkalommal személyes megjelenéssel a harangot, amikor harangozni kellett, és elindult ezeknek a harangoknak az automatizálása, ami azzal járt, hogy higanykapcsolók, mindenféle bonyolult berendezések kerültek fel a toronyba, amelyek addig sosem voltak jelen a templomtornyok harang szintjén, és ezekre jobban kellett vigyázni. Tehát innentől kezdve minden olyan társlakó, galambok, baglyok, nyestek kevésbé voltak megtűrt albérlői ezeknek az épületeknek, mint korábban. Emiatt elkezdődött ezeknek a tornyoknak a hermetikus lezárása, olyan sűrű zsalugátereket szereltek a templom ablakokra, amelyen a harangzúgás az még ki tud jutni, de madár az már nem tud templomtorony belsejébe bejönni, és hát ezzel elindult a gyöngybaglyok költőhelyének a fogyatkozása, vagy ezeknek az elérhető költőhelyeknek a száma nagyban elkezdett csökkenni.
1: Te elkezdték figyelni, számolni a baglyokat, vagy hogyan jöttek rá arra, hogy gond van?
0: Mint ahogy az evolúcióban is sok minden a véletlenen múlik, és a véletlenből fakad, volt néhány megszállott ember, aki a gyöngybagolyra, vagy akik a gyöngybagolyra különösen odafigyeltek, ez volt a szívük csücske madárfaj, gyűrűzték a gyöngybaglyokat, felkeresték azokat a tornyokat, ahol tradicionálisan évszázadok óta gyöngybagoly családok költöttek, és ők detektálták először azt a problémát, hogy egyre több olyan torony látogatás történik, ahova a baglyok ezek miatt, az épületfelújítási munkák miatt többé már nem tudnak bejutni. Ezzel párhuzamosan sejtették, hogy ez az egész hazai gyöngybagoly állományra valószínűleg negatív hatással lehet.
1: Azon túl, hogy eltűnnek ezek a gyönyörű állatok, ez a mi életünkre is milyen hatást gyakorol?
0: Nagyon komplex. A gyöngybagoly azért egy nagyon hálás faj, mert rajta keresztül sok társadalmi, gazdasági, tájkép szintű változást is meg lehet érteni, de az egyik ilyen legközvetlenebb hatás az az, hogy kisemlős fogyasztó, ragadozó madárról van szó, és a mezőgazdaságnak kifejezetten hasznos segítője a gyöngybagoly, nem csak a gyöngybagoly, minden más bagolyfajra is ez ugyanígy elmondható. A gyöngybagoly annyiban más és különleges, hogy ő ráadásul a lakóhelyünkön is szeret vadászni, tehát nem megy azért ki a külterületi lucernák és kaszálók területére, hogy kizárólag ott vadásszon, hanem a háztáj környékén, a kertben, a gazdaságban is összeszedi a rágcsálókat, és aztán persze természetesen a mezőgazdasági területeken is vadászik, hogy ezzel direkt is nagyon nagy hasznot hajt az ember és a gazdálkodás számára.
1: Észrevették, hogy egyre kevesebben vannak, látták, hogy mi okozza ezt a problémát, mit tudtak csinálni? Hát mennyire tudják az emberek szemét felnyitni arra, hogy hoppá, nem kéne ezt csinálni, mondjuk ezekkel a régi épületekkel, mert akkor saját magunknak teszünk keresztbe, hogyha gyöngybaglyok nem tudnak vadászni körülöttünk.
0: Ez a költőhely vesztés, így a 80-as években, 90-es években ez tűnt a legkomolyabb problémának. Most arra azért kiderült, hogy ez egy komoly probléma, de az egyik legkönnyebben kezelhető. És ez a kezelési mód, ez a mondjuk kommunikációval, meggyőzéssel, a szemléletformálással nagyban elérhető. Tehát amikor a templom fenntartóival sikerül beszélnünk, pappal, lelkésszel, gondnokokkal, presbitériummal, rajtunk múlik, hogy milyen meggyőzően, udvariasan és árnyalatokban fogalmazva tudjuk elmondani ennek a problémának a lényegét, és megpróbáljuk meggyőzni őket olyan módszerekről, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az épület tisztasága, állaga ne sérüljön, párhuzamosan azzal, hogy a baglyokat továbbra is be tudjuk engedni az épület bizonyos elrekesztett részeibe, ahol aztán költeni is tudnak.
1: Szót tudnak érteni, ez egészen nyitott fülekre talál, megértésre, és akkor mi a másik, ami a nagyobb probléma?
0: Mostanra a többi gyöngybaglyokat veszélyeztető tényezőről tudjuk, hogy azok nagyon-nagyon nehezen kezelhetőek ahhoz képest, mint amikor meg kell győzni egy templom gondnokot arról, hogy visszanyissanak egy épületet, és oda költőláda kerüljön ki. És amivel nagyon nehéz mit kezdeni, az a tájképszintű átalakulás, a tájnak az a fajta transformálása, amikor a termőterületből egészen más emberalkotta felszínek jönnek létre. Ezek ipari parkok, gazdasági övezetek, lakóparkok, városi terjeszkedések, és hát ami itt kiemelt probléma, az úthálózat, az infrastruktúra fejlesztése, amikor gyorsforgalmi utakkal hálózzuk teli az országot. Ez egy olyan problémacsomag, amely talán még a költőhelyvesztésnél is fontosabb, és igen nehéz rá megoldást találni.
1: Ehhez nem tudnak alkalmazkodni a gyöngybaglyok?
0: Ehhez nem tudnak, tehát a 200 kilométerrel száguló motorosok, vagy a 140-nel jövő személyautók, kamionok, azok olyan jelenségek, amelyekre evolúciósan nincsenek felkészülve a madarak, nem csak a baglyok, más jószágok sem. Ráadásul a baglyoknál van egy olyan vadászati technika, hogy ők alacsonyan, imbolyogva lassan lebegnek a föld fölött, tehát 2-3-4 méter magasságban, és úgy fülelnek, mert alapvetően a hallásukra támaszkodva találják meg a rágcsálókat, és ez az alacsony repülés hozza össze sajnos a két eseményt, hogy a bagoly az út fölött és az úton közlekedő, gyorsan haladó jármű ütköznek egymással, aminek hát a baglyok legtöbbször ugye halálos áldozatai, vagy legjobb esetben is súlyos sérüléseket szenvednek.
1: Baglyokat nem tudják ránevelni arra, hogy akkor vegyék figyelembe azt, hogy itt bizony autópályák vannak, meg ipari parkok. Nekünk kéne alkalmazkodni ehhez a helyzethez elsősorban. Tehát ugye maga az alapítvány is ezzel a fajta szemléletformálással is foglalkozik. Mennyire sikeres ez? És ezt hogyan próbálják elérni?
0: Az úthálózatok problémájánál maradva, ott hiába alakítjuk a társadalom szemléletét, mert ez ügyben tulajdonképpen vétlen az autós, tehát itt nincs arról szó, hogy valaki rossz technikával vezet, vagy nem tudom, rosszul használja az utat, mert az autópálya arra van, hogy 130-al közlekedjünk rajta. Ennek az ügynek a megoldását sokkal inkább meg tudnánk ragadni úgy, hogyha politikai gondolkodás változna arról meg, hogy egy országnak van-e szüksége olyan sűrűségű, mértékű úthálózat fejlesztésre, mint amit Magyarország az elmúlt 2-3 évtizedben követ. 1980-as években 100 kilométer körüli autópályával rendelkezett Magyarország, 2024-et írunk, most ez 1600 kilométer, és hát a 2000-2000 kilométer feletti gyorsforgalmi úthálózat elérése a cél 2030-ra mondjuk, amely egy olyan pókháló, sűrűségű behálózást jelent az országban. Gyakorlatilag nem lesz olyan terület, ahol egy gyöngybagoly biztonságosan, anélkül, hogy egy gyorsforgalmi utat kereszteznie kellene, végig tud majd repülni. Úgyhogy gyakorlatilag így borítékolható az, hogy a hazai állomány ezt a mértékű és ilyen típusú gazdaságfejlesztést ezt nagyon meg fogja sínyleni.
1: De ez elkerülhetetlen, gondolom, hogy azért a döntéshozók úgy gondolják, hogy hát ez a gazdasági fejlődéshez kell, ez az ország érdeke, és hát majd a gyöngybaglyok megtalálnak maguknak valahogy más helyet. Nem tudom, milyen a hozzáállás, de így tudom elképzelni.
0: Ezt rosszul gondolják, mert hogy nem hivatkozhatunk most már arra, hogy majd az élővilág megtalálja az új helyet magának, és a mi általunk elfoglalt térre nekünk van szükségünk, a többi faj, meg az élőhelyek pedig majd visszaszorulnak oda, ahova nekik tetszik. Nincs már hova visszaszorulniuk ugyanis, különösen az euróamerikai kultúrkörben olyan szintű a tájátalakítás, hogy az igazán vadháborítatlan területek gyakorlatilag, mint a jégkocka össze zsugorodtak a tűző napon, és ráadásul egy csomó olyan faj van, amely nem bánja azt, hogy emberi civilizáció vagy urbánus környezet közelében éljen, a gyöngybagoly is ilyen, nem szükséges számára háborítatlan vadon, viszont az az intenzív tájhasználat, intenzív agrárgazdálkodás és intenzív úthálózatfejlesztés, ami itt történik, arra már egyetlen faj sem tudja felvértezni magát, és az pedig egy gazdasági megfontolás, hogy akarjuk-e azt a 1970-es években divatba jött irányt követni így 2024-ben, amely a társadalom jólétét egy az egyben ahhoz köti, hogy mennyi autópályával rendelkezik az adott ország. Ezt a fajta szoros kapcsolatot már olyan régóta is annyian megcáfolták, hogy ehhez kár ragaszkodni.
1: Ez már egy túlhaladott elképzelés, tehát akkor vannak más utak és módok, amelyek viszont hát kellőképpen tiszteletben tartják ugye ezeknek az állatoknak, illetve a természetnek az igényeit. De mennyire követhető ez? Illetve, hogy ha már a döntéshozókat ők nehezebben mozdulnak ilyen szempontból, akkor mi egyének, civilek magukban mit tudnak megtenni? Hogyha valaki mondjuk hallgatja ezt a műsort, és azt mondta, hogy jó, rendben, akkor én is szeretnék tenni a gyöngybaglyokért valamit, akkor mit tud megtenni?
0: Amit minden polgár megtehet, nyilván a politika alakítása, hogy a politika az nem egy szűk elit által végzendő tevékenység, hanem az gyakorlatilag a közös érdekeinknek a közösen való védelme és képviselete. Hogyha apró pénzé akarom váltani azt, amit minden nap tehetünk azon túl, hogy alakítjuk a közügyeket, akkor mondjuk a költőhelyek kialakítása és a közelünkben lévő saját fennhatásunk alatt kezelhető élőhelyek javítása az, amit meg lehet tenni. A gyöngybaglyok különösen kis településeken telepíthetőek, tehát számukra új költőhelyeket lehet létrehozni, akinek van egy 2-3 ezer négyzetméteres kertje, és a kert vége valamilyen mezőgazdasági területre fut ki, oda nyugodtan eltelepíthet egy oszlopládát, tehát mondjuk egy 4 méteres oszlopra kihelyezett időjárás álló ládikát, és ezt a gyöngybagoly, vagy adott esetben a vörösvércse nagy szeretettel foglalja, illetve hát a nem mindegy egyáltalán, hogy a kertünkben mit találnak ezek a fajok. Kerítéstől kerítésig le van térkövezve minden, és minden mesterséges felszín borít, és a gyepet, ami még megvan, 3 centisre vágjuk 4 naponta, akkor ott nem sok fajnak lesz jussa. Érdemes ezért azokat a mozgalmakat, és most már kidolgozott módszereket követni, amelyek a biodiverzitás, vagy a biodiverz kertek kialakítására fókuszálnak. Rengeteg ilyen tudás van, hogy hogyan lehet gazdaggá tenni a rovarvilág, a növényvilág, és így aztán a madarak számára is egy-egy kertet.
1: Sokan úgy gondolják, hogy ez a fajta biodiverz kertben vannak ugye ilyen holtfák, meg nem nyírt területek. Ez olyan gondozatlan benyomást, ápolatlan benyomást kelt, sőt, akár veszélyes is lehet itt gondolok például a korhatfák meghagyására.
0: Minimális a veszélye azért ezeknek a biodiverzitás beavatkozásoknak. Természetesen, hogyha van a ház fölé belógó, nagyon roskatag és összeomlás szélén lévő kiszáradt fa, akkor a józan ész is az diktálja, hogy megóvjuk a tetőt, és akkor azt valahogy vissza kell vágni. Nem is erre gondolnak nyilván az ökológusok elsősorban, hanem arra, hogy legyen egy kultúrterület a kertben, ahol a gyermekek játszani tudnak, ahol jó leülni a fűre, és ahol nyírjuk a füvet, ezzel nincsen semmi probléma, de meg kell, hogy férjen, különösen egy nagyobb kertben, sok olyan kis biodiverzitás hotspot, kis forrópont, ahol nem elsősorban a mi kényelmünk vagy esztétikai igényeink azok, amelyek dominálnak, hanem ahol gondolunk arra, hogy egy kis ágrakás alatt minél sünöket szokták mondani, úgyhogy én is azt mondom, a sünök át tudnak telelni, vagy ezekben az ágrakásokban az ökörszem tud költeni, vagy akár alatta táplálkozni, mert ő egy kis bujkáló madár nem szeret a nyílt területen mozogni, vagy fent hagyunk olyan beporzó rovarok számára alkalmas virágokat, amelyekből táplálkozni tudnak. Rengeteg olyan módja van annak, hogy sokszínűvé, mozaikossá tegyük a kertünket, amely egyébként a szemnek is kellemes, és nem csak az élővilág igényeit szolgálja ki, hanem szépen átszoktatjuk magunkat arra, hogy mi magunk is örülhetünk annak, hogy egy sokféle, picit regulázott, de azért alapvetően természetes kertrészünk is van.
1: Tehát akkor ez a szemléletformálás, ez az oktatás is a Gyöngybagoly Védelmi Alapítványnak az egyik hát lába, amin áll.
0: Igen, erre nagyon, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. A baglyok, mint említettem, jó példafaj, vagy a gyöngybagoly legalábbis, arra, hogy pont amiatt, hogy velünk együtt él, és a templom, tornyok is településen találhatók, meg így a gyöngybaglyok is a településen velünk együtt élő fajnak számítanak, az élővilág ember együttélésének a változását, vagy a kívánatos változását a baglyokon keresztül nagyon jól tudjuk szemléltetni, és ugye hát a gyöngybaglyok misztikus, sejtelmes jószágok, ritkán látni őket, a hangjuk nagyon érdekes, nem huhognak, egész más típusú hangjuk van, az arcuk is különleges, tehát hogyha egy gyöngybaglyon keresztül próbálunk figyelmet irányítani az általánosabb természetvédelmi problémákra, akkor mondhatjuk, hogy nyertes játszmánk van, nyert ügyünk van, mert a gyerekek, de a felnőttek figyelme is a bagoly miatt összpontosul a többi kérdésre, és hát a bagoly elég közel áll a szívükhöz ahhoz, hogy elhiggyék azt, hogy érdemes valamit tenni a természetért, mert ez a gyönyörű, fantasztikus kinézetű fa is attól függ, hogy csinálunk-e valamit a kertünkkel, amitől jobb lesz a bagolynak és rajta keresztül sok más fajnak.
1: Mennyire sikeres? Vannak-e ilyen pozitív történetek, meg tapasztalatok? Tehát akár a biogazdálkodás területén egy gazdát mondjuk rávenni arra, hogy telepítsen vércsökörtőládát, hogy az majd tizedelje a rágcsáló állományt, illetve hogy az emberek mennyire nyitottak arra, hogy valóban ilyen biodivers kerteket hozzanak létre maguk körül.
0: Most már 20 pár éve foglalkozom azzal, hogy a gyöngybaglyókon keresztül próbálunk a társadalomhoz eljutni egyre mélyebben, és emiatt már elmerem azt mondani, hogy van jó irányú elmozdulás. Kicsi, lassú, sokkal, hogy mondjam, nagyon türelmetlenek vagyunk, és szeretnénk, hogyha ez gyorsabb ütemben történne, de épp osztottam meg örömködve egy közösségi portálon egy hírt, hogy egy nap két olyan gazda is, farmer jelentkezett hozzánk, akik saját pénzből, saját elhatározásból vércseládákat telepítenek a gazdálkodási területükre, és hát mindegyik azt mondta, hogy a vegyszerezéstől már nagyon idegenkedik, igyekszik azt minimálisra szorítani, rég nem szántanak, kialakítják azokat a kis foltokat a területek között, amely az élővilág számára menedéket jelent. A vegyszeres, mérgezéses rágcsálóirtás helyett is inkább abban bíznak, hogy a vércseládákba költöző vörösvércsék, erdei füles baglyok ingyen napszámosként, ahogy ezt szokták mondani, elvégzik azt a munkát, amit csak hát elég randa hatású mérgekkel és vegyszerekkel lehetne technológiák bevetésével elérni. Tehát sok-sok gazda van, aki érti a modern idők szavát, és abban bízunk, hogy ez ragadós. És majd a szomszéd gazda is ellesi, hogy a másik mivel próbálkozik, úgyhogy talán van egy kis remény. Hát bátorítanánk is minden gazdát, hogyha van ilyen terve és jó szándéka, hogy a területén a madarak költését megsegítse, akkor fordulhat a Gyöngybagoly Védelmi Alapítványhoz, mert gyöngybaglyok számára, vörösvércsék számára készítünk odút füles kuvik számára, tehát mindazok a fajok, amelyek akár a rovarpusztítással, énekes madarak, vagy a kisemlősök gyérítésével segíthetik a gazdaság működését, azok számára mesterséges költőhelyeket tudunk kínálni.
1: Hát akkor van egy ilyen kovász hatása ezeknek a jelenségeknek, amikről most beszélgetünk?
0: Természetesen. Mindig megkérdezzük azt magunktól, hogy a rendszerváltás óta folyik környezeti nevelés, meg madarásztáborok, meg madarássuli van, meg madárgyűrűzés, hogy hát hol vannak azok a százezrek és milliók, akik felnőttek ezeknek a táboroknak a segítségével, és mindig vádolja magát a természetvédelem, hogy hát ezekből az emberekből rengetegen kikopnak aztán, és ugyanolyan civilek lesznek, akik nem értik azt, hogy miért fontos, vagy miért kiemelten fontos most már a klímaváltozás, a biodiverzitás védelemmel foglalkozni, de azt kell, hogy belássuk, hogy ezek nagyon lassú társadalmi folyamatok, tehát igenis évtizedekig kell madarásztáborokat szervezni ahhoz, hogy egy olyan kritikus tömeg aztán szép lassan feldúsuljon a társadalomban, akik utána talán majd egy ilyen ostorcsapásszerűen megváltoztatják itt a beállt társadalmi meg gazdasági rendet, hogy nincs más okunk az optimizmusra, csak az, hogy türelemmel majd előbb-utóbb kialakul ez a réteg.
1: Nemzetközi összehasonlításban hogy állnak a magyar gyöngybagolyvédők?
0: Szerintem jól állunk, tehát Magyarországon ezzel már egyrészt sok évtizede foglalkozunk. Mindig vannak innovációk, hogy mi az, amivel újítunk, milyen régi technikák váltak be, azokat használjuk. Baranya megyét mindig ki szoktuk emelni, ott a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek van egy mintaértékű projektje, ahol nagyon részletes adatgyűjtés folyik, talán az egyetlen ennyire részletes az országban, és hát a Dunántúl, mint azért egy gyöngybagoly fellegvár, tehát ezeket a dombos kis településekkel sűrűn hálózott területeket szereti a gyöngybagoly, számos olyan csoporttal, szervezettel, magánszeméllyel bír, akik nagy erőkkel védik a gyöngybaglyot, annak ellenére, hogy ez nem egy könnyű műfaj, mert azért nyáron 40 fokos, néha 45 fokos templom süvegtérbe felmászni, pókhálós, koszos, rozsdás szegek, egyezkedni a kezelőkkel, tehát nem mindenkinek a kenyere ez a fajta madarászat, de Magyarországon ezt szerintem megfelelőképpen képviseljük és üzzük ennek a természetvédelmi munkának ezt az ágát.
1: És vannak-e kapcsolatok külföldi gyöngybagolyvédőkkel?
0: Igen, a Gyöngybagolyvédelmi Alapítványnak van egy angliai testvérszervezete, a Barnall Trust, akik sok szempontból hasonló dolgokat csinálnak, sok szempontból pedig már jóval előttünk járnak. Tehát náluk az útmenti halál ügye komoly ökológiai vizsgálatokkal megtámogatva, magyarországi vizsgálatok előtt legalább 10-15 évvel már publikálásra került, hiszen az egy fejlettebb kapitalizmus, és az a fajta úthálózat fejlesztés a 70-es években elindult már, ami minket csak a rendszerváltás után ért utol. Tehát azt is lehet mondani, hogy tőlük rengeteg tanulnivalónk van. Elsősorban az, hogy mit kellene elkerülni. És ott a beépítés foka az egy olyan mumus, amivel most már nem sok mindent tudnak kezdeni, de százszorosan megbánták mindazok, akik értik azt, hogy a földfelület intenzív átalakítása milyen hatással van a természeti rendszerekre. De vannak külföldi szervezetek Szlovákiában, Szerbiában, vajdasági magyar kollégák vannak, akik gyöngybagolyvédelemmel foglalkoznak, Romániában is, úgyhogy tudunk a Kárpát-medencén belül is társszervezetekkel együttműködni.
1: Az elmúlt percekben dr. Klein Ákossal, a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány ügyvezetőjével beszélgettünk. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
2: Elhangzott az értékmentő.

Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel szombaton. A NAV július 9-ig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. A tavalyihoz képest 6%-kal több, összesen 6100 ügyet zártak le 2026 első fél évében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara békéltető testületei, írták közleményükben. Az ország szerte 8 testületből álló hálózat a fogyasztói jogviták rendezésében nyújt segítséget. Az eljárások több mint harmada egyességgel ért véget a felek között. A legtöbbször cipőkkel, szolgáltatásokkal és közlekedéssel kapcsolatban kezdeményeztek eljárást a fogyasztók. Adj nekünk békét, ezzel a címmel kezdődött a Pueri Cantores Magyar Szövetség első nemzetközi kórus találkozója Gödöllőn, amelyet a Premontrei apátsággal karöltve szerveztek meg, írja a Magyar Kurír. Az eseményt július 10-e és 13-a között rendezik meg, a Gödöllő városi rangra emelésének 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozathoz kapcsolódóan. A kezdeményezés fő célja a szeretet hirdetése és a béke előmozdítása az emberek és nemzetek között közös éneklés és imádság révén. A találkozón 17 különböző ifjúsági kórus, köztük egy osztrák, egy lengyel és egy szlovákiai magyar énekkar gyűlik össze közös vesperásra, szentmisére és békeimára. Módosítani kellett az 58. kékszalag Raiffeisen nagy díj vitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendező Magyar Szövetség pénteki sajtó közleménye szerint 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a keszthelyi búját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos, klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Sok szempontból sajátos időjárási körülmények között alakult ki a június végi európai rekordokat döntögető hőhullám, közölte a Hungaromet a jelenség hátteréről készített tanulmányában a honlapján. Azt írták, június közepén a Nyugat-Szaharában, valamint az arab félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna mindkét térségből nyugat felé indult. A két légtömeg találkozott, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős meleg magot hozott létre. A forró légtömeg és az ahhoz kapcsolódó anticiklonban végbemenő folyamatok eredményeként kialakult egy hőkupola Európában is. A várható időjárásról: napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati déli határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok lesz. Késő estére többnyire 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Péter megkérdezte: Nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvérét, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 19. fejezetéből a 27-től a 29. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Szentszék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggá avatási eljárása. Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháború által erősen sújtott Kalai egyházmegyében.

0: 14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Július 8-a és 11-e között zajlik az erbili Káld katolikus főegyház megyében az ankavai ifjúsági találkozó, amelyre a Szentatya videóüzenetet küldött. Arra buzdítja az Irak minden részéről érkezett fiatalokat, hogy ne féljenek a világ világossága lenni, tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről. Osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét, és bízzanak az Úrban, aki nem hagyja magukra őket a nehézségekben sem. A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbil keresztények lakta negyedében, az ankavai ifjúsági találkozón.
1: And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another.
0: A pápa azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és egymással. Az ifjúkor olyan életszakasz, amelyben nagy dolgokat szeretnének végrehajtani, megváltoztatni a világot. A Szentatya örömét fejezte ki, amiért az idei találkozó témájául a missziót választották. Az egyház alapvető küldetése az, hogy szolgálja a világot, Krisztus világosságát terjesztve, az embereket szeretett közösségre vezetve Istennel. Ti részt vesztek ebben a küldetésben, és én számítok rátok, hogy segítsétek átalakítani az egyházat és a világot az elkövetkező években, mondta videóüzenetében a pápa, majd hozzátette, a fiatalok nem csak az egyház jövője, hanem jelene is. Nem mindig könnyű a világ világosságának lenni. Az iraki fiatalok hivatása jelenleg az, hogy sugározzák ezt a fényt a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is. Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést, és a pápa is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet. Ne féljetek, és ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban. Én veletek vagyok, az egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba. Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy ő vezessen benneteket, biztatta az iraki fiatalokat a Szentatya. A világosság alapvetően fontos az életben sok mindenhez, ebből a pápa hármat emelt ki a küldetéshez támpontként. Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem egy automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel. Sokkal inkább a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogy Isten lát. Ezt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem láthatjuk.
1: The way you live must also bear witness to your faith, so that others can see in you the truth.
0: A fiatalok életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amire ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban. A fény második tulajdonsága, hogy hőt tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében. Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt. Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust, és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos minden nap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szent áldozás révén. Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában. Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek ráépíteni az életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét, és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel. Végül pedig a fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe, folytatta gondolatmenetét 14. Leó pápa. A szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, hogy egyesítsék a körülöttük lévő embereket, és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézniük, de mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon. A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk, és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az új Jeruzsálemet. Kedves fiatalok, soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyi őtök élete számára. Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőit Mária, az egyház anyja anyai oltalmába is vezetésére bízza.
1: I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
0: Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.
2: Szent Cég. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Az afrikai országok támogatásának túl kell terjednie a rövid távú intézkedéseken, és támogatnia kell a hosszú távú fejlődést a szegénység okainak kezelése érdekében, áll a Szent Cég ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 8-án kiadott nyilatkozatában. A szegénység, különösen a mély szegénység, a legjelentősebb globális kihívás áll a nyilatkozatban. Tartós jelenléte sokféle dimenziójában továbbra is milliókat, különösen nőket és gyermekeket foszt meg a megfelelő élelemhez, tiszta vízhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és tisztességes munkához való hozzáféréstől. A szegénység súlyosan sérti az emberi személy Istentől kapott méltóságát. A nyilatkozat a 2026-os New York-i magas szintű politikai fórumon hangzott el, azon az ülésszakon, amely az afrikai kontinens legkevésbé fejlett országaiban, a tengerparttal nem rendelkező fejlődő országokban és a közepes jövedelmű országokban a fenntartható fejlődési célok elérésének felgyorsításával foglalkozott. A Szent Cég állandó megfigyelő missziója kiemelte, hogy a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv határidejének közelettével kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen a fejlődés előrehaladását akadályozó kihívások kezelése érdekében. E tekintetben a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, a kevésbé fejlett országok és a közepes jövedelmű országok megújult és megerősített támogatása. Ennek a támogatásnak a fenntartható fejlődést gátló strukturális akadályokat kell kezelnie, és ez magában foglalja a kedvezményes finanszírozáshoz való hozzáférés javítását, a tisztességesebb kereskedelmi rendszerek előmozdítását, a technológia átadás elősegítését és az érdemi adósságcsökkentés előmozdítását. A Szent Cég állandó megfigyelő missziója azt is megjegyezte, hogy a fejlődés felgyorsítása érdekében fontos figyelmet fordítani az egyes országok egyedi sebezhetőségeire, miközben szem előtt kell tartani, hogy a földrajzi korlátok, az éghajlatváltozás és a korlátozott infrastruktúra súlyosbítja az egyenlőtlenségeket sokak számára. A Szentszék állandó megfigyelő missziója hangsúlyozta továbbá a család létfontosságú szerepét, mint a társadalom alapvető egységét, az elsődleges társadalmi jót és az ellenálló képesség kulcsfontosságú forrását. A nyilatkozat ezentúl kifejti, hogy a családokat erősítő politikák hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, valamint a társadalmi stabilitás és az átfogó fejlődés előmozdításához. Az ilyen politikákba való befektetés és azok előmozdítása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen minden ember kiteljesedésének biztosításához, a szegénység felszámolásához és az átfogó emberi fejlődés eléréséhez, zárul a szentszéki nyilatkozat.
0: Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggáavatási eljárása. Szeija szigetén szerdán jelentette be a Szentmise celebrálásakor az oszlói püspök a hírt, hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldoggáavatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt. Mintegy 100-an vettek részt a szertartáson a Szeija szigetén lévő kolostor romjainál július 8-án, amelyet Fredrik Hansen oszlói püspök mutatott be, a középkori ír származású vértanú hercegnő Szent Szuniva emlékére, akit Nyugat-Norvégia védőszentjeként tisztelnek. Az evangélium bölcsőjének tartott helyen jelentette be az örömteli hírt, hogy hamarosan megkezdődik az 1882-ben született és 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő Sigrid Undset boldoggáavatási eljárása. Számunkra ő sokkal több, mint Nobel-díjas írónő. A keresztény hit modellje. Példát mutatott az erényekről és az életszentség kereséséről, mely meghatározta az életét, állapította meg Hansen püspök szent beszédében. Sigrid Undset állandó és konkrét figyelmet tanúsított a szegények iránt. Teljesen leánya gondozásának szentelte magát, kiállt az élet és annak szent mi volt a mellett. Számos könyvén keresztül rengeteg hívőt szólított meg, arra ösztönözve őket, hogy Krisztusban éljenek, és tanúságot tett középkori szentjeinkről, mondta még az oszlói püspök. A főpásztor kifejtette, hogy megvizsgálta Undset életét, és megbizonyosodott arról, hogy nagy tiszteletnek örvend a hívek körében, ezért a Skandináv Országok Püspöki Konferenciája és Sigrid Undset életének szakértői elé terjesztette a kérdést. Ezután megkezdődött a munka, hogy hivatalosan megnyithassák ősszel a boldoggáavatási ügyet, miközben a híveket arra kérték, hogy imádkozzanak az egyházmegyére váró feladatért. Ahogy Szent Szuniva és társai, úgy Sigrid Undset is példa legyen számunkra a Krisztusban való életre, mondta. Szuniva kultusza Nyugat-Norvégiában terjedt el, fontos szerepet játszott az ország evangelizálásában. Bergen város patronája, a fiatalok védőszentje. Virágkoszorús fiatal lányként kezében sziklával ábrázolják. Ünnepét július 8-án tartják. Undset Dániában született, de 2 évesen családjával Norvégiába költözött. 1924-ben katolikus hitre tért és belépett a domonkos harmadrendbe. 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba kellett menekülnie, mert ellenezte a náci Németországot és a német megszállást, de a II. Világháború befejeztével 1945-ben visszatért hazájába. Legismertebb műve a Kristin Lavransdatter, egy modernista trilógia a középkori életről Skandináviában. A könyv a középkori Norvégiában játszódik, és 3 kötetben adták ki, 1920 és 22 között. A Kristin Lavransdatter egy nő életét mutatja beszületésétől haláláig. Undset ezért a műveért, valamint Olaf Adunsonről szóló 1925-ben és 1927-ben megjelent 2 könyvért irodalmi Nobel-díjat kapott.
2: új plébániát szenteltek a myanmari polgárháborútól erősen sújtott Kalai egyházmegyében. Egy új plébánia felszentelése Myanmar északnyugati részén, a Kalai egyházmegyében reményt ad az ország híveinek a folyamatos humanitárius válság közepette –

súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A mandalai érsekséghez tartozó szuffragáneus Kalai egyházmegye közel 60 ezer katolikust szolgál. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, még egy kisebb része Csinálamba nyúlik át. Kalai városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária székesegyháznak és egyben az egyházmegyei székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú csin közösséget és más kisebbségi csoportokat. A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett Kalai térségében. A Fidesz hírügynökség szerint a régió továbbra is sokrétű válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik. A Fidesz hírügynökség arról is beszámol, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támadást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak Kalai területén.

0: a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12:30. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban a Fonó zenekar és Fodor Sándor neti felvételeit hallhatják.

0: A Fonó zenekar és Fodor Sándor netív felvételeit hallották mai Guzsajasunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Folytatódnak a restaurálási munkálatok, bezárták a bélavárfalvi apátsági templomot, írta a Magyar Kurír. Az Egri Főegyházmegye június 9-én közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a bélapátfalvi apátsági templom, a látogatóközpont és a múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. A Bükk-hegység nyugati oldalán a Bélkőhegy lábánál 1232-ben épült létesítmény hazánk egyedüli épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsága. A Nagy Boldogasszony tiszteletére szentelt templom rekonstrukciós munkálatait 2022-ben kezdték meg. Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, írta szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá a kormányfő. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel szombaton. A NAV július 9-éig 10,6 millió tételsor dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, tájékoztatta a szervezet pénteken az MT-t. Azt írták, az eseményre mintegy 300, elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek. Karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota Újpest állomáson július 20-áig. Emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon, tájékoztatta a vasúttársaság közleményben az MT-t. A 150 millió forintba kerülő karbantartást a MÁV saját forrásból finanszírozza. A MÁV Inform közleménye szerint a Rákospalota Újpest állomáson zajló karbantartás idején az S70-esek közül több járat kimarad, a nemzetközi vonatok pár perccel később érkeznek, éjszakánként a Nyugati Pályaudvar és Dunakeszi között pótlóbusz közlekedik. A legtöbb migrációs útvonalon csökkent az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma, adta hírül az MTI. Az idei első fél évben 37%-kal kevesebben, 49 ezeren próbáltak átjutni az EU külső határain, mint tavaly ilyenkor, közölte a Frontex pénteken. Az EU varsói székhelyű határ és partvédelmi ügynöksége jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációs adatok csökkenése a partnerországokkal folytatott együttműködést és a migráció kiindulási országaiban hozott megelőző intézkedéseket tükrözi. Az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati déli határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, máshogy csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok lesz. Késő estére többnyire 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berecz Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Szószóló című műsorunkat hallják Bércesi András szerkesztésében. Ezután a Lélekszava című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
3: Megújult a Citadella Budapesten, a Gellért-hegy tetején. A korábban leromlott állapotú fellegvárat felújították, és április 5-én adták át a nagy közönségnek. A renoválás során átvágták a várbástyáját a Szabadságszobor felé, és sétányt alakítottak ki látványos lépcsősorral, kilátóteraszokat hoztak létre, vadvirágokkal, fákkal, bokrokkal beültetett parkot alakítottak ki, rendezték a Citadella környezetét, felújították a sétányokat. A Szabadság bástyája címmel interaktív kiállítást nyitottak a magyarok történelméről. Víztükröt alakítottak ki őrlánggal. Ajándékboltot, kávézót, fagylaltozót hoztak létre. A Citadella történelméről Deme László, a Várkapitányság programkommunikációs iroda vezetője beszélt, a Citadellát Darida Koppány, a Várkapitányság idegen vezetője mutatta be Császi Erzsébetnek.
4: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Testőrpalotában vagyunk, és azért jöttünk ide, hogy a megújult Citadelláról beszélgessünk a Várkapitányság programkommunikációs iroda vezetőjével, Deme Lászlóval. Több mint egy hónapja, április 5-én adták át a Citadellát. Az 1850-es években kezdték el építeni Budapest fellegvárát a Gellért-hegy csúcsán. Ez teljesen megújult. Először is beszéljünk a várnak a történetéről. Honnan indult az építkezés, milyen célból kezdték el építeni?
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. A Citadellának a története egybefonódik a Gellért-hegynek a történetével. Ugye tudni kell, hogy már az ókorban, tehát időszámításunk 4. évszázada előtt tulajdonképpen lakott volt ez a terület, különböző kelta etruszk törzsek létesítettek itt ilyen védett erődítményt, oppidumot. Azután nyilván következett a római időszaka, ugye, amikor Pannonia provincia része volt, és utána is ugye folyamatosan lakott volt a terület, tehát hogy azért ez mindig egy ilyen stratégiai pont volt, ahol a hegyek és az Alföld, illetve a Duna határozta meg a letelepülési szándékokat. Úgyhogy amikor ugye a honfoglalás megtörténik, akkor is már Pesti hegynek, Kelenhegynek hívják ezt a részt. Utána jön az a legenda az 1046-os évből, amikor ugye Szent Gellért püspököt, a vataféle pogánylázadásnak a hívei innen hajítják a mélybe, és a püspök mártír halált hal. Tehát ez ekkor történik, de csak évszázadokkal később, tehát a 13. századtól kezdik el Gellért hegynek nevezni a területet, és onnantól kezdve tulajdonképpen magyarul így is hívják folyamatosan. Nyilván közben úgy azért a török hódítás időszakában akkor egy Mohamedán, ő papról Gürz Eljász hegyének nevezik, a német betelepülők az itteni erődítményről Blockhausnak hívják. Ugye így érkezünk meg a reformkorig, az 1800-as évek elejéig, amikor 1813-ban elkezdenek itt egy európai hírű csillagdát építeni. Ez 1815-re fel is épül, a Szent Szövetségnek az uralkodói adják át, tehát Frigyes Vilmos, porosz király, Első Ferenc, ugye magyar király és osztrák császár, meg Sándor az oroszok cárja. Ez egy nagy szabású esemény volt, és maga a csillagda is egy európai hírű tudományos központ volt. Nagyban meghatározta Magyarország tudományos életét is, tehát fontos szerepet töltött be, de utána az 1849-es budavári ostrom során teljesen megsemmisül. Először vissza akarják építeni, de utána ugye akkor jön az ötlet, hogy akkor itt a Citadella épüljön meg, tehát egy fellegvár, egy katonai erődítmény. Erre a levert szabadságharc miatt kerül sor. Tehát ez a hajnaú féle rémuralomnak nevezett időszak, a megtorlásnak az időszaka, amikor a pesti rebellióval szemben szeretnének valami fajta császári ellensúlyt képezni. Amit terveznek Emanuel Citta hadmérnök irányításával, de Ignác Weiss tervező mérnöknek a tervei alapján, ez egy tulajdonképpen Európában több helyen is megtalálható katonai fellegvár, még az alaprajza is nagyjából egyezik más európai hasonló célszolgáló építménnyel, de azt kell mondanunk, hogy miközben van egy szándék arra, hogy itt a 48-49-es eseményeket ellensúlyozzák, és legyen ez egy fenyegetésként magasodó katonai erődítmény, aközben azért a Habsburg birodalmi gondolkodás már egy hosszabb távú erődítmény rendszernek a részének is tervezi ezt a fellegvárat, tehát ezt kevesen tudják, de valójában az volt a szándék, hogy a Citadella fellegvára az egy Pest-Budát körülölelő erődítményrendszernek a része, aminek majd lesznek további részei a Schwab-hegyen, a Rózsadombon, és így tovább. De erre nem került sor, hát akkor is ugye anyagi okok, financiális gondok miatt, a Citadella viszont megépül. De igazából katonai célt sohasem szolgált. Természetesen, mint fenyegetés, az mindig ott magasodott, tehát a pesti népnyelv el is nevezte ugye a magyar Bastille-nak, azután ugye volt egy nyugati rondellája, ahol ágyúkazamatákat állítottak föl, illetve a keleti falrészre is állítottak ágyúkat. Ha akarták volna, akkor ágyúzhatták volna, és volt is egy ilyen vélekedés, hogy az ágyúknak különböző ilyen intézményekről elnevezett nevük volt, mert hogy azokra voltak becélozva. Ágyú lövésre azonban igazából soha nem került sor, egyedül Ferenc Józsefnek a születésnapján dördült el talán egy-egy löveg, míg amikor Kossuth Lajosnak a temetése volt, még akkor is készültek arra, hogy akkor, na most akkor, hogyha felkelés lesz, akkor majd innen fogják sakkban tartani a rebelis magyarokat, de végül is ez sem történt meg. Úgyhogy maga a katonai funkció az sohasem teljesedett ki, és a kiegyezés után pedig ugye 1867-et követően maga a politikai funkciója is vesztett a jelentőségéből. Körülbelül 200-400 katona szállásolására adott ez lehetőséget, meg ugye fel volt szerelve mindenféle hadieszközzel, volt saját vízrendszere, vízelvezető árgot, de 67 után elkezdték ezeket a funkciókat szépen lassan, fokozatosan visszavonni, és 1899-re pedig az utolsó katona is elhagyta a Citadellát. Ekkor visszakerült a főváros kezelésébe, vagyis átkerült, és ekkor történt egy olyan szimbolikus esemény 1899-ben, amikor megkezdték a bontását. Tehát az egykori főkapu fölött, ez még egyébként ma is látható, egy V alakú bontást kezdtek el, a magyar Bastille-t, az elnyomás jelképét próbálták kiszabadítani. De mint oly sok más, ugye a történelemben ez is valahogy pénzhiány miatt megrekedt, vagy rájöttek, hogy azért ezt az épületet talán másképp is lehetne hasznosítani. Nem bontották le, viszont különböző terveket szőttek arra, hogy akkor hogyan lehetne ezt hasznosítani. Már a millennium lázában égett az ország, tehát mindenféle csodálatos, nagyívű építkezések kezdődtek, amelyek ugye máig meghatározzák Budapestnek az építészeti arculatát. Több nagyszabású elképzelés született arra is, hogy mit lehetne kezdeni a Citadellával. De ezek egészen elképesztő építészeti tervek és gondolatok voltak. Szerepelt ezek között nemzeti panteon, hatalmas nemzeti akropolisz, világító torony, egy csodálatos, talán 1000 méter magasra tervezett piramis, hogy olyan dolog, ami a magyar szellem nagyjainak és uralkodónak szobrokkal állít helyet. Ezek az elképzelések megszülettek, de végül ezek sem valósultak meg. Talán mondhatjuk, hogy szerencsénkre, mert ezek valójában azért, hogyha az ember nézegeti ezeket a korabeli metszeteket, tervázlatokat, akkor nagyon elhatalmasodtak volna ott a Gellért hegy. Elindult az a folyamat a 20. század elején, tehát az 1900-as évek végén, tehát amikor Budapest kezdett világvárossá változni, hogy kezdték felfedezni a Gellért hegyet, mint a szabadidő eltöltésének a helyszínét. Kezdték felfedezni azt, hogy egy kilátás nem csak katonai célokat szolgálhat, hanem hogy lehet benne gyönyörködni. Ugye ekkor már a millenniumi ünnepségekre a sétányok megszülettek, tehát maga a Gellért hely egy ilyen városi szabadidőparkként kezdett funkcionálni, egyre többen sétáltak ki, szóval népszerű lett a városlakó körébe, és ezáltal magát a Citadella épületét is valahogyan magába ölelte a város szövet. Tehát Budapest része lett, és az emberek elkezdték megkedvelni, szépen lassan így levált róla ez a magyar Bastille-féle jelentéstartalom. Következtek a világháborúk, ezek alatt ugye megint csak katonai célokat szolgált, hiszen nyilván a stratégiai pontokat nem lehetett feledni. Például az első világháborúnak a végén légvédelmi lövegeket állítottak fel. Ez csak azért érdekes, mert amikor a megújításnak a feltáró munkálatai megkezdődtek, ugye ahhoz, hogy maga a megújítás elindulhasson, széles körű régészeti kutatásokra, falkutatásokra, tehát egy ilyen értékleltár felállítására és átvizsgálására volt szükség, és akkor találtak meg egy olyan ágyúvédelmi lövegnek a talpát, amiből azt hiszem, hogy Európában is 4-5 darab van, de Magyarországon biztosan csak 2 ezzel, amit megtaláltak. De ezek a légvédelmi lövegek az első világháború végén kerültek oda, mert a frontok a háború alatt ugye távol voltak a fővárostól, viszont a trianoni határok megváltozása után igazából akkor vált szükségessé az, hogy gondoskodjanak valahogyan Budapest légvédelméről. Következett a második világháború, ott is katonai célokat szolgált, bunker volt, még talán az ostrom nyomai ma is felfedezhetőek a falakon. 1945. februárjában foglalták el a szovjet csapatok. Nyilván ugye a világháború véget érésével akkor jön el az a ma is ott álló szabadságszobornak a felállításának az időszaka. Erre 1947-ben került sor. Érdekes, hogy a szovjetek nem csak Magyarországon állítottak ilyen világháborús emlékművet. Akkor az volt a hivatalos neve, hogy felszabadulási emlékmű, a német náci csapatok kiűzésének az emlékére. A népnyelv ezt már akkor is felszabadulási emlékműnek nevezte, mert ugye több volt a dúlás utána, mint a felszabadulás, de ugyanilyen obeliszk-szerű emlékműveket a szovjet csapatok tulajdonképpen több kelet-közép-európai országban is felállítottak. Természetesen ez ugye a szovjet csapatoknak állított emléket, tehát ilyen szempontból ugye megint csak valahol a hatalmat, az elnyomást szimbolizálta, úgyhogy megint csak nem volt túl népszerű a magyar lakosság körében. 56-ban le is döntik, ugye van a női alak, aki pálmaágat tart, ugye maga a szabadság alakja, és akkor van 2 mellék alakja is, illetve volt egy harmadik, egy szovjet katona, aki egy gépfegyvert tartott a kezében, na ezt döntötték le már 56-ban. És bár le akarták, úgy tudom, magát a fő alakot is dönteni, de akkor már valahogy hozzátartozott Budapest panorámájához, úgyhogy azt végül megkímélték. Természetesen 56 után visszaállították ezt a szovjet katonai alakot is, és majd ez csak 1990-ben a rendszerváltozás után fog eltűnni, de addig ugye a szocialista időszakban a 60-as évektől megkezdik a turisztikai hasznosítását. 1935 környékén elindul, ekkor írja például 1935-ben Szerb Antal, budapesti városkalauz a Mars lakóknak, vagy nem tudom pontosan mi a címe, de ott már ő ugye azt mondja, hogy a Citadella az a Gellért-hegy tetején épült rom. Tehát már akkor is egy eléggé lepusztult állapotot rögzíthetett. Nem sokat javult ez valójában a 60-as évekre, de mivel ugye tényleg egy ilyen nagyon szép helyen van, ezért megpróbálták turisztikailag is hasznosítani. Volt itt tulajdonképpen minden. Volt szálló, volt egyébként munkásszálló is, de aztán volt turistáknak szóló szálló, akkor vendéglátó egységeket helyeztek ki. De igazából magával az infrastruktúra megújításával, a falak megóvásával nem igazán foglalkoztak, még akkor sem, amikor 1987-ben ugye a Citadella is belekerül az UNESCO világörökség részei közé. A Dunaparttal, az Andrássy úttal, stb. És akkor így érkezünk meg a rendszerváltozáshoz, ahol ugyan a gyűlölt önkényuralmi jelképeket, a vörös csillagot, meg ezt a már említett szovjet katona alakot eltávolítják a szabadságszoborról, de magával a hasznosítással, hogy a Citadella mi legyen, hogyan használjuk, hogyan tartsuk épségben, hogyan őrizzük meg a műemléki részeit épségben, ezzel tulajdonképpen nem foglalkoztak, és bár mindenféle hostelek, talán éjszakai mulató diszkó is működött itt. Volt azt hiszem, hogy a felvezető úton egy ilyen kirakodóvásár, ahol mindenféle turisztikai dolgot lehetett vásárolni, illetve mindenki feljött, mert megcsodálta a panorámát, de hogy ezeken túl továbbra sem lett igazából kitalálva és hasznosítva, hogy mi is ez a városi tér, hogyan lehetne beilleszteni a város szövetébe. És akkor érkezünk a legutóbbi időszakához, amikor pedig már annyira balesetveszélyessé válnak a falak, annyira elvadul a belső udvarnak a növényzete, hogy nemes egyszerűséggel be kell zárni. Hosszú évek telnek el, amíg állami tulajdonba kerül. Ez, ha jól tudom, akkor 2014-ben történik, és akkor is még ugye nagyon sokáig ilyen előkészítő fázisban vannak, hogy hogyan is lehetne ezt megújítani. És hát végül ugye születik egy terv, egy koncepció, ez indul el 2019-ben, 20-ban a már említett régészeti feltárásokkal, és hát itt nagyon sok mindent kellett csinálni, de maga az építkezésnek, a megújításnak az alapgondolata, a kiindulási pontja az 1899-es fal megnyitása volt, tehát amit ugye még az akkori eufóriában a pesti budai polgárok elvégeztek a falakon. Tehát itt az lett a koncepció, hogy megnyissák a falakat, az udvaron legyen egy közpark, kilátó teraszok létesüljenek, az elvadult növényzetet egy gondozott park váltsa föl, egy olyan fajta turisztikai és közösségi hasznosítás, amelynek során, hogyha valaki ide feljön, akkor nem csak a kiállítást tudja megcsodálni, hanem le tud ülni padokra, ugye padok sem voltak itt korábban, a Citadella falaiban felhordott földön, a gyepen le tudjon heveredni, el tudjon menni mosdóba, ne adj Isten, hogyha kisgyerekkel érkezik, akkor át tudja pelenkázni, lehessen fagylaltozni, lehessen meginni egy kávét, illetve megtekinteni egy kiállítást. Mert szintén a koncepció a hasznosításnak a szerves része a Szabadság bástyája című interaktív kiállítás, ami ugyan nem történettudományi alapossággal, tehát inkább egy ilyen történelmi élménytárnak a szándékával született, de az a célja, hogy egyben megmutassa a magyar történelemnek a főbb csomópontjait, a kezdetektől, tehát a honfoglalástól egészen a rendszerváltásig. Van egy narrátor, Emese, a magyarok ősanyja, aki a népszerű színésznő Törőcsik Franciska hangján is alakjában szól a látogatókhoz, és ő vezeti végig tulajdonképpen a magyar történelmen a látogatókat. Ebbe a kiállításba belekerültek olyan történeti legendák, amelyeknek lehet, hogy nincsen történelmi alapja, vagy legalábbis a történészek nem erősítették meg, mint mondjuk a vérszerződés, vagy amikor Dugovics Titusz magába rántja a nándorfehérvári ostromnál azt a törököt, aki kitűzte a török zászlót, a lófarkas zászlót. Tehát, hogy ezekkel tele van. Hiszen itt az volt a cél, hogy élményszerűen menjünk végig, és nyilván a tényeket feltüntetve, de beemelve azokat az elemeket is, amelyek hozzátartoznak a magyarság történeti legendáriumához. Nem véletlen, hogy magának a kiállításnak a dramaturgiai alapgondolatát azt Köbli Norbert, Balázs Béla díjas forgatókönyvíró álmodta meg és állította össze. Tehát, hogy itt az volt a cél, hogy egy olyan élményszerű, interaktív, történeti háromnegyed órát szerezünk a látogatóknak, amiben az idősebbektől, a középgeneráción át egészen a nagyobb gyerekekig mindenki megtalálhatja azt a történeti szálat, ami hozzászól, amit ő végig tud kísérni.
4: Elhangzott a Citadella története a kezdetektől a napjainkig. Még néhány adatot tegyünk hozzá. 220 méter hosszú az épület, 60 méter széles és 4 méter vastag falak veszik körül. Sok helyen közvetlenül a sziklára épült az épület, az erőd jelleg miatt. A felújítás során ezeket mind restaurálták, illetve megnyitották az épületet, a kör alakú épületet két oldalról, hogy legyen átjárás és ne legyen ez a szigorú erőd jellege. Továbbá sok újdonságot építettek be, ahogy elhangzott, fagylaltozó mellékhelyiségek, pelenkázó, és egy víztükröt is kialakítottak benne. Még erről hallhatnánk, hogy milyen célból.
5: A látogatóknak annyit tudniuk kell, hogy ez a víztükör, ez egy szimbolikus jelentőségű. A nyugati rondella akkori belső udvarában lett kialakítva, a közepén van az örökláng. Mindez az üvegcsarnok mögött látható. Tehát nem lehet körbeállni, nem úszkálnak benne halak. Ez tényleg egy ilyen szimbolikus jelentőségű. Éppen azért, mert hogy a Gellért-hegy a Citadellának a

0: az üvegcsarnok tulajdonképpen az a fogadótér, ahová a látogatók először beléphet. És ez is egy picit a megnyitást, azt a szabadabb levegőt, vagy a nagyobb tereket közvetíti mindenki számára, aki oda belép.
1: Már messziről lehet látni, hogy a szobor mellett a nemzeti színlobogó is fent van. Ez is jelképezi a hazánkat.
0: A nemzeti lobogó az már a megújítás időszakában is felállították. Tehát egy március 15-én-től lobogott fönn. Talán annyit érdemes tudni róla, hogy ez egy több mint 70 négyzetméteres lobogófelület. Nyilván tulajdonképpen ugyanúgy óvni kell, mint mondjuk egy vitorláshajónak a vitorláját, hiszen azért ott a citadella tetején szinte mindig fúj a szél, a lobogó pedig ugye még így is legalább 30 méter magasra felnyúlik a hegytető fölé, tehát hogy ez egy olyan fajta szintén nemzeti jelkép, ami messziről felismerhető, azonosítható, és mindig ott van.
1: Információkat szeretnék kérni a citadellán való sétáról.
0: Nekünk elsősorban az a célunk, hogy aki följön a Gellért hegy tetejére, ott minőségi időt tudjon eltölteni. A kiállítás is ennek egy része, de nyilván ezt nem mindenki veszi igénybe, és éppen ezért fontos, hogy aki viszont följön a citadellára, az egy rendezett parka, rendezett körülményekkel és a mai látogatóknak a mai elvárásaival kapcsolatosan tulajdonképpen mindent megtaláljon. Maga a citadella belsejének a közparkja az látogatható, szabadon be lehet lépni, ingyenesen, föl lehet menni a falakon kialakított kiállító teraszokra, le lehet menni a szabadságszobor teraszára, körbe lehet járni a citadellának a falait, és egy több időt is el lehet tölteni. Hogyha valaki ennél többre kíváncsi, akkor nyilván tud venni belépőjegyet a kiállításba, illetve vannak vezetett sétáink. Tehát ezeket a vezetett sétákat olyan szakavatott kollégáink vezetik, akik mindent elmesélnek a hegy és az épületnek a történetéről, kidomborítva azokat a színes történeteket, amiket minden látogató szeret hallani. Ezek is onnan az üvegcsarnokból indulnak, előzetesen lehet rájuk venni jegyet. Minden információ megtalálható egyébként a citadella.hu oldalon, illetve a Citadella Szabadságbástyája nevű közösségi média oldalon. Mindenkit buzdítanék, hogy aki egy budapesti látogatást tervez, az iktassa be a programjába, menjen föl a Citadellára, nézzen szét a Gellért hegy tetejéről, és adott esetben ne csak a kávét meg a fagylaltot élvezze, hanem akkor tekintsen be a kiállításra, vagy hallgassa meg a vezetőinknek a történeteit a Citadella és a Gellért hegy múltjáról.
1: A Citadellából köszöntöm a kedves hallgatókat. Feljöttünk ide a Szirtes utca felől, ahol a turistáknak a többsége jön, illetve a Búsulójuhász buszmegállónál száll le, és itt láttuk a legnagyobb újdonságot, ami az április 5-én átadott, átépített Citadellában a legnagyobb újdonság, hogy áttörték a falakat, és egy sétányt alakítottak ki. Előttünk a Duna folyik, bal és jobb pártján a várossal. Darida Koppány idegenvezető, történész, a várkapitányság munkatársa fog bennünket kalauzolni.
2: Jó napot, köszöntöm a hallgatókat. Így van, itt vagyunk ezen az új izgalmas helyszínen, amilyen a új koncepció alapján született újjá. Ez a kivágás vagy bevágás, amit említett, ez az egykori erőd jellegének a megszüntetését vélte folytatni. Ez fontos kihangsúlyozni, mert már a századfordulón, mert a monarchia éveiben megkezdődött ennek a citadellának a szimbolikus bontása. Sajnos anyagi források hiányában erre nem volt esély ezt tovább vinni. Annak a folytatásaként született meg a mostani koncepció, amely a citadellát mondjuk úgy, hogy két részre osztja. Van egy kültéri része, ahogy körülöttünk lehet látni, a vendégek ezt élvezik, a közpark részét, ami a gyönyörű panorámáiról híres, illetve nem utolsó sorban a szabadságszoborról, illetve az egykori rondella, úgymond a kazemata része a citadellának, ami most már múzeális térként született újjá. Ide belépve a vendégek egy tó közepén egy öreg lángot láthatnak, ami a

0: valahogy egybefonódik a múzeum koncepciójával, és pedig az egykori szabadságharcoknak, illetve a szabadságharcosoknak állít emléket a múzeum, így a külföldi turistáknak megadva megfelelő kontextust, a tatárjárással kezdődően, vagy a honfoglalással kezdődően a rendszerváltásig végig kalandozhatnak ezen a két szinten, illetve majd utolsó megállónként talán a Citadel a legizgalmasabb részét, a tetőkertet látogathatják meg, ahonnan egy gyönyörű kilátás nyílik, a 360 fokos panoráma nyílik a város felett. Ajánlom a vendégeknek még, hogy a Citadellát körbeülelő sétányokat is igénybe vegyék, itt körbe lehet sétálni az erődöt, és nem utolsó sorban a gyilokjárókat is átadták a nagy közönség számára. Hát lehet, hogy a vendégek emlékeznek, hogy milyen gyatra körülmények között találták itt korábban a Citadellát, egyáltalán nem a vendégek igényeit szolgálta ki, és valahogy a műemlék szempontok a háttérbe szorultak, és csak a panoráma vonzotta a vendégeket. De most már van egy koncepció, és nem utolsó sorban találjuk, úgy előttünk látjuk, hogy az ország legnagyobb alapterületű lobogója, és legmagasabb lobogója is itt található, de nem utolsó sorban talán ilyen centrális pontként a szabadságszobor is újjászületett.
1: Menjünk föl akkor, két oldalt mit alakítottak ki az épületben?
0: Két oldalt a vendégek így a lépcsőn felsétálva egy kávézót találnak, illetve egy fagyizót és egy finom kürtös kalácsozót, illetve az ajándékboltot, ahol ilyen egyedi tárgyakat, a Citadella által ihletett egyedi tárgyakat találhatnak. Itt, ahol most állunk, a Citadella parknak aránylag a közepén, ahol most a lobogót látjuk, itt egy masszív 400 négyzetméteres bunker állt még korábban, egy második világháborús bunker, komoly 2,5 méteres betonfalakkal, amit elbontottak, és ennek a helyén született meg ez a park, aminek a központi eleme ez a lobogó, ez a zászló. De még kitérve, érdekes, mondjuk, hogy megmentett részei ez a Citadellának, konkrétan a körülöttünk látható golyónyomok, ezek mind a második világháborúban elszenvedett sérüléseknek mementójaként hagyták meg, de volt olyan akna belövés, amit át kellett ültetni az egyik falról a másikba, a homlokzatról a másikra, megszámozva az akna lövésnek a különböző elemeit, ez is egy érdekes kihívás volt.
1: Itt, ahogy megyünk föl a szabadságszoborhoz, a sétányon, itt egy kis rét van vadvirágokkal, tehát a természetben előforduló, vadon előforduló virágokat ültettek, inkább úgy látom.
0: Így van. Vannak egzotikumok is, nevezzük úgy. Azok a vendégek, akik esetleg a növények világában jártasak, ajánlom, hogy a Citadella sétányon található QR kódokat leszkeneljék, mert ezek az itt található növényvilágról adnak számos információt. Az körülöttünk látható, mondjuk, hogy rétet felidéző virágok mellett találhattak a vendégek itt gránátalmafát, mondulafát, de talán a legizgalmasabb elem az úgynevezett sárga habszegfű, amit Magyarországon csak itt a Gellért-hegyen találunk. Ez egy fokozottan védett növény, amiből csak 50 darab maradt, és ezeket a kollégák úgy próbálták elültetni, hogy kicsit távolabb essenek a turisták által frekventált területektől, és körös körül, a Citadella körül számos ilyen QR kód segíti majd a vendégeket, hogy növények világában kalandozzanak. De például, mivel itt már közelítjük, vagy közel vagyunk a szabadságszoborhoz, itt egy másodpercre még érdemes a vendégeknek talán a lábuk elé nézni, mert itt elmegyünk egy olyan érdekes, hát itt van egy ilyen, egy sáv, ami az Országos Geodéziai Főalappont névre hallgat. Ez itt állt egykor a csillagvizsgáló, a 19. század elején épített csillagvizsgáló, aminek az egyik tornyán áthaladó meridián lett a főmeridián, más szóval a magyarországi koordinátorrendszernek a kiinduló pontja, vagy a magyar Greenwich, nevezzük így. Ennek állít emléket mindez, úgyhogy ez nem csak a Gellért-hegy nem csak szakrális vagy hadászati szempontból, de a, mondjuk, a tudomány templomaként is élt egy ideig, sajnos nem sokáig, mert a 1849-es események a csillagvizsgáló a sorsára is kihatottak, de ugyanúgy magára a Gellért-hegyre is, hiszen ezen események kapcsán belül épül meg a Citadella, hogy egy esetleges jövendőbeli rebelliót elkerüljön a bécsi udvar. A Citadella igazából azért épült, hogy a pest-budai lakosságot tartsa sokba, nem is a külső veszélyek ellen. Úgyhogy ez a citadella az elmúlt 170 évben dominálja a Gellért hegylátképét, és természetesen, hogy nagyon megosztó elemként a közutálat tárgyává vált, amint megépítették. Nem véletlenül a helyiek a Gellért hegyi Bastille-ként emlegették, de a mostani koncepció alapján sikerült újra értelmezni, és szerintem talán ez az egy alapgondolata a mostani átadott épületnek, hogy a történelem nem csak épít, hanem újra is értelmez.
1: Lejöttünk ide, lépcsőkön kellett lejönni a Szabadságszoborhoz, Kisfalud és Rók Zsigmond alkotásához. Itt magasodik felettünk, alatta a kereszt, és az van fölírva, hogy mindazok emlékére, akik életüket áldozták Magyarország függetlenségért, szabadságáért és boldogulásáért. Ez a szoborcsoport is már több alkalommal megváltozott. Melyek voltak a főpontok?
0: Így van, hát a centrális eleme a kompozíciónak az maga a szabadság géniusza, vagy ugye a szabadságszoborként él a köztudatban. Eredetileg ez is egy felszabadulási emlékműként született, ugye egy szovjet felszabadulási emlékműként újra lett értelmezve, akárcsak a citadella. És főleg 90 után a rendszerváltást követően lehet, hogy a kedves hallgatók emlékeznek, hogy ez is vita tárgyává vált a szabadságszobor sorsa, de addigra már annyira a város szerves részévé vált, hogy ennek az elbontása igazából fel sem merült. Viszont ami a mellékalakokat illeti, ugye itt látunk egy fáklyát kezében hordó fiatalembert, aki a haladó eszményt szimbolizálja, illetve mellette egy hétfejű sárkányt legyőző ős erő. Ezek eredetileg is itt álltak, viszont egy negyedik elem hiányzik, és pedig az egykori szovjet katona. Biztos a hallgatók láttak számos olyan képet, 1956-os események közepette készült képeket, amikor ezt a szobrot is a Sztálin szobor mintájára ledöntik, majd később az 56-os szabadságos leverését követően ezt visszahelyezik, és egy őrbódéval próbálják egy hasonló rongálás elkerülését, majd 90 után ezt elviszik a Memento Parkba, ezt a szovjet katonát. Ugyanúgy a talapzaton egykor itt látható domborművek és a civilbetűs feliratokattól is megszabadították az emlékművet. Ugye ez mindenki számára ismerős a szabadságszobor ezen formája, de állítólag a szobrásznak köszönhető, hogy a szabadság géniusza született meg, és nem egy szovjet katonát látunk itt a város felett lebegni.
1: Igen, 40 méterre magasodik.
0: Így van, 40 méter maga, 14 méter magas szobor. Hát ennek a restaurálása is komoly kihívás volt, hogy a korróziótól megszabadítani a szobor belsejét és külsejét. Szerencsére a szoborba épült egy ilyen szerelő ablak még a 70-es évek végén, és azon keresztül tudták a kollégák megközelíteni a szobrot, és megszabadítani a lerakódott korróziótól, és most így abszolút újra a város szerves részévé vált, ami egy új elemként megjelent a talapzatán, az egykori szovjet katona helyett a kereszt, ami az 1000 éves államiságnak, keresztény államiságnak állít emléket. És mögötte, a szobor mögött lesétáltunk ezen a lépcsőn, akár csak a korábban említett bevágás, kivágás, újabb elemeként született meg ez a lépcső, amely levezeti a vendégeket a szabadságszoborhoz, de könnyen ki lehet szúrni ezeket a fehér burkolókövel fedett területeket. Ezek mostani koncepció szerint újjászületett területek.
1: Innen a kilátó teraszról megtekinthető a város.
0: Ahogy az emberek körbejárnak, de főleg a korábban említett tetőkert, hogyha a múzeum tetére felmennek, akkor ott tényleg azért is 360 tetőkert névre hallgat, mert onnan tényleg be lehet látni a város teljes egészét. Ez főleg a külföldiek számára igazán drámai. De a magyar vendégek lehet, hogy másképp közelítik meg, ugye sokkal több kontextussal rendelkeznek, és nekik sokkal többet mond egy 49, vagy egy akár 56, vagy 89, mint mondjuk egy amerikai vendégnek. Sőt, rendszeresen visszatérő vendégek a Gellért hegyen élők, akik egész életüket itt élték, de mégis szerencsére sikerül számos infóval meglepni őket, ugye a séta keretén belül. Most, ha már a panorámát említettük, ugye itt körülöttünk a vendégek most élvezik ezt a panorámát, de egykor úgy képzeljük el, hogy itt mind ágyuk néztek. Ugye a városra, a turisták helyett szerencsére ezeket az ágyukat nem használták, csak hát díszlövéseket adtak le. Ferenc József születésnapja alkalmából minden évben, koronázásának az évfordulója alkalmából, nem utolsó sorban Mária Valéria hercegnő születésekor, amikor mindenki egy fiúörököst várt, és az ezzel járó 101 ágyulövést, ebből most így idézelve mondom, hogy csak 21 lett, és a korabeli sajtó is így közölte, hogy hát csak egy lány született. Akkor igazán a második világháború alatt kap fontos szerepet a Citadella, amikor itt a korábban említett bunkerre is megtoldják, és igazából február 12-én elesik, szovjet kézre kerül. És nem csak a Citadella rongálódik meg, de tudjuk, hogy a Gellért hegyen található gyönyörű villák sokasága is. És majd később kellett egy új funkciót találni neki, és a 60-as évekkel kezdődően belevonják egy Budapest turisztikai vérkeringésébe, és hát nevezzük egy turista szállónak, már nem volt igazából egy luxus szálloda. Ha a vendégek ide ellátogatnak, majd látni fogják, hogy az egykori kazamaták helyén bent a múzeumban igazán tágas szobákat nem lehetett kialakítani, de a panoráma az pazar maradt. Aránylag olcsón kaphattunk volna itt egy szobát, gyönyörű kilátással a városra, csak sajnos a körülmények degradálódtak így idővel. 90 után, vagy az ezredfordulóra itt már igazán degradált hangulatban találjuk a Citadellát, és tényleg csak a panoráma maradt az, ami a vendégeket ide vonzotta, és hát a privatizáció nagyon komplikált ügyeit nehéz is felidézni, de végül 2014-ben sikerült, vagy került a állami kezelésbe a Citadella, és akkor született meg számos koncepció, számos terv, amely végül ehhez az újjászületéshez vezetett, amivel az emberek, talán a vendégek itt találkoznak. Itt a múzeum részben lépnek be a vendégek, ez ebben egy üvegépületben pontosan, ahol a vendégek ezt a öreg lángot láthatják, belül ég, csak egy prosztökből nézzük. És itt az egykori rondella udvara igazán degradált állapotban volt még egy pár évvel ezelőtt, és ezt alakították. Egykori kazamatákból született meg a múzeum.
1: Bent vagyunk az épületben, itt láthat a kiállítás. Mi a címe a kiállításnak?
0: Kiállítás a Szabadság bástyája névre. Az ide látogatók igazából innen láthatnak rá a Citadellára, lehet konkrétan ugye a város panorámájával együtt élvezni a helyet, és konkrétan ezt a korábban említett V betűs bevágásra is innen jobban rá lehet látni, mi itt van itt előttünk. Ez a tetőterasz is, ami nálunk, ez is új, ezt nem lehetett megközelíteni, sőt, maga a rondella, ami most muzeális térként él, az sem volt megközelíthető egy jó ideje. Itt vizesedett falakat találtunk volna, alkoholat hullott le, szóval hihetetlenül lehangoló beltérbe léptünk volna. De itt az épületben még a 60-as években borozó működött, volt maga a szálloda korábban. Ennek az egykori rondellának, ami praktici az erődön belüli erőd szerepét szolgálta, ennek egy falát kibontották, és ennek a helyére épült ez az üvegfal, amin a vendégek megközelíthetik a múzeumot.
1: Környezetről is érdemes szót ejteni. Régen, ha feljöttünk, akkor hatalmas beton úton lehetett feljönni, és ilyen piaci árusok árusítottak sátrakban, ilyen szuvenírként, ilyen-olyan tárgyakat. Most ezeknek nyoma sincs.
0: Így van, ezek a ide nem illő bódék eltűntek, és most már egy sétány fogadja a vendégeket. Egy rendezett környezet, és a 90-es vagy akár a 2000-es évek állapota már nagyon messzinek tűnhet, és a vendégek körbe sétálhatják a Citadellát. A hétvégente amúgy itt egy tömeget találunk, aki ott élvezi az árnyékot, vagy ott fagyizik.
1: Igen, itt belépőjegy nélkül fel lehet jönni, és itt lehet sétálni. Egyedül a múzeumba kell belépőjegyet váltani.
0: Így van, a sétány, maga a panoráma az ingyenes, körbe lehet járni, és maga a közpark is látogatható ingyenesen. A Szabadságszobor és a muzeális tér az egyedüli, ahová belépőjegyet kérnek, de a muzeális tér is. A panorámát a vendégek abszolút ingyen élvezhetik, körbejárhatják a Citadellát a sétányon keresztül, miközben a Szabadságszobrot is megközelíthetik. A tetőkert, ez a muzeális vagy a 360 panorámás tetőkert a múzeumon keresztül közelíthető meg, és ez a muzeális tér az egyedüli hely, ami belépőt igényel.
1: Jöjjenek el önök is, nézzék meg a megújult Citadellát, élvezzék a zöld környezetet, nézzék meg a Szabadságszobrot, a lobogót, és nézzék meg a kiállítást is. Császi Erzsébetet hallották.
2: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bercesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend és az imádság kapcsolatáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Jelen elmélkedésünkben a már megkezdett első részt követően most a második alkalommal a csend fontosságáról gondolkodunk el az imádságot illetően. Mindig csendben kezdem az imádságot, mert a szív csendjében Isten beszél. Isten a csend barátja. Istenre kell figyelnünk, mert nem az az érdekes, amit mi mondunk, hanem amit ő mond nekünk és rajtunk keresztül. Az ima a lélek tápláléka. Ami a vér a testnek, az az ima a léleknek. És közelebb visz téged Istenhez. Az őszinte ima tiszta és szeplőtelen szívet alakít ki. A tiszta szívű ember képes látni Istent, tud beszélni Istenhez, és meglátja Isten szeretetét másokban. Ezek a szavak kalkuttai Szent Teréz anyától származnak, az ő vele kapcsolatos kis könyvecskéből, a szemmelvények Teréz anya legszebb gondolataiból valók.

0: Most hallgassunk meg egy elmélkedést a csendről és az imádságról.
1: Kalkuttai Szent Teréz anya 1979-ben Oszlóban a béke Nobel-díj átvételekor a következőket mondta. Isten a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendre buzdít. Nézzétek a csillagokat, a holdat, a napot, ahogyan csendben haladnak pályájukon. Az élet igazi kérdései a csendben fogalmazódnak meg. Ereinkben a vér zaj nélkül áramlik, és szívünk dobogását is csak csendben hallhatjuk. Talán a világ soha nem volt ennyi zajjal és hangoskodással tele, mint ma. A technikai civilizáció sok pozitívumot hozott magával, de sok bajt is. A rohanást, amely megöl bennünket, a zajt, amely nyugtalanná tesz, és bezárja a szívünket. A mai élő ember csendre vágyakozik, de nehezen találja. Vannak, akik elszoktak a csendtől, és többé már nem is keresik. Sokaknak a felszabadulás helyett teher a csend. Mert a csend a hallgatásba vezet be. A hallgatásban pedig az ember önmagával találkozik, ez pedig nehéz és erőfeszítést követel. A mai idők jelei a menekülés és a felejtés. Inkább egész életünkön át menekülünk önmagunktól, mint hogy átadjuk magunkat a hallgatás gyógyító erejének. Szavak, hangos zene, a tömeg moraja, a közlekedési forgatag. Mindez valamilyen módon megnyugtat bennünket, de csak felszínesen. Elhiteti velünk, hogy nem vagyunk egyedül, és pulzál körülöttünk az élet. De ugyanakkor eltérít bennünket az igazi élettől, mert az élet lényünk legmélyén van, szívünk azon részén, amelyet csenddel és hallgatással táplálunk. És a szűzanya nem csak ebben az üzenetében hív bennünket a csendre, hanem sokszor évek óta tartó jelenései által.
0: Most a szűzanya 2019. január 25-i medjugorjei üzenetét idézzük.
1: Drága gyermekek, döntsétek el, hogy külön időt szenteltek a csendben az Istennel való találkozásra. Szívetek csendjében maradjatok együtt Jézussal, hogy ő szeretetével megváltoztasson benneteket. Térjetek meg, gyermekeim, és szívetek csendjében boruljatok térdre. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába. Hadd szóljon hozzátok csendben a Szentlélek, és engedjétek meg neki, hogy megtérítsen és megváltoztasson benneteket. Ti pedig, akik távol vagytok az imától, térjetek meg szívetek csendjében, keressétek lelketek üdvösségét, és imádsággal tápláljátok. Ezt az üzenetet Sarnyai Andrea fordításából ismerettük meg.
0: Eddig az idézet, most folytatjuk az elmélkedést.
1: A mai embert megfojtja a zaj, a lárma, a szavak és a képek sokasága. Nem hallja meg a csend hívását. Számára a magány az elhagyatottság szinonimája, most ez az én megfogalmazásom, rokonértelmű megnyilvánulása, nem pedig olyan idő, amelyben a legintenzívebben, a leghatékonyabb módon találkozhat önmagával. A magány nem ugyanaz, mint az elhagyatottság. Az elhagyatottság nehéz, elviselhetetlen, amikor az ember elszigetelődik a többiektől. Önmagára marad. Nincs kapcsolat. Érintkezés. A magány valami más. Szükségünk van rá. Drága idő, amikor önmagunkkal és Istennel foglalkozunk. Az ilyen magány a teljesség, amelyben az ember észreveszi, hogy nincs egyedül. Olyan magány ez, amelyben a személyes Istennel találkozik. Tény az, hogy az ember egyedül él, egyedül dönt, egyedül alakítja életét. Egyedül hal meg. Segítségemre lehetnek ugyan mások, de lényegében egyedül állok szemben az én Istenemmel. Így mindenki egyedül van. Ez olyan magány, amelyet ajándékba kaptunk, hogy fejlesszük önmagunkat, és azután elinduljunk a másokkal való találkozásra. Tudjuk, hogy Jézus is megélte a magány pillanatait, az Atyával való találkozás perceit. Csak ezek után, a találkozások és imádságok után ment el, hogy találkozzon az emberekkel, és elvitte nekik az Istent, az életet, az egészséget, a szabadulást. Találjunk időt az önmagunkkal és az Istennel való találkozásra, hisz ez az egyetlen, amely képes betölteni szívünket és értelmet ajándékozni életünknek.

Arra helyezzük a hangsúlyt összefoglaló módon, hogy az elcsendesedés, a magunkba szállás nagyon fontos egy olyan feltételnek a megteremtése, amely által valóban találkozhatunk az igaz Istennel, az élő Istennel. Személyes és élő kapcsolatba léphetünk vele, vagyis imádkozhatunk, és az imádság az út a mennyország az örök boldogság felé. Amen.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Mai a szállításunk munkatársai, Bercesi András, Sinkovics Andrea és Túri Sarolta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
5: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot múlt szombaton nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésnek. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte szombaton a Facebook oldalára feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter. Elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen. Részben újraindult az M1 hírszolgáltatása szombat reggel. Bár a csatornán továbbra is filmeket vetítenek, a képernyő alján futó sávban csaknem 5 nap után ismét megjelentek az MTI hírei. A Telex úgy értesült, hogy hajnali 5-től kezdődött a részleges hírközlés. A Kossuth Rádió neközben továbbra is a Bartók Rádió műsora hallható, a híradó.hu-n pedig még mindig nem érhetőek el hírek. Idén is megrendezik a budavári palota koncertet a Budai Vár Oroszlános udvarában. Július 31-én és augusztus 1-én a Mindörökké Operett című műsorral várják a közönséget. A szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményükben kiemelték, hogy a 12. alkalommal megvalósuló gála a magyar operettjátszás meghatározó művészeit, illetve a budapesti operettszínház szólistáit vonultatja fel, és az operett műfaj legismertebb dallamait hozza el a közönségnek. A műsorban részletek hangzanak el többek között a Marica grófnő, a Cigány szerelem és a Vígözvegy című művekből. A program a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt is tiszteleg. Nem csak a levegő, hanem a tenger is rekord közeli hőmérsékletet ért el Olaszországban, írja az Origo. Szardínián 43 fok várható, miközben a Ligur tenger vize csaknem 8 fokkal melegebb az ilyenkor megszokottnál. A közép-olaszországi Firenze és Perugia városában a legmagasabb szintű vörös riasztás van érvényben vasárnapig a hőség miatt, ahol pénteken már 37 Celsius fokot mértek. A következő napokban pedig a hőmérséklet megközelíti a 40 fokot. Nem lesz sokkal hűvösebb Rómában vagy Milánóban sem. A Milano Today helyi internetes portál jelentése szerint az 1 milliós város sürgősségi osztályai megteltek a kánikula miatt rosszul lett emberekkel. Végül hazánk időjárásáról. Napos idő várható gomoly felhőkkel az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati, déli határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. A szél ismét nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 Celsius fok között valószínű. Késő estére 17 és 25 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
1: 14 óra 4 perc. Következik a nyelvi édesanyánk.
3: Nyelvjárásaiban él a nemzet. Interjú. Zavar-e a bezavar? Jegyzet. Játékunk most nyári szünetet tart. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Megszokhatták már, hogy ilyenkor nyáron egy-egy kutatót, oktatót közelebbről is bemutatunk Önöknek. Grézi Zsoldos Enikő neve ismerős lehet a Tudományos Akadémiáról, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemről, vagy az Édesanyanyelvünk, az Országút, illetve a Palócföld folyóiratokból, valamint könyvekből és tanulmányokból. Vele beszélgettem. Meglehetősen korán kezdte a szakmát, hiszen 1989-ben egy gimnazista lány füllentő versenyről számolt be a Nógrád megyei hírlap hasábjain. Hogy is volt ez?
4: Ez szerintem édesapámnak valamelyik régi anekdotája, ugyanis Nagyon szeretett olvasni is, összegyűjtött egy körülbelül 8000 kötetes könyvtárat, de amilyen szívesen olvasott, olyan szívesen mesélt is történeteket. Egy időben össze is gyűjtötte ezeket, azzal a céllal, hogy majd kiadja, de volt olyan történet, amelyet én írtam le, például ez, a füllentő verseny. De bevallom, már nem is emlékszem pontosan. Hát igen, jó néhány évtizede volt ez már. Egyébként édesapám Vas megyei, anyukám Nógrád megyei, és egy ideig ott éltek, én is ott születtem Körmenden, majd átköltöztünk egy Nógrád megyei faluba, édesapám volt a falu előjárója.
3: Szalmaterc, ugye?
4: Igen, de akkoriban Karancsák, Szalmaterc és Ságúj falu tartozott egybe, később lettek ugye önálló önkormányzatok, és Szalmatercsen cseperedtem, Karancságra jártam iskolába, két palóc falu, és engem kezdett érdekelni az, hogy egészen másképp beszélnek itt az emberek, mint ahol én születtem. És már viszonylag hamar, tényleg gimnazista koromtól elkezdtem gyűjteni először a népszokásokat, aztán azzal együtt, hogy hangfelvételeket is készítettem, már a nyelvjárás is elkezdett érdekelni, és később, amikor már egyetemen magyar nyelv és irodalom szakosként megtanultam a nyelvjárásgyűjtés módszertanát, akkor onnantól kezdve már tudatosan gyűjtöttem. Általában arra kérdezünk rá, hogy hogy éltek itt az emberek, bizonyos ünnepi szokásokra, később pályázatokat is beadtam, már gimnazistaként, azután pedig a tudományos munkám is ebből a témából indult ki.
3: Ha jól tudom, gyermekként vagy fiatalként önt vonzotta a zene, meg hát vers és prózamondó versenyt nyert, nem is akármilyen szöveggel, nagyon fiatalon, Pál Apostol levelét adta elő, tehát sok felé mehetett volna az életútja.
4: Igen, nagyon érdekelt a zene, zongorázni tanultam, 8 évig jártam zeneiskolába, és énekzene tagozaton végeztem a gimnáziumot. Egy időben volt egy olyan tervem, hogy zenével fogok majd foglalkozni, zenetanárként, zongoratanárként, de aztán egyrészt édesapámnak a házi könyvtára, másrészt pedig a magyar nyelv és irodalom szakos Holec Imréné tanárnő volt az balassagyarmati gimnáziumban, aki aztán mégiscsak az irodalom és a nyelvészet felé indította el az érdeklődésemet. A vers és prózamondó versenyek, illetve a kazinci versenyek, mindazok, ahol a szép magyar beszéd, az irodalom került előtérbe, az engem mindig érdekelt, és a tanáraim mindig indítottak is. Végül az Anyanyelvápolók Szövetségének is, ennek a mozgalomnak is a részese lettem. Egészen általános iskolás koromtól részt vettem ilyen versenyeken. Aztán, amikor egyetemista voltam, még akkor is jártam. És végül utolsó éves tanárjelöltként kaptam meg a kazinci érmet. Mindig is vágytam rá, és azért örültem ennek a folyamatnak, hogy annyira jó kis mozgalom volt, és olyan jó csapat alakult ki. Örömmel mentünk évről évre, és találkoztunk a diáktársakkal az ország Kárpát-medence különböző részeiből, és aztán mint egy megkoronázva ezt a folyamatot kaptam meg, az érmet, ez nagy öröm volt. És ahogy említette, hogy Pál Apostol levelét választottam, harmadik szálként akkor bevonható az, hogy én fiatalként is, most is Istennel élő ember vagyok, bibliaolvasó, és ez annyira szép szöveg a szeretetről, az én életemnek is a középpontjában áll, hogy szeretni az ember, szeretni a másikat, szeretettel lehet mindent megoldani. És ezt én, mint szócsőként is szerettem volna hangoztatni.
3: Egy korai nyilatkozatában beszélt erről, hogy a tanítás is nagyon régóta vonzotta. Óvodás voltam, akkor az óvónői, majd a tanítónői, később pedig a középiskolai tanári pálya vonzott. Ez volt a vallomás akkor.
4: Mindig érdekelt a gyerekekkel való foglalkozás, és ez valóban így volt, hogy egyrészt példát mutattak nekem a pedagógusaim. Nagyon szerettem az óvónénieimet, a tanítónéniket, aztán később a tanáraimat is. Nagyon jó iskolákba is jártam. Falusi iskolák voltak, de olyan értéket közvetítettek, és olyan lelkiismeretes, jó pedagógusok voltak, hogy mintaként álltak előttem. Valószínű bennem volt már ez egészen óvodás koromtól, sőt, amikor iskolába mentem, akkor a szüleimtől ajándékba kértem egy kis táblát, és én a babákat, a macikat kiültettem, és nekik tanítottam. Valahogy bennem volt mindig is ez, hogy tanítani, hogy gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozni, és most így visszatekintve lassan 30 éves pályámra nagyon jól döntöttem. Az életem mozgatója, amikor bemegyek egy-egy órára, akkor felvillanyozódom, örömmel foglalkozom a fiatalokkal, jó választás volt.
3: ugyanakkor gimnáziumi tanárként is már szembesült azzal, hogy a diákok a nyelvjárást nem feltétlenül értéknek tekintik, hanem hát, hogyha így fogalmazunk, akkor hibának, problémának, ilyesminek. Sokszor.
4: Ja, már jó ideje magyar nyelv és irodalom szakos tanárjelölteket oktatok. Az egyik tárgykör a dialektológia, a nyelvjárástan, amelyet egyetemi órák keretében próbálok átadni a hallgatóknak. Emellé nagyon gyakran nyelvjárásgyűjtő utakat is szervezek, hogy ne csak tantermi körülmények között halljunk arról, hogy a magyar nyelv változatokban él, hogy nem csak az irodalmi nyelvi, köznyelvi változat, ez a sokak által presztízsértékűnek kikiáltott nyelvváltozat az egyedüli, hanem élnek itt a Kárpát-medencében olyan magyar emberek, akik nem ezt az iskolában, a hivatalosságban elvárt irodalmi, köznyelvi változatot beszélik, hanem tájegységenként, nyelvjárási régiónként más-más tájszólást, tájszavakat használnak, más grammatikai jelenségeket, és célom megismertetni ezzel a hallgatókat, sőt, azt tanítom nekik, hogy amikor majd ők fognak tanítani gyerekeket, akár általános, akár középiskolában, akkor feltétlenül szóljanak arról, hogy nem csak ez az egy változat létezik, hanem sokféleképpen beszélik a magyar nyelvet.
3: Hogyan lehet egy nyelvjárásnak a történetét kutatni, hiszen még a standard változat alapjairól is időnként meglehetősen kevés szöveg maradt fent, illetve nagyon nehéz adott esetben eldönteni, hogy mondjuk egy 17.-16. századból fennmaradt levél milyen nyelvállapotot tükröz.
4: Én amikor úgy határoztam, hogy nem csak középiskolai tanárként szeretnék oktatni, hanem tudományosan is szeretnék foglalkozni a nyelvjárásokkal, és az ELTE-re a doktori iskolába járva gondolkodtam azon a témán, amelyet aztán doktori disszertációként kidolgozok, arra jutottam, hogy a leíró dialektológia, azaz annak a vizsgálata, hogy ma hogy beszélik az emberek a magyar nyelvet, az már igen jól le van írva. Azzal viszont sokkal kevesebben foglalkoztak, hogy egykor hogy beszéltek az emberek. Ja, amit akár nyelvtörténetből tanítunk, gimnáziumban is, vagy egyetemen, az nem nyelvváltozat történet, hanem úgy tekint a nyelvre, mint homogén változatra, és azt mondja, hogy ilyen az ómagyar, ilyen a középmagyar kornyelve, stb. De kiindulva abból, amit ma látunk, hogy a nyelvváltozatokban létezik, ugyanez volt a múltban is. És azt kezdett el foglalkoztatni, hogy vajon azokból a fennmaradt szövegekből, és ezek írott szövegek, tehát senki nem beszél hozzánk, hiszen nincs hangfelvétel a középkorból, és a kommunikációs ismereteinkből is tudjuk, hogy egészen más az, amikor beszél és írott nyelvet vizsgálunk. És engem az a módszertan kezdett foglalkoztatni, hogy vajon meg tudom-e fogni, rekonstruálni tudom-e azt a nyelvváltozatot, amelyet régen beszéltek az emberek. Olyan nyelvemlékeket válogattam egészen az ómagyar kortól, tehát a letelepedés után, ugye, amikor már kialakul a írásbeliség, vannak szövegemlékeink, onnantól kezdődően próbáltam feltárni és rávilágítani arra, akár még kódex szövegekben is, akár a későbbiekben, családi levéltárakban fennmaradt, levélszövegekben, perszövegekben, a tanúvallomásokban. Nagyon sok élőnyelvi, beszélt nyelvi jelenség maradt fenn. Ezeket rögzítették. Ugye egy úgynevezett misszilis, tehát egy olyan levél, amelyet egy ember ír egy másiknak, főleg magánlevelekre érdemes itt gondolni, abban nagyon sok regionalizmus van. Azért, mert nem volt még olyan nyelvváltozat, amely a nyelvjárások fölé boltozódva irodalmi nyelvként, ilyen kodifikált nyelvváltozatként létezett volna, hanem mindenki a saját nyelvjárásában írta meg ezeket a szövegeket. Persze ez elég bonyolult feladat, mert mikrolingvisztikai elemzésekkel lehet elvégezni, tehát nagyon alaposan át kell olvasni egy-egy szöveget ahhoz, hogy rábukkanjunk ilyen akár nyelvjárási, akár beszélt nyelvi változatra, de épp az előbb említett műfajok, a levelek, illetve a perszövegek kifejezetten alkalmasak erre. A 17. században végig tekintett nyelvjárás történeti kutatásaimat bővítettem ki, és az első olyan kódex szövegektől, amelyben már felfedeztem a palóc nyelvjárási vonásokat, a középmagyarkori nyelvemlékeken át, egészen eljutva a mai gyűjtésekig, próbáltam egy ilyen nyelvi útvonalat, nyelvi hidakat meglátni, és arra jutottam, hogy amit ma hallok egy-egy palóc faluban, egy-egy idősebb bácsitól vagy nénitől, az az ómagyar korból ered. Tehát ugyanazok a nyelvjárási jelenségek többnyire ugyanazokon a területeken megmaradtak, öröklődtek, és ez a körülbelül a 19. században kialakult köznyelvi változat az jóval későbbi, az csak egy ilyen mesterségesen kialakított változat. Valójában a magyar nyelv eredeti változata i, mert többes számban kell mondanunk, hiszen annyi van belőle a hány régió, azok a régi magyar nyelvnek különböző tulajdonságait mutatják.
3: Mekkora a veszélye annak, hogy ezek úgymond elvesznek, és ugye van több ilyen jellegű kutatás, és hát az egyik fedőneve Szöszi, nem az öné, és az egy persze vicces mozaik szó, de mégis egy fontos tudományos munkát takar.
4: Több olyan konferencián vettem részt az utóbbi évben, amely keretében a nyelvjárás stratégiával foglalkoztunk. Azzal, hogy vajon azok a nyelvváltozatok, amelyek ősidőktől hagyományozódtak egy-egy beszélő közösségben, vajon megmaradnak-e a jövőben. És azok a kutatásaim, amelyeket akár magam, akár hallgatóimmal együtt is végzünk, kimegyünk egy-egy faluba, beszéltetjük az ott élőket, és azt látjuk, hogy leginkább az idősebb nemzedék szólaltatható meg akkor, amikor az archaikus nyelvjárást akarjuk rögzíteni. A középkorúak, a fiatalabbak nem minden településen őrzik már azokat az archaikus nyelvjárási vonásokat, amelyeket az idősek még igen. Több településen, több nyelvjárási régióban a fiatalabbak nyelvhasználata inkább köznyelvi. Persze ehhez hozzájárult az is, hogy ők már nem azt a hagyományos paraszti gazdálkodást végzik, nem földművelésből, állattenyésztésből élnek, hanem elmennek városba, tanulnak, ott vállalnak munkát, sokan nem is térnek már haza abba a faluba, ahonnan származnak, és ezzel együtt a nyelvhasználatuk is átalakul. Ugye ezek az archaikus nyelvi formák sokszor a régi környezethez kötődtek. Ma már természetes, hogy a gépiesített termelés, vagy akár az az internetes kultúra, amely bennünket körülvesz, átalakította a nyelvhasználatunkat is. Tehát, hogyha ezeket a jelenségeket nézzük, akkor mindenképpen azt mondhatjuk, hogy változóban van, valószínű az a hagyományos archaikus nyelvjárási forma nem marad fönn, de még mindig vannak olyan közösségek, és ezért bízhatunk, amelyekben még a fiatalok is őrzik ezeket a nyelvi formákat, akár tájszavakat, akár hangtani elemeket a palócoknál, palócfalvakban, még a fiatalabbak is ezt az illabiális az, meg ezt a labiális a-t ejtik. Nagyon sok helyen megvan még a zárt e, amely a köznyelvi beszédben már nincs, vagy a Dunántúlon a nyílt e, amely szintén nem mutatkozik már meg a köznyelvi ejtésben. És sok olyan tájszó, amelyet például a palócok, a fiatal vagy a kisgyerek is azt mondja, hogy pampuskát eszik, nem fánkot. És sorolhatnám a sok-sok példát. A Szöszi mozaik szó, ez a szögedi szociolingvisztikai vizsgálat. A Szegedi Egyetemnek az oktatói végeztek Szegeden és környékén olyan vizsgálatokat, amelyeknek a középpontjában az állt, hogy vajon a mai beszélő tovább hagyományozzák-e az övő változatokat, és arra jutottak, mint ahogy szinte mindegyik nyelvjárási régiónkban, hogy az archaikus formákat leginkább az idősebbek őrzik, a középkorosztály átmeneti, tehát még a nagyszüleitől megtanult formákat olyan szituációkban, amikor nem formálisan kell, vagy hivatalosan megszólalni, akkor még ejtik. A fiatalabbak pedig egyre inkább az elző köznyelvi formát választják.
3: Ismét egy személyesebb kérdés. Kicsoda Terka néni?
4: Az én dédnagymamám, aki Moldova Györgynek a könyvében is szerepel, amikor végigjárta az őrséget. Az is érdekes, hogy édesapám vezette őt bizonyos falvakban. Sokan ismerhetik az Őrség panasza című könyvét. Ez egy jó kis szociográfia, ugye a szociológia és az irodalom ötvözéséből kialakult műfaj. Moldova György az Őrségben vett házat. Meglátta ennek a népcsoportnak, az ott élőknek az értékeit, és elkezdte járni a falvakat, gyűjtötte régi emlékeket, és Kisrákoson, ahol én is éltem, miután Körmenden megszülettem, dédnagymamám volt az egyik legidősebb ember akkor a faluban, és tőle gyűjtött népszokásokat, ludvércekről beszél, a népi hitvilágról, mesél dédnagymamám. Zsoldos Dánielné, aki Amerikát megjárt magyar, fiatal korában úgy döntött, hogy elmegy Amerikába, akkor nagyon sokan onnan a faluból és a környékéről elindultak az új világba. Ő is ott ismerkedett meg. Egyébként egy néhány faluval arrébb született férfivel, Zsoldos Dániellel. Valójában úgy dédnagymamám, hogy nagyapám idősebb nővére, ugyanis a háború után árván maradt, nagypapám volt a legfiatalabb gyerek a családban, és ezt megtudta Erka néni, ugye mi csak úgy hívtuk őt, hogy mami, Amerikában, és hazajött a férjével, és onnantól saját gyerekükként nevelték, örökbefogadták őt. Ők született grécik, Gréci János, Gréci Etelka, és a férje volt Zsoldos Dániel. És nálam van meg a családi levéltárban az a miniszteri határozat, hogy innentől kezdve ezt a kettős családnevet használhatjuk. Nagyapámnak, Gréci Zsoldos Jánosnak a gyerekei már ezen a néven születtek, és így anyakönyvezték őket, én is ezt a kettős nevet örököltem.
3: Lesz-e a nyelvjárásoknak jövője?
4: Tulajdonképpen az előbb is beszéltem erről, hogy sokat gondolkodunk, akár konferenciákon, nyelvjáráskutatók, akár hallgatóimmal, akik magyar szakos tanárként fognak majd tevékenykedni, hogy vajon lesz-e még, találkoznak-e majd olyan gyerekkel az iskolában, aki nyelvjárásban beszél. Arra a mintázatra gondolva, hogy bármelyik nyelvtörténeti korszakunkat vizsgáljuk meg, látjuk azt, hogy a nyelv változataiban él. Látva azt, hogy vannak regionalizmusok ma is. Lehet, hogy nem az az ősi, archaikus nyelvjárás fog öröklődni minden ízében, amely valaha jellemezte egy-egy régiót vagy egy-egy beszélőközösséget, de az biztos, hogy a magyar nyelv változataiban fog élni, akár csak azokra a szociolektusokra gondolva, különböző dialektusokra gondolva, amelyek ma is jellemzőek. Próbálok mindig optimista lenni, akár a könyveimben, akár a tanulmányaimban. Nem a negatív álláspontot képviselem, hanem az, hogy ma is járva a falvakat, látom azt, hogy a fiatalok is ragaszkodnak őseiknek a szokásaihoz. Ma is látjuk, hogy népviseletbe öltöznek, hogy megismerik az adott közösség néptáncát, népdalait. Én hiszek abban, hogy a nyelvjárás sem fog eltűnni.
3: Terveink szerint Gréci Zsoldos Enikővel és a nyelvjárás kutatással még találkozhatnak műsorainkban. Ha Hátó Tibort valami zavarja, akkor nem zavartatja magát, megírja. Íme.
5: Bezavar. Egy ideje a laza, szlenges modorú megszólalásokban új ige bukkant fel, a zavart okoz, megzavar valamit jelentésű bezavar. Tudtad, hogy a homeopátiának bezavar a mobil? Az oktatásba bezavarna a tantervek évközbeni módosítása. Nem mikróz műanyagban, mert bezavar a szexbe. Ez a bezavar a zavarigéből alakult a jó ideje terjeszkedő be igekötővel, és teljesen más, mint a valakit bekényszerít valahová jelentésű bezavar valakit valahová, az edző bezavarta a játékost az öltözőbe. A bezavar az elektronika zsargonjából származik, a jeltovábbítás és jelvétel zavaraira utal. A bezavar még ezen a területen is bizalmas stílusúnak számít. Az izzó bezavar az autórádiónak. Ez is helyén valóbb így, az izzó zavarja az autórádiót. Vagy egy hónapig bezavar a katonaság a GPS-eknek, bezavar a szlovák mobilhálózata határmenti településeken. Ezek helyett is az lenne megfelelő, a katonaság jeladói zavarják az útvonal tervezést, illetve zavarja a vételt a szlovák mobilhálózat. Pongyolaságok tömege mutatja, hogy a divat sokszor fontosabb az értelmes közlésnél. Íme, tényleg bezavar a babának a telefon? A modorosság eltűnik, a közlés értelmes lesz, ha a bezavar a babának helyett azt mondjuk árt a babának. Bruce Willisnek bezavart a taxis blokád. Itt arról volt szó a tudósításban, hogy a színésznek annak idején rosszkor, rosszul jött a blokád. Hátráltatta őt a munkájában. A következő újságcímek is modorosak, a trendi nyelvhasználathoz való igazodás az értelem rovására megy. Bezavar a bódé Szombathelyen. Vagyis rossz helyen áll a bódé, még magyarabbul és egyszerűen útban van a bódé. Az OTP pénzügyeibe is bezavar az orosz-ukrán konfliktus. Bezavar a japán katasztrófa a kötelező biztosítás piacán. Jó lenne tudni, ezekben a hírekben miről is van szó valójában. Ezek a címek nem felelnek meg a hírközlés követelményének, inkább a bulvársajtó összekacsintó, bizalmaskodó modorát erőltetik, s közben elfeledkeznek a tájékoztatásról. A címadásban szinte jelképpé vált a bezavar, főleg a világhálós híroldalakon, és olyankor, ha valaki valami, mint akadály probléma jelenik meg mások számára. Például a műemlékes bezavar. Itt a műemlékvédőkről van szó, akik az építtetők szemében csupán zavaró tényezők. A volt barátnő bezavar, vagyis a korábbi partner akadálya lehet az új kapcsolat kiépülésének. Bezavart a fenyő az Acsádi úton. Itt arról van szó, hogy a fenyő oka volt egy balesetnek. Vagyis magyarul bajt, balesetet okozott a fenyő. A bezavar tehát egyfelől elhomályosítja a közlendőt, és üressé, bizalmaskodóvá teszi a közlést. Másfelől kárt okoz a nyelvtanban, a nyelvi szerkezetben is, mivel a bezavarnak nem lehet szabályos saját vonzata. Előfordul mellette például a naknek, a nálnél, a bamben vagy a babe is. Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy szabatos, igényes közlésben mindenképpen kerüljük el a használatát.
3: Hátó Tibor olvasta feljegyzetét. Két héttel ezelőtti játékunkban a megadott szavak betűiből egy magyar király nevét kellett kirakni. A jó megoldás Szent László. Ezúttal Kéca Györgynének postázunk tárgyjutalmat. Új feladvánnyal később jelentkezünk. Már a búcsúzom, két hét múlva ismét találkozunk. Addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
1: Elhangzott a Nyelvédesanyánk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Tamási Áron, szülőföldem. Itt élned és halnod kell. Harmadik rész.

Ma különösen ragyog a nap. Ilyen szép húsvétra nemigen emlékszem. De különben az úgy szokott lenni, hogy húsvétban is mindig az élő a legszebb. S hát még, amikor megesszük reggelire a báránytokányt. Mindenki bent a házakban, s künn az úton a lelki ünnepnek s a testi jólétnek az igézetében várja a harangszót és a szentmise közelettét. Még Ágnes is félretette a rendszabályokat, melyekkel máskor sűrűn szegélyezi sógornak az útját. Még azt sem tudjuk róla ebben a percben, hogy hol jár. Hamar kiderül azonban, hogy a szolgálatot teljesíti, amelyet oldala mellett vállalt a puskamentes háborúban. Vagyis az élet folyását figyeli künn az emberek között, s az eseményeket gyűjti. Amikor megjön, azt mondja, az asszonyok erősen háborúznak. Ez azt jelenti, hogy tegnap sokan jártak a városba, s onnét az urak közül félős híreket hoztak a világállapota felől. Ezek a hírek bolygatták meg az asszonyi népet, amelyik nem nyughatik, hanem ilyettében festegeti az ördögöt. Hagyni kell őket, mondom, úgysem az asszonyokon múlik a háború. Sógor azonban nem veszi kicsibe az asszonyi népet, mert azt mondja, hogy a háború óta már senki sem bír vélük, különösen a városokban. Már ott nyüzsögnek, ahol a férfiak. S hogy egyebet ne mondjon, most is hallott egy olyan hírt, amelyiken el kell gondolkozni. No, mondom, igaz lehet-e, folytatja sógor, hogy az amerikai elnök helyett a felesége kormányoz? Ezt kimondta, kérdem. Azt beszélik. Bár nem egészen a mi ügyünk az amerikai, nekem egy kicsit mégis szakmámba vág, mert 3 esztendőt töltöttem volt ott. De egy kicsi nem sok, annyit sem tudok erről a dologról, mégis élénken rázom a fejemet, mert nem szeretném, hogy igaz legyen. Lehetetlen, mondom. Sógor helyesel, s így szól. Az hát! Miután így egyértelműleg eldöntöttük a kérdést, ő kimegy a tornácba, mintha az eredményt ki akarná hirdetni a népnek. De egy kicsi idő múlva visszajön, s azt mondja nekem, hogy menjek. Nem kérdem hova, hanem indulok utána. Elvezet egészen a tornác végébe, honnét a völgy felett pompásan lehet látni az egész keleti határt. Most búza van ezen a határon, s a föld mindenütt végig üdén tündöklik a zöld szín árnyalataiban. Néhol csak lehelet a zöld, de más kövérebb helyen sötét és sűrű. A levegő pedig csillámlik a föld felett. Sógor kinyújtja a jobb karját, s úgy mutat a határnak egy pontjára, s közben azt kérdi, hogy van-e jó szemem. Erre összefut a szemöldököm, s olyan lesz a két szemem is, mint a tengerészeké, kicsi és biztos, amire mindig gyermekesen vágytam. Van, mondom. Messze, egészen a határ tetejében kicsi sereget látok. Zászló lobog a kicsi sereg élén, akkorát

Ka innét, mint a madár szárnya csupán. A határkerülők, szólok örömmel, azok, mondja sógor. Ha olyan fülem volna, mint a lónak, most az ájtatos sereg énekét is hallanám bizonyosan. De mivel nem hallom, magam kezdem fújni itt a tornácban, ahogy tudom. Hogy a földnek bő gyümölcsét adjad, áldjad és megtartsad. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ezt fújják, ugye? Kérdem. Ezt. A nyulaknak, mondja. És ahogy ott állok, egy régi húsvét jut eszembe, a háború első húsvétja, 15-ben. Az 5. gimnáziumba jártam éppen, s a székely harisnya viseletet akkor tettem le, húsvét napján reggel. Szép barna öltönyt kaptam a helyébe, zöld pontokkal volt telihintve. Nagy napom volt egyébként is az a húsvét, mert a határkerülőknek én voltam a vezére. Amikor kerülés közben a szomszéd falu csapatával találkoztunk, s meghajtottuk egymás előtt az zászlóinkat, én feleltem meg a másik falu szónokának. És amikor visszaérkeztünk a faluba, s a pap előnkbe jött az otthon maradt emberekkel, akkor is én mondtam a beszédet. Ott állottunk az országúton, egy úti kereszt mellett, és az egész falu színe előtt kellett bébizonyítanom, hogy nem hiába vesztegettem könyvekre és tandíjra a pénzt. De tudtam én jól, mibe fogtam belé, és már azelőtt egy héttel megírtam a beszédet. 4 hosszú oldalra terjedt árkus papíroson, és 5 napig tanultam otthon a kertben, a zsenge füvön sétálgatva a szilvafák alatt. Főleg a háborús hősökről írtam, akik védték a határt és a búzavetést, s akiknek vére megszentelte mind a kettőt. Egy szót se vétettem el, olyan jól elmondtam a beszédet, csak éppen azt számítottam ki rosszul, hogy mikor sírjanak az emberek, mert a csitítástól még messze voltam az írás szerint, amikor egyre másra bőgni kezdtek az asszonyok. A retorika tudománya, mit az 5. tanultunk, a gyakorlatban nem ütött bé. Többet nem is folyamodtam hozzá soha. Kérdés azonban, hogy a jövőben nem fogok-e mégis, hiszen ha eféle iskolás szabályok szerint valaha bőgetni tudtam a népet, egyszer talán megpróbálhatom, hogy meg is örvendeztessem őt.

Megérkezik Gáspár öcsém, hogy a megállapodás szerint együtt menjünk az ünnepi misére. Szép és gondos öltözetében olyan, mint egy vőlegény. Igaz, elég fiatal is hozzá. Bémegyünk ketten a szobába, hol körben a falakon az Ágnes zöld ágacskái pajkosan örvendenek nekünk. Gáspár leteszi a kalapját, de csak akkor ül le, amikor én is leereszkedem az egyik kicsi barna székre. Nagyon szeretem ezeket a kicsi barna székeket, mert nem csak alkalmasak a célra, hanem amellett vidámak és játékosak is, mint általában a házak és az idevaló táj. Különös dolog, de ebben a percben ők ébresztik bennem az első fájó érzést a holnapi búcsú és elválás miatt. Aztán az öcsém komoly arcát nézem, amelyen a természet nyugalma ül a tatáros bajusz körül. Úgy érzem, ebben a meghitt együttlétben neki is meg kéne mondanom, hogy holnap visszamegyek Kolozsvár városába. Nehéz szívvel teszem, de ha valaki, úgy mégis ő fogja legjobban megérteni, hogy a katonának őrhelyére vissza kell menni. Gáspár komolyan tekint szemembe, s arcának nyugalma néhány pillanatra megkomorul. Aztán így szól. Bátyám tudja, mi a teendő. Ahogy mondja, olyan íze van annak, hogy régi székely harcosok jutnak eszembe, akik tábortűznél ülnek. Ritkán esik a szó, de akkor sors épül vagy dől el benne. Anyámnak ne mondd meg, szólok. Jobb is, válaszol. Néhány mondatban azt a kívánságomat közlöm véle, hogy legyen őrizője az anyám életének, védője és gondozója neki, hadd tölthesse csendes nyugalomban hátralévő életét. Aztán a gazdaságról ejtünk szavakat, majd annak a gondolatnak kedveskedünk, hogy jó volna, ha én is valami házacskát akasztanék magamnak itthon. Bizony jó volna, mondom. S a beszéd jut eszembe, amit Ágnessel folytattam a szép könyvekről és a boltról. Akaratos ujjakkal végig simítom a homlokomat, s éppen akkor béjön sógor is a szobába. Azt mondja, hogy indulhatnánk is szép lassan a templom felé, ha ott akarunk lenni, amikor a határkerülőket fogadja a pap. Hogy ne akarnánk? Kicsi idő múlva már megyünk is hárman, lassan és tartós vidámsággal, szigorúan asszonyok nélkül. Künn az úton sem ereszkedhetik hozzánk asszonyi nép, hanem amelyik jön, illően köszön és kikerülve előz meg minket. Lent a híd mellett egy közepes korú férfiú áll a kapuban. Vár valakit. Sógor odaszól neki, hogy a tartozásból nem tudna-e megadni 100 lejt. Annyit nem, de 20 lejt oda nyújt. Sóváran vet még egy pillantást a pénzre, s azt mondja sógornak, aztán ne gyűjtsd meg a pénzt, mert bézárnak. Nem vagyok korondi, nevet sógor. Megkérdezem, hogy ez miféle rejtelmes beszéd, mire sógor elteszi a pénzt, és azt mondja. Lakott fenn a korondi hegyben egy öreg ember, s neki a felesége. Mind a ketten bolondultak a pénz után. Kivált, ha aranyból volt. Valahogy gyűjtöttek is egy fazékkal, még a békevilágban, s eltették a pincébe, mint a murkot. Volt nekik egy növendékszolgájuk, aki meggyanította a fazakat, s el is beszélte két embernek. Nem sok idő múlva gondolja a korondi ember, hogy ő megnézi az aranyakat, de nem kapja a fazakat. Hí, a kutya mindenit, el hamar a csendőrökhöz. Elé a kicsi szolgát, s az szegény úgy megijedt, hogy megmondta a két aranyos embert. Itt sógor megáll, által néz Gáspárra, s ketten kacagni kezdenek. Ebben nem látok semmit, mondom. Nem, nem, helytelenkedik sógor, de a vége. Mert a két tolvajt már eleresztették, ellenben a pénztulajdonos most is a börtönben ül. Ugyan biza, miért? Kérdem. Azért, mondja sógor, mert a pénzt összegyűjtötte fazékba, s kivonta a forgalomból.
Most már nincs különbség közöttünk, mert én is mulatok a dolgon, pedig nem is olyan mulatságos, különösen a szegény korondi embernek. De hát mit tegyünk? Valóban csak nevetni tudunk, mert ha például oktatni akarnók ennek alapján a népet, akkor mit mondhatnánk? Ugye csak azt, hogy senki ne gyűjtse fazékba az aranyat, s ne vonja ki a forgalomból a pénzt, mert lesújtanak az olyanra. Ha valaki bolondnak akar látszani, akkor manapság ennél jobbat nem is hirdethetne, hiszen az egész székely nép között csak ez az egyetlen korondi volt, aki kivonhatta pénzét a forgalomból. A többinek éppen az a baja, hogy egy-egy kicsit szeretne kifogni a forgatagból, mint valami örvényből a halat. S gyengén ereszt a halászat.

Gáspár észreveszi, hogy messze a hátunk mögött ereszkednek a határkerülők. Tudjuk, hogy melyik úti keresztnél lesz a fogadásuk, s arra felé vesszük az irányt. Amikor megérkeztünk oda, a kereszt tövében meghúzódunk. Rajtunk kívül is már vannak számosan. Nagy köszönések esnek, s egyik másikat én is megkérdezem az egészsége felől. Rokonok is akadnak közöttük, s úgy szintén olyanok, akik apámnak voltak barátai. S igen sokan nekem, gyermekkoromban. Ennyi összefűződés mellett beszéd dolgában nemigen szorulunk meg, de ahogy javában repdesnek közöttünk a szavak, egyszerre megszólalnak a harangok. Az ének pedig két felől hallatszik fel, tova a kerülők ereszkednek örvendezve, itt előttünk pedig templomi ruhában a pap vezeti a fogadó sereget. Össze is érnek nem sokára. Már jól lehet látni, hogy a kerülők élén nagy feszületet emel egy ember. Búzakoszorú és óriási fonott perec csüng a kereszt tetejéből, leér a Krisztus lábáig is mind a kettő. A három zászlót is zöldbe borították a sok búzakoszorúval, s két leány még a kezében is lógat néhányat. A két sereg találkozik, és a lobogókat földig hajtják egymás előtt. Ezt az alkalmat hamar a lányok is megragadják, s a gazdátlan koszorúkat a zászlók rúdjának tetejébe akasztják, hogy ne dísztelenkedjenek az itthoniak se. Jól sikerült. A lobogók magasba emelkednek, és előlép a madár látta szónok, hogy elmondja, hol jártak, mit láttak, s milyen a vetés. Neki húzakodik, s úgy kezdi a beszédet. Hallgatjuk mind, s hallgatja a pap is. Az emberek arca enyhe, mint a meleg kenyér, a papé pedig komoly, mint a hivatal főnöké. S mellette már nem csak komoly a magos öreg kántor, hanem egyenesen zord. Sok gyermeke van, nem rossz ember maga sem. Jobb sorsot érdemelne tehát. Mert ahogy itt áll, hosszú, sovány testével és kicsi arcával, csizmában és szegényesen, hajítófának tűnik egészen, amely itt akadt meg ebben a faluban. A szószóló kimondja az áment, és megcsókolja a kicsi feszületet, amelyet odatart neki a pap. Erre a figyelem feljebb emelkedik egy fokkal, s egészen a pap felé fordul. Magam is, mint a készséges termőföld, odaadással hallgatom a szavait. Mindjárt a határkerüléssel kezdi, s dicséri ezt a szokást, melyet őseinktől örököltünk. Majd határozottan jelenti ki a határról visszatért népnek, jól tettétek, amit most tettetek. Egy gazda, aki mellettem áll, odasúgja nekem, csak azt nem tettük jól, amit az iskola ügyében tettünk. Nem szólok semmit erre, de a tekintetem rögtön az iskolára tapad, amely nem messze van innét, és szemben majdnem. Három emeletes, nagy veres épület. Beillenék gimnáziumnak is, nem csak állami elemi iskolának. Eszméje az ádáz harcból született, mely a pap és a bíró között dúl. Felekezetit kellett volna építeni, de amikor erről tanakodtak, ők ketten összevesztek. A bíró nem jár templomba azóta, elhagyta vallásunkat, és erejét a barátságra építette, melyet a román urakkal mértéktelenül kezdett szőni. Így épült négy esztendeig az állami iskola, kevés állami segítséggel, de sok pótadóval és erőszakos közmunkával. Ki tudja, talán az Isten próbálta meg véle a falut. Mert igaz, hogy most románul tanítják benne a farkaslaki gyermekeket, akik a nevüket sem tudják jól leírni magyarul, de bennem erős a hit, hogy rövidesen és közös békével magyarra fordul itt is a szó. Éppen ezen a mai napon ne hinne az ember. Lám, hitben és örvendezésben hömpölyög a nép is a templom felé, s ott mise végén arról beszél a pap is, hogy hinni kell. Nem úgy, mint Mária és Mária Magdolna, akik arról beszéltek, hogy ki fogja elhengeríteni a sírról a követ,
mivel ők bé akarják balzsammal kenni a Jézus testét. S nem is úgy, mint az apostolok, kiknek az ajtón keresztül, nyitás nélkül megjelent a feltámadt Krisztus, s ők mégsem hittek benne, csak amikor kenyeret és mézet evett előttük. Azóta hinni kell, mert lehet. Látom, a nép tud is hinni, mert ahogy templomból jövet, özönlik széjjel az utakon, csak derűt, jobbulást és jót beszél. S azt beszélünk mi is, ahogy rokonokkal megbővülve mendegélünk hazafelé.

Vidámabban ebédet sem ettünk soha. Utána úgy eltelik az idő, hogy mind csodálkozva emeljük fel a fejünket, amikor temetésre harangoznak. Bátyám, eljön-e? Kérdi Gáspár. Hogyne, mondom. Éppen akkor érkezünk a bíró háza elé, amikor az óriási halottas kocsi is jön a város felől. Düledezik a rossz falusi úton, s a nyomában omlik a nép, mert mindenki látni akarja, hogy mit rendezett a bíró. Hamarosan megjön a három pap is, ahogy az üzenet szólott volt, s mind a hárman beöltöznek a temetésre, ami húzza sokáig az időt. Ott állok künn a tornác mellett, öcsémmel és egy-két rokonnal. Amikor hallom, hogy végre szegezik bent a koporsót, mondom magamban, no mindjárt látni fogom én is a bírót, aki olyan volt mindig, mint egy vadkirály. Nem tagadhatom, tetszik nekem, hogy valaki ennyire erős legyen, s ne tudja megtörni semmi. De ahogy lehozzák a koporsót az udvarra, s ott mögötte megpillantom a bírót, döbbenve húzódom magamba. Mert felére fonnyadva és nyomorultul áll a dőfös ember. Úgy érzem, rögtön sírni kezdek. De ő még nálamnál is többet és emberibbet érezhet, mert ahogy megmozdul a koporsóval a halottas kocsi, gyámoltalanul lendül a két karja előre, és elcsukló hangon mélyen a porból nyög fel mindenki előtt. Az édesanyját szólítja, aki utolsó útjára már elindult. Elfordulok, és a nagy székely kaput nézem, amely gyászleplekbe öltözve feketén meredezik. A temetőbe kimenjünk-e? Kérdi öcsém. Halkan csak annyit mondok neki, hogy ő menjen. Aztán megfordulok, és egyedül felfelé indulok az úton. De hazamenni sincsen kedvem, talán a mezőre, ahol egyedül lehetek, a rügyező fák és madarak között. Ez jó. Már le is ereszkedett az este, amikor hazavetődöm. Sógor nincsen itthon, valahol a korcsmában ünnepel, a többi erdei munkásokkal, 20 lejjel a zsebében. Ágnes is nyájba készül. Egyedül anyám üldögél mellettem, de amikor hazakísérem a buvákoló holdvilágon, akkor sem merem megmondani neki, hogy útra indulok holnap délben. Hol van sógor? Kérdem Ágnestől reggel. Azt mondja, már egy órája is van, hogy elment. Mit akarnék véle? Szekeret kéne fogadni, szólok csendesen. Ágnes csodálkozva tekint rám, majd elfordul, és nehezen csak ennyit felel. Azt lehet kapni. És ahogy ott állunk beszéd nélkül, hirtelen az anyám arca jelenik meg előttem, majd a Gáspáré utána. Aztán a többi testvérek jönnek csillanással, és a sor végén a föld, s az örök béke nyugalmával megjelenik apám. Rögtön hátamra vetem a kabátomat, hogy induljak a temetőbe. Sógor akkor érkezik éppen, nagy bokor virágot tart az ölében, fái és földi virágokat vegyesen. Mosolyogva felém nyújtja, és így szól. Sógor urat üdvözli a tavasz. Ölembe veszem a virágokat, és úgy viszem a temetőbe. Messze bent van az apám sírja, együtt a nemzetség régi halottaival, kiknek elejét még akkor temették ide, amikor felütötték a temetőt. Nagy kereszt van az apám sírja felett. Barnul már erősen a cserefája, s igen, a bádog is felette. Magán a hompon kizöldült már a fű, egy-egy kövér ibolya is duzzad rajta. Mellette a testvéreim feküsznek hatan. Majd nagyapám és az ő fiai. Tovább dédapám nyugszik, és az ősök számosan. Ölemből oda teszem a virágokat az apám sírjára. Hadd üdvözölje őt is a tavasz, amelyet annyit és oly nehezen várt örökké. Aztán mozdulatlanul nézem a földet, és az jut eszembe, hogy valamikor én is itt fogok feküdni. Most csend van,
és heven süt a nap. Fénye zuhog a hatalmas temetőre, és a bádog a sok kereszt tetején ezer csillámban veri vissza. S e káprázatban az apám és az ősök sírjánál vajon feltehetem-e a kérdést, a miénk ez? Nem tehetem fel, mert ez kérdés nélkül a miénk. Miénk a fény, amit lelkünkbe fogadunk, s a föld, amelyen élünk és meghalunk.

0: Tamási Áron, Szülőföldem. Az önéletrajzi regény Itt élned és halnod kell című fejezetéből Blaskó Péter olvasott fel. A harmadik, befejező részt hallották. Hangmérnök Horváth János, dramaturg E. Román Kata, zenei szerkesztő Bögös Henriett, rendező
1: A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Minden eddiginél több, csak nem 500 új altisztet esküdt szombaton Budapesten a Hősök terén. A Magyar Honvédség történetének legnagyobb altisztavatásán Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt mondta, az altisztek jelentik a haderő gerincét, hiszen ők vezetik közvetlenül a katonákat. Az MTI tudósítása szerint Sándor Zsolt vezérezredes úgy fogalmazott, az altiszti hivatás életre szóló felelősség Magyarország biztonságáért. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte szombaton a Facebook oldalára feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter. Elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen. Idén is közös hálaadó szentmisére várják a jubiláns házaspárokat a győri székesegyházban, írja a Magyar Kurír. A győri egyházmegye tájékoztatása szerint szeptember 5-én szombaton a Nagyboldogasszony székesegyházban azok adhatnak hálát, akik idén ünneplik szentségi házasságkötésük 5., 10., 15. vagy további évfordulóját. A szentmiséket két időpontban tartják, délelőtt az 5.-től a 35., délután pedig a 40.-től a 70. házassági évfordulókat ünneplők számára. Regisztrálni augusztus 10-ig lehet a plébániákon. Legalább 11-en megsérültek a Kijev ellen az éjszaka indított újabb orosz rakéta támadásokban, amelyek miatt több tűz is keletkezett az ukrán fővárosban, közölték a hatóságok szombat reggel. A Telegramon közzétett bejegyzések között Vitali Klitschko, Kijev polgármestere azt írta, hogy a város balisztikus rakéták támadása alatt áll, és arra figyelmeztette a lakosokat, hogy maradjanak az óvóhelyeken. Mindez azt követően történt, hogy Moszkva múlt héten nagyszabású drón és rakéta támadást indított Kijev ellen, amelyben legalább 30 ember meghalt, és több mint 20 létesítményre mértek csapást a városban. Kiszabadították a berlini szupermarketben túlszulejtett nőt, aki csaknem 11 órán át tartott fogva egy férfi, írja az Infostart. A német rendőrség közlése szerint szombat reggel a különleges egységek sokkolóval ártalmatlanították az elkövetőt, és véget vetettek a péntek este kezdődött túszdrámának egy dél-berlini Reve üzletben. A férfi zárás előtt késsel fenyegette meg az üzlet egyik dolgozóját, majd túlszulejtette. A sokkos állapotban lévő nőt kórházba vitték, az elkövető könnyebben megsérült. A hatóságok szerint a férfi és a nő korábban nem ismerték egymást, a túlszejtés indítéka egyelőre ismeretlen. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati déli határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. A szél ismét nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 Celsius fok között valószínű. Késő estére 17 és 25 fok közé hűl a levegő. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 16 órakor jelentkezünk. 15 óra 5 perc. Kvaterka. Szombat délutáni beszélgetés a Déli Báb utcában. A szerkesztő Marton Árpád.

0: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, kedves rádióhallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. A mai témánk címe alapján meglehetősen elvont, mert az a megbeszélésünk tárgya, hogy a zenei információ vizuális reprezentációja. Több napig gondolkodtam, hogy ez ugyan mit jelent, de majd azért vannak itt a vendégeim, hogy megtudjam tőlük. Bonec Veronika, operarendező, Berkes Tamás, multimédia designer, Szíves Márton ütőhangszeres művész és Csamodai Bence János, trombita művész. Ők ketten már többünk előtt ismert módon többféle műfajt szoktak összehozni a koncertjeiken. A multimédia menedzser vendégünk kapcsán szóba került az, hogy multimédia, és ugye manapság ez egy ilyen hívószó, hogy multimédiás korban élünk, ami vagy jó, vagy rossz, én nem tudom, erre majd megkapjuk a választ. Ahhoz vagyunk szokva, hogy egyszerre mindenféle csatornán jönnek az információk. És sok ember, hogyha az, mondjuk csak a audio csatornán jön valami dolog, akkor elunja magát. Jó példára mondjuk a kereskedelmi televíziózás formájára megfigyelték, hogy a kereskedelmi televíziózás vezette be azt, hogy folytonosan mozognak a kamerák, mert ha a kamerák állnának, mint régen egy klasszikus beszélgetés műsorban, rájönnénk, hogy nincs a beszélgetésnek voltak éppen mondani valója, ezért szúrják ki a szemünket, hogy a mondani való helyét mozgással, vizuális ingerekkel elaltassák az érdeklődésünket. Tehát csak azért mondom, hogy a multimédiás világnak vannak, mint mindennek, előnyei meg hátrányai. Erről fogunk szerintem beszélni, de még egy dologba bele szeretnék kapaszkodni a címünkből, az, hogy zenei információ. Eszembe jött a Theodor Rosszak nevezető szakember, aki az Információ Kultusza címmel írt egy nagy elemzést arról, hogy a modern, vagy posztmodern, vagy posztmortem kor az információt nagyon elvontan kezeli, tehát ugye bitekre bontunk le mindent, és nagyon száraz és tárgyilagos. Na most a zenei információ, azt hiszem a legjobb példa ez a szókapcsolat arra, hogy a zene, az nagyon sokféle információt hordoz. Át is adnám a szót a zenészeknek.
1: Igen, hát itt most sok mindenről lesz szó, és sok olyan zenei projektet fogunk bemutatni, ami teljesen elrugaszkodott a hagyományos koncerttermi szokásoktól. Úgyhogy ez kicsit én szeretnék arról beszélni, hogy honnan jött ez a motiváció egyáltalán, hogy picit pluszt vigyünk a koncerttermekbe.
0: Ha lehetek az ördög ügyvédje, ugye egy trombita művésznek meg kell azzal küzdenie, hogy a trombitálása mellett még valamivel, mondjuk egy tanár ezt nagyon jól tudja, le kell kötni a gyerekek figyelmét. Tehát kell még valami, hogy a cirkusz műfajban mondják, hogy a szemeket is jól kell lakatni. Ez volt a kiinduló pont?
1: Igen, részben. Tehát először egy barokk koncertet csináltunk, nagyon érdekes módon, ahol próbáltunk mást is belevinni, mint hogy a kottában lejátszunk a darabokat, és akkor köszönjük szépen, meghajolunk. Mert még egyetemista koromban, még mielőtt Marcival elkezdtünk dolgozni, jutott eszembe az, hogy hát valószínűleg a közönségnek ez úgy kevés, vagy én szeretnék többet is adni. És akkor csináltuk egy olyan koncertet, ahol barokk ruhában, barokk hangszerekkel játszottunk, és barokk ételeket, tehát a barokk korszakból ilyen vaddisznó pástítomot, meg egyéb olyan dolgot, mint hogyha egy ilyen barokk táncesten vennénk részt. Egy templomban rendeztük meg egyébként ezt a koncertet. Tehát barokk ételeket, barokk zenét, barokk hangszerekkel, barokk ruhában és barokk tánccal adtok elő. Tehát tulajdonképpen nem csak egy ilyen hagyományos lével az ember is meghallgatja a koncertet és meghajolnak a művészek és aztán viszontlátásra, hanem próbáltunk több érzékszervre is hatni és egy olyan produkciót nyújtani, mi kicsit visszalepíti abba az időbe őket, amikor írták azt a zenét, és ugyanazt megpróbálja átadni neki.
0: Hiszen a barokk az maga egy multimédiás korszak volt, hiszen az ötözködés, az ízek, amiket elmondtál, ott az természetes volt, hogy a színházban esznek a páholyban, a többiről nem beszélünk, hogy mi minden
1: csináltak. Hát táncolnak, ugye, meg ott van a nagyon nagy szerepe volt akkor a ruháknak, a parókáknak és a többi. Úgyhogy próbáltuk ezt a hangulatot átadni a közönségnek, és nagyon jól sikerült. Aztán amikor elkezdtünk Marcival dolgozni, akkor hát Marci, szerintem te kezdtél, mert Marcinak is volt egy előtörténete.
0: Marci, aki ugye megtanulta az összes ütőhangszert az üsdobtól a marimbáig.
1: De... Igen, a kavicstól a nem is tudom, a üvegdarabig.
2: Nem akartam operát csinálni, nem akartam performance-ot csinálni, az opera az kevés, vagy a performance az annál több, mivel a hangszerem is van. Ezért az a kezdtem kísérletezni, hogy tudom esetleg mesével összekapcsolni, vagy tánccal összekapcsolni, vagy vizuállal összekapcsolni, és akkor az első közös megmozdulásom Bencével az Floridában volt, amikor én egy hangszeres performance-arokat adtam elő, és ketten pedig egy olyan darabot állítottunk össze, Magvet és Megdámolod a címe, ez egy egyik darab, ahol a Magvet és Megdámolod összecsapott, és akkor nekünk is össze kell csapni. Tehát az, hogy hogyan jutunk el erre, hogy mi az információt tartalmaz a zenének, az onnan indult, hogy én valahol másik szinten is meg akarom mutatni, nem csak a zenei szinten. Gondolom ez egy kortárs nyomás is. Tehát manapság már nem találok olyan szervezet, olyan koncerttermet, aki úgy jönne oda, hogy gyere, játsszál már nekem Mozartot. Sőt, volt, aki azt mondta, hogy Marci, gyere, játsszál, csak nem Mozartot, mert azt már mondom. Tehát amikor valahol megérkezek, ott kérnek előadást, kérnek táncot, kérnek vizualitást, kérnek valamit, ami az információ rétegét az ennek kibontja. Így kezdődött el. Erről majd bőven fogunk beszélni, csak a kezdeteket így foglaltam.
0: Ugye az ütőhangszer azért jó példa, mert ha jól gondolom, akkor a legjobb zene az mégiscsak az ütő. Két kavicsot összeütünk, vagy két fadarabot.
2: Igen.
0: És akkor ez aztán leképeződik. Tehát a hang hat az idegrendszerünkre. A hang külünkön keresztül hat az idegrendszerünkre. A idegesnek megmutat. Ez bontakozik ki a továbbiakban, tehát tovább dolgozik a vizualitásban, mozgásban, látványban. Majd rendezés arra, hogy külön persze nyilván kitérünk.
2: Majd én is fogok mutatni példákat, hoztam pár példát, hogy miket, szerintem azt mondja kicsit később, hogy mi az, amiket, hogy kibontjuk a zeneinformációt. De esetlegesen a zeneinformáció az számomra az idő, és az idővel van manipuláció. És ebből jön a szerkezet, ebből jönnek a feszültségek, ebből jön néha az érzelem is. De ez így indult. Az ütősöknél azért könnyebb egy kicsit az idővel játszani, mert nekünk az egész testünk bele száll a hangképzésbe. Mindig kell látványnak lenni. Hogyha egy ütősnél rossz a látvány, akkor vagy feszült, vagy túl kevés, túl unott, akkor már a koncertet is befolyásolja. Szerintem ez természetesen másodnásig az énekeseknek is ki kell állnia, de az énekeseknél, fúvósnál, az angolosnál, igen, annyian nem látványos az, hogyha egy test nem vesz részt a kifejezésben.
1: Igen, ezt én is egyébként sokszor megkaptam kritikának, hogy Marci, marra látványos, persze van 360 fokban ütőhangszerekkel, ugrik, mászik, mindent csinálj, meg hát folyamat romitámat, az annyira nem látványos, de hát ez sajnos hangszeres sajátosság, úgyhogy így is ilyen formán a Marci ütőhangszeres játéka próbálta nyitni a kicsit a performance irányába a mi közös produkciónkat.
0: Tévedek-e, ha azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes, egy pengelyéren való táncolás, mert tudunk úgynevezett látványzongoristákról, akik zongorázni igazából fene meg nem hallgatni, hogy játszanak Chopint, de LED falakkal és 500 darab műhegedűssel hatalmas performance-okat vagy show-kat csinálnak. Szóval az jó zenész hol találja meg azt, hogy mi az, ami a zenét segít kibontani, vagy eljutatni a közönséghez, és mi az, ami csak ámít és szemfényvesztés?
1: Hát ez nagyon-nagyon vékony ég, ez biztos. Tehát, hogy meg szerintem ez is kérdése is. Ugyanakkor mi nem ebbe az irányba indultunk el. Pont azért, hogy a látványt azt hozzáadjuk a mi produkciónkhoz, azt nem a mi kvázi csúnyamatban, molyomkodásunkba akartuk kifejezni, hanem egy olyan médiumot hozzáadni a zenéhez, ami egy teljesen pluszt ad hozzá, akár ami a színház művészetben is benne van, a látvány. És akkor elkezdtünk együtt dolgozni. Először színművésszel, és akkor irodalomban vegyítettük a koncerteket. Ezek nagyrészt kortárs zenék egyébként. Aztán elkezdtünk együtt dolgozni festőművésszel, aki vetített élő homok animációkat, és aztán vízfestékes animációkat improvizált, aztán utána meg rendezésben meg is komponált a koncertünkhez, és nagyon nagyon jó hatást értek el.
2: Számunkra az előadás, meg a vizualitás hozzáadása az nem egy krém, hanem egy plusz információ réteg, amihez nagyon szükségünk lenne egy rendezőre. Veronika, mi gondolsz?
3: Kicsit, hogy áttérjek a saját műfajomra, annyiban nem illik ide, hogy a zene információnak a vizuális kifejezése. Ugye ez az operánál, ez a fajta hozzáállás, ez nagyon zenész hozzáállás. Hogy az összes többi, a színpad, a minden, ami hozzá kapcsolódik, az mind arra van, hogy a kottát így fölrakjuk.
1: Szerintem nem, egyébként inkább a szövegkönyvben.
3: Én meg inkább úgy gondolom, hogy ez úgyis van egyfajta ilyen iskola, ami úgy fogja föl az operát, mint műfajt, mint egy igazi multimédium. Ahol különböző kommunikációs rendszerek, a verbális, mint a szövegkönyv, a zenei, ugye a kotta, vagy a vizuális, ami aztán a színpadon a kifejezés, ez mind ugyanazt az információt, csak a saját nyelvén próbálja egyszerre mondani.
1: És azt erősíti.
3: Igen, és azt erősíti, és aztán szituáció függ, és a többi, hogy ezek mikor, milyen arányban vannak jelen, de alapvetően úgy hozzá, ez egy kicsit ilyen örök, a karmester azt mondja, hogy a zene az sokkal fontosabb az operában, a rendező azt mondja, hogy a vizuális része sokkal fontosabb, de igazából mind a kettő ott van és ugyanazt próbálja elmondani, nem a zenére épül az egyik, és nem a színpadra épül a másik. Ilyen szempontból egy kicsit talán az érve másik oldalahoz képest, amit ti próbáltok csinálni.
1: Javíts ki, ha tévedek, de alapvetően ugye a vizualitás és a zene is egy operánál a szövegkönyv programjából inspirálódik. Tehát igazából a kettő fölött nincs ott a történet?
3: Ez is egy kicsit olyan, hogy ahány opera annyiféle módon lett megírva. Tehát van, hogy egy szövegkönyvet odaraktak egy zeneszerző elé, és akkor azt mondta, hogy jó, ebből megírok valamit, és inspirálódott. De rengeteg, sőt talán több olyan példa is van, ahogy haladunk előre az időbe, hogy de ez nem talán még Rossiniéknél is így volt, tehát a régi időkben is, hogy akár jelenetenként kapta meg a szövegkönyvet, és akkor éppen úgy alakul, ahogy vagy párhuzamosan halad, vagy a zeneszerző is részt vesz a szövegkönyvnek a megírásában, és már olyan konkrét szövegbeli elvárásai vannak, amit ő már zeneileg kitalált, de neki pont arra a zenei ötletre kell valami olyan drámai szituáció, vagy konkrét szöveg, mondjuk Puccinit, aki így buta szövegekkel a zene ritmusát átadta, hogy na, ebben a metrumban írjatok nekem valami értelmes szöveget, és akkor ilyen kukorikú meg ilyen hülyeséget írta. Hogy...
0: Ott tartunk egyébként, 1978 Párizs, amikor a Piccini lupita folyik, hogy melyik az elsőbség a szövegkönyvé vagy a zené, és ezen megy a Parázs vita módszert, aztán később írt is egy ligoberát ezen a címen vagy ebben a témában. De ha már itt tartunk, hát Mozart egyik legócskább szövegkönyv a varázsfogóra, és csinál belőle egy remek művet. Nem is biztos, hogy nem olvasta a szövegkönyvet. Az is alakult közben, és lett belőle egy remek mű. Ha már viszont Veronikának Marci megadta a szót, akkor ezt föltétlenül meg kéne kérdezzem, mert tudunk olyan karmestert, aki azt mondja, hogy a kottából kell kiindulni a rendezőnek, és hogy muszáj neki partitúrát olvasnia. Én úgy gondolom, hogy neki inkább az elét kell megértenie, nem biztos, hogy partitúra olvasás kell hozzá. Mi a véleményed erről?
3: Kicsit egyet kell, hogy értsek, hogy muszáj partitúrát tudni olvasni.
0: Hallgatni nem elég a partitúrát?
3: Nem. És témába vág, pont ebből írtam a szakdolgozatomat is, hogy szerintem muszáj egy rendezőnek a partitúrát úgy kezelni, szinte mint egy forgatókönyvet, hiszen rengeteg olyan plusz információ van benne, ami esetleg egy szövegkönyvben nincs. Ami csak hallásra, szabad füllel nem feltétlenül jön ki. Ezek összefüggések szöveg és zene között, amit hogyha az ember nem lát pontosan így leírva, hogy ez így itt történik, akkor akinek kicsit kevésbé fogékony az agya, vagy kevésbé érzékeny, az soha nem fogja megtudni. Úgyhogy én inkább azzal értek egyet, aki azt mondja, hogy tudni kell kezelni a partitúrát, nyilván nem tökéletesen, csak hogy az ember ne vesszen el benne, mert vannak benne olyan dolgok, amit szabad füllel az ember soha nem fog kihallani.
0: Egyszerű példa van olyan, hogy a zenekar ellent mond annak, amit az énekes énekel. Ezt a zene, hogy a rendezőnek meg kell hallania, és át kell tudni adni, közvetíteni a közönségnek, aki nem feltétlenül hallja meg, igaz?
3: Például, vagy vannak olyan, és ez nagyon érdekes, itt is Puccini egy nagyon jó példa, hogy egy szövegkönyvben, ami általában a közönségnek lett kiadva, átadva, kevesebb információt tartalmaz, mint egy partitúra, már csak színpadi instrukciók szintjén is, tehát ilyen százas nagyságrendbeli különbségek tudnak lenni szövegkönyv és partitúra között. És ki van, és például a partitúrákban vannak kulcs cselekvések, vagy kulcs érzelmek pluszba beleírva, akár a kottába.
0: Akár valakinek egy kesztyűt például.
3: Igen, aminek lehet, hogy van konkrét zenei helye. És hogyha az ember látja a partitúrát, akkor esetleg van benne egy olyan fajta, nem tudom, érez egy fajta kötelezőséget benne, hogy ha ennek ez a zenei helye, akkor ez, és akkor nincs meg benne az a fajta ilyen álszubjektivitás, hogy de én inkább úgy érzem, hogy ott történik, pedig annak lehet, hogy konkrét zenei helye van, és ezért valaki nagyon szereti azt, én például inkább szeretem, hogyha több megkötöttségem van, és a megkötöttségeken belül a kis szabad helyeket meg tudom találni, ahol nekem van szabadságom. Más viszont utálja, hogy előre megvan írva, hogy de bizony azt a kesztyűt itt kell átadni, mert csak akkor van értelme zeneileg, és inkább szétdobja ezeket a dolgokat, vagy átkonvertálja a, nem tudom, a szubjektivitásra hivatkozva, és akkor esetleg egy minimálisan sérül a történet, mert lehet, hogy pont ott van a helye, szóval nem tudom, de ez is lehet amúgy egyfajta ilyen vizuális kifejezés módja a zenei információnak, hogy a zenében meg van írva egy bizonyos cselekvés, aminek akkor van értelme, hogyha vizuálisan pont akkor, vagy pont úgy történik, ahogy ez idézőjelesen meg van szabva.
0: Manapság az nem ritka, sőt inkább az a norma, hogy egy rendező szánszándékkal ellenered ez a darabnak, mert azt mondja, hogy ez egy ózsdi rendezői tradíció, amit látunk, és mondok egy egyszerű példát, egy szűz lányból mondjuk utcanő csinál, meg szabad ezt tenni, vagy több lesz attól az én operai élményem. Kiváltképp akkor, én nem láttam eredeti előadásban, mondjuk egy fiatal korú, így látja először a X operát. És azt hiszi, hogy ez az eredet, mondjuk egy bánt.
3: Jó embertől kérdezed, én egy nagyon konzervatív ember vagyok, aki nagyon nem szereti át fordítgatni, vagy kifordítani a négy sarkából a történeteket. Én nagyon azért én inkább szerettem ezeket a megkötöttségeket, hogy ezek így vannak, és ezen a, nem tudom, ezeken a kereteken belül kell megtalálnom nekem a saját plusz hozzáadandó gondolatomat, ha van, és nem úgy gondolni, nem egy ürügyként gondolni az önmegvalósításra egy darab kapcsán. Ezért nehéz a színház. Egy sima hangszeres műnél van ez a fajta szabadság, ami nem tudom, biztos...
1: Attól függhet, eleve kérdés, hogy van-e programja, vagy pedig egy koncertó, és akkor nem feltétlen. Vagy az a program mondjuk...
2: Kérdés, hogy ki írta. Mert volt a Maringa művésznő, akit felhívtam, hogy nem feltétlen, ráírtam. Szabad-e itt meg ezt meg ezt csinálni, nem? Még egyszer meghallom, akkor fú, ki lesz a látkozó. De azt mondta Márkos Berci, aki meg pont azért írja a darabokat, hogy legyél szabad, tedd be a saját gondolatodat. Alig van információk, ott van, se lehet leolvasni, kézzel írta. És akkor tegyed el a magadat. Tehát egy kérdés, hogy ki írta, és természetesen miért.
0: Hát ez a kérdés, ez már annól kezdve él, hogy minden érő zenei interpretáció tulajdonképpen más. Tehát az nem jó, hogyha mindig ugyanaz ugyanúgy történik, és akkor innentől kezdve ez a kérdés, hogy mikor válik élővé a zene. Tehát a zene az egy kottába leírt szerkezet, vagy pedig valami, aminek mindig újra meg újra meg kell történni, és nyilván az idő, nagyon fontos fogalom, Marci említette, az időben történik meg. Valamit megírtak 1682-ben, és most 2026-ban hogyan tudom eljátszani, eleve máshova vannak hangolva hangszerek például, vagy mások. Vagy egy romantikus gyakorlat után egy zongorista másképpen játszik Rambót, mint aki még nem hallott életbe Lisztet. Szóval ez nagyon kétvékeny játék, igaz? Ebben kell megtalálni azt, ami autentikus, ahogy mondani szokták.
3: Talán valahogy úgy húznám meg ezt a határvonalat, hogyha ez ad hozzá valami, hozzáad valami plusz értéket, vagy tényleg valaki egyfajta szakmai alázatból elkezd foglalkozni, és egy kicsit a sajátját hozzáadni a darabokhoz, most ez legyen hangszeres, vagy legyen színházi, akkor talán belefér. Hogyha csak azért működik, mert nagyon sok ilyennel lehet sajnos találkozni, és nem mondom el, hogy kitől idézek, hogy ez a darab egy szar, ebből valami jót kell csinálni, és lehet, hogy a zeneirodalom egyik legnagyobb dolga, és akárki random ember, aki egy 200-300 éve fönt maradt darab, az úgy áll hozzá, hogy na majd én megmutatom, hogy ez hogy lesz jó, abból valószínűleg nem fog jó születni, hanem olyan, hogy...
0: Kérdés az, hogy az ilyen ember miért foglalkozik azzal a darabbal?
3: De egyáltalán, tehát hogyha valaki puszta érdeklődésből, vagy tényleg a darab szeretettéből adódóan annyit foglalkozik vele, tud hozzáadott réteget találni benne, amit esetleg a saját módján ki tud fejezni, vagy elő tud adni, vagy bele tud rakni pluszban, biztosan belefér. Ha valaki eleve úgy áll hozzá, hogy na most megváltom a világot az én saját ötletemmel, és ürügyként használom ezt vagy ezt a darabot, talán itt a határvonal.
1: Hát szerintem a határvonalat nem lehet meghúzni. Tehát most ezzel, hogyha teljesen kihúzunk egy új témát, kezdtünk el most részben ezzel, és például, hogyha abban vele gondolsz, hogy a barokkban az improvizáció az abszolút a mindennapok része volt, és ugyanúgy, ahogy a Kortárs Márkus Albert, teljesen inger szegénykodták a tírtak, leírtak ezt nem az a basszust, és akkor ahhoz kellett aztán improvizálni. A díszítések soha nem voltak leírva, artikulációk rengeteg. Például, hogyha maradok csak a trombitánál, a barokk korban az artikulációk sokkal színesebbek és gazdagabbak voltak, mint manapság a kortárs klasszikus zenében. Érdekes módon azt a fajta artikulációt, amit a barokkban kvázi improvizatív módon a sajátját hozzáadva, saját stílusokat, gondolatait hozzáadva használtak a barokk trombitások, azt manapság klasszikus zenészek nem használják. Kik használják? A jazz trombitások. Tehát ez a fajta megkötés, ami a klasszikus zenében egyébként sokszor gátat szab. Persze nem szabad, nem tudom, szétbarmolni egy Bach művet, nyilván. Ezért mondom, hogy nagyon vékony itt a határ, de azért, hogyha megnézzük a nagy szólistákat, világművészeket, azért általában nem olyan előadásokat hallunk, ahol csak reprodukálják a bottát.
0: És miután a korszakból hangfővétel nem maradhat, hát ez bőséges munkát ad a zenetörténészeknek, hogy például a hangszerek elemzéséből rájöjjenek, hogy milyen játékmodor tartozott ehhez. Készültem egy olyan példával, amit mindenki ismer, vannak ezek az egyszerű számítógépen látható hanglejátszó programok. Tehát beteszek egy lemezt, és akkor még szól a zene, megjelennek a hullámhosszak, színek, pörögnek. Valamiféle értelemben nyilván miután a szín meg a mozgás is hullámokból áll, meg a zene is, valami módon a gép ugye ezt át tudja tenni vizualitásba. Itt vannak az asztalon olyan plasztikák, amelyeket Berkes Tamás készített el, és ezek bizonyos hangi effektusoknak a térbeli formával való leképeződései, hogyha jól értelmezem őket. Az a kérdés, hogy ha valaki, nem tudom mit csinál egy multimédia dizájner, most mindjárt megtudjuk, ha valaki multimédia dizájner, akkor érzésem szerint neki egyszerre kell érteni a zenéhez, a színhez, a mozgáshoz, az időhöz, a hanghoz és a metafizikához.
4: Nagyjából így van. Az igazat megvalva majdnem az összes művészeti stílusban jártasnak kell lenni.
0: Stílusban vagy műfajban, vagy mind a kettőben?
4: Stílusban, műfajban, technikában. Tehát, hogy ahhoz, hogy én tudjam, hogy ez hogy képződik le, ahhoz nekem nyilván kell egy vizualitás szobrok felé. De van olyan projektem, ahol konkrétan meg kell tanulnom, hogy hogy néz ki az olajfesték, amikor ez felkerül a vászonra, hogyha én azt reprodukálni szeretném hitelesen, digitálisan, tegyük fel, akkor az hogy néz ki. Tehát én amellett, hogy a munkám folyamán arculatokat is tervezek és animációt készítek, akár mondjuk a színfesztiválnak, azért felül én képzem magam, mint képzőművész, hogy minél tágabb perspektívába tudjuk gondolkozni.
0: Most látunk itt egy ilyen, mint a csekkő, fejjel fölfelé fordítva. Ez mondjuk a Debussy a tenger, vagy szóval milyen hangi, miből készült, vagy miből képeződött ez így
4: plasztikában? Ez egy teljes prezentációnk, amit Bence előfogadni.
1: Igazából nagyon előadni nem fogok. A jobb oldalt láthatók ott, ez itt Márkos Albertnek a kottája, Marcival játszuk, fent látható timpani szólam, színáltó, végig ezt a dalamot játsza, illetve igazából ez egy groove, egy ritmus. És alapvetően, hogy mik ezek a szobrok és miért kezdtünk el Tomival így ezzel dolgozni. Engem érdekel, amúgy is érdekel a technológia és a különböző multimédiás találkozások. Az izgatott, hogy hogyan lehetne egy zenei improvizációt, aminek a lényeg az, hogy minden pillanatban más is, elillan is, megfoghatatlan is, soha nem történik meg újra. Szóval a zenei improvizáció megfoghatatlanságát szerettem volna megfoghatóvá tenni, és egy olyan plusz élményt vagy perspektívát adni, ami még nem volt tulajdonképpen. Úgyhogy innen kezdtünk el együtt dolgozni Tomival. Szóval a felső sorozat timpani, jól mondom, Marci? Mm. Igen, aztán van a trombitának egy rubátó része, és onnantól kezdve improvizáció van másfél percen keresztül. És ez itt a ütő szobor, ez itt a trombita szobor, és igazából négy timpaninak a frekvencia tartományát vizsgáltatom mi, de hogyha gondolod, át is adhatom a szót, hogy kicsit...
4: Szóval igazából ezek a szobrok úgy épülnek fel, hogy a vertikális magasság az az idő. Tehát ez maga a zeneszámnak a hossza. A ritmikus részeknél ott nagyon jól látszik, hogy milyen, nem csak ritmus van benne, hanem milyen sűrűség, feszültség és oldások jelennek meg, és ez milyen struktúrát alkot, illetve a trombitánál nagyon szépen látszik, hogy a trombita az nem csak egy hang, hanem az ívek, a levegő használat és a hangváltozások közös organikus metszete.
0: Ez most nagyon trendi, de az jutott eszembe, hogy a módszer legalább 120 éves. A hanglemezben ugyanezt történik, nem? A barázdákban fizikai mozgások, és általában hangmozgásra változik vissza az, ami hangmozgásból leképeződött hanglemezben. Ezt le lehetne játszani valamiben, és megszólalna a két művészünk hangja? Egy gépre tudnám.

mondjuk a tapintás, tehát a különböző zenei paramétereket lehessen tapintani, és ezzel kidolgozni egyszer egy olyan módszert, ami persze hosszú távú projekt, hogy akár látássérültek is valamilyen szinten tudjanak zenei információkat dekódolni. Úgyhogy ez volt az első ilyen kísérlet, és igen, valóban sok technológia nagyon régóta működik, de ebben a kerámia szobor 3D nyomtatva zenei improvizáció alapján ilyen még nem volt.

0: Tamás, azt mondtad, hogy a szobrokat, plasztikákat egyfajta gép vissza tudná fordítani zenére. És van egy nagyon futurista ötletem, a Rodin gondolkodott, egy gép lefordítaná, meg tudná, hogy miről gondolkodott?
1: Arról.

0: lenni idáig vadságban?
1: Biztos, hogy nem. Ez visszafordíthatatlan ilyen szempontból.
0: Azért is kérdezem ezt, mert ugye van egy látszólagos ellentmondás, Marci az előbb említette azt, hogy a zenének ugye a közege és anyaga tulajdonképpen az idő. Van még egy ilyen műfaj, aminek az anyaga és a közege az idő, ez pedig a film. Ami azért érdekes, mert a kettő egy időben konkurenciának mutatkozott, mert úgy tűnt, hogy a film átveszi a mozgás érzékeltetését a zenétől, és akkor nagyon érdekes, hogy amikor elkezdődött a hangos film, sőt, hát a néma filmnél is próbáltak leképezni a mozizongolisták, mondjuk a híradó jeleneteit, hogy vadzenék vannak, mert mozdony jön, meg lovak jönnek, meg háború, meg nem tudom micsoda. De az, ott van egy, abban érzek egy ellentmondást, hogy a plasztikus műfaj az tulajdonképpen ellenáll az időnek, mert egy kimerevített pillanat. Illetve annyiban nem, hogy a portrai fotózásnak mi a lényege, hogy egy ember egész karakterét, a mozdulatát, a mozgását, sőt a belső mozgását is le tudja képezni képbe, egy szobori fény. Szóval ezek az ellentmondások, ezek hol oldhatók föl? Az idő, az időbeliség és a fix térbeliség, kőbevésettség között.
2: Elkezdtünk dolgozni pár évezet, felfedezte Bence Nagy Katalin Matildot, aki zenekarokkal, meg zenészekkel dolgozott együtt, és homokfestést csinált. Matildtól azt kértük, hogy ugye nekünk, mint zenészeknek fontos volt az, hogy mi mikor jön, milyen hang jön, milyen hang mikor ér véget, mikor fúj egy giszt. De Matildnak, mint képzőművésznek az idő nem létezik. Amikor nézzük egy képzőművészt alkotni, amikor nézzük egy festőt, hónapokig alkotni, vagy meghúzni egy vonalat, neki egy vonal létezik. Hogy az nekünk 5 perc, vagy 3 óra, azt nem érdekli, neki egy vonal létezik, és ezzel nagyon sokat kísérleteztünk Matilda, hogy lehet az ő időtlenségét beleerőltetni a mi nagyon erősen idő alapú gondolkodásunkba. És végül is nagy szerkezeteket párosítottunk. Természetesen darab eleje, vége, illetve mi megmondtuk, hogy melyik szerkezeti elemekre figyelj, és azt kb. Kigyakoroltuk vele. És onnantól kezdve, zenei információ, ő nem arra figyelt, hogy hát, gépnek vagy gisztítünk, mint a Tomi nagyon király jól tudta ezt csinálni, hanem arra, hogy bennünk, mint emberre, emberi alapja, zenei közeg, zenei színezet, milyen eseményeket alkot maga a zene, hogy érzi magát a zenében. És akkor ezeket festette meg, ezeket improvizálta, így kezdődött Matildával a munkát.
3: Igen. Tehát tulajdonképpen az ember dekodolta a zenét, és egy másik médiumban testet öltött, ugye itt a festés és a homokfestés. Tomival meg színtisztán próbáltunk elektronikus információk alapján egy másik képzőművészeti alkotásba bevetíteni ezt a zenét. Úgyhogy többféle irányba is próbáljuk ezeket a zenei információkat máshogyan értelmezni.

0: Az jut eszembe, hogy a multimédiáról beszélünk, aki tanít, itt a teremben sokan tanítanak, az tudja, hogy ma már elvárás, hogy a mindenféle tantárgyat különféle multimédiás eszközökkel tanítsanak az emberek. Szerintem ez nem mindig föltétlenül jó. Ez nyilván azért van, hogy a gyerek minden érzékszervét valamivel megetessük, és lepessük. Nem föltétlenül jó, például a történelem tanításnál szerintem kimondottan rossz. Az évszámokat meg kell tanulni. A Tóth Sándor szobrászművész mondta, hogy a követ meg kell faragni, kész pasztát, nem lehet varázsolni. Irodalomnál ugyanez a helyzet, nem föltétlenül jó, hogyha én filmben látom először a Doldit, vagy rajzfilmben bármilyen zseniális. És akkor erről eszembe jut egy rendezői iskola, és Veronikához fordulok, vannak olyan rendezők, akik ilyen horror vákuitól szenvednek, tehát ilyen túlmozgásosak, hogy állandóan valami, van erre egy szakmában egy mondás, de nem mondom, hogy nem szalonképes, süllyed, forog, stb. Stb. És Haumon Péter mondta egyszer, egy pódium beszélgetésen a szabadtéri játékokról beszélgettünk, és azt mondta Haumon Péter, ha egy igazi színész áll az üres domtéren, és ennyit csinál a kis súlyával, azt a leghátsó sorban 6000 ember közül mind a 6000 megérzi, mert egy színész állott. És azt meg Tokodi Ilona mondta, hogy ezek a fajta rendezők, akiknél állandóan lángoló olajos hordó gurulnak és nem tudom, azt mondta a Tokodi Ilona, hogy fél egyelül maradni, szemközt maradni az énekessel, a magánnyal, az emberrel és a nagy gondolatokkal. Mit szólsz ezekhez a szép...
1: Egyetértek vele, ez mindig olyan dolog is, kicsit tovább folytatva azt a gondolatot, hogy ki az, aki inkább ürügynek és önmegvalósításnak fogja föl azt a darabot, amiben dolgoznia kell, és ki az, aki tényleg a darabbal akar foglalkozni. Hogy nagyon sokszor vannak olyanok, főleg nyilván az operában is, ahol megijednek rendezők, de sokszor az énekesek is megijednek attól, hogy sokszor nem kell semmit se csinálni. Nyilván ezek, például az áriák nagyon jó példák erre általánosságban, ahol, ami arról szól, hogy történik valami, vagy fog történni valami, és az ember utólag vagy előre gondolkozik, vagy a saját érzéseit megpróbálja feldolgozni. Általában ezek az árszámok erről szoktak szólni, és ilyenkor nem kell semmit se csinálni. És én is, hogy tanítok, azért mondom, az énekesek is megijednek tőle, és ha csak az az instrukció, hogy állj ott és ne csinálj semmit, nem tudja megcsinálni. Csináltunk ilyen feladatokat, hogy állj úgy a falnál, hogy fogod a falat hátul, a kezed végig érjen hozzá, és egy pillanatra se engedd el, és azt se tudja megcsinálni. Úgyhogy azt is meg kell tanulni, azt a fajta gondolkodásmódot, azt is meg kell tanulni, vagy fel kell fogni, hogy a nem mozdulás is egyfajta információközlés.
0: Hát sőt, ha szabad ezt továbbgondolnom, ugye nagy legendás énekesek jelentős életművének jelentős részét hanglemezekről ezekről mi már. Egyáltalán nem látjuk, hogy mit csinálnak minket, és nem is érdekel minket, hogy ő közben ment jobbra-balra, fölmászott egy lételen, vagy Hembergett. De ha Hembergett volna, lehet, hogy nem énekelt volna így, és azért nem énekelnek meg legendásra, mert a Zeneakadémián Hembergett tanítják őket.
1: Részben igen, részben nem. Sokszor, ha Hemberg és mondjam, tud indokolt lenni dramaturgiailag. És az megint egy másik énekesi felfogás, hogy ő nem hajlandó semmit se csinálni, mert ő középen akar állni elől, ahol a legjobban szól a hangja, és teljesen szétdobja azt, hogy amúgy valaminek viszont kell történnie. Tehát nem, inkább az itt a lényeg, hogy sokan azt hiszik, hogy a semmiben nincsen semmi energia. Hogy a semmi az tényleg egy semmi, pedig nem igaz. És van egy nagyon, nem fog eszembe jutni a koreográfus, de egy századforduló után valahol, és nagy botrány is volt belőle valahol Franciaországban, vagy lehet, hogy közön eszembe jut, abból állt a tánc előadás. A koreográfia, hogy bejött egy pár, egy férfi és egy nő, táncos, és álltak a színpad közepén körülbelül 20 percig. Még ment a zene, és aztán fogták magukat is kimentek. És igazából, tehát hogy a performance határa is súrolja, csak mondjuk elválasztotta 50-60 éve egymástól a kettőt, de az lett volna a lényeg, vagy az volt amúgy az előadásnak a lényege, hogy abban az szimpla egy helyben ott állásnak, a mozdulatlanságnak akkora energiatöltete van amúgy, ami egy egész több száz férőhelyes nézőteret is meg tud mozgatni. És egy kicsit opera nyelvére vagy a zene nyelvére átfordítva ezt, ez nekem mindig az a pillanat, amikor nem is, amikor a karmester csak megadja az avizót is, mielőtt lerakja az egyet, az abban a kis miniatűr megállásban van egy akkora hatalmas energia, hogy tudod, hogy mindjárt valami elkezdődik, és a semmibe, és az örök is tarthatná, abba végig lesz egyfajta olyan feszültség, egy olyan töltet, a semmiben, mert igazából egy helyben áll, csak van benne egy plusz valami nagyon, nem tudom, nagyon koncentrált energia tud lenni a semmiben, a mozdulatlanságban, a igazából a vizualitás hiányában tud rengeteg információt tud lenni.
0: Eszembe jutott, a Sajronikát hallgatom, Peter Brook Don Giovanni-ja, nem tudom, láttad-e ezt a fölvételt. Ugye Peter Brook, aki könyvet is írt az Üres tér címmel, teljesen eszköztelen Don Giovanni, hétköznapi ruhákban vannak, nincs díszlet, nincs kőszobor, nincs vacsora, nincs pezsgő, csak az árja, de a világ legmegrázóbb lélektani drámája. Egyetlen mozdulatot mondok, az én meggyőződésem szerint Mozart tudta, de pont valószínűleg nem tudta, hogy a kormányzó, ugye mi a kormányzó, a lelki ismeret. Nekem ez a régi elméletem, hogy amikor megöli a kormányzót a Don Giovanni, akkor a saját lelkiismeretét öli meg, és innentől válik gátlástalan az emberré. Mit csinál a Peter Brook? Azt hiszem, hogy elájul. Nincs díszlet, nincs szobor. A gyilkosság pillanatában a Don Giovanni odarántja maga elé a kormányzót, és úgy szúrja le, mint a saját magát szúrnál, szerint Peter Brook számára ugyanazt mondta Mozart, és lehet, hogy olvas partitúrát, én nem. De ilyenkor az ember úgy érzi, hogy valami nagyon rendben van, nagyon egyben van. És akkor egy másik példát hagyd mondjuk Veronikának, mert mondtam, Pál Tamással volt hosszú diskurzusunk egy legutóbbi, nem a legutolsó, de az egyik legutóbbi varázsoló rendezés kapcsán. Figyeltük, hogy a rendező vajon mennyire ért egyet Mozarttal, mennyire érti Mozartot, vagy mennyire akarja Mozartot meggyalázni. És akkor kiukadtunk oda, hogy a díszlet, a sztár rendezőről van szó, a díszlet az egy dolog, hogy egy tévoldával játszott a Don Giovanni, vagy a varázsfogóra. A díszletnek egy hangsúlyos eleme volt az, hogy vízszintes meg horizontális irány. Veronikának elmondtam, van az alsó színpad, van a színpad és van fönt a zsinórpadlás, és ebbe a díszletbe be volt építve egy lift. Mi volt benne a bökkenő? Ez a lift csak lefelé járt. Mozartban nem nyílt az égre. Ez Mozart tagadása vagy cinikus meggyalázása, így gondolom. Sok ilyet látunk, és attól tartok, hogy ha ezek elharapoznak, akkor az emberek nem fogják tudni azt, hogy ki volt Mozart és miről írt.
1: Hát igen, a színpadon ez a... Talán ezt nevezhetjük egyfajta vizuális lefordításának a zenének, az, hogy igazából a színpadon bármi történik, az mind szimbolikus jelentésű is. Tehát egy mozdulat vagy egy díszletelem is annyi jól összetudja akár vizuálisan foglalni azt, hogy miről tud szólni egy darab. És hogyha nem is a rendező, de akár a díszlettervező sincsen tisztában azzal, hogy mi az az alapanyag, ami a kezében van, akkor sokszor ellentmondások születnek. És ezt, ahogy erről is beszélgettünk, én akár feltételezném azt is, hogy ez egy önhibá, tehát egy olyan hiba, amit lehet, hogy nem is a rendező követette, hanem egészen egyszerűen a díszlettervező sem mondta azt, hogy nem kéne megoldani, hogy fölfelé menjen, hanem csak jó, ezt kérték, akkor megcsinálom, és nincs az a fajta mögöttes, pont egy díszlettervezőnek, akinek az a feladata, hogy vizuális szinten megpróbálja közelebb hozni a különböző nyelveket, amiken a színpad beszélni tud. Tehát nem vagy direkt hiba, vagy egy meg nem értésből fakadó ilyen...
0: Én az adott rendezők ismerve szándékosan gondoltam ezt a dolgot, nagyon rabaszul ki volt ezt találva. Mondhatjuk el azt lassan a beszélgetés vége felé, aztán meg mutattok még gondolom dolgokat, hogy ez a bizonyos multimédiás világ, ez nagyon csábít arra, hogy sok csatornán mondjunk semmit. És a mármelyik műfajú művésznek az a felelőssége, hogy minden csatornát egy gondolat közlésére használjunk föl.
2: Részben igen, de ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a kísérletezés az mindig a mindennapoknak a része kell, hogy legyen. Hogyha valaki újat, akár ez is tök jól néz neki a szobrok, de lehet, hogy ez volt az első és utolsó olyan kísérlet. De ezt kipróbáltuk, és majd az idő eldönti. Ez ugyanúgy, mint nagyon sokat foglalkozok az új megszólalási formákkal, kiterjesztett technikákkal, és ott is rengeteg olyan őrültség van, hogy bele kell nyeríteni a trombitába, nem tudom, van olyan darab, ami szét kell verni a trombitát. Persze ezek őrült dolgok, nagyon szélsőséges, de majd ez letisztul, és úgy gondolom, hogy az idő eldönti, az emberek eldöntik, a zeneszerzők, a hallgatók, hogy ebből mi az, ami megmarad, és mainstream főcsapás irány lesz.
0: Azt hiszem, hogy Marci fog nekünk egy zárszót megfogalmazni, hogy önt ismerem.
3: A művészetben nincsen fenntarthatóság.
1: Ezt akartam
3: mondani. Minden, legutóbb felhívtak, hogy egy közönkutatási gondolatomát megkérdezik ezt, hogy mit látok a fenntarthatóságnak a művészetben. Még most sok ilyen workshop is van Pesten. Nincs a művészetben fenntarthatóság, mert ami fenntartható, abban nincsen kísérletezés. A művészet mindig arról szól, hogy én emberi nyelvedet fordítom mindazt a gondolatot, ami bennem van. És ez az emberi nyelv, ez mondjuk a zene, az érzem, stb. Ez épp ezért most kísérletezünk nyugodtan, vizualitáson, amit mondtam, ha bemegyek valahova, nem fogadok el egy koncertet, tegyem elé valamit, mert különben nem jön be a közönség. Az én feladatom az, hogy a jó ízlés, a stílusérzék és a magas művészetek szintjén álmodjam ezt meg. Ez pedig nem lehet egyedül. Nem szabad, nem mindenki Da Vinci, nem mindenki Mozart, sőt, nagyon sokan nem azok. Nem szabad egyedül. Együtt kell dolgozni, kooperációkat kell csinálni, bízni kell a másik ember kreativitásában, és inspirálni egymást. Sokan vagyunk, nagyon sokszor kell megszólalni, és ezt szerintem csak együtt fog menni. És egy idő után kialakul az, hogy ez milyen művészeti értéket ad.
0: Na jó, hát akkor Bonesz Veronikának, Berkes Tamásnak, Szíves Mártonnak és Ramadai Benze Jánosnak köszönöm, hogy mindezeket megosztották velünk. Önöknek pedig azt kívánom, hogy a lelkek megkülönböztetésre, hogy az evangélium fogalmaz, szóval, hogy legyünk birtokában annak, hogy a szemfényvesztés meg a valódi értéket meg tudjuk különböztetni és megtaláljuk. A jelenlévők azok mind ebbe az irányba hívnak minket. Nagyon szépen köszönöm neked.
3: Köszönjük, hogy eljöttél.
2: Köszönjük.

0: I Am Young felvételét hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
6: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Mintegy 200 szegénnyel ebédel Leó pápa ma a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si központban. Adta hírül a Vatican News. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A liturgia után egy idegenvezetés lesz az ökológiai központban, amely egy mezőgazdasági és állattenyésztési célokat szolgáló mintagazdaság. A kezdeményezés 2025. augusztusában indult, amikor Leó pápa az albánói egyházmegye szegényeivel ebédelt. Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, de csak akkor kapják meg automatikusan, ha regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos közlése szerint a magyar államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik ezt korábban bejelentették. A változást online ügyfélkapun, kormányablakban vagy a MÁK ügyfélszolgálatán lehet intézni. Az iskola kezdési támogatás gyermekenként 100 ezer forint. A Balatonfüredi Kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség Kék Hullám zászló díjkiosztó rendezvényén. A Kék Hullám zászló elismerést a legjobb minőségű, legtisztább és legbiztonságosabb balatoni strandok kaphatják meg a Balatoni Szövetség által koordinált minősítési rendszer szerint. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség idén 23. alkalommal hirdette meg a versenyt, amelyen 42 strandüzemeltető vett részt. Szigorította az Irán elleni nyomást az Egyesült Államok. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken új szankciókat jelentett be iráni pénzügyi intézmények és egy Dubájban élő vagyonkezelő ellen, aki a közlemény szerint Mojtaba Hamenei külföldi gazdasági érdekeltségeit kezeli. Donald Trump eközben a New York Postnak azt mondta, adminisztrációja számára utasítást hagyott hátra, hogy amennyiben Teherán megbízásából merénylet történne ellene, akkor az amerikai haderő indítson korábban sosem látott mértékű bombatámadást Irán ellen. Kiszabadították a berlini szupermarketben túszul ejtett nőt, akit csaknem 11 órán át tartott fogva egy férfi, írja az Infostart. A német rendőrség közlése szerint szombat reggel a különleges egységek sokkolóval ártalmatlanították az elkövetőt, és véget vetettek a péntek este kezdődő túszdrámának egy dél-berlini Reve üzletben. A férfi zárás előtt késsel fenyegette meg az üzlet egyik dolgozóját, majd túszul ejtette. A sokkos állapotban lévő nőt kórházba vitték, az elkövető könnyebben megsérült. A hatóságok szerint a férfi és a nő korábban nem ismerték egymást, a túszejtés indítéka egyelőre ismeretlen. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
8: Jó napot kívánok! Élénk a forgalom a fővárosban a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalujza tér előtt, az Asztória környékén, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, illetve a Margit körúton és a Budai alsórakparton is szakaszonként. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, ahol mától a Rákóczi híd felé a két külső sávot zárták le, sávelhúzással így csak a két belső sáv járható. A hétvégén az egyes villamos helyett ismét pótlóbusz jár a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között. Varga Etele, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról: napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati, déli határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. A szél ismét nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 Celsius fok között valószínű. Késő estére pedig 17 és 25 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 17 órakor hallhatják. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház zenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, az OMCE magazin szerkesztője, a Váci Székesegyház karnagya. Mostani műsorunkban Saint-Saëns nagyszabású zenekari miséjét hallgatjuk meg, pontosabban annak Kyrie és Gloria tételét. Előadja a Worcesteri Katedrális Énekész Zenekara. Vezényel Donald Hunt.

Saint-Saëns ünnepi zenekari miséjének Kyrie és Gloria tételét hallottuk. Előadták Anthony de Rivaz, John Vickers, Trevor Owen, Brian Harvey, Roy Massey és Paul Tript, valamint a Worcesteri katedrális ének és zenekara. Vezényelt Donald Hunt. Elköszön önöktől a szerkesztő, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Első rész.
1: Na, tudja-e, ki vagyok én?
2: Az angyal, aki a trombitáját keresi. Addig nem startol az apokalipszis.
1: Ma jó paszban tetszik lenni.
2: Kicsattanok.
1: Tegnap egy régi szerelmének nézett.
2: A hosszú haja veszedelmesen hosszú.
1: Megtréfálják az emlékei. A főorvos úr kérte, hogy mindig éljöjjek. Talán az állandóság.
2: Állandóság? Sosem volt időm az állandóságra.
1: A vizitet végig tetszett aludni.
2: Kértem már, hogy te kezdődjünk?
1: Felajánlotta többször is. És én minden nevemen zavarba jöttem.
2: Kegyet szerelmes típus? Hogy is hívják?
1: Judit. Hát, ha holnap nem kever össze. Egyébként az attól függ.
2: Összekevertem volna? Mit is mondott, ki maga?
1: Azt kérdeztem, tudja-e, ki vagyok én?
2: De hiszen az imént mutatkozott be. Magácska is pihenésre szorul, Katikám.
1: Igen. Na, vegyük csak be szépen a gyógyszereket. Keljünk föl, picikét nyújtózkodjunk, hogy áthúzhassam az ágyat.
2: Elment már?
1: Kicsoda?
2: Hát a feleségem.
1: Ja, el. Benézett, látta, hogy alszik, beszélt a főorvos úrral, és elment.
2: Ki keresett még rajta kívül?
1: Miniszterek, bankigazgatók, kiadók, maga az államfő.
2: Csak ugyan.
1: Komolyan kérdezi? Ügyesen játssza a bolondot. Vigyázzon, mert képes vagyok elhinni. Egyébként pedig bocsásson meg. Végtére is fogalmam sincsen. Nekem nem kötik az orromra. A kiemelt betegek körül nagy a titkolózás. Megmérem a vérnyomását. Verseket ír, igaz?
2: Írtam.
1: Bebörtönözték? Mármint azért, amit írt?
2: Honnan gondolja?
1: Ne tessék haragudni, hogy a rossz emlékeket... A világért sem akarok vájkálni.
2: Na, csak ne szabadjon. Minek szemérmeskednék ilyen állapotban? Hány éves is kegyed?
1: 35 leszek nem sokára. Ne tessék ilyen riadtan nézni. Kicsit sok, de nem vészes.
2: 35 év? Hogy lenne az sok? 30 évesen húzták ki alólam a talajt, és utána kezdődött az életem.
1: Igazán nem érzem magam idősnek.
2: Kutya bajom sincs.
1: A főorvos úr nem ezt mondja.
2: Ha jöjjön csak közelebb, kérem. Férnél van?
1: Férnél nem vagyok. De együtt élek a párommal.
2: Az nem számít. Lényegében szabad ember.
1: Tökéletesen szabad. A pasi menő fűtésszerelő. Még radiátort is javít. Nem keresünk jól, de szeretjük, amit csinálunk. Annyiért, amennyiért. De nem cserélnék senkivel. Senkivel az égvilágon.
2: Életemben egyszer kerültem börtönbe.
1: Gondoltam, hogy nem véletlenül fekszik a VIP részlegen.
2: A milyen részlegen?
1: VIP. Angol rövidítés. Azt jelenti, hogy nagyon fontos személy. Az ilyen ellátásra rá kell szolgálni. Ide a fejeseket szokták behozni.
2: Engem a feleségem hozatott be. Megúsztam a diktatúrát viszonylag ébőrrel. Úgy látszik, hogy nincs többé pardon.
1: Jaj, de bírom a poénjait, Miklós bácsi. Tényleg bejön, hogy így udvarol nekem. Cserébe én is elárulok egy titkot. Halálosan szerelmes voltam a főorvos úrba. Nem ebbe a féregbe, már bocsánat, a mostaniba, hanem az egyel korábbiba. Lefeküdtünk párszor, de csak hülyített. Aztán bekopogtattak a német fejvadászok.
2: Kicsodák?
1: Akik mindenfelé hirdetnek. Egész osztályokat cippantanak be. Az a tetű már Bremenhavenban fogdossa a svábok valagát.
2: Na, nőrke.
1: Ne haragudjon, Miklós bácsi. Elkap a harctéri, amikor a BMW-je begurul. Mit begurul? Begördül a kórház udvarára. Ide jön villogni, hogy nem sül le a bőr a képéről. Csók Juditka, hogy megy a sora? Esküvő? És ehhez még feltűnően, nehogy már ne lássam, pörgeti a sluszkulcsát.
2: Álom a jó társért. Ne törje magát, bízza

0: szerencsére. Hagyott üzenetet a feleségem?
1: Nem tudom. A főorvos úrnál tessék érdeklődni. Elég sok vizsgálat vár ma Miklós bácsira.
0: Hogyan?
1: Mondom, elég sok kivizsgálás lesz ma.
0: Kegyed nagyon elbűvölő. Mit gondol a fogvatartásomról?
1: A feleségem mindent megtesz, hogy felépüljön. Ha engem kérdez...
0: Nem itt van a helyem, amikor országos ügyek sürgetik a megoldást.
1: Beadom az injekciót, jó? Ne ficánkoljon.
0: Végül mindnyájan ide jutunk. Nagyra törő álmainkat depójálhatják, sőt, begipszelik.
1: Micsoda romantikus fantázia.
0: Üljön csak az ágy szélére, kérdezek valamit.
1: Ne tessék megharagudni, de rohanok. 24-be vagyok. Ígérem, hogy mindjárt visszajövök. Aztán együtt leszünk órákig, jó?
0: Órákig, napokig, évekig. Mire megöregszik az ember, bármit megtehet. Még sincs ereje semmihez. Azért látja-e tisztán a züllést, mert ő maga züllik? Vagy csak ugyan jóval többet tud a koránál?
1: Nem tetszik ám züllöttnek lenni. A főorvos úr szerint egészséges a mája. A szíve is egyenletesen kalapál.
0: Úgy tetszik gondolni, hogy csak az egyén mehet tönkre? Az ország szervezete soha?
1: Dehogy nem. Miklós bácsi, én igazából utálok itt dolgozni. Ne tessék félreérteni, de nem igazságos, hogy a kiemelt betegek ellátása ilyen körülmények között bezzeg az átlag emberek. Persze, meg tetszik érdemelni, nem erről van szó.
0: Drága kislány, csak ugyan elhiszi, hogy...
1: Itt a Ventolin. Tessék mélyen beszívni.
0: Anya vagy a törék. A nyelvemre fújtam.
1: Na még egyszer. Beszív, kifúj. Szájához veszi, nyomja a gombot. Beszív, beszív, beszív. Bent tartja, még egy kicsit bent tartja. Most kilélegez. Na, tetszik látni? Vége a rohamnak.
0: Ráncessen belé. Ifjú korom óta nem tudok elbánni ezzel. Igaz? Ő sem bír velem.
1: Ha olyan régi, semmi gond. Ne is törődjön vele.
0: Kiváló űrvigy ahhoz, hogy engem is bent tartsanak.
1: Ugyan már. A főorvos úr szerint nagy kegyet gyakorol az OEP az idős betegekkel. Én nem tudtam benyomni... Beajánlani az anyámat. Tetszik tudni, apámmal külön élnek már vagy 30 éve.
0: Mi baja az édesanyjának?
1: Többszörös áttét. Alapvetően a mája. Állítólag, beszéltem egy hepatológussal, valami tace kezelés megmenthetni, csak írtó költséges. Nem finanszírozzák.
0: És az apja?
1: Ritkán beszélünk. Anyámmal kicsikorom óta sem állnak szóba. Ez persze nem igaz. A muszáj mindig felhívják egymást. Azt hiszem, anyám szégyeli a betegségét. Mindenki másképp dolgozza föl a stresszt. Én például futok a parkban, amikor csak tehetem. Amikor nem készít ki az ügyelet, mondjuk a szabad napomon. Anyám viszont ivott. Amíg aktív életet élt, hubertuszt meg konyakot. El tetszik képzelni, mit jelentett akkoriban a konyak. Hülyéket beszélek, hiszen anyám 20 évvel fiatalabb Miklós bácsinál.
0: Ugyanazt ihattuk volna, de én nem ittam. Irigyeltem a pályatársaimat, akiket a mámor a felhők fölött lebegtetett. Sajnálom az édesanyját. Oda menekült, ahol senki sem várja.
1: Meséltem is neki magáról, de egyre nehezebb lekötni bármivel. Csalódott az emberekben, az új világban.
0: Nem csodálom. Szétesett a társadalom. De vajon egyesítettük-e valaha?
1: Az apám nagyot szakított. Elégedett ember. Nem tudom, honnan szerzett rájuk lóvét, de egy csomó gyárba meg cégbe bevásárolta magát.
0: Nem is tartják a kapcsolatot?
1: Karácsonykor sem csörög rám. Mint ha haragudna.
0: Amikor még alkalom nyílna a választásra, úgy tűnik, nincs más választás. Később a homlokunkra csapunk, mennyi elpuskázott lehetőség. Még később pedig felismerjük, hogy később is időben lett volna. Csak hogy addigra hiába való a bújtogatás. Ágyhoz és gyógyszerhez köt a sors. Eleinte a szellemi restségből fakad a fizikai, aztán a fizikaiból a szellemi.
1: Férfiak, milyen kiszámíthatóak. Egy kezemen meg tudnám számolni, hányat ismerek közülük, akik mernek szakítani. Inkább elmennek piálni a haverokkal, vagy a párjuktól külön kasszán élnek. Amelyik férfi rejtegeti a jövedelmét, legszívesebben lefalcolna, csak nincs elég vér hozzá a pucájában. Azért csak óvatosan, Miklós bácsi. Előbb vért veszek.
0: Nem akarom hátráltatni. Kifújjam itt magam, aztán úzgyi előre.
1: Nyújtsa ki a karját.
0: Igenis.
1: Ez már össze van szurkálva, inkább a másikat.
0: Pillanat.
1: Hány másik karja van, Miklós bácsi? Nyugodjon meg, nincs mitől félnie. Szorítsa ökölbe a kezét, így. Kicsit megpaskolom a meszes vénákat.
0: Nem lett volna szabad engednünk, hogy a diktatúrából a demokráciába ilyen felkészületlenül essen át az ország.
1: Nem költőnek tetszik lenni. Na, tartsa a karját, leveszek még egy adagot.
0: Költő. Nagy szó. Baudelaire és Rilke költők voltak. A magyar költők. Bezek harcmezőkön őgyelektek, a hullákat takarították el, és a cenzorokkal akaszkodtak össze.
1: Anyám sem bírta azt a világot. Közben behajlíthatja, odaragadt. Attól készült kédegileg. Amikor elhurcolkodtunk apámtól, egyetlen könyvét se vitte magával. Sem az ékszereit, sőt a ruhák javát sem. Mire rákaptam volna az olvasásra, senki nem segített. Faggattam anyámat, de válasz helyett töltött egy kupicával, és a fejét ingatta. Rossz emlékek fűzték a könyvtárához.
0: Nyilván Pesten nőtt fel. Én egy aprócska faluban, ahol jóha szent képeket láttunk. Oltárképet a templomban és ízléstelen mázolmányt a tiszta szobában. A természet nyitotta ki szemünket a szépre. Nem is a természet, hanem a táj.
1: Onnan egyenes út vezetett a versíráshoz, igaz?
0: Nem. A gimnáziumba vezetett az út. Majd a városba, de korán sem egyenesen. Felkarolt a tehetséggondozás, aztán maguk közé fogadtak az öreg költők.
1: A szüleim szereztek egy nyaralót a Mátrában. Válások után apám használta, de azért hetekre kölcsön adta. Érti, Miklós bácsi? Kölcsön. Visszatérő álmom, hogy a kertjében heverészek. Arcomat süti a nap, lepkék csapódnak a bőrömnek. Madárcsicsergés, mindenütt csivitelés. Fölver a vekker, buszra szállok, és bámulok ki a fejemből a szmogos üvegen keresztül.
0: Kegyed romantikusabb nálam. Nekem az élményhez tartozik a hajnali kelés, az állatok kihajtása, az izzadságos munka a perzselő napon. Sőt, egyéb is. De arról jobb, ha hallgatok. Az 50-es évek. Nem akarom, hogy kegyed a tudtán kívül belekeveredjék.
1: Valami államcsínybe. Miklós bácsi, emlékszik, mit művel tegnap?
0: Tegnap? Kegyed itt volt már tegnap is.
1: Meg tegnap előtt. Kitépte az infúziót, és négy kézláb alulról tapogatta az ágykeretet.
0: Csak ugyan.
1: Miután az ápolók visszafektették és eligazgatták, megkérdeztem, mit keresett. Azt felelte, hogy a poloskákat. Kiderült, hogy nem a bogárra gondolt, hanem a lehallgató készülékre.
0: Úgy érti, nővérke, hogy engem már senki sem hallgat le?
1: Jaj, de nagy harc maga, Miklós bácsi, sosem tudom, mikor viccel és mikor beszél halálosan komolyan.
0: Nem tudtunk úgy találkozni, hogy célpontba ne kerülnénk. Poloskát dugtak a kenyértartóba. Intettem a pincérnek, kivitettem. Kisvártatva újra behozta. Nem eszünk kenyeret, mondom neki. A vállát vonogatja. Legalább két besugó ült az asztalunknál, és kagylóztak, hogy miest hazaérnek, és leülnek jelentést írni, az egész társaságot bemártsák. velünk együtt a többi besúgót is. Ezek egymást is ellenőrizték.
1: Nem lehetett ám ez olyan rettenetes. Volt, akit besúgtak, volt, aki besúgott. Na bum. Min múlott, hogy ki melyik oldalon találta magát? Kompromisszumot kötöttek. Mindenki a magáét. Ismerek ilyet is, olyat is a szüleim korosztályából.
0: Hol hallott erről?
1: Anyám ebbe őrült bele. Egy ex-munkatársa kikérte a dossziéját, és világgá kürtölte, hogy az anyám jelentett róla. Higgy el, Miklós bácsi, anyám ettől még nem rossz ember. Nincs mire panaszkodnom. Szépen fölnevelt, stabil hátteret nyújtott, és normális értékrendet. A legtöbben azzal védekeznek, hogy zsarolták őket. Anyám bezzeg nem mondott ilyet, ő sohasem hazudik. Aláírta a papírt, mert így békiben hagyták a munkahelyén. Különösebben nem foglalkozott a dologgal, miatta senkinek nem esett bántódása. De ne tessék haragudni, egy költőnek nyilván fontos a véleménye. Úgy értem, hogy kifejezhesse magát.
0: Az én dossziémat a feleségem kérte ki. Bele se néztem. Állítólag minden lépésemet figyelték, de hát sejtettük mindannyian. Egyszer az írószövetségben Késhegyre menő vitákat folytattunk a párt embereivel. Állok a piszoár előtt, végzem a dolgomat, mire bejön a pártkori feus, a szomszédos piszoár mögött elterpeszkedik, ilyen tagba szakadt embert képzeljen oda is, könnyít magán. Közben egyszer csak elkezdi felém nyújtogatni a fejét, mint egy zsiráf, de szemöldök ráncolva, szigorú tekintettel. Kézben tartjuk a dolgokat.
1: Dehogy is sért meg, Miklós bácsi. Mondja csak, ami eszébe jut. Én se tudok lakatot tenni a számra. A családi sztorikkal hozakodom elő, mikor biztosan megtetszett sínyleni az elmúlt rendszert.
0: Elmúlt? Hát változott érdemben bármi? Mit keresek én itt? Nem olvassák, amit írok. Még a szerkesztők se. Meglátják a nevemet, na, ezt kirakjuk a címlapra, mert nagy név, de bele se kukkantanának, hogy a franc megeszi a lustaságukat. Elhalmoznak díjakkal, és magasról tojnak rám. Le van tudva egy füst alatt a totális szellemi élet március 15-én.
1: Mint a anyámat hallanám, nem is értem. Hiszen maguk csinálták, nem? Akkoriban a lehetőségek tárháza. Nekem aztán jut választék, mit mondjak, a bőség zavara. Vagy itt purcanok ki ebben a redvás kórházban, kegyelem kenyéren tengődve, vagy sokkal több dohányért külföldön, ahol örökké betolakodó leszek. Tessék, mindenhol tártkarokkal várják a szakképzett tápolókat. Menjek ki Bremerhavenba! Az a simléshez.
0: Na, Juditka, én egy szerencsétlen magyar költő vagyok, te engem kérjen számon.
1: Hát akkor kit? Ki tehet arról, hogy nem lehet összeszedni egy normális pasast? Persze a barátommal jól megvagyunk, nem azért. Mire hazaérek, anyám túlesett egy üveg töményen. Etilista, alkoholista, mindegy, minek hívom. Támoljog a lakásban, mereszti rám azt az üveges, kigúvat szemét, amitől a gyomrom felfordul, és cigiről cigire gyújt, pöfékel, füstöl azzal a beesett, számonkérő arcával, mint a gyárkémény. Miért nem mentél egyetemre? Mi nincsen gyereked? Ez van a szemébe írva, mert persze ő a jó káder, a kiemelt osztályvel, ő aztán nagyon sokra vitte.
0: Juditka, kérem, tud is maga bármit. Jaj, a derekam, óvatos.
1: Jaj, Istenkém, Miklós bácsi, jaj, üljön csak vissza, nem sietünk sehová. Bocsásson meg, nagyon sajnálom, indulatos lettem, de... Úgy élvezem, hogy Miklós bácsival beszélgethetek. Csak azért ragadott el a hév. Na, tessék várni. Segítek fölkelni.
0: Jaj.
1: Mennünk el az EKG-ra.
0: Jaj.
1: Így szépen lassan föltápászkodunk.

0: Jó reggelt, elvtársak!
1: Béla bácsi, hogy tetszik lenni? Használt az altató?
0: Főnővér elvtárs, iszik egy kortyot?
1: Béla bácsi, csúsztassa vissza a köpenyébe. Nem kell, hogy észrevegyék. Na jó, nem bánom, de csak egy kortyot.
2: Micsodát kérem?
1: Béla bácsi külön kórterme a folyosó túlsó végén van. Viszonylag kieső helyen. A főorvos úr stikában engedélyezte, vagyis mondjuk úgy, szemet huny fölötte, hogy a lapos üvegét minden eshetőséggel számolva magánál tartsa.
2: Mit?
0: Kér viszkét?
2: Köszönöm, barátom, nem élek vele.
1: Béla bácsi, ez egy kórház. Különben meg nekünk sem muszáj mindent tudnunk a főorvos úrról, neki sem muszáj rólunk. Nem igaz, Béla bácsi?
0: Bámulatos manőverező képesség. Még egy rondó? Za drúzsbu.
1: Dugja el most már. Miklós bácsi abstinens, pedig író, sőt, költő. Mindenféle díjakat is kapott, többek között Kossuth díjat. Ugye Kossuth díjasnak tetszik lenni?
2: Tetszem, de nővérke, hogy is hívják kegyedet? Fölajánlottam már, hogy tegeződjünk.
1: Hajaj, nem is egyszer. És mit szoktam erre válaszolni?
0: Igyanak Pertut főnővére.
2: Megvan. Judit. Kedves Juditka, miért elvtársozik ez a vénember 20 évvel az első szabad választások után? Csak nem a feleségem küldte.
1: Tessék lenyugodni. Béla bácsit ismernie kell. Hol is dolgozott? A külügyben és...
0: Kulturális vonalon is mozogtam. Most már csak ezen a büdös folyosón mozgok. Kivágtak a KB-ből. Jobbra az ortodoxok, balra a reformerek, én meg középen egyedül. Az öreggel még boldogultam, de azok a nyálas képek nem sokáig tűrtek még.
1: Miniszter is tetszett lenni, igaz? Én nem igazán követem, anyám viszont ismerte jól.
2: Ezt ugyan alaposan kifundálta a hatalom, hogy itt találkozzunk magával.
0: A költő elvtárs ne ugráljon. Maga is, én is a lakosságot szolgáltuk. Főnővér elvtárs, hallott már a bolgár-szocialista tudomány szenzációs szabadalmáról?
1: Mire gondol Béla bácsi?
0: A nikotinmentes cigarettára. Az öreggel látogattuk meg Zsivkovot, aki minden pártvezető markában nyomott belőle egy paklival.
1: Tessék bátran rágyújtani. Ezen az emeleten szabad. A főorvos úr szerint a világért se tegye le, inkább csökkentse a napi adagot. Fél doboz belefér.
0: Nem vagyok megalkuvó. Az öreg is ezt becsülte. A bagó az bagó, a viszki az meg viszki.
2: Tudom, a krumplileves pedig legyen krumplileves.

0: Falusi Márton a heverő, avagy Csernyenkó kézdublőre. Az első részt hallották. Szereplők: Miklós, Széles Imre, Béla, Revicki Gábor, Judit, Timko Eszter. Írta Falusi Márton, rádióra alkalmazta Mezei Károly. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince, hangmérnök Liszkai Károly. Szerkesztő Gerbei Anita. Rendezte
1: Lázár Csaba.
2: Itt az írás, forgassátok. Lázár Csaba műsorát hallották. A hangjáték következő második részét 4 hét múlva augusztus 8-án 16:30 perckor hallgathatják meg.

0: Ella Fitzgerald és Joe Pass felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, de csak akkor kapják meg automatikusan, ha regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos közlése szerint a magyar államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik ezt korábban bejelentették. A változást online ügyfélkapun, kormányablakban vagy a MÁK ügyfélszolgálatán lehet intézni. Az iskola kezdési támogatás gyermekenként 100 000 forint. Augusztus 1-től javulni fog Somogy és Tolna megye autóbuszos átjárhatósága Kaposvár és Dombóvár térségében, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Mint rámutatott, eddig nem volt közvetlen autóbuszjárat Kaposvárról Tolna vármegye nyugati részének települései, illetve több Igal környéki Somogyi falu és Dombóvár között, amely a térség egyik legfontosabb közlekedési központja. Kiemelte, a fejlesztés része annak a törekvésnek, amelynek célja a megye határokból fakadó közlekedési akadályok felszámolása, a közvetlen kapcsolatok bővítése, valamint az autóbuszos és vasúti közlekedés összehangolása. A nyári szünidő kezdetén idén is szervezett gyerektábort a Váci Egyházmegyei Karitász. A helyi karitász csoportok ajánlásával Vácról, Karantságból, Nagyorosziból, Veresegyházról érkezett a résztvevő 25, 8 és 16 év közötti gyermek, közölte oldalán a Váci Egyházmegye július 9-én. A Váci táboron kívül további 15 plébánia szervezett karitász tábort az Egyházmegye területén. Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be a román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető az Euronews Románia hírtelevízió csütörtök esti adásának meghívottjaként elmondta, hogy a térségben további munkálatokat is terveznek, amelyek révén biztosítanák a lakosság számára a vezetékes ivóvizet. Észak-Macedónia vezeti a vizsgálatot a pénteken történt Ryanair súlyos repülőgép incidense ügyében. Az eset a görögországi Szalonikiből a németországi Mammingenbe tartó járaton történt. A gép egyik ablaka betört, a hirtelen nyomáscsökkenés miatt pedig egy szerb állampolgárságú utas részben kisodródott a repülőgépből. A vizsgálatot azért koordinálják az észak-macedón hatóságok, mert a Boeing a történtek idején az ország légterében repült. A feltételezések szerint a jobboldali hajtómű meghibásodása és az abból kirepülő alkatrészek okozhatták a repülőgép törzsének sérülését. A gép biztonságosan visszatért Szalonikibe. A súlyos sokkot szenvedett és sérült férfit három másik utassal együtt kórházba szállították. Közlekedési hírek következnek. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Biatorbágy között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő több kilométeres sorokat alkotnak. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és egy híd dilatációs szerkezetét javítják. A belső sávba terelik a járműveket. Tudtuk meg az Útinform-tól. Végül a várható időjárásról. Változóan derült gomoly felhős idő várható. Az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati déli határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. A szél ismét nagy területen megélénkül. Késő estére 17 és 25 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 18 órakor jelentkezünk. 17 óra 5 perc. Házi Muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Bögös Herrietta, Fülöp Csaba, Liszkai Károly és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ismétlő Házi Muzsika műsort hallgatnak. Mégpedig 5 évvel ezelőtt készült Gulyás Csilla hárfa művésznővel a következő részlet, amit majd hallanak. Őt követi ebben az ismétlő összeállításban, ugyanebből az évből, de június 17-i felvétellel, Boros Misi, akit azt hiszem alig ha kell bemutatnunk. Először Gulyás Csillával ismerkedünk.

0: Ez itt a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk, a műsor vendége Gulyás Csilla hárfa művész. Amit hallottunk, azt írtad ide, Csilla, hogy király indulója.
1: Brian Boru király indulója, és ez olyan a 11. század környékén élt ez a bizonyos ír király.
0: Ezer akárhány.
1: Igen, pont az ezredforduló kicsit előtte, kicsit utána. És ugye amiért ezt választottam, hogy az 1000 és 1500 között, most szép nagy vonalakban mondom ezt az 500 évet, ilyesmi jellegű zenéket játszottak, ennyire nem túl bonyolultat, viszont ennyire helyzethez illőt. Mindig volt egy alkalom, amire megírták
0: hát ez
1: ezeket a darabokat. Igen, igen, ez olyan kis menős, menjünk. Igen, igen. Voltak ugye mondjuk a lírai dalok, mondhatnám a trubadur énekeket, tehát ami az ilyen udvarlás céljára használatos. Voltak a gyászdalok, tehát konkrétan a hárfát jó pár száz évig abban a most már azt mondjuk, hogy kezdetleges formájában, amilyen hárfán most játszottam is ezt a darabot, ez egy úgynevezett kampós vagy kelta hárfa, tehát ennek nincsenek pedáljai.
0: Pontosan ezt mondtam volna neked, hogy én még ennél kisebb hárfákkal is találkoztam,
1: igen.
0: Most így hirtelen két helyszín jut eszembe, egyik Jeruzsálem, a másik meg Dél-Amerika, valahol Dél-Amerika közepetáján.
1: Igen, Venezuelában, meg Dél-Amerika sok-sok országában legalább annyira fontos népi hangszer a hárfa, mint ahogy mi itt Európa közepén gondoljuk, hogy Írországban, meg a keltáknál fontos. Tehát a dél-amerikaiak ugye egy, hát olyasmi méretű hárfán játszanak, mint amit én most ezt játszottam, ezt a darabot. Ez egy 32 húros hárfa, ők is ilyen 30-35 húros hárfán dolgoznak a dél-amerikaiak.
0: Most, ha én semmit nem tudnék a hárfáról, igen. Akkor ez a 32 vagy 30 akárhány igen. Húr, ez annyi hang, ahány húr?
1: Pontosan ez annyi törzshang, tehát most a diatonikus sorrendben jönnek a hangok, aki esetleg mondjuk tud szolmizálni, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, tehát a zongora fehér billentyűi, ez ezt jelenti pontosan.
0: De azért tudsz rajta más hangot is előcsolni.
1: Igen, és ez a dél-amerikaiak, ők is ilyen kis váltócskákkal, én úgy hívom, hívhatjuk kampónak is, valami fajta félhangváltó mechanika van.
0: Tehát olyan, mint egy kürt ventil, vagy valami arra hajasz?
1: Hát, Én egy sima kapcsolónak is mondhatnám. Tehát egy kapcsoló, amit ha egy másik állásba kapcsoljuk, akkor megnyomja oldalról a húrt.
0: Mutasd meg!
1: Tehát például most egy C húrt fogok pengetni, ez így szépen C-nek szól, mert C-re van behangolva, és most felkapcsolom a kapcsolót, és egy fél hanggal megemelkedik a hang magassága.
0: Ez
1: cisz, igen. Vissza... És
0: lefele ugyanígy lehet?
1: Az összes főhangra ki van építve egy ilyen, hát nem hívjuk így, hogy kapcsoló, csak most így mondom, hogy mindenki értse.
0: Mindig egy fél
1: és mindig egy
0: felfele,
1: fél hangot,
0: csak
1: igen.
0: Felfele.
1: Csak igen, csak felfele. Mert
0: tehát akkor
1: megnyomja.
0: Kétszer 30 akárhány hangot
1: igen, van. Igen, igen, igen. És sőt, még az íreknél, ahonnan, amelyik korból játszottam, még ez a kapcsoló rendszer, ez a félhangváltó mechanika sem volt ám kiépítve. És akkor úgy csinálták, hogy, meg mondjuk még régebben a perzsák, hogy az ujjukkal megnyomták alul vagy fölül, tehát valahol megnyomták a húrt, és azzal rövidítették meg egy félhanggal. Vagy egyszerűen áthangolták, de nem játszottak olyan bonyolult dolgokat, mint ugye a mai elvárás, kromatika, ilyesmi, szóba
0: hát
1: se
0: szerintem
1: került.
0: Akkor még nem is sejtették,
1: nem
0: hogy
1: is
0: a
1: kellett, nem volt rá
0: lehet pedálrendszert
1: hát
0: építeni,
1: az,
0: és
1: igen.
0: Akkor már minden játszható.
1: Igen, és például kérdezted, hogy minden hanghoz tartozik egy húr, hogy így mondjam. Most nem fogok egy hárfatörténeti előadást tartani, de azért elkezdtek ma, hogy nagyon gondolkodni 15-16-17. Században, hogy azért már a többi hangszer az egyre bonyolultabb lett, egyre komolyabb dolgokat meg lehetett csinálni, a hárfát talán ne hagyjuk úgy. És mindenféle találmányok születtek, megszületett a dupla húrsoros hárfa, a tripla húrsoros hárfa, a kereszthúros spanyol hárfa, árpa doppia.
0: A tripla az egymás fölött vagy keresztbe?
1: A tripla az egymás mellett,
0: igen.
1: Tehát volt középen ez a diatonikus sor,
0: igen.
1: Mint ami kelta vagy kampos hárfánkon, és a félhangokat, azokat pedig mellette a rezonánson egy párhuzamos húrsoron húzták föl.
0: Tehát ha te ugye szembeülsz a hárfával.
1: Három húrsor, a barokk hárfának is hívjuk.
0: Mondjuk lefele viszi a hangot, jobbra felfele viszi?
1: Nem, hanem úgy volt behangolva maga ez a két húrsor, a két szélén, hogy itt voltak a, mint a zongorának a fekete billentyűi,
0: világos.
1: A félhangok, belül
0: világos.
1: Voltak a fehér billentyűknek megfelelő.
0: Csak azok nem olyan nagy számú húrok
1: igen,
0: voltak.
1: Igen, pontosan, pontosan.
0: Hanem kevesebb, pontosan. És akkor már könnyebb volt. Világos.
1: Hát, az, hogy játszottam én ilyen hárfán, igen, és hát...
0: Hogy lehet ezen a pedál nélküli hárfán dinamikát produkálni?
1: Dinamikát azt a lehető legegyszerűbben. Tehát a dinamika az a mai napig minden hárfán ugyanúgy van, tehát ha halka játszom, halk...
0: Hogy azt szólaltatod meg?
1: Igen,
0: a te fizikai
1: milyen, pontosan, hogy én milyen erővel húzom meg azt a húrt, milyen erővel nyomom meg a húrt. Ezzel nincs gond. A félhangokkal volt a gond, és ezért találtak ki mindenféle variációt. Dupla húrsor, tripla húrsor. Milyen vicces, hogy elhoztam egy darabot csak, hogy megmutassam, hogy a kereszthúró spanyol hárfán, tehát ahol nem egymás mellett futottak a húrsorok, mint amiről az előbb beszéltünk, hanem így konkrétan keresztben. Az egyik húrsor volt a diatonikus húrok.
0: Összekulcsolásával.
1: Mutatom itt a rádióban, igen. Az egyik ferde húrsor volt a diatonikus sor, tehát ez. És a másik húrsor volt a félhangok. Tehát, mint hogyha a zongorának a fehér billentyűi lennének egy X-nek az egyik szára, a fekete billentyűi meg az X-nek a másik szára.
0: Mindegyiket hát, külön meg kell tanulni tulajdonképpen.
1: Hát, já, abszolút. Tehát én próbáltam játszani, ilyenen is volt alkalmam. Hát ez a próbáltam, ez a jó kifejezés. Nem lehet csak átúrani egyik hárfról a másikra. Egy barokk hárfás mondta nekem, hogy ő hárfázik, hogy nem néz oda. Mert hogy tényleg annyira zavaró vizuálisan az a sok-sok húr, hát hogy ez nem lehet érdekes. Ezt követni. És ez a darab, amit hoztam, a Lucas Ruiz de Ribayaz, Ácsász című darabja. Ő 17. századi spanyol hárfás volt, hárfás gitáros, akkor még azért nem specializálódtak ennyire a zenészek, aki azért fontos, mert ő volt az 1600-as évek végén, ő neki volt egy gitár és hárfa iskolája. Tehát ő már írt egy mondjuk azt, hogy hárfa iskolát.
0: Azért érdekes, hogy a kettőt párosították, mert ugye igen. Teljesen másként
1: hát
0: kell.
1: Ezért mondom, hogy most ezzel mind úgy rácsodálkozunk, hogy na hát, akkor pedig teljesen természetes volt ez számukra. Maga a darab egyébként szerintem nagyon-nagyon jól szól.
0: Akkor
1: most
0: még egyszer így jön kedves mondani, hogy kitől mit játszol.
1: Ribayaz, Lucas Ruiz de Ribayaz, Ácsász. Ez a darabnak a címe, ez egy tánc amúgy. És most ezt
0: Hácsa. Egyébként érdekes az írásmódja. Hácsa.
1: Igen, hát remélem, Hácsa. Hogy jól ejtem, de szerintem így
0: én kell. Nem tudom, hogy ejtik, de igen. Minden esetre azt írtam ide, mert egy nagyon precíz igen. Kis forgatókönyvet adtál ide egy oldalon. De mielőtt ezt elemeznénk, van itt egy olyan kitétel, amiről muszáj beszélnünk. Azt írtad, hogy disszertáció alapján.
1: Hát igen, mert nem magam kútfejében vagyok én hihetetlenül perfekt az összes típusú hárfában, hanem ez volt az én frissiben leadott doktori disszertációmnak a témája. Konkrétan a pedálos hárfának a megszületése és a pedálos hárfának az aranykora, tehát az az időszak, amit tulajdonképpen most kezdünk, szinte mondhatnám ezzel a Ribayaz darabbal, hogy elkezdtek mesterkedni a hárfakészítők és a hárfások, hogy valahogy tökéletesítsük ezt a hárfát, mert nem elég ez, hogy két hangot lehet csak váltani ezzel a kis kapcsolóval, meg hogy az ujjunkkal piszkálgatva váltsunk, emeljünk egy fél hangot, hanem csak ki lehet találni valami mechanikát, valami mechanikus rendszert. Érdekes.
0: És akkor vissza a Hácsához.
1: Igen.
0: Tehát egy tánc.
1: 17. század végén vagyunk.

0: Ez már ugye a pedálos hárfán szólalt
1: illetve
0: meg.
1: Ez még és a kereszt, itt... igen, pedálos hárfán szólaltattam meg, mert ide rittyenteni egy keresztúros hárfát az egy kicsit problémás lett volna, lehet, hogy nincs is Magyarországon.
0: De nagyon talán jól kivehető volt, hogy ugye a jobb kezeddel játszottad a dallamot. Mindjárt beszélünk arról is, hogy mennyire nem könnyű így kötötten játszani hárfán, igen, mert ugye a hangok elillannak, és bal kézzel pedig hozzá az akkordokat. Tehát, mint hogyha a zongorán jobb kézzel valamit játszanék, egy szép dallamot, és bal kézzel meg hozzá az akkordokat.
1: Igen, ez elég tipikus volt ezekben az évszázadokban. Tehát a hárfát nem feltétlenül, szerintem mostanában kezdték el, tehát a 17. század végén szólisztikusan használni. Egészen addig, hát kíséretre használták, kicsit, mint a többi húros korabeli.
0: Igen, meg a népi igen, vonalon élt.
1: Élt, abszolút működött, csak nem feltétlenül úgy használták, hogy egy tehát vagy a dallamot játszották, hát pont azért, mert nem volt olyan bonyolult, nem volt elég bonyolult a hangszer. Tehát vagy a dallamot játszották, mondjuk egy kézzel, vagy kísértek. Az, hogy már együtt a két kéz, ahogy most az előbb rámutattál, hogy jobb kézzel játszom a dallamot, és tulajdonképpen magamat kísérem a másik kezemmel.
0: Tudod, hogy csináljuk úgy, hogy egy kicsit csak a jobb kezet mutasd. Tehát a dallamot ismerjük meg, és aztán külön a balt is.
1: Belemegyek egy kicsit a közepébe.
0: Amikor... bármelyik részét. Ez már akár gitár is lehetne.
1: Hát nem véletlen, hogy...
0: És közben segítesz, és akkor... a... pedállal. Ez most csak a harmónia.
1: Úgy csak, hogy halkan próbáltam a jobb kezet. Most jobban emelem ki a... Ezek a szép kis oktávmenetek, ezek ugye a bal kéz. Hoppá.
0: Olyan, mint egy pászakája téma így kiragadva, teljesen olyan lehetne variációkat építeni.
1: Igen, akár, hát hiszen ugye 16.
0: És nem véletlenül mondtam, mert már oda pislogtam a következő általad javasolt kompozícióhoz, ami variáció.
1: Igen, méghozzá egy Mozart témára.
0: És melyikre?
1: Mondanám, hogy majd mindjárt felismerjük, mert hogyha felismerjük, akkor az nem véletlen. Átmegyek megint a kisebb hárfára, mert hogy... Ezek a mindenféle próbálkozások, hogy kereszthúros hárfa, háromhúros hárfa, nekiálltak a hárfa készítők izgalmas kis találmányokat, hogy valami fajta villásrendszert kitalálnak, amit esetleg lábbal lehetne az ahhoz csatlakoztatott pedálokat mozgatni, és akkor ezzel tehermentesítjük a kezeket, bocsánat, a lábakat, tehát meg a kezeket is, nem mondtam én rosszul, mert hogy akkor tényleg egy kiegyensúlyozott két szólamot lehet a két kézzel játszani, mint az előző dalakban hallottuk, de még azért ez elég kezdetleges volt, és most két olyan darabot is játszanék, az egyik maga ez a Mozart variációk, mert hogy ebben az időszakban ez nagyon jellemző volt, hogy jól bevált más, mondjuk nevesebb zeneszerzőknek a témáit nem elcsorták, hanem felhasználták. Teljesen természetes módon írtak különböző...
0: Adok veszek.
1: Igen,
0: hát a barokkorban teljesen ez
1: teljesen,
0: működött mindenhol.
1: Sőt, mindenki dúdolta ezeket az adott dallamokat, és az a házi zeneszerző, ez egy ismeretlen zeneszerző műve lesz, ez a kis variációs darab. Ha mindenki úgyis ezeket a dallamokat dúdolta, hát akkor ő írt rá egy variációs sorozatot. Ez az ismeretlen hárfás 17. századból, vagyis igazából ez már 18. század. Ez egy eredeti darab, csak ő szépen ezt a Mozart dallamocskát felhasználta, és gondolom, hogy ő mondjuk hárfa, művész és hárfa tanár lehetett, és az ifjú hölgynek, az ő diákjának ezt vitt a következő órára, hogy akkor kisasszony, most ezt fogjuk megtanulni, hiszen úgyis ott volt a dallam a kisasszony fülében, gondolom én.
0: És adott esetben a kisasszony tovább variálhatott?
1: Hát,
0: saját
1: tudta,
0: variációkkal?
1: Variálhatta. Olyan jó kérdéseket teszel föl, én most úgy tudtam mondani, hogy például a disszertációban ugye szóba került a Mozart fuvolahárfa verseny. És ennek kapcsán elkezdtem olvasgatni kicsit lelkesebben Mozart leveleit. Mikusi Balázsnak van egy nemrég megjelent remek könyve, magyarul egy csomó levelet közzétesz, és ott például hosszan taglalja, hogy Mozart ír édesapjának egy levélben meséli, hogy az ő tanítványa, akinek amúgy ez a bizonyos Mozart fuvolahárfa verseny készült, a hárfás leánynak, amellett, hogy írja neki ezt a hárfadarabot megrendelésre, tanítja zeneszerzésre ezt a leányt, és pont ilyen feladataik vannak, hogy akkor elkezdek kisasszony magának egy menüettet, és akkor fejezze be. De itt az volt a probléma, és azért panaszkodott az apjának Mozart, hogy csak nem tudta befejezni. Hát pedig már tovább írtam neki, és akkor se tudta befejezni.
0: Hát
1: nem volt képes 16 ütemet megírni. Hát ma...
0: De azért az nem
1: volt
0: egész mindennapi dolog, hogy valakit hát, Mozart tanít, hát, és Mozart ad egy bizony, témát.
1: Hát bizony. És hogy olyan élvezettel olvastam, hogy akkor ez a zenetanulás hétköznapjaihoz tartozott, hogy jött egy fiatal tehetséges tanító, mi már tudjuk, hogy nem is akármilyen tehetséges volt, és akkor ez volt a feladat, hogy ő erre a kis menüet kezdeményre írjon neki egy témát.
0: Na most hát egyébként Mozart tudtommal nem tudott hárfázni.
1: Nem, és nem is szerette egyébként a hárfát. Például, ami benne van a dolgozatban, azt a bizonyos hárfa versenyt, hogy az 1770-es években írta, megrendelése írta, hát ugye pénzből
0: hát, persze,
1: élünk,
0: szüksége
1: volt. Pontosan, tehát nem is élt jól. Éppen akkor szinte először ment kicsit messzebb a szülői háztól, próbált önálló munkákat, megbízatásokat beszerezni valahogy magának, és ez volt az egyik megbízatás, hogy ez a bizonyos gróf, aki tudott fuvolázni, nem csak gróf volt, hanem jól fuvalázott, saját magának és leányának, a jól hárfázó hölgynek megrendelte ezt a bizonyos...
0: karácsonyra a Mozart pontosan. Házi tanítótól.
1: Igen, pontosan. Tehát, és igen, aztán igen. Milyen szomorú, vagy hát sors, nem is tudom, fintora, hogy azt olvastam legalábbis, és ugye ezt továbbírt, vagy beleírtam a disszertációba, hogy ki se fizették neki ezt a hárfa versenyt. Sőt, még az órákat is ilyen nagyon fukarul fizette ez
0: hát
1: a... Nem is gróf herceg volt.
0: Ilyen emberek voltak ezek, olyan
1: hát
0: ismerős.
1: Úgy, hogy milyen természetes, pedig hát 200 évvel ezelőtt.
0: Nem kell a 18. századból visszamenni.
1: És nem is szerette a hárfát, a fuvolájért se volt nagyon oda a Mozart.
0: Szemben a kürtel.
1: Hát
0: a Lajd Gébe, azt úgy hívták a kürtművész haverját, aki viszont, hogy mondjam, múltkor olvastam róla, hogy civilben sajtkereskedő volt.
1: Hát ez volt a másik, hogy mi mindenned
0: van. Képzeld el, valamelyik bécsi külvárosi piacon ott árulja a sajtokat, hazamegy, előveszi a kürtjét.
1: Hát, hogy tudod? Tehát, hogy sajtkereskedő, és előkapta, és hogy?
0: Hát
1: pontosan. Tehát, hogy, és ugye nem csak egy hangszerre játszott, ha valaki mondjuk hivatásos zenész volt, tehát a 18. század végi udvari zenekarokban a hárfás volt, egyben a nem tudom, fagottos is, meg még valamelyik hangszert
0: hát ezért
1: is,
0: van
1: kezelte.
0: Az, hogy a barokk mestereknek a különböző versenyveit ilyen hangszerre, olyan hangszerre át.
1: Teljesen természetes. Csak Bach, ma vagyunk Vivaldi, ilyen specializáltak. Igen, szóval, hogy ez milyen egy...
0: Vivaldi, Marcello.
1: Igen. Tehát milyen egy fantasztikus,
0: hát
1: izgalmas
0: ez az,
1: időszak.
0: Amiről Szabolcsi Bence írta annak idején azt a fantasztikus könyvét, hogy európai viradat. És az európai viradat azt jelentette, hogy Velencében mindenki muzsikál, egyik palotából mész a másikba, ilyen társaság, olyan kamara együttes, és mindenkinek a kezében valami zeneszerszám.
1: Hát és milyen csodás. Szép ez a cím, hogy viradat, mert ugye a felvilágosodás időszaka, a 17. század vége, tulajdonképpen abban futunk bele, és hogy maga csak a szójáték is milyen kedves, hogy viradat, felvilágosodás, szóval hát ez fantasztikus időszak.
0: Amit
1: lehetett.
0: Javasoltál, hogy hallgassunk meg, tehát ez egy
1: kis
0: ismeretlen szerzőtől.
1: De hogy hárfás volt, az biztos, és egy korabeli, remélhetőleg ismerősnek tetsző Mozart témára jött.
0: Tehát 18. század, nyilván, hát
1: igen,
0: Mozart
1: igen, ez a, igen, tehát biztos, tehát 1700-as évek második felébe vagyunk.

0: bocsánat, hogy közbeszúlok, mert nagyon érdekes ez a téma, ugye Mozartnál is sok fele megjelenik, erről biztos írta a disszertációba.
1: Ebben nem, mert próbáltam hárfa felé menni, mert ezek akár Mozartra is szólhatott volna, nem. Folytasd, mert érdekel.
0: Ez, hát maga, ez én se tudnám most hirtelen megnevezni, de egy ilyen vándortéma, amelyik operában felbukkannál a versenyműnél, fiatalkori versenyműnél is.
1: Ugye a Mozart fogol a hárfa versenyt, azt 20 éves kora környékén írta, 20-22 éves, tehát oly fiatal volt, mondjuk ugye ez nem abban szerepel, de hát akkortájt lehetett bármi közül a hárfához.
0: De ha elkezdett az időpontokat összetenni, akkor kiderül, hogy egy nyár alatt, mondjuk 2-3 hónap alatt írt csak úgy lazán 3 zongoraversenyt, 2 hegedű versenyt.
1: Szóval hát ugye a szimfónia koncertante, ami ugye nagyon közel áll a bizonyos fogola hárfa verseny műfajához, pontosan azon az egy tavaszon, tehát pár hónap alatt írt mondjuk 4-et, és mindet más hangszereléssel.
0: És mindegyik más invenciót.
1: Igen, és nem is tartják egyébként olyan, tehát az összes zenetudó zenetörténész nem tartja a világ legfantasztikusabb versenyművének például ezt a fogola hárfa versenyt, miközben mi hárfások hanyat vágjuk magunkat, hogy Mozart írt egy ilyen fantasztikus darabot, tehát, hogy...
0: Hát én azt hiszem, hogy ilyen kis súlyal, hogy kirázta.
1: Ez kb. Valószínűleg igen, tehát ő gondolt szerintem a tiszteletdíjra, amit szegény nem kapott megérte.
0: És 2 nap alatt megírta.
1: És mondom, napon. Egy olyan hangszer, amit nem is kedvelt. És
0: hát egyébként észre lehet venni, nem pontosan talán a fuvola hárfa versenynél, hogy Mozart néha elfelejti a fő témáját. Tehát egy ilyen szonáta formában, ahol ezt bemutatja a témákat, kidolgozás, visszatérés, olyan gyorsan alkothatott, hogy a visszatérésben már nem az a bemutatott téma szólal meg. Neki egyszerűbb volt kitalálni egy másikat, mint visszabogarászni a partitúra.
1: Az biztos, hogy, tehát, hogy nem szeretett bepecselni a dolgokkal, tehát hogy érje meg a hatást, amit akarom.
0: Ki adta. No, akkor még egyszer a témát kérjük szépen, és a folytatást.

0: Isten hozzon, Boros Misi, azt hiszem, hogy téged nem kell bemutatni. Te mutasd be a többieket.
1: Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nekem nagyon nagy öröm, hogy Fejes Krisztina zongoraművész hölgyel muzsikálhatok ma együtt, illetve közös műsorban szerepelhetünk, ez fantasztikus.
0: Tehát ő az egyik vendégünk, igen, itt ül mellettem, szép pirosban.
1: Igen. Itt van mellette Orbán András, aki egy fantasztikus zenész, illetve Korosváron tanul, orvosi egyetemen, most harmadéves.
0: Most zenész vagy orvos?
1: Hogy... mind a kettőt nagyon jól csinálja, mindkettőt végzi, mindkettő egyetemet, mindkettőt Kolozsváron, és nagyon sokat találkozunk, és nagyon jó a kapcsolatunk.
0: Ezt úgyhogy... örömmel hallom, hogy a rokoni kapcsolat az jó, és édesapádat.
1: Igen, és itt van édesapám, aki mindenhova kísér engem, és ő Pécset tanít filozófiát a Pécsi Tudományegyetemen, és ő nagyon támogat engem, és most is itt van körünkben.
0: És mit hallottunk?
1: Most Liszt Ferenc 6. magyar rapszódiája volt a kezdés.
0: Miért ezt választottad?
1: Igazából most ismertem meg Liszt Ferencet az elmúlt fél évben. Most tudtam megismerni az ő műveit. Nagyon-nagyon, tényleg nagyon szeretem őt, és már régi álmom volt, hogy egyáltalán eljátszhassam a műveit. Úgyhogy nagyon örültem, hogy most is tőle játszottam egy darabot.
0: Most egy kicsit kontrázok, mert ugye Liszt műveit nagyon sokan játsszák, sokféleképpen szerelni, álmok, Desdur Konstruktion, és így tovább, vagy lépre előtt, hogyha a zenekarra gondolunk, Mazeppa. Tehát egész biztos vagyok abban, hogy te már korábban találkoztál Liszt Ferenc művével. Melyik volt az a Liszt mű, amire úgy legelőször emlékszel, hogy megfogott?
1: Igen, szerintem nagyon sokan vannak így, nekem a második magyar rapszódia. Az volt az, amit életemben először hallottam. Talán klasszikus zenéből is az első mű, ami így megmaradt, megragadt bennem.
0: Ez mikor volt?
1: Ez szerintem 4-5 éves lehettem, nem kevesebb, amikor néztem a Tom és Jerry adásokat sorba.
0: Ja, én azt nagyon szerettem.
1: Azt én is.
0: Ez volt a legelső. Melyik zenekari művel is szeretnek?
1: Talán ugyanezt hallottam vele zenekariban, de azt már CD-ről hallottam ugyanennek a zenekari változatát, illetve a rapszódiák közül többnek is. De Liszt Ferenc szerint tényleg már kiskorom óta rendszerint vettünk CD-ket, a szüleim is hallgattatták velem úgymond, de hát nyilván nekem ez nagyon izgalmas volt így 4-5 évesen hallgatni az ő műveit, de mint zeneszerzőként már édesanyám, amikor édesanyám hasában laktam úgymond, akkor már Mozart zenét
0: hallgattunk. Hogy Kodály tanár úr mit mondott, hogy mikor kell kezdeni a zenei nevelést?
1: Igen.
0: Amikor
2: már
0: pocakban ott vagyunk, vagy még előtte.
2: Igen.
0: Még előtte. Jánostól kérdezem, hogy ezek a családi zenehallgatások teljesen spontán voltak, úgy, mint most ez a mi műsorunk, vagy tudatosan építetted fel a hátteret, a zenei hátteret?
3: A kettő együtt. Tehát mi folyamatosan hallgatunk zenét. Persze nem tud mindig szólni a zene, mert nejem is, Misi édesanyja Orbán Jolán, a Pécsi Tudományegyetem irodalomtudományi
0: intézetigazgatója.
3: Filozófus én vagyok. Tehát ő az irodalomtudományban dolgozik, és amikor olvasunk könyveket, regényeket, vagy filozófiai műveket, akkor nem tud a zene menni. Legalábbis én nem tudok arra két helyre koncentrálni, viszont egyébként a többi időben nagyon sokat megy a zene, hangversenyekre járunk, és otthon is szól a zene. Természetesen az autóban is folyamatosan klasszikus zene. Na most, tehát van egy spontaneitás a dologban, és van egy tudatosság. És a gyermekeinknél, ugye Misi és a Daninál is hasonló helyzet.
0: A Daninak lesz ma a balagás.
3: A Daninak lesz ma a balagás, akkor két mondatot Daniról. Dani a Fazekasmiel gimnáziumban érettségizik az idén, de már decemberben felvették a Cambridge University-re az orvosi fakultására, ahol egyébként 24 Nobel-díjas van,
2: az
3: csak
2: igen.
3: Az orvosi.
2: Yes. A Cambridge az igen, nem
3: Kémbrizbe fog járni,
0: csak gratulálni lehet.
3: De hát ezen kívül most, hát akkor mondom, hogy múlt héten Minskben volt a kémiai diák olimpián, egy hónap múlva Teheránban a biológiai
0: olimpián. Mármint
3: a Dani. A Dani megy, tehát ő olimpikon is, és ő...
0: Olimpikon? Mi?
3: Hát diák olimpiában. Kémiában, biológiában, és ő egy hihetetlenül érdeklődő, rengeteg regényt olvas, természettudományok. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én nekem, mi nekünk, a két gyermek az Isten áldása volt, mert két olyan csodálatos gyermeket kaptunk, hogy én minden nap a gyermekeimben mondjuk Isten követeit látom, vagy mintha Isten küldte volna nekem, és én így is foglalkoztam velük, hogy én ezeket a gyerekeket nagyon kell tisztelni, és nagyon kell segíteni. És meg kell keresni, segíteni, hogy mi a tehetségük, és ezt kibontakoztatni. Most, tehát Daniról ennyi ennyit, de ugye azt hiszem, hogy ja, tehát ott tartottunk, hogy, és hát rengeteg mindent olvastunk. És azt is olvastuk, hogy például a Mozart zene és a Bach zene extra jó az idegrendszernek, és extra jó az idegrendszeri fejlődésnek.
0: Itt folytatjuk, akkor Mozart vagy Bach a folytatás. Misi fele fordulok, annyira spontán beszélgetünk.
1: Igen. Most őszintén szóval egy kicsi Chopinnel készültem. Chopin zenével, igen.
0: Hát végül is ugorjunk tökéletesen illik az előbb elmondottakhoz. Szeretnél Chopintől játszani?
1: Chopintől most az Az Dur etüdjét.

0: Ugye milyen szépen hárfázottam?
1: Bizony, ez egy hárfajtad, igen.
0: No,
1: igen,
0: pedig
1: nagyon,
0: ezen
1: nagyon
0: a
1: szép.
0: régi
1: Régi
0: zongorán,
1: zongorán, igen, nagyon szép. Lehetett
0: ha egy
1: hallani
0: stím
1: minden.
0: Kollega ilyet mond, az azt hiszem tudom,
1: dicséret. Nagyon szépen vezeti a dalamot, a Misi, nagyon kevés zongorista csinálja ezt.
0: Mert ugye itt az a nehéz, hogy kiemeljem.
1: Persze,
0: mutatnád egy picit részletekben, hogy mit kell itt kiemelni?
2: A igen, hát, hogy a belső szólam az szinte a legfontosabb, hogy ez nem éljen.
0: Ez csak a kíséret.
2: Ne, igen, hogy ne aludjon az egész, igen. És természetesen legyen egy nagyon-nagyon szép dallam, ugye azt kell vezetni. Fontos a belső szöm, hogy azok milyen minőségűek a hangok.
0: Jaj! Így nem! Így nem! De egyébként nagyon nehéz, én is zongorászom, nem ilyen szinten, és nagyon nehéz ezt a dallamot úgy,
1: vezetni,
0: hogy nem szaggatom el. Tehát ezt a dallamot mutasd meg, légy szíves, még
2: igen,
0: egyszer?
2: Csak a dallam, igen.

0: ugye ez a felső ötödik újjártálva.
1: Nem könnyű, és érdekes, hogy előbb a Liszt rapszódiával kapcsolatban ugye a Kisegeret említettük a Tom és Jerryben. Itt meg el tudok képzelni egy 19. századi szalon, most a filozófus papa fele nézek, ahol Chopin ezt játsza, és a hölgyek ott elalélnak. Jól érzem?
2: Igen, igen, a 19. századnak valóban ez egy zenehallgatási stílusa volt, és ez a szobai szalon muzsikának nagyon jó, de most a szalon muzsikát jó értelemben nem, ahogy aztán ezt később ugye mondták, hogy szalonzene, és én úgy gondolom, hogy ez például egy nagyon jó dolog lenne, ha ezt felélesztenék. Itt Budapest egy csodálatos kultúrváros, ahol kialakulna a nagypolgári szalon újra, ahova meghívnak vendégeket, és egy-egy nagy művész ott beszélgetés közben. Ahogy itt most látom, hogy a Katolikus Rádió elkezdte ezt a programot, legyen ez egy mozgalom, hogy legyenek szalonok Budapesten.
1: Tökéletesen egyetértek. Már egy-kettő van, annak idején a képző szépművészeti múzeumban is volt, a Krisztián is közben búlogott. Te akkor nem voltál?
3: Vagy? Voltam azért, de nagyon-nagyon aprócska voltam én akkor.
1: Igen, hát ezeket ki kell alakítani, és a szalonhoz nem csak az tartozik hozzá, hogy ott a művész zongorázik, a hölgyek, urak hallgatják, hanem az uraknak a műveltségéhez, a szokásaihoz, a mindennapi életéhez hozzátartozott, sőt, még hadd tegyem hozzá, mert ez is jó lenne, ha megvalósulna, előbb-utóbb nálunk, hogyha tehetősek voltak, akkor tudtak támogatni, mecénások lehettek. Jól érzem?
2: Igen, ez teljesen jól, és épp azon gondolkozom, hogy most, amikor Facebook van, internet, minden, hogy ez vajon még megvalósítható, annyira rohanunk, mindenki a város különböző részén lakik, mert azért a szalonokhoz még egy másik típusú város tartozott. Ne felejtsük, akkor gyalogjártak az emberek, max lovas kocsival egymáshoz közel laktak, tehát ezt ma már nagyon nehéz megcsinálni, de valóban a szalonokhoz az is hozzátad, hogy a művész, és egy-két tudós, vagy akár író,
1: novellákat
2: olvastak, verseket, akkor eszébe jutott Schubertnek, hogy ezt a szép verset ő megzenésíti. Tehát ezek a dolgok, ez a szerves társadalmi együttélés a művészetek által, ez szerintem, ez remélem, hogy egyre inkább fejlődni fog. És hadd mondjam, hogy ugye a Misi a Virtuózokba tűnt föl, a Virtuózok című tévéműsorban azért a Misi már előtte is több versenyt megnyert, de ezzel lett ismert, de ez egy fantasztikus mozgalom, Peller Marian indította el, ez egy fantasztikus mozgalom, és azt lehet észrevenni, hogy most Magyarországon megint nagy fogékonyság lett a klasszikus zenére.
3: Igen.
2: Mert ugye látják a csodálatos gyerekeket a tévében, hogy szerepelnek, és sok embert, hát mikor a Misék első fordulója volt, 12%-kal megnövekedett a zeneiskolába jelentkező gyerekek száma.
1: Milyen érdekes, nekem közben az jutott eszembe, hogy nem csak zenében van így, hanem amikor Szilágyi Áron először lett olimpiai bajnok, akkor a Vasasban mindenki elment, hogy mindenki vívni akar.
3: Igen, igen.
1: És megértem, mert ott van a példakép. Muszáj Andrástól is kérdezni, mert olyan komolyan csücsülsz itt, és mind gondolkodtál most éppen?
4: Én is a szalonokon gondolkoztam el, hogy amikor nyáron Krakkóba jártam, láttam egy nem feltétlenül olyan szalon, amiről álmodozunk, hanem minden este megrendeznek Chopin koncerteket, ahova akárki elmehet, van egy kis beszélgetés előtte, van a koncert része, lehet beszélgetni az előadó művésszel, és hasonlít arra, ami szeretnénk látni mi is a jövőbe, de ez is most...
1: Hát egyébként Krakó gyönyörű, és bármere indulsz el, van látnivaló, van légköre, töltése, sugárzása. Fantasztikus, én nagyon szeretem Krakót, meg hát ott el tudsz menni a hegyek
3: bizony.
1: Meg Dunajec, szóval lehet itt sorolni, mi mindent van azon a környéken. Schubert említettet, van kedved esetleg? Akartok együtt zongorázni?
5: Igen.
1: Hát akkor mindenki ugye Krisztinára néz, itt most nem lehet hezitálni. És mit játszotok? F-moll fantázia? Nem?
6: Nem ilyenek.
1: Egy kicsit hangosabban, mert nem halljuk.
3: Nem, karakterisztikus indulat, amit a Misi ajánlott fel nekem, és nagyon örülök, mert én még soha nem játszottam, úgyhogy nagyon újdonsággal fog hatni, mind a kettőnknek úgy gondolom.
1: Tehát Schubert-től micsoda?
3: C-dur karakterisztikus induló. Ebben három van amúgy, és ez a második.
1: Igen, tehát C-dur induló.
3: Igen.
1: Akkor lehet, hogy nem is ismerjük.

0: Házi Muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Mindig választhatjátok Krisztus békéjét. Ezt üzente az iraki fiataloknak 14. Leó pápa. A vatikáni média beszámolója szerint Leó pápa videóüzenetet küldött a július 8-a és 11-e között az erbéli Kált katolikus főegyházmegyében rendezett ankavai ifjúsági találkozóra. A katolikus egyházfő ebben arra buzdítja a fiatalokat, ne féljenek tanúskodni Isten irántunk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről, osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét. Az iraki Kurdisztán autonóm régió keresztények lakta negyedében az ifjúsági találkozón összegyűlt fiatalokat a pápa Mária anyai oltalmába ajánlotta. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között, tájékoztatta a szervezet az MTI-t. Azt írták, az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. Augusztus 1-től javulni fog Somogy és Tolna megye autóbuszos átjárhatósága Kaposvár és Dombóvár térségében, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Mint rámutatott, eddig nem volt közvetlen autóbuszjárat Kaposvárról Tolna vármegye nyugati részének települései, illetve több Igal környéki Somogyi falu és Dombóvár között, amely a térség egyik legfontosabb közlekedési központja. Kiemelte, a fejlesztés része annak a törekvésnek, amelynek célja a megye határokból fakadó közlekedési akadályok felszámolása. A tavalyihoz képest 6%-kal több, összesen 6100 ügyet zártak le 2026 első fél évében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara békéltető testületei, írták közleményükben. Az országszerte 8 testületből álló hálózat a fogyasztói jogviták rendezésében nyújt segítséget. Az eljárások több mint harmada egyességgel ért véget a felek között. A legtöbbször cipőkkel, szolgáltatásokkal és közlekedéssel kapcsolatban kezdeményeztek eljárást a fogyasztók. Idén is megrendezik a budavári palota koncertet a Budai Vár oroszlános udvarában. Július 31-én és augusztus 1-én a Mindörökké Operett című műsorral várják a közönséget. A szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményükben kiemelték, hogy a 12. alkalommal megvalósuló gála a magyar operettjátszás meghatározó művészeit, illetve a budapesti operettszínház szólistáit vonultatja fel, és az operett műfaj legismertebb dallamait hozza el a közönségnek. A műsorban részletek hangzanak el többek között a Marica grófnő, a Cigány szerelem és a Vígözvegy című művekből. A program a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt is tiszteleg. Hazánk időjárásáról. A gomoly felhők nagy része feloszlik, azonban maradhatnak felhősebb tájak. Fokozatosan csökken a csapadékhajlam, de északkeleten, a délnyugati, illetve déli határ közelében továbbra sem zárható ki zápor, esetleg zivatar. A szél gyenge lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig 12 és 18 Celsius fok között alakul. 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! A Vidékjáró magazinnal folytatjuk adásunkat.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban, amellett, hogy Csukás Istvánra emlékezünk, az esélyteremtésre is hozunk két szép példát. Adásunkat pedig azzal kezdjük, hogy a napokban csaknem 400-an vehették át diplomájukat a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszán. A végzett hallgatók többsége már el is helyezkedett.
4: Csiszár Barta Bendelet vagyok, és Győrből érkeztem. Óvodapedagógus szakon végeztem. Szerencsére van is munkám, és Győrben egy kis csoportos óvodába dolgozom, ahol esen is gyerekeket integrálunk.
5: Lénár Csalamon Diana Márta vagyok, Keszthelyen dolgozom már bölcsödében. Én azt gondolom, nagyon fontos, hogy már az alapoktól fogva a gyermekek a lehető legjobb ellátást megkapják. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része, hogy utána tovább tudjon építkezni rá az óvoda, az iskola és bármilyen más képzés. Úgyhogy rendkívül nagy felelősségünk van abban, hogy milyen alapokat adunk a gyermekeknek.
3: A felsőoktatási intézmény rektora dr. Gyurica Csaba beszédében kiemelte, az egyetemi diploma megszerzése nem csupán egy elismerés, hanem komoly társadalmi felelősségvállalás is.
6: Ma, amikor kézbe veszik a diplomájukat, akkor egy nagyon fontos állomáshoz érkeznek. Mégpedig egy olyan állomáshoz, amely elindítja önöket azon az úton, amely ahhoz vezet, hogy értelmiségivé váljanak. Értelmiségivé váljanak, ami azt jelenti, hogy nem csak a szakterületükön kell kiemelkedő teljesítményt nyújtani, hanem érzékenynek, fogékonynak kell lenni a gazdasági, a társadalmi folyamatokra, a kulturális értékekre. És azt is jelenti, hogy mostantól kezdve adniuk is kell. Nem pénzre, meg nem mindenféle anyagi erőforrásokra gondolok, hanem sokkal inkább követendő példákra. Olyan követendő példákra, amely a vidék, a térség fejlődése, fejlesztése, a társadalom megújítása szempontjából elkerülhetetlen. Engedjék meg, hogy egy gondolatot ajánljak útravalónak a figyelmükbe. Vas Alberttől származik, Vas Alberttől, akinek a megítélése mostanában hát elég vegyes, de igaz a gondolat, amit leírt, illetve mondott. Úgy szól, nem mindegy, hogyan élsz ezen a földön. Nem csak az a fontos, hogy megmaradj, hanem az is, hogy miként maradsz meg. Önöknek mostantól kezdve van diplomájuk, van tudásuk. És ami egy óriási érték, egy óriási lehetőséget jelent, az az, hogy van választásuk. Van választásuk, hogy maradnak, hogy elmennek, hogy visszatérnek-e erre a szülőföldre, ebbe a térségbe, és ragaszkodnak-e azokhoz az értékekhez, amelyeket itt magukba szívtak. Én nem adok olyan tanácsot, hogy mindenképpen maradjanak itt, mindenképpen térjenek vissza, hiszen annál sokkal bonyolultabb az élet, hogy ilyen egyszerű, leegyszerűsítve tudjak önöknek ki is megfogalmazni. De azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy a lehetőség megvan. És ezzel a lehetőséggel remélem, hogy élni is fognak. Mert a vidéknek, a magyar vidéknek nem elsősorban elvont fejlesztési stratégiákra, programokra van szüksége. A magyar vidéknek emberekre van szüksége. Olyan emberekre, akiknek tudása van, akiknek elhivatottsága van, akiknek szorgalma van, és akik szeretetet éreznek az iránt, a táj iránt, ahonnan származnak. Pontosan olyanokra, mint önök, akik ma veszik át a diplomájukat.
3: Az ünnepségen részt vett a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium államtitkára is. Szabó Mátyás az egyetemen megszerzett versenyképes tudás jövőformáló erejét emelte ki beszédében.
7: Egy olyan mérföldkőhöz érkeztek, mely hosszú évek kitartó munkájának, szorgalmának, elhivatottságának és áldozatvállalásának méltó elismerése. Biztos vagyok abban, hogy az itt megszerzett tudás, komplex tudás, szakmai tapasztalatok és az emberi kapcsolatok egyaránt meghatározó szerepet töltenek majd be az életük következő szakaszán. Külön öröm számomra, hogy a Kaposvári Kampusz évről évre olyan szakembereket bocsát útjára, akik felkészülten és nyitottan tudnak válaszolni korunk legfontosabb kérdéseire, legyen szó a vidékfejlesztésről, innovációról, fenntartható mezőgazdaságról vagy a környezetvédelemről. A mai Magyarország fejlődésének egyik legfontosabb kérdése, hogy a vidéki térségeink miként tudják megőrizni értékeiket úgy, hogy közben sikeresen alkalmazkodnak a 21. század változásaihoz. A kormány és benne a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium célja, hogy a helyi közösségekkel, szakemberekkel és a fiatal generációval együttműködve új lendületet adjunk a magyar vidékfejlesztésnek. Ezért is örülök annak, hogy az intézmény példamutató és élenjáró partnerséget alakított ki, és működtet gazdasági szakemberekkel, ipari és agrárvállalkozásokkal. E partnerség lehetővé teszi, hogy a képzések tartalma és a kutatási projektek közvetlenül kapcsolódjanak a gyakorlati szakmai igényekhez. Ez azért is lényeges, mert a vidék ma már nem csupán mezőgazdasági termelés helyszíne. A modern vidék az innováció, a vállalkozásfejlesztés, a tudásalapú gazdaság és a közösségi élet szintere. Hiszem, hogy erős vidék nélkül nincs fenntartható város, és ez fordítva is igaz. A cél az, hogy a vidéki települések kivétel nélkül olyan vonzó célt, új jövőt kínáljanak, ahol a fiatalok perspektívát látnak maguk előtt, ahol a családok biztonságban és kiszámítható körülmények között élhetnek, és ahol a gazdasági fejlődés kéz a kézben jár a természeti értékek megőrzésében.
3: A végzősöket a Somogyi Vármegye székhely nevében Szita Károly polgármester köszöntötte.
8: Mi kaposváriak tudjuk azt, hogy egy város jövőjét nem az épületei határozzák meg, hanem azok az emberek, akik benne élnek, dolgoznak, vállalkoznak, gyógyítanak, tanítanak, kutatnak, vagy éppen új ötleteket valósítanak meg. Ezért van szükségünk önökre. Kaposvár az elmúlt években tudatosan egy olyan várossá vált, amely a munka és a teljesítmény mellett elkötelezte magát. Hiszünk abban, hogy egy közösség akkor tud fejlődni, ha értéket teremtő emberek alkotják. Ezért dolgozunk azon, hogy városunk 21. századi újraiparosítása révén legyenek korszerű munkahelyek, fejlődő vállalkozások, biztonságos lakókörnyezet, kiszámítható életpályák és olyan közös otthon, ahol érdemes családot alapítani. Persze tudjuk, ma egy friss diplomás előtt az egész világ nyitva áll. Sokan kipróbálják magukat máshol, más városban, vagy akár külföldön is. Ezzel nincs is semmi baj. Azt kívánom önöknek, hogy szerezzenek tapasztalatot, legyenek bátrak, ismerjék meg a világot. De azt is szeretném, ha tudnák, Kaposvár mindig visszavárja önöket. Mert higgyék el nekem, egy város nem attól lesz sikeres, hogy hány diplomást bocsát ki egy egyetem, hanem attól, hogy ezek a fiatal emberek hol kamatoztatják a tudásukat, vagyis önök. Mi azt szeretnénk, ha minél többen itt építenék fel a karrierjüket. Itt alapítanának családot, itt nevelnének fel gyermekeiket, és itt formálnák továbbá ezt a várost. Hiszen minden új vállalkozás, minden új jó ötlet, minden sikeres szakember hozzátesz valamit Kaposvár jövőjéhez.
3: Úgynevezett sorsfordító házat adott át néhány nappal ezelőtt Drávagárdonyban az Ökumenikus Segélyszervezet. A korábban romos ingatlant az MBH Bank segítségével újították fel, mondta el a szervezet elnöke Gáncs Kristóf.
9: Az Ökumenikus Segélyszervezet családokért végzett munkájának a középpontjában a kitörési pontok állnak, az esélyteremtés áll. Ez a mögöttem látható sorsfordító ház egy ilyen kitörési pont tud lenni azoknak a családoknak, akik majd ide költöznek. Olyan családokról beszélünk, akik egy átmeneti otthonban töltötték az elmúlt évet vagy éveket. Sok esetben a családok egyik átmeneti otthonból költöznek a másikba. Ezzel szemben mi arra törekszünk, hogyha lehet, akkor az ő útjuk az ne egy ilyen ördögi körben legyen, hanem legyen egy egyértelmű kiút ebből a rossz helyzetből, átmeneti helyzetből. Az MBH Bank támogatásával most arra voltunk képesek, hogy felújítsunk egy ilyen helyi ingatlant, és ide már itt a napokban be tud majd költözni egy olyan rászoruló család, akiknek ez valóban kitörési pont lehet.
3: A pénzintézet éves szinten 100 millió forinttal támogatja a segélyszervezet programjait. Tudtuk meg Kutas István kommunikációs és marketing ügyvezető igazgatótól.
10: Negyedik éve dolgozunk az Ökumenikus Segélyszervezettel, azért döntöttünk mellettük, mert egy hiteles, jó stratégiai partner tud lenni. Ők ismerik a rászorulókat, tudják azt, hogy hol, hogyan érdemes segíteni, mi pedig pénzadományjal, szakértelemmel támogatjuk ezt. Minden évben vannak állandó programok, elemek, amiket csinálunk közösen, és minden évben vannak változó új programelemek, ezek közé tartozik most ez a sorsfordító ház is. Azért támogattuk a sorsfordító háznak a létrejöttét, felújítását, mert tudjuk azt, hogy ez egy családnak új lehetőséget ad, tartós változást érünk el az életükben, illetve azt is gondoljuk, hogy példát jelenthet ez így a térségben, a faluban.
3: A Drávagárdonyi sorsfordító házba egy egyedülálló három gyermekes édesanya költözik. A Kastélyos Dombói Szociális és Fejlesztő Központ vezetője dr. Takács Katalin összegez.
11: Ez nagyon sokat jelent nekünk, ez a felújított épület, amit most fogunk külső férőhelyként tudni hasznosítani így az intézményünkhöz kapcsolódóan. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy nagyon nagy fős, 40 fős intézményünk, viszont nagyon fontos, hogy legyenek olyan ilyen külső férőhelyek ehhez kapcsolódóan, ahol az a család, aki már egy kicsit megérett az önállóságra, megerősödtek azok az erőforrásai, amire tud támaszkodni, tovább tud lépni az életében, már nagyobb önállósággal, és akár egy családi házban ő már pici segítséggel, de már önállóan tudja folytatni az életét, és ez is egy ilyen helyszín lesz. Itt, ahol vagyunk, Drávagárdonyban, itt 3 szoba áll majd a család rendelkezésére, konyha és fürdőszoba mellett. Szerintem nagyon fontos, hogy egy méltó, barátságos környezet lesz az, ahol egy édesanyja a gyermekeivel fog tudni majd új életet kezdeni. Ők már nálunk laktak egy rövidebb ideig az intézményben, megkaptak minden olyan segítséget, ami ahhoz volt szükséges, hogy ő egy picit tovább tudjon lépni az életében, már rendelkezik munkahelyel, és ő neki vannak olyan erőforrásai, amelyek biztosan tudunk támaszkodni abban, hogy ő rendezni fogja tudni itt az életet önállóan is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem fogjuk a kezét, egy picit még fogjuk, de hosszú távon az a cél, hogy ő teljesen a saját lábára tudjon állni.
3: Néhány kilométerrel odébb, Kastélyosdombon, és néhány nappal korábban pedig az ökumenikusok egy különleges élménynapot is szerveztek azoknak a diákoknak, akik részt vettek a robotika és a természetvédelem köré szervezett Kapaszkodó 2.0 elnevezésű programban. Ez az E.ON Hungária csoport támogatásával fut már évek óta. A cég vállalati kommunikációs igazgatója Losonci Gergely.
12: Az E.ON Hungária csoport és az Ökumenikus Segélyszervezet most már több mint 20 éve dolgozik együtt. A Kapaszkodó 2.0 programot pedig 5 évvel ezelőtt indítottuk. Ezt a programot a koronavírus járvány hívta életre, hiszen akkor láttuk, hogy kialakult egy olyan helyzet, amikor sok gyereknek otthonról kellett tanulni, bezártak az iskolák, és hogy a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek sokszor nehézséget okozott, hogy részt vegyenek a digitális oktatásban. Ennek a hátránynak a leküzdésére hívtuk életre ezt a programot, viszont azt láttuk, hogy nagyon sikeres, és hogy a járvány helyzet elmúltával is jelezte az Ökumenikus Segélyszervezet, hogy erre a programra igenis van igény, hiszen a családoknak, a hátrányos helyzetű családoknak ez egy fontos lehetőség lenne, hogy a digitális kompetenciákat a gyerekek fejleszteni, javítani tudják. Az elmúlt években már 1400 gyerekhez jutott el ez a program, az idén is 33 millió forinttal támogatja az E.ON Hungária csoport ezt a kezdeményezést, és nagyon örülünk annak is, hogy a résztvevő gyerekek nem csak digitális kompetenciákat tanulnak, hanem az átlagos tanulmányi eredményük is 0,6 ponttal magasabb, mint mielőtt elkezdték a programot. Ez is mutatja, hogy a digitális kompetenciákat a mindennapokban is használni tudják.
3: Ráadásul ez a program nem csak fejleszt, de közösséget is épít, mondta a helyszínen az egyik résztvevő, Grabec Ákos.
13: Én úgy gondolom, hogy itt rengeteg ember van, egy olyan társaság jön itt létre, hogy nem feltétlenül ismerjük egymást, nem feltétlenül leszünk barátok, de hogy annyi, hogy egy kicsit kérdezgetjük egymást, egy kicsit megkérdezzük, hogy milyen a másiknak, és ez egy annyira jó dolog, hogy szocializálódunk, kicsit társaságban vagyunk, és kimozdulunk a mindennapokból.
3: Csukás István születésének 90. évfordulójára emlékeztek egy héttel ezelőtt Balatonszárszón. Az egésznapos programsorozatot a Csiki Gergely Színház igazgatója Nagy Viktor nyitotta meg.
14: Ma különleges alkalomból jöttünk itt össze. Olyan napra ébredtünk, amely egyszerre ünnep, emlékezés és közös játék. Idén lenne 90 éves Csukás István, aki generációk számára mutatta meg, hogy a mese nem csupán a gyerekeknek szól, hanem mindannyiunknak, hogy a humor, a barátság, a képzelet és a derű képes áthidalni minden távolságot, és képes összekötni bennünket. Csukás István életútja maga is egy mese. 1936. április 2-án született Kisújszálláson jogot tanult, hegedűművésznek készült, de végül az írás lett a hivatás, amelyben megtalálta a saját hangját. A gyermek irodalomban talált menedéket és szabadságot. Így születtek meg azok a különleges figurák, akik mára a magyar kultúra részei, Süsü, Pompom, a Nagy Hó-Hó Horgász, Mirmúr és még sokan mások. Csukás István nem csak író volt, hanem alkotó közösségek tagja, szerkesztő, televízió szakember és olyan művész, aki minden nap 2-3 órán keresztül írt, fegyelmezetten, derűvel. Díjak, elismerések, nemzetközi sikerek kísérték útját, de ő mindig megmaradt annak a mosolygó, játékos szerzőnek, aki hitt abban, hogy a mese örök, hiszen a gyerek is örök. Balatonszárszó számára nem egy egyszerű lakhely volt, hanem otthon, olyan hely, ahol nyugalmat talált, ahol a reggeli sétái közben új történetek születtek, ahol barátokra lehet, ahogy mondta, fél életét itt töltötte, de nem fél szívvel. Ez a kötődés ma is él a településben, a közösségben, a Csukás Színház falai között, amely idén ünnepli 15. születésnapját, és amelynek bejáratánál ezen a nyáron egy apró kiállítás fogadja a nézőket, képek Csukás István életéből, műveiből, ikonikus figuráiból.
3: A Balatonszárszói Csukás Színházban aztán bemutatták a Mesék Süsűnek című gyermekelőadást Benedek Dániel első rendezésében, a magyar meseirodalom legkülönlegesebb alakjait tűnnek fel.
15: Ugye Csukás István meséit szerettük volna összehúzni, és Jeli Viktóriával, a darab írójával együtt kerestük a különböző meséket, úgyhogy sokat volt szerencsém elolvasni, és Viktóriának, a Vikinek a koncepciója ez, hogy egy tüskébe lép Süsű, és amiatt kell neki csukás meséket mondani, hogy eltereljék a figyelmét, és ki lehessen húzni ezt a tüskét. És igyekeztünk olyan meséket találni, amik rímelnek erre valahogy, a foci, hogy így láb, meg cipők, és a radírpók majd segít kiszedni, így állt össze a szövegkönyv. Nekem ugye első rendezésem, egy csodálatos új tapasztalat volt, nagyon különleges volt a túloldalról követni egy alkotó folyamatot. Nagyon sokat kell ugye ezen az oldalon már az olvasópróba előtt gondolkodni, kitalálni, eltervezni, megbeszélni, leszervezni, úgyhogy ez egy hosszú út, nagyon-nagyon élveztem, nagyon jó volt a csapat, egy nagyon jó hangulatú, közös munka született, és egyáltalán Csukás István meséi annyira szerethetőek, annyira kedvesek. Azt mondtam nekik is, hogy ezekben a mesékben soha nem a legbátrabb, legügyesebb, legrátermettebb győz, hanem mindig a legkedvesebb, a legnyitottabb, a legkíváncsibb, és ez szerintem egy csodálatos mondani való.
3: A darabban Süsüt Portik Kevin alakítja.
16: Nagyon-nagyon izgultam, nagyon izgatott is voltam egyben, hiszen ez volt az első, hogy közönség láthatta, és a gyerkőcök, akiknek amúgy igazán szól ez az előadás, hiszen ugye eddig csak próbákon a rendező úr látta, a jelmeztervező, így a belsős emberek, színházi szakmabeli emberek, de azért mégis az igazi közönség és az igazi kritikusok, azok a gyerkőcök, akiknek szól, úgyhogy hatalmas élmény volt ma nekik itt játszani ezen a szárszói színpadon, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és én nagyon-nagyon jól éreztem magam. Kicsiként nagyon sokat néztem Süsüt, nagyon-nagyon szerettem, nyilván megszoktuk már ugye Bodrogit, hogy ő szinkronizálta, és azért volt egy ilyen hatalmas, nem is tudom, csodálat Süsü felé, hogy azért ő mégiscsak egy ilyen kis aranyos, egyfejű sárkány, és nem mint a többi mesékben a gonosznak van beállítva, hanem ő tényleg egy szerethető, csupaszív sárkány, és én kicsinek nagyon-nagyon-nagyon szerettem őt nézni, úgyhogy hatalmas megtiszteltetés, hogy én alakíthattam, és én formálhattam egy új Süsüt.
3: A Királylány szerepében Sepsi Melindát láthatja a nagy érdemű.
17: Nagyon jól éreztem magam a színpadon, ez volt az legelső alkalom, amikor ilyen sok gyerekkel találkoztunk, mert azért a kollégáinknak a gyerekei néha benéztek a próbára, de hogy most volt az, amikor tényleg a nagy közönség előtt játszottuk ezt az előadást, és fantasztikus volt az, amikor így bejöttem, és éreztem, hogy az energia az úgy csak árad felénk, meg a szeretet. Úgyhogy tényleg csak azt tudom mondani, hogy meghatottan, hogy nagyon-nagyon szép és nagyon megható volt az egész, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. A próbáink igazából úgy zajlottak, hogy május végén bemutatunk egy másik darabot, és május végétől egészen mostanáig próbáltunk kisebb megállásokkal, de nagyon jó hangulatú próbáink voltak. A Benedek Dani egyben a kollégánk is, színész kollégánk is, és igazából nem is volt olyan próba, amikor feszülten mentünk volna haza, vagy feszültséggel lett volna teli a próba, hanem mindig nagyon-nagyon játékosan próbáltunk, ami nagyon, szerintem nagyon sokat segített ahhoz, hogy ilyen előadás szülessen.
3: A Királyfi köpönyegét pedig Stefánszki István öltötte magára.
18: Nagyon sokféle szint lehet játszani benne, sok karaktert kell váltani, és ez színészileg, hál' Istennek, nagyon hálás. Nagyon jó volt próbálni, mert nagyon sok vicces szituáció született belőle, olyanok, amiket szerintem fel fogunk írni magunknak, és folyamatosan emlegetni fogunk, úgyhogy nagyon jó volt a próba folyamat is, és nagyon jó volt az, hogy a gyerekek a bemutatón ennyire tudták élvezni az előadást.
2: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Sziasztok, kukicák! Sziasztok, öcsikék! Megjött a testvéretek a hosszú útról! Jaj, de jó itt van, sziasztok!
1: Kutya, félesi!
0: Sziasztok, látom, örültök nekem! Itt vagyok, felséges apám! Itt van a legkisebb sárkány fiat.
2: Tűnjön a szemem elől! Ne is lássalak! Te sárkányok szégyene! Te elfajzott galamb szívű!
3: Szívű!
2: Te egyfejű korcs!
3: Korcs!
2: De mérges vagyok!
3: Mérges vagyok!
2: De mérges vagyok!
0: De hát miért? De hát miért?
2: Mit kérdezed? Mi csináltál az ellenségemmel? Megölted?
0: Nem.
2: Megjúztad?
0: Nem, nem.
2: Porrá törted a csontját?
0: Nem.
2: Azt hittem, ennyit rád bízhatok. S erre te?
4: S erre ő?
2: Erre ő?
4: Egy álló hétig ápolta vizes borogatást rakott rá. Meg gyógyfüvet szedett neki.
2: Bet neki.
0: Beteg volt. Influenza.
2: Elég! Katrógy a szemem elől!
3: Nem elől!
2: Kitabadra!
5: Bodrogi Gyula énekelt, a Bergendi Szalonzenekar játszott.

0: Az Arts Harmony Tango Ensemble felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. július 11-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. 14. Leó pápa nehéz helyzetben lévő családokkal ebédelt Castel Gandolfóban. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Még idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a Parajdi sóbányánál. Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta a szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Minden eddiginél több, csak nem 500 új altisztet esküdt szombaton Budapesten a Hősök terén. A Magyar Honvédség altiszt avatásán Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt mondta,

0: barátság révén. A találkozón 17 ifjúsági kórus, köztük egy osztrák, egy lengyel és egy szlovákiai magyar énekkar vesz részt, közös vesperáson, szentmisén és békeimán. Több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel tartott közös ebédet 14. Leó pápa a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében szombaton. Kövér Tamás összefoglalója.
1: A Szentszéki sajtóközpont közlése szerint az egyházfő asztalánál egy Tanzániából menekült nő kapott helyet 7 és 5 éves gyermekeivel, egy ukrán férfi, aki az utóbbi években egy római plébánián talált menedékre, egy perui egyetemista lány és egy szudáni fiatalember, aki cukrász tanfolyamot végez a római egyházmegye támogatásával, valamint egy római férfi, akit szintén egy római plébánia segít, amióta nehezen tud önerőből megélni. A Castel Gandolfóban található pápai rezidencia kerti fáinak árnyékában tucatnyi asztalt állítottak fel. 14. Leó pápa 200 személyt hívott meg ebédre, köztük 35 gyermeket. Nehéz helyzetben élőkről volt szó, akiket az egyház segít. Előre megírt beszéd nélkül érkeztem, de ki vagyok éhezve az igazságra, a valódi szeretetre. Egy olyan egyházra éhezem, amely valóban meg tudja nyitni kapuit, képes mindenki befogadására, amelyben mindenki számára létezik szeretet, és ahol senki sem ellenség, ahol mindannyian át tudjuk élni a megbékélést és a megbocsátás békéjét, mondta a Szentatya. 14. Leó reményét fejezte ki, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanság okait. Az asztaloknál bíborosok is helyet foglaltak, köztük volt Luis Martin de San Martin, a vatikáni szeretetszolgálat prefektusa. Az ebédre készített ételeket több római étterem ajánlotta fel. A helyszín választás Castel Gandolfóra esett, mivel a pápai rezidencia területén működik az Áldott Légy elnevezésű agrárközpont, amelyet még Ferenc pápa létesített.
0: 5 évig tart a vatikáni Raffaello lodzsák restaurálása. A Vatican News beszámolója szerint a felújítás célja, hogy a Raffaello bibliájaként ismert freskóciklus ismét régi pompájában ragyoghasson. A reneszánsz egyik legjelentősebb alkotását Raffaello és tanítványai készítették 1517 és 1519 között 10. Leó pápa megbízásából. A több mint 1300 négyzetméternyi díszített felületen 20-nál is több restaurátor dolgozik majd. A beavatkozásra az állagromlás miatt van szükség, a munkát korszerű lézer technológiával végzik, a munkálatok várhatóan 5 évig tartanak. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, de csak akkor kapják meg automatikusan, ha regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos közlése szerint a magyar államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik ezt korábban bejelentették. A változást online ügyfélkapun, kormányablakban vagy a MÁK ügyfélszolgálatán lehet intézni. Az iskola kezdési támogatás gyermekenként 100 000 forint. A kormány bejelentésére átalakítja iskola kezdési segélyprogramját az Ökumenikus Segélyszervezet. A részletekről Gáncs Kristóf ügyvezető elnök nyilatkozik.
2: Az Ökumenikus Segélyszervezet elsőként talán indított iskolakezdési segély akciót célzottan már 2012-ben. Igyekszünk nagyon praktikus és célzott segítséget nyújtani vadonatúj minőségi tanszerek formájában. Ez így zajlott az elmúlt 14 évben, és az idejében, amikor a kormányzat bejelentette, hogy egyfajta iskolakezdési támogatást nyújt a családoknak, akkor döntöttünk úgy, hogy akkor ez lehetőséget ad arra, hogy mi is újra gondoljuk a programot, és egyel tovább lépjünk, és ne csak tanszerekre gyűjtsünk, hanem próbáljuk meg az évközbeni támogatását megerősíteni a gyerekeknek, hiszen ahogy szoktuk mondani, egy teli iskolatáska az egy nagyon jó kezdet, de még azért nem oldja meg a tanévben az esélyegyelőséget. Az elmúlt években is úgy működtünk, hogy amikor több pénz érkezett be, mint ami a kitűzött 2000 gyerek tanszeréhez szükséges, akkor azt a kapaszkodó programra költöttük, de ez persze sosem volt elegendő ez a pénz, hiszen a kapaszkodó program ugyanálunk azt jelenti, hogy egész évben foglalkozunk.

0: a gyerekekkel, fejlesztő foglalkozások, közösségi programok, csoportos és egyéni foglalkozások. Ez egy nagyon drága műfaj, hiszen itt szakembereket kell fizetni, legyen szó egy fejlesztő pedagógusról, legyen szó egy logopédusról, egy pszichológusról, egy mozgásterapeutáról, bárkiről. Reméljük most, hogy akkor ez a kormányzati intézkedés lehetőséget ad nekünk arra, hogy többet tudjunk fordítani erre a típusú munkára, és ezt jelentettük be tulajdonképpen a kormányzati bejelentés másnapján, hogy akkor mi is szeretnénk tovább lépni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés. Lesz dolgunk vele szerintem a saját intézményeinkben is ugyanakkor, hogy megfelelő módon legyen felhasználva a kormányzati támogatás és a családok esetében, tehát ebben biztos, hogy kell segítenünk. De a segédszervezetnek azt gondolom, hogy az elmúlt 14 éves tapasztalat ezen a területen ez sokat fog majd segíteni a következő hónapokban is.
1: Az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető elnökével bővebben a 20 óra 4 perckor kezdődő A héten történtben beszélget Pécsi Krisztina. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV július 9-ig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalány vámot szedett be, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szombaton. A szerkesztőt hallják.
2: Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Július 1-e és 9-e között naponta átlagosan csaknem 359 ezer vámáru nyilatkozat érkezett a NAV rendszerébe, ezen belül a legforgalmasabb napon több mint 437 ezer áru nyilatkozatot nyújtottak be. Az átállásra a NAV a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt, a rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot, ismertették. A 3 eurós általányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található eltérő vámtarifa számú termékkategóriák után fizetendő, a vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Az első 9 nap tapasztalatai alapján tehát az új eljárás jól vizsgázott, a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók pedig átálltak az új szabályok szerinti működésre, közölte a NAV.
1: Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte szombaton a Facebook oldalára feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter. Elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. Több ezer ember gyűlt össze szombaton a Srebrenicai Potokári Emlékközpontban, hogy megemlékezzen a boszniai háború egyik legsúlyosabb tömeggyilkosságának, az 1995-ös Srebrenicai népirtásnak a 31. évfordulójáról. A megemlékezés keretében 10 újonnan azonosított áldozat földi maradványait helyezték végső nyugalomra. A bosznia-hercegovinai államelnökség Soros bosnyák elnöke úgy fogalmazott, hogy Srebrenica a világ számára figyelmeztetés, a dehumanizáció, a gyűlölet és a terjeszkedő nacionalizmus következményeire. Uniós finanszírozásból még idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a Parajdi sóbányánál. Gáspár Sándor tudósít.
3: A jó hírt Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter jelentette be, miután kedden az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, vagyis még az idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóványánál. A tárcavezető azt is elmondta, hogy az összegből Románia középső, déli és észak-keleti térsége részesül, tehát más árvíz sújtott a térségek mellett fordítják a Parajdi sóbánya árvízvédelmi munkálataira, vagyis nem a teljes összeg szolgálja Parajdot. viszont kijelentette azt is, hogy az ügyvivő kormány biztosította az építőtelep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást. A tervek szerint a korontpatakot teljesen kiköltöztetik a sószorosból, hogy többé ne veszélyeztesse a sótömzsöt, amely különben Románia, de talán egész Európa legnagyobb összefüggő sótömzse. A miniszter azt is bejelentette, hogy a beruházás terve elkészült. Az árvízvédelmi munkálatok előkészítése is megtörtént. A térségben további munkálatokat is terveznek, amelyek révén biztosítanák a lakosság számára a vezetékes ivóvizet független vízforrásból, mert most sótalanító berendezéseket is használni kell. Vince Lorand, Európa parlamenti képviselő, fontosnak tartja, hogy az uniós határozatban kiemelten szerepel a parajdi sóbányát és a korondpatak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért kár. Ezzel a támogatási összeggel nyilván nem ért véget a küzdelem parajd helyreállításáért, hiszen ez a néhány millió euró csak árvízvédelmi célokra szolgál, a bánya helyreállítása vagy új bánya nyitása most nem került szóba. A helyzet még mindig kérdéses, amit jól mutat az is, hogy újabb 30 nappal meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon, és a látogatók számára a sószoros területére még mindig tilos a belépés.
1: Észak-Macedónia vezeti a vizsgálatot a Ryanair pénteken történt súlyos repülőgép incidense ügyében. Az eset a görögországi Szalonikiből a németországi Mammingenbe tartó járaton történt. A gép egyik ablaka betört, a hirtelen nyomáscsökkenés miatt pedig egy szerb állampolgárságú utas részben kisodródott a repülőgépből. A vizsgálatot azért koordinálják az észak-macedón hatóságok, mert a Boeing a történtek idején az ország légterében repült. A feltételezések szerint a jobboldali hajtómű meghibásodása és az abból kirepülő alkatrészek okozhatták a repülőgép törzsének sérülését. A gép biztonságosan visszatért Szalonikibe. A súlyos sokkot szenvedett és sérült férfit három másik utassal együtt kórházba szállították.
4: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Majdnem harmadával visszaesett a Szent Anna tó látogatottsága a múlt évhez képest, írta a Krónika. A júniusi adatok különösen beszédesek, 30%-kal kevesebben keresték fel a tavat, mint tavaly ugyanebben a hónapban, de 2025-ben is mintegy 10%-os csökkenést mértek az előző évhez képest. Nem csak a krátertónál érzékelhető a jelenség, az egész térség turisztikai forgalma gyengült, Hargita és Kovászna megyében egyaránt kevesebb vendég fordul meg. A negatív tendencia folytatódik, idén eddig csak csökkenésről számolhatunk be sajnos, fogalmazott Dózsa Ellek Levente, a Pro Szent Anna Egyesület igazgatója. A Szent Anna tó és környéke természetvédelmi terület adminisztrátorai szerint a látogatók visszaesésének elsősorban anyagi okai vannak. A szakember szerint a fő okok a vásárlóerő csökkenése, az infláció, az üzemanyagárak emelkedése, valamint az üdülési csekkek rendszerének módosítása, ami óvatosabb költekezésre készteti az embereket. Az első kiadás, amiről lemondanak, a pihenés és a szabadság, mondta Dózsa Erek Levente. Megemlékeznek a szrebrenicai mészárlás 31. évfordulójáról és az életüket vesztett bosnyák áldozatokról a Potocsári Emlékközpontban, adta hírül a szerbiai RTV közlése nyomán a vajdasági Magyar Szó. A nap folyamán vallási szertartással további 10 azonosított bosnyák áldozat földi maradványait helyezik végső nyugalomra az emlékközpontban. Idén is megrendezik a hagyományos békemenetet, amellyel a szrebrenicai áldozatok előtt tisztelegnek. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására létrehozott hágai törvényszék, valamint Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Horvátország bíróságai eddig 47 személyt ítéltek el az 1995. júliusában elkövetett bűncselekmények miatt, összesen több mint 700 év szabadságvesztésre. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
1: Thank you. Hazánk időjárásáról. A gomoly felhők nagy része feloszlik, azonban maradhatnak felhősebb tájak. Fokozatosan csökken a csapadékhajlam, de északkeleten, a délnyugati, illetve déli határ közelében továbbra sem zárható ki zápor, esetleg zivatar. A szél gyenge lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 Celsius fok között alakul. Vasárnap általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A megélénkülő szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 31 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. 14. Leó pápa nehéz helyzetben lévő családokkal ebédelt Castel Gandolfóban. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Még idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a Parajdi sóbányánál. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
5: Készült a Média Tanács támogatásával. A Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
6: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
7: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
8: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
9: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
1: Multidéző. Iványi Balást hallják.
10: 2026. július 11-e van szombat. Isten éltesse Nóra és Lili nevű hallgatóinkat. A Nóra az Eleonóra önállósult rövidülése, az Eleonóra eredete pedig vitatott, jelentésére több magyarázat is ismert. A Lili is több névhez köthető, a Karolina, az Erzsébet és a Júlia angol, illetve német becéző alakjából is eredeztethető. A hasonló hangzású angol Lili szó jelentése Lili. Szent Benedek rendalapító szerzetes Európa védőszentjének ünnepe van ma. A 480 körül a közép-olaszországi Nursiában született Benedek Rómában folytatott felsőbb tanulmányokat, amikor azt abba hagyva remetének állt, majd tanítványaival megalapította a Monte Cassinói kolostort, és ezzel életre hívta a bencés rendet. Élete vége felé megalkotta reguláját, amely azóta is a bencések alapszabályzata. Ma a bencés rend 371 kolostorában több mint 10 000 szerzetes él. 1964-ben a II. Világháborúban lerombolt, majd újjáépített Monte Cassinói apátságban 6. Pál pápa nyilvánította Szent Benedeket Európa védőszentjévé. 1819. július 11-én született Reguli Antal nyelvész, néprajzkutató és utazó, a finnugor nyelvek és a magyar nyelvrokonság kutatásának egyik úttörője. Pályáját jogászként kezdte, de finnországi utazása során érdeklődése a nyelvészet és az őstörténet felé fordult. 1843 és 47 között bejárta az Urál vidékét. Hosszabb időt töltött a vogulok, osztyákok, cseremiszek és mordvinok között, miközben jelentős nyelvi és néprajzi gyűjtést végzett. Az expedíciók azonban súlyosan megviselték egészségét, így összegyűjtött anyagának jelentős részét már nem tudta feldolgozni. Hatalmas gyűjteménye azonban a későbbi kutatók számára felbecsülhetetlen értékű forrásnak bizonyult. 1859. július 11-én szólalt meg először a londoni Westminster palota óratornyának nagy harangja, a Big Ben. A harang Handel messiásának néhány taktusa után ütötte el először az órát. A negyedórákat 4 kisebb harang jelzi, míg a Big Ben csak az egész órákat üti. A név eredetéről több magyarázat is ismert, de a legelterjedtebb szerint Sir Benjamin Hallról, az építkezés felügyeletével megbízott államférfiról kapta a nevét. A Big Ben hangja azóta London és a brit parlamentáris hagyomány egyik legismertebb jelképe lett. 1884. július 11-én jelent meg Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete, az úgynevezett elkeresztelésekről. A szabályozás szerint a vegyes házasságokból születő fiúk az apa, a leányok pedig az anya vallását követték. A rendelet előzménye az volt, hogy egyes katolikus papok a törvényes előírásoktól eltérően saját felekezetükbe keresztelték a vegyes házasságok gyermekeit. Trefort ezért utasította a hatóságokat a szabályok szigorú betartatására, ami országos egyházpolitikai vitát váltott ki. 1979. július 11-én visszatért a Föld légkörébe, és megsemmisült a Skylab, az Egyesült Államok első űrállomása. Az 1973-ban pályára állított 36 méter hosszú űrlaboratóriumban három legénység végzett tudományos kísérleteket és megfigyeléseket. Eredetileg azt tervezték, hogy az űrállomás még évekig pályán marad, ám a vártnál erősebb naptevékenység miatt a Föld felső légköre kitágult, ami felgyorsította a Skylab pályavesztését. A szerkezet végül darabokra hullva az Indiai óceán, illetve Nyugat-Ausztrália fölött semmisült meg. Végül 1995. július 11-én a boszniai háború egyik legsúlyosabb tömeggyilkossága kezdődött Srebrenica térségében. A Ratko Mladic vezette boszniai szerb erők elfoglalták az ENSZ által korábban védett övezetnek nyilvánított várost, majd a következő napokban több mint 8000 bosnyák férfit és fiút gyilkoltak meg. A nemzetközi bíróságok az eseményeket népirtásnak minősítették. A srebrenicai mészárlás a II. Világháború utáni Európa egyik legsúlyosabb háborús bűncselekményének számít.
1: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.

Elhangzott Franz Anton Hofmeister D-dur fuvola versenyének második tétele. Előadta Szebenyi János és a Győri Filharmonikusok. Vezényelt Sándor János. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes szentolvasó első tizedét égi édesanyánk szeplőtelen szíve tiszteletére és az ő szándékára ajánljuk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzunk új papi és szerzetesi hivatásokért, a kispapokért és a diakónusokért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ajánljuk imánkat a beteglátogatókért, orvosokért és ápolókért, valamint az ápoló családtagokért.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzunk a hazánktól távol élő testvéreinkért, a misszióban szolgálókért és az úton lévőkért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ajánljuk imánkat a szolgálatukat befejező, nyugdíjba vonuló atyákért, megköszönve lelki támogatásukat és odaadó önzetlen munkájukat.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
5: Amen.
1: Égi édesanyánk, oltalmazd meg Magyarországot, bíborosunkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket, családtagjainkat, közösségünket és az egész magyar egyházat. Mindazoknak, akik még nem tudnak hinni, a Szentlélek ereje és világossága által add meg az élő hit kegyelmét, hogy ez az ország Mária országa, a Te országod lehessen. Tisztíts meg minket a bűntől,
5: és vezess el szent fiathoz, Jézushoz. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám.

0: ahol Geleger érsek a pápa különleges küldöttjeként vesz részt. Nyugdíjas kántorok találkozóját tartották Hargita megyében, írja a Magyar Kurír. Július 5-én 13. alkalommal találkoztak a nyugalmazott kántorok Szentegyházas falu határában, hogy közös imádságban és hálaadásban adjanak számot az évtizedeken át végzett szolgálatukról. A Szentmisén László Attila kolosdobokai főesperes mondott szentbeszédet. A magvető példabeszédéből kiindulva arra hívta fel a figyelmet, hogy minden ember hivatása Isten országának építése, életünk gyümölcse pedig attól függ, mennyire engedjük kibontakozni a keresztségben kapott kegyelmet. Új Háló keresztszülő programot indított a Háló mozgalom, hogy anyagi okok miatt senki sem maradjon ki az augusztus 2-a és 8-a között Székely Jón megrendezett Kárpát-medencei Háló táborból. A Magyar Kurír azt írta, bárki vállalhatja egy táborozó részleges vagy teljes támogatását, és imádságban is kísérheti őt. A kezdeményezés célja, hogy minél többen átélhessék a közösség és a hit megerősítő élményét. 5 évig tart a vatikáni Raffaello lodzsák restaurálása. A Vatican News beszámolója szerint a felújítás célja, hogy a Raffaello bibliájaként ismert freskó ciklus ismét régi pompájában ragyoghasson. A reneszánsz egyik legjelentősebb alkotását Raffaello és tanítványai készítették 1517 és 1519 között, 10. Leó pápa megbízásából. A több mint 1300 négyzetméternyi díszített felületen 20-nál is több restaurátor dolgozik majd. A beavatkozásra az állagromlás miatt van szükség. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Ljubljanai kerületi bíróság a szerb ortodox egyház vezetőjét. Az MTI szombati közlése szerint Porfirije pátriárka 4 hónap, 1 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést kapott egy munkahelyi zaklatási ügyben, a Ljubljanai szerb ortodox egyházközségre pedig pénzbírságot szabtak ki. Az egyház legfelsőbb vezető testülete a Szent Szinódus botrányosnak nevezte az ítéletet, és jelezte, hogy jogorvoslattal él a döntés ellen. Új plébániát szenteltek fel a mianmári polgárháború által súlyosan érintett Kalai egyházmegyében. A Vatican News a Fidesz missziós hírügynökségre hivatkozva azt írja, több mint 600 katolikus, többségük belső menekült vett részt a Szent Patrik templom felszentelésén. A 2021-es katonai puccs óta a térséget súlyos humanitárius válság sújtja, a konfliktusban több templom és egyházi intézmény is súlyosan megrongálódott. Végül hazánk időjárásáról. A gomoly felhők nagy része feloszlik, azonban maradhatnak felhősebb tájak. Fokozatosan csökken a csapadékhajlam, de északkeleten, a délnyugati, illetve déli határ közelében továbbra sem zárható ki zápor, esetleg zivatar. A szél gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
1: A vadrépa bokor. Szicíliai népmese. Tusnádi Mária fordítása nyomán.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy család. Apa, anya és fiú. Bizony olyan szegények voltak, hogy sokszor még betevő falatjuk sem akadt. Egy nap az apa azt mondta a fiának, Vincenzónak. Menjünk, keressünk valami fűfélét a mezőn, amiből egy kis leveskét főzhetünk, hisz már semmink sincs itthon. El is indultak, és ahogy keresgélnek a réti füvek között, megpillantottak egy vadrépa bokrot. Húzd csak ki, Vincenzo, szólt az apa, ez bizony jó lesz az ebédhez. A fiú hozzá is látott, de bizony a vadrépa meg sem moccant. Akkor az öreg is neki veselkedett, együtt húzták, húzták, húzták, míg végül egy hatalmas rántással sikerült kihúzni a földből. És csoda!

0: A répa helyén egy hatalmas lyuk tátongott, amiből folytó kénes bűz áradt. Az ámulattól még magukhoz sem térhettek, amikor a lyukon kiugrott egy sárkány, aki épp a sárkányok királya volt, és rájuk rivalt.
1: Hogy merészeltétek megzavarni a nyugalmamat? Ezért meglakoltok!
0: Apa és fia térdre vetette magát, úgy könyörgött, hogy szánja meg őket, hiszen semmi rosszat nem akartak. A sárkány király erre azt mondta.
1: Meghagyom az életeteket, de Vincenzo velem marad, egy évig, egy hónapig és egy napig. Azután, mondta az apának, visszakaphatod őt, de csak akkor mehet veled, ha felismered őt. És most, rivalta reszkető öregre, hordd el magad!
0: A szegény apa sírva távozott. A sárkány meg egy szempillantás alatt csibévé változtatta Vincenzót, s levitte magával a feneketlen mélységbe. Len egy hatalmas kastély volt, s a kastély udvarán óriási ketrec, ahol számtalan csibe volt összezárva. Ezek közé dobta be Vincenzót is. Eltelt egy év, s amikor a sárkány által megjelölt határidő közeledett, Vincenzó apja álmot látott a fiáról. Ebben az álomban a fiú ezt mondta neki. Édesapám, a sárkány király csibévé változtatott, és neked sok más csibe közül kell engem kiválasztanod, akikkel együvé vagyok zárva. De ne félj semmit. Csak dugd majd be a kezed a rácson, s én az ujjadra szállok. Erről fölismerhetsz. Így is történt. Az apa könnyedén ráismert fiára. A sárkány király így kénytelen volt ígéretét betartani.
1: Jól van, förmett dühösen a fiúra. Visszakapod emberi külsődet, és visszaadlak apádnak, de ezért keservesen megfizetsz.
0: Apa és fia szedte a lábát, hogy minél előbb eltűnjenek a sárkány király udvarából. Hát, ahogy mendegélnek az úton hazafelé, megszólal Vincenzo. Nem mehetünk haza anyámhoz üres kézzel. Én most vadászkutyává leszek, s ha vevő akadna, csak ezt mond apám. 200 tallér a kutya ára, póráz nélkül. De el ne felejtsd ezt a pár szót, mert engem akkor többé nem látsz. A fiú jól tudta, mit beszél. Hála a tudománynak, amit a sárkány király udvarában szerzett, akármivé át tudott változni, s vissza is nyerhette eredeti formáját, de csak akkor, ha semmiféle kötelet nem tettek rá. Most egy szempillantás alatt csak ugyan kutyává változott, s alig telt el pár perc, már is fogott egy foglyot, egy fácánt, s egy nyulat, s ezeket apja lába elé tette. Az vállára vetette a zsákmányt, s mendegéltek tovább hazafelé. Hát, ahogy mentek, összetalálkoztak egy úri társasággal, akik épp vadászni mentek.
1: – Hé, te! – kiáltottak a szegény emberre. – Hogyan ejtetted el ezeket az állatokat?
0: – A kutyámmal – felelte ő.
1: – Nem adod el nekünk? Megadnánk az árát.
0: – Rendben van. A kutya ára 200 tallér, póráz nélkül. Az urak szó nélkül kifizették a tallérokat, az ember meg átadta nekik a vadászevet. Csak hogy az csupán addig ment engedelmesen velük, míg az öreg el nem tűnt. Akkor kapta magát, és elszaladt. Elbújt egy ligetben, és így kiáltott.
1: Kutya vagyok, ember akarok lenni újra.
0: S valóban az lett, aki volt, Vincenzo, a szegény ember fia. Békésen hazasétált a szüleihez. A vadászok bottal üthették a nyomát. Eltelt néhány nap, s a fiú ezt mondta apjának. Átváltozom lóvá. Vigyél ki a vásárra, s ha kérdik, mi az ár, mondd, a ló 400 tallér,
1: kötőfék nélkül. De el ne feledd ezt a pár szót kimondani, mert különben elvesztem. Megérkeznek a vásárra, s hát egy fekete ruhás nemes úr rögtön odaszól Vincenzo apjához. Tetszik nekem ez a ló, mennyi az ára? 400-tal még be se fejezhette az apa, a lovag elébe hajított egy erszényt 400 tallérral, és a ló hátára pattant, és keményen megsarkantyúzta. Várjon, uram, 400 tallér, de kötőfék nélkül! Késő, komám! A vásárt már nyílbe ütöttük, kiáltotta a lovag, és ösztökélte keményen a lovat. Az hiába akarta lelökni magáról új gazdáját. Az apa nem mondta ki a szükséges varázsszavakat, és a kötőfék is szorította. Így nem szabadulhatott. Amikor kiértek a városból, a lovag gúnyosan felnevetett. Nem ismersz meg, Vincenzo? Én vagyok a sárkány király. Eljött az elszámolás ideje. A palotámba viszlek, a föld alá. Dolgozni fogsz keményen, miközben sűrűn suhog majd hátadon az ostor. Így is történt. A sárkány király parancsba adta, hogy a kötőféket soha ne vegyék le az új lóról, és bánjanak vele a legkeményebben. Persze, jól tudta ő, hogy ha a kötőféket kioldják, a ló újból visszaváltozhat emberré. A szegény pára szenvedett, és napról napra soványabb lett. Az éhség, szomjúság és a kínzások miatt csak nem elpusztult már. De az egyik lovász nagyon megsajnálta. Szegény lovacskám, milyen szép voltál, s mennyire tönkretettek. Leviszlek a forrásra, hogy ihass eleget, s hogy megfürözthesselek. Így is tett. A forrásnál aztán leoldotta a kötőféket, hogy jobban megmoshassa a szegény párát. Abban a pillanatban ott termett a sárkány király. Ó, te szerencsétlen, kiengedte meg, hogy eloldozd! Azonnal tedd föl a kötőféket, vagy mindkettőtöket véresre ostorozlak! Ám mielőtt a lovász akár a kezét is fölemelhette volna, Vincenzo fölkiáltott. Ló vagyok, legyek angolnává! És átváltozva a vízbe csusszant. A sárkány király is fölkiáltott. Ember vagyok, compóvá legyek! S azzal az angolna után vetette magát. Angolna vagyok, sólyommá legyek! Kiáltott a fiú, és tüstént keringeni kezdett a levegőben. Compó vagyok, sassá legyek! Rikkantott a sárkány király, és űzőbe vette a sólymot. Csak nem utolérte, amikor a sólyom az alatta elterülő kertben megpillantott egy sétáló királykisasszonyt. A közelébe repülve elkiáltotta magát. Sólyom vagyok, gyűrűvé legyek! Azzal a lány lába elé gurult. A sas lecsapott, hogy elragadja a gyűrűt, de elkésett. A királykisasszony egy szempillantás alatt az ujjára húzta. A sárkány király nem árthatott többet. Dúlva-fúlva vissza kellett térnie a föld alá. Amikor eltűnt, Vincenzo fölkiáltott. Gyűrű vagyok, emberré legyek. Azzal visszanyerte valódi alakját. A királylány ámult-bámult, amikor megpillantotta. Amikor kicsodálkozta magát, Töviről hegyire kikérdezte a fiút a története felől. Vincenzo olyan jóképű legény volt, és olyan ügyesen beszélt, hogy bizony a király kisasszony belé szeretett. Mit tagadjuk? A fiút is elbűvölte a leány kedvessége, jósága, de hát hogyan vehetné el egy ilyen szegény fiú egy király leányát, akárhogy szeretik is egymást? Teltek a napok, és a két fiatalt egyre jobban gyötörte a reménytelen szerelem. A királylánya szenvedéstől ágynak esett, és nem akart se enni, se inni. Lehúnyt szemmel feküdt az ágyán, ujján a szoros gyűrűvel, ami persze valójában Vincenzo volt. A király orvosokat, tudósokat hivatott, hogy lányát meggyógyítsák. Ezek között megjelent egy szigorú arcú, fekete ruhás ember, aki azt mondta. Annyi az egész, hogy le kell venni a kisasszony kezéről a gyűrűt, ami szorítja. király közelebb tessékelte az ágyhoz, de mielőtt a lány kezéhez érhetett volna, az villámgyorsan ledobta a gyűrűt a földre. Gyűrű vagyok, gránátalmává legyek, hangzott Vincenzo hangja, s lám egy érett gránátalma gurult a padlón, mely megrepett és kiszóródtak piros magvai. Ekkor a doktor, aki valójában persze a sárkány király volt, fölkiáltott. Ember vagyok, kakas legyek, és rögtön elkezdte a magokat csipegetni. Mag vagyok, menyét legyek, kiáltott a mag, és azonnal menyétként vetette magát a kakasra, s abban a szempillantásban megfojtotta. Menyét vagyok, és emberré legyek, kiáltott végül Vincenzo, és ezzel visszanyerte Daliás külsejét. A király csak a szemét dörzsölgette, és semmit nem értett abból, amit látott. A fiú a lábához térdelt, és így szólt. Felség, szeretném a lányát feleségül kérni, de mielőtt igent mond, még egy kötelességemet teljesítenem kell. Azzal kiment a palotából, ment, míg arra a mezőre nem ért, ahol apjával a répát kihúzta. A lyukon lement a sárkány király palotájának udvarára. Kinyitotta az összes ketrecet, s ahogy szabadon engedte egykori fogolytársait, azok is mind visszanyerték emberi alakjukat. Volt öröm és hálálkodás. A sárkány király szolgái is boldogok voltak, mert ők is megszabadultak a terhes szolgálattól. Vincenzo pedig a sárkány király pincéjében fölhalmozott égkövek közül kiválasztotta a legfényesebbet, és magához vette, hogy elvigye jövendőbeli apósának. Előhozta a sárkány király hintaját és legszebb paripáit. Magához hívta a lovászt, aki megsajnálta, amikor még lóként sínylődött a sárkány király fogságában, s vele együtt hajtott vissza a király kisasszonyhoz és apjához. A király csak bámult a pompás fogat és a ragyogó drága kő láttán, és azt gondolta, igazán neki való vő ez. Már csak azért is, mert a lánya fülig szerelmes belé. Áldását adta hát a fiatalokra. Vincenzo az udvarba hívta szüleit, s a hét országra szóló lakodalom után boldogan éltek mind együtt, míg csak meg nem haltak.

0: A vadrépa bokor. A szicíliai népmesét Merz Tibor olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező E. Román Kata.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem. De a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, testvéreimre, nagyszüleimre, mire a nap újra felkel, ölelhessük egymás reggel. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Arnold Black szerzeményét Horgas Eszter játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Imára hívta a híveket Ukrajnáért 14. Leó pápa. A Vatican News azt írja, a katolikus egyházfő Paul Richard Gallagher érseknek írt levelében arra kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a békéért, a családokért, valamint mindazokért, akik az ukrajnai háború miatt szenvednek. A levelet az ukrajnai latin rítusú egyház intézményei helyreállításának 35. évfordulója alkalmából küldte. A jubileumi ünnepséget július 19-én tartják a berdicsivi Kármelhegyi Szűzanya Nemzeti Kegyhelyen, ahol Gallagher érsek a pápa különleges küldöttjeként vesz részt. Nyugdíjas kántorok találkozóját tartották Hargita megyében, írja a Magyar Kurír. Július 5-én 13. alkalommal találkoztak a nyugalmazott kántorok Szentegyházas falu határában, hogy közös imádságban és hálaadásban adjanak számot az évtizedeken át végzett szolgálatukról. A Szentmisén László Attila, kolozsdobokai főesperes mondott szentbeszédet. A magvető példabeszédéből kiindulva arra hívta fel a figyelmet, hogy minden ember hivatása Isten országának építése, életünk gyümölcse pedig attól függ, mennyire engedjük kibontakozni a keresztségben kapott kegyelmet. Új Háló keresztszülő programot indított a Háló mozgalom, hogy anyagi okok miatt senki sem maradjon ki az augusztus 2-a és 8-a között Székelyjón megrendezett Kárpát-medencei Háló táborból. A Magyar Kurír azt írta, bárki vállalhatja egy táborozó részleges vagy teljes támogatását, és imádságban is kísérheti őt. A kezdeményezés célja, hogy minél többen átélhessék a közösség és a hit megerősítő élményét. 5 évig tart a vatikáni Raffaello lodzsák restaurálása. A Vatican News beszámolója szerint a felújítás célja, hogy a Raffaello bibliájaként ismert freskó ciklus ismét régi pompájában ragyoghasson. A reneszánsz egyik legjelentősebb alkotását Raffaello és tanítványai készítették 1517 és 1519 között, 10. Leó pápa megbízásából. A több mint 1300 négyzetméternyi díszített felületen 20-nál is több restaurátor dolgozik majd. A beavatkozásra az állagromlás miatt van szükség. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Ljubljanai Kerületi Bíróság a szerb ortodox egyház vezetőjét. Az MTI szombati közlése szerint Porfirije pátriárka 4 hónap, 1 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést kapott egy munkahelyi zaklatási ügyben, a Ljubljanai szerb ortodox egyházközségre pedig pénzbírságot szabtak ki. Az egyház legfelsőbb vezető testülete a Szent Szinódus botrányosnak nevezte az ítéletet, és jelezte, hogy jogorvoslattal él a döntés ellen. Új plébániát szenteltek fel a mianmári polgárháború által súlyosan érintett Kalai egyházmegyében. A Vatican News a Fidesz missziós hírügynökségre hivatkozva azt írja, több mint 600 katolikus, többségük belső menekült vett részt a Szent Patrik templom felszentelésén. A 2021-es katonai puccs óta a térséget súlyos humanitárius válság sújtja, a konfliktusban több templom és egyházi intézmény is súlyosan megrongálódott. Végül hazánk időjárásáról. A gomoly felhők nagy része feloszlik, azonban maradhatnak felhősebb tájak. Fokozatosan csökken a csapadékhajlam, de északkeleten, a délnyugati, illetve déli határ közelében továbbra sem zárható ki zápor, esetleg zivatar. A szél gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. A héten történt.
2: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 24. évfolyamának 28. számát hallják. A mikrofonnál
3: Nagy György András
2: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: ízelítő adásunk tartalmából.
1: Mezőgazdasági vízgazdálkodás.
0: Átalakuló iskolakezdési segélyprogram.
2: Az Ökumenikus Segélyszervezet elsőként talán indított iskolakezdési segély akciót célzottan már 2012-ben. Ennek az volt az oka, hogy már akkor is működött egy országos segélyközpontunk, és a segélyközpontban azt tapasztalták a kollégák, hogy ez az az időszak augusztusban, amikor a legtöbb segélykérés érkezik a szervezethez.
1: Élményterápia.
0: Szervátültetett gyermekek tábora.
1: Az Európai Tanács rendelete.

0: Kamarai segítség a mezőgazdasági vízgazdálkodás kérdéseiben. A részleteket Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke mondja el.
1: A vízgazdálkodás és ezen belül a mezőgazdasági célú vízgazdálkodásnak a szakmai és vízjogi kérdései mind-mind olyan széles spektrumban mozognak, amiről nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy ismerjük, és mégis mi is, akik gazdálkodunk, folyamatosan ezeket az ismereteket meg kell újítani, illetve az új szabályokhoz alkalmazkodni kell. Ezen túlmenően pedig, hát mivel a környezetünkről van szó, egy folyamatos alkalmazkodás igényel tőlünk gazdálkodóktól, és természetesen a klímaváltozás zajlik, sajnos ez nem egy végesnek tűnő, jelenleg a tudomány szerint sem egy végesnek tűnő esemény, tehát a körülöttünk mind a légkör, mind a talajviszonyok változnak, és ez természetesen mind a légköri, mind pedig a talajnak a víz ellátottsága is ennek megfelelően változik. Ugye több kevésbé azt mondjuk, hogy a klímaváltozás, de hogy valójában ez a mindennapokban mit jelent nekünk gazdálkodóknak, ahhoz egy kicsit mélyebb ismeretek szükségesek. És ehhez igyekszünk az ingyenes kiadványainkkal olyan információkat átadni, amik kicsit konkretizálják az adott kérdéseket. Nagyon beszédes az egyik kiadványunk címe, a talajvédelem 10 parancsolata. Ez alapvetően a fenntartható gazdálkodás alapelveit foglalja össze, hangsúlyozza, hogy mit jelent a talajkímélő gazdálkodás, mi alapvetően a biodiverzitás, és hogyan tudunk a biodiverzitás fennmaradásának, biztosításának leginkább megfelelni azzal, hogy tudatosan és talajkímélően gazdálkodunk. De ugyanilyen Úgy erőt a termőföldnek című kiadványunk, ami már a talajjavítási megoldásokra is ad néhány irányvonalat. Értem ez alatt a talajvédelmi, a vízmegőrzési, és itt is természetesen a fenntartható gazdálkodási gyakorlatokat mutatja meg, iránymutatást ad ahhoz, hogy mit jelent a helyes tápanyaggazdálkodás, és a tájléptékű vízmegtartás szerepe, mit jelent pontosan, és természetesen ez azért rendkívül fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, hiszen ezek többé-kevésbé általános, illetve helyspecifikus irányokat is igyekszünk ezekben mutatni az olvasónak. Ahogy változik a klíma, természetesen arra a különböző termőhelyi adottságoknak megfelelően máshogy reagálnak a különböző minőségű és értékű talajok is. Értem ez alatt nyilván egy homokos, egy agyagos, egy mezőségi talaj, egy barna erdőtalaj, tehát ez mind-mind máshogy tartja a vizet, máshogy kell gazdálkodni rajta, és hát a különböző talaj minőségű területeken különböző termesztési és termelési technológiákat tudunk alkalmazni. Ehhez segít például a körforgásos talajjavítási megoldások és alkalmazhatóságuk a mezőgazdaságban című kiadványunk.
2: Tehát amit elmondott, az azt jelenti, hogy a vízgazdálkodás a mezőgazdaságira gondolva egy összetett szabályozási rendszerben vagy környezetben zajlik.
1: Így van, és ezek a kiadványok ezt komplexen igyekeznek megmutatni, tehát egymásra épülve támogatják azt a mezőgazdasági vízgazdálkodási gyakorlatot és ennek a megértését is. Fontos azt is tudni, és azért beszélek ennyit a klímaváltozásról, mert ugye ehhez alkalmazkodni kell. Mindenkinek a saját gazdasága szintjén kell alkalmazkodni, és ezeket az egymásra épülő információkat a saját gazdasági működésünknek, a gazdálkodóknak az üzemméreteink figyelembevételéhez, a gazdálkodási tevékenység miben létéhez kell igazítani. Tehát nem csak egy-egy kiadványjal tudunk prompt válaszokat kapni a kérdéseinkre, hanem adott esetben ezek a tájékoztató jellegű információk a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek összeállításra, mint ahogy ezeknek a jogszabályoknak megfelelően is kell az adott tevékenységet folytatni. Tehát ha mi változtatunk a tevékenységünk összetételén, akkor azt nyilván az ahhoz szükséges jogszabályi keretek között tudjuk megtenni, és hogy természetesen ehhez kell igazítani az öntözési gyakorlatunkat, illetve a vízgazdálkodási gyakorlatunkat a mindennapokban.
2: Tehát nagyon fontos a vízjogi szabályok értelmezése.
1: Így van, és még ha csak a vízjogi szabályokról lenne szó, de ez egy sokkal inkább szélesebb körül, tehát a vízjogi és a mezőgazdasági vízgazdálkodást alapvetően szabályozó jogszabályi környezet, az sokkal sokrétűbb, mint elsőre gondolnánk, hiszen kölcsönhatásban van, itt nem csak a vízről van szó, hanem a talaj életnek a megőrzése, a talaj átlálása, ezekhez kapcsolódóan természetesen a vízgazdálkodás.
2: A gazdák, a gazdálkodók miként juthatnak hozzá az útmutató gyűjteményhez?
1: Ezek a kiadványok elérhetőek és letölthetőek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elektronikus felületéről, a portálunkon megtalálják. Ha valaki elakadna, akkor pedig minden egyes falugazdász irodában tudnak a kollégák segítséget nyújtani, illetve egy-egy kérdés, egy specifikus kérdés tudnak segíteni a kollégákat tekintetben is, hogy a különböző szakmai anyagok közül melyiket célszerű elolvasni, de hogyha valakit összességében érdekel a mezőgazdasági vízgazdálkodás, akkor célszerű időt szánni, és ezeket a kiadványokat átlapozni, hiszen ahogy említettem, egymásra épül, és ahogy a gazdálkodási folyamataink mennek előre, így érdemes ezeket a szakmai anyagokat is előtérbe helyezni, hiszen nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is meg kell felelni, hiszen aki mezőgazdasággal foglalkozik, az nem úgy áll neki a szakmának, hogy egy nap felkelünk, és na, akkor a mai naptól gazdász leszek. Ez egy életforma, és mint ilyen hosszú távra tervez mindenki, aki mezőgazdaságra adja a fejét, és ezt az életformát természetesen fenntartani, jövedelmezővé tenni, eredményessé tenni, ma már nagyon-nagyon nehéz, hogyha nem vagyunk tisztában a vízgazdálkodás szabályaival. Bármely ágazatát is űzzük a mezőgazdaságnak, vízre és vízgazdálkodásra minden területen szükség van.
2: Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökét hallották.

0: A vízhiány, a szárazság egyre nagyobb gond hazánkban is. Ki gondolná, hogy a bőséges monszuneső öntözte India a világ egyik legsúlyosabb vízválságával néz szembe. Dr. Wilhelm Zoltán India szakértővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával, Pozsgai Nóra beszélget.
1: Indiában mérték a világ egy év alatt lehullott legnagyobb csapadékát, tehát azt mondhatjuk, hogy itt található a világ legcsapadékosabb helye. Ez Cherrapunji település közelében van. 26.461 millimétert mértek egy évben, ami ugye több mint 26 méter. Ez Budapest 56 évi teljes csapadék mennyisége. Ugyanakkor abban az évben voltak Indiának olyan területei, ahol egyetlen milliméter csapadék sem hullott. Tehát ebben az országban egyidejűleg van jelen a vízbőség és a vízhiány. De ez nyilvánvalóan nem tegnap óta van így, hanem több ezer éve tapasztalják ezt a helyiek, és ez alkalmazkodtak olyan tradicionális vízgyűjtési, vízkezelési, mondhatjuk vízmenedzsment módszerekkel, amelyeket azt gondolom, hogy Európában is sikerrel tudnánk használni.
2: Probléma a vízszennyezés Indiában, tehát van vízbőség, vannak folyók, de vigyáznak-e a tisztaságra?
1: A világ legszennyezettebb helyei közül is sajnos Indiában néhánnyal találkozhatunk. A felszínű vízfolyások jelentős része elszennyezett, hiszen gondoljunk arra, hogy ez a másfél milliárdos népesség, amely szeretne egyre inkább nyugati színvonalon fogyasztani. Ennek a népességnek a növekedésével nem tartott lépést az infrastruktúra fejlődése. A gazdasági növekedés hajszolása természetesen azt eredményezte, hogy a gyárak, az üzemek lazább környezetvédelmi szabályozással dolgoznak, mint mondjuk a világ nyugati területein. A bányák, a mezőgazdaság szintén sokkal lazább körülmények között működik, hiszen minden politikusnak az a legfontosabb, hogy hány százalékkal nő a GDP, és bizony a környezetvédelemre jóval kevesebb figyelem fordult. Ugyanakkor természetesen vannak jó gyakorlatok is ebben a tekintetben Indiában, hogyha csak arra gondolunk, hogy a hit az milyen immunrendszerre tudja felvértezni az embert, akkor gondoljunk például a Gangesben elvégzett szent fürdőzésekre. A Ganges a világ egyik legszennyezettebb folyója, de a hinduk meggyőződése szerint Ganges anya nem lehet koszos, és ők fürdenek ebben a vízben. Néhány biokémikus kimutatta azt, hogy olyan baktérium összetevői vannak, és olyan ásványanyag összetevői vannak ennek a víznek, amelyek megakadályozzák a különböző fertőzések tovaterjedését. Tehát az emberek nem betegszenek meg tömegesen egy-egy ilyen gangeszi fürdőzést követően.
2: Az iparnak a vízfogyasztása mennyire jelentős? Itt Magyarországon szóba került ugye az akkumulátorgyárak kapcsán is, de akár az autógyárak kapcsán, korábban pedig volt szó arról, hogy mondjuk egy üdítőitalgyár vagy a textilipar micsoda eszméletlen túlméretezett vízfogyasztással rendelkezik. Ez mennyire probléma?
1: Egyre jelentősebb, de Indiában elsősorban a mezőgazdaság az, amelyik és a lakosság, amely a legnagyobb víz fogyasztó, tehát ellentétben mondjuk Kínával, ahol ugye a zöld és barna mezős beruházásokkal egy óriási ipari potenciál jött létre, és Kína ugye a világ műhelyévé vált, kis túlzással ugye a világ mindent Kínában gyártat. India ezzel szemben nagyon érdekes módon kihagyta a saját ipari forradalmát, és egyből szolgáltatás vezérelte gazdaságot épített. De azért még mindig a lakosság 50%-a alapvetően a mezőgazdaságtól függ. A mezőgazdaságban talál munkát. Úgyhogy a mezőgazdaság számára nagyon-nagyon fontos a víz. Hiszen Indiának vannak olyan területei, ahol bizony vízhiány alakul ki, a monszunesők ellenére is. Indiának az északnyugati területei, Rajasztán, Gujarat részben, Punjab tagállamok, Haryana tagállamok területén nagyjából olyan csapadékviszonyokat találunk, mint hazánkban, ugyanakkor az éves középhőmérséklet jóval magasabb. Tehát, hogyha egy picit eljátszunk a gondolattal, ugye napjainkban szembesülünk a globális éghajlatváltozással, alapvetően felmelegedési folyamatokat tapasztalunk. Lassan-lassan itt a Kárpát-medencében is olyan viszonyokkal fogunk találkozni, kis túlzással, mint Indiában. Tehát a rendelkezésre álló vizet, azt nekünk gyűjtenünk, tárolnunk, és ugye amikor szükség van, rá felhasználnunk kell. Indiában erre évezredes módszerek alakultak ki.
2: Milyen módszerek? Ugye ez nagyon érdekes számunkra, mert keressük a lehetőségeket a víz megtartásra. Most pár éve kezdtünk ezen gondolkodni egyáltalán. Ők meg már 1000 éve tudják.
1: Hát nem akarom magam fényezni, de nagyjából 20 évvel ezelőtt nyertem állami ötvös ösztöndíjat arra, hogy az indiai hagyományos vízkezelési módszerekkel foglalkozzak, hiszen akkor már világos volt, hogy az éghajlatunk változik, mégpedig nagyon gyorsan és drasztikusan, és mindannyiunk számára világos kell, hogy legyen az, hogy ezt az ember okozza. Tehát persze ezzel lehet vitázni, és vannak, akik ezt cáfolni igyekeznek, de egyértelműen, hogy ez antropogén hatású ez a folyamat. És engem nagyon érdekelt, hogy Indiában milyen megoldásokat használnak évszázadok, évezredek óta a vízhiány áthidalására. Több mint 50 ilyen hagyományos módszert sikerült összegyűjtenem. Természetesen ebben vannak olyanok, amelyek számunkra irrelevánsak, nem hasznosíthatóak, hiszen a Himalájához kötődnek, hát nekünk nincsenek azért 6-7-8000 méteres hegyeink és gleccsereink.
2: Hó és jégolvadás?
1: Így van. Nagyon-nagyon ötletes módon használják a ottani emberek a gleccserek vizét. Sajnos ugye ezekből is egyre kevesebb van, és a gleccserek visszahúzódnak, hogy ezek a területek nagy bajban lesznek. De Észak-Kelet-Indiában, ahol tulajdonképpen trópusi esőerdei viszonyokat találunk, ez a bambusz csöpögtetéses technológia, amit alkalmaznak, az is zseniális, és a különböző bambusz rudakkal juttatják el a földjeikre a vizet, az átmérő és a távolság függvényében tudják a mennyiséget szabályozni. Nyilván ezekkel nagyon nem tudunk mit kezdeni, tehát nekünk India száraz, meleg területeiről példákat hoznunk, vagy olyan területekről, amelyek némiképpen hasonlítanak a Kárpát-medence egykori képére.
3: Wilhelm Zoltán India szakértővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával Posgai Nóra beszélgetett.

0: A kormány bejelentésére átalakítja iskolakezdési segélyprogramját az Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Kristóf ügyvezető elnök nyilatkozik.
1: Az Ökumenikus Segélyszervezet elsőként talán indított iskolakezdési segély akciót célzottan már 2012-ben. Ennek az volt az oka, hogy már akkor is működött egy országos segélyközpontunk, és a segélyközpontban azt tapasztalták a kollégák, hogy ez az az időszak augusztusban, amikor a legtöbb segélykérés érkezik a szervezethez. Tehát mind a tapasztalataink, mind egyébként különböző felméréseink is azt bizonyították, hogy az egész évet tekintve a legtöbb kiadás egyszerre egy családban, az ilyenkor az iskolakezdésnél jelentkezik. És akkor mi elkezdtük egy első körben a saját intézményeinkben, aztán az intézményünk látókörében lévő gyerekek esetében, hogy igyekszünk nagyon praktikus és célzott segítséget nyújtani vadonatúj minőségi tanszerek formájában, hogy ők is egyenlőbb eséllyel tudják elkezdeni a tanévet. Ez így zajlott az elmúlt 14 évben, és az idejében, amikor a kormányzat bejelentette, hogy egyfajta iskolakezdési támogatást nyújt a feladóknak, akkor döntöttünk úgy, hogy akkor ez lehetőséget ad arra, hogy mi is újra gondoljuk a programot, és egyel tovább lépjünk, és ne tanszerekre, vagy ne csak tanszerekre gyűjtsünk, hanem próbáljuk meg az évközbeni támogatását megerősíteni a gyerekeknek, hiszen ahogy szoktuk mondani, egy teli iskolatáska az egy nagyon jó kezdet, de még azért nem oldja meg a teljes tanében az esélyegyenlőséget.
2: Ez a kapaszkodó program keretében fog megvalósulni?
1: Így van, tehát a hangsúly átkerül a kapaszkodó programra. Az elmúlt években is úgy működtünk, hogy amikor több pénz érkezett be, mint ami a kitűzött 2000 gyerek tanszeréhez szükséges, akkor azt a kapaszkodó programra költöttük, de ez persze sosem volt elegendő ez a pénz, hiszen a kapaszkodó program ugyanálunk azt jelenti, hogy egész évben foglalkozunk a gyerekekkel, fejlesztő foglalkozások, közösségi programok, csoportos és egyéni foglalkozások. Ez egy nagyon drága műfaj, hiszen itt szakembereket kell fizetni, legyen szó egy fejlesztő pedagógusról, legyen szó egy logopédusról, egy pszichológusról, egy mozgásterapeutáról, bármiről, bárkiről. Reméljük most, hogy akkor ez a kormányzati intézkedés lehetőséget ad nekünk arra, hogy többet tudjunk fordítani erre a típusú munkára, és ezt jelentettük be tulajdonképpen gyakorlatilag a kormányzati bejelentés másnapján, hogy akkor mi is szeretnénk tovább lépni. Mindemellett, hogy én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés. Lesz dolgunk vele szerintem a saját intézményeinkben is ugyanakkor, hogy megfelelő módon legyen felhasználva a kormányzati támogatás és a családok esetében, tehát ebben biztos, hogy kell segítenünk, de a segélyszervezetnek azt gondolom, hogy az elmúlt 14 éves tapasztalat ezen a területen, ez sokat fog majd segíteni a következő hónapokban is.
2: A gyermekek személyre szabott iskolakezdési csomagokat kapnak?
1: Én ez eddig így ment, igen, tehát 14 éven keresztül mi erre nagy hangsúlyt fektettünk. Most ugye a családok közvetlenül fognak kapni fajta támogatást a kormányzattól, tehát náluk lesz ez a feladat. Mi nyilván, hogyha kell, akkor tudunk segíteni mondjuk az átmeneti otthonban élők esetében őket, hogy megfelelő döntéseket hozzanak, vagy segíteni akár a beszerzésben. A segélyszervezetnél ez tényleg egy egész éves munka, és az egész évről szól, hogy hogyan tudjuk segíteni a családokat leghatékonyabban, és ebben azért nem csak a tanszerekre kell gondolni, itt a ruhát, az élelmiszert, és ahogy említettem, a törődés, a fejlesztő foglalkozások, a szociális munka, az mind-mind részei annak, hogy egy gyerek minden kapaszkodót megkapjon ahhoz, amire szüksége van.
2: Ebben a munkában a szülőket is be lehet vonni, illetve be tudják vonni?
1: Ez nem is kérdés, a segélyszervezetnél minden gyerekprogramunkra igaz az, hogy a szülőkkel is együtt dolgozunk, hiszen mi nem a szülők helyett szeretnénk valamit elvégezni, a szülőkkel együtt, és őket is támogatva ebben, és képessé téve a családokat arra, hogy megfelelően funkcionáljanak. A segélyszervezetnél, akár a legkisebb gyerekeknél végzett programok esetében is, tehát mondjuk egy biztos kezdett gyerekeknél is kezdettől fogva mindig mindenben a szülőkkel együtt dolgozunk, és azt igyekszünk elérni, hogy ők a saját lábukra tudjanak állni.
2: Úgy tudom, hogy a segélyszervezet az óvodakezdő családokat is támogatja csomaggal. Csomagokkal.
1: Igen, ez egy olyan terület, amiről sokkal kevesebb szó van, ugyanakkor talán sokan meglepődnének, akik mondjuk nem érintettek épp aktuálisan, vagy már nem emlékeznek rá, hogy egy óvodás esetében is mennyiféle kiadás van, és ebből is nagyon sok év elején jelentkezik, tanév elején. Úgyhogy emiatt indítottunk el mi az EON Hungária csoporttal évekkel ezelőtt egy közös programot, ahol óvodásokat is támogatunk. Én azt gondolom, hogy erre is majd nagyobb hangsúly tud esetleg kerülni, abban az esetben persze, hogyha az adományozóink idén is mellénk állnak. Azt is megerősítettük, hogy természetesen változatlanul el fogjuk indítani az iskolakezdés együtt segélyprogramot, ahogy az elmúlt 14 évben. Itt tényleg csak a hangsúlyok megváltozásáról van szó, nem többről, és természetesen az óvodások esetében nem, hogy elengednénk a kezüket, hanem szeretnénk még megerősíteni ezt a fajta támogatást, és lehetőség szerint még több óvodakezdő családnak támogatást nyújtani. Mi ugye ezért hívjuk ezt a programot kapaszkodó programnak, tehát hogyha az ember elképzel egy mászófalat akár, akkor ott az könnyen, hiszem, hogy szimbolikusan elmagyarázható, hogy hogyan is működik egy gyerekkor, hogy mindenképpen az a cél, hogy eljusson valahonnan valahova egy gyermek, csak nem mindegy, hogy hány kapaszkodóval teszi, mint hogy egy mászófalon is nem mindegy, hogy az ember hány helyre tud nyúlni. Egy jobb helyzetben lévő családnál a gyerek nagyon sok kapaszkodót kap. Természetes az, hogyha beteg, a orvosi ellátást kap, hogyha lemaradt, akkor kap esetleg fejlesztő foglalkozást, korepetálást, ha szüksége van egy cipőre, akkor a cipőjét megkapja, a ruháját, és így tovább, és így tovább. Ezek mind tulajdonképpen kapaszkodók, amik ahhoz kellene, hogy egyenlő eséllyel tudjon egy gyerek előre haladni. Én azt gondolom, hogy a segélyszervezetnek pedig ott lehet egy hiánypótló szerepe, hogy ezeket a kapaszkodókat pótolja, amit esetleg egy-egy család saját erőből nem tud megadni a gyermekének.
2: Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető elnöke nyilatkozott.

0: A Magyar Lovasterápia Szövetség idén-nyáron is komplex élményterápiás táborokat szervez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktató Központjában. Erről számol be Bozori Gabriella, gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktató Központ vezetője.
1: Ezeket a táborokat évek óta szervezzük, és az a lényege, hogy a lovasterápiát, ami a táboroknak a fő eleme, kiegészítjük egyéb más terápiás elemekkel, a gyerekeknek szervezünk meseterápiát, akkor van egyéb állatasszisztált terápia, azon belül kutyás terápia, zeneterápia. Tehát igyekszünk nagyon-nagyon komplexen, sok és szinte minden oldalról megközelíteni őket. És hát ezek az intenzív egyhetes blokkok úgy látjuk, hogy jelentős változást tudnak hozni a gyerekek életében.
2: Mi határozza meg, hogy ki milyen terápián vesz részt? Mert említette a lovasterápiát, a zeneterápiát, a kutyaterápiát.
1: Alapvetően ugye ezeket a gyerekeket, akiket ezekbe a táborokba invitálunk, ismerjük jól, hiszen évközben hozzánk járnak terápiára, tehát abszolút tudjuk az ő egyéni szükségleteiket, ismerjük azt, hogy mely területen igényelnek fejlesztést. Itt ezért is tudunk így egy kicsit egyénileg közelíteni hozzájuk, úgyhogy alapvetően ez dönti el, bár azért vannak olyan programok, amin mindenki nagyon-nagyon szeretne részt venni, ilyen pont a kutyás terápia.
2: Milyen problémákkal küzdő gyermekek vehetnek részt a táborban?
1: Minden tábort más-más tematikával, más korosztálynak és más problémával élő csoportnak, gyerekeknek szervezünk. A múlt heti tábor az főleg tanulásban akadályozott, illetve magatartás problémás gyerekeknek szólt, és ott a hangsúlyt a jó érzésre, a pozitív kommunikációra helyeztük. A mostani táborba itt főleg az alkotó képesség és az alkotás van a főszerepben. Ennek a tábornak az is a neve, hogy Creativity. Itt nagyon sok olyan program van, ami a gyerekek kreativitását fejleszti, sok kézműves foglalkozást, tehát itt főleg olyan gyerekek vannak, akiknek a finom mozgás koordinációját, ügyességét kell, fantáziáját kell fejleszteni. Aztán lesz egy pszichológiai lovasterápia tábor, ahol inkább kamaszkorosztály vesz részt, hiszen ők ugye ebben az időszakban nagyon nehezen tudják feldolgozni azokat a változásokat, amiken fizikailag átesnek, és hát ezt mentálisan és érzelmileg is nehéz lekövetni. Náluk a fő cél az önállóságnak a fejlesztése, azt, hogy megérezzék, hogy a kockázatvállalás az eddig érdemesebben elmenni, tehát hogy kell kockázatot vállalni, de nyilván mérlegelni kell a dolgokat. És az utolsó táborunk az kimondottan kisebbeknek, fiatalabb korosztálynak szól. Itt is beszéd problémákkal, tanulási problémákkal, részképesség problémákkal élő gyerekek vesznek majd részt, és ennek a tábornak a címe az, hogy fókuszban a lovak. Itt mindenféle olyan tevékenységet végzünk, ami a lovak körül végezhető, a lovakhoz kötődik. Például lesz ilyen séfek séfe, amikor a lovaknak állítunk össze mindenféle finomságokból menüt, azt elkészítjük őket, de lesz lóvelnesz, és minden egyéb a lovagláson kívül is.
2: A négy turnusban hány gyermek vehet részt?
1: Összesen olyan 60-an fognak táborozni nálunk a 4 hét alatt. De azért is nem akarunk nagyon nagy létszámú táborokat szervezni, mert akkor úgy érezzük, hogy elveszne azt, hogy tényleg egyénileg tudjunk a gyerekekkel foglalkozni, és mindenkinek odafigyeljünk az ő egyéni szükségleteire.
2: Nappali táborról van szó, vagy esetleg éjszakára is ott maradnak a gyerekek a táborban?
1: Ezek bejárós táborok, reggel jönnek, itt vannak késő délutánig, aztán hazamegy mindenki, otthon alszik, és következő nap folytatódik tovább a program.
2: Kik foglalkoznak a gyermekekkel? Gyógypedagógusok, pszichológusok?
1: Igen, pszichológus és gyógypedagógus szakemberek, de közöttük főleg olyanok, akik egyben lovasterapeuták is, illetve külsős fejlesztő szakembereket, illetve terapeutákat is meghívunk, az előbb említett zeneterapeuta például, meseterapeuta, akkor aki a kutyás terápiát tartja, illetve olyan szakembereket, akik például segítenek a különböző kézműves foglalkozások megvalósításában. Múlt héten például gyönyörű tűzdománcmedálokat is készítettek a gyerekek.
2: Bozori Gabriella gyógypedagógussal, a Fóti Lovas Terápiás és Oktatóközpont vezetőjével beszélgettünk.

0: A szervát ültetett gyermekeket nevelő családok 23. balatoni rehabilitációs táborát Szalamonov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítványa megújított életekért elnöke mutatja be.
1: 2004-ben rendeztük meg az első mi is nyaralunk tábort, amikor véletlenül ölünkbe potyant egy adomány, ami már egy komolyabb pénzösszeg volt, és akkor kitaláltuk, hogy ebből legyen a szervát ültetett gyerekeket nevelő családoknak egy rehabilitációs tábor, mert akkor már tudtuk, láttuk, ismertük, hogy hát itt nem csak a transzplantált gyereknek kell a rehabilitáció, hanem a testvérek legalább annyira sérülnek ebben az állapotban, amikor éveken keresztül egy beteg testvérük van, és a szülőkről nem is beszélve, akiknek éveket kell küldeniük azért, hogy életben tartsák a gyereket, utána transzplantálják a gyereket, akkor nem tudják, mi történhet, félnek az egész szituációtól, állandóan reszketnek, tehát itt komplett családot kell rehabilitálni. És ezt 2004-ben tudtuk először megtenni, akkor 53-an voltunk összesen. Ez

0: szól. Úszó, oktató és mester edző tanítja a gyerekeket, csoportokra vannak osztva, a egészen picikék, a kezdők, már nem félek a víztől, nem ír le a lábam, akkor is bemerek menni a vízbe. Előzetesen van egy komoly online felmérés, hogy ki miben szeretne részt venni, és ki mennyire hol tart abban a sportágban, amiben részt szeretne venni. És így mindig 5-6 úszócsoport van, és 3 úszás oktató van. Egy komoly szakember és 2 segítője. Aztán van teniszoktatás, ameddig nem tűz annyira a nap, hogy már nem lehet kibírni, de kell 9-től szintén csoportokba vannak osztva a gyerekek. Pingpongozás, röplabda, foci és kézműves. Mindig, amikor egy-egy sportolásról visszajön a gyerek, akkor van egy kis kézműves alkotó műhelyünk, és ott a piciktől kezdve a nagyobb, akik nagyon szívesen kézműveskednek. A délután szól mindig a pszichóról, a csoportfoglalkozásokról. Ezt is nagyon szeretik a gyerekek, különböző beszélgető csoportok vannak. Nem úgy hívjuk, hogy pszichoterápia természetesen, de van a kicsiknek 14 év alatti gyerekeknek, és van a 14 évtől felfelé gyerekeknek, aztán van drámacsoportunk, a szülőknek táncterápia van, ami még Börcsök Enikő találta ki 2015-ben, és azóta minden évben továbbra is folytatjuk, mert hihetetlen, hogy mennyire jót tesz a pároknak minden nap ez az egy órás, csak kettesben együtt táncolnak, és a végére egy olyan csodálatos bemutató programot hoznak létre, hogy hát mindenkinek szeme szája eláll. És aztán ezen kívül vannak a különböző programok, mint hétfőn bobozás és falmászás és kalandpark, ez egy ilyen bátorságpróba, aztán jön a zenekar, eddig mindig az Anne and the Barbies jött minden évben, most ők nem tudtak jönni, úgyhogy most jött egy kicsiknek való zenekar, a Lóca zenekar, de a nagyok is nagyon élvezték, főleg ilyen népzene feldolgozásokat játszanak, és megmutatják a gyerekeket, de még a szülőket is. Táncolnak, együtt énekelnek, ez is nagyon jól sikerült, aztán ki mit tud van. És volt most egy külön meglepetés is, amiről hát nem tudom, szabad-e már beszélni, mert még a rendezőktől nem kaptunk rá, a szervezőktől engedélyt, de hát annyit azért elmondok, hogy hát a 2 űrhajós, illetve űrhajós és kiképzett űrhajós járt nálunk, és fantasztikus program volt, és nagyon nagy meglepetés volt mind a szülőknek, mind a gyerekeknek.
1: Milyen anyagi segítséggel valósulhatott meg a tábor?
0: Hát ez most egy nagyon jó kérdés, mert minden évben kérünk a minisztériumoktól támogatást. A családügyi államtitkárságtól is kértünk, minden évben kapunk is, és kérünk az egészségügyi államtitkárságtól is, és ebben az évben írásban kaptunk 10 millió forintot, amit 3 programra használhatunk fel, a táborozásra, a világnap megrendezésére és egy transzplantációs fórum megrendezésére, és végül nem kaptuk meg a pénzt.
1: Ez mennyiben befolyásolja az alapítvány jövőjét?
0: Nagyon súlyosan befolyásolja. Nagyon súlyosan. Erről készült egy TV interjú, és hát fantasztikus volt, mert még egy óra se telt el, és a számlánkon volt 2 millió forint. Ezt egy hölgy és a fia a saját pénzükből, nem cégpénzből, saját pénzükből egy órán belül 2 millió forintot átutaltak. Jöttek kisebb adományok is, 5-10 ezer, 20 ezer, 50 ezer forint. Hát ez a 10 milliót nem tudja pótolni. Természetesen írtunk az új egészségügyi miniszternek és államtitkárnak, hogy nem is azt várjuk, hogy most ebben a pillanatban nézzenek utána és utalják, csak annyit, hogy biztassanak azzal, hogy megnézik és a jogosnak találják, akkor természetesen ki fogják fizetni. Nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb csak kapunk rá választ.
1: A táborról Szalamanov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány a megújított életekért elnöke számolt be.

0: Az Európai Tanács véglegesen jóváhagyta a mesterséges intelligenciára vonatkozó egyes szabályok észszerűsítését és egyszerűsítését célzó új rendeletet. Balacsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk.
1: 2 éve a mesterséges intelligencia rendelet befolyásolja a mindennapjainkat. 2024. augusztus 1-én lépett hatályba az Európai Unió rendelete, és egy 2 éves türelmi időt írt elő a nagyvállalatoknak, a tech cégeknek, és minden olyan szervezetnek, aki valamilyen úton, módon a mesterséges intelligenciát használja. Az idei nyár azért különleges, mert hogy 2026. augusztus 1-én lejár az a türelmi idő, ameddig volt lehetősége a cégeknek átalakítani a mesterséges intelligenciával kapcsolatos működésüket. A jó hír talán az, hogy mivel rengeteg újdonság jelent meg a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és nem biztos, hogy minden tagállam időben felkészült, sikerült a megfelelő hatásvizsgálatokat elvégezni, ezt az eredetileg idén nyára tervezett határidőt kitolják, és kap még mindenki egy kis haladékot arra, hogy a nem megfelelően működtetett mesterséges intelligencia rendszereket kivegye a mindennapi működésből, így elkerülve azt, hogy valaki bírságot kapjon, sértse az emberi jogokat. De ez a fajta módosítás egy másik újdonságot is hozott, ami azt gondolom, hogy nagyon is időszerű volt, és én végtelenül örülök annak, hogy ilyen gyors reagálás történt. Mert hogy ezzel szerintem nem árulunk el újdonságot a hallgatóknak, hogy mindenféle manipulált tartalmakat is elő lehet állítani pillanatokon belül a mesterséges intelligencia segítségével, és a deepfake kifejezés már be is került a mindennapi köztudatba, ezek az úgynevezett mély hamisított tartalmak. Azonban ezt az új technológiát, a mesterséges intelligenciát arra is lehet használni, hogy intim tartalmakat készítsünk. Valódi felvételekkel, vagy olyan valósághű felvételekkel, ahol a másik fél beleegyezése nélkül, ruhátlanul, lengeöltözékben, vagy gyerekeket is intim helyzetben ábrázolnak. És ez egy komoly problémát jelent, hiszen számos olyan alkalmazás elérhető, amivel úgynevezett deep nude, azaz ilyen vetkőztetős vagy lemeztelenítő mesterséges intelligencia alapú tartalmakat lehet előállítani. És ennek a határidőtoldás mellett az az újdonsága, hogy az ilyen típusú tartalmakat is bűncselekménynek nyilvánítja.
2: Az új rendelet 2027 augusztus 2-áig hosszabbítja meg azt a határidőt, ameddig az illetékes hatóságoknak nemzeti szinten a mesterséges intelligencia szabályozói tesztkörnyezeteket kell létrehozni.
1: Igen, és ez szerintem egy jó hír, mert hogy ezeknek a hatóságoknak, amelyek majd nemzeti szinten fogják vizsgálni azt, hogy az adott Európai Uniós országban működő szervezetek hogy és milyen formában használják a mesterséges intelligenciát, így még nagyobb rálátásuk lesz, van lehetőség és mód arra, hogy egyeztetések bontakozódjanak ki, és hogy finom hangolják ezeket a rendszereket. Mert hogy szerintem az is fontos egy új jogszabály megalkotásánál, hogy nem az az elsődleges cél, hogy bárkit is büntessenek, hanem azt, hogy harmonizálják a jogszabályi rendelkezéseket a technológiai vállalatok mindennapi működésével. A mesterséges intelligencia rendeletnek nem az a célja, hogy korlátozza az innovációt, hanem az, hogy minket felhasználókat megvédjen, tiszteletben tartsa az emberi jogokat. És hogyha ehhez több időre van szükség, már pedig a jelenlegi rendelkezés azt mutatja, hogy igen, a hatóságok felállításában, a megfelelő szakemberek megtalálásában, akkor van mód és lehetőség arra, hogy a jogszabálynak a teljes körű végrehajtását még egy évvel megtolják.
2: A háttéranyag szerint ezzel a megoldással hatékonyan kezelhetők a nagy kockázatú mesterséges intelligencia rendszerekre vonatkozó követelmények közötti esetleges átfedések.
1: Igen, szerintem ez az 1 éves türelmi idő abban is segíthet minket, hogy a korábban már megfogalmazott előírások nyomatékosabbá váljanak, vagy ha van olyan kialakult gyakorlat, ami egyébként már eddig is a tiltott, nem megengedett technológiák köré került, akkor vissza lehet jelezni, hogy igen, ezt korábban sem engedtük már, és a mesterséges intelligencia rendelet erre most ráerősít. Ez az egy év szerintem azt a célt is fogja szolgálni, hogy még több esettel és gyakorlattal leszünk tisztában, és ez a jogszabály tovább fog alakulni, finom hangulni, hogy még egyértelműbb és világos helyzetet teremtsen. Így ha felhasználóként találkozunk a mesterséges intelligenciával, és valamilyen kellemetlen, kínos élményünk van, vagy egyszerűen csak rosszul érezzük magunkat, és nem tudjuk, hogy mik a részletszabályok, akkor is lesz mód és lehetőség arra, hogy a nemzeti hatóságoknál bejelentéssel éljünk, kérjük a helyzetnek a kivizsgálását, és ez az egy év azt gondolom, hogy azt is magával fogja hozni, hogy ez a technológia továbbfejlődik, új esetek lesznek, amik esetleg a szabályozás további finom hangolását is igénylik. Úgyhogy ez egyszerre egy türelmi idő, de igazából itt arról is van szó, hogy a párhuzamosságokat, az esetleges ismétlődéseket, a nem életszerű gyakorlatokat ebből a rendeletből nyíktassák, vagy éppenséggel még több életszerű példával töltsék meg.
2: Van egy másik határidő, mégpedig a 2026. december 2-a. Ez mire vonatkozik?
1: Ahogy említettem korábban is, a mesterséges intelligenciáról szóló a rendelet bűncselekményi kategóriába emeli a mesterséges intelligenciával létrehozott engedély nélkül közzétett intim tartalmakat. Legyen szó arról, hogy a felvételen egy felnőtt vagy egy gyerek van, és mondjuk ilyen bántalmazó és megalázó helyzetben ábrázolnak egy fiatalt, ez a decemberi határidő ezeknek a rendszereknek a kiküszöbölésére vonatkozik, és leginkább arra, hogy mivel ez egy bűncselekményi kategória, hogyha bárki ilyen rendszert használ, akkor ezt tegye elérhetetlenné, ezek tűnjenek el a piacról.
2: Valójában a rendelet elfogadása az Egy Európa, Egy Piac ütemterv keretében tett legfőbb vállalások között szerepelt.
1: Szerintem ez egy nagyon izgalmas és érdekes jogi szempontból is ez az időszak, mert hogy a mesterséges intelligencia 2022. november 30-án a ChatGPT megjelenésével változtatta meg az életünket, és mindössze 2 év telt el, amikor is megjelent a rendelet szövegszerű változata, ez bárki a saját Európai Uniós országa anyanyelvén olvashatta, véleményezhette, szóval itt arról van szó, hogy ezzel az új technológiával szemben, úgy, ahogy korábban az Európai Unió az adatvédelmi kérdésekben is egységesen lépett fel, most ezt az új technológiát is ilyen egységes szemléletben szeretné kezelni, mert hogy miről van szó? Hát a mesterséges intelligencia sem ismer országhatárokat, és a jelenleg ismerté vált esetek és a jövőben elkövetésre kerülő esetek is mind azt bizonyítják, hogy itt egy összeurópai összefogásra van szükség ahhoz, hogy hatékonyan lehessen fellépni a felhasználók védelme érdekében, és hogy a rendelet ezt több ponton is hangsúlyozza, hogy az új technológiával szemben a felhasználókat szeretnék megvédeni, ugyanakkor a másik oldalon szeretnék azt is látni és láttatni, hogy a mesterséges intelligencia a mindennapi életünkben számos területen megkönnyíti az életünket, egyfajta kettcsinálásról is van szó, és hogy a jelenlegi rendelkezésben, a közös együttgondolkodásban a mesterséges intelligencia etikus és jogi, megfelelő jogi használatában arra kell törekedni, hogy ez az egyensúly megszülessen.
2: Mit is jelent a videójátékok napja?
1: Szóval nem árulunk el a hallgatóknak újdonságot, hogy ma már minden napra jut egy világnap, és hogyha az online világról van szó, akkor érdemes böngésznünk a naptárt. A nyári időszakban a július 8-ai nap egy ilyen vízválasztó, amikor a videójátékok napját ünnepeljük. Ez egy olyan nap, amikor az évben különös figyelmet fordíthatunk arra, hogy bizonyára a számítógépes játékok, a videójátékok milyen módon és hogyan formálják a gyerekek és fiatalok mindennapjait, és amikor azt hinnénk, hogy ez valóban csak a 18 év alattiak kiváltsága, nem szabad arról elfeledkezni, hogy a felnőtt korosztály is nagyon szeret az online térben játszani. Azonban mondjuk a korábbi évekhez képest, amikor nem volt ennyire széles a játékpiac választási lehetősége, így a kockázatok sem voltak annyira tetten érhetőek. Azonban az utóbbi évben több olyan játék is megjelent, vagy átalakultak a már meglévő nagyon népszerű játékok, amelyek bizonyán új kockázati forrásokat is hoztak, és a videójáték napja két fontos szempontot is szerintem életre hívhat. Az egyik az, hogy az oly nagy népszerűségnek örvendő Roblox nevű játékon belül új életkor ellenőrzést vezettek be, pont azért, mert megjelentek olyan felhasználók, akik személyes adatokat és intim felvételeket kértek a gyerek felhasználóktól a játékon belüli beszélgetés kapcsán, és ahogy említettem, a játszási szokásaink is átalakultak, és hát bizonyám a játékok korábban is volt már egy nemzetközi ellenőrző bizottsága, az úgynevezett PEGI rendszer, ami az idei év júniusától újabb lehetőségekkel bővült, azért, hogy a szülők és azok a felnőttek, akik körül gyerekek és fiatalok vannak, vagy maguk is játszanak, még átláthatóbban tudják kezelni a játékkal összefüggő helyzeteket, mert hogy ma már nem csak arról kell beszélni, hogy egy játékon belül kiválaszthatom azt, hogy milyen módban játszom, hogy ilyen kedves rajzfilmesen, vagy éppen emelem a tétet és belerakok ijesztő elemeket, hanem bizonyám arra is figyelemmel kell lenni, hogy a játékon belül tudok beszélgetni, van mód és lehetőség a játékon belüli vásárlásra, és a PEGI rendszernek ez a megújítása már nem csak azokat az információkat kínálja, hogy az ember egyszerűen csak beírja a játék nevét és kap egy leírást, hogy vannak benne ijesztő elemek, nem ijesztő elemek, meg hogy hány éves gyereknek való, hanem azokra a veszélyekre és kockázatokra is felhívja a figyelmet, hogy ebben a játékban lehet-e vásárolni, milyen keretösszeggel lehet vásárolni, vannak-e úgynevezett szerencsedobozok ebben a játékban, és azt gondolom, egy olyan felnőtt számára, aki kevésbé mozog otthonosan a játékok világában, ez egy újabb hasznos információ, és természetesen egy jó beszélgetés indító is, hogy azzal a játékkal miért szeretnék játszani, hogy szeretnék játszani, és tényleg nekem való-e.
2: Tehát akkor fontosnak tartja, hogy a videójátékoknak is legyen egy napja?
1: Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ha mindennek van világnapja, akkor miért ne a videójátékoknak, hiszen az ENSZ gyerekjogi egyezménye is úgy fogalmaz, hogy a játék a gyerekek életének a vele járó része, szóval időt kell fordítani a szórakozásra, de hogy nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mindezt biztonságosan kell tenni. És talán a Roblox ezen a téren, mint nagyon népszerű számítógépes játék, videójáték, lépett egy szintet, és bevezette a három korosztályt megszólító életkor ellenőrzést. Ugyanis a Robloxban van mód és lehetőség az 5-től 8 éveseknek, egy felületen játszani, itt vannak a kedves figurás játékok, és az a lehetőség, hogy a játékban, ahol korábban bárki bárkivel beszélgetett, az 5-8 éves korosztály nem használhatja a chat funkciót. A 9 és 15 éves korosztály számára már van lehetőség a játékok világában, akár mondjuk egy élesebb hang- és fényhatás kiválasztására, a karakterek nem biztos, hogy annyira rajzfilmszerű megjelenítésére, és itt a chat szolgáltatást kifejezetten a szülő tudja szűrni, és alapvetően az azonos korosztályú gyerekekkel tud beszélgetni játék közben a gyerek. A 16 év felettiek számára viszont megszűnnek ezek az életkori és tartalmi korlátozások, bármihez hozzányúlhat. A puding próbálja az evés, mert hogy ez egy egészen friss újítása a Robloxnak, pont azért, hogy ne veszítse el a felhasználókat az adathalászat és az intim tartalmak kérése miatt. Az már kérdéses, hogy vajon ez a gyakorlatban hogyan fog működni, ki hogyan játsza ki az életkort, vagy éppen a szülő milyen extra engedményeket ad a gyerek számára. Úgyhogy a videójátékok napja szerintem arra is tökéletesen jó, hogy beszélgessünk arról, hogy milyen szerepet tölt be a játék a mindennapi életünkben, mennyi időt fordítok játékra, és hogy ennek milyen keretei és szabályai vannak. Mert ha megkérdezek egy 10 év körüli gyereket, hogy hát és akkor melyik a kedvenc játékod, egy csomót fel tud sorolni, és hogy mennyi időt tud vele játszani, igazából azt mondanám, hogy ő egész nap is el lenne vele. Éppen ezért nagyon fontos a felnőtt példamutatás, a példaképé válás itt is, hogy már a kezdetektől fogva tudjam azt, hogy mivel játszik a gyerekem, ott mit kell abban a játékban csinálni, ebben segíthet és támogathat a korábban említett PEGI rendszer, és hogy világos szabályokat és kereteket állítsunk fel, hiszen minden szülő rémálma az, hogyha a gyereke túl sokat játszik, akkor függővé válik. De ennek az a része is megvan, hogyha nincsenek világos szabályok és keretek, akkor valóban belecsúszhat. Én pedig szeretném ezért árnyalni a képet, hogy itt nem csak a függőségnek ez a módja lehet, hogy valaki tényleg így rákattan egy játékra, hanem megtörténhet az is, hogy valaki azért ragadt benne a játékban, mert hogy ott bántalmazzák, vagy belekeveredett egy zsaroló helyzetbe, és azt mondják, hogyha kilép ebből a játékból, akkor valami még rosszabb dolog fog történni, és a gyerekek, a gyerek mi voltokból adódóan azt mondják, hogy akkor inkább választom ezt a kisebb rosszat, mint hogy kiderüljön rólam valami. Szóval egy világnapról van szó, de ennyire szerteágazó, és ennyire sok-sok mindent tudunk megbeszélni. Egymással, ezeknek az oldalaknak a segítségével, vagy a közös játék kipróbálásával.
2: Baracsi Katalin internetjogászt hallották.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve a figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Binder Károly és Borbé Mihály felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, de csak akkor kapják meg automatikusan, ha regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kátai német filmos közlése szerint a magyar államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik ezt korábban bejelentették. A változást online ügyfélkapun, kormányablakban vagy a MÁK ügyfélszolgálatán lehet intézni. Az iskolakezdési támogatás gyermekenként 100 ezer forint. Minden eddiginél több, csak nem 500 új altisztet esküdt szombaton Budapesten a Hősök terén. A Magyar Honvédség altiszt avatásán Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt mondta, az altisztek jelentik a haderő gerincét, hiszen ők vezetik közvetlenül a katonákat. Az MTI tudósítása szerint Sándor Zsolt vezérezredes úgy fogalmazott, az altiszti hivatás életre szóló felelősség Magyarország biztonságáért. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szombaton. A NAV július 9-ig 10,6 millió tétel sort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint átalány vámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Szombaton is folytatódott az IKEA dolgozók figyelmeztető sztrájkja. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke az MTI-nek azt mondta, a délutáni munkabeszüntetéshez több mint 200 dolgozó csatlakozott a budaörsi, a soroksári és az őrsvezértéri áruházban. A szakszervezet szerint a vállalat 4 követelésük teljesítésére nyitott, de elutasította a dolgozók egységes 6%-os alapbér emelését. Az IKEA közölte, tiszteletben tartja a sztrájkjogot, ugyanakkor egy újabb, nem tervezett béremelés veszélyeztetné a vállalat stabil működését. Áradások miatt százakat kellett kimenekíteni az Egyesült Államok beli Missouri államban, köztük egy folyóparti gyerektábor lakóit, közölték a hatóságok szombaton. Az állam délkeleti részében fekvő Tamsauk nyári tábor lakóit, mintegy 200 gyereket és a személyzetet a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el, miután az áradó Black folyó elmosta az odavezető utakat. Missouri állam déli térségében csütörtökön és pénteken 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezethet. Hazánk időjárásáról. Vasárnap általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A megélénkülő szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 31 Celsius fok között várható. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Péter megkérdezte: Nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvérét, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 19. fejezetéből a 27-től a 29. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából

Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Raffaello loggiák a Vatikánban 5 év alatt restaurálják a remek művet.

0: Leó pápa a római egyházmegye által támogatott rászorulókkal ebédelt. 14. Leó a római egyházmegye támogatásával 200 rászoruló emberrel, köztük 35 gyermekkel találkozott a Borgo Laudato Si-ben, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, a befogadás és a testvériség egy délutánjára. Az együttlét azt jelenti, hogy egy más világot építünk, szembeszállunk az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció által széttört valósággal, és arra törekszünk, hogy megszüntessük az igazságtalanság okait.
1: Sono venuto senza discorso, però con fame.
0: Beszéd nélkül jöttem, de éhesen. A Borgo Laudato Si-t keretező nagy fák hűvös menedéke alatt, a Castel Gandolfói pápai villa kertjében, ahol a természet a béke és a nyugalom terét tükrözi, 14. Leó pápa július 11-én szombaton együtt ebédelt közel 200 kiszolgáltatott emberrel, köztük 35 gyermekkel, akiket a római egyházmegye támogat. Míg a nyári hőség arra ösztönöz minket, hogy egyetlen falatot se hagyjunk a megrakott asztalokon, a pápa az áldás és a testvériségben megélt nap kezdete előtt mondott rövid köszöntőjében egy másik, mélyebb éhségre hívta fel a figyelmet.
1: Con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti.
0: A hiteles szeretet utáni éhség egy olyan egyház utáni éhség, amely valóban tudja, hogyan nyissa ki kapuit, hogyan fogadjon be és köszöntsön mindenkit, ahol szeretet van mindenki iránt, és ahol senki sem ellenség, ahol mindannyian tudjuk, hogyan tapasztaljuk meg a kiengesztelődést, a megbocsátást és a békét. Először Fabio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium helyettes titkára és a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója, Baldo Reina bíboros, a római egyházmegye helynöke, és Luis Marín de San Martín érsek, a szeretetszolgálati dikasztérium prefektusa üdvözölte a jelenlévőket. Ezt követően Leó pápa emelkedett szóra, és a hídépítő Pontifex címet illetően ezt a kifejezést fejtette ki. Egy kép, amely ma már nem csak rá vonatkozik, hanem azokra is kiterjed, akik bár rászorultak, de egy asztalhoz ülnek vele.
1: Noi oggi vorremmo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere.
0: És ma szeretnénk hidat építeni mindannyiótokkal, a családotokkal és a társadalommal, amelyben élni akarunk, fogalmazott 14. Leó. Egy olyan társadalom, amely igazságot gyakorol, felszámolja a szegénység okait, az igazságtalanságot és mindent, ami még mindig a becstelenséget táplálja a világon. Lényegében ez az egyház, amely lenni akarunk. Leó pápa ezután köszönetet mondott a kezdeményezés megszervezéséért a felelősöknek, hangsúlyozva az együttlét értékét és a találkozás szellemét egy asztal körül, ahol Jézus mindig jelen van.
1: Stiamo veramente costruendo un mondo diverso, un mondo di speranza, un mondo che è luce in medio a questo mondo tante volte, questa realtà tante volte proprio rotto dalla violenza, dall'odio.
0: Valóban egy más világot építünk, a remény világát, egy olyan világot, amely fény e világ közepén. Sokszor ezt a valóságot, sokszor ezt a világot valóban megtöri az erőszak, a gyűlölet és a diszkrimináció, állapította meg 14. Leó. A pápa beszéde végén mindenkit együttműködésre buzdított, hogy igazságot, békét és szeretetet hozó egyház legyen. A közös ételek megáldása után köszöntötte a jelenlévőket, majd asztalhoz ült azokkal a rászorulókkal, akik eljöttek a Borgo Laudato Si-be, hogy vele töltsenek egy délutánt. 14. Leó levelében imára hív Ukrajna békéjéért. Paul Richard Geleger érsek, a pápa különleges küldöttje, részt vesz az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. A pápa az érseknek címzett levelében felidézi az egyház 20. századi üldöztetését, és imákat sürget a békéért, a családokért és mindazokért, akik a háború miatt szenvednek. 14. Leó imára szólít fel minden hívőért, élőért és elhunytért, akik az ukrajnai háború brutalitása miatt szenvednek vagy szenvedtek. Arra is buzdítja a hívőket, hogy könyörögjenek Istenhez a világ és a családok békéjéért. Ezek a központi témái a pápa levelének, amelyet Paul Richard Gallagher érseknek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkárnak írt, akit különleges követének nevezett ki az ukrajnai latin rítusú egyház struktúrái helyreállításának 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre. A rendezvényekre július 19-én kerül sor a Berdicsivi Kármel hegyi szűzanya nemzeti kegyhelyen Ukrajnában. A kinevezést az Osservatore Romano vatikáni napilap jelentette be június 20-án. A pápai misszióban részt vesz Andrzej Legovic prelátus, a lvivi érsek magántitkára, valamint Pavlo Komiák atya, a Lucki egyházmegye kancellárja is. A latinul írt levélben 14. Leó felidézi 9. Gergely pápa 1234-ben a mai Ukrajna területén élő latin rítusú papságnak és híveknek küldött levelének szavait. Ebben Gergely pápa azt írta, hogy az egyház különleges jóindulatot tanúsít, odaadó és alázatos gyermekei iránt, és azért, nehogy gonosz emberek támadásai zaklassák őket, anyai gondoskodásával védelmezi őket. A hit iránti buzgalommal és odaadással telve bástyát emeltek Isten neve imádásának terjedése védelmében, és emiatt gyakran elszenvedtek zaklatást, bántalmazást és fosztogatást a keresztény hit üldözőitől, akik állandóan csapdákat állítottak nekik. Leó pápa levelében felidézi, hogy az azt követő évszázadokban a katolikus papság és hívek azon a vidéken erőteljes tanúságot tettek a hitről, a történelem számos eseménye közepette, különösen a 20. században, amikor a II. Világháború után Ukrajna a szovjet ideológia ihlette rezsim befolyása alá került. Abban az időszakban a katolikus egyházat a régióban kegyetlen üldöztetésnek vetették alá, amelyet a polgári hatóságok szerveztek és hajtottak végre, és amelynek célja az volt, hogy teljesen kiirtsák az egyházat a nép körében. A pápa megjegyzi, hogy ezt követően az ukrajnai egyházi közösség új életre kelt és megújult növekedésre lelt, és most intézményei helyreállításának 35. évfordulóját ünnepli, Szent II. János Pál ukrajnai apostoli útjának 25. évfordulójával együtt. 14. Leó pápa Gallagher érseket különleges küldöttjévé nevezte ki, és megbízta a Berdicsivi Nemzeti Szentélyben tervezett liturgikus szertartások vezetésével. Arra kéri, hogy imádkozzon minden ukrán hívőért, élőért és elhunytért, akik súlyosan szenvednek a háború brutalitása miatt. Leó pápa arra is kéri Gallagher érseket, bátorítsa az ünnepségeken résztvevőket, hogy könyörögjenek a békéért, a világ és a családok érdekében, és maradjanak szilárdak Isten parancsolataihoz való hűségükben.
2: Raffaello lodzsák a Vatikánban. 5 év alatt restaurálják a remek művet. Bemutatták a Vatikáni Múzeumban az apostoli palota második lodzsájának keleti szárny restaurálási tervét. Több mint 20 restaurátor fog dolgozni az 1300 négyzetméternyi díszített felületen. Kulcsfontosságú átmenet az antik és a kortárs között, fogalmazott Barbara Jatta igazgató. 5 évig több mint 20 szakember munkájához lesz szükség ahhoz, hogy a híres Raffaello bibliájaként ismert freskóciklus újra a régi pompájában ragyogjon. A beavatkozás a reneszánsz egyik legfontosabb művét érinti majd, amelyet az isteni festő és tanítványai 1517 és 1519 között alkottak 10. Leó pápa megbízásából. Raffaellót az isteni Raffaellónak nevezték. Rendkívül rövid élete utolsó 12 esztendejét a Vatikánnak és a pápák szolgálatának szentelte, mondta el a vatikáni médiának Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. A lodzsák a stancákkal együtt Az urbinói születésű művész egyik legkiválóbb örökségét alkotják. Értékük azonban túlmutat a művészet történeten. A lodzsák átvezetik az ókori Róma kultúráját és civilizációját a mi reneszánszunkba, és aztán a lodzsáknak köszönhetően az évszázadokon át napjainkig. Kulcsfontosságú átmenetet jelentenek az antik és a kortárs között. Bíborosok, főpapok és a pápához tartó vizitáló nagykövetek jártak ezeken a nyitott folyosókon, melyeket a legnagyobb európai művészek csodáltak és utánoztak. A lodzsák ma is tovább élnek a Vatikáni Államtitkárság belső hivatalain keresztül, és ez a sajátos funkció különösen kényessé teszi a restaurálási műveletet. Az apostoli palota második emeletén található, és a Szent Damazus udvarra néző lodzsa 65 méter hosszú, 13 oszlop közre oszlik, amely az Ó és az Új Szövetség jeleneteit ábrázolja, valamint az ókori művészet ihlette úgynevezett groteszkek és tukkók díszítik. Ezeket Néró római császár aranypalotája a Domus Aurea ihlette, amelyet a 15. század végén fedeztek föl, és a kor művészeihez hasonlóan Raffaellóra is nagy hatással volt. A restaurálásra azért van szükség, mert az elmúlt években az állagromlás helyenként kritikussá vált. Észrevettünk néhány állagmegőrzési problémát, ami még fennáll és tovább romlik, fejtette ki Paolo Violini, a Vatikáni Múzeum festmény és faanyag restauráló műhelyének vezetője. A restaurátor szerint a klímaváltozás hatásai okozhatták a károsodást, ami elősegítette a korábbi karbantartási műveletekkor használt anyagok zsugorodását, ezzel a festékréteg újabb leválását idézve elő. Ezért van szükség organikus beavatkozásra, amit egy másfél éves tanulmányozás és kísérleti projekt előzött meg, ami segített meghatározni a módszert és az operatív eljárást. A lodzsa állapotára a környezet sajátos mikroklímája is hatással van. Az 1813 és 14 között Antonio Canova felügyelete alatt elhelyezett üvegtáblák megóvták a falfestményeket az időjárás viszontagságaitól, melyeknek ki voltak téve, ugyanakkor visszafogták a szellőzést, ami kedvezett a párásodásnak. A Raffaello és műhely által használt technikai kivitelezés sérülékenysége tehát egy komoly beavatkozást tett szükségessé. A projekt elindítása előtt a hatodik oszlop közben kísérleti célú restaurálást végeztek két szakaszban, 2019 és 2024 között. Az ott tapasztaltak lehetővé tették, hogy meghatározzák a leghatékonyabb módszert az egész lodzsa restaurálására. A felület megfigyelése során száraz tisztítási módszert kellett választanunk, hogy így megőrizzük a kényes eredeti festék rétegeket és azok labilis maradványait, magyarázta Violini. Erre az igényre kiválóan válaszolt a lézertechnológia. Egy sor tesztet követően a restaurátorok az aktív szálrendszert választották, mely különösen jól alkalmazható és képes biztosítani a tisztítási művelet gondos ellenőrzését. A munkát a Vatikáni Múzeum több mint 20 restaurátora végzi majd. Együttműködik a 15. és 16. századi művészeti részleg, a Tudományos Kutatási Kabinet és az Állagmegóvási Hivatal. A restaurálási munkaterület sajátossága helyszínből is fakad. A lodzsák nem egy hagyományos múzeumi térben helyezkednek el ugyanis, hanem élő környezetnek számítanak, amelyen át naponta közlekednek az államtitkárság dolgozói az apostoli palota életének szívében. Ezeket a tereket naponta látogatják azok, akik az államtitkárságon dolgoznak, és maga a pápa is, aki a felsőbb szinten lakik, az összes hivatalig. Türelemmel kell viselniük majd azt a 20 embert, aki a folyosó elég nagy részét elfoglalja majd. A festett felületek helyreállításán túl egy új világító berendezést szerelnek be, továbbá 97 több rétegű üvegtáblát, melyek képesek kiszűrni az ultraibolya sugarakat, csökkentik a bejövő hőt, és ezzel hozzájárulnak a lodzsák jövőbeli megóvásához. A projekt megvalósításához alapvetően fontos volt a Vatikáni Múzeum művészeti támogatóinak, a Világműemléki Alapnak és a Steven A. Schwarzman Alapítványnak a hozzájárulása. Az egyedülállóan szép kulturális remek művek megérdemlik a támogatást, nyilatkozta mecénásként és filantrópként ismert Steven Schwarzman amerikai üzletember. Tudtam, mennyire szépek a lodzsák, és hogy az idő és a légköri tényezők mennyire elhomályosították szépségüket. Amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, azonnal elfogadtam. Hát nem volna fantasztikus látni szinte azt, hogy milyen volt, amikor Raffaello és műhelye megfestették? És éppen ez fog történni. A cél az, hogy visszaadják a jövő nemzedékeknek a vatikáni művészeti örökség egyik legjelentősebb helyét. Azt sem zárják ki, hogy rendkívüli módon megnyissák a nagy közönség előtt. Dolgozunk rajta a helyszín érzékenységének megfelelően, mondta el Barbara Jatta. Nyilván a tudósoknak, a restauráló iskoláknak fontos megosztani egy didaktikai projekttel nem csak egy csodálatos helyet, hanem egy olyan metodológiát is, amit más helyeken is használhatnak és alkalmazhatnak. Lehetővé tesszük a szakértőknek és tudósoknak a látogatásokat, ahogy az utolsó ítélet rendkívüli karbantartásánál tettük. Ez a küldetésünk, megőrizni és megosztani, és ez az, amit tovább akarunk folytatni. Benedict de Montlore, a Világműemléki Alap elnöke kiemelte, hogy Raffaello lodzsája a világ egyik legfontosabb és legkényesebb művészeti komplexuma, olyan hely, amelyben megmutatkozik a reneszánsz egész kreatív ambíciója, Raffaello és műhelyének géniusza. A munkálatok befejezése után a restaurálás nem csak fontos állapotmegóvási eredményt jelent majd. Ahogy a Vatikáni Múzeum aláhúzta, a munkaterület alkalmat nyújt majd a képzésre, a kutatásra, a szakértelem megosztására, a kulturális örökség egyre hatékonyabb megóvásának távlatában. A program speciális képzési tevékenységet kínál a különböző országokból érkező kulturális örökség megóvásával foglalkozó szakembereknek, így a restaurálási munkaterület nemzetközi műhelyé alakul a szaktudás átadására. A projekt egy szélesebb nemzetközi kezdeményezésbe illeszkedik. Raffaello öröksége, a Vatikán és azon túl, ami a restaurálás mellett képzést, digitális dokumentációt és ismeretterjesztést kínál. A lodzsa helyreállítására 5,5 millió dollárt különítettek el, míg a Világműemléki Alap és a Steven A. Schwarzman Alapítvány összesen több mint 14,2 millió dollárt mozgósít a kulturális örökség megóvására és továbbadására.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
3: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Elhangzott Georg Friedrich Händel F-dur szonátájának második tétele. Előadta Pauk György, Frank Mária és Sebestyén János.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Tamási Áron, szülőföldem. Itt élned és halnod kell. Harmadik rész.

Ma különösen ragyog a nap. Ilyen szép húsvétra nemigen emlékszem. De különben az úgy szokott lenni, hogy húsvétban is mindig az élő a legszebb. S hát még, amikor megesszük reggelire a báránytokányt. Mindenki bent a házakban, s künn az úton, a lelki ünnepnek s a testi jólétnek az igézetében várja a harangszót és a szentmise közelettét. Még Ágnes is félretette a rendszabályokat, melyekkel máskor sűrűn szegélyezi sógornak az útját. Még azt sem tudjuk róla ebben a percben, hogy hol jár. Hamar kiderül azonban, hogy a szolgálatot teljesíti, amelyet oldala mellett vállalt a puskamentes háborúban. Vagyis az élet folyását figyeli künn az emberek között, s az eseményeket gyűjti. Amikor megjön, azt mondja, az asszonyok erősen háborúznak. Ez azt jelenti, hogy tegnap sokan jártak a városba, s onnét az urak közül félős híreket hoztak a világállapota felől. Ezek a hírek bolygatták meg az asszonyi népet, amelyik nem nyughatik, hanem ilyettében festegeti az ördögöt. Hagyni kell őket, mondom, úgysem az asszonyokon múlik a háború. Sógor azonban nem veszi kicsibe az asszonyi népet, mert azt mondja, hogy a háború óta már senki sem bír vélük, különösen a városokban. Már ott nyüzsögnek, ahol a férfiak. S hogy egyebet ne mondjon, most is hallott egy olyan hírt, amelyiken el kell gondolkozni. No, mondom, igaz lehet-e, folytatja sógor, hogy az amerikai elnök helyett a felesége kormányoz? Ezt kimondta, kérdem. Azt beszélik. Bár nem egészen a mi ügyünk az amerikai, nekem egy kicsit mégis szakmámba vág, mert 3 esztendőt töltöttem volt ott. De egy kicsi nem sok, annyit sem tudok erről a dologról, mégis élénken rázom a fejemet, mert nem szeretném, hogy igaz legyen. Lehetetlen, mondom. Sógor helyesel, s így szól. Az hát. Miután így egyértelműleg eldöntöttük a kérdést, ő kimegy a tornácba, mintha az eredményt ki akarná hirdetni a népnek. De egy kicsi idő múlva visszajön, s azt mondja nekem, hogy menjek. Nem kérdem hova, hanem indulok utána. Elvezet egészen a tornác végébe, honnét a völgy felett pompásan lehet látni az egész keleti határt. Most búza van ezen a határon, s a föld mindenütt végig üdén tündöklik a zöld szín árnyalataiban. Néhol csak lehelet a zöld, de más kövérebb helyen sötét és sűrű.

szólok örömmel. Azok, mondja a sógor. Ha olyan fülem volna, mint a lónak, most az ájtatos sereg énekét is hallanám bizonyosan. De mivel nem hallom, magam kezdem fújni itt a tornácban, ahogy tudom. Hogy a földnek bő gyümölcsét adjad, áldjad és megtartsad. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ezt fújják, ugye? Kérdem. Ezt. A nyulaknak, mondja. És ahogy ott állok, egy régi húsvét jut eszembe, a háború első húsvétja, 15-ben. Az 5. gimnáziumba jártam éppen, s a székely harisnya viseletet akkor tettem le, húsvét napján reggel. Szép barna öltönyt kaptam a helyébe, zöld pontokkal volt telihintve. Nagy napom volt egyébként is az a húsvét, mert a határkerülőknek én voltam a vezére. Amikor kerülés közben a szomszéd falu csapatával találkoztunk, s meghajtottuk egymás előtt a zászlóinkat, én feleltem meg a másik falu szónokának. És amikor visszaérkeztünk a faluba, s a pap előnkbe jött az otthon maradt emberekkel, akkor is én mondtam a beszédet. Ott állottunk az országúton, egy úti kereszt mellett, és az egész falu színe előtt kellett bébizonyítanom, hogy nem hiába vesztegettem könyvekre és tandíjra a pénzt. De tudtam én jól, mibe fogtam belé, és már azelőtt egy héttel megírtam a beszédet. 4 hosszú oldalra terjedt árkus papíroson, és 5 napig tanultam otthon a kertben, a zsenge füvön sétálgatva a szilvafák alatt. Főleg a háborús hősökről írtam, akik védték a határt és a búzavetést, s akiknek vére megszentelte mind a kettőt. Egy szót se vétettem el, olyan jól elmondtam a beszédet, csak éppen azt számítottam ki rosszul, hogy mikor sírjanak az emberek, mert a csitítástól még messze voltam az írás szerint, amikor egyre másra bőgni kezdtek az asszonyok. A retorika tudománya, mit az 5. tanultunk, a gyakorlatban nem ütött be. Többet nem is folyamodtam hozzá soha. Kérdés azonban, hogy a jövőben nem fogok-e mégis, hiszen ha eféle iskolás szabályok szerint valaha bőgetni tudtam a népet, egyszer talán megpróbálhatom, hogy meg is örvendeztessem őt.

Megérkezik Gáspár öcsém, hogy a megállapodás szerint együtt menjünk az ünnepi misére. Szép és gondos öltözetében olyan, mint egy vőlegény. Igaz, elég fiatal is hozzá. Bémegyünk ketten a szobába, hol körben a falakon az Ágnes zöld ágacskái pajkosan örvendenek nekünk. Gáspár leteszi a kalapját, de csak akkor ül le, amikor én is leereszkedem az egyik kicsi barna székre. Nagyon szeretem ezeket a kicsi barna székeket, mert nem csak alkalmasak a célra, hanem amellett vidámak és játékosak is, mint általában a házak és az idevaló táj. Különös dolog, de ebben a percben ők ébresztik bennem az első fájó érzést a holnapi búcsú és elválás miatt. Aztán az öcsém komoly arcát nézem, amelyen a természet nyugalma ül a tatáros bajusz körül. Úgy érzem, ebben a meghitt együttlétben neki is meg kéne mondanom, hogy holnap visszamegyek Kolozsvár városába. Nehéz szívvel teszem, de ha valaki, úgy mégis ő fogja legjobban megérteni, hogy a katonának őrhelyére vissza kell menni. Gáspár komolyan tekint szemembe, s arcának nyugalma néhány pillanatra megkomorul, aztán így szól. Bátyám tudja, mi a teendő. Ahogy mondja, olyan íze van annak, hogy régi székely harcosok jutnak eszembe, akik tábortűznél ülnek,

Ritkán esik a szó, de akkor sors épül vagy dől el benne. Anyámnak ne mondd meg, szólok. Jobb is, válaszol. Néhány mondatban azt a kívánságomat közlöm véle, hogy legyen őrizője az anyám életének, védője és gondozója neki, hadd tölthesse csendes nyugalomban hátralévő életét. Aztán a gazdaságról ejtünk szavakat, majd annak a gondolatnak kedveskedünk, hogy jó volna, ha én is valami házacskát akasztanék magamnak itthon. Bizony jó volna, mondom. S a beszéd jut eszembe, amit Ágnessel folytattam a szép könyvekről és a boltról. Akaratos ujjakkal végig simítom a homlokomat, s éppen akkor béjön sógor is a szobába. Azt mondja, hogy indulhatnánk is szép lassan a templom felé, ha ott akarunk lenni, amikor a határkerülőket fogadja a pap. Hogy ne akarnánk? Kicsi idő múlva már megyünk is hárman, lassan és tartós vidámsággal, szigorúan asszonyok nélkül. Künn az úton sem ereszkedhetik hozzánk asszonyi nép, hanem amelyik jön, illően köszön és kikerülve előz meg minket. Lent a híd mellett egy közepes korú férfiú áll a kapuban. Vár valakit. Sógor odaszól neki, hogy a tartozásból nem tudna-e megadni 100 lejt. Annyit nem, de 20 lejt oda nyújt. Sóváram vet még egy pillantást a pénzre, s azt mondja sógornak, aztán ne gyűjtsd meg a pénzt, mert bézárnak. Nem vagyok korondi, nevet sógor. Megkérdezem, hogy ez miféle rejtelmes beszéd, mire sógor elteszi a pénzt, és azt mondja. Lakott fenn a korondi hegyben egy öreg ember, s neki a felesége. Mind a ketten bolondultak a pénz után. Kivált, ha aranyból volt. Valahogy gyűjtöttek is egy fazékkal, még a békevilágban, s eltették a pincébe, mint a murkot. Volt nekik egy növendékszolgájuk, aki meggyanította a fazakat, s el is beszélte két embernek. Nem sok idő múlva gondolja a korondi ember, hogy ő megnézi az aranyakat, de nem kapja a fazakat. Hí, a kutya mindenit! El hamar a csendőrökhöz! Elé a kicsi szolgát, s az szegény úgy megijedt, hogy megmondta a két aranyos embert. Itt sógor megáll, által néz Gáspárra, s ketten kacagni kezdenek. Ebben nem látok semmit, mondom. Nem, nem, helytelenkedik sógor, de a vége. Mert a két tolvajt már eleresztették, ellenben a pénztulajdonos most is a börtönben ül. Ugyan biza, miért? Kérdem. Azért, mondja sógor, mert a pénzt összegyűjtötte fazékba, s kivonta a forgalomból. Most már nincs különbség közöttünk, mert én is mulatok a dolgon, pedig nem is olyan mulatságos, különösen a szegény korondi embernek. De hát mit tegyünk? Valóban csak nevetni tudunk, mert ha például oktatni akarnók ennek alapján a népet, akkor mit mondhatnánk? Ugye csak azt, hogy senki ne gyűjtse fazékba az aranyat, s ne vonja ki a forgalomból a pénzt, mert lesújtanak az olyanra. Ha valaki bolondnak akar látszani, akkor manapság ennél jobbat nem is hirdethetne, hiszen az egész székely nép között csak ez az egyetlen korondi volt, aki kivonhatta pénzét a forgalomból. A többinek éppen az a baja, hogy egy-egy kicsit szeretne kifogni a forgatagból, mint valami örvényből a halat. S gyengén ereszt a halászat.

Gáspár észreveszi, hogy messze a hátunk mögött ereszkednek a határkerülők. Tudjuk, hogy melyik úti keresztnél lesz a fogadásuk, s arra felé vesszük az irányt. Amikor megérkeztünk oda, a kereszt tövében meghúzódunk. Rajtunk kívül is már vannak számosan. Nagy köszönések esnek, s egyik másikat én is megkérdezem az egészsége felől. Rokonok is akadnak közöttük, s úgy szintén olyanok, akik apámnak voltak barátai. S igen sokan nekem, gyermekkoromban. Ennyi összefűződés mellett beszéd dolgában nemigen szorulunk meg, de ahogy javában repdesnek közöttünk a szavak, egyszerre megszólalnak a harangok. Az ének pedig két felől hallatszik fel, tova a kerülők ereszkednek örvendezve, itt előttünk pedig templomi ruhában a pap vezeti a fogadó sereget. Össze is érnek nem sokára. Már jól lehet látni, hogy a kerülők élén nagy feszületet emel egy ember. Búzakoszorú és óriási fonott perec csüng a kereszt tetejéből, leér a Krisztus lábáig is mind a kettő. A három zászlót is zöldbe borították a sok búzakoszorúval, s két leány még a kezében is lógat néhányat. A két sereg találkozik, és a lobogókat földig hajtják egymás előtt. Ezt az alkalmat hamar a lányok is megragadják, s a gazdátlan koszorúkat a zászlók rúdjának tetejébe akasztják, hogy ne dísztelenkedjenek az itthoniak se. Jól sikerült. A lobogók magasba emelkednek, és előlép a madár látta szónok, hogy elmondja, hol jártak, mit láttak, s milyen a vetés. Neki húzakodik, s úgy kezdi a beszédet. Hallgatjuk mind, s hallgatja a pap is. Az emberek arca enyhe, mint a meleg kenyér, a papé pedig komoly, mint a hivatal főnöké. S mellette már nem csak komoly a magos öreg kántor, hanem egyenesen zord. Sok gyermeke van, nem rossz ember maga sem. Jobb sorsot érdemelne tehát. Mert ahogy itt áll, hosszú, sovány testével és kicsi arcával, csizmában és szegényesen, hajítófának tűnik egészen, amely itt akadt meg ebben a faluban. A szószóló kimondja az áment, és megcsókolja a kicsi feszületet, amelyet odatart neki a pap. Erre a figyelem feljebb emelkedik egy fokkal, s egészen a pap felé fordul. Magam is, mint a készséges termőföld, odaadással hallgatom a szavait. Mindjárt a határkerüléssel kezdi, s dicséri ezt a szokást, melyet őseinktől örököltünk. Majd határozottan jelenti ki a határról visszatért népnek, jól tettétek, amit most tettetek. Egy gazda, aki mellettem áll, odasúgja nekem, csak azt nem tettük jól, amit az iskola ügyében tettünk. Nem szólok semmit erre, de a tekintetem rögtön az iskolára tapad, amely nem messze van innét, és szemben majdnem. Három emeletes, nagy veres épület. Beillenék gimnáziumnak is, nem csak állami elemi iskolának. Eszméje az ádáz harcból született, mely a pap és a bíró között dúl. Felekezetit kellett volna építeni, de amikor erről tanakodtak, ők ketten összevesztek. A bíró nem jár templomba azóta, elhagyta vallásunkat, és erejét a barátságra építette, melyet a román urakkal mértéktelenül kezdett szőni. Így épült négy esztendeig az állami iskola, kevés állami segítséggel, de sok pót adóval és erőszakos közmunkával. Ki tudja, talán az Isten próbálta meg véle a falut. Mert igaz, hogy most románul tanítják benne a farkaslaki gyermekeket, akik a nevüket sem tudják jól leírni magyarul, de bennem erős a hit, hogy rövidesen és közös békével magyarra fordul itt is a szó. Éppen ezen a mai napon ne hinne az ember. Lám, hitben és örvendezésben hömpölyög a nép is a templom felé, s ott mise végén arról beszél a pap is, hogy hinni kell. Nem úgy, mint Mária és Mária Magdolna, akik arról beszéltek, hogy ki fogja elhengeríteni a sírról a követ,
mivel ők bé akarják balzsammal kenni a Jézus testét. S nem is úgy, mint az apostolok, kiknek az ajtón keresztül, nyitás nélkül megjelent a feltámadt Krisztus, s ők mégsem hittek benne, csak amikor kenyeret és mézet evett előttük. Azóta hinni kell, mert lehet. Látom, a nép tud is hinni, mert ahogy templomból jövet, özönlik széjjel az utakon, csak derűt, jobbulást és jót beszél. S azt beszélünk mi is, ahogy rokonokkal megbővülve mendegélünk hazafelé.

Vidámabban ebédet sem ettünk soha. Utána úgy eltelik az idő, hogy mind csodálkozva emeljük fel a fejünket, amikor temetésre harangoznak. Bátyám, eljön-e? Kérdi Gáspár. Hogyne, mondom. Éppen akkor érkezünk a bíró háza elé, amikor az óriási halottas kocsi is jön a város felől. Düledezik a rossz falusi úton, s a nyomában omlik a nép, mert mindenki látni akarja, hogy mit rendezett a bíró. Hamarosan megjön a három pap is, ahogy az üzenet szólott volt, s mind a hárman beöltöznek a temetésre, ami húzza sokáig az időt. Ott állok künn a tornác mellett, öcsémmel és egy-két rokonnal. Amikor hallom, hogy végre szegezik bent a koporsót, mondom magamban, no mindjárt látni fogom én is a bírót, aki olyan volt mindig, mint egy vad király. Nem tagadhatom, tetszik nekem, hogy valaki ennyire erős legyen, s ne tudja megtörni semmi. De ahogy lehozzák a koporsót az udvarra, s ott mögötte megpillantom a bírót, döbbenve húzódom magamba. Mert felére fonnyadva és nyomorultul áll a dőfös ember. Úgy érzem, rögtön sírni kezdek. De ő még nálamnál is többet és emberibbet érezhet, mert ahogy megmozdul a koporsóval a halottas kocsi, gyámoltalanul lendül a két karja előre, és elcsukló hangon mélyen a porból nyög fel mindenki előtt. Az édesanyját szólítja, aki utolsó útjára már elindult. Elfordulok, és a nagy székely kaput nézem, amely gyászleplekbe öltözve feketén meredezik. A temetőbe kimenjünk-e? Kérdi öcsém. Halkan csak annyit mondok neki, hogy ő menjen. Aztán megfordulok, és egyedül felfelé indulok az úton. De hazamenni sincsen kedvem, talán a mezőre, ahol egyedül lehetek, a rügyező fák és madarak között. Ez jó. Már le is ereszkedett az este, amikor hazavetődöm. Sógor nincsen itthon, valahol a korcsmában ünnepel, a többi erdei munkásokkal, 20 lejjel a zsebében. Ágnes is nyájba készül. Egyedül anyám üldögél mellettem, de amikor hazakísérem a buvákoló holdvilágon, akkor sem merem megmondani neki, hogy útra indulok holnap délben. Hol van sógor? Kérdem Ágnestől reggel. Azt mondja, már egy órája is van, hogy elment. Mit akarnék véle? Szekeret kéne fogadni, szólok csendesen. Ágnes csodálkozva tekint rám, majd elfordul, és nehezen csak ennyit felel. Azt lehet kapni. S ahogy ott állunk beszéd nélkül, hirtelen az anyám arca jelenik meg előttem, majd a Gáspáré utána. Aztán a többi testvérek jönnek csillanással, és a sor végén a föld, s az örök béke nyugalmával megjelenik apám. Rögtön hátamra vetem a kabátomat, hogy induljak a temetőbe. Sógor akkor érkezik éppen, nagy bokor virágot tart az ölében, fái és földi virágokat vegyesen. Mosolyogva felém nyújtja, és így szól. Sógor urat üdvözli a tavasz. Ölembe veszem a virágokat, és úgy viszem a temetőbe. Messze bent van az apám sírja, együtt a nemzetség régi halottaival, kiknek elejét még akkor temették ide, amikor felütötték a temetőt. Nagy kereszt van az apám sírja felett. Barnul már erősen a cserefája, s igen, a bádog is felette. Magán a hompon kizöldült már a fű, egy-egy kövér ibolya is duzzad rajta. Mellette a testvéreim feküsznek hatan. Majd nagyapám és az ő fiai. Tovább dédapám nyugszik, és az ősök számosan. Ölemből oda teszem a virágokat az apám sírjára. Hadd üdvözölje őt is a tavasz, amelyet annyit és oly nehezen várt örökké. Aztán mozdulatlanul nézem a földet, és az jut eszembe, hogy valamikor én is itt fogok feküdni. Most csend van,
és heven süt a nap. Fénye zuhog a hatalmas temetőre, és a bádog a sok kereszt tetején ezer csillámban veri vissza. S e káprázatban az apám és az ősök sírjánál vajon feltehetem-e a kérdést, a miénk ez? Nem tehetem fel, mert ez kérdés nélkül a miénk. Miénk a fény, amit lelkünkbe fogadunk, s a föld, amelyen élünk és meghalunk.

0: Tamási Áron, Szülőföldem. Az önéletrajzi regény Itt élned és halnod kell című fejezetéből Blaskó Péter olvasott fel. A harmadik, befejező részt hallották. Hangmérnök Horváth János, dramaturg E. Román Kata, zenei szerkesztő Bögös Henriett, rendező Sárospataki Zsuzsanna.
1: A rádiós regénytárt hallották.

0: Kodály Zoltán 7 zongoradarab című művét Zempléni Kornél szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, de csak akkor kapják meg automatikusan, ha regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter szombaton a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos közlése szerint a magyar államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik ezt korábban bejelentették. A változást online ügyfélkapun, kormányablakban vagy a MÁK ügyfélszolgálatán lehet intézni. Az iskolakezdési támogatás gyermekenként 100 000 forint. Minden eddiginél több, csak nem 500 új altisztet esküdt szombaton Budapesten a Hősök terén. A Magyar Honvédség altisztavatásán Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt mondta, az altisztek jelentik a haderő gerincét, hiszen ők vezetik közvetlenül a katonákat. Az MTI tudósítása szerint Sándor Zsolt vezérezredes úgy fogalmazott, az altiszti hivatás életre szóló felelősség Magyarország biztonságáért. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szombaton. A NAV július 9-ig 10,6 millió tételsort dolgozott fel, és több mint 11,3 milliárd forint általány vámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Szombaton is folytatódott az IKEA dolgozók figyelmeztető sztrájkja. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke az MTI-nek azt mondta, a délutáni munkabeszüntetéshez több mint 200 dolgozó csatlakozott a budaörsi, a soroksári és az őrsvezértéri áruházban. A szakszervezet szerint a vállalat 4 követelésük teljesítésére nyitott, de elutasította a dolgozók egységes 6%-os alapbér emelését. Az IKEA közölte, tiszteletben tartja a sztrájkjogot, ugyanakkor egy újabb, nem tervezett béremelés veszélyeztetné a vállalat stabil működését. Áradások miatt százakat kellett kimenekíteni az Egyesült Államok beli Missouri államban, köztük egy folyóparti gyerektábor lakóit, közölték a hatóságok szombaton. Az állam délkeleti részében fekvő Tamsauk nyári tábor lakóit, mintegy 200 gyereket és a személyzetet a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el, miután az áradó Black folyó elmosta az odavezető utakat. Missouri állam déli térségében csütörtökön és pénteken 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezethet. Hazánk időjárásáról. Vasárnap általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként hazánk északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A megélénkülő szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 31 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Házi muzsika a déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Bögös Herrietta, Fülöp Csaba, Liszkai Károly és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ismétlő házi muzsika műsort hallgatnak. Mégpedig 5 évvel ezelőtt készült Gulyás Csilla hárfa művésznővel a következő részlet, amit majd hallanak. Őt követi ebben az ismétlő összeállításban, ugyanebből az évből, de június 17-i felvétellel, Boros Misi, akit azt hiszem alig ha kell bemutatnunk. Először Gulyás Csillával ismerkedünk.

0: Ez itt a Házi Muzsika, a Déli Báb utcában című műsorunk, a műsor vendége Gulyás Csilla hárfa művész. Amit hallottunk, azt írtad ide, Csilla, hogy király indulója.
1: Brian Boru király indulója, és ez olyan a 11. század környékén élt ez a bizonyos ír király.
0: Ezer, akárhány.
1: Igen, pont az ezredforduló kicsit előtte, kicsit utána, és ugye amiért ezt választottam, hogy az 1000 és 1500 között, most szép nagy vonalakban mondom ezt az 500 évet, ilyesmi jellegű zenéket játszottak, ennyire nem túl bonyolultat, viszont ennyire helyzethez illőtt, mindig volt egy alkalom, amire megírták
0: hát ez
1: ezeket a darabokat.
0: Igen,
1: ez olyan kis menős, menjünk, igen. Voltak ugye a mondjuk a lírai dalok, mondhatnám a trubadúr énekeket, tehát ami az ilyen udvarlás céljára használatos, voltak a gyászdalok, tehát konkrétan a hárfát jó pár száz évig abban a, most már azt mondjuk, hogy kezdetleges formájában, amilyen hárfán most játszottam is ezt a darabot, ez egy úgynevezett kampós vagy kelta hárfa, tehát ennek nincsenek pedáljai.
0: Pontosan ezt mondtam volna neked, hogy én még ennél kisebb hárfákkal is találkoztam,
1: igen.
0: Most így hirtelen két helyszín jut eszembe, egyik Jeruzsálem, a másik meg Dél-Amerika, valahol Dél-Amerika közepetáján.
1: Igen, Venezuelában, meg Dél-Amerika sok-sok országában legalább annyira fontos népi hangszer a hárfa, mint ahogy mi itt Európa közepén gondoljuk, hogy Írországban, meg a keltáknál fontos. Tehát a dél-amerikaiak ugye egy, hát olyasmi méretű hárfán játszanak, mint amit én most ezt játszottam, ezt a darabot. Ez egy 32 húros hárfa, ők is ilyen 30-35 húros hárfán dolgoznak a dél-amerikaiak.
0: Most, ha én semmit nem tudnék a hárfáról, igen. Akkor ez a 32 vagy 30 akárhány
1: igen.
0: Húr, ez annyi hang, ahány húr?
1: Pontosan ez annyi törzshang, tehát most a diatonikus sorrendben jönnek a hangok, aki esetleg mondjuk tud szolmizálni, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, tehát a zongora fehér billentyűi, ez ezt jelenti pontosan.
0: De azért tudsz rajta más hangot is előcsolni.
1: Igen, és ez a dél-amerikaiak, ők is ilyen kis váltócskákkal, én úgy hívom, hívhatjuk kampónak is, valami fajta félhangváltó mechanika van.
0: Tehát olyan, mint egy kürtventil, vagy valami hajasz?
1: Hát, Én egy sima kapcsolónak is mondhatnám. Tehát egy kapcsoló, amit ha egy másik állásba kapcsoljuk, akkor megnyomja oldalról a húrt.
0: Mutasd meg!
1: Tehát például most egy C húrt fogok pengetni, ez így szépen C-nek szól, mert C-re van behangolva, és most felkapcsolom a kapcsolót, és egy fél hanggal megemelkedik a hang magassága.
0: Igen.
1: Ez cisz, igen. Vissza, és
0: lefele ugyanígy lehet?
1: Az összes főhangra ki van építve egy ilyen, hát nem hívjuk itt, hogy kapcsoló, csak most így mondom, hogy mindenki értse.
0: Mindig egy fél hanggal,
1: és mindig egy fél hangot,
0: csak
1: igen.
0: Felfele.
1: Csak igen, csak felfele, mert
0: tehát akkor
1: megnyomja.
0: Kétszer 30 akárhány hangot
1: igen,
0: van.
1: Igen, és sőt, még az íreknél, ahonnan, amelyik korból játszottam, még ez a kapcsoló rendszer, ez a félhangváltó mechanika sem volt ám kiépítve, és akkor úgy csinálták, hogy, meg mondjuk még régebben a perzsák, hogy az ujjukkal megnyomták alul vagy fölül, tehát valahol megnyomták a húrt, és azzal rövidítették meg egy félhanggal, vagy egyszerűen áthangolták, de nem játszottak olyan bonyolult dolgokat, mint ugye a mai elvárás, kromatika, ilyesmi, szóba
0: hát
1: se
0: szerintem
1: került.
0: Akkor még nem is sejtették,
1: nem
0: hogy
1: is
0: a
1: kellett,
0: hárfához
1: nem volt rá
0: lehet pedálrendszert
1: hát
0: építeni,
1: az,
0: és
1: igen.
0: Akkor már minden játszható.
1: Igen, és például kérdezted, hogy minden hanghoz tartozik egy húr, hogy így mondjam. Most nem fogok egy hárfatörténeti előadást tartani, de azért elkezdtek ma hogy nagyon gondolkodni 15-16-17. Században, hogy azért már a többi hangszer az egyre bonyolultabb lett, egyre komolyabb dolgokat meg lehetett csinálni, a hárfát talán ne hagyjuk úgy. És mindenféle találmányok születtek, megszületett a dupla húrsoros hárfa, a tripla húrsoros hárfa, a kereszthúros spanyol hárfa, árpa doppia.
0: A tripla az egymás fölött vagy keresztbe?
1: A tripla az egymás mellett,
0: igen.
1: Tehát volt középen ez a diatonikus sor,
0: igen.
1: Mint ami kelta vagy kampos hárfánkon, és a félhangokat, azokat pedig mellette a rezonánson egy párhuzamos húrsoron húzták föl.
0: Tehát ha te ugye szembeülsz a hárfával.
1: Három húrsor, a barokk hárfának is hívjuk.
0: Balra mondjuk lefele viszi a hangot, jobbra felfele viszi?
1: Nem, hanem úgy volt behangolva maga ez a két húrsor, a két szélén, hogy itt voltak mint a zongorának a fekete billentyűi, a félhangok, belül voltak a fehér billentyűknek megfelelő.
0: Csak azok nem olyan nagy számú urok
1: igen,
0: voltak.
1: Igen, pontosan, pontosan.
0: Hanem kevesebb, pontosan. És akkor már könnyebb volt. Világos.
1: Hát az, hogy játszottam én ilyen hárfán, igen, és hát...
0: Hogy lehet ezen a pedál nélküli hárfán dinamikát produkálni?
1: Dinamikát azt a lehető legegyszerűbben. Tehát a dinamika az a mai napig minden hárfán ugyanúgy van, tehát ha halka játszom, halk...
0: Hangosan. Hogy azt szólaltatod meg?
1: Igen,
0: a te fizikai
1: milyen,
0: beavatkozásod.
1: Pontosan, hogy én milyen erővel húzom meg azt a húrt, milyen erővel nyomom meg a húrt. Ezen nincs gond. A félhangokkal volt a gond, és ezért találtak ki mindenféle variációt. Dupla húrsor, tripla húrsor. Milyen vicces, hogy elhoztam egy darabot csak, hogy megmutassam, hogy a kereszthúró spanyol hárfán, tehát ahol nem egymás mellett futottak a húrsorok, mint amiről az előbb beszéltünk, hanem így konkrétan keresztben. Az egyik húrsor volt a diatonikus húrok. Mutatom itt a rádióban, igen. Az egyik ferde húrsor volt a diatonikus sor, tehát ez. És a másik húrsor volt a félhangok. Tehát, mint hogyha a zongorának a fehér billentyűi lennének egy X-nek az egyik szára, a fekete billentyűi meg az X-nek a másik szára.
0: Mindegyiket külön meg kell tanulni tulajdonképpen.
1: Hát abszolút. Tehát én próbáltam játszani, ilyenen is volt alkalmam. Hát ez a próbáltam, ez a jó kifejezés. Nem lehet csak átúrani egyik hárfról a másikra. Egy barokk hárfás mondta nekem, hogy ő hárfázik, hogy nem néz oda. Mert hogy tényleg annyira zavaró vizuálisan az a sok-sok húr,
0: hát
1: hogy
0: ez
1: nem lehet
0: érdekes.
1: Ezt követni. És ez a darab, amit hoztam, a Lucas Ruiz Ribayaz, Ácsász című darabja. Ő 17. századi spanyol hárfás volt, hárfás gitáros, akkor még azért nem specializálódtak ennyire a zenészek, aki azért fontos, mert ő volt az 1600-as évek végén, ő neki volt egy gitár és hárfa iskolája. Tehát ő már írt egy mondjuk azt, hogy hárfa iskolát.
0: Azért érdekes, hogy a kettőt párosították, mert ugye igen. Teljesen másként
1: hát
0: kell.
1: Ezért mondom, hogy most ezzel mind úgy rácsodálkozunk, hogy na hát, akkor pedig teljesen természetes volt ez számukra. Maga a darab egyébként szerintem nagyon-nagyon jól szól.
0: Akkor
1: most
0: még egyszer így
1: jön
0: kedves mondani, hogy kitől mit játszol.
1: Ribayaz, Lucas Ruiz de Ribayaz, Ácsász. Ez a darabnak a címe, ez egy tánc amúgy. És most ezt
0: Hácsa. Egyébként érdekes az írásmódja. Hács.
1: Igen, hát remélem, Hácsa. Hogy jól ejtem, de szerintem így
0: én kell. Nem tudom, hogy ejtik, de igen. Minden esetre azt írtam ide, mert egy nagyon precíz igen. Kis forgatókönyvet adtál ide egy oldalon. De mielőtt ezt elemeznénk, van itt egy olyan kitétel, amiről muszáj beszélnünk. Azt írtad, hogy disszertáció alapján.
1: Hát igen, mert nem magam kútfejében vagyok én hihetetlenül perfekt az összes típusú hárfában, hanem ez volt az én frissiben leadott doktori disszertációmnak a témája. Konkrétan a pedálos hárfának a megszületése és a pedálos hárfának az aranykora, tehát az az időszak, amit tulajdonképpen most kezdünk, szinte mondhatnám ezzel a Ribayaz darabbal, hogy elkezdtek mesterkedni a hárfakészítők és a hárfások, hogy valahogy tökéletesítsük ezt a hárfát, mert nem elég ez, hogy két hangot lehet csak váltani ezzel a kis kapcsolóval, meg hogy az ujjunkkal piszkálgatva váltsunk, emeljünk egy fél hangot, hanem csak ki lehet találni valami mechanikát, valami mechanikus rendszert. Érdekes.
0: És akkor vissza a hátsához.
1: Igen.
0: Tehát egy tánc.
1: 17. század végén vagyunk.

0: Ez már ugye a pedálos hárfán szólalt
1: meg.
0: Illetve
1: ez még a kereszt, itt... igen, pedálos hárfán szólaltattam meg, mert ide rittyenteni egy keresztúros hárfát az egy kicsit problémás lett volna. Lehet, hogy nincs is Magyarországon.
0: De nagyon talán jól kivehető volt, hogy ugye a jobb kezeddel játszottad a dallamot. Mindjárt beszélünk arról is, hogy mennyire nem könnyű így kötötten játszani hárfán, igen, mert ugye a hangok elillannak, és bal kézzel pedig hozzá az akkordokat. Tehát, mint hogyha zongorán jobb kézzel valamit játszanék, egy szép dallamot, és bal kézzel meg hozzá az akkordokat.
1: Igen, ez elég tipikus volt ezekben az évszázadokban. Tehát a hárfát nem feltétlenül, szerintem mostanában kezdték el, tehát a 17. század végén szólisztikusan használni. Egészen addig, hát kíséretre használták, kicsit, mint a többi húros korabeli.
0: Igen, meg a népi, igen, vonalon élt.
1: Élt, abszolút működött, csak nem feltétlenül úgy használták, hogy tehát vagy a dallamot játszották, hát pont azért, mert nem volt olyan bonyolult, nem volt elég bonyolult a hangszer. Tehát vagy a dallamot játszották, mondjuk egy kézzel, vagy kísértek. Az, hogy már együtt a két kéz, ahogy most az előbb rámutattál, hogy jobb kézzel játszom a dallamot, és tulajdonképpen magamat kísérem a másik kezemmel.
0: Tudod, csináljuk úgy, hogy egy kicsit csak a jobb kezet mutasd. Tehát a dallamot ismerjük meg, és aztán külön a balt is.
1: Belemegyek egy kicsit a közepébe.
0: Amikor... bármelyik részét. Ez már akár gitár is lehetne.
1: Hát nem véletlen, hogy...
0: És közben segítesz, és akkor... a... pedállal. Ez most csak a harmónia.
1: Úgy csinálom, hogy halkan próbáltam a jobb kezet. Most jobban emelem ki a... Ezek a szép kis oktávmenetek, ezek ugye a bal kéz. Hoppá.
0: Olyan, mint egy Pasacaglia téma, így kiragadva, teljesen olyan, lehetne variációkat építeni.
1: Igen, akár, hát hiszen ugye 16.
0: És nem véletlenül mondtam, mert itt már oda pislogtam a következő általad javasolt kompozícióhoz, ami variáció.
1: Igen, méghozzá egy Mozart témára.
0: Melyikre?
1: És hogyha mondanám, hogy majd mindjárt felismerjük, mert hogyha felismerjük, akkor az nem véletlen. Átmegyek megint a kisebb hárfára, mert hogy... ezek a mindenféle próbálkozások, hogy kereszthúros hárfa, háromhúros hárfa, nekiálltak a hárfa készítők izgalmas kis találmányokat, hogy valami fajta villásrendszert kitalálnak, amit esetleg lábbal lehetne az ahhoz csatlakoztatott pedálokat mozgatni, és akkor ezzel tehermentesítjük a kezeket, bocsánat, a lábakat, tehát meg a kezeket is, nem mondtam én rosszul, mert hogy akkor tényleg egy kiegyensúlyozott két szólamot lehet a két kézzel játszani, mint az előző dalakban hallottuk, de még azért ez elég kezdetleges volt, és most két olyan darabot is játszanék, az egyik maga ez a Mozart variációk, mert hogy ebben az időszakban ez nagyon jellemző volt, hogy jól bevált más, mondjuk nevesebb zeneszerzőknek a témáit nem elcsorták, hanem felhasználták. Teljesen természetes módon írtak különböző...
0: Adok veszek.
1: Igen,
0: hát a barokkorban teljesen ez
1: teljesen
0: működött mindenhol.
1: Sőt, mindenki dúdolta ezeket az adott dallamokat, és az a házi zeneszerző, például ez egy ismeretlen zeneszerző műve lesz, ez a kis variációs darab. Ha mindenki úgyis ezeket a dallamokat dúdolta, hát akkor ő írt rá egy variációs sorozatot. Ez az ismeretlen hárfás 17. századból, vagyis igazából ez már 18. század. Ez egy eredeti darab, csak ő szépen ezt a Mozart dallamocskát felhasználta, és gondolom, hogy ő mondjuk hárfa, művész és hárfa tanár lehetett, és az ifjú hölgynek, az ő diákjának ezt vitt a következő órára, hogy akkor kisasszony, most ezt fogjuk megtanulni, hiszen úgyis ott volt a dallam a kisasszony fülében, gondolom én.
0: És adott esetben a kisasszony tovább variálhatott?
1: Hát,
0: saját
1: tudta,
0: variációkkal?
1: Variálhatta. Olyan jó kérdéseket teszel föl, én most úgy tudtam mondani, hogy például a disszertációban ugye szóba került a Mozart fuvola hárfa verseny. És ennek kapcsán elkezdtem olvasgatni kicsit lelkesebben Mozart leveleit. Mikusi Balázsnak van egy nemrég megjelent remek könyve, magyarul végig egy csomó levelet közzé tesz, és ott például hosszan taglalja, hogy Mozart ír édesapjának egy levélben meséli, hogy az ő tanítványa, akinek amúgy ez a bizonyos Mozart fuvola hárfa verseny készült, a hárfás leánynak, Amellett, hogy írja neki ezt a hárfadarabot megrendelésre, tanítja zeneszerzésre ezt a leányt, és pont ilyen feladataik vannak, hogy akkor elkezdek kisasszony magának egy menüettet, és akkor fejezze be. De itt az volt a probléma, és azért panaszkodott az apjának Mozart, hogy csak nem tudta befejezni. Hát pedig már tovább írtam neki, és akkor se tudta befejezni.
0: Hát
1: nem volt képes 16 ütemet megírni. Hát ma...
0: De azért az nem
1: volt
0: egész ki... mindennapi dolog, hogy valakit hát, Mozart tanít, hát, és Mozart ad egy
1: bizony,
0: témát.
1: Hát bizony. És hogy olyan élvezettel olvastam, hogy akkor ez a zenetanulás hétköznapjaihoz tartozott, hogy jött egy fiatal tehetséges tanító, mi már tudjuk, hogy nem is akármilyen tehetséges volt, és akkor ez volt a feladat, hogy ő erre a kis menüet kezdeményre írjon neki egy témát.
0: Most hát egyébként Mozart tudtommal nem tudott hárfázni.
1: Nem, és nem is szerette egyébként a hárfát. Például, ami benne van a dolgozatban, azt a bizonyos hárfa versenyt, ugye az 1770-es években írta, megrendelése írta, hát ugye pénzből
0: hát,
1: élünk,
0: neki szüksége élni
1: volt,
0: kellett valamiből.
1: Pontosan, tehát nem is élt jól. Éppen akkor szinte először ment kicsit messzebb a szülői háztól, próbált önálló munkákat, megbízatásokat beszerezni valahogy magának, és ez volt az egyik megbízatás, hogy ez a bizonyos gróf, aki tudott fuvolázni, nem csak gróf volt, hanem jó fuvalázott, saját magának és leányának, a jó hárfázó hölgynek megrendelte ezt a bizonyos...
0: karácsonyra a Mozart pontosan. Házi tanítótól.
1: Igen, pontosan. Tört, és igen, aztán milyen igen. Szomorú, vagy hát sors, nem is tudom, fintora, hogy azt olvastam legalábbis, és ugye ezt továbbírt, vagy beleírtam a disszertációba, hogy ki se fizették neki ezt a hárfa versenyt. Sőt, még az órákat is ilyen nagyon fukarul fizette ez
0: hát
1: a... Nem is
0: idején
1: gróf herceg volt.
0: Ilyen emberek voltak ezek, olyan
1: hát
0: ismerők.
1: Úgy, hogy milyen természetes, pedig hát 200 évvel
0: nem kell a 18. századból visszamenni.
1: És nem is szerette a hárfát, a fuvoláért se volt nagyon oda a Mozart.
0: Szemben a kürtel.
1: Hát
0: a Lajd Géba, úgy hívták a kürtművész haverját, aki viszont, hogy mondjam, múltkor olvastam róla, hogy civilben sajtkereskedő volt.
1: Hát ez képzeld a másik,
0: el, valami
1: hogy mi mindenned
0: bécsi, külvárosi piacodat árulja a sajtokat, hazamegy, előveszi a kürtjét.
1: Hát, hogy tudod? Tehát, hogy sajtkereskedő, és előkapta, és hogy?
0: Hát
1: pontosan. Tehát, hogy, és ugye nem csak egy hangszere játszott, ha valaki mondjuk hivatásos zenész volt, tehát a 18. század végi udvari zenekarokban a hárfás volt, egyben a nem tudom, fagottos is, meg még valamelyik hangszert
0: hát ezért
1: ő
0: van
1: kezelte.
0: Az, hogy a barokk mestereknek a különböző versenyüveit ilyen hangszerre, olyan hangszerre át.
1: Teljesen természetes. Csak ma vagyunk ilyen specializálta. Igen, szóval, hogy ez milyen egy...
0: Vivaldi, Marcello.
1: Igen. Tehát milyen egy fantasztikus,
0: hát
1: izgalmas időszak.
0: Ez az, amiről Szabolcsi Bence írta annak idején azt a fantasztikus könyvét, hogy európai viradat. És az európai viradat azt jelentette, hogy Velencében mindenki muzsikál, egyik palotából mész a másikba, ilyen társaság, olyan kamara együttes, és mindenkinek a kezében valami zeneszerszám.
1: Hát és milyen szép ez a cím, hogy viradat, mert ugye a felvilágosodás időszaka, a 17. század vége, tulajdonképpen abba futunk bele, és hogy maga csak a szójáték is milyen kedves, hogy viradat, felvilágosodás, szóval hát ez fantasztikus időszak.
0: Amit
1: lehetett.
0: Javasoltál, hogy hallgassunk meg, tehát egy ismeretlen szerzőtől.
1: De hogy hárfás volt, az biztos, és egy korabeli, remélhetőleg ismerősnek tetsző Mozart témára írt.
0: Tehát 18. század, nyilván, hát
1: igen,
0: Mozart
1: igen, ez a, igen, tehát biztos, tehát 1700-as évek második felében vagyunk.

0: bocsánat, hogy közbeszúlok, mert nagyon érdekes ez a téma, ugye Mozartnál is sok fele megjelenik, erről biztos írta a disszertációba.
1: Ebben nem, mert próbáltam hárfa felé menni, mert ezek akár Mozartról is szólhatott volna, nem. Folytasd, mert érdekel.
0: Ez, hát maga, ez én se tudnám most hirtelen megnevezni, de egy ilyen vándortéma, amelyik operában felbukkannál a versenyműnél, fiatalkori versenyműnél is.
1: Ugye a Mozart fogol a hárfa versenyt, azt 20-es kora környékén írta, 20-22 éves, tehát oly fiatal volt, mondjuk ugye ez nem abban szerepel, de hát akkortájt lehetett bármi közül a hárfához.
0: De ha elkezdett az időpontokat összetenni, akkor kiderül, hogy egy nyár alatt, mondjuk 2-3 hónap alatt írt csak úgy lazán 3 zongora versenyt, abszolút, 2 hegedű versenyt.
1: Hát ugye a szimfónia koncertánta, ami ugye nagyon közel áll a bizonyos fogula hárfa verseny műfajához, pontosan azon az egy tavaszon, tehát pár hónap alatt írt mondjuk 4-et, és mindet más hangszereléssel.
0: És mindegyik más invenció
1: tulajdonképpen. Igen, és tartják hihetetlen egyébként olyan, tehát az összes zenetudó zenetörténész nem tartja a világ legfantasztikusabb versenyművének például ezt a fogula hárfa versenyt, miközben mi hárfások hanyat vágjuk magunkat, hogy Mozart írt egy ilyen fantasztikus darabot, tehát hogy...
0: Hát én azt hiszem, hogy ilyen kis ujjal, hogy kirázta.
1: Ez kb. Valószínűleg igen, tehát gondolt szerintem a tiszteletdíjra, amit szegény nem kapott meg érte.
0: És 2 nap alatt megírta.
1: És mondom, egy olyan hangszer, amit nem is kedvelt. És
0: hát egyébként észre lehet venni, nem pontosan talán a fuvla hárfa versenynél, hogy Mozart néha elfelejti a fő témáját. Tehát egy ilyen szonáta formában, ahol ezt bemutatja a témákat, kidolgozás, visszatérés, olyan gyorsan alkothatott, hogy a visszatérésben már nem az a bemutatott téma szólal meg, neki egyszerűbb volt kitalálni egy másikat, mint visszabogarászni a partitúra.
1: Az biztos, hogy, tehát, hogy nem szeretett pepecselni a dolgokkal, tehát hogy érje meg a hatást,
0: hát,
1: amit akarom.
0: Ki adta. No, elképesztő. Akkor még egyszer a témát kérjük de szépen, hát, és a folytatást. Is.

0: Isten hozott, Boros Misi, azt hiszem, hogy téged nem kell bemutatni. Te mutasd be a többieket.
1: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, köszönöm szépen a lehetőséget. Nekem nagyon nagy öröm, hogy Fejes Krisztina zongoraművész hölgyel muzsikálhatok ma együtt, illetve közös műsorban szerepelhetünk, ez fantasztikus.
0: Tehát ő az egyik vendégünk, igen, itt ül mellettem, szép pirosban.
1: Igen, igen, igen. Itt van mellette Orbán András, aki egy fantasztikus zenész, illetve Korosváron tanul, orvosi egyetemen, most harmadéves.
0: Most zenész vagy orvos?
1: Hogy... mind a kettőt nagyon jól csinálja, mindkettőt végzi, mindkettő egyetemet, mindkettőt Kolozsváron, és nagyon sokat találkozunk, és nagyon jó a kapcsolatunk.
0: Ezt úgyhogy... örömmel hallom, hogy a rokoni kapcsolat az jó, és édesapádat.
1: Igen, és itt van édesapám, aki mindenhol kísér engem, és ő Pécset tanít filozófiát a Pécsi Tudományegyetemen, és ő nagyon támogat engem, és most is itt van körünkben.
0: És mit hallottunk?
1: Most Liszt Ferenc 6. magyar rapszódiája volt a kezdés.
0: Miért ezt választottad?
1: Igazából most ismertem meg Liszt Ferencet az elmúlt fél évben. Most tudtam megismerni az ő műveit. Nagyon-nagyon, tényleg nagyon szeretem őt, és már régi álmom volt, hogy egyáltalán eljátszhassam a műveit. Úgyhogy nagyon örültem, hogy most is tőle játszottam egy darabot.
0: Most egy kicsit kontrázok, mert ugye Liszt műveit nagyon sokan játsszák, sokféleképpen szerelni, álmok, desdur, konstruktion, és így tovább, vagy lépre előtt, hogyha a zenekarra gondolunk, Mazeppa. Tehát egész biztos vagyok abban, hogy te már korábban találkoztál Liszt Ferenc művével. Melyik volt az a Liszt mű, amire úgy legelőször emlékszel, hogy megfogott?
1: Igen, szerintem nagyon sokan vannak így, nekem a második magyar rapszódia. Az igen. Volt az, amit életemben először hallott. Talán klasszikus zenéből is az első mű, ami így megmaradt, megragadt bennem.
0: Ez mikor volt?
1: Ez szerintem 4-5 éves lehettem, nem kevesebb, amikor néztem a Tom és Jerry adásokat sorba.

0: Ja, én azt nagyon szeretem.
1: Azt én is.
0: Ez volt a legelső. Melyik zenekari művel is szeretnek?
1: Talán ugyanezt hallottam vele zenekariban, de azt már CD-ről hallottam ugyanennek a zenekari változatát, illetve a rapszódiák közül többnek is. De Liszt Ferenc Torin tényleg már kiskorom óta rendszerint vettünk CD-ket, a szüleim is hallgattatták velem úgymond, de hát nyilván nekem ez nagyon izgalmas volt így 4-5 évesen hallgatni az ő műveit, de mint zeneszerzőként már édesanyám, amikor édesanyám hasában laktam úgymond, akkor már Mozart zenét
0: Hát tudod, hogy Kodály tanárú mit mondott, hogy mikor kell kezdeni a zenei nevelést?
1: Igen.
0: Amikor
2: már
0: pocakban ott vagyunk, vagy még előtte. Igen. Még előtte. Jánostól kérdezem, hogy ezek a családi zenehallgatások teljesen spontán voltak, úgy, mint most ez a mi műsorunk, vagy tudatosan építetted fel a hátteret, a zenei hátteret?
3: A kettő együtt, tehát mi folyamatosan hallgatunk zenét, persze nem tud mindig szólni a zene, mert nejem is, Misi édesanyja Orbán Jolán, a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Intézet igazgatója, filozófus én vagyok, tehát ő az irodalomtudományban dolgozik, és amikor olvasunk könyveket, regényeket, vagy filozófiai műveket, akkor nem tud a zene menni, legalábbis én nem tudok arra két helyre koncentrálni, viszont egyébként a többi időben nagyon sokat megy a zene, hangversenyekre járunk, és otthon is szól a zene. Természetesen az autóban is folyamatosan klasszikus zene. Na most, tehát van egy spontaneitás a dologban, és van egy tudatosság. És a gyermekeinknél, ugye Misi és a Daninál is hasonló a helyzet.
0: A Daninak lesz ma a balagás.
3: Akkor két mondatot Daniról. Dani a Fazekas Mihály gimnáziumban érettségizik az idén, de már decemberben felvették a Cambridge University-re az orvosi fakultására, ahol egyébként 24 Nobel-díjas van,
2: az
3: orvosi.
2: Yes. A Cambridge-hoz, igen, nem
3: Kim is be fog járni,
0: csak gratulálni lehet.
3: De hát ezen kívül most, hát akkor mondom, hogy múlt héten Minskben volt a kémiai diákolimpián, egy hónap múlva Teheránban a biológiai
0: olimpián. Mármint a Dani.
3: A Dani megy, tehát ő olimpikon is, és
0: olimpikon? Mi?
3: Hát diákolimpiában. Kémiában, biológiában, és ő egy hihetetlenül érdeklődő, rengeteg regényt olvas, természettudományok. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én nekem, mi nekünk, a két gyermek az Isten áldása volt, mert két olyan csodálatos gyermeket kaptunk, hogy én minden nap a gyermekeimben mondjuk Isten követeit látom, vagy mintha Isten küldte volna nekem, és én így is foglalkoztam velük, hogy én ezeket a gyerekeket nagyon kell tisztelni, és nagyon kell segíteni, és meg kell keresni, segíteni, hogy mi a tehetségük, és azt kibontakoztatni. Most, tehát Daniról ennyit, de ugye azt hiszem, hogy ja, tehát ott tartottunk, hogy, és hát rengeteg mindent olvastunk. És azt is olvastuk, hogy például a Mozart zene és a Bach zene extra jó az idegrendszernek, és extra jó az idegrendszeri fejlődésnek.
0: Itt folytatjuk, akkor Mozart vagy Bach a folytatás. Misi, felefordulok. Annyira spontán beszélgetünk.
1: Igen. Most őszintén szóval egy kicsi Chopinnel készültem. Chopin zenével, igen.
0: Hát végül is ugorjunk tökéletesen illik az előbb elmondottakhoz. Szeretnél Chopintől játszani?
1: Chopintől most az Azdúr etüdjét.

0: Ugye milyen szépen hárfázottam?
1: Bizony, ez egy hárfetted, igen.
0: No, igen, pedig nagyon, ezen nagyon a régi zongorán.
1: Igen, nagyon szép.
0: Lehetett ha egy Steam minden. Kollega ilyet mond, az aztán tudom, dicséret.
1: Nagyon szépen vezeti a dalamotom is, nagyon kevés zongorista csinálja ezt.
0: Mert ugye itt azon a rész, hogy kiemeljem. Mutatnád egy picit részletekben, hogy mit kell itt kiemelni?
2: A igen, hát a belső szólam az szinte a legfontosabb, hogy ez ne éljen.
0: Ez csak a kíséret.
2: Igen, hogy ne aludjon az egész, igen. És természetesen legyen egy nagyon-nagyon szép dallam, ugye azt kell vezetni. Fontos a belső szám, hogy azok milyen minőségűek a hangok.
0: Jaj! Így nem! Így nem! De egyébként nagyon nehéz, én is zongorászom, de nem ilyen szinten, és nagyon nehéz ezt a dallamot úgy, hogy nem szaggatom el. Tehát ezt a dallamot mutasd meg, légy szíves, még
2: ja,
0: egyszer?
2: Csak a dallam, igen.

0: igen, ez a felső ötödik ujjelfával.
1: Nem könnyű, és érdekes, hogy előbb a Liszt rapszódiával kapcsolatban ugye a kisegeret említettük a Tom és Jerryben. Itt meg el tudok képzelni egy 19. századi szalon, most a filozófus papa fele nézek, ahol Chopin ezt játsza, és a hölgyek ott elalélnak. Jól érzem?
2: Igen, igen, a 19. századnak valóban ez egy zenehallgatási stílusa volt, és ez a szobai szalon muzsikának nagyon jó, de most a szalon muzsikát jó értelemben nem, ahogy aztán ezt később ugye mondták, hogy szalonzene, és én úgy gondolom, hogy ez például egy nagyon jó dolog lenne, ha ezt felélesztenék. Itt Budapest egy csodálatos kultúrváros, ahol kialakulna a nagypolgári szalon újra, ahova meghívnak vendégeket, és egy-egy nagy művész ott beszélgetés közben. Ahogy itt most látom, hogy a Katolikus Rádió elkezdte ezt a programot, legyen ez egy mozgalom, hogy legyenek szalonok Budapesten.
1: Tökéletesen egyetértek. Már egy-kettő van, annak idején a képző Szépművészeti Múzeumban is volt, a Krisztina is közben búlogott. Te akkor nem voltál?
3: Voltam azért, de nagyon-nagyon aprócska voltam én akkor.
1: Igen, igen, hát ezeket ki kell alakítani, és a szalonhoz nem csak az tartozik hozzá, hogy ott a művész zongorázik, a hölgyek, urak hallgatják, hanem az uraknak a műveltségéhez, a szokásaihoz, a mindennapi életéhez hozzátartozott, sőt, még hadd tegyem hozzá, mert ez is jó lenne, ha megvalósulna előbb-utóbb nálunk, hogyha tehetősek voltak, akkor tudtak támogatni, mecénások lehettek. Jól érzem?
2: Igen, ez teljesen jól, és épp azon gondolkozom, hogy most, amikor Facebook van, internet, minden, hogy ez vajon még megvalósítható, annyira rohanunk, mindenki a város különböző részén lakik, mert azért a szalonokhoz még egy másik típusú város tartozott. Ne felejtsük, akkor gyalog jártak az emberek, max lovas kocsival egymáshoz közel laktak, tehát ezt ma már nagyon nehéz megcsinálni, de valóban a szalonokhoz az is hozzátad, hogy a művész, és egy-két tudós, vagy akár
1: irodalmár,
2: novellákat olvastak, verseket, akkor eszébe jutott Schubertnek, hogy ezt a szép verset ő megzenésíti. Tehát ezek a dolgok, ez a szerves társadalmi együttélés a művészetek által, ez szerintem, ez remélem, hogy egyre inkább fejlődni fog. És hadd mondjam, hogy ugye a Misi a Virtuózokban tűnt föl, a Virtuózok című tévéműsorban azért a Misi már előtte is több versenyt megnyerte, ezzel lett ismert, de ez egy fantasztikus mozgalom, Peller Marian indította el, ez egy fantasztikus mozgalom, és azt lehet észrevenni, hogy most Magyarországon megint nagy fogékonyság lett a klasszikus zenére.
3: Igen.
2: Mert ugye látják a csodálatos gyerekeket a tévében, hogy szerepelnek, és sok embert, hát mikor a Misék első fordulója volt, 12%-kal megnövekedett a zeneiskolába jelentkező gyerekek száma.
1: Milyen érdekes, nekem közben az jutott eszembe, hogy nem csak zenében van így, hanem amikor Szilágyi Áron először lett olimpiai bajnok, akkor a Vasasban mindenki elment, hogy mindenki vívni akar.
3: Igen, igen.
1: És megértem, mert ott van a példakép. Muszáj Andrástól is kérdezni, mert olyan komolyan csücsülsz itt, és min gondolkodtál most éppen?
4: Én is a szalonokon gondolkoztam el, hogy amikor nyáron Krakkóba jártam, láttam egy nem feltétlenül olyan szalon, amiről álmodozunk, hanem minden este megrendeznek Chopin koncerteket, ahova akárki elmehet, van egy kis beszélgetés előtte, van a koncert része, lehet beszélgetni az előadó művésszel, és hasonlít arra, ami szeretnénk látni mi is a jövőbe, de ez is most...
1: Hát egyébként Krakó gyönyörű, és bármere indulsz el, van látnivaló, van légköre, töltése, sugárzása. Fantasztikus, én nagyon szeretem Krakót, meg hát ott el tudsz menni a hegyek.
3: Hegyek, bizony.
1: Meg Dunajec, szóval lehet itt sorolni, mi minden van azon a környéken. Schubert említettet, van kedved esetleg? Akartok együtt zongorázni?
3: Igen.
1: Hát akkor mindenki ugye Krisztinára néz, itt most nem lehet hezitálni. És mit játszotok? F-moll fantázia? Nem?
5: Nem ilyenek.
1: Egy kicsit hangosabban, mert nem halljuk.
3: Nem, karakterisztikus indulat, amit a Misi ajánlott fel nekem, és nagyon örülök, mert én még soha nem játszottam, úgyhogy nagyon újdonsággal fog hatni mind a kettőnknek, úgy gondolom.
1: Tehát Schubert-től micsoda?
3: C-dur karakterisztikus induló. Ebben három van amúgy, és ez a második, ugye?
1: Igen, tehát C-dur induló.
3: Igen.
1: Akkor lehet, hogy nem is ismerjük.

0: Elhangzott Május, kedves Május. Robert Schumann opusz 68, numeró 13-as művét Jörg Démus játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. A Vidékjáró magazinnal folytatjuk adásunkat.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban, amellett, hogy Csukás Istvánra emlékezünk, az esélyteremtésre is hozunk két szép példát. Adásunkat pedig azzal kezdjük, hogy a napokban csak nem 400-an vehették át diplomájukat a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszán. A végzett hallgatók többsége már el is helyezkedett.
4: Csiszár Barta Bendelet vagyok, és Győrből érkeztem. Óvodapedagógus szakon végeztem. Szerencsére van is munkám, és Győrben egy kis csoportos óvodába dolgozom, ahol esenis gyerekeket integrálunk.
5: Lénár Csalamon Diana Márta vagyok, Keszthelyen dolgozom már bölcsödében. Én azt gondolom, nagyon fontos, hogy már az alapoktól fogva a gyermekek a lehető legjobb ellátást megkapják, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része, hogy utána tovább tudjon építkezni rá az óvoda, az iskola és bármilyen más képzés. Úgyhogy rendkívül nagy felelősségünk van abba, hogy milyen alapokat adunk a gyermekeknek.
3: A felsőoktatási intézmény rektora dr. Gyurica Csaba beszédében kiemelte, az egyetemi diploma megszerzése nem csupán egy elismerés, hanem komoly társadalmi felelősségvállalás is.
6: Ma, amikor kézbe veszik a diplomájukat, akkor egy nagyon fontos állomáshoz érkeznek. Mégpedig egy olyan állomáshoz, amely elindítja önöket azon az úton, amely ahhoz vezet, hogy értelmiségivé váljanak. Értelmiségivé váljanak, ami azt jelenti, hogy nem csak a szakterületükön kell kiemelkedő teljesítményt nyújtani, hanem érzékenynek, fogékonynak kell lenni a gazdasági, a társadalmi folyamatokra, a kulturális értékekre. És azt is jelenti, hogy mostantól kezdve adniuk is kell. Nem pénzre, meg nem mindenféle anyagi erőforrásokra gondolok, hanem sokkal inkább követendő példákra. Olyan követendő példákra, amely a vidék, a térség fejlődése, fejlesztése a társadalom megújítása szempontjából elkerülhetetlen. Engedjék meg, hogy egy gondolatot ajánljak útravalónak a figyelmükbe. Vas Alberttől származik, Vas Alberttől, akinek a megítélése mostanában hát elég vegyes, de igaz a gondolat, amit leírt, illetve mondott. Úgy szól, nem mindegy, hogyan élsz ezen a földön. Nem csak az a fontos, hogy megmaradj, hanem az is, hogy miként maradsz meg. Önöknek mostantól kezdve van diplomájuk, van tudásuk. És ami egy óriási érték, egy óriási lehetőséget jelent, az az, hogy van választásuk. Van választásuk, hogy maradnak, hogy elmennek, hogy visszatérnek-e erre a szülőföldre, ebbe a térségbe, és ragaszkodnak-e azokhoz az értékekhez, amelyeket itt magukba szívtak. Én nem adok olyan tanácsot, hogy mindenképpen maradjanak itt, mindenképpen térjenek vissza, hiszen annál sokkal bonyolultabb az élet, hogy ilyen egyszerű, leegyszerűsítve tudjak önöknek ki is megfogalmazni. De azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy a lehetőség megvan. És ezzel a lehetőséggel remélem, hogy élni is fognak. Mert a vidéknek, a magyar vidéknek nem elsősorban elvont fejlesztési stratégiákra, programokra van szüksége. A magyar vidéknek emberekre van szüksége. Olyan emberekre, akiknek tudása van, akiknek elhivatottsága van, akiknek szorgalma van, és akik szeretetet éreznek az iránt, a táj iránt, ahonnan származnak. Pontosan olyanokra, mint önök, akik ma veszik át a diplomájukat.
3: Az ünnepségen részt vett a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium államtitkára is. Szabó Mátyás az egyetemen megszerzett versenyképes tudás jövőformáló erejét emelte ki beszédében.
7: Egy olyan mérföldkőhöz érkeztek, mely hosszú évek kitartó munkájának, szorgalmának, elhivatottságának és áldozatvállalásának méltó elismerése. Biztos vagyok abban, hogy az itt megszerzett tudás, komplex tudás, szakmai tapasztalatok és az emberi kapcsolatok egyaránt meghatározó szerepet töltenek majd be az életük következő szakaszán. Külön öröm számomra, hogy a kaposvári kampusz évről évre olyan szakembereket bocsát útjára, akik felkészülten és nyitottan tudnak válaszolni korunk legfontosabb kérdéseire, legyen szó a vidékfejlesztésről, innovációról, fenntartható mezőgazdaságról vagy a környezetvédelemről. A mai Magyarország fejlődésének egyik legfontosabb kérdése, hogy a vidéki térségeink miként tudják megőrizni érdekeiket úgy, hogy közben sikeresen alkalmazkodnak a 21. század változásaihoz. A kormány és benne a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium célja, hogy a helyi közösségekkel, szakemberekkel és a fiatal generációval együttműködve új lendületet adjunk a magyar vidékfejlesztésnek. Ezért is örülök annak, hogy az intézmény példamutató és élenjáró partnerséget alakított ki, és működtet gazdasági szakemberekkel, ipari és agrárvállalkozásokkal. E partnerség lehetővé teszi, hogy a képzések tartalma és a kutatási projektek közvetlenül kapcsolódjanak a gyakorlati szakmai igényekhez. Ez azért is lényeges, mert a vidék ma már nem csupán mezőgazdasági termelés helyszíne. A modern vidék az innováció, a vállalkozásfejlesztés, a tudásalapú gazdaság és a közösségi élet szintere. Hiszem, hogy erős vidék nélkül nincs fenntartható város, és ez fordítva is igaz. A cél az, hogy a vidéki települések kivétel nélkül olyan vonzó célt, új jövőt kínáljanak, ahol a fiatalok perspektívát látnak maguk előtt, ahol a családok biztonságban és kiszámítható körülmények között élhetnek, és ahol a gazdasági fejlődés kéz a kézben jár a természeti értékek megőrzésében.
3: A végzősöket a Somogyi vármegye székhely nevében Szita Károly polgármester köszöntötte.
8: Mi kaposváriak tudjuk azt, hogy egy város jövőjét nem az épületei határozzák meg, hanem azok az emberek, akik benne élnek, dolgoznak, vállalkoznak, gyógyítanak, tanítanak, kutatnak, vagy éppen új ötleteket valósítanak meg. Ezért van szükségünk önökre. Kaposvár az elmúlt években tudatosan egy olyan várossá vált, amely a munka és a teljesítmény mellett elkötelezte magát. Hiszünk abban, hogy egy közösség akkor tud fejlődni, ha értéket teremtő emberek alkotják. Ezért dolgozunk azon, hogy városunk 21. századi újraiparosítása révén legyenek korszerű munkahelyek, fejlődő vállalkozások, biztonságos lakókörnyezet, kiszámítható életpályák és olyan közös otthon, ahol érdemes családot alapítani. Persze tudjuk, ma egy friss diplomás előtt az egész világ nyitva áll. Sokan kipróbálják magukat máshol, más városban, vagy akár külföldön is. Ezzel nincs is semmi baj. Azt kívánom önöknek, hogy szerezzenek tapasztalatot, legyenek bátrak, ismerjék meg a világot. De azt is szeretném, ha tudnák, Kaposvár mindig visszavárja önöket. Mert higgyék el nekem, egy város nem attól lesz sikeres, hogy hány diplomást bocsát ki egy egyetem, hanem attól, hogy ezek a fiatal emberek hol kamatoztatják a tudásukat, vagyis önök. Mi azt szeretnénk, ha minél többen itt építenék fel a karrierjüket. Itt alapítanának családot, itt nevelnének fel gyermekeiket, és itt formálnák továbbá ezt a várost. Hiszen minden új vállalkozás, minden új jó ötlet, minden sikeres szakember hozzátesz valamit Kaposvár jövőjéhez.
3: Úgynevezett sorsfordító házat adott át néhány nappal ezelőtt Drávagárdonyban az Ökumenikus Segélyszervezet. A korábban romos ingatlant az MBH Bank segítségével újították fel, mondta el a szervezet elnöke Gáncs Kristóf.
9: Az Ökumenikus Segélyszervezet családokért végzett munkájának a középpontjában a kitörési pontok állnak, az esélyteremtés áll. Ez a mögöttem látható sorsfordító ház egy ilyen kitörési pont tud lenni azoknak a családoknak, akik majd ide költöznek. Olyan családokról beszélünk, akik egy átmeneti otthonban töltötték az elmúlt évet vagy éveket. Sok esetben a családok egyik átmeneti otthonból költöznek a másikba. Ezzel szemben mi arra törekszünk, hogyha lehet, akkor az ő útjuk az ne egy ilyen ördögi körben legyen, hanem legyen egy egyértelmű kiút ebből a rossz helyzetből, átmeneti helyzetből. Az MBH Bank támogatásával most arra voltunk képesek, hogy felújítsunk egy ilyen helyi ingatlant, és ide már itt a napokban be tud majd költözni egy olyan rászoruló család, akiknek ez valóban kitörési pont lehet.
3: A pénzintézet éves szinten 100 millió forinttal támogatja a segélyszervezet programjait. Tudtuk meg Kutas István kommunikációs és marketing ügyvezető igazgatótól.
10: Negyedik éve dolgozunk az Ökumenikus Segélyszervezettel, azért döntöttünk mellettük, mert egy hiteles, jó stratégiai partner tud lenni. Ők ismerik a rászorulókat, tudják azt, hogy hol, hogyan érdemes segíteni, mi pedig pénzadományjal, szakértelemmel támogatjuk ezt. Minden évben vannak állandó programok, elemek, amiket csinálunk közösen, és minden évben vannak változó új programelemek, ezek közé tartozik most ez a Sorsfordító Ház is. Azért támogattuk a Sorsfordító Háznak a létrejöttét, felújítását, mert tudjuk azt, hogy ez egy családnak új lehetőséget ad, tartós változást érünk el az életükben, illetve azt is gondoljuk, hogy példát jelenthet ez így a térségben, a faluban.
3: A Drávagárdonyi Sorsfordító Házba egy egyedülálló három gyermekes édesanya költözik. A Kastélyos Dombói Szociális és Fejlesztő Központ vezetője dr. Takács Katalin összegez.
11: Ez nagyon sokat jelent nekünk, ez a felújított épület, amit most fogunk külső férőhelyként tudni hasznosítani így az intézményünkhöz kapcsolódóan. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy nagyon nagy fős, 40 fős intézményünk, viszont nagyon fontos, hogy legyenek olyan ilyen külső férőhelyek ehhez kapcsolódóan, ahol az a család, aki már egy kicsit megérett az önállóságra, megerősödtek azok az erőforrásai, amire tud támaszkodni, tovább tud lépni az életében, már nagyobb önállósággal, és akár egy családi házban ő már pici segítséggel, de már önállóan tudja folytatni az életét, és ez is egy ilyen helyszín lesz. Itt, ahol vagyunk, Drávagárdonyban, itt három szoba áll majd a család rendelkezésére, konyha és fürdőszoba mellett. Szerintem nagyon fontos, hogy egy méltó, barátságos környezet lesz az, ahol egy édesanyja a gyermekeivel fog tudni majd új életet kezdeni. Ők már nálunk laktak egy rövidebb ideig az intézményben, megkaptak minden olyan segítséget, ami ahhoz volt szükséges, hogy ő egy picit tovább tudjon lépni az életében, már rendelkezik munkahelyel, és ő neki vannak olyan erőforrásai, amely biztosan tudunk támaszkodni abban, hogy ő rendezni fogja tudni itt az életet önállóan is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem fogjuk a kezét, egy picit még fogjuk, de hosszú távon az a cél, hogy ő teljesen a saját lábára tudjon állni.
3: Néhány kilométerrel odébb, Kastélyos Dombon, és néhány nappal korábban pedig az ökumenikusok egy különleges élménynapot is szerveztek azoknak a diákoknak, akik részt vettek a robotika és a természetvédelem köré szervezett Kapaszkodó 2.0 elnevezésű programban. Ez az E.ON Hungária csoport támogatásával fut már évek óta. A cég vállalati kommunikációs igazgatója Losonci Gergely.
12: Az E.ON Hungária csoport és az Ökumenikus Segélyszervezet most már több mint 20 éve dolgozik együtt. A Kapaszkodó 2.0 programot pedig 5 évvel ezelőtt indítottuk. Ezt a programot a koronavírus járvány hívta életre, hiszen akkor láttuk, hogy kialakult egy olyan helyzet, amikor sok gyereknek otthonról kellett tanulni, bezártak az iskolák, és hogy a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek sokszor nehézséget okozott, hogy részt vegyenek a digitális oktatásban. Ennek a hátránynak a leküzdésére hívtuk életre ezt a programot, viszont azt láttuk, hogy nagyon sikeres, és hogy a járvány helyzet elmúltával is jelezte az Ökumenikus Segélyszervezet, hogy erre a programra igenis van igény, hiszen a családoknak, a hátrányos helyzetű családoknak ez egy fontos lehetőség lenne, hogy a digitális kompetenciákat a gyerekek fejleszteni, javítani tudják. Az elmúlt években már 1400 gyerekhez jutott el ez a program, az idén is 33 millió forinttal támogatja az E.ON Hungária csoport ezt a kezdeményezést, és nagyon örülünk annak is, hogy a résztvevő gyerekek nem csak digitális kompetenciákat tanulnak, hanem az átlagos tanulmányi eredményük is 0,6 ponttal magasabb, mint mielőtt elkezdték a programot. Ez is mutatja, hogy a digitális kompetenciákat a mindennapokban is használni tudják.
3: Ráadásul ez a program nem csak fejleszt, de közösséget is épít, mondta a helyszínen az egyik résztvevő, Krapec Ákos.
13: Én úgy gondolom, hogy itt rengeteg ember van, egy olyan társaság jön itt létre, hogy nem feltétlenül ismerik egymást, nem feltétlenül leszünk barátok, de hogy annyi, hogy egy kicsit kérdezgetjük egymást, egy kicsit megkérdezzük, hogy milyen a másiknak, és ez egy annyira jó dolog, hogy szocializálódunk, kicsit társaságban vagyunk, és kimozdulunk a mindennapokból.
3: Csukás István születésének 90. évfordulójára emlékeztek egy héttel ezelőtt Balatonszárszón. Az egésznapos programsorozatot a Csiki Gergely Színház igazgatója Nagy Viktor nyitotta meg.
14: Ma különleges alkalomból jöttünk itt össze. Olyan napra ébredtünk, amely egyszerre ünnep, emlékezés és közös játék. Idén lenne 90 éves Csukás István, aki generációk számára mutatta meg, hogy a mese nem csupán a gyerekeknek szól, hanem mindannyiunknak, hogy a humor, a barátság, a képzelet és a derű képes áthidalni minden távolságot, és képes összekötni bennünket. Csukás István életútja maga is egy mese. 1936. április 2-án született Kisújszálláson jogot tanult, hegedűművésznek készült, de végül az írás lett a hivatás, amelyben megtalálta a saját hangját. A gyermekirodalomban talált menedéket és szabadságot. Így születtek meg azok a különleges figurák, akik mára a magyar kultúra részei, Süsü, Pompom, a Nagy Hóhorgász, Mirmúr és még sokan mások. Csukás István nem csak író volt, hanem alkotó közösségek tagja, szerkesztő, televízió szakember és olyan művész, aki minden nap 2-3 órán keresztül írt, fegyelmezetten, derűvel. Díjak, elismerések, nemzetközi sikerek kísérték útját, de ő mindig megmaradt annak a mosolygó, játékos szerzőnek, aki hitt abban, hogy a mese örök, hiszen a gyerek is örök. Balatonszárszó számára nem egy egyszerű lakhely volt, hanem otthon, olyan hely, ahol nyugalmat talált, ahol a reggeli sétái közben új történetek születtek, ahol barátokra lehet, ahogy mondta, fél életét itt töltötte, de nem fél szívvel. Ez a kötődés ma is él a településben, a közösségben, a Csukás Színház falai között, amely idén ünnepli 15. születésnapját, és amelynek bejáratánál ezen a nyáron egy apró kiállítás fogadja a nézőket, képek Csukás István életéből, műveiből, ikonikus figuráiból.
3: A Balatonszárszói Csukás Színházban aztán bemutatták a Mesék Süsűnek című gyermekelőadást Benedek Dániel első rendezésében, a magyar meseirodalom legkülönlegesebb alakjait ünnek fel.
15: Ugye Csukás István meséit szerettük volna összehúzni, és Jeli Viktóriával, a darab írójával együtt kerestük a különböző meséket, úgyhogy sokat volt szerencsém elolvasni, és Viktóriának, a Vikinek a koncepciója ez, hogy egy tüskébe lép Süsü, és amiatt kell neki csukás meséket mondani, hogy eltereljék a figyelmét, és ki lehessen húzni ezt a tüskét. És igyekeztünk olyan meséket találni, amik rímelnek erre, valahogy a foci, hogy így láb, meg cipők, és a radírpók majd segít kiszedni, így állt össze a szövegkönyv. Nekem ugye első rendezésem, egy csodálatos új tapasztalat volt, nagyon különleges volt a túloldalról követni egy alkotó folyamatot. Nagyon sokat kell ugye ezen az oldalon már az olvasópróba előtt gondolkodni, kitalálni, eltervezni, megbeszélni, leszervezni, úgyhogy ez egy hosszú út, nagyon-nagyon élveztem, nagyon jó volt a csapat, egy nagyon jó hangulatú közös munka született, és egyáltalán Csukás István meséi annyira szerethetőek, annyira kedvesek. Azt mondtam nekik is, hogy ezekben a mesékben soha nem a legbátrabb, legügyesebb, legrátermettebb győz, hanem mindig a legkedvesebb, a legnyitottabb, a legkíváncsibb, és ez szerintem egy csodálatos mondani való.
3: A darabban Süsüt Portik Kevin alakítja.
16: Nagyon-nagyon izgultam, nagyon izgatott is voltam egyben, hiszen ez volt az első, hogy közönség láthatta, és a gyerkőcök, akiknek amúgy igazán szól ez az előadás, hiszen ugye eddig csak próbákon a rendező úr látta, a jelmeztervező, így a belsős emberek, színházi szakmabeli emberek, de azért mégis az igazi közönség és az igazi kritikusok, azok a gyerkőcök, akiknek szól, úgyhogy hatalmas élmény volt ma nekik itt játszani ezen a szárszói színpadon, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és én nagyon-nagyon jól éreztem magam. Kicsiként nagyon sokat néztem Süsüt, nagyon-nagyon szerettem, nyilván megszoktuk már ugye Bodrogit, hogy ő szinkronizálta, és azért volt egy ilyen hatalmas, nem is tudom, csodálat Süsü felé, hogy azért ő mégiscsak egy ilyen kis aranyos, egyfejű sárkány, és nem mint a többi mesékben gonosznak van beállítva, hanem ő tényleg egy szerethető, csupaszív sárkány, és én kicsinek nagyon-nagyon-nagyon szerettem őt nézni, úgyhogy hatalmas megtiszteltetés, hogy én alakíthattam, és én formálhattam egy új Süsüt.
3: A Királylány szerepében Sepsi Melindát láthatja a nagy érdemű.
17: Nagyon jól éreztem magam a színpadon, ez volt az legelső alkalom, amikor ilyen sok gyerekkel találkoztunk, mert azért a kollégáinknak a gyerekei néha bebenéztek a próbára, de hogy most volt az, amikor tényleg a nagy közönség előtt játszottuk ezt az előadást, és fantasztikus volt az, amikor így bejöttem, és éreztem, hogy az energia az úgy csak árad felénk, meg a szeretet. Úgyhogy tényleg csak azt tudom mondani, hogy meghatottan, hogy nagyon-nagyon szép és nagyon megható volt az egész, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. A próbáink igazából úgy zajlottak, hogy május végén bemutatunk egy másik darabot, és május végétől egészen mostanáig próbáltunk kisebb megállásokkal, de nagyon jó hangulatú próbáink voltak. A Benedek Dani, ő egyben a kollégánk is, színész kollégánk is, és igazából nem is volt olyan próba, amikor feszülten mentünk volna haza, vagy feszültséggel lett volna teli a próba, hanem mindig nagyon-nagyon játékosan próbáltunk, ami nagyon, szerintem nagyon sokat segített ahhoz, hogy ilyen előadás szülessen.
3: A Királyfi köpönyegét pedig Stefánszki István öltötte magára.
18: Nagyon sokféle szint lehet játszani benne, sok karakter kell váltani, és ez színészileg, hál' Istennek, nagyon hálás. Nagyon jó volt próbálni, mert nagyon sok vicces szituáció született belőle, olyanok, amiket szerintem fel fogunk írni magunknak, és folyamatosan emlegetni fogunk, úgyhogy nagyon jó volt a próba folyamat is, és nagyon jó volt az, hogy a gyerekek a bemutatón ennyire tudták élvezni az előadást.
0: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Sziasztok, kukicák! Sziasztok, öcsikék! Megjöttek estéletek a hosszú útról! Jaj, de jó itt van, sziasztok!
1: Kutya félesztik!
0: Sziasztok, látom, örültök nekem! Itt vagyok, felséges apám! Itt van a legkisebb sárkány fiat!
2: Tűnjön a szemem elől! Én is lássalak! Te sárkányok szégyene! Te elhajzott garamb szívű!
3: Szívű!
2: Te egyfejű korcs!
3: Korcs!
2: De mérges vagyok!
3: De mérges vagyok!
0: De hát miért?
2: Mit kérdezed? Mi csináltál az ellenségemmel? Megölted?
0: Nem!
2: Megjúztad?
0: Nem!
2: Porrá törted a csontját?
0: Nem!
2: Azt hittem, ennyit rád bízhatok! S erre ő! Egy álló hétig ápolta, vizes borogatást rakott rá! Meg gyógyfüvet szedett neki!
0: Beteg volt, influenza!
2: Elég! Katródj a szemem elől!
3: Nem elő!
4: Bodrogi Gyula énekelt, a Bergendi Szalonzenekar játszott.

0: Aja Bea énekelt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. A hangolóban most hallgassák meg Mozart 450-es jegyzékszámú B-dur zongora versenyét Arturo Benedetti, Michelangeli és a Zürichi Kamarazenekar előadásában. Vezényel Edmond Stutz.

George Gershwin kubai nyitányával folytatjuk a hangulót. Előadja a St. Louis-i szimfonikus zenekar Leonard Slatkin vezényletével.

George Gershwin kubai nyitányát hallották a St. Louis-i szimfonikus zenekar előadásában, vezényelt Leonard Slatkin. Elhangzott a hangoló.

Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Csák Éva és Biksa Levente, a hírszerkesztő Szávó Mária, a zenei szerkesztő Varga Ramona, valamint a bemondó Ungvári Judit és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. július 12-e vasárnap van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Bixa Levente nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

A Budapest Klarinét Kvartett felvétele szólt. 0:05. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A világegyház élete is kettős irányban épül ki. Megvan benne az életerős célra törés, amint az a kánonjogban, az egyház alkotmányában és a közigazgatásban testet öltött. Benne minden eszköz arra az egy célra irányul, hogy az egyház kormányzat hatalmas gépezetét mozgásban tartsa. Csak az a szempont mértékadó, hogy vajon az illető berendezés vagy rendelet az összcélt szolgálja-e, vajon azt a lehető legkevesebb erő és idő felhasználásával érje el. Ez a határozott célra törekvés az irányadó ebben a széles munkakörben. Az egyháznak azonban más oldala is van. Élete olyan területet is felölel, amely a céltól egy bizonyos értelemben eltekint. És ez a liturgia. Ebben is szerepet játszik ugyan a cél. Ez alkotja, mint egy a vázát, amely az egészet összetartja. Így például a szentségek feladata, hogy különleges hatásokat váltsanak ki. Ezek azonban megfelelő körülményeket föltételezve nagyon leegyszerűsített formában is elérhetők. A szükség esetén kiszolgáltatott szentségek olyan liturgikus cselekményképét mutatják, amely csak a célt tekinti. Azt ugyan még mondhatjuk, hogy a liturgiának s benne minden cselekménynek és imádságnak van valami célja, tudnélik, hogy lelkileg neveljen, de nincs előre elgondolt, szándékos pedagógiai terve. Hogy a különbséget megérezzük, hasonlítsuk össze az egyházi év egy hetének lefolyását Szent Ignác lelki gyakorlataival. Ezekben minden tudatosan kimért és biztos hatásra beállított. Minden gyakorlat, minden ima, sőt, maga a pihenés módja is az akarat pálfordulását célozza. Nem így a liturgia. Eléggé jellemző, hogy a liturgiának a lelki gyakorlatokban nincsen helye. A liturgia is alakítani akar. Azonban nem céltudatos nevelői ráhatás által, hanem egy helyesen felépített lelki környezetet teremt, hogy benne a lélek kiélje magát. Olyan a különbség, mint egy nyílt erdő és mező, meg egy sportpálya között, amelyben minden szeri és minden gyakorlat ki van számítva. Itt tudatos kiképzés, ott a természetes élet növekedik, s éli a maga belső életét. A liturgia széles világot teremt, tele gazdag lelki élménnyel, hogy a lélek bennem megmozduljon és kibontakozzék. Az a sok ima, gondolat, cselekmény, az időnek egész rendje értelmetlenné válik, ha azokat a tárgyilagos és kimért célszerűség mértékével mérjük. A liturgiának nincs célja, legalábbis egyedül a cél szempontjából nem érthető meg. Nem eszköz, amit azért alkalmazunk, hogy egy bizonyos hatást elérjünk, hanem legalább bizonyos fokig öncélú. A liturgia nem csak egy rajta kívül eső cél elérésére törekszik, hanem az életnek egy önmagában nyugvó világa. Fontos, hogy ezt meglássuk, mert ha nem veszük észre, akkor könnyen kaphatók leszünk arra, hogy a liturgiában mindenféle nevelői szándékot keresgessünk, melyek, noha valamiképpen belemagyarázhatók, de nem lényegesek. Pontosabb vizsgálat után rájövünk arra, hogy a liturgiának már csak azért sem lehet célja, mert tulajdonképp nem az emberért, hanem az Istenért van. A liturgiában az ember nem önmagára néz, hanem Istenre. Benne az ember nem magát neveli, hanem Isten dicsőségét keresi. A liturgia értelme az, hogy a lélek Isten előtt legyen, kitárja bensőjét, hogy az ő élete legyen benne, hogy az isteni valóságok, igazságok, titkok szent világában élje igazi életét. Két mélyértelmű hely van a Szentírásban, amely választ ad erre a kérdésre. Az egyik Ezékiel látomásában található. Mély céltalanok azok a lángoló kerubok, akik éppen oda mentek, ahová a lélek hajtotta őket, és menés közben nem fordultak meg. Ide-oda mozogtak, mint a cikázó villám. Mentek és megálltak, és a földről felemelkedtek. Akiknek szánysuhogását olyannak hallottam, mint a nagy vizek zúgását, és akik, mikor álltak, ismét leeresztették szárnyaikat. Mi céltalanok ezek?
egyenesen elcsüggesztő az észszerű célszerűség rajongójára nézve. Csupán csak hatalmas erejű, fenséges mozgás, amely úgy működik, ahogy a lélek irányítja, amely nem akar egyebet, mint a lélek belső életét kifejezni, a belső tüzet és erőt külsőleg megsejteni. Ez a liturgia előképe. A másik helyen az örök bölcsesség beszél, és azt mondja, ott voltam mellette, mint a kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött, mindig ott játszadoztam színe előtt, ott játszottam az egész föld kerekségen. Ez a döntő szó. Az örök atyának gyönyörűség, hogy a bölcsesség, a fiú, minden igazság tökéletes teljessége, kimondhatatlan szépségben ezt a végtelen tartalmat előtte kiárasztja. Minden cél nélkül, mert mi is lenne a célja, s mégis az értelem bőségében, tiszta lelki boldogságban játszik előtte. Ilyen a legfelsőbb lények, az angyalok élete. Titokzatos értelmű hajladozás, mozgás Isten előtt, bohó játék, röpke dal, minden cél nélkül, ahogy éppen a lélek hajtja őket.

0: a Bonobó felvételeiből válogattunk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. A Nyelvédesanyánk a Katolikus Rádió anyanyelv ápoló műsora következik.
3: Nyelvjárásaiban él a nemzet. Interjú. Zavar-e a bezavar? Jegyzet. Játékunk most nyári szünetet tart. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Megszokhatták már, hogy ilyenkor nyáron egy-egy kutatót, oktatót közelebbről is bemutatunk Önöknek. Grézi Zsoldos Enikő neve ismerős lehet a Tudományos Akadémiáról, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemről, vagy az Édesanyja nyelvünk, az Országút, illetve a Palócföld folyóiratokból, valamint könyvekből és tanulmányokból. Vele beszélgettem. Meglehetősen korán kezdte a szakmát, hiszen 1989-ben egy gimnazista lány füllentő versenyről számolt be a Nógrád megyei hírlap hasábjain. Hogy is volt ez?
4: Ez szerintem édesapámnak valamelyik régi anekdotája, ugyanis nagyon szeretett olvasni is, összegyűjtött egy körülbelül 8000 kötetes könyvtárat, de amilyen szívesen olvasott, olyan szívesen mesélt is történeteket. Egy időben össze is gyűjtötte ezeket, azzal a céllal, hogy majd kiadja, de volt olyan történet, amelyet én írtam le, például ez, a füllentő verseny. De bevallom, már nem is emlékszem pontosan. Hát igen, jó néhány évtizede volt ez már. Egyébként édesapám Vas megyei, anyukám Nógrád megyei, és egy ideig ott éltek, én is ott születtem Körmenden, majd átköltöztünk egy Nógrád megyei faluba, édesapám volt a falu előjárója.
3: Szalmaterc, ugye?
4: Igen, de akkoriban Karancsák, Szalmaterc és Ságújfalu tartozott egybe, később lettek ugye önálló önkormányzatok, és Szalmatercsen cseperedtem, Karancságra jártam iskolába, két palócfalu, és engem kezdett érdekelni az, hogy egészen másképp beszélnek itt az emberek, mint ahol én születtem. És már viszonylag hamar, tényleg gimnazista koromtól elkezdtem gyűjteni először a népszokásokat, aztán azzal együtt, hogy hangfelvételeket is készítettem, már a nyelvjárás is elkezdett érdekelni, és később, amikor már egyetemen magyar nyelv és irodalom szakosként megtanultam a nyelvjárásgyűjtés módszertanát, akkor onnantól kezdve már tudatosan gyűjtöttem. Általában arra kérdezünk rá, hogy hogy éltek itt az emberek bizonyos ünnepi szokásokra, később pályázatokat is beadtam már gimnazistaként, azután pedig a tudományos munkám is ebből a témából indult ki.
3: Ha jól tudom, gyermekként vagy fiatalként önt vonzotta a zene, meg hát vers és prózamondó versenyt nyert, nem is akármilyen szöveggel, nagyon fiatalon, Pál apostol levelét adta elő, tehát sok felé mehetett volna az életútja.
4: Igen, nagyon érdekelt a zene. Zongorázni tanultam, 8 évig jártam zeneiskolába, és énekzene tagozaton végeztem a gimnáziumot. Egy időben volt egy olyan tervem, hogy zenével fogok majd foglalkozni, zenetanárként, zongoratanárként, de aztán egyrészt édesapámnak a házi könyvtára, másrészt pedig a magyar nyelv és irodalom szakos Holec Imréné tanárnő volt az balassagyarmati gimnáziumban, aki aztán mégiscsak az irodalom és a nyelvészet felé indította el az érdeklődésemet. A vers és prózamondó versenyek, illetve a kazinci versenyek, mindazok, ahol a szép magyar beszéd, az irodalom került előtérbe, az engem mindig érdekelt, és a tanáraim mindig indítottak is. Végül az Anyanyelvápolók Szövetségének és ennek a mozgalomnak is a részese lettem. Egészen általános iskolás koromtól részt vettem ilyen versenyeken. Aztán, amikor egyetemista voltam, még akkor is jártam. És végül utolsó éves tanárjelöltként kaptam meg a kazinci érmet. Mindig is vágytam rá, és azért örültem ennek a folyamatnak, hogy annyira jó kis mozgalom volt, és olyan jó csapat alakult ki. Örömmel mentünk évről évre, és találkoztunk a diáktársakkal az ország Kárpát-medence különböző részeiből, és aztán mint egy megkoronázva ezt a folyamatot kaptam meg, az érmet, ez nagy öröm volt. És ahogy említette, hogy Pál apostol levelét választottam, harmadik szálként akkor bevonható az, hogy én fiatalként is, most is Istennel élő ember vagyok, bibliaolvasó, és ez annyira szép szöveg, a szeretetről, az én életemnek is a középpontjában áll, hogy szeretni az ember, szeretni a másikat, szeretettel lehet mindent megoldani. Ezt én, mint szócsőként is szerettem volna hangoztatni.
3: Egy korai nyilatkozatában beszélt erről, hogy a tanítás is nagyon régóta vonzotta. Óvodás voltam, akkor az óvónői, majd a tanítónői, később pedig a középiskolai tanári pálya vonzott. Ez volt a vallomás akkor.
4: Mindig érdekelt a gyerekekkel való foglalkozás, és ez valóban így volt, hogy egyrészt példát mutattak nekem a pedagógusaim. Nagyon szerettem az óvónénieimet, a tanítónéniket, aztán később a tanáraimat is. Nagyon jó iskolákba is jártam. Falusi iskolák voltak, de olyan értéket közvetítettek, és olyan lelkiismeretes, jó pedagógusok voltak, hogy mintaként álltak előttem. Valószínű bennem volt már ez egészen óvodás koromtól, sőt, amikor iskolába mentem, akkor a szüleimtől ajándékba kértem egy kis táblát. És én a babákat, a maszikat kiültettem, és nekik tanítottam.

0: keretében próbálok átadni a hallgatóknak. Emellé nagyon gyakran nyelvjárásgyűjtő utakat is szervezek, hogy ne csak tantermi körülmények között halljunk arról, hogy a magyar nyelv változatokban él, hogy nem csak az irodalmi nyelvi, köznyelvi változat, ez a sokak által presztízsértékűnek kikiáltott nyelvváltozat az egyedüli, hanem élnek itt a Kárpát-medencében olyan magyar emberek, akik nem ezt az iskolában, a hivatalosságban elvárt irodalmi, köznyelvi változatot beszélik, hanem tájegységenként, nyelvjárási régiónként más-más tájszólást, tájszavakat használnak, más grammatikai jelenségeket, és célom megismertetni ezzel a hallgatókat, sőt, azt tanítom nekik, hogy amikor majd ők fognak tanítani gyerekeket, akár általános, akár középiskolában, akkor feltétlenül szóljanak arról, hogy nem csak ez az egy változat létezik, hanem sokféleképpen beszélik a magyar nyelvet.
1: Hogyan lehet egy nyelvjárásnak a történetét kutatni, hiszen még a standard változat alapjairól is időnként meglehetősen kevés szöveg maradt fent, illetve nagyon nehéz adott esetben eldönteni, hogy mondjuk egy 17.-16. századból fennmaradt levél milyen nyelvállapotot tükröz.
0: De amikor úgy határoztam, hogy nem csak középiskolai tanárként szeretnék oktatni, hanem tudományosan is szeretnék foglalkozni a nyelvjárásokkal, és az ELTE-re a doktori iskolába járva gondolkodtam azon a témán, amelyet aztán doktori disszertációként kidolgozok, arra jutottam, hogy a leíró dialektológia, azaz annak a vizsgálata, hogy ma hogy beszélik az emberek a magyar nyelvet, az már igen jól le van írva. Azzal viszont sokkal kevesebben foglalkoztak, hogy egykor hogy beszéltek az emberek. Ja, amit akár nyelvtörténetből tanítunk, gimnáziumban is, vagy egyetemen, az nem nyelvváltozat történet, hanem úgy tekint a nyelvre, mint homogén változatra, és azt mondja, hogy ilyen az ómagyar, ilyen a középmagyar kornyelve, stb. De kiindulva abból, amit ma látunk, hogy a nyelvváltozatokban létezik, ugyanez volt a múltban is. Azt kezdett el foglalkoztatni, hogy vajon azokból a fennmaradt szövegekből, és ezek írott szövegek, tehát senki nem beszél hozzánk, hiszen nincs hangfelvétel a középkorból, és a kommunikációs ismereteinkből is tudjuk, hogy egészen más az, amikor beszél és írott nyelvet vizsgálunk. És engem az a módszertan kezdett foglalkoztatni, hogy vajon meg tudom-e fogni, rekonstruálni tudom-e azt a nyelvváltozatot, amelyet régen beszéltek az emberek. Olyan nyelvemlékeket válogattam egészen az ómagyar kortól, tehát a letelepedés után, ugye, amikor már kialakul az írásbeliség, vannak szövegemlékeink, onnantól kezdődően próbáltam feltárni és rávilágítani arra, akár még kódex szövegekben is, akár a későbbiekben, családi levéltárakban fennmaradt, levélszövegekben, perszövegekben, a tanúvallomásokban, nagyon sok élőnyelvi, beszélt nyelvi jelenség maradt fenn. Ezeket rögzítették. Ugye egy úgynevezett misszilis, tehát egy olyan levél, amelyet egy ember ír egy másiknak, főleg magánlevelekre érdemes itt gondolni, abban nagyon sok regionalizmus van. Azért, mert nem volt még olyan nyelvváltozat, amely a nyelvjárások fölé boltozódva irodalmi nyelvként, ilyen kodifikált nyelvváltozatként létezett volna, hanem mindenki a saját nyelvjárásában írta meg ezeket a szövegeket. Persze ez elég bonyolult feladat, mert mikrolingvisztikai elemzésekkel lehet elvégezni, tehát nagyon alaposan át kell olvasni egy-egy szöveget ahhoz, hogy rábukkanjunk ilyen akár nyelvjárási, akár beszélt nyelvi változatra, de épp az előbb említett műfajok, a levelek, illetve a perszövegek kifejezetten alkalmasak erre. A 17. században végig tekintett nyelvjárás történeti kutatásaimat bővítettem ki, és az első olyan kódex szövegektől, amelyben már felfedeztem a palóc nyelvjárási vonásokat, a középmagyarkori nyelvemlékeken át, egészen eljutva a mai gyűjtésekig, próbáltam egy ilyen nyelvi útvonalat, nyelvi hidakat meglátni, és arra jutottam, hogy amit ma hallok egy-egy palóc faluban, egy-egy idősebb bácsitól vagy nénitől, az az ómagyar korból ered. Hát ugyanazok a nyelvjárási jelenségek többnyire ugyanazokon a területeken megmaradtak, öröklődtek, és ez a körülbelül a 19. században kialakult köznyelvi változat az jóval későbbi, az csak egy ilyen mesterségesen kialakított változat. Valójában a magyar nyelv eredeti változata,

0: hogy mi, mert többes számban kell mondanunk, hiszen annyi van belőle a hány régió, azok a régi magyar nyelvnek különböző tulajdonságait mutatják.
1: Mekkora a veszélye annak, hogy ezek úgymond elvesznek, és ugye van több ilyen jellegű kutatás, és hát az egyik fedőneve Szöszi, nem az öné, és az egy persze vicces mozaik szó, de mégis egy fontos tudományos munkát takar.
0: Több olyan konferencián vettem részt az utóbbi évben, amely keretében a nyelvjárás stratégiával foglalkoztunk. Azzal, hogy vajon azok a nyelvváltozatok, amelyek ősidőktől hagyományozódtak egy-egy beszélő közösségben, vajon megmaradnak-e a jövőben. És azok a kutatásaim, amelyeket akár magam, akár hallgatóimmal együtt is végzünk, kimegyünk egy-egy faluba, beszéltetjük az ott élőket, és azt látjuk, hogy leginkább az idősebb nemzedék szólaltatható meg akkor, amikor az archaikus nyelvjárást akarjuk rögzíteni. A középkorúak, a fiatalabbak nem minden településen őrzik már azokat az archaikus nyelvjárási vonásokat, amelyeket az idősek még igen. Több településen, több nyelvjárási régióban a fiatalabbak nyelvhasználata inkább köznyelvi. Persze ehhez hozzájárult az is, hogy ők már nem azt a hagyományos paraszti gazdálkodást végzik, nem földművelésből, állattenyésztésből élnek, hanem elmennek városba, tanulnak, ott vállalnak munkát, sokan nem is térnek már haza abba a faluba, ahonnan származnak, és ezzel együtt a nyelvhasználatuk is átalakul. Ugye ezek az archaikus nyelvi formák sokszor a régi környezethez kötődtek. Ma már természetes, hogy a gépiesített termelés, vagy akár az az internetes kultúra, amely bennünket körülvesz, átalakította a nyelvhasználatunkat is. Tehát, hogyha ezeket a jelenségeket nézzük, akkor mindenképpen azt mondhatjuk, hogy változóban van, valószínű az a hagyományos archaikus nyelvjárási forma nem maradt fönn, de még mindig vannak olyan közösségek, és ezért bízhatunk, amelyekben még a fiatalok is őrzik ezeket a nyelvi formákat, akár tájszavakat, akár hangtani elemeket a palócoknál, palócfalvakban, még a fiatalabbak is ezt az illabiális az, meg ezt a labiális at ejtik. Nagyon sok helyen megvan még a zárt e, amely a köznyelvi beszédben már nincs, vagy a Dunántúlon a nyílt e, amely szintén nem mutatkozik már meg a köznyelvi ejtésben. És sok olyan tájszó, amelyet például a palócok, a fiatal vagy a kisgyerek is azt mondja, hogy pampuskát eszik, nem fánkot, és sorolhatnám a sok-sok példát. A Szöszi mozaik szó, ez a szögedi szociolingvisztikai vizsgálat. A Szegedi Egyetemnek az oktatói végeztek Szegeden és környékén olyan vizsgálatokat, amelyeknek a középpontjában az állt, hogy vajon a mai beszélő tovább hagyományozzák-e az övő változatokat, és arra jutottak, mint ahogy szinte mindegyik nyelvjárási régiónkban, hogy az archaikus formákat leginkább az idősebbek őrzik, a középkorosztály átmeneti, tehát még a nagyszüleitől megtanult formákat olyan szituációkban, amikor nem formálisan kell, vagy hivatalosan megszólalni, akkor még ejtik, a fiatalabbak pedig egyre inkább az elző köznyelvi formát választják.
1: Ismét egy személyesebb kérdés, kicsoda Terka néni?
0: Az én dédnagymamám, aki Moldova Györgynek a könyvében is szerepel, amikor végigjárta az őrséget, az is érdekes, hogy édesapám vezette őt bizonyos falvakban, sokan ismerhetik az Őrség panasza című könyvét. Ez egy jó kis szociográfia, ugye a szociológia és az irodalom ötvözéséből kialakult műfaj. Moldova György az Őrségben vett házat, meglátta ennek a népcsoportnak, az ott élőknek az értékeit, és elkezdte járni a falvakat, gyűjtötte régi emlékeket, és Kisrákoson, ahol én is éltem, miután Körmenden megszülettem, dédnagymamám volt az egyik legidősebb ember akkor a faluban, és tőle gyűjtött népszokásokat. Ludvércekről beszél, a népi hitvilágról mesél dédnagymamám. Zsoldos Dánielné, aki Amerikát megjárt magyar, fiatal korában úgy döntött, hogy elmegy Amerikába, akkor nagyon sokan onnan a faluból és a környékéről elindultak az új világba, ő is ott ismerkedett meg. Egyébként egy néhány faluval arrébb született férfivel, Zsoldos Dániellel. Valójában úgy dédnagymamám, hogy nagyapám idősebb nővére, ugyanis a háború után árván maradt, nagypapám volt a legfiatalabb gyerek a családban, és ezt megtudta Erka néni, ugye mi csak úgy hívtuk őt, hogy Mami Amerikában, és hazajött a férjével, és onnantól saját gyerekükként nevelték, örökbefogadták őt. És ők született grécik, Gréci János, Gréci Etelka, és a férje volt Zsoldos Dániel. És nálam van meg a családi levéltárban az a miniszteri határozat, hogy innentől kezdve ezt a kettős családnevet használhatjuk. Nagyapámnak, Gréci Zsoldos Jánosnak a gyerekei már ezen a néven születtek, és így anyakönyvezték őket, én is ezt a kettős nevet örököltem.
1: Lesz-e a nyelvjárásoknak jövője?
0: Tulajdonképpen az előbb is beszéltem erről, hogy sokat gondolkodunk, akár konferenciákon nyelvjáráskutatók, akár hallgatóimmal, akik magyar szakos tanárként fognak majd tevékenykedni, hogy vajon lesz-e még, találkoznak-e majd olyan gyerekkel az iskolában, aki nyelvjárásban beszél. Arra a mintázatra gondolva, hogy bármelyik nyelvtörténeti korszakunkat vizsgáljuk meg, látjuk azt, hogy a nyelv változataiban él. Látva azt, hogy vannak regionalizmusok ma is. Lehet, hogy nem az az ősi, archaikus nyelvjárás fog öröklődni minden ízében, amely valaha jellemezte egy-egy régiót vagy egy-egy beszélőközösséget, de az biztos, hogy a magyar nyelv változataiban fog élni, akár csak azokra a szociolektusokra gondolva, különböző dialektusokra gondolva, amelyek ma is jellemzőek. Próbálok mindig optimista lenni, akár a könyveimben, akár a tanulmányaimban. Nem a negatív álláspontot képviselem, hanem azt, hogy ma is járva a falvakat, látom azt, hogy a fiatalok is ragaszkodnak őseiknek a szokásaihoz. Ma is látjuk, hogy népviseletbe öltöznek, hogy megismerik az adott közösség néptáncát, népdalait. Én hiszek abban, hogy a nyelvjárás sem fog eltűnni.
1: Terveink szerint Gréci Zsoldos Enikővel és a nyelvjárás kutatással még találkozhatnak műsorainkban. Ha Hátó Tibort valami zavarja, akkor nem zavartatja magát, megírja íme.
2: Bezavar. Egy ideje a laza, szlenges modorú megszólalásokban új ige bukkant fel, a zavart okoz, megzavar valamit jelentésű bezavar. Tudtad, hogy a homeopátiának bezavar a mobil? Az oktatásba bezavarna a tantervek évközbeni módosítása. Nem ikróz műanyagban, mert bezavar a szexbe. Ez a bezavar a zavarigéből alakult a jó ideje terjeszkedő be igekötővel, és teljesen más, mint a valakit bekényszerít valahová jelentésű bezavar valakit valahová, az edző bezavarta a játékost az öltözőbe. A bezavar az elektronika zsargonjából származik, a jeltovábbítás és jelvétel zavaraira utal. A bezavar még ezen a területen is bizalmas stílusúnak számít. Az izzó bezavar az autórádiónak. Ez is helyén valóbb így, az izzó zavarja az autórádiót. Vagy egy hónapig bezavar a katonaság a GPS-eknek, bezavar a szlovák mobilhálózata határmenti településeken. Ezek helyett is az lenne megfelelő, a katonaság jeladói zavarják az útvonal tervezést, illetve zavarja a vételt a szlovák mobilhálózat. Pongyolaságok tömege mutatja, hogy a divat sokszor fontosabb az értelmes közlésnél. Íme, tényleg bezavar a babának a telefon? A modorosság eltűnik, a közlés értelmes lesz, ha a bezavar a babának helyett azt mondjuk árt a babának. Bruce Willisnek bezavart a taxis blokád. Itt arról volt szó a tudósításban, hogy a színésznek annak idején rosszkor, rosszul jött a blokád. Hátráltatta őt a munkájában. A következő újságcímek is modorosak, a trendi nyelvhasználathoz való igazodás az értelem rovására megy. Bezavar a bódé Szombathelyen, vagyis rossz helyen áll a bódé, még magyarabbul és egyszerűen útban van a bódé. Az OTP pénzügyeibe is bezavar az orosz-ukrán konfliktus. Bezavar a japán katasztrófa a kötelező biztosítás piacán. Jó lenne tudni, ezekben a hírekben miről is van szó valójában. Ezek a címek nem felelnek meg a hírközlés követelményének, inkább a bulvársajtó összekacsintó, bizalmaskodó modorát erőltetik, s közben elfeledkeznek a tájékoztatásról. A címadásban szinte jelképpé vált a bezavar, főleg a világhálós híroldalakon, és olyankor, ha valaki valami, mint akadály probléma jelenik meg mások számára. Például a műemlékes bezavar. Itt a műemlékvédőkről van szó, akik az építtetők szemében csupán zavaró tényezők. A volt barátnő bezavar, vagyis a korábbi partner akadálya lehet az új kapcsolat kiépülésének. Bezavart a fenyő az Acsádi úton. Itt arról van szó, hogy a fenyő oka volt egy balesetnek. Vagyis magyarul bajt, balesetet okozott a fenyő. A bezavar tehát egyfelől elhomályosítja a közlendőt, és üressé, bizalmaskodóvá teszi a közlést. Másfelől kárt okoz a nyelvtanban, a nyelvi szerkezetben is, mivel a bezavarnak nem lehet szabályos saját vonzata. Előfordul mellette például a naknek, a nálnél, a bamben vagy a babe is. Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy szabatos, igényes közlésben mindenképpen kerüljük el a használatát.
1: Hátó Tibor olvasta feljegyzetét. Két héttel ezelőtti játékunkban a megadott szavak betűiből egy magyar király nevét kellett kirakni. A jó megoldás Szent László. Ezúttal Kéca Györgynének postázunk tárgyutalmat. Új feladvánnyal később jelentkezünk. Már a búcsúzom, két hét múlva ismét találkozunk. Addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
3: Elhangzott a nyelv édesanyánk.

0: A Johnny Pearson orkesztra játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra. Következik a Mesterfogás. A szerkesztő Posgai Nóra.
3: Egy akolitusnak feladata van abban, hogy újra növekedési pályára álljon egy egyházközség, hiszen egy közösség, hogyha csökken, és ennek nincsen objektív oka, akkor az beteg. Ott valamit változtatni kell.
4: Akolitus. Ez a görög eredetű latin szó kísérőt, követőt vagy szolgát jelent. A katolikus egyházban a szertartásokon szolgálatot teljesítő felavatott világiakat jelöli. A Váci egyházmegyében sok ilyen világi férfi szolgál a plébániákon, avatásuknak, komoly képzésüknek régi hagyománya van. Marton Zsolt megyés püspök júniusban találkozóra, közös töltekezésre, rekollekcióra hívta meg őket feleségükkel együtt. Több mint 130-an eljöttek. A lelki nap témája a krisztusi tanítványság, a vendég előadó pedig Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök volt. A programban szerepelt még tanúságtétel, közös imádság és szentségimádás is. Hogyan értékelődik fel a szerepük a paphiányos egyházi valóságban, mi a feladatuk, és főleg miért szép ez a hivatás? Ezekről és a Váci jó gyakorlatról beszélgetünk a mai műsorban a résztvevő püspökatyákkal és az akolitus képzésért felelős Farkas László atyával. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.

0: A lelki napon nagy figyelem és várakozás kísérte a Marton Zsolt megyés püspökkel tartott pódiumbeszélgetést, ugyanis a házigazdát a közönség is kérdezhette. Olyan gyakorlati kérdések is szóba kerültek, mint a papok áthelyezésének szempontrendszere, a jó kapcsolat kiépítése a mindenkori új plébánossal, a közösségépítés vagy az életvédelem. Marton Zsoltot a pódiumbeszélgetés után kérdeztem arról, hogyan látja az akolitusok szerepét a pap hiánnyal küzdő egyházban.
1: Nagy jelentősége van az akolitusoknak, nem azért, mert pap hiány van igazából, ez most sajátos módon előhozza a rájuk való figyelést, de valójában az egyházban, azért kezdetektől fogva, hogy kialakult az egyházi struktúra, a különféle szolgálattevőknek volt feladata és szerepe. A második vatikáni zsinat megint elővette ezt a témát, és hangsúlyt adott az állandó diakonátusnak és egyéb szolgálatoknak. Mi úgy látjuk, hogy a mostani világunkban nagyon fontos, hogy a papnak legyenek munkatársai, akikkel együttműködve a megnövekedett lelkipásztori feladatokat úgy el tudja látni, hogy az ő papi pásztori szolgálata az megmaradjon, hogy arra tudjon figyelni és arra tudjon koncentrálni, és ebben legyen egy együttműködés a különböző szolgálattevőkkel, így például az akolitusokkal, különösen az oltár körüli szolgálatban. És hát az akolitus házastárs, aki ott van a férje mellett, fontos szerepet játszik, hiszen ő ugyan nincs megbízva ezzel a szolgálattal, de hát mégis házastársként egységet alkotnak, és nagy segítője, támogatója lehet a férjének.
0: Dr. Farkas László, a Váci Egyház megye akolitusokért felelős lelkipásztora. Hány akolitus van a Váci Egyház megyében?
2: Körülbelül 500-an képződtek, de nem mindenki működik aktívan akolitusként, egy részük diákonus lett, van, aki már egy kicsit gyengült a szolgálatban vagy a hitében, és akik most aktívak és működési engedéllyel rendelkeznek, azok több mint 250-en szolgálnak egyházmegyeszerte.
0: Ez soknak számít a többi egyházmegyéhez nézve, vagy átlagos?
2: Hát valószínűleg a Váci egyházmegyében szolgál a legtöbb akolitus.
0: Nagyon komoly képzést szerveznek az akolitusok számára itt a Váci egyházmegyében, 2 éves képzést. Mi mindent kell megtanulniuk?
2: 2 részből áll a képzésük. Az egyik a teológiai alapmodul, ahol hát sűrítve a teológiai alaptárgyakat tanulják meg, és abból vizsgáznak is. Ebben szerepel a dogmatika, a morálteológia, a biblikum, fundamentál teológia, vagy így is mondhatnánk, hogy apológia, mert inkább hitvédelmi kérdések kerülnek elő. Egy kicsi egyháztörténelmi ismeret és minimális pasztorális, illetve egyházjogi ismeret, amit egy világi szolgálattevőnek hasznos tudnia, hogyha plébánián szeretne segíteni a plébánosának.
0: Emellett van egy nagyon gyakorlati része is a képzésnek.
2: Igen, ez 5 hétvégéből álló képzés. Ezek bentlakásos hétvégék, ezt nagyon szokták élvezni. Az első az imaiskola, az imádság alapjai, az imádság módjai, kiegészítve a liturgikus alapképzéssel, a minisztrálás alapjaitól, hiszen valaki úgy érkezik, hogy megtetszett neki ez a szolgálat, nem tudja, hogy miért, de gyerekkorában nem minisztrált, és meg kell tanulja az alapokat. Vagy a legtöbben ugyan minisztráltak korábban, de szeretnék megtanulni, hogy mi lenne az általános iránymutatása az egyháznak a minisztrálásra vonatkozóan. A második hétvége pedig egy 4 napos Szent Ignáci lelki gyakorlat, csütörtök estétől vasárnap ebédig, teljes csendben. Mi beszélünk hozzájuk, és ők a lelki kísérővel beszélgethetnek egy nap 2-szer, hogy legyen idő megosztani azt, amit érintett bennük a Szentlélek. Ez szokott lenni a legkedvesebb része az egész képzésnek a legtöbb akolitus számára. Második évben pedig szintén bentlakásos hétvégék során képződnek. Ennek az egyik hétvégén a közösség építő technikák tanulása a témája, a másik hétvégén a liturgikus képzés, ez nagyon intenzív, és aztán ilyen liturgikus gyakorlások is belekerülnek a hétvégékbe, a záró hétvégén is, a küldetési hétvégéjükön is még gyakorolnak. Például áldoztatás vagy betegellátás rendkívüli esetben, ahol megkéri őket a plébánosuk, hogy ezt hogyan kell végezniük, hogy magabiztosak legyenek, hogyha hirtelen ilyen helyzetbe kerülnek. Emiatt azt is megtanuljuk, hogy hogyan kell vasárnap a pap távollétében elvégezni az Isten tiszteletet, hogyha mondjuk nem ér oda a plébános, vagy valahol akkor a papján, a püspök úgy rendelkezik, hogy az otthon maradt közösségnek, akik nem tudnak útra kelni, miséért idősek vagy kismamák, azért legyen helyben is ige Isten tisztelet áldoztatással, akkor ezt meg tudják tartani.
0: Két fiatal embert, egy házas párt szólítottam most meg itt az Akulitus Rekollekción. Egy bemutatkozást kérek.
3: Tóth Péter.
4: Tóth Fekete Éva.
0: Hol szolgálsz, Péter?
3: Turán. Áldoztatásban tudok segíteni, valamint szentségimádás végzésében és a minisztráns csoport vezetésében.
0: Fiatal emberek vagytok, téged Péter mindított arra, hogy ezt a szolgálatot vállalt, hogy belevágj egyáltalán.
3: Hittan történelem szakon végeztem Egerbe, és így az egyházba igyekeztem tevékenyen részt vállalni, és plébánosunk Paja János atya kérdezte meg egyszer, hogy mit szólnék hozzá, hogyha akulitus lennék, és akkor feleségemmel megbeszéltük, hogy hát amíg még picik a gyerekek, nem tudom vállalni. Eljött az az idő, amikor János atya azt mondta, hogy na és akkor most. És én igen mondtam, és belevágtam a képzésbe.
0: Mekkorák most a gyerekek?
4: A legnagyobb gyerkőcünk a 7. osztályos, a következő gyerkőc 5. aztán egy 4. lányunk és egy 2. kislányunk van.
0: 4 éve akolitus a férjed. 4 éve kezdte el a tanulást, már az is áldozat, hiszen hétvégéket is rá kellett szentelni, és 2 éve akolitus. Ez mit jelent családanyaként? Ez egy elkötelezettség.
4: Én úgy döntöttem azokon az alkalmakon, amikor Peti egész hétvégén nem volt itthon, hogy nyakunkba vesszük a lábunkat, és megyünk, kirándulunk, mert akkor talán túléljük mindannyian a hétvégéket, és élményekkel gazdagodunk. Úgyhogy azért nem volt mindig könnyű, viszont én igyekeztem a pozitív oldalát megfogni ezeknek a dolgoknak, és aztán mindig jó volt látni, amikor hazajött az apukájuk, hogy ugrolnak a nyakába egy hosszabb hétvége után, hogy milyen jó, hogy apa újra itthon van, és lehet töltekezni újra együtt.
0: A házasságotokhoz hozzáad ez valamit, hogy komolyabban szolgál az egyházban a férjed?
4: Igen, mindenképpen. Szerintem az önreflexiónk is sokkal tudatosabb, erősebb azóta, jobban figyelünk magunkra is, mint ahogy most itt a Kornél atya is sokat beszélt róla, hogy azért tényleg az ember megérzi azt, hogy ott van az emberek előtt, sokkal erősebben, mint előtte.
0: A gyerekeknek át tudsz-e adni valamit ebből, hogy jó az egyházban szolgálni, öröme az egyházban szolgálni, ezt látják-e rajtad?
3: Úgy gondolom, igen, mert a két fiú is minisztrál, tehát hogy a minisztráns csoport aktív tagjai, és jó látni, hogy Turán 20 minisztráns van, és misék előtt mindenki aktívan jelentkezik, hogy milyen szolgálatot végezhet, és amikor többen vannak, akkor kőpapírollóval le kell játszani, hogy akkor most. És a Bulcsú és a Buda is szeretnek nagyon minisztrálni, és szeretik azt a közösséget, hiszen ez a fontos, hogy egy keresztény közösség tagjai legyenek.

0: Fábri Kornél, az Esztergom Budapesti Egyházmegye segédpüspöke, a vendég előadója ennek az akolitus rekollekciónak. Hogyan lehet örömmel szolgálni az intézményes egyházban ebben a világban, ahol egyre kevesebben járnak templomba, vagy kevesen tartják fontosnak, mindenki inkább a maga módján hisz? Az akolitus hogyan tud örömmel szolgálni?
1: Erről eszembe jut Djokovic, aki sokáig világ első teniszező volt, és akkor ellene drukkoltak, akkor annál inkább felspanolta magát, és annál inkább nyert. Úgyhogy a mai korban, amikor hát azt mondjuk, hogy egyre kevesebb a keresztény, egyébként önmagában nem is igaz világméretben. Lehet, hogy vannak egyházközségek, ahol van elnéptelenedés, de éppen ezért egy akolitusnak feladata van abban, hogy újra növekedési pályára álljon egy egyházközség. Hiszen egy közösség, hogyha csökken, és ennek nincsen objektív oka, akkor az beteg. Ott valamit változtatni kell. Mondom, lehet objektív oka, akkor nem ez az eset, de egy akolitus nagyon sokat tud segíteni abban, hogy a többi világi hívőt is bevonja a szolgálatba, ő maga is a szolgálattal, engedelmességgel tud segíteni és szolgálni, és ezáltal tud növekedni egy közösség. Az, hogy ezt örömmel tudja tenni, ehhez pedig elsősorban a legfontosabb, hogy Krisztushoz ragaszkodjon. Tehát ő nem egy szerepet vállal, hanem szolgálatot, és annyit, amennyit éppen adnak neki teret. Lehet, hogy ez kevesebb, mint amit őt ennél többet is tudna tenni, de ilyenkor meg ott van a kreativitás, hogy nem csak az oltár körül tud szolgálni egy akolitus, hanem közösséget szervezhet, imádkozhat, elmélyítheti a Krisztussal való kapcsolatát. Példa lehet sokak számára, és már ezzel is szolgál, amikor éppen nem az oltárnál van, hanem az életét éli. És azt mondja, hogy na, ő egy jó keresztény, nekem is így kellene élnem. Tehát az élet példájuk az elsődleges szolgálat, és emellett még az oltár szolgálatát is ellátják.
0: Nagyon nagy felelősség ez az élet példával tanúságtevés, azért ez ijesztő is lehet. Egy akolitustól még hatványozottabban várják, hogy hát ott áll az oltár körül, ott áll a pap mellett, akkor tessék szennek látszani.
1: És nem csak látszani, annak is lenni. Hát Jézus mit kritizált a farizeusokban? Éppen az, hogy kívülről úgy tűnik, mint a nagyon vallásosak lennének, de terheket raknak az emberekre, ők meg nem követik. És azt mondja, hogy ezt ne. Tehát a hitelesség az, amit tőlünk a világ vár. És hát nem azt mondom, hogy egy rajtszélgyőzelmet tudunk aratni ezen a téren, de törekednünk kell rá. Elbukunk? El. Bűnösök vagyunk? Bűnösök. Csak tudjuk, hogy hol van a bűnbocsánat, hol van az újrakezdés lehetősége. Tehát mi nem a tökéletesek klubja vagyunk, hanem azoké, akik tudják, hogy minden bűnünk ellenére is szeretjük Jézust, szeretjük az egyházát, és akarjuk, hogy minél többen találkozzanak Jézus szeretetével. Tehát az, hogy szentté váljunk, ez közös élethivatásunk. A Jóisten kegyelmén múlik nagyon sok minden, nekem pedig ezzel a kegyelemmel kell együtt működnöm. És ez pici döntéseken múlik, hogy most nem szólok vissza, hogy most szeretettel vagyok az iránt is, aki engem esetleg nem szeret. A nehéz emberemmel türelmes vagyok. És sorolhatnánk, hogy pici helyzetekben hogyan tudom megvalósítani ezt az életszentségre való elhívást. Nyilván nekem is kell töltődnöm az Isten kapcsolatomban, kikapcsolódásban, azért, hogy aztán tudjak tenni a másokért. A szentté válás az egy életprogram. Lehet, hogy szentként születünk bár az áteredő bűnben, de mondjuk a keresztelésünktől kezdve szentek vagyunk, aztán néha elrontjuk, néha újra kezdünk, de hogy a cél az, hogy a végére legyünk szentek. És hogy a nagy szentek között is látunk olyat, aki abszolút nem az első rajtkockából indult. Egy Szent Pál, egy Szent Ágoston, és sorolhatnánk, akik egészen más irányba indultak, aztán hirtelen kaptak egy találkozási lehetőséget Jézussal, és megváltozott az életük. Tehát ez a mi reménységünk is, és nem beszélve a jobb datorról, hogy az élete utolsó óráiban tudott Jézushoz fordulni, és Jézus őt szenté avatja, ő az egyetlen, akit Jézus maga avat szent, hogy még ma velem lesz a paradicsomban. Nem azért, mert annyira szent volt, hanem őszinte volt, megbánta a bűneit, hitt abban, hogy Jézus tudja üdvözíteni, és szerette Jézust. Ez a három, hogyha megvan, akkor mi is üdvözülünk, és ebben kell előre haladnunk. Az élet szentség nem azt jelenti, hogy nem követünk el hibákat, hanem az, hogy tudunk bocsánatot kérni, tudunk megbánni, tudunk engesztelni, tudunk segíteni másoknak, tudjuk jóvá tenni azt, amit elrontottunk, és akarjuk is mindezt, hogy minden tettünkben a szeretet legyen a legfontosabb. Hiszen amikor éppen senki nem lát, akkor is tehetek valamit szeretettel, vagy éppen nem. Amikor megterítek egy asztalt, akkor csak úgy levagdalhatom a tányérokat, vagy azzal a szeretettel teszem le, hogy ebből tudom, hogy ki fog enni. És ezt nem látja senki. Én szoktam mondani, hogy én pizsamában is pap vagyok, nem csak akkor, amikor látnak. Hanem amikor éppen senki nem lát, akkor is ugyanúgy vagyok az oltári szentség felé, ugyanúgy tisztelem, ugyanúgy imádkozom, amikor éppen senki nem lát, mert ez egy kapcsolat. És az akolitusoknál is fontos, hogy az Isten kapcsolatuk a helyén legyen. Ha nem imádkoznak, akkor az egész egy szolgálat helyett egyfajta színészkedés, egy szerep. Ha viszont az Isten kapcsolatból fakad a szolgálatuk, akkor az hitelessé is teszi.
0: Farkas László, akolitusokért felelős lelkipásztor. Az akolitus nem pap, meg nem pap pótlék, és nem is diakonus. Mi az, amit nem tehet?
2: Nagyon jó kérdés. Nem gyóntathat, nem misészhet, ugyanúgy, mint ahogy ezt a diákonus sem teheti meg, nem lelki pásztora az adott közösségnek, még hogyha óriási is a papjány, és nem lakik ott pap. Egyébként a diákonus sem a lelki pásztora a közösségnek, hiszen erre kifejezetten a püspök és a pap kap fölszentelést. Tehát elsősorban az oltár szolgálat, és azon belül is az oltár előkészítése, az oltár megterítése, és egyéb liturgikus szolgálatok. Például rendkívüli esetben, hogyha sok az áldozó, vagy lelkipásztori ok van, mert egyik mise után a másik következik, akkor segíthet az áldoztatásban. És ugyanígy plébános megbízása esetén sajátos terület a betegek áldoztatása, amiben nagyon nagy szolgálatot tudnak ellátni. Különösen olyan helyeken, ahol sok beteg várja az első pénteki látogatást, és az atyának sokszor nincs ideje elbeszélgetni velük. Ezen kívül nyilván vannak még olyan rendkívüli szolgálatok, amit a megyés püspök saját hatáskörében úgynevezett lelkipásztori kisegítői megbízással rájuk ruházhat, például a temetés. És ami nagyon fontos mi egyházmegyénkben, hogy püspök atya kéri, hogy ne pusztán egy liturgikus funkcionáriusként gondoljanak magukra az akolitusok, hiszen ők Krisztus tanítványai, akik nagy szolgálatot tudnak tenni a plébánosoknak a közösségépítésben, lehetnek az ő munkatársai. Például, ami sajátos akolitus karizma lehet, hogy házas csoportokat indítson, vagy minisztráns képzést folytasson, vagy még Bár Miklós püspök atya idején elindult, hogy minden csütörtökön legyen minden templomban, ahol még van hívő közösség, szentségimádás, de már nem tudnak oda jutni minden templomban, minden csütörtökön a papjaink. De az akolitusaink stabilitása, hűsége biztosítja az állandóságot.
0: Készül egy könyv is arról, egy kötet, hogy mi mindent és hogyan tegyen az akolitus.
2: Világi szolgálattevők kézikönyve. Ilyen címen készítjük ezt a kiadványt, ami nyilván először egy próba jellegű kiadvány lesz csak a mi egyházmegyénkre nézve. Azt láttuk, hogy nagy szükség van erre, mert most jelenleg több könyvet kell egymás mellé tenni, hogy benne legyen mindaz, amit egy világi szolgálattevő, köztük az akolitusok, köztük a lelkipásztori kisegítők végezhetnek. És a tervek szerint ebben szerepelni fog az áldoztatás, szentmisén kívüli gazdagabb, rövidebb formája, a betegellátás, a szentségimádás. Ahogy mondtam, a temetés, akár ez, hogy a haldoklónak az elkísérése, gazdag, imádságos gyűjteményt helyeznénk mellé, vagy a pap távol létében végzett vasárnapi istentisztelet. És nyilván első körben a hogyan fog megjelenni, hogy hogyan végezze a világi szolgálattevő ezeket a szertartásokat. Második körben pedig az egyházmegyei szabályozás, hogy mi az a szükséghelyzet, amikor egy közösségben ilyen istentisztelet tartható. Mert alapvetően azért a szentszéknek az az instrukciója, hogy lehetőleg gyűjtsék össze a híveket egy közeli templomba szentmisére, de hogyha valakik oda nem tudnak eljutni, akkor ők sem maradjanak. Legalább az eukarisztikus áldozat gyümölcse nélkül.
0: Püspök úr, vannak egyházmegyék, ahol a nők számára is engedélyezik az akolitus képzést, akolitussá avatást. Itt a Váci egyházmegyében tervezik-e ezt, vagy nincs erre szükség?
3: Hát a Szent Atya megboldogult, Ferenc pápa megengedte a hölgyeknek az akolitussá avatását. Elvileg ez lehetséges. Mi azért nem tervezzük, mert vannak más szolgálatok is, van animátorképzés, egyházközségi plébániai közösségszervezőképzés, van intézőképzés, akik az adminisztratív ügyekbe tudnak az atyák segítségé lenni, és jó részük főként hölgy. Az akolitus képzésnek van egy olyan szépsége, hogy mivel itt férfiak vannak, azért ez egy férfi képzés és férfi formáció, egy sajátos kincs és ajándék, hiszen a férfi embert nehezebb megszólítani, mint a hölgyeket. És nagy kincs, hogy férfi akolitusaink vannak. Ha esetleg komoly igény mutatkozik, hát nem mondom, hogy elzárkózunk, hiszen ezt az egyház engedi, de úgy gondolom, hogy itt nálunk a Váci egyházmegyében ez azért nem indokolt, mert animátorokat és intézőket képzünk, hitoktatóink jelentős része is hölgy, tehát a női szolgálattételre van bőven lehetőség.
0: Igen, és hát nagyon sok akolitus is van, itt is vagy 150-en vannak ezen a rekollekción résztvevők, és a fele se jött el, tehát nagyon sok akolitus van a Váci Egyházmegyében. Mit lehetne mondani nekik, hogyha egy üzenetként kellene megfogalmazni, mi legyen a szolgálatuk mottója?
3: A tanítványság útja, ugye ez a mai napnak a témája. Ahogy annak idején Ferenc pápa mondta, hogy a püspök is tanítvány, hát így van, tehát mi is azok vagyunk, én is az vagyok. Ezt megtanulni, hogy ki a saját helyén legyen tanítvány, tehát hogy tud egy akolitus kapcsolódni a plébánusához, vagy ha ott állandó diakonus szolgálattevő van ő hozzá, és a többiekhez, animátor, intéző, hitoktató, nagyon fontos szolgálatot teljesít, de a liturgiában például fontos egy kántor sekrestés, tehát az egész plébánia építésében hogy tud kapcsolódni. Azt kívánom, hogy merjenek tanúságtévő tanítványok lenni.

0: Kedves hallgatóink, a Váci Akolitus rekollekción jártunk. A zenei szerkesztő Varga Romona nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőriportert, Posgai Nórát hallották.
1: Elhangzott a Mesterfogás.

0: Johann Sebastian Bach 1041-es jegyzékszámú ámol hegedű verseny fuvolás átiratát hallották. A harmadik tétel hangzott el. Előadta Jean-Pierre Rampal, valamint a Szárvidéki Rádió Kamara zenekara. Vezényelt Karl Ristenpartz.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Háború, bizonytalanság és légiriadók árnyékában kezdték meg tanulmányaikat, most pedig történelmet írtak. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem mostani évfolyama már egyetemi diplomáját vehette át az egykori főiskolán. A végzősök szerint a diploma nem csak személyes siker, hanem annak a bizonyítéka is, hogy a kitartás és a szülőföld iránti elkötelezettség a legnehezebb időkben is meghozza gyümölcsét.
4: Egyetemi éveink a háború kitörésével egy időben, 2022-ben kezdődtek. Ez a történelmi törésvonal csendben, de nagyon is jelenvalóan végigkísérte mindennapjainkat. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy többszörösen nehezített körülmények között végzett évfolyam vagyunk, de hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy mi vagyunk az első olyan évfolyam alapképzésben, akik már nem főiskolai, hanem Rákóczi egyetemi diplomát vehettek át.
3: Fogalmaz Bacskai Dorina, aki szintén átvehette a Beregszászi Rákóczi Egyetem diplomáját. Orosz Ildikó elnök kiemelte, a friss diplomások jelentik a kárpátaljai magyar közösség jövőjét. Az előttük álló feladat nem csak a szakmai helytállás lesz, hanem az is, hogy a háborút követően részt vegyenek a magyar élet helyreállításában.
5: Több mint 300-an kaptak ma diplomát és különböző szintű diplomát, VSC és MSC szinten. Mi nagyon büszkék vagyunk rájuk, és úgy látjuk, hogy bennük van Kárpátalja jövője. Ők azok, akiknek majd ezt a régiót nagyon reméljük minél hamarabb bekövetkező béke után helyre kell állítani, nekik kell majd az itt maradottakba tartani a lelket, továbbvinni azt a hivatást, azt a folyamatot, amit mi elkezdtünk, amit a kárpátaljai magyarság előttünk lévők is elkezdtek, hogy az óvodától az egyetemig legyen egy teljes körű anyanyelvű oktatási rendszer, akik mindig adnak a közösség számára értelmiséget. Erre is hívtam fel a figyelmet, hogy az ő feladatuk lesz egyébként a háború után hidat építeni magyar-magyar és magyar-ukrán között is. Sokat kell dolgozni, hogy a háborús hangulat véget érjen, és valódi béke legyen Kárpátalján.
3: A Beregszászi Rákóczi Egyetem folyamatosan bővíti képzési kínálatát. A következő tanévtől már pszichológiai színművészet alapképzésre is várják a jelentkezőket, miközben a korábban indított szakok továbbra is elérhetők. Az intézmény célja, hogy minél több fiatal számára biztosítson korszerű, magyar nyelvű felsőoktatást Kárpátalján. Csernicskó István, rektor.
6: Minden egyes évben különlegesnek érezzük azt a kimenő évfolyamot, amely éppen elhagyja az intézményt. Most abban különleges az idei végzőstársaság, mert először adhattunk át egy jó nagy kibocsátott évfolyamnak egyetemi okleveleket. Azok a fiatalok, akik ma diplomát kaptak, nem könnyű időszakban voltak diákok. De úgy gondoltuk, hogy nem tehetnek arról, hogy az országban háborúdul, nem tehetnek arról, hogy milyen körülmények között töltjük a mindennapjainkat. Ők most diákok, ők most szereztek a tudásukról tanúbizonyságot, egy oklevelet. Éppen ezért egyértelműen az a döntés született, hogy megtartjuk ezt a diplomatot. Az intézmény életében is, és a diplomát kapott fiatalok életében is meghatározó esemény az, hogy 300 fölötti hallgató, fiatal kárpátaljai magyar értelmiségi lép ki a mindennapokba. Egy közösség számára, egy kicsi közösség számára, mint amilyen a miénk, az ilyen napok jelentik azt, hogy van jövő, van kiért, van miért dolgozni, és ami nagyon fontos, van kinek is dolgozni. Összesen 34 képzésünk van, a tanévet 1584 hallgatóval zártuk. Minden éven az utóbbi 10 évben valamilyen új képzést, új szakot elindítunk. Most is a felvételi hirdetésünkben két új szak jelent meg. Az egyik a pszichológia alapképzés. Azt hiszem, hogy nem kell különösebben magyarázni, miért van erre a képzésre szükség. Olyan időket élünk, amikor az ember mentális egészsége is megsínli az országban dúló állapotokat. A másik képzésünk pedig a színművészet. A Beregszászi Színházzal közösen jutottunk arra a döntésre, hogy a színész utánpótlás a szükséges dolog, és éppen ezért együttműködve a Budapesti Színművészeti Egyetemmel, illetőleg, mint mondtam, a Beregszászi Színházzal elindítjuk ezt a képzést is. Ezzel is színesítve a képzési képzési portfólióinkat. Korábban elsősorban pedagógus képző intézmény voltunk, de talán érzékelhető az igyekezetünk, hogy a jól bevált tanárszakjaink, a jól bevált gazdasági képzéseink, a jól bevált mondjuk fordító tolmács képzéseink mellett tágabbra nyitjuk ezúttal az intézmény kapujait, és mindenkit várunk, akár új, akár régi, akár már ismert, vagy akár most induló szakra szeretne hozzánk jönni.

0: Otthonnak az ügye az Magyarországon nem csak minket inspirálta arra, hogy támogassunk, hanem nagyon komoly összefogás keletkezett, ami nagyon helyes, hiszen itt olyan körülményekkel találkoztunk, ami mindenképpen érdemessé teszi ezt a gyermekotthont a támogatásra. Ugye 160-170 gyermek van, be kell lássuk azt, hogy ezen még nem sikerült sem a gyermekotthon vezetésének, sem az itteni adminisztrációnak, sem a magyar támogatásoknak olyan mértéket ölteni, hogy az elhelyezésnek a kérdését, a bővítésnek a kérdését a gyermekotthon meg tudja oldani. Ezért most csupán egy nagyon szerény kis nyári csomaggal érkeztünk annak érdekében, hogy a mindennapok legyenek elviselhetőbbek, legyenek komfortosak.
1: A segély célba juttatását a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara segítette. Gelb Sándor elnök kiemelte, az elmúlt időszakban több kárpátaljai gyermekotthonnak is segítettek már.
2: Kaptunk két megkeresést Kárpátaljáról, a nagyszülősi gyermekotthontól és a munkácsi gyermekotthontól. Hát nagyon remélem, hogy sikerülni fog nekik is segíteni. Július elején voltunk Bátyúba, egy segélyszállítmányon alapelemet szállítottunk Bátyú gyermekotthonnak.
1: Az irgalmas samaritánus református gyermekotthon idén 30 éves. 1996-ban kezdte meg működését, kezdetben mintegy 80, elsősorban árva is nehéz sorsú lánygyermek befogadásával. Katko Andrea, igazgató.
3: Minden egyes adomány, minden egyes hozzájárulás gyermekotthon működéséhez hatalmas segítség, akár ha mostani élelmiszeradományra gondolunk, vagy egyéb más fajta segítségre, ugyanis tovább is alakul a helyzetünk, muszáj lenne bővíteni, illetve most már elengedhetetlen a bővítés is, mert a gyerekek folyamatosan érkeznek, érkeznének most is, rendszeresek a megkeresések, jelenleg is 4 gyerek várakozik, hogy felvegyük őket, legalábbis, hogy mikor. Egy kislányt már jövő héten hozunk el, de a helyeink azok nagyon meg vannak számítani. És akkor tudunk újakat felvenni, hogyha valaki másik intézményben vagy családhoz kerül el tőlünk.

kárpátaljai humanitárius szervezetek munkája a nyári időszakban is töretlenül zajlik. Bár az adományozási kedv ilyenkor kissé visszaesik, a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat és partnerei folyamatosan koordinálják a nemzetközi segélyszállítmányokat, különös tekintettel a gyermekélelmiszerekre és a krízishelyzetbe került családok támogatására. Legutóbb az osztrák HIP cég gyártmányaiból álló jelentős BP-ital szállítmány érkezett a régióba, amely egy kiterjedt nemzetközi összefogás révén juthat el a kárpátaljai és ukrajnai rászorulókhoz. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vállalta a gyermekélelmiszeradomány szállítását a határig, ahonnan a beregszászi önkéntesek és a Magyar Máltai Lovagrend tagjai juttatták célba. Makuk János, a járási szervezet elnöke kiemelte, a nyári időszak ellenére a szociális és fejlesztő programok valamint

0: mint a ruhaosztások is folyamatosak a térségben.
1: A Bebekszászi Járási Máltai Szeretett Szolgálatnál most is dolgozunk, illetve természetesen vannak aktuális programjaink, projektjeink. Jelen pillanatban is érkezik Magyarországból egy élelmiszer adomány, pontosabban gyermek élelmiszer adomány a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat segítségével, amelyet igyekszünk szintén Kárpátalján és Kárpátalján túl kiszállítani és szétosztani. Természetesen nem csak ez az egy tevékenységünk van, hisz továbbra is mennek a fejlesztések, aminek nagyon örülünk, hisz egyre több gyermeknek sikerül, meg a szüleinek lehetőséget adni, hogy a fejlesztésbe részt vegyenek. De természetesen a hetekben volt ruhaadomány az egyházak számára, történelmi egyházak így a híveik számára tudtak juttatni a családok számára ruhaadományt. És remélhetőleg ezek az adományok, ha bár mostanában lassabban jönnek, hisz nyár van, ilyenkor az adományozó kedv is kevesebb, de továbbra is folytatódni fognak, ugyanúgy, ahogy a játszóbusz projektünk, étkeztetési projektünk és egyéb projektek, amelyekbe igyekszünk minél több embert bevonni.
0: A segélyprogram sikeres megvalósításához elengedhetetlen a különböző karitatív szervezetek közötti szoros együttműködés, hangsúlyozza Sumicki András, a Magyar Máltai Lovagrend lovagja.
2: Egy olyan összefogás nélkül, ahogy ez is működik, nem menne, mert valakinek el kellett hozni Németországból. Ezt megcsinálta a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. El kellett, hogy jöjjön a határig a Magyar Máltai Logisztikai Központból, és innen pedig mi a Beregszászi Málta önkéntesei, meg a Máltai Lovagrend tagjai áthoztuk Beregszászra, és innen reményeink szerint pár nap alatt ki is tudjuk majd szállítani azoknak az intézményeknek, azoknak a rászoruló családoknak, akik ezeket nagyon várják. És van egy nagyon fontos közbenső szereplő is, a Református Szeretett Szolgálat, akik számunkra a lefő rakodást biztosítják. Ha ez nem lenne, akkor ez egy nehéz feladat lenne számunkra. És ez az út összefüggésben van még azzal is, hogy van egy család, akinek most próbálunk segíteni, akinek leégett a szürtébe a háza, és ehhez is egy elég nagy nemzetközi összefogást igyekszünk csinálni, hogy ha már ez a szerencsétlenség megtörtént, akkor minél előbb a család újból érezze, hogy mögötte áll egy magyar közösség, mögötte áll egy máltai közösség, és nem hagyjuk a legrászorultabbakat cserben.

0: A tanév lezárásaként először rendeztek családi napot az Ugocsában található Tisza Péter falvai református líceumban. A program célja az volt, hogy az iskola közösségét még szorosabbra fűzze, ne csak a pedagógusok és diákok közötti kapcsolatokat erősítse, hanem a tanárok és a szülők közötti együttműködést is. Ez a mostani háborús időszakban kiemelten fontos, hangsúlyozták a szervezők.
1: Nagyon tetszik ez az iskola, tényleg nagyon sok programok vannak, és nagyon hálás vagyok én is, hogy ilyen sok programot szerveznek, és hogy jól érezhetjük magunkat, és hogy a családainkkal tölthetünk időt, és Istenre is figyelünk, hálát adunk, és tényleg minden hétfőn Isten tisztelettel kezdünk. Nagyon tetszik ez az iskola, én minden csak jól tudok róla mondani.
0: Fogalmaz Teszlavics Angelina, aki a Tisza Péter falvai református líceum 7. tanulója. Osztálytársa Pap Szofia szintén részt vett szüleivel a családi napon.
2: Nekem nagyon szuperül tetszik ez a családi nap, és szerintem szuper, hogy az iskolánk gondol arra is, hogy a családunkkal is kell időt tölteni. Én az anyukámmal és a tesóimmal érkeztem ide, nagyon jól érzem magam. Még egyszer nagyon hálás vagyok azért, hogy a liceum nem csak ránk gondol, és a tanulásra és a nevelésre, hanem arra is, hogy jól érezzük magunkat, és tudjunk időt tölteni a családunkkal is.
0: A csepei Fóris Sándor, aki szintén ebben az iskolában tanult, gyermeke is a Tisza Péter falvai református líceum diákja.
3: Van egy 5. osztályos gyermekem, és nagyon örülök neki, hogy ilyen programokat szerveztek. Együtt lehet a család, játszhatnak a gyerekek a szüleikkel, és hogy ilyen sok érdekes programon vehetnek részt.
0: Pál Lászlóné Gál Irén református lelkész kiemelte, fontos, hogy a gyermekek iskolai tanítása a lelki fejlődésükkel és a hitbéli megerősödésükkel is együtt történjen.
4: Isten irgalmát és szeretetét mutatja az, hogy 1000 nemzedéken át gondoskodik, megbocsát, oltalmaz és vezet, hogyha figyelünk rá. Tehát a különbség, hogy mennyire értékes az, amit a világ ad és a virág szerinti, és mennyire az, amit Istentől kapunk és Isten ad nekünk, és mennyire fontos, hogy ezt adjuk tovább, ami maradandó. Vannak rossz minták, amelyeket örököltünk, és ezeket nem szabad továbbadni. Ezeket át kell írni, felül kell írni, ezeket el kell hagyni. Például, ha valaki egy alkoholista családban nőtt fel, akkor nem kell, hogy arról szóljon az életünk, hogy szenvedünk és iszunk, vagy megvárjuk a gyerekeket, mert minket így neveltek. Tehát nagyon fontos, hogy egészséges, jó, értékes mintákat adjunk tovább.
0: A gyermekek fejlődése és nevelése szempontjából a családoknak és az iskolának szorosan együtt kell működnie. Hangsúlyozza Páva Judit, a Tisza Péter falvai református líceum igazgatója.
5: Nem egyszerű a gyermekeknek különféle programokat, rendezvényeket szervezni a légiriadók áramszünetek közepette. Minél jobban azon igyekszünk, hogy a gyermekek számára olyan programokat, rendezvényeket szervezünk, amely felkelti a gyermekek érdeklődését, de szeretnénk a szülőkkel való kapcsolatunkat még erősebbé, szorosabbá tenni, és ezt tápolni a jövőbe. A szülőket jobban megismerjük, és egy kötetlen beszélgetés mellett beszélgessünk a gyermekekről, az oktatásról, mik a javaslatok, mi az, amiben a jövőben tudunk változtatni, mert lehet, hogy néha mi nem látjuk azokat az eseményeket, gondolatokat, amelyek a szülők, gyermekek fejében röppennek fel, de ezzel a mi munkánkat tudják segíteni.
6: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva, szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Strunz and Fara felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. Kvaterka. Megismételjük tegnap délutáni beszélgetésünket. A szerkesztő Marton Árpád.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, a kedves rádióhallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. A mai témánk címe alapján meglehetősen elvont, mert az a megbeszélésünk tárgya, hogy a zenei információ vizuális reprezentációja. Több napig gondolkodtam, hogy ez ugyan mit jelent, de majd azért vannak itt a vendégeim, hogy megtudjam tőlük. Bonesz Veronika, operarendező, Berkes Tamás, multimédia designer, Szíves Márton ütőhangszeres művész és Csamodai Bence János, trombita művész. Ők ketten már többünk előtt ismert módon többféle műfajt szoktak összehozni a koncertjeiken. A multimédia menedzser vendégünk kapcsán szóba került az, hogy multimédia, és ugye manapság ez egy ilyen hívószó, hogy multimédiás korban élünk, ami vagy jó, vagy rossz, én nem tudom, mert megkapjuk a választ. Ahhoz vagyunk szokva, hogy egyszerre mindenféle csatornán jönnek az információk. És sok ember, hogyha az, mondjuk csak az audio csatornán jön valami dolog, akkor elunja magát. Jó például mondjuk a kereskedelmi televíziózás formájára megfigyelték, hogy a kereskedelmi televíziózás vezette be azt, hogy folytonosan mozognak a kamerák, mert ha a kamerák állnának, mint régen egy klasszikus beszélgetés műsorban, rájönnénk, hogy nincs a beszélgetésnek voltak éppen mondani valója, ezért szúrják ki a szemünket, hogy a mondani való helyett mozgással, vizuális ingerekkel elaltassák az érdeklődésünket. Ezt csak azért mondom, hogy